0: A művelődési ház is szervez programokat a Csillagdában. A műsor második részében oda is ellátogatunk. És akik pedig az idegenvezetőink, most legalábbis itt a Csillagda első helyszínén, Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere, és Gyenese Kata, a Balatonfűzfő Litér Turisztikai Egyesület munkatársa. Hogy elhelyezzük egy picit ezt a Csillagdát, egy gyönyörű ősfás környezetet látunk. Mögöttünk van a bobpálya, de az is a lombkorona tövében van, sportpálya, és amerre a szemmel lát a lombkorona. De hogy a lombok alatt között, itt a két világháború között, itt volt egy hatalmas ipari város. Hogyan született ebből a közösségből aztán egy csillagvizsgáló?
1: Hát itt olyan ipari létesítmény, a Nitrokémia ZRT volt, ami 6000 embernek adott munkát. Több mint 100 évvel ezelőtt létesült maga ez a gyár. A kezdetén lőszergyártással foglalkoztak, ami aztán bővült vegyiparral, mezőgazdasági növényvédőszerekkel, műanyaggal, plexitit gyártottak.
0: De igaz, amikor itt lőportgyártás zajlott, akkor ez titokban történt, tehát itt a lombok alatt nem mindenki tudott arról, hogy ez csak a legenda, nem. És ezt szeretjük, a legendákat.
1: Maga a lőportgyár az a domnakba épült, és nem véletlenül, ugyanis olyan helyen van elhelyezve, hogyha véletlenül felrobban maga a lőszergyár, akkor ne okozzon nagyon nagy problémát, ez az egyik, és volt hozzá egy erőmű, ami 40 méterrel a föld alatt épült.
0: Ez a bunker?
1: Nem. A bunkerek, az a gyártelepen rengeteg bunker van, az itt élő lakosság számára volt, hogy amikor jönnek a repülők, amikor volt itt a világháború, akkor oda tudtak menekülni, illetve be tudtak az erőműbe is menekülni. Az erőművet azért építették annak idején a maga a föld alá, és úgy építették meg, hogy maga a kéményei viszonylag messze mentek ki az építménytől, mert egy ilyen erőműnek az újra építése nagyon nagy költség volt. Az, hogyha felrobbantják a lőport, az nem volt akkor a költségű, mint hogyha újabb generátorokat, illetve újabb berendezéseket kellett volna csinálni. Sajnos nem látogatható ez az építmény, mert eléggé rossz állapotban van. Vannak ezek a légópincék. A légópincék, az több is van, mondom, a gyártelepen, a polgármesteri hivatal mellett is van egy például, és amikor van a borzongás fesztiválunk, az szokott kialakításra kerülni, a horrorház van benne elhelyezve. Ez egy ilyen zegzugós, nagyon izgalmas hely, ami amúgy is érdekes, amikor nincsen berendezve, de amikor be van, az nagyon félelmetes.
0: Na tehát, itt van ez a Nitrokémia, itt van a fűzfőgyártelep, azt mondta Szanyi Szilvia, hogy itt akár 6000-en is dolgoztak, éltek itt a közvetlen környezetben, tehát pezsgő, nyüzsgő városi élet volt, és akkor ez az az időszak, amikor mindenki szeretett volna legalább egy kis okulárét házi eszközökkel összeállítani, mert annyira izgalmas volt a Gagarin, és egyáltalán mindenki csillagokat szerette volna nézni. Hogy lettek itt csillagszerető emberek Fűzfőn?
1: Ez a 64-es és a 67 év között építették ezt a csillagvizsgálót. A Nitrokémiánál nagyon sok mérnök ember dolgozott. Tehát, hogy azért itt nagyon sok agy volt, akiknek különböző érdeklődésük volt, és többek között ez a csillagvizsgáló is. Olyan 68 és 80 között a megyei csillagászati ismeretterjesztésnek a központja volt. A Nitrokémiánál rengeteg pénz volt. Tehát nem véletlenül van mögöttünk egy úszoda, előttünk egy hatalmas sportstadion. Hogyha valaki megnézi a városi stadiont, nagyobb a focipályánk, mint Veszprémben, ami volt.
0: Itt előttünk egyébként, itt van a focipálya, de mellettünk még teniszeztek ki, és akkor egy úszoda is van, egészen új állapotban. Ez annak a
1: maradványa, illetve voltak kültéri kosárlabdapályák, kézilabdapályák. A sport is nagyon fontos volt, és a tudomány is nagyon fontos volt annak idején a Nitrokémia életében. Tehát vitorlás kikötője van a Nitrokémiának.
0: Azt olvastam, még saját kaszinójuk is volt itt a Balatonfűzfőieknek.
1: Ugye a kezdetén ez egy katonai létesítmény volt. Tehát addig, ameddig lőportgyár volt és hadipar volt, akkor itt nem vezérigazgató volt. Olyan szinten katonai létesítmény volt, hogy ez létesítmény volt, körbe volt kerítve kerítéssel, és az itt lakók is csak engedéllyel mehettek be, és igazolványokkal, tehát bárki nem mehetett be.
0: Ez elegendő volt ahhoz, hogy épüljön egy csillag, de azért az nagy költség.
1: Nagy költség, de itt valóban itt mindenre volt pénz, és mindenféle igényt ki is elégítettek. Ezen most azt értem, hogy valamikor itt még benzinkút is volt belül magának a gyárnak. Itt tényleg olyan okos emberek dolgoztak, akiknek nagyon nagy volt az érdeklődésük mindenfelé is. Volt itt egy régi csillagvizsgáló, mármint egy eszköz, egy távcső, ami egy ilyen hatalmas nagy eszköz volt, mindenféle fogaskerekekkel, és sajnos, amikor volt itt a felújítás és az átalakítás, aki ezt az átalakítást akkor végezte, akkor ezt elvitték a szeméttelepre, pedig maga az eszköz is nagyon érdekes volt.
2: Tehát 1967-ről beszélünk, amikor megépült ez a csillagvizsgáló, akkor ez a régi eszköz még a modernnek számított.
1: Nagyon modern volt, igen. Sőt, hogyha meglették volna a lencséid, akkor szerintem az még valamilyen szint ugyanúgy használható lenne most is.
2: Mekkora lehetett ez a tábor annak idején, akik kijöttek és nézték a csillagoseget? Nem tudom, akkor Balatonfűzből mennyire lehetett látni a csillagoseget?
1: Sokkal jobban, mint most.
2: Mennyire volt fényszennyezés?
1: Akkor nem volt ekkora fényszennyezés, nem volt ennyi tévécsatorna, nem volt számítógép, és az emberek...
2: Ez volt a mozi?
1: Hát ez volt egy izgalmas látványosság, egy izgalmas érdeklődési kör. Ez sok embert érdekelt akkoriban. Több száz ember fordulhatott meg itt ebben az építményben akkoriban.
2: És közben ide fordulok Jenese Katához, a Balatonfűszőlitér Turisztikai Egyesület munkatársa. Hát beszéltünk a múltról, és a jelen az mennyire optimista ilyen tekintet. Mert most már azt gondolom, hogy ha szeretném a csillagoseget látni, megnyitom a telefonomat, az applikációt, letöltöm, és szinte minden ott van a nappalimban. Nehéz most ezzel felvenni a versenyt, de azért hogyan próbálják ide csábítani az embereket?
3: Ugye őszintén szólva, azért egy iparvárosból egy települést átvinni a turisztikának a mezeire, az szerintem egy különösen kihívásokkal teli dolog, de én úgy gondolom, hogy a város nagyon jól halad ezen az úton, és hát a csillag vizsgáló ugye az egyik legnépszerűbb turisztikai létesítményünk igazából.
2: Mert ehhez eshet az eső. Napközben is egyébként működik a csillagvizsgáló, tehát akkor is lehet itt mit csinálni.
3: Így van, tehát ugye sikerült olyan produkciót is behozni ide a csillagvizsgálónak a kupolája alá, hogy egy egésznapos programot tudjunk biztosítani az ide érkezőknek, és ugye emellett azért az egyéb távcsöves előadások, a kupolának a látogatottsága, azért az még mindig egy nagyon számottevő, és tényleg egy, úgy mondom, egy kuriózumot nyújt igazából például a holdfotózásos estékkel és hasonlókkal, és abszolút a város turisztikai kínálatának egy nagyon-nagyon ügyes színfoltja.
2: Litér hogy jön a képbe? Mert Balatonfűszőt értem, ipari város, sok emberrel, sokféle igényel, és akkor szinte hozzáépült a falu, vagy ott is van annyi sok érdekes látnivaló, hogy érdemes volt ezt a kettőt összefűzni.
3: Ugye Litér alapvetően a turisztikai egyesületnek egy alapító tagja, nagyon közel fekszik egymáshoz a két település és közigazgatásilag határ, de Litér Balatonfűszőhöz képest inkább egy természetközeli, kulturális, egyházi vonalat képvisel itt a turisztikai palettában.
2: Botanikai tanösvényről olvastam, kilátóról, aztán mintha az iskola is egy kastélyban lenne, nem tudom, hogy ez látogatható-e vagy sem, de hogy mi minden program van, ami esetleg ősszel is érdekes lehet. Tehát ne csak a balatoni főszezonról beszéljünk, hanem mondjuk az augusztus 20-a utáni időszakról is.
3: Igen, ugye a Balatonnak a 4 évszakos kínálata azért egy nagyon fontos program szerintem itt a turisztikai dolgoknak a kialakításában. Ugye idén abban a szerencsés helyzetben voltunk például télen, hogy befagyott a tó, és így nálunk lehetett az északi partnak az egyetlen hivatalos korcsolyapályája, és ezzel összekötve Litérnek van egy saját kialakítású szánkópályája például ilyenkor a téli időszakra, de ott abszolút a kerékpáros túrák, az erdőjárások, a különböző gyógynövényekhez és természethez kapcsolódó előadások, iskolai rendezvények, ez mind-mind megjelenik náluk, illetve ugye a tavalyi évben került sor Bódi Mária Magdolnának a boldog elvatására itt a veszprémi érsekségnek a megrendezésében. Ők erre kifejezetten építettek egy olyan turisztikai, vagy hát nem is turisztikai igazából, hanem kulturális programot, hogy kerékpártúrákat, látogatásokat és vezetett tárlatokat csinálnak a településükön, úgyhogy így Balatonfűszőt nagyon jól kiegészíti ebből a szempontból is Litér.
2: Hogy tudják ebbe a színes palettába beleilleszteni a csillagdát és a csillagvizsgálónak a programjait?
3: A csillagvizsgáló szerintem gyerek és felnőtt szemmel is egy borzasztóan izgalmas dolog, és mivel szerintem nem sok hasonló létesítmény van így az országon belül, amikor az ide látogató családok vagy emberek úti célt választanak maguknak. Nyilván szempont az is ugye itt, főleg a nyári időszakban, hogy rossz idő esetén ugye legyen látványosság és program és látnivaló, de én abszolút úgy gondolom, hogy főleg gyerekszemmel, ugye a saját kisgyerekemből kiindulva, ez egy ilyen varázslatos hely igazából. És szerintem az esti távcsöves programok, csillagnézések és csillaghullások is abszolút ezt erősítik a felnőttekben, hogy ez mégis egy megfoghatatlan világ, de ilyenkor egy kicsit azért közelebb kerül az emberhez.

0: számok vannak, azt hiszem egészen 10-ig. Én a 3-as elé leülök polgármester asszonnyal, és akkor szeretném kérni a segítségét, hogy most itt a sötétben mi fog történni.
1: Egy visszaszámlálás. És hamarosan kezdődni fog egy előadás. Ez egy interaktív előadás lesz, ami a bolygókról szól, és a világegyetemről.
0: Több milliárdnyi csillag, kicsi apró fénypontok itt az asztalon. Mezőn legelő szarvasmarhákat látunk.
2: Ezek a hatalmas, látványos események összeadik az összes élőlényt.
0: Aztán a csillagos ég volt megjelenik.
2: A legnagyobb történettel.
0: Nagy fény.
2: Ez a mese több mint 13,8 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. Azóta több milliárd csillag és bolygó született és viszont.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és addig is látogassunk el a közelbe Alsóörsre, ott az erdőben lévő amfiban, vagyis a helyi amfiteátrumban is működik egy planetárium. A helyszín egy nagyon régi, rusztikus permi vöröskőbánya, vagyis rendkívül romantikus maga a környezet is. A szerkesztő Felszegi Csapa riportja következik.
3: Egy volt kőbánya területén vagyunk, ez a harmadik évadunk.
4: Dobrosi Zsolt az Alsóörsi Amfi igazgatója.
3: Körülnézünk, láthatjuk azt, hogy a kőbányából adódóan a rusztikus környezet az amfiteátrum jellegét alapjában meghatározza, és ezt kihasználva építettük ki a nézőteret, így helyezkedett el a nagy színpad és mellette a kis színpad.
4: Ez egy nagyon régi ősi építmény.
3: Alapvetően azt mondhatjuk, hogy itt a Balaton felvidéken, itt nálunk, Almáditól egészen Tihanyig, ebből a vöröskőből, amit itt bányáztak ebben a bányában, nagyon sok ház, templom, kerítés, utca épült. Azt gondolom, ez elmúlt 3 évnek a munkája, befetetett energia, azt talán itt meg tud térülni, hogy megtisztelnek minket ezek a színészek, az, ahogy eljönnek hozzánk.
4: Csillagászati előadásaik is vannak.
3: Fantasztikus azt látni, hogy a gyermekek a szüleikkel a macskafogóra vagy a vukra szinte telt házban tisztelnek meg minket, és ez évről évre mindig levetítjük ezeket a filmeket, és évről évre telt házzal mennek ezek az előadások, és valóban csillagászati programmal várjuk az ide érkezőket, hiszen itt van Magyarország legnagyobb planetáriuma, egy 12 méteres kupola, és ebben a kupolában különböző vetítéseket tartunk, csillagászok és fizikusok segítségével pedig az ide látogatók, gyerekek és felnőttek bepillantást nyerhetnek a különböző csillagászati rejtelmekbe. A csillagkulások éjszakája, ezekre külön készülünk, és teleszkópokkal és minden egyéb más eszközzel lehetőség van arra, hogy közelről megvizsgálhatjuk, átélhessük a csillagkulásnak a varázsát. Ugye az amfiteátrum az az erdő közepén van. Mondhatjuk azt, a fényszennyezettség itt nálunk minimális. Tényleg fantasztikus élmény az, hogy minden lámpa le van oltva, benn vagyunk az erdő közepén, és várjuk a csillagulás, amikor megérkezik, és a látványt át tudjuk élni, egy óriási morajlás van, sikítozás a gyerekek részéről, ez egy fantasztikus, mi most is libabőrös az ember, hogy ezt átélheti, úgyhogy várunk mindenkit, hogy ők is személyesen átélhessék ezt.

0: ugye ezek egymás kiegészítik, tehát az egy amfiteátrum, tehát ott nem tud csillagokat nézni, hanem az egy pont, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ott felfelé kell nézni egy félgömb alakú épületben, és ott nézhetnek meg különböző előadásokat, programokat.
1: Arra gondoltam, hogy megerősítik-e egymást, hogy az ország különböző csillaggászai, csillagvizsgálói esetleg találkoznak, hogy ez tűzfő lehet egy ilyen fúziós tér is, hogy összehozza.
0: Szokott is lenni, tehát van nekünk két csillagászunk, ők nagyon elismertek a csillagászok között. Kocsis Antal, illetve Gubica László, két csillagászunk van, akik nagyon lelkesek és nagyon nagy szakértelemmel bírnak. Ezből problémáink is szokott lenni, hogyha van egy órás előadás, és mindig mondjuk, hogy de az 45-kor legyen vége. Bárki bármit kérdez, ők nagyon lelkesen még mondják, és a következő csoportnak egy fél órával később tud bejönni, vagy még később, mert ők tényleg mindenről nagyon szívesen beszélnek.
1: Ez a jó idegenvezetés. Igen, de akkor ők összehozzák a csillagászokat, és ezek szerint?
0: Igen, évente szokott lenni egy ilyen csillagászi találkozó, és akkor itt beszélgetnek különböző eredményekről, illetve olyan fontos dolgokról, hogy milyen új eszközök vannak, azoknak milyen lehetőségeik vannak.
1: Középen, ebben a félkörben néha a nap, néha a föld, szerintem most a föld jelent meg, és akkor mitől interaktív ez? Tehát amikor egyszer csak megjelennek a bolygók,

0: Akkor esetleg megérinthetem, vagy ez nem egy érintő képernyős okosasztal?
1: Ez most nem egy érintő képernyős, és hogyha a falakon is megjelennek.
0: Kivetítő falra vetítették rá?
1: Igen, tehát, hogy itt hol a falon, hol az helyiség közepén játszódik maga egy történet, amiben majd megjelennek majd a Mars lakóktól elkezdve, és ők is bemutatják, hogy milyen utazáson vettek részt, és hogy mit kell tudni erről a bolygókról. Ilyen érdekes és különleges, tehát más, mint amihez megszokták az emberek.
0: Általában nekem az a tapasztalat, hogy amikor csillagdába vagyok, akkor szinte megfájdul a nyakam, állandóan felfelé nézünk. Ehhez képest itt ott letekintünk az asztalra kényelmesen, illetve oldalra a falra. Ez tudatos volt ez a választás?
1: Igen, igen, mindenképpen. Tehát, hogy egy különleges dolgot szerettünk volna. Így tulajdonképpen ez a kör alakú asztal, ez olyan, mintha elvinne bennünket, elrepítene egy űrutazásra bennünket. Így ezt az érzetet kelti.
0: Mitől interaktív, tehát mit próbálhat ki a látogató?
1: Inkább más, mint amihez eddig szokott. Teljesen más.
0: Nincs még egy ilyen az országban?
1: Nincs, ez az egyedüli.
0: Szombathelyi Nikolett turisztikai referens. Mióta létezik ez az asztal?
2: 2024. június 20-ával lett elindítva ez a programunk, és onnantól fogadja a látogatókat és a vendégeket. Előtte ugye tesztelésen ment át, és akkor azóta pedig a nagy közönség is láthatja. Hétfőtől szombati 9-től 17 óráig van nyitva a Balaton csillagvizsgáló, nyári szezon kivételével, mert akkor minden nap látogatható, és minden nap sok szeretettel várjuk a vendégeinket. Ez egy 23,5 perces attrakciós előadás, amiben az univerzumról beszélünk, a földi lét kialakulásáról van szó, nagyon viccesen és kreatívan.
0: Manókkal és történettel és mesével.
2: De megoldva, amit a gyerekek nagyon-nagyon élveznek, és nagyon-nagyon szeretnek, és ezzel tudományos ismereteket is ad át az embereknek, amivel nem csak a, úgymond a gyermekeket köti le, hanem a felnőtteket is egyaránt.
0: Műhelytitkot kérek szépen, én aki nem vagyok egyáltalán jártasam az űr és a csillagok világában, Szombathelyi Nikolett turisztikai vezetőként, önt mi az, ami behúzta ebben a történetben, akár ebben a 23,5 perces videóban, ami olyan, hogy nem kell érteni, de izgalmas, de érdekes, érdekfeszítő, és közelebb hoz minket ehhez a bámulatos és nagyon-nagyon ismeretlen világhoz.
2: Az vonzott be, hogy két helyen megy egyszerre a történet, több helyre kell figyelni, mégis minden összekapcsolódik, bolygókkal ismerkedhetünk meg, tehát, hogy nagyon-nagyon kreatívan összeállított történet.
0: Családos program, vagy itt még mindig csillag kedvelő, kutatás iránt érdeklődő emberek érdeklődnek, vagy egy osztálykirándulás is már teljesen érthető, hogyha ide szervezi az egyik fél napját.
2: Mindegyik. Tehát ezt a részleget vonza egyértelműen. Tehát családok is sosok is jönnek, és nagyon sok osztálykirándulás, csoportok, nem csak osztálykirándulások, hanem táborozók. Most ugye az osztálykirándulás időszaka már lezajlott, de egyre szívesebben választják azokat a lehetőségeket, például az osztálykirándulások, hogy kombináltan kérnek tőlünk programokat, mert arra is van lehetőség. Nappali csillagászati előadással lehet ezt kombinálni, ez azt fedi le, hogy jönnek a diákok, a csillagászunk a nagy teremben, a nagy előadott teremben fogadja őket, ott beszél a csillagvizsgálóról, az alapokról, a kialakulásáról, a csillagászat mai helyzetéről, és akkor utána általában a létszám miatt ketté kell választani a csoportot, és a csoport egyik fele bejön, megnézi itt a Kozmikus Utazás című programunkat, a csoport másik fele pedig fölmegy a kupolába a csillagászon, ott pedig megláthatják, hogy milyen egy csillagvizsgálónak a kupolája, bemutatják nekik a távcsövet.
0: Tehát amiről itt hallanak, azt ki is próbálhatják az életben.
2: Igen, de ez mivel nappali, ezért ugye a csillagoseget nem látják, de úgy kipróbálhatják a távcsövet, hogyha olyan idő van, ha nem, akkor a szembe lévő víztornyot szoktuk megmutatni, és nagyon-nagyon élvezik azt, hogy fejjel lefelé látják a víztornyot, és akkor tudatosul bennük, hogy tulajdonképpen a távcsőben mindent fordítva látunk. Ha erre nincsen lehetőség, mert esik az eső, természetesen a kupolába akkor is föl tudnak menni, és a távcsövet, a működését a csillagász ugyanúgy ismerteti a csoporttal. És akkor utána van egy váltás, aki fönn volt, lejön, megnézi ezt, aki itt volt, az pedig fölmegy. A másik kombinált, amit még így szoktak választani, választani, az az esti, azt inkább az úgymond a gyerekek közül is az idősebbek. Tehát azt mondom inkább, hogy 7.-8.-tól fölfelé szokták azt választani.
0: Ehhez most sötétnek kell lennie, de korom sötétnek, tehát mondjuk 10 utáni program?
2: Naplemente után 1 órával szoktak az esti távcsöves csillagászati előadások kezdeni, és azt is lehet kombinálni ezzel a programmal. 1/2 órával tudják 20 perccel előbb kezdeni, és minden alapdolgot akkor a csillagász nem fent a kupolában mond el, amit egy egyéni csoportnak, hanem itt lent a nagy teremben, és ugyanúgy ketté válik a társaság, jönnek be ide, mennek föl oda, és ugyanúgy elmondanak mindent fönt, és onnantól kezdve pedig éppen az aktuális égi objektumokat tudják megtekinteni, hogyha az hold, 1-es csillag, 2-es csillag, csillaghalmazok, bármi, ami ezzel kapcsolatos, és utána megint cserélődik ez a társaság, és akkor így lehet ezeket a programokat kombinálni.
0: Szanyi Szilvia polgármesterasszony, mi most a legnagyobb kihívás Balatonfüszfőn a csillagvizsgáló szempontjából? Mert van egy izgalmas, egyedülálló eszközük, ez a kozmikus utazás előadás, van egy gyönyörű csillagdájuk, amit felújítottak 2012-ben. Most már csak a látogatók ide vonzása a cél?
1: Nem, hanem megnyertünk egy topos pályázatot is, amit 2022-ben adtunk be, és most nyertük meg, így ezáltal még sokkal sokrétebbek leszünk, tehát lesz itt egy 0G csökkentett gravitációs szimulátor, egy holdjáró, amit majd ki lehet majd próbálni.
0: Ez bocsánat, olyan, mintha az űrben ülnék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Ez olyan, mintha az űrben sétálnék, tehát hogy a gravitációnak a...
0: Ez elképesztően jó, lehet ezt kipróbálni, mintha lebegnénk.
1: Így van, hát nem is, mintha lebegnék, hanem mint hogyha járnék a holdon, és akkor kicsit akarok lépni, akkor nagyot fogok lépni, és akkor lesznek még itt 2 darab ilyen állomozgó szimulációs egység, amin lesz egy ilyen 7 perces interaktív játékélmény, és ezen felül majd lesz egy VR-os élménymozi. 16 darab hidraulikusan mozgatott ülés lesz, és lesz szélhatás, illetve mozgóhatás, és természetesen egy ilyen többdimenziós filmbe leszünk benne.
0: Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A közelmúltban nyílt meg a velencei Fischer Emil Múzeum, a magyar kerámia és porcelánművészet új kiállítóhelye. Ki volt Déri Frigyes, akinek múzeumot és egy különleges gyűjteményt is köszönhet Debrecen? Kurták 100 záróhangverseny és Beethoven ünnep a MÁV szimfonikusok új évadában. Virtuális kapcsolatok a 10 éjszakás kaland című mozifilmben. Ezek a Szóda mai témái a következő fél órában. Jó napot kívánok, a mai adást Farkas Szabolcs szerkesztette, én Ánási Anikó vagyok. A stúdió vendége Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer Emil Múzeum társkurátora. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A kiállító hely néhány hónappal ezelőtt májusban nyílt meg a velencei Meszlényi kastélyban. Az állandó tárlat elsősorban a neves porcelán és kerámia gyáros Fischer Emil munkásságát és a magyar népi szecessziót mutatja be. Magyarországon porcelánban azt hiszem, hogy verhetetlen a zsolnai, talán ezért nem tudunk sokat a Fischer porcelánról, mert a zsolnai árnyékában maradt, pedig nagyon szép.
2: Én alapvetően úgy fogalmaznék, hogy a zsolnai gyár az megkerülhetetlen, és egy büszkesége a magyar kultúrának, és a zsolnai az alapvetően egy nagy iparos dinasztia, és amikor a Fischer családról beszélünk, akkor szinte beszélhetünk hasonlóan egy dinasztiáról, vagy inkább egy nagyon szerteágazódó, de a kerámiaiparban közreműködő és abban kiteljesedő családról, akik eredetileg indultak Tatáról, aztán Herenden, Ungváron, Kolozsváron, Budapesten.
1: Körülbelül az 1900-as évek elején.
2: Területén sok helyen megtelepedtek, és sok helyen készítettek kerámiákat, és ebből a családból kiemelhető a Herendi Ágom, a Fischer Mór, illetve az unokája Farkasházi Fischer Jenő, míg Budapesten a Fischer család egy másik ága, a Tatai Ág, a Továrosi Ág, kapcsán pedig Fischer Ignác és a fia Fischer Emil munkássága. Olyan értelemben pedig, hogy a zsolnai gyárral összevetve a Fischerekről kevesebbet hallottunk, ez részben igaz, részben talán nem, hiszen a Herendi gyár kapcsán azért Fischer Mór szerepe megkerülhetetlen, és a Herendi gyár ugye ma is fennáll, és nagyon-nagyon jól ismerjük a történetét, szóval ebből a szempontból hallottunk a Fischerekről. Hogyha viszont olyan szempontból vizsgáljuk meg, hogy a család többi tagja kapcsán milyen ismeretekkel rendelkezünk, vagy mennyire volt feldolgozva a család története, akkor már lehetnek kérdőjelek.
1: Na és a Fischereknek mennyiben volt más a porcelányuk, mint a zsolnainak? Más volt a közönsége is, vagy más volumenben gyártottak?
2: Jelen esetben inkább a kerámia kifejezés használnám, az egy ilyen umbrella term, így több mindent közrefog. És azt is kontextusba helyezném, hogy mondjuk az 1880-as évek környékén még historizáló modorban készített kerámiákat a zsolnai, és ezzel egy időben készített kerámiákat például a budapesti Fischer Ignác gyár is. És az 1880-as évek közepéig még viszonylag fej-fej mellett is voltak, illetve nagyon sok olyan tárgyat tudtak létrehozni, aminek a színvonala megközelítette a nemzetközi élvonal színvonalát.
1: Tehát a zsolnai ugye készített épületekre is kerámiát, a Fischerék is?
2: A legnagyobb különbség és a kifutás a két vállalkozás között az abban rejlik, hogy a zsolnai család, illetve Zsolnai Vilmos már korán felismerte azt, hogy a vállalkozását több pillére kell építenie, és nem szabad csak díszkerámiákat készítenie, hanem épületszigetelőket, használati tárgyakat, illetve épületkerámiákat is kell készítenie.
1: És hol láthatunk Fischer kerámiát? Milyen épületen?
2: Fischer kerámiát épületen homlokzati szinten nem láthatunk, de a Fischer Ignác gyár is fölismerte azt a működésének az utolsó éveiben, hogy kell készítenie szaniterárukat, vagy legalábbis olyan csempéket, amiket belső terekben lehet alkalmazni, és ezek meg is valósultak, és például a japán kávéháznak a belső enteriőrjeiben Fischer Ignác csempék voltak, sajnos ugye ez a terünk, ez a kulturális emlékünk nem maradt meg az eredeti valójában, illetve például a Múzeum Kávéházba is Fischer Ignác csempék kerültek, ez szerencsére fennmaradt a mai napig is, most jelenleg felújítják, és reméljük, hogy a történetiségéhez méltóan fog újra kezdődni ennek a helyszínek a története.
1: Mátyás hozott két nagyon szép albumot is, és egy harmadik kötetet is, és például, ha föllobozom ezt az albumot, hát nagyon gyönyörűséges porcelánok, kerámiák, dísztárgyak vannak ebben, amelyeket a Fischer gyár készített. Majd mindjárt erről még beszélgetünk, hogy a népi szecesszió hogy jelenik meg ezeken a kis tárgyakon, gyönyörűségeken. Előbb azonban arról lesz szó, hogy Debrecenben is van egyébként egy érdekes porcelángyűjtemény, Déri Frigyes gazdag műgyűjtőnek köszönhetően, és talán még a debreceniek közül sem mindenki tudja, hogy ki is volt a Déri Múzeum alapítója, Déri Frigyes, az osztrák-magyar monarchia egyik legnagyobb seremkereskedője, sokáig diktálta például a nyakkendő divatot hazánkban. Páratlan művelődés történeti gyűjteményét a magyar államnak ajándékozta az 1920-as években, azzal a megkötése, hogy Debrecenben épüljön meg a múzeum, amely bemutatja a kollekciót. Ez a kívánsága teljesült is. A napokban egy átfogó médiakampányt indít a múzeum, hogy bemutassák a Déri család tagjait, a família különleges elfeledett történetét. Erről hallhatunk most Gyarmati Pétertől.
3: Az borítékolható, hogyha az utcán Debrecenben megállítunk embereket találomra, kevesen fogják tudni azt, hogy ki volt a debreceni Déri Múzeum névadója. És mondjuk például semmi köze Dériné Széppataki Rózához, vagy Déri Tibor íróhoz. Ebben megegyezhetünk?
4: Sajnos igen, pedig igyekszünk több fórumon, különböző alkalmakon megismertetni az embereket Déri Frigyessel és a munkásságával. Valahogy mégis nehezen töri át azt a küszöböt, amikor már azt mondják az emberek, hogy tudjuk, ki volt Déri Frigyes. Lehet, hogyha mondjuk lenne egy köztéri szobra, az például
5: nincs.
4: Valószínű segítene, és azt gondolom, hogy azért meg is érdemelne, aki egy várost felírt a világkultúrának a térképére.
6: Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese.
4: Nyilvános téren legyen valami fajta emléke, és hát az a projekt, amiről most beszélgetni fogunk majd, szintén ezt a cél szolgálja, hogy minél többen megismerjék, minél többen tudjanak róla, ki is volt ő.
3: Akkor nézzük át gyorsan az élet útját. Bács megyében született, Dél-Magyarország, Vajdaság, itt talán könnyebb tudni, de az igazi karriert az Bécsben futotta be selyemkereskedőként, tehetős ember lett, és közben gyűjtött sok mindent. Hogy került ő Debrecenbe? Vihette volna a gyűjteményt Budapestre is, vagy ahol született, akár Bécsbe is, de ő Debrecenbe hozta. Miért?
4: Péli rájön arra, hogy valójában Magyarország az egy központú, az Budapest. És azt gondolta, hogy a vidék is megérdemelni az, hogy legyen egy múzeuma, és legelső szándéka, amit egy írásban meg is erősített, 1916-ban az Baja volt. Viszont Trianon közbeszólt, és amikor 19-ben megváltoztatja a szándékát, akkor még nem lehetett tudni, hogy Baja egyébként magyar város lesz, nem lesz magyar város. Ráadásul Déri azt gondolta, hogy egy oktató múzeumot hozott létre, egyébként egy nagyon nagy szó, hol lehet legjobb hasznosítani, ahol van egyetem. Ahol az egyetemisták már kellően okosak, de nincs pénzük elutazni Japánba, nincs pénzük elutazni Kínába, és akkor eljönnek a Déri Múzeumba, és itt tanulmányozhatják a tárgyakat. A másik, az pedig nyilvánvalóan a kultúrpolitikai szándék volt mögötte, hogy Debrecent megerősítsék, hiszen elvesznek a nagyvárosok.
3: Pedig egy homogén város volt a magyarság tekintetében.
4: Így van, illetve közel volt Erdélyhez.
3: Ahogy már említettük, pályáztak és nyertek, és az a szándékuk, hogy megmutassák a széles tömegeknek a létező összes médiafórumon, ami csak van a különböző kis videóktól a podcastekig, hogy ki volt Déri Frigyes és a család. Kik voltak ezek a Dérik?
4: A pályázat cél az, hogy minél szélesebb körben megosztani, ezért mindenfajta ismeretterjesztő műfaj, amely ma létezik, az szóba jön a TikTok videótól a podcasten át mindenen.
3: Kossuth Rádiós beszélgetés.
4: Így van. A pályázat tervezése során megállapodtunk abban, hogy itt a történeteken lesz hangsúly. Mert azt gondolom, hogy a történetek az, amelyek ma is tulajdonképpen mindenfajta korosztályt lekötnek. Egy jó sztorit szívesen meghallgat egy 20 éves, meg egy 60 éves is. Nyilvánvaló különbségek vannak köztük, de a történetek mégiscsak azt gondolom, hogy leköthetők, ezért ezekben a tartalmakban családtagok életének érdekes történeteit, fordulatait próbáljuk megosztani. A másik pedig mindenki, aki találkozik ezekkel a történetekkel, gondolja arra, hogy ő ugyanolyan mindennapi ember. Hogyha nekik sikerült az, hogy az életüket értelmessé formálják, akkor nekem is fog sikerülni, és törekedjenek is erre.
6: Októbertől érhetőek el a Déri családot bemutató történetek. Köztük van a többi között Déri Miksa feltaláló, Déri Kálmán festőművész és Déri Julianna drámaíró is.
1: Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Reznicsek Mátyás művészettörténésszel. Az imént mondtam, hogy nagyon szép albumokat hozott, hát micsoda munka lehetett ezeket összeállítani, de nincsenek képeink, ezért kérem önt, hogy egy kicsit mutassa be a hallgatóknak, hogy milyen gyönyörűségek ezek a Fischer kerámiák.
2: Igen, amikor a Fischer-emi kerámiákról beszélünk, akkor alapvetően szecessziós formákra és szecessziós motivumokra kell gondolni. Értem ez alatt például növényi motivumokat a természetből vett, aszimmetrikus formákból.
1: Vannak itt ilyen jó kis életképek is.
2: Inspirációkat. És a gyárnak a fénykorához tartozik, és talán ez jellemzi a legjobban. Egy Pálinkás Béla nevű iparművész által tervezett dekorsorozat, ahol olyan jeleneteket látunk, amik a népéletből merítkeznek, és stilizáltan a magyar vidéki kultúrának a legjellegzetesebb részleteit.
1: Igen, például aratók mennek.
2: Nagyon élénk színekkel, olykor pasztel színekkel, a legfontosabb vonalak kihangsúlyozásával, és azért is volt fontos, hogy ezeket a dekorokat ilyen módon alkalmazza a gyár, hiszen a gyár termelésének a túlnyomó többség az exportra készült, Nyugat-Európába és Észak-Amerikába, és ahhoz, hogy egy nyugat-európai piacon vagy Észak-Amerikában a korabeli vetélytársokkal szemben egy önálló hangnemet megüssön a gyár, ahhoz mindenféleképpen kellettek ezek a motivumok is, amikre, hogyha ránézett egy nyugat-európai ember, akkor egzotikus benyomást keltett bennük, ugyanúgy, mint mondjuk Gauguinnek a festményei Franciaországban. És ezek a motivumok nagyon-nagyon meghatározták a Fischer-emi gyár működését, és amikor például ránézünk a tájéknak az aljára, akkor egy FE koronás jelzést látunk, és alattuk pedig angolul, hogy Made in Hungary, és ez is erre utal, hogy alapvetően ezeknek a tárgyaknak a célja, amellett, hogy hazai tárlatokon is szerepelt a gyár, meg itthon is eladtak tárgyakat, azért mégis túlnyomó többségében külföldre kerültek.
1: És népszerű volt?
2: Abszolút, szóval a világkiállításokon, amik a korabeli társadalomnak a legnagyobb eseményei voltak, gazdasági, kulturális, innovációs értelemben ez egy olyan szintér volt, ahol a különböző országok meg tudták méretetni
1: egymással
2: a fejlettségüket. Ott a Fischer-emi kerámia gyár több aranyérmet is nyert, és nagyon jól szerepelt. 1906-ban Milánóban aranyérmet nyert, 11-ben Torinóban a következő világkiállításon szintén aranyérmet nyert. Uh-huh. Szent Louisban is szerepelt, 904-ben ezüstéremmel. Szóval látjuk azt a tendenciát, hogy hogy objektív bírálóbizottságok és a nemzetközi szemle is nagyra értékelte ezeket a tárgyakat.
1: A Fischer Emil Múzeum porcelán kiállítása a 150 éves Meszlényi kastélyban kapott helyet, amely sokáig elhagyatott romos állapotban volt, ezt is 3 éve adták, vagyis májusban adták át 3 éves felújítás után. A Meszlényi családról néhány szót érdemes szólni, mit köszönhet nekik az a térség vagy az ország, kik voltak ők?
2: Igen, a Meszlényi családnak a történetét a 14. századtól tudjuk nyomon követni, Vas megyéből származnak, és az 1700-as évek környékén telepedtek meg Velence térségében, és sokat tettek a térség felvirágoztatásáért.
1: Azt hiszem, hogy a török pusztítás után ők építették újjá például a falut.
2: Igen, abszolút kulcs szerepet vállaltak a település újraélesztésében, illetve hogyha mondjuk a mai szemmel megnézzük, hogy milyen kulturális látnivalók találtok meg a térségben, olyan szempontból is időtállóak, meg értékesek voltak az ő általuk épített épületek.
1: És hát a 48-as szabadságharcban is volt szerepük, sőt vannak itt érdekes, híres családtagok, akik a Meszlényi családhoz kötődnek, például Kossuth Lajos.
2: Igen, például a Kossuth Lajos, de
1: a felesége
2: is,
1: volt a Meszlényi lány.
2: Az is tudható, hogy például közvetetten, de a Mennyánszky családdal is volt kapcsolata a Meszlényi családnak, ugye Mennyánszky László egyik legnagyobb nevű festőnk a századforduló idejéből.
1: A Meszlényi kastély a felújítás után több funkciós kulturális központ lett, tehát nem csak kiállító tér van ott, hanem például van egy nagyon szép hangulatos kertje is, ott lehetne például koncerteket is tartani. Gondolkodnak rajta?
2: Igen, abszolút minden opciót megfontolunk. Rendelkezik a kastély egy üvegpavilonnal is a kertben, ahol például a velencei turisztikai évadnyitót megtartották, és az állandó kiállításokon túl időszaki tárlatok is kapnak teret például a múzeumban, de valóban különböző kulturális események megrendezésében is folyamatosan gondolkozik a múzeum stábja.
1: Hangulatosak lehetnek az ilyen nyáresti kastélykerti koncertek, most viszont a MÁV szimfonikusok őszi szezonjáról beszélünk. A zenekar gazdag programot kínál Budapest legszebb koncerttermeiben. Ezen a héten csütörtökön például a Zeneakadémián Szenthelyi Miklós hegedűművésszel együtt adnak közös koncertet. Lendvai Györggyel, a MÁV szimfonikusok ügyvezető igazgatójával Deák Dóra beszélgetett.
5: Szeptember 24-én lesz az évadnyitó hangversenyük a Zeneakadémián Antonello Alamandi karmester vezényletével a verónai szerelmeseket hallhatják az érdeklődők. Azért, ahogy végignéztem a programjukon, azt láttam, hogy nagyon sok külföldi szakemberrel fognak együtt dolgozni ebben az évben.
7: Valóban az évadnyitó koncertünk kezdődik Antonello Alamandival, aki már nem először jár nálunk. Ismerkedésünk arra datálódik, hogy egyszer Lammer Mozart Luciát csinált velünk, amikor az opera zenekar éppen turnézott, és mi helyettesítettük őket az árokban, és olyan sikeres volt az együttműködés, hogy a társulat kérte, hogy hívjuk őt meg szimfonikus zenekari koncertre, és már volt nálunk, az is nagyon sikeres volt, és hát ez a mostani is az lesz.
5: Szeptember 24-én a nyitó hangversenyen az évzenésze díjat is át fogják adni, akit a társulat tagjai választottak egy titkos szavazáson. El lehet-e árulni, hogy ki lett a díjazott?
7: Az idén egy fiatal klarinétos választotta a tagság, Sándor Balást, aki nem révizett a Zeneakadémián. Azért örülünk különösen, hogy ő lett, mert az édesapja körülbelül 40 évig volt, nem olyan régen nyugdíjba. Az ő helyére jött gyakorlatilag a fia, anyukája pedig itt hegedül a szekundszólamban, és szerintem ez egy különösen szép dolog, hogy egyrészt ugye valaki a családból folytatja ezt, és hogy ilyen kiválóan, hogy néhány év működésre, hogy általában idősebb zenészeket szoktak választani. játszani, de most Balázsra esett a sor, és örülünk neki.
5: Egy-két téma van, amit kiemelnék, például a zenekar adja a Kurtág 100 jubileumi év záró hangversenyét, aztán Beethoven ünnep lesz, majd Beethoven halálának 200. évfordulója tiszteletére, és egészen 2027 márciusára is megvannak a tervek, de azt gondolom, hogy ezek csak a nagy állomások a zenekar életében, és hát közben azért rengeteg helyen hallhatjuk majd önöket.
7: Most ugye minden évben megcsináljuk, minden évad végén az összesítést, és tavalyi évadban is 140 koncertünk volt, vagy úgy mondom, inkább úgy eseményünk, mert ugye ebben benne vannak azok a fiataloknak, vagy kisgyerekeknek szóló koncertek is, ahol mondjuk 4-5 ember muzsikál. A Beethoven ünnephez hagyd tegyek annyit hozzá, hogy az egy nagyon fontos koncert sorozat, Beethoven összes szimfónia egy hétvégéje alatt el fog hangozni a Zeneakadémián úgy, hogy a Zeneakadémia növendékeivel közösen alkotjuk a zenekart, és Takács Nagy Gábor vezényel, aki ugye sokat vezényel zeneakadémistákat is, a mi zenekarunkat is, úgyhogy ez egy ilyen közös együttműködés lesz. És még egy koncertet kiemelnék, a másik bérletünknek a nyitó koncertjét október 2-án, a PBS, az amerikai közszolgálati tévét. Van egy nagy sorozata, amiben zenélő városok, a zeneszerzőket mutatnak be, és ezen keresztül városokat, például Vivaldi és Velence, már ez elkészült, és most Bartókról és Budapestről forgatnak egy filmet, és aki ezt az egészet szerkeszti és vezeti ezt a sorozatot, ő fogja vezényelni a zenekarunkat, Scott Yu egyébként egy kiváló hegedűs és egy nagyszerű karmester, Amerikában működik, Mexikóban volt az egyik fővárosi zenekar, az övé azt most hagyta abba, tévéfilm lesz. És beleforgat itt a próbákba, elmegy a Bartók házba, szóval Bartókról fog szólni, Budapestről fog szólni, és amikor a rendező itt volt a nyáron megnézni a helyszíneket, és megtudta, hogy a zenekar milyen múlttal rendelkezik, és egyáltalán milyen gyökerekkel, akkor teljesen fellelkesült, úgyhogy még az se lehetett, hogy lesz folytatás ennek a filmnek, mert ahogy ő mondta, Amerikában a sztori az nagyon fontos, és ennek a zenekarnak a sztori az tényleg párját ritkítja.

0: stúdió vendégünk itt a Szódában továbbra is Reznicsek Mátyás művészettörténész. A Fischer Emil Múzeumban nem csak állandó, hanem időszaki kiállítások is vannak, lesznek. Nemrég volt például a Herendi porcelánról, most szeptember 27-én pedig mi lesz? A Zsolnairól.
1: Igen, Zsolnai modern, második világháború utáni zsolnai kerámiák. Valóban most zárult le a korábbi időszaki tárlat az állandó kiállítás mellett két teremben, amik erre a célra vannak fenntartva, különböző korszakok mentén, de üveg és kerámia kiállítások lesznek a jövőben, de akár még kortárs szinten is lehet gondolkozni. És most volt a közelmúltban fejeződött be a Herendi gyárnak a 200. évi jubileumára készített kiállítása, és az annak a kollekciónak a bemutatása, és most pedig egy új kiállítás fog megnyílni.
0: Na milyen lesz ez a zsolnai modern?
1: Ami egy helyi modern gyűjtőnek, Gellért Ferencnek a gyűjteményére fog alapulni. Ebben a második világháború utáni zsolnai kerámiák kapnak főszerepet, és a zsolnai gyárnak azok a tervezői, akik ezt a korszakot meghatározták.
0: Még az jutott eszembe, hogy a Fischer Emil kerámiákat honnan tudták összegyűjteni az állandó kiállításhoz is, hiszen a gyár maga az Budapesten volt, ugye, annak
1: idején. Igen, a gyár az...
0: Nem szóródtak szét ezek a tárgyak?
1: De teljes mértékben szétszóródtak ezek a tárgyak, olyannyira, hogy például a kiállítás megnyitása előtt is még Ausztráliából bukkant elő egy érdekes pávás garnitúra, illetve volt egy nagyon érdekes, már szinte Art Deco stílusú dísztárgy, ami meg Dániából bukkant elő, szóval valóban a világ különböző pontjaiból. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kezelésében van a múzeum, és mikor felújításra került az épület, akkor fontos volt, hogy egy olyan funkciót lehessen találni a kastélynak, ami nem csak a jelenét biztosítja, hanem a jövőjét is, és a környéknek az egyik prominens kulturális életben jelentős alakja, ha fogalmazhatok így, a Elsimon László, aki ehhez az alapítványhoz is kötődik. Neki volt egy ilyen kollekciója, amit felajánlott a múzeum számára.
0: El tudom képzelni, hogy a Meszlényi kastély annak idején a virágkorában a térség társasági életének egyik központja lehetett. A bálokon, a szalonok eseményein ismerkedtek a fiatalok például, tehát egy romantikus randevúra is tökéletes lehetett a helyszín. Akár egy Tinder randin megismerkedők is találkozhatnak ma ott, hiszen szerintem ma már újra alkalmas egy romantikus randevúra a Tinder randizók számára, már túl vannak az online ismerkedésen. Egy csütörtöki filmbemutatót ajánlunk most, a 10 éjszakás kaland határokat feszegető kisé provokatív, komikus dráma a 2020-as évekről, ahol a boldogság sokszor csak egy like-nyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. A forgatókönyvet, a főcímzenét a film producere Kalmár Péter írta, vele beszélgetett Szemere Katalin a sajtóbemutató után.
2: Miért Schnitzler Körbe-körbe című komédiáját használtad alapnak?
3: Hát miért ne? Könnyen lebonyolítható, ez egy pár jelenet. És amikor mindenáron filmet akartam csinálni, és kiderült, hogy hát nem fogok, mert nem voltam egy NER-kompatibilis figura, akkor a barátom, Vecsernyés János mondta, hogy Péter, két verzió van. Vagy nem csinálunk filmet, vagy egy olyan filmet csinálunk, amihez nem kell filmalapos támogatás, hanem valahogy össze lehet kaparni rá a pénzt. És én még mondtam is, ilyen színes, szélesvásznú zenés revüboly vagyok, és én most nem fogok egy ilyen fekete-fehér művész, ez nem az én világom. Tindereztem, és akkor mondta, hát miben van tapasztalatod? Hát mondom, a csajozásban, hát valami becsapódása legyen annak, hogy én itt ilyen Perna Hajder voltam, és akkor persze eszembe jutott a Schnitzler. Tulajdonképpen itt a Schnitzler dramaturgiájának a 60-70%-a lett átvéve.
2: Ezt megcsináltad volna korábban is?
3: Nem, ez engem annyira nem izgatott ez a milyenek az egyészakás kalandok téma, de akkor rájöttem arra, hogy ebben remekül le lehet képezni nem csak a társadalmat, tehát nem csak azt, hogy milyen rétegek, meg milyen fazonok vannak itt, hanem a mai társkeresésnek a bugyrait is, tehát most hívjuk ezt tinderezésnek, pokol hetedik bugyra gyakorlatilag. És ezt én ismerem. És akkor azt mondtam, hogy miért nem? Nem pszichológizálni akartunk egy témát. Tehát nyilván, ha most ez egy Lars von Trier film, vagy egy Bergman, az egy picike szegletéből tudna csinálni egy 2,5 órás filmet. Nem ez volt a szándék. Tulajdonképpen egy felszínes korban élünk. Felszínesen akartunk megmutatni jelenségeket, mert azt gondolom, hogy nincs befogadó képesség másra. Tehát nem a kritikusoknak akartunk filmet csinálni, hanem a közönségnek.
2: Ugye az AI-nak elég nagy szerepe van a filmben. Tartasz-e attól, hogy ez esetleg gicsesíti?
3: Én nem tartok tőle, hanem remélem. Ez volt az cél. Gics az, ami nagyon sok embernek tetszik, és megosztó. Mi, akik úgy gondoljuk magunkról, mint nagyon művelt emberek, hogy mi tudjuk, mi a gics. Ez olyan, mint amikor először láttunk ilyen Star Wars, vagy Harry Potter, vagy nem tudom, Gyűrűk Ura filmeket. Úristen, miket meg lehet csinálni, ilyen CGI, meg 3D-ben. Hát bocsánat, az mi? Hát ugyanaz. Csak az a különbség, hogy most ezt nem 10 000 tájvani mumpic rajzolja a kompjúteren, hanem egy prompttal gyakorlatilag megvan másfél perc alatt.
2: Csonk Andrást miért kellett AI-jal megrajzolni?
3: Ez az én bosszom volt felé. Mi gyakorlatilag a születésünktől fogva ismerjük egymást, és családilag 1000 szálon vagyunk barátok, és amikor kitaláltam, hogy a Bandi játsza ezt a karaktert, szó nem volt még AI-ról akkor, és akkor a Bandi először nyafogott, hogy ő most nem fáradt lesz, nem van. Mondom, Bandi, most az életed első filmszerepe. Na és akkor nagyon összevesztünk, nagyon, illetve én vesztem vele össze. Végül is az apám temetésén kibékültünk, mert ő mondta a beszédet, és akkor ott az anyám összeboronált minket, és akkor mondtam, hogy na ide figyelj, egy feltétellel hajlandójuk vele szóba állni, hogy mégis játszol a filmbe. Na, meg leszed csinálva AI-jal. És láttam, hogy úgy pörög az agya, hogy erre most mit mondja. Mondtam, hogy figyelj, két választásod van. Vagy örülsz neki, hogy te leszel az első színész, aki AI-jal van egy magyar filmben, vagy nem engedélyezed, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz, és jó lesz a sajtunk tőle. És akkor végül is az első verzió maradt.
0: A 10 éjszakás kaland szeptember 17-től látható a mozikban. Stúdió vendégünk Reznicsek Mátyás művészettörténész volt ma, köszönjük, hogy eljött. Még annyit jegyeznék meg, hogy a Meszlényi kastélyban a hétvégén épületsétára tárlatvezetésre várják a látogatókat a kulturális örökség napjain. A mai szódát Farkas Szabolcs szerkesztette, Nálás Janikót hallották.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Átalakul a szakképzési centrumok irányítása. Bringás reggelivel várja a kerékpárosokat a BKK. Napos, száraz idő várható. 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása

0: során tárgyal majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a kormányfő tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. A miniszterelnök átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek, tette hozzá a tárca vezető. Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást, bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az üzletember cége az Indotek Group közleményben reagált, amelyben azt írják, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitás Hét Budapesten. A főváros és a BKK szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Megnyílt a tavalyi év legjobb sajtófotóit bemutató 44. magyar sajtófotó kiállítás a Robert Capa kortárs fotográfiai központban. A legkülönbözőbb témákat bemutató tárlaton a többi közt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagydíjas alkotása Nemeh Diana sorozata is látható, amely egy értelmileg sérült kamaszfiú mindennapjaiban nyújt betekintést. A tárlat november 8-áig tekinthető meg. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17 és 23 fok között alakul majd. A pontos idő 3 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A műsor első felében a Volánbuszt milliárdos vesztegetés ügy mai fejleményeiről beszélgetünk, majd arról, hogy sorra nyilvánosságra kerülő ügyek, az átvilágítások eredményei milyen hatással vannak a magyar néplélekre. A Kontroll számolt be néhány napja arról, hogy a kiszeníti rendőrség nemzeti nyomozó irodája kihallgatásra idézett be 8 embert az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. Idézést kapott a cikk szerint Szívek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója, és Jelinek Dániel, milliárdos ingatlanvállalkozó, Tiborcz István korábbi üzlettársa is. Magyar Péter miniszterelnök ma a parlamentben arról beszélt, hogy az ügyészség Jelinek Dánielt, Szívek Norbertet is előállította. Ezt nem sokkal később, igaz, konkrét nevek említése nélkül a központi nyomozó főügyészség is megerősítette. A háttérben pedig a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügy áll. A

0: A végén Galgóczi Ferenc vállalkozó, akit az ügyben májusban hallgattak ki tanúként. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, üdvözlöm!
0: Ugye mostanáig több feljelentést is tett korrupció gyanús ügyekben, és a Galgóczi Ferenc hivatalos Facebook oldal elnevezési közösségi felületen egyebek mellett arról ír, hogy a Volánbusz csoporttól 10 milliárd forintot meghaladó összeget loptak ki. Mielőtt belekezdenénk, annyi részletet áruljon csak el a hallgatóknak, amivel sem saját magát, sem a tanúvallomásának a tartalmát is, természetesen a nyomozás sikerét sem veszélyezteti. Mit lehet tudni erről az ügyről?
1: A Volánbusz ügycsoportnak több szertágazó ügye van. Van hűtlenkezeléses része, korrupciós ügye. A mai őrizetbe vételek azok egy 2015/2018-as ügycsoportra nyúlnak vissza. Ebben az ügyben már 2021-ben indult nyomozás. Négy lába van az ügynek. Az első lába az egy autóbuszok leasing szerződését lejártát követően történt adásvételügylet, amelyben körülbelül 1,6 milliárd forint vagyoni hátrány érte a Volán társaságot, ami ugye egy állami tulajdonú vállalat. A második része neki egy 2 milliárd forintos fiktív szervizelési karbantartási szerződést, amit a Volánbusz egy olyan társasággal kötött, akinek sem autóbusza, sem műhelye, sem szakembere, sem szerszáma nem volt, és ezt az összeget mégis kifizették. A harmadik része neki, és talán ez a legsúlyosabb, hogy a Volánbusz meghirdetett egy tendert, amiben 33 hónapra kerestek autóbuszokat bérleti konstrukcióban, és a Volánbusz által korábban használt 250 darab autóbuszt a most őrizetbe vett Szivek Norbert MNV vezérigazgatóhoz és szervezetéhez köthető gazdasági társaságok, tehát cégekről beszélünk, összesen 450 millió forint körüli áron megvásárolták, tehát használt autóbuszokról beszélünk, nagyon használt autóbuszokról, majd ezeket az autóbuszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbeadták a Volánbusznak. A negyedik ügy lába pedig egy ingatlanvásárlás volt, ahol volt egy ingatlan, amit a Volánbusz előbb bérelt 100 millió forintért közel fél éven keresztül. Ezt az ingatlant a bérbeadó megvásárolta annak tulajdonosától A napon 700 millió forintért, B napon pedig továbbadta a Volánbusznak 1,3 milliárd forint körüli áron.
0: A Kontroll idén tavasszal azt írta, hogy a csaknem 10 éve folyó ügyben a nyomozók tulajdonképpen már mindent felderítettek, amit lehetett, nevesíteni is tudták a lehetséges elkövetőket, végül azonban valakik keresztbe tettek a felelősségre vonásnak, mert a szálak túl magasra értek. 2021 őszén a Pesti Központi Kerületi Bíróság ügyészi indítványra házkutatást is elrendelt. 2026-ot írunk. Mi történt 5 éven keresztül, és miért?
1: Tehát annyit pontosítanék, hogy 5 éve tart a nyomozás, tehát ugye 2021-es a büntető ügy, és valóban az történt, hogy bármennyire is végzett a Nemzeti Nyomozóiroda áldozatkész és színvonalas nyomozati munkát, nem csak a bűncselekményeket derítette fel, hanem azt is feltárták, hogy a bűncselekmények útján gazdagodó társaságok milyen pénzmosás gyanús műveletekkel és hova tették el, hova tüntették el a több mint 10 milliárd forint korrupciós pénzt, megnevezték a lehetséges gyanúsítottikat, ennek ellenére az ügyészség részéről nem történt meg a gyanúsítás. Ezek az ügyek nyilvánvalóan, ez a négy ügy, amit mondtam, nyilvánvalóan fogva voltak az ügyészség részéről, és valóban azért, mert ennek az ügynek, ennek a négy ügynek az eredője az egy mentelmi jogot jelenleg is élvező, most országgyűlési képviselő, korábban pedig az Orbán kormánynak a nemzeti és fejlesztési minisztere volt, dr. Sesztán Miklós.
0: Hogyan kapcsolódik az ügyhöz a kormányfő által is nevükön nevezett Szivek Norbert, volt MNV vezérigazgató, és Jelinek Dániel ingatlanvállalkozó?
1: Kivek Norbert az MNV vezérigazgatói székéből irányította azt a szervezetet, amely ezeket a korrupciós cselekményeket, és egyébként ezeken túlmutató egyéb korrupciós cselekményeket is megvalósított. Azt követően, hogy előállították a bűncselekmények útján szerzett pénzt, ezeket különböző gazdaságok, gazdasági társaságoknak kölcsönadták, tehát kiutalták, többek között Jelinek Dániel egyik cégének is, amiből a milliárdos vállalkozó 750 millió forintot magának elkönyvelt.
0: Hogyan jutottak?
1: Jelinek Dániel a korrupciós pénzből gazdagodott.
0: Hogyan jutottak egyébként ezek az ügyek a tudomására? Hogyan tudta ennyire beleásni magát ezekbe az ügyekbe, és mi mindennel szembesült itt menet közben?
1: Szeretném kiemelni, hogy ebben az ügyben nem én tettem a feljelentést, ez 2021-es ügy. Én 2017 óta foglalkozom azokkal az ügyekkel, amelyek kifejezetten Sesták Miklóshoz és Szivek Norberthez köthető bűncselekmények. Ahogy mondtam, ennek egy része ez a Volánbusz csoportot érintő ügy. Rengeteg információt, rengeteg háttérbeszélgetés alapján megszerzett egyéb tudásanyagot gyakorlatilag összefoglaltam, és ebből állt össze a teljes ügycsoportot érintő történeti eseménysor.
0: Amennyire lehet tudni, képbe került például a Volán vezér édesanyja ezekben az üzletekben vagy ügyletekben, vannak már azóta felszámolt cégek. Mennyire vannak olyan apró mozaikok, amelyek mondjuk megnehezítik a nyomozást, vagy eltolhatják ennek az idejét?
1: Én azt gondolom, hogy a nyomozást azt az ügyészség nehezítette, mint ahogy mondtam, a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai rendkívül precíz és professzionális nyomozást folytattak. Minden információ a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy az érintetteknek a gyanúsítása az megtörténjen. Az ugye megtörtént 8 személynek múlt hét csütörtökön. Ma történtek egyéb nyomozati cselekmények, és azt gondolom, hogy mivel a nyomozóhatóság pontosan tudja, hogy a korrupciós pénznek az útja milyen módon, kik által és hol kötött ki, biztos vagyok benne, hogy a vagyonbiztosítási intézkedések is sikeresek lesznek.
0: A rendőrség azt írta, hogy az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatóak. Ön szerint kik lehetnek azok?
1: Szerteágazó az ügy. Különböző, az elkövetőket tekintve különböző szinteken én még várok gyanúsításokat és őrizetbevételeket, és teljes magabiztossággal tudom mondani, hogy Sesták Miklóst ebben az ügyben meg fogják gyanúsítani.
0: Hát őt viszont védi a mentelmi joga.
1: Ez egy technikai kérdés jelen pillanatban, hogyha a nyomozóhatóság kezdeményezni fogja a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor erről a parlamentnek a mentelmi bizottsága dönteni fog.
0: Egy másik téma, ami persze összefügg ezzel az üggyel, hogy augusztus végén adott interjút az Economics-nak, és ott úgy nyilatkozott, hogy az új szuperhivatal, az MVVH immár olyan erős szakmai vezetéssel bír, ami a működését és eredményességét ma még sokak számára elképzelhetetlen szintre emelheti, most önt idéztem. Kiállt Unger Anna és Tasnádi Katalin mellett is, és azt mondta, hogy nem létezik számukra ennél rosszabb forgatókönyv. Kik számára és miért?
1: Sesták Miklós és szervezetének a számára nem létezik ennél rosszabb forgatókönyv. Utaltam arra, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a nyomozati elnök helyettese dr. Tasnádi Katalin lett, aki szakmailag, emberileg és elkötelezettségét tekintve a lehető legjobb választás erre a pozícióra.
0: Még egy rövid választ adjon az utolsó kérdésre. Mit vár el a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivataltól?
1: Én azt várom el, hogy azzal a mandátummal, amivel 2026. április 12-én Magyarországon megtörtént a rendszerváltás, élni fognak, és a hivatal rövid időn belül nagyon eredményes munkát fog felmutatni.

0: Stratégiai Kutató Intézet elnöke, és arról is ma számolt be a hazai sajtó, hogy Lázár Jánost erdei létesítmények elbontására kötelezte a hatóság, mert engedély nélkül épültek. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem pszichiátria és pszichoterápiás klinika osztályvezetője van a vonal végén. Köszöntöm Önt!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ugye számtalan alkalommal, számtalan fórumon beszélt már a magyar társadalom politikai és társadalmi megosztottságáról, arról, hogy a választási kampányok és a közéleti feszültségek milyen sérüléseket okoznak a magyarok lelkében. Az ilyen típusú híreknek van-e gyógyító hatásuk? Mit gondol?
1: Mert még milyen típusú híreknek?
0: Amikor az emberek hallják azt, hogy mondjuk vannak olyan dolgok, amelyek ellen tiltakoztak, amelyek alapján mondjuk leadták a szavazatukat április 12-én, és most jönnek az eredmények, hogy valóban érdemes volt.
1: Hát általában egy társadalomban az igazságosságban való hit, tehát az, hogy számíthatok arra, hogy kiszámítható a társadalom, és hogy biztonságban vagyok, jogi védelem alatt állok, és hogyha valaki ezeket a jogi határokat átlépi, az megbüntetik, korlátozzák a jogtalan magatartást, az jelentősen javítja az emberek életminőségét. Na most, ha azt halljuk a hírekbe, hogy valakik valamilyen jogtalan cselekedetet követtek el, és erre vonatkozóan egy jogszerű eljárás van. Tehát nem egy büntetés, nem egy bosszú hadjárat, nem egy ilyen lincselés, hanem a jogrend alapján alaposan átgondolva és a jogszerűséget betartva történnek eljárások, az biztos, hogy javítja az emberek életminőségét.
0: Milyen lelki folyamat zajlik le azokban vajon, akik most szembesülnek ezekkel a hírekkel, tehát olyan információk birtokába jutnak most, amilyenekkel korábban nem rendelkeztek, mert mondjuk nem olvastak, nem néztek ilyen típusú híreket?
1: Hát ez ugye, ez nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon óriási megosztottság volt, teljesen eltérő híreket hallgattak az emberek, és nagyon eltérő információk birtokába voltak, és ráadásul ez egy ilyen identitás politikával lett összekapcsolva, hogy aki például az egyik oldalnak hisz, az egy rendes ember, aki a másik oldalnak hisz, az egy ellenség, az ország ellensége, stb., vagy nem is magyar, vagy idegen szívű, vagy áruló. És akkor hát ez azt jelentette, hogy valamelyik oldalhoz tartozónak lenni, az egy mély identitásbeli hovatartozással is járt nagyon sok embernél. Tehát, hogy ő hit ebbe a közösségbe, hit ezekbe az üzenetekbe. És hát ugye azzal szembesülni, hogy az, amiben ő hitt, meg az, amit ő valóságnak gondolt, az esetleg arról kiderül, hogy ahhoz bűncselekmények, vagy igazságtalan eljárások társultak, az mélyen megrendítheti a saját önérzetét is, vagy identitását is. Vagy ezzel ellen úgy védekezik, hogy letagadja azt, amit hall maga előtt, vagy nem tartja igaznak. Tehát azért azt is számításba kell venni, hogy ez egy nagyon bevett önvédelmi mechanizmus az embereknek, hogyha mi az identitásában nem fér bele, olyan tényekkel találkozik, akkor azt mondja, hogy azok nem tények, azok meghamisított dolgok, nem is igaz, és hát én úgy látom az én szűk köreimben, hogy bizony vannak olyan emberek, akiket ez megrendít, elgondolkozásra késztet, és átgondolja, hogy lehet, hogy rosszul látta idáig, mert nem volt elég információ birtokába,

0: vannak azok, akik tagadják ezeket, és azt mondják, hogy ezek hazugságok, koholt vádak, stb. És ezért is nagyon fontos egy az igazságosságnak és a jogszerűségnek a végigvitele ezekbe a folyamatokba, és tudom, hogy nagyon sok ember dühös azért, hogy miért nincs azonnal büntetés, de ugyanakkor sajnos a jogrend az ilyen lassan működik, viszont hosszú távon mégiscsak a jogrendbe való bizalom és egy igazságos országba való bizalom az megéri ezt a várakozást. Tehát én türelemre késztetem az embereket a lincselés helyett.
1: Hogyan hat az a választókra, hogy a miniszterelnök minden parlamenti ülés előtt oda-oda szúr az ellenzéknek, szembesíti őket az elmúlt időszak történésével, mulasztásaival, hibáival? Lehet azt mondani, hogy ez a lelki nyugalom megzavarására alkalmas információ lehet?
0: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Igazából az egy nagy probléma ezzel az interjúval, mert próbáltam rá készülni, és megnéztem, hogy milyen kutatások vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek a választás előtti propagandák, plakátkampányok, meg a választás maga, meg a választás utáni események, azok milyen lelki következményekkel jártak a lakosságban. De egyszerűen nem találtam ilyen kutatást. Tehát ezért nem is tudok bizonyossággal beszélni arról, hogy például a miniszterelnök vagy bármilyen más jelenség az hogy hat az emberekre. Tehát amiket én itt mondok, azok csak az én egyéni intuícióim, vagy a szűk ismeretségi köreimbe megfigyelt tapasztalatokra alapul. De én azt gondolom, hogy az elmondható, hogy van egy olyan jelenség, amit Bandura írt le, hogy az emberek utánozzák azokat az embereket, akik híresek, erősek, befolyásosak és sikeresek. Ezt nevezik modelltanulásnak. És hogy a miniszterelnökünknek a viselkedése az valószínűleg nagy hatással van egy csomó emberre, és ezen el lehet gondolkozni, hogy ez egy jó hatás, hogy valaki bátran és határozottan szembesíti azokat az embereket, akikről azt gondolja, hogy nem jól viselkednek, vagy nem jól viselkedtek azzal, vagy ez inkább zavaró, és hogy ugye sokakban kétség van, hogy addig, amíg nincsenek elítélve, mondhatunk-e emberekről olyat, hogy valamilyen bűncselekményt elkövettek, vagy nem. Jó ez a kultúra, mert ugye ez kultúrát teremt, minél befolyásosabb emberek viselkednek így, annál inkább működik ez a modelltanulás. Ugyanez volt az előző kormány idején, hogy jó-e az, hogy a befolyásos emberek semmilyen kérdésre nem válaszolnak, nem hajlandók vitázni, és csak papagájként elismétlik ugyanazokat a szövegeket, bármilyen kérdést tettek el föl nekik, meg hogy bizonyos embereket idegennek, nemzeten kívülinek minősítettek, akik nem értettek velük egyet. Hát ennek is volt egy hatása.
1: Ez a hatás, ez lehetséges, hogy abban is megnyilvánul, hogy ugye a magyarok mentális állapota nem a legjobb, és idén-nyáron megalakult az Országos Mentális Egészség Hálózata. Szakemberek a múlt héten a Magyar Tudományos Akadémián összegyűltek és bemutatták, hogy milyen megoldási javaslataik vannak a rendszer szintű változások érdekében. Hogyan tudná ezt, még nagyjából 2 percünk van hátra, hogyan tudná ezt összefoglalni? Melyek a legégetőbb kérdések?
0: Ugye a legégetőbb egyik kérdés, hogy az ország felében nincs gyerek és serdülő pszichiátriai ellátás. Tehát egy olyan országban élünk, ahol a megyék felében a gyermekeink nem kapnak ellátást, és a felnőtt korba úgy jutnak el, hogy kezeletlenül vannak 5-10 évig, vagy, és ennek súlyos következményei van az ő fejlődésükre nézve. Másik nagy probléma, hogy ugye a nővérek fizetése, ápolók fizetése rendkívül alacsony, és már csak a rendszerbe ragadt 50 fölötti ápolók vagy nővérek vannak, nincsenek újak, és ha nincs megfelelő ápoló személyzet, akkor az ellátás se tud megfelelően működni. Akkor nagyon nagy probléma, hogy a korai prevenció, korai intervenció, alappszichiátriai ellátás nagyon alacsony szinten van, illetve a rehabilitációs ellátás. És ezért a rendszer az osztályos kezelés felé nyomja a pácienseket, vagy megvárja, míg olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy osztályos kezelésre lesz szükségük. Hát ezek a fő problémák, és hát ezeken dolgozunk, hogy ezeket beazonosítsuk, és beazonosítsuk a jó gyakorlatokat, mert Magyarországon foltokban van nagyon sok rendkívül magas színvonalú ellátás, de az azonos ellátáshoz való jog az nem érvényesül, tehát nem mindegy, hogy hol születik valaki egy országba. Ebbe az országban van, ahol világszintű ellátást kap, van, ahol nulla ellátást kap.
1: Úgy tudom, hogy ezeket a javaslatokat írásban is benyújtják majd a kormány számára. Remélem, hogy értő fülekre találnak. Unoka Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Éve alapították Veszprém város vegyes karát. Összművészeti térré alakul a Győri Zécsi palota, és kiderül, kik lettek a Városmajori Szemle Plusz idei díjazottjai. A Szabadpolc mai adásában a megújuló kulturális terek és a közösségteremtő művészet nyomába eredünk. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Gödöllei Anna. Kilenc előadás, köztük vidéki és határon túli társulatok darabjai mutatkoztak be a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatában. A díjátadóra szeptember 11-én került sor, amire Babus Kriszta is ellátogatott. A díjazottak közül elsőként Nagy Péter István rendezővel beszélgetett.
3: Takarásban, azt hiszem ez a cím sok mindent elárul arról az előadásról, amelyet a Szombathelyi Vörös Sándor Színház állított színpadra. Díjat is kapott a rendező az előadásért a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Számítottatok erre?
4: Hát úgy működik ez a díjátadó ceremónia, hogy előtte szólnak, hogy nyertél egy díjat, ezt nem mondják el, hogy melyiket, szóval ilyen értelemben ez a része nem volt meglepetés, az, hogy micsoda a díj, vagy mi ez a három díj, amit kaptunk, azt itt tudtuk meg. De ezzel együtt is ez egy nagy öröm és egy nagy közös elismerés. És például most a rendezés és két színészi teljesítmény lett kiemelve. Ugyanakkor ez egész társulatnak szól szerintem, tehát ez egy nagy kollektív csoportmunka volt, amiben nagy szerepe van természetesen az alkotótársaknak, és elsősorban is a két írótársamnak, Mikó Csabának és Závada Péternek, velük hárman kezdtük el ezt a projektet fejleszteni, és aztán a színészek improvizációra építve született meg a darab. Ez egy nagyon személyes történet, ami betekintést enged a vidéki színészi lét minden napjaiba, de nagyon specifikusan is ennek a társulatnak a működéséből és ezeknek a személyeknek a megszenvedett életútjaiból tevődtek össze legalábbis azok az alaptémák, amik természetesen aztán eltávolodtak a fikció irányába is, de ezt a személyes jellegét ez mindenképp megőrizte az előadás. Azt hiszem, hogy élesen és kritikai módon viszonyul az előadás a feldobott témákhoz, és megpróbálja eléggé részletesen körüljárni, tehát nem elégszik meg szerintem a felszínes ráközelítéssel, vagy a feldobott téma sztereotípiáinak a villogtatásával, hanem azt hiszem, hogy a mélyre megy, tele van élettel, természetesen fiatalok a szereplői, úgyhogy a párkapcsolati bonyodalmak, szerelem, boldogságkeresés, életútkeresés, ez mind benne van, és azt hiszem, hogy teátrálisan is olyan értelemben nagyon érdekes, hogy egyébként egy évad elején vagyunk a társulat életében, egy új darabot kezdenek el próbálni, ez se véletlen, hogy éppen a Csehovtól a három nővért, és mindenféle metateátrális játékokkal belelátunk abba, hogy készül ez az előadás, néha ennek az előadásnak a történéseit látjuk. És hát elsősorban, nem tudom, olykor abszurd küzdelmeket is látunk azzal kapcsolatban, hogy milyen fonák oldala is vannak a színház csinálásnak, vagy a színház csinálói lét és a magánélet összefonódásainak.
3: Milyen ma vidéken bármilyen lehetőséghez jutni? Ez mondjuk lehetőség, hogy itt bemutattátok a fővárosban, és esetleg picikét odafigyelnek most jobban rátok, vagy akár közönség is lemegy megnézni?
4: Én szerintem ez egy komplex helyzet, tehát én nem feltétlen akarnék egy tragikus vonással gondolkodni arról, hogy milyen a vidéki lét, az egy specifikus dolog, van a fővárosi lét, van a vidéki lét, mind a kettőnek vannak negatív és pozitív oldalai. Iszonyúan sajnálatos az, hogy kulturálisan az elmúlt időszakban kivesztek igazából azok a nem csak a fesztiválok, hanem a meghívások is, kb. Mint a fehér holló. Tehát igazából azt hiszem, hogy strukturálisan kéne azon elgondolkodni, hogy rengeteg a pazarlás ebben a színházi rendszerben olyan értelemben, hogy vidéken létrejönnek nagyszerű előadások, ott helyben nyilván limitálva van az a szám, hogy mennyit tud menni egy előadás, és simán előfordul az, hogy mondjuk egy produkció, noha minősége okán bőven lenne helye Budapesten, egyszerűen föl se jut. Tehát ennek mindenképpen örülni kell, hogy nekünk most ez a lehetőség megadatott, és aztán nagyon jó lenne, hogyha emberek, akik éppen abban a helyzetben vannak, hogy van erre lehetőségük, gondolkodnának azon, hogy lehetne fejleszteni ezt a rendszert, és egyébként meg több lehetőséget adni arra, hogy ezek az egyébként kiváló előadások föl tudjanak jönni Budapestre, és meg tudjuk mutatni őket.

0: A Szemle Plusz közönségdíját a Ház a blokkok között című előadás kapta meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata alkotása. Ez mondhatom így, hogy ez egy közös munka volt?
1: Abszolút, ha bár minden a rendező fejéből pattant ki. Ő írta ezt a szöveget, ő rendezte meg, ő válogatta a dalokat, pontosan tudta, hogy miről akar beszélni. Tulajdonképpen az első rajztanárának ajánlotta ezt az előadást.
0: Rádó Efrémről van szó, ő írta és ő rendezte a darabot, ő most nem tudott eljönni a díjátadóra, Rózsa László viszont az egyik főszereplője ennek az előadásnak, ő az, aki képviseli a társulatot. Még van egy díj az Öredben, a legjobb női mellékszereplő díját is ez az előadás kapta meg, Berekméri Katalin volt az, aki ezt átvehette, virtuálisan meg is köszönte. Hogyan dolgoztatok együtt, hogyan született meg maga ez az előadás?
1: Mint említettem, minden a rendező fejéből pattant ki. Volt egy gyerekkori emléke egy házról, ahol egy festőnő lakott, és ő gyerek fejjel, szemmel úgy emlékszik, hogy a földtől a plafonig ez a szoba, ez a ház tel is tele volt képekkel, gicsekkel, amit az ő gyermek szeme, gyermek lelke gyönyörűnek látott. Ez adta az előadás magvát, és aztán szereti a nagyon elrajzolt karaktereket, de persze ismer is már minket, tudta, hogy kiből mire kíváncsi, mi inspiráltuk a rendezőt, de nem mondhatnám, hogy nála demokrácia van, tehát az első betűtől az utolsóig minden az övé.
0: Összefoglalnád nekünk, hogy miről is szól ez az előadás? Nagyjából mondtad a víziót, hogy mi az, ami megiklette magát a szerzőt, rendezőt, Rádó Efrémot, de hogy te egy árvafiút játszol, és egy testvérpár lakásában játszódik, mondhatjuk így ez a történet?
1: Igen, ez egy árva kisfiúnak a felnővés története tulajdonképpen. Van olyan szerencsés, hogy beköltözhet idézőjelesen ebbe a házba, ahol él egy zsémbes öreg asszony, Bot Karola és az ő két vénkisasszony lánya, Etelka és Ida, és az ő négyük kálváriájáról szól ez az előadás.
0: Ennek van valami szimbolikus jelentése, párhuzama, akár lehetne ez a mai Marosvásárhelyen is, vagy a mai Magyarország valamelyik kis településén, vagy ez abszolút a 80-as éveket idézi meg?
1: Leginkább a 80-as éveket idézi meg, ez volt a rendező célja, de persze önigazságok vannak benne, ami kortalanná teszik.
0: Az Öredben van a két díj, te képviseled most egyedül a Marosvásárhelyi Társulatot itt a Szemlén, mármint a díjátadón. Ez jellemző, hogy mondjuk titeket meghívnak, magyar nyelvterületre játszhattok, mekkora közönségetek van Marosvásárhelyen? Tehát, hogy jó ide az anyaországba, lehet, hogy ez nagyon nagy hangzatos kérdés, elhozni egy előadást, van különbség közönség és közönség között?
1: A dolog pikantériájához hozzátartozik, hogy én magyarországi vagyok, én debreceni születésű vagyok, onnan mentem ki Vásárhelyre, és ezt mindig nyomatékosítom, hogy ennél nagyobb szerencse nem érhetett engem. Ez egy fantasztikus társulat, és ezt az is igazolja, hogy nagyon figyelnek ránk, mind Magyarországon, mind pedig Romániában, tehát én azt gondolom, hogy egy igen előkelő helyet foglalunk el a magyar színházak között. És Vásárhely egy lényegében magyar lakta város, szép számú közönségünk van, olyan közönségünk, aki nagyon szeret a színházat, és nagyon szeretnek bennünket is.
0: A Budaörsi Színház előadása lett a legjobb a Városmajori Szemmel Pluszon. Belső Céréka rendezte a Cyrano című előadást. Számítottatok erre az elismerésre?
2: Nem, de ennek a legfőbb oka az, hogy én nem szoktam díjat kapni. Annak örülök nagyon, hogy nagyon sok munkám van, és olyan munkáim vannak, amiket nagyon szeretek. Tulajdonképpen most már így erre kondicionáltam magam, hogy tehát hogy az nem az én dolgom, hogy kapok-e ezért elismerést, vagy nem. De amikor szóltak, hogy kap három díjat az előadás, és tudtam, hogy a Böröndi Bence és Juhász Vince jön velem, akkor azt gondoltam, vagy abban reménykedtem, nekem tényleg a szívem legmélyéből az volt a legfontosabb, hogy a Bence megkapja ezt a díjat, tehát meghatódtam, meg nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és nagyon boldog vagyok a társulat miatt is.
0: Ez az előadás vajon mond valami újat, újszerű, friss, 21. századi Cyrano?
2: Természetesen igen, ezt tudni kell, hogy Martin Krim, a londoni National Theatre-ben Párizsban rendezte, tehát ő volt ennek a kitalálója, hogy mi van akkor, hogyha a Cyrano nem egy költő, vívómester, hanem egy slammer. Tehát egy mai figura, de közben egyfolytában játszik már az eredeti verzió, a Martin Krim féle verzió is azzal, hogy ugrál a mai kor és a régi kor között asszociációkban, és az egész egy ilyen újított mai nyelven beszél. Tehát a mi előadásunknak az egy nagyon nagy, hogy is mondjam, védjegye, hogy ezt Závada Péter fordította, és nem is csak, hogy fordította, hanem tulajdonképpen újraírta. És hát valóban maga az a kor, amiben a Cyrano élt, az nagyon sok mindenben hasonlított arra a világra, amiben mi élünk, és hogy bizonyos szabad gondolkodókat kergettek az akkori konzervatívok, tehát nagyon jó párhuzamokat lehetett felfedezni a világgal, egy nagyon fiatalos és nagyon mai emberhez szóló, meg főleg mai Magyarországon élő emberhez szóló előadás született ebből.
0: Az, hogy a Budaörsi Színház egy kis társulat, de itt a főváros közelsége, az előny vagy hátrány?
2: Én azt gondolom, hogy előny, tehát ha most pont ugye itt a díjátadón Bakonyi kis Boglárkát hallgattuk, és mindig fáj a szívem, amikor látok egy csodálatos előadást, mint mondjuk az övéké, ez a Takarásban című előadás, és hogy ezt hányszor tudják eljátszani, hogy ez hány emberhez jut el. Csodálatos, hogy játszották már a Katonában is, de az, hogy tényleg mennyire marad láthatatlan vidéken egy színész, az szerintem nagyon fájdalmas. Ebből a szempontból Budaörs, ha nem is gyorsan, de hát az utóbbi 5 évben szerintem fölkerült a térképre. Vicces emberek szokták mondani, hogy a legjobb budapesti vidéki színház, és nekünk az az ambíciónk, hogy a legjobb budapesti színház legyünk. Én azt gondolom, hogy az előny, hogy ez egy kis társulat, és előny az is, hogy ide mindig jönnek vendégek, mert ez életben tartja a mozgást, és azt is gondolom, a jövőre néz, hogy az sem baj, hogyha van mozgás. Ha jönnek fiatalok, akik itt kezdik el a pályájukat, és aztán elmennek, tehát hogy én bennem valamilyen olyan kép él, hogy ez egy menedék és egy ilyen keltető.

0: Babucs Kriszta, Nagy Péter István rendezővel, Rózsa László színésszel és Pelsőci Réka színésszel rendezővel beszélgetett a Szemle Plusz díjátadóján. A Városmajorban tehát a vidéki és a határon túli színházak hoztak pezsgést a fővárosi kulturális térbe. Most viszont fordítsunk egyet a kockán, és nézzük meg, hogyan teremt szétbonthatatlan közösséget a zene a Királynék városában. Ritka és tiszteletreméltó pillanat, amikor egy zenei közösség 7 évtizeden át képes folyamatosan megújulni úgy, hogy közben az alapértékeit megőrzi. Idén ünnepli megalapításának 70 éves évfordulóját Veszprém város vegyeskara. Bár az alapító tagok közül ma már senki sem énekel a kórusban, a generációk közötti kapocs erősebb, mint valaha, és a létszám évről évre gyarapszik. Szeptember 25-én egy rendkívüli, egész hétvégés ünnepségsorozat veszi kezdetét, ahol kicsik és nagyok, egykori és jelenlegi tagok gyűlnek össze. Kiállítással, könyvbemutatóval és persze rengeteg zenével készülnek, hiszen vallják, a gyerekkori zenei nevelés egy érzékenyebb, a világra nyitottabb és kulturáltabb embert eredményez. Ráadásul a koncert hétvége csak a kezdet, hiszen majdnem fél éven át tart majd az ünneplés. Felszegi Csaba riportja.
1: 70 év, mondhatnánk azt, hogy nem annyira kerek, mert a 75-öt szokták jobban kiemelni.
2: Erdélyi Ágnes, Veszprém város vegyeskarának kornagya.
1: Viszont egy városi vegyeskar életében, ahol most már nincsen alapítótag, aki énekel, és hát már az alapító karnagyot, Zámbó Istvánt is elbúcsúztattuk már 20 éve lassan. Nagyon nagy dolog, hogy megvan az énekkar, és szeptember 25-én van maga az alapítási születésnap, ehhez az egész hétvégét hozzá fogjuk kapcsolni, és hálaadó templomi hangverseny, sok közös éneklés, oratórium hangverseny is lesz. Ez azért fontos nekünk, mert Csemicki Miklós, aki nem olyan régen távozott a kedvenc zeneszerzőink élő sorából, ő nekünk 2001-ben írt egy veszprémi Tedeumot. És Orbán György, aki neki nagyon jó barátja, és tőle is sok mindent éneklünk, azt mondta, hogy szerinte ez az elmúlt évtizedek legjobb magyar oratóriuma, ez a Csemicki Tedeum, úgyhogy az ő emlékére, és mert nekünk írta, ezt megint el fogjuk énekelni. Ezen kívül sok-sok közösségi program lesz, visszavárjuk azokat, akik hozzánk kötődnek, és hát ez az 1956-os alapítás, ez azért akkor is történelmi időszak volt, tehát szeptember 25-én Zámbó tanár úr, aki fiatal ember volt akkor, megkapta az elődjétől a karnagyi pálcát, ami egy dalárdának volt tulajdonképpen a jelképe.
2: Hát régen dalárdaként is volt, abból alakultak át.
1: Így ugye? Van, így van. Gál Sándornak hívták azt a idős karnagyot, aki aztán tovább tudta adni a fiatal Zámbó tanár úrnak, és akkor ugye jött a forradalom, akkor a pár próba után abba is hagyta a vegyeskar, és ugyanakkor megalakult egyébként a szimfonikus zenekar, tehát Veszprém város ének és zenekaraképpen alakult meg ez az együttes, összetett együttes, és a próbákat aztán a forradalom után csak januárban tudták folytatni, úgyhogy az első hangverseny tavasszal volt. És ezért aztán mi is azt találtuk ki, annyi minden kedvenc énekelni valunk van, meg megvan az évnek a műsor struktúrája most már nagyon régen, évtizedek óta, hogy egészen a júniusi magyar kórusok találkozójáig fogjuk ezt az egész jubileumi évadot megszervezni, és júniusban megint várjuk majd a határokon túliakat, sőt, szeretnénk újra egy dalvölgyet meghirdetni, amelynek a munkálatai már folynak.
2: Létezik, hogy a tagok között van olyan, aki már a kezdetekkor itt énekelt? 80 éves körül lehet, ugye a gyerekként andó 70 évvel ezelőtt már énekelt ebben az alapított kórusban.
1: Most már aktív nincsen közülük, de van olyan, aki hozzánk tartozik, de már 80 sok éves. Ő volt akkor középiskolás, amikor megalakult az énekkar, de most is vannak néhányan 80 fölötti tagjaink, a legfiatalabbak pedig 30 év körüliek. Számomra, aki 37 éve vagyok már itt.
2: Akkor gratulálok a 70 mellett ehhez is.
1: Köszönöm szépen. Hát ez egy életfeladat, ugyanúgy, ahogy az Ámbó tanár úr is úgy érezte, hogy ez az. Én is ezt megkaptam, sorszerű körülmények között, de úgy érzem, hogy minden erőmet, a fele életemet valóban ebbe bele raktam, és nagyon sok örömet kaptam én is, és remélem, hogy az énekesek is.
2: És nagyon fontos a gyerekkórus, ugye van egy gyerekkórusok is?
1: A Veszprémváros vegyeskara vokálja, ők az ifjúsági kórus, és őket 2002-ben hívtuk életre, főként zeneiskolásokból áll, de aztán a barátaikat is hozzák, és itt tanítjuk őket a kórusirodalom alapjaira.
2: Ki a legfiatalabb, hány éves?
1: A gyermekkórusban 12 évesek. Azon gondolkodunk, hogy esetleg egy még fiatalabbaknak indítható kórusiskolát még mögé rakunk, vagy inkább elé a munkának, mert sajnos az iskolákban itt Veszprémben nem túl sok gyerekkórus működik, és mindig vannak olyan kisebbek is, akik szívesen jönnének.
3: Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad.
2: Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
3: És egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csináljon.
2: Ezt tudjuk a kutatások alapján, hogy sokkal kifinomultabb, sokkal kulturáltabb emberi válik az, aki zenei nevelést kap.
3: Igen, én a fiatalkorból indítanám mégis ezt a gondolatot, mert ahogy Frony Tamás, az agykutató professzor mondta, hogy a zenei nevelés és a zene gyakorlatának a megvalósítása, az egyszerűen olyan serkentéssel hat az agy felé, amit kár lenne kihagyni. Tehát aki zenét tanul, érezhetően a többi tantárgyakba is fejlődik, mert a zenei nevelés annyira komplex, tehát először meg kell tanulni a szólfést, az alapokat, azt meg kell csinálni, végre kell hajtani, be kell gyakorolni, és ennek a magasabb fok, amik a társas zenélésbe torkolik a dolog, akkor ugyanazt a zenei finomságokat meg kell valósítani csoportosan, ami már az egyik legfejlettebb agytevékenység, tehát nem csak az elmélet, a gyakorlat, az egyéni gyakorlat, hanem a közösségi gyakorlat az, ami ilyen szépen fölépíti ezt az agyi funkciókat. Ezeket a funkciókat mindenre lehet alkalmazni, tehát mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
2: A vegyeskar minden koncertjén fellép most a következőn is?
3: Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és nem sok koncertet hagytam ki az évek folyamán. Egy speciális tevékenységem is van a kórus életében. A hangversenyeket én szoktam rögzíteni, és ezzel a tevékenységgel visszahallgathatóvá válik, illetve kiinduló pontjá válhat annak, hogy bizonyos műsorok, válogatások még CD-n is, vagy pendrive-on is megjelenjenek.
1: Jön majd az a generáció, akikkel együtt meg tudjuk alapozni a következő évtizedeit is a vegyeskarnak.
2: Erdélyi Ágnes Veszprémváros vegyeskarának karnagya.
1: Sok növendéket indítottam én magam is pályára. Szeretném, hogyha fölbukanna majd az a néhány fiatal kolléga, akik lelkesedéssel, tudással, igényességgel tudják ezt folytatni. Tehát 70 évet már nem szabad hagyni, hogy eltűnjön. Vannak erre az országban nagyon jó példák, hogy sikerül, vannak 100 éves énekarok, még mindig működő, és még idősebbek is, de ehhez a következő generációt be kell vonni, a lelkesedést meg az összefogást fönntartani, magában a városban is. Szeretnénk, hogyha megtalálná a vegyeskar a következő generációkat is. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy együtt kell lenni ahhoz, hogy művészetet tudjunk, több szólamú művészetet előadni.
0: Erdélyi Ágnessel, Veszprémváros vegyeskarának kórusvezetőjével és Vulavics Miklós kórustaggal Felszegi Csaba beszélgetett. A zene tehát nem csak nevel, de évtizedeken átívelő közösséget is épít. És ha már a zene közösségformáló erejénél tartunk, nem Veszprém az egyetlen dunántúli kulturális fellegvár, ahol a dallamok új utakat törnek maguknak. Győrben ugyanis a klasszikus zenei hagyományokat most valami egészen újjal ötvözik, lebontva a falakat a különböző művészeti ágak között. A Győri Filharmonikus Zenekar a 2026-27-es évadban nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a hagyományos koncerteken túlmutatva egy valódi, lüktető összművészeti központtá alakítsa a barokk Zichy palotát. A most induló szezon a fény és árnyék mottót viseli, és a cél nem is lehetne izgalmasabb. A zene mellé behozzák társművészetként az irodalmat, a színházat, a filmet és a fotóművészetet is. Ezzel a bátor megújulással az intézmény azokat is meg szeretné szólítani, akik talán eddig távolabb érezték maguktól a filharmonikusok világát. Most viszont egy pezsgő, modern közösségi térben találkozhatnak a kultúrával, gazdagítva Győr amúgy is színes mindennapjait. Gárdonyi Eszter, Fűke Gézát, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóját kérdezte.
4: Fény és árnyék. Hogy jött ez a motto, és mit foglal magában?
5: Az igazi üzenet ennek az egésznek az, hogy nincs árnyék fény nélkül, úgy nincs zenekar közönség nélkül, úgy nincs zeneszerző zenekar nélkül, csak tulajdonképpen ezt szerettük volna vizuálisan is demonstrálni. Egy ilyen szép, jópofa világító torony, ami egyébként egy központi eleme ennek a fény és árnyéknak a fő motivum, és egy nagyon szép évadot fogunk játszani a közönségünknek.
4: Ugye Kapós a Győri Filharmonikus Zenekar, rengeteget szoktunk arról is beszélni amellett, hogy kik jönnek ide hozzánk, de a zenekart is számtalan helyszínre hívják. Ebben a tekintetben is van esetleg valamilyen novum, valamilyen újdonság.
5: Rögtön úgy kezdődik egyébként az évadunk, hogy bekerültünk egy olyan fesztiválra, ide Eisenstadtba, Herbstgold fesztiválra, ami tényleg a világvezető zenekarinak és a világhírű művészeknek a játszótere. Tényleg csak világklasszikusokat hívnak meg, Julian Rachlin vagy Kapuszon a szólistákról, de világhírű énekesek, világhírű vonos négyesek, de például, ha a zenekarokból az elmúlt 5 évből egy felsorolást veszünk, mindenképpen érdemes megnevezni a London Symphony Orchestrát, a BBC zenekarát, a Szentpétervári Mariinszky Színház zenekarát, a Wiener Szimfonikát, az Európai Kamarazenekart, vagy éppen Jeruzsálem Szimfonikus Zenekart, és ebbe a körbe tudunk most belépni ezen a meghíváson keresztül, és hát a karmester is világhírű, meg a mai idők legkeresettebb zongora szólistája, bizonyos Malafejev, aki az egyik legutóbbi Csajkovszki versenek a győztese, velük fogunk együtt játszani, jövő héten már kezdődnek a próbák, és aztán ugye a hétvégén mi leszünk a fesztiválnak a záró hangversenye. De lesz megint németországi turné, és visszatér az eredeti kérdésre. A Fillachiak rendszeresen visszaérnek az ő béletükbe vendégzenekarként. Aztán Lengyelországba is kaptunk meghívást.
4: Ha már a különleges helyszínekről van szó, mert rengeteg helyről beszélik a győriek, hogy valami módon összekapcsolódott a Győri Filharmonik Zenekar, és Győr egyik ikonikus helyszíne a győri vásárcsarnok.
5: Volt már ilyen megrökönyödésre készítető helyszín választásunk, például az uszoda, amikor úgy nézett ki az úszoda, és egyébként 1000 néző ült a nézőtéren, mint hogyha úszna egy színpad a vízen, és ott a Győri Filharmonikus Zenekar, és akkor a műsorvezetők egyébként gumicsónakkal leveztek be a színpadhoz.
4: Fürdőköpenyben konferáltak.
5: A fürdőköpenyben konferáltak, volt ott Győri Balett, Győri Filharmonikus Zenekar úszóverseny, szinkronúszó válogatott, úgyhogy csináltam mi már sokféle mókát, és akkor idén ez a piac valamikor a tavasszal bevillant az agyamba, ott jártamban, hiszen nézegettem a tetőszerkezetet, meg a térnek a kialakítását, és azt vizionáltam, hogy ez akár még jól is szólhat. Olyannyira jól szólt, hogy mindenfajta hangosítás nélkül egy remek hangversenytermet varázsoltunk a piacból, és hát ilyenkor, amikor ezek a helyszínek előkerülnek, egyébként többnyire az én fejemben, én vagyok ilyen őrült, akkor mindjárt a tematika is társul hozzá, tehát az úszodában a vizelzenékkel foglalkoztunk, a piacon, meg piaccal kapcsolatos zenékkel, úgy, mint Limózsi Vásár, vagy az Eladott Menyasszony, vagy a Prokofjev Három Narancsszerelme, vagy például a Covent Garden virágárus lány, a My Fair Ladyből, és így tovább, és így tovább. Sok minden egybevágott, összepasszolt, és hát remek hangulat volt.
4: Több különböző bélet van, és most már 4 vagy 5 éve, de lehet, hogy több, elindult egy olyan, amiben arra is gondolnak, akik sokáig dolgoznak, fiatal szülők, nem feltétlenül kell öltönybe jönni, 17-18 a bérletnek az elnevezése, és ez hosszú éveken keresztül ment, és idén is folytatódik.
5: Igen, rendkívül büszkék vagyunk a 17-18-as sorozatunkra is. Ez nem csak az elnevezése, hanem a kezdési időpontja is, 17 óra 18 perc, és igen, azzal a céllal van a kezdési időpont akkor, amikor, hogy 3 célcsoportot meg tudjunk szólítani. Az egyik az, akik ugye munka után nem akarnak hazamenni, és aztán újból visszajönni kultúrát fogyasztani, hanem azzal a lendülettel, és akkor itt simán belefér az, hogy nem ünneplőben jönnek, hanem a napi viseletükben. A másik csoport az az idősek, akik egyébként főleg télen nem szeretnek a sötétben hazabotorkálni. A harmadik pedig a kisgyerekes családok, fog. Ott meg az a lényeg, hogy az esti protokoll ne sérüljön. Ez a fürdetés, etetés, altatás, és ne kelljen babysittert hívni. És ezt persze úgy tudjuk megoldani, hogy a koncertek alatt, amit egyébként egy nagyon felkészült és jóhumorú zenetörténész, zenetudós vezet, dr. Szabó Balázs, a koncertek ideje alatt pedig óvodát üzemeltetünk a második emeleten, tehát kisgyerekeket ott le is lehet tenni, a nagyobb acskákkal meg már be lehet jönni, hiszen az egész sorozatnak van a zenetörténészen, zenetudóson keresztül egy ilyen edukációs vonulata is, úgyhogy kiemelünk részeket, megmutatunk részeket, szétszedünk darabokat, és aztán egybe is eljátszuk. Tehát ez egy nagyon kedvelt sorozat, és azt kell mondjam, hogy a kezdeti döcögések után az egyik legnépszerűbb sorozatunkká vált, úgyhogy szinte mindig teltházzal futnak ezek a koncertek is.
4: Van még két dolog, amiről beszélnünk kell. Van itt a kezemben egy ilyen, hogy deszka a színfalak mögött, és van egy ilyen szórólap a kezemben, hogy portré.
5: Lehetőség szerint mindent meg kell tenni azért, hogy olyan projektekbe menjünk bele, olyan társ műfajokat népszerűsítsünk, amit egyébként a zenével össze lehet kapcsolni, meg össze is kapcsolunk, és még szélesebb kört tudjunk vele megszólítani. A deszka az a világot jelentő deszkákra utalva egy színházzal kapcsolatos beszélgetés, Gáti Oszkár a házigazda, és az ő szakmai pályafutásának számára kedves szereplőivel tart beszélgetést. Úgyhogy ez az egyik sorozatunk, a másik pedig a Portré nevezetű. A Portré az pedig egy olyan sorozat, hogy van egy kb. 45-50 perces dokumentumfilm, ahol igazán tiszteletre méltó magyar kultúrában dolgozó szakemberekről készült portréfilm, amelyet szintén egy rövid szünet után egy szintén ilyen hosszban, tehát egy ilyen 3 órás beszélgetés követ, jellemzően a portréfilm alanyával együttesen. Így lesz nálunk Kornis Péter, Mihály Gábor, Eredics Gábor, Vidák István és Juhász Zoltán. Persze igazságtalan lennék, hogyha nem sorolnám fel a Deszka című sorozatunknak a részvevőit, Karácsony Gergely színművész, Parti Nóra, Epres Attila, Balsai Móni és Csankó Zoltán. Itt egyébként több győri vonatkozást is föl lehet fedezni, úgyhogy ezzel a két sorozattal várjuk a kedves közönségünket.
0: A Győri Filharmonikus Zenekar idei évadáról Fűke Géza igazgatót Gárdonyi Eszter kérdezte. A fény és az árnyék játéka, a múlt tisztelete és a jövő művészeti fúziója. A Szabadpolc mai adásában láthattuk, hogy legyen szó budapesti színházi szemléről, 70 éves veszprémi kórusról, vagy győri összművészeti megújulásról, a kultúra mindig megtalálja a módját, hogy összekössön bennünket. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő és Varc Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Gödöllei Annát hallották.

0: 4 óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében a külügyminiszter. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Napos száraz idő várható. Jönnek a részletek. Moszkva folytatja az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért Kijev sem hagyja abba a válaszcsapásokat, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Ennek ellenére tegnap is folytatódtak a két ország közötti légi csapások. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, sikeresek voltak az eddigi vasútbiztonsági tesztek, október első hétvégén pedig az úgynevezett teljes terheléses vizsgálattal folytatódik a próbaüzem. Ennek során a vonatok utasok nélkül, de csúcsidős menetrend szerint nagy sebességgel közlekednek. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. A tárcavezető hozzátette, az intézetet nem szüntetik meg, hanem egy átláthatóbb és hatékonyabb struktúra szerint átalakítják. Ma kezdődik a 8-asok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. A vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hangsúlyozta az oktatási hivatal. Őszi bormustra kezdődik ma a szegedi Dómtéren. Az eseményen több mint 120 bortermelő várja az érdeklődőket. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Az ötnapos rendezvényt a szüreti felvonulás nyitja meg. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul majd. A következő napokban is folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonulzenében fennmaradt hagyományát mutatjuk be. Műsorunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből válogatunk, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott dudautánzó dallamokra. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A duda hosszú évszázadokon keresztül meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya, kecske vagy birka bőrből készült zeneszerszám hazai népszerűségét jól példázza, hogy a táncmuzsikáink legkorábbi 16. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetőek a magyar dudajáték sajátosságai. Bár a harcterekről, mint jelző hangszert a török síp idővel kiszorította a dudát, a hazai főúri udvarokban még sokáig elengedhetetlen kelléke maradt az ünnepi összejöveteleknek és táncmulatságoknak. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonós bandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a duda szóval kísért lakodalmak vagy farsangi mulatságok. Ilyenkor gyakran társult másik muzsikus is, klarinétos vagy hegedűs a dudás mellé.

A Duda a magyar lakta vidékek közül, a Dunántúlon, a Palócföldön és Szeged környékén maradt fenn a 20. század elejéig. Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztor családok az 1920-as, 30-as években még tovább örökítették a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának sok száz éves tudását, a helyi parasztság pedig igényelte is a Duda szóval kísért mulatságokat. A magyar nyelvterület egyes részein, a falusi vonósbandák dallamaiban még ma is fellelhetőek olyan darabok, melyeket maguk a zenészek is dudanótának tartanak. Különlegességük, hogy a Duda hangzásának tudatos utánzása, a Duda-szerű megszólalás jellemzi őket.

kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonószenei hagyományáról volt szó. Zenei összeállításunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből hallhattak válogatást, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunk tartalmából. Iskolaépület gondok Székelyudvarhelyen. Megkezdődött a tanév a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok a részletekkel. Konténerekkel oldotta meg a tanintézményi épülethiányt a Székelyudvarhelyi önkormányzat. De vannak olyan oktatási intézmények is, hogy falai között 2-3 iskola diákjai tanulnak. A Tamás Járon gimnázium kollégiumának tragédiája óta fokozottak az ellenőrzések Székelyudvarhelyen. Az iskola hálózat problémáiról Geréb Krisztina készített összeállítást.
2: Egy érdekesebb helyzet állt elő, hisz 3 intézménynek adunk otthont az épületünkbe.
3: Számolt be a tanévkezdéskor a Kossuth Rádiónak Sipos István, a székelyudvarhelyi Backa-Madarasi Kis Gergely református kollégium igazgatója az új helyzetről.
2: A mi iskolánk diákjai mellett még 2 másik iskolának az elemi tagozata lesz nálunk, a szomszédos Benedekelek tanítóképző és az Orbán Balázs általános iskolának az elemi osztályai 5-5 osztályjal fognak a mi épületünk közösen velünk együtt élni.
3: Az elmúlt tanév végén eléggé feszült helyzet alakult ki Székelyudvarhelyen. Nagyon sok szülő nem tudta, hogy a kisgyereke ősszel hol fogja kezdeni az iskolát. Hogyan sikerült orvosolni ezt a problémát? Rendhagyó módszerek is képbe kerültek.
4: A kritikus helyzethez viszonyítva egy elfogadható megoldás született ebben az évben.
3: Szakács Pál István, Székelyudvarhelyi polgármestere.
4: 4 osztály konténeriskolába költözött, a többieknek pedig sikerült olyan megoldást találni, hogy befogadó iskolák fogadták be őket, amik a legtöbb esetben közel vannak a lakhelyükhöz. Mindenképpen ideiglenes megoldás, arra törekszünk, hogy az iskolát megerősítsük, és minél hamarabb visszaköltözhessenek a megszokott helyükre.
3: Mennyire megszokott az, hogy konténerekben tanulnak a diákok?
4: Udvarhelyen erre nem volt még precedens, más városokban viszont azt látjuk, hogy egyre inkább megjelennek ezek a megoldások. Ezek egyébként nagyon sok szempontból még kényelmesebbek is, mint a klasszikus osztálytermek, folyamatosan klíma működik, stabil a hőmérséklet.
3: A Székelyudvarhelyen nem új ez a helyzet, ami idén alakult ki. 2-3 éve gondok vannak az iskolahálózattal, talán a Tamás Járon gimnázium kollégiumával kezdődött.
4: Rájár a Ródi ilyen szempontból városunkra, és a Tamás Járon kollégiumról én azt gondolom, hogy nagyon sokat nem kell mesélni, sajnos ezt mindannyian ismerjük, ott egy tragédia történt. Ott indultak a helyreállítási, a bontási munkálatok, most erősítik meg a támfalat.
3: Utána még 2 iskolaépület került veszélyes státusba.
4: Pontosan a mezőgazdasági iskola épülete, amely 55 településről fogad be diákokat. Földrengésvédelmi szempontból a legrosszabb az egyes osztályzatot kapta, ennek megfelelően azonnal ki kellett költöztetni a diákokat. Az Orbán Balázs iskolánál egy nagyszabású felújítás után láttuk azt, hogy nagyon rossz az állapot, hát semmilyen tervezési szabályt nem tartottak be, be kellett zárjuk.
3: Egyelőre akkor úgy tűnik, hogy ez 2-3 évig változatlan helyzet.
4: Optimistábbak vagyunk.
3: Mindenki fokozottan figyel arra, hogy a diákok biztonságban legyenek.
2: A bentlakás sajnálatos beomlása egy kicsit fokozta az ellenőrzések helyzetét.
3: Sipos István igazgató.
2: Az előző év végén leomlott az egyik osztálytermünkben a mennyezet egy része, és mondhatnám azt, hogy erőteljes, hisztérikus közhangulat alakult ki a városban. Természetesen helyrehoztuk és megerősítettük nem csak azt az osztálytermet, hanem az épület többi termeit is. Nagyon jól mutatta ez a helyzet is, hogy egy olyan hangulat alakult ki Székelyudvarhelyen is a környéken, amely nagyon-nagyon az intézményekre helyezi a lakosságnak a fókuszát, és ezért egy picit talán érzékenyebbek vagyunk, mint más közösség.
1: A Kárpátaljai Református Egyház kiemelten figyel az ifjúság nevelésére. 4 református líceum 40 osztályában 660 gyermek, 14 református óvodájában pedig 210 gyermek tanul jelenleg. Az oktatási intézményekbe visszavárják azokat a fiatalokat is, akik jelenleg a háború miatt külföldön tartózkodnak és tanulnak. Részlete Kíváncsik Attilától.
5: 900 diákról tudunk, aki nálunk járt a liceumban, és nem csak elkezdte az oktatást, hanem be is fejezte.
6: Mondja Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.
5: Nagyon sokan tovább tanultak egyetemen, főiskolán. Ezek közül a diákok közül ma már nagyon sokan családapák, családanyák, akik hozzánk hozzák a gyermekeiket, és ezt mindig örömmel fogadjuk. De mindig az volt a mottunk, hogyha az Úr akarta ezt az iskolát valamikor a legnehezebb helyzetben létrehozta, megszületett, akkor ő meg is fogja tartani, és mi ezt mind a mai napig tapasztaljuk.
6: Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte. Fontos, hogy a gyülekezetek támogassák egymást, ezáltal pedig a gyerekeket is. Legutóbb például tanszercsomagokkal lepték meg a diákokat.
7: Az itteni gyülekezetek, velük egy testet alkotunk, ez Krisztus teste. Egész egyszerűen hiteltelen az a kereszténység, amely elviseli és elnézi, hogy a Krisztus test másik tagja, egy másik országban szenved, nélkülöz, üldöztetésnek teszik ki, és nem teszek semmit, csak hirdetem az igét, de nincs konkrét konzekvenciája az életemben, nem indulok el a másik ember felé, és ezért mi a gyülekezeteket is mindig arra bátorítjuk az anyaországban, legyenek testvér gyülekezeteik. Együtt imádkozzanak, hordozzák egymás terhét, ha kell, hozzanak adományokat is. Folyamatosan vannak gyűjtések, most például a szociális konyhákra. Tehát azt látjuk, hogy a magyarországi reformátusság nagyon komolyan veszi a Krisztus test egységét, és Krisztus parancsát arra, hogy egymás terhét hordozzátok.
6: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte. Az oktatási intézmények mellett 108 református gyülekezetben 118 hitoktató végzi szolgálatát, több mint 5000 hittanos gyermek között.
8: Sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen, és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat, és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá. De őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért. Aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink. Hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
6: A Kárpátaljai Református Egyháza Nagydobrony irgalmas szamaritánus gyermekotthon 170 lakójáról is gondoskodik. Közülük 20 óvodába, 73-an iskolába, 14-en pedig gimnáziumba járnak.
1: 388 első éves kezdte meg a tanévet a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény 12 alap és 6 mesterszakot indított, és az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott. Örömteli, hogy a demográfiai csökkenés ellenére enyhén, de folyamatosan nő az intézményt választó hallgatók száma. Románia első akkreditált magyar tannyelvű magánegyetemén közel 900 diák tanul, akik többségében a Párciumi régióból, Székelyföldről és Magyarország keleti részéből érkeztek. Ionescu Nikolett összeállítása.
9: Az elmúlt időszakban a stabilitásra törekedett a Párciumi Keresztény Egyetem vezetősége. Legutoljább 2024-ben indítottak új szakot, a gazdasági informatika szakot. Azóta számos Európai Unió által támogatott projektet is elindítottak. Mi az egyetem irányvonala? Nyíri Enikő kommunikációs referens.
10: Az idén újra több elsőéves hallgatóval indítjuk a tanévet. Mi minden évben egy kicsit növekszünk, ebben az évben is 15-20 hallgatóval több elsőévesünk van, mint tavaly, és úgy gondolom, hogy ez a demográfiai csökkenés viszonylatában egy nagyon nagy bizalom számunkra a szülők részéről, és ugye a tanárok, a diákok részéről. Nagyon sok mindennel próbáljuk a fiatalokat itt tartani Romániában, ebben a régióban. Nagyon fontos, hogy megtalálják a helyüket. Ezt már a tanulmányaik során is igyekszünk, ezért vannak az olyan szakmai gyakorlatok például, ahol őket összekapcsoljuk a társadalommal, a gazdasági szférával. A szakmai gyakorlatra mennek, és nagyon sokan vannak, akik utána ott maradnak majd dolgozni, mert megfelelnek. A társadalom, a gazdasági szféra is rájön, hogy megfelelő képzést biztosítunk a hallgatóinknak, megfelelő tudással engedjük őket ki a kapun.
9: Hány diákkal kezdődik ez az új esztendő?
10: 388 első éves hallgatóval kezdjük a tanévet. A nagyobb évesek ugye tegnap kezdték az egyetemet, ott zajlik még a beiratkozás, de bízunk benne, hogy most is 800 fölött lesz a hallgatói létszámunk, mint az elmúlt években mindig. Ugyanazokkal a felvételi hirdetéssel indultunk ebben a tanévben, ebben a felvételiben is, mint tavaly. Új képzéseket nem indítottunk, de vannak olyan képzéseink, akik sokkal jobban szerepeltek, mint tavaly. Most több szak esetében is elmondhatjuk, hogy teljesen beteltek a helyeink, úgy az ingyenes, mint a tandíjas helyek, így például a grafika szakon, a gazdasági informatika szakon, a menedzsment szakon, az angol-magyar szakon, a tanítóképző szak, tehát ezeken teljesen beteltek a helyeink, ami úgy gondolom a mai világban egy nagyon nagy szó az, hogy ingyenes és tandíjas helyek is beteltek.
3: Milyen irányvonalat vesz a következő időszakban ez az oktatási intézmény? Pálfi József rektor.
11: A korábbi időszakban kialakult egy sajátos finanszírozási rendszer, az anyaország kormánya és a határon túli intézmények, adott esetben az Erdély Magyar Magánegyetemi Hálózat között viszonylatában. Ez nagyon jól működött is. A választásokat követően nyilván megtettük mi magunk is a megfelelő lépéseket, megkerestük a szakminisztériumot, ahol el kell mondanom, hogy pozitív fogadtatás volt részünk, komoly szakmai konzultációk folytak az elmúlt hónapokban, többször is Budapesten, Kolozsváron egyértelmű biztatást kaptunk a fenntartó magyar kormány szakminisztere minisztériuma részéről, hogy a működésünket a továbbiakban is igyekszenek ugyanúgy fenntartani, a működtetést biztosítani. Természetesen most egy átvilágítási időszak zajlik és folyik, aminek mi állunk elébe, újra gondoljuk, újra töltjük elképzelésünket, képzeléseinket, terveinket, összehangoljuk az erdélyi magyar felsőoktatási politikát, és hát azt nézzük, hogy közösségünknek mire van szüksége a legmagasabb szakmai szinten.
1: Három délvidéki települést vontak be az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű Kárpát-medencei programba. A három faluban az ősz végéig összesen 4-4 alkalommal tartanak foglalkozásokat énekkarok, éneklő közösségek, kórusok, hagyományőrző egyesületek tagjai számára. Juhász Gyulával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet népzenei munkatársával és Komáromi Lepár Krisztina népének tanárral beszélgetett Horgoson Németh Ernő.
12: Ez egy olyan képzés, ami a Kárpát-medencében működik, a magyar közösségekben. A Petőfi Kulturális Program, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza összefogásában olyan falvakat keresünk fel, ahol működnek kórusok, népdalkörök, és a helyi népdalanyagot énekeljük, újakat tanulunk, kicsit a technikára odafigyelünk, és összehozzuk a közösséget.
13: Hány délvidéki településen szervezik meg ezt a rendezvényt?
12: Három település van délvidéken, Kispiac, Horgos, illetve Csóka.
13: Az elkövetkező időszakban elképzelhető-e, hogy a három településen kívül más falvakba is elmennek majd még?
12: Nagyon szeretnénk, ez egy nagyon jó törekvés lenne, hogy minden magyar lakta település a saját örökségét énekelje, ott legyen és örüljön együtt ennek a kincsnek.
14: Komáromi Lepár Krisztina vagyok, népének tanár. Szerintem a legfontosabb az, hogy közösséget építünk ezzel. Nagyon sok szép népdallal készültünk a mai alkalomra, amikkel én úgy gondolom, hogy össze tudjuk kovácsolni ezt a nagyon szerteágazó közönséget.
13: Népdalokat tanulnak, vagy pedig a népdalok helyes éneklését?
14: Nagyon sok rétű egyébként ez a négy alkalom, amit összeállítottunk, tehát nem csak népdalokkal fogunk foglalkozni, hanem magának a népdalcsokroknak, például az összeállításával, akkor az is például, hogy milyenek is valójában azok a népdalok, a tempójukkal, a népdaloknak a szerkezetével, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, amiket egyébként szerintem egy népének foglalkozáson kellene vele foglalkozni, csak az a baj, hogy nem jut elég időnk rá.
13: Miket énekeljünk, a saját régiónk népdalait, vagy más magyar régiók népdalait is nyugodtan?
14: Én úgy gondolom, hogy mindenki először a sajátját ismerje meg, és utána lehet kitekingetni másik irányba, de a sajátunk nagyon fontos. Tehát, amikor már úgy érezzük, hogy megvan, és már el tudjuk a sajátunkat énekelni például, vagy eljátszani, teljesen mindegy, akkor utána lehet kitekingetni, de egyelőre csak a sajátunk az, ami fontos. Nagyon sok hanganyag áll most már rendelkezésünkre, rengeteg lekottázott feljegyzés van, könyvek. Én úgy gondolom, hogy mindenünk adott arra, hogy ezt tovább tudjuk adni, csak ezt akarni kell csinálni, és ezt nagyon szeretni kell, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt nem szeretetből csinálja, akkor nem biztos, hogy hosszú távra fog vezetni.
13: Vannak jó oktatók is elegendő számban?
14: Most már alakulunk. Nézzük Durindót például, évről évre egyre jobb produkciók vannak, és több is, tehát vagyunk is elegen, és úgy gondolom, hogy az oktatás is kellőképpen most már hozza azt a minőséget, amit tehetett, de ez megint csak annak köszönhető, hogy nagyon sok képzést indítottak maguknak, az oktatóknak is, mert hogy én fontosnak tartom azt, hogy az oktató is képezze magát, tehát az ember holtáig tanul, ezt így szokták mondani, és ez az oktatókra is érvényes, tehát minél többet fejlesztjük mi is magunkat, annál többet tudunk átadni.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Verese Mese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Éppen 90 éve készült az a felvétel, amit most megmutatunk önöknek. A különleges kultúrtörténeti kuriózumon Babits Mihály olvassa fel a versét. A felvétel 1936. június 4-én készült.
3: Midőn az-e, e lágyon takaró, fekete, híma, bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenekkel áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke színes dupla szárnyán nem veszi a szivárványos dománcot, és úgy pihennek, e lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepelt ternek. Olyankor bárhol járj a nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban, bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfényű gáz, vagy párottan domboldalán ebeddel nézded a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsitod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város bolygván keresztül áll meg a sarkokon, csodálni restül a távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a ríván, hol lángot aprót max opál tükör, mereng a messze múltba vissza ríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpános képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet bűvös, melynek emléke teher is, de kincs. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elfüggesztheted. Csupa szépség köz és gyönyörben járván mégis csak arra fogsz gondolni gyárván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fog gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az egy tárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e búzdanaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holtak, miért a végét nem lelő idő. Vagy vesz példának a picin füszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárod? Miért szárod le, hogyha újra?
2: A különleges, épp 90 évvel ezelőtt készült felvételen Babits Mihályt hallották, aki Esti kérdés című versét olvasta fel a rádióban. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.
0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt édesanyanyelvünk, amikor azt mondjuk, hogy telt ház, akkor mindenki tudja, mire gondolunk, de vajon hogyan kell leírni, egybe vagy külön? Szerintem külön írva nincs értelme, írja szerkesztőségünknek küldött levelében Vermes Gábor. Blankó Miklós nyelvész erre a kérdésre is válaszol mai műsorunkban. A riporter Takács Tibor.
4: Hogyan irandul tehát a telt ház, egybe vagy külön?
5: A magyar nyelv az alapvetően különíró. Akkor kell valamit egybeírnunk, hogyha jelentés, módosulás történik. Ugye gondolj végig, mit is jelent az, hogy telt ház? Azt jelenti, hogy tele van a ház, sokan vannak benne. Nem történik jelentés, módosulás, amikor egybe írhatnánk, ugyanazt jelenti. Ha azt mondjuk, hogy telt házas előadás, akkor azt jelenti, hogy tele van a színház, mindenhol ül valaki. Tehát nincs okunk arra, hogy egybeírjunk, és azzal valamilyen jelentésváltozást mutassunk, vagy érjünk el. Úgyhogy külön szó, ez egy jelző lesz. Milyen ház? Telt ház. És nyilván ennek legtöbbször a telt házas változatát szoktuk használni.
4: Hogyan kell helyesen leírni azt, hogy rossz szívű? Két szóba, egybe vagy esetleg kötőjellel? Kérdezi Tünde Balatonboglárról.
5: Azért nagyon jó, hogy egymás után érkezett ez a két kérdés, mert hogy nagyon hasonló a probléma. Itt is ez a kérdés, hogy történik-e jelentésmódosulás. Ha azt mondom, hogy rossz szívű külön szóba, akkor valójában azt mondom, hogy a szíve, mint szerv, rossz. Tehát most nyilván egy orvos nem ír ilyet, mert ennél pontosabb diagnosztikai kifejezéseket kell használnia, de alapvetően, ha valaki ezt írná, az ezt jelenteni. Ha azt mondom, hogy rossz szívű, egybeírva, az azt jelenti, hogy valaki gonosz, rosszindulatú, nem nagyvonalú fukar. Az más kérdés, hogy alapvetően itt a jó szívű a példa, ugye azt használjuk, azért ez a rossz szívű nem terjedt el a köznyelben, tehát nem használatos feltétlenül, de ettől megértjük, hogy mit jelent, pontosan azért, mert rögtön a jó szívűre gondolunk. Hogyha van olyan, hogy jó szívű, akkor miért ne lehetne rossz szívű, de nem szoktuk használni. A jó szívűnél is ez van, hogy történik egy jelentésmódosulás, ami már azt jelenti, hogy valaki nagylelkű, bőkező, adományozó. És most rögtön mondtam azt, hogy nagylelkű, bőkező, azokat is egybeírjuk, mert ott is ugye, ha bőkezőt írunk külön, az azt jelenti, hogy valakinek nagy a keze fizikailag. Ha egybeírjuk, az pedig már egy jellemvonás, és ugyanez a nagylelkűre is, hogy egybeírjuk, az azt jelenti, hogy valaki olyan ember, akinek a lelke nagy, átvitt értelemben természetesen, és nem fizikai értelemben, és a rossz szívűt is ezért írhatnánk, hogyha ezt rendszeresen használnánk, akkor egy szóba, mint ahogyan egyébként nincsen olyan például, hogy rossz fej, azt sem szoktuk használni. Jó fej van. És ugyanezt tudjuk mondani, hogy ezért lesz a jó fej is egy szó, amikor arra gondolunk, hogy valaki okos és jó eszű, vagy jó hangulatot teremt, aranyos, tehát ugye több értelme is lehet.
4: És ha egybeírjuk, akkor mindkét ezt ki kell írni? Tehát a rossz végén lévő kettőzött ezt, és a szívű elején lévő ezt is?
5: Igen, tehát ha egybeírjuk, akkor mind a kettő ez megmarad. Ugyanaz lesz, mint a jegygyűrű, erre az az iskola példa, tehát az összetételi tagoknak a határán nem olvad össze, mert ugye a jegygyűrűnél sem jeg és gyűrű, hanem jegy és gyűrű. Tehát itt nem történik meg az az egyszerűsítés, mint azoknál a szavaknál, mint az asszony, amikor a szó belül történik meg ez az egyszerűsödés, hogy ne kelljen két ezt írni. Itt jelöli a helyesírás, a szóelemző elv alapján jelöli azt, hogy bizony az első tag így néz ki, a második tag pedig úgy néz ki, és ezért ezt a sok ezt, ha egybeírjuk, akkor le kell írni. Tehát van egy kettőzött esz a rossznál, és van egy esz a szívűnél. Egy kicsit valóban leírva szokatlanul néz ki.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 15-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, jó reggelt kívánok! Szeptember 16-án szerdán Edit napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Gátok helyett vízmegtartás, fenntartható vízgazdálkodás a hírek után.
3: Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Napos, száraz idő várható. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek, a cigaretta 9, még a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. Továbbra is támogatja Szerbia uniós csatlakozását az Európai Bizottság, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Márta Kós Strasbourgban hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdeke, azonban elfogadhatatlan, hogy a tagjelölt országban a nemrég elhunyt Ratko Mladic tábornokot éltették, akit háborús bűnökért ítéltek életfogytiglani börtönre. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatásában, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésben hívják fel a figyelmet a zöld közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A mobilitási hét záró napján szeptember 22-én lesz az autómentes világnap, ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és a vonatokon. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet lehet napközben általában 24-29, késő este 17 és 23 fok között alakul majd.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
4: A napokban több vállalat is bejelentette, hogy bezárja a kapuit, és sok száz ember válik munkanélkülivé. Győrben egy autóipari cég szünteti meg a gyártást, míg Bonyhádon a nagymúltú Zomász gyár fejezi be végleg a termelést. Ott a lejtmenet a Covid után kezdődött.
5: Akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet, itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
4: De mit tehetnek a dolgozók az elbocsátás után? Hogyan kell a 21. században újból önéletrajzot írni, akár 20-30 év után?
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
0: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Önök a Kossuth Rádió vidék magazinját hallják, mit kínálunk műsorunk első órájában, első fél órájában a szerkesztő papnál Ási Gabriella. Szomjazó halastó, az aszálya haltenyésztőket sem kímélte.
6: Van olyan víztározó, ami teljesen kiszáradt, porzik az alja, úgyhogy egész évben tulajdonképpen azon dolgoztunk, hogy a benne lévő halállomány megmentésre kerüljön.
2: Kerítés helyett szabad part, a vízpart sem lehet magántulajdon, mondják a tiszatavjak.
7: Az itt élőknek joga van ahhoz, hogy a vízparthoz lejussanak. Azért ez egy alapvető jog. Ha a vízparti területek mindenhol kerítéssel lesznek körbezárva, és közvetlen vízpartra épülnek házak, akkor ezt a lehetőséget elveszük az itt élőktől.
2: Fél hatig jövünk a részletekkel is. Ha önöknek is van kérdésük, véleményük, írjanak. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A magyar nemzet legnagyobb alkotása. Óriási mű, melyhez hasonlót Európa nem mutat fel. Így méltatta a Tisza gátak közé szorítását annak idején Kossuth Lajos és Széchenyi István. Az öröm korainak bizonyult, a Hortobágy környéke például ekkor vált hatalmas szikes pusztává, a folyószabályozás általánossá válásával, no és a klímaváltozással pedig szinte eltűnt a víz a tájból. Pedig csak az Alföldön 2-4 milliárd köbméter vizet lehetne visszatartani, derül ki a nemrég elfogadott fenntartható vízgazdálkodási intézkedési tervből. Gergő Judit beszélgetése.
8: Aki járt mostanában az országunk kívül és érkezett haza, az megtapasztalta azt, amit egyébként 96-ban a Változás hatás válasz címmel az MTA már megmondott, hogy egy medencében gyakorlatilag ilyen sivatagi körülmények alakulnak ki. Gyakorlatilag hasonló szinten, mint ahogy megtanultuk általános iskolában, hogy a légáramlások, a légnyomások úgy változnak, hogy számunkra az asszály az egy mindennapos dolog lesz, hát ez ma már van.
9: Ezt mondja Bozzai Balázs, a 10 millió fa mozgalom erdészeti szakértője, aki szerint a nemrég megjelent fenntartható vízgazdálkodási intézkedési terv valóságos átalakulást jelent a magyar vízügyi politikában. A víz megtartása kerül fókuszba, a minél gyorsabb elvezetés helyett.
8: Nagyon elhibázott volt, nagyon múltba ragadt volt, inkább úgy fogalmazok, a vízgazdálkodási szakpolitika, meg az irányelvek. Minden arról szólt, hogy minél kevesebb kárt okozzon a sok víz. Hát ez a veszély mostanában ritkán áll fent. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy eléggé végén vagyunk a helyzetnek. Nyilván jobb lett volna 20 évvel ezelőtt cselekedni, de most is még jó.
9: Mennyire vannak egy platformon azok, akiknek valamilyen ráhatásuk van? Akár törvénykezésre, akár a lépésekre, hiszen a vízügyi szakemberek azt mondják, hogy a zöldek nagyon sok mindent megakadályoznak, a zöldek azt mondják, hogy ne legyenek vízerőművek, és mi civilek vagy laikusok nem tudjuk eldönteni, kinek van igaza. Mi azt várjuk el, hogy ott fent magasan megoldást találjanak erre a problémára.
8: Hát az a nagy helyzet, hogy az soha nem jó, hogyha egy problémát úgy oldunk meg, hogy azt áthelyezzük máshova. Tehát az semmiképpen nem jó, hogy úgy akarunk a vízgazdálkodás kapcsán előrelépni, hogy máshol, például biodiverzitásban vagy más területen nagyon komoly károkat okozunk. Az irányváltás teljesen egyértelmű, azt hiszem, talán már a közlönben is megjelent egy új vízgazdálkodási irányelv, ami egyértelműen taxatíve kimondja, hogy nem a vízelvezet a megtartására van szükség, hogy nem a csatornákban, hanem a tájban való megtartására. Tehát azt gondolom, ez már a legfelső szakpolitikai szint. A lényeg az, hogy a vezetői szinten felismerték. Nyilván a rendszerek azok lassan fognak változni, hiszen akik ebben a vízgazdálkodási rendszerben dolgoztak, azok nagyon sokáig arra voltak szocializálva, azok a tudásaik vannak meg, hogy hogyan kell elvezetni a vizet. Az egy újfajta tudás, hogy hogy lehet úgy megőrizni a tájban a vizet, hogy közben a tájban a víz helyére oda trollkodott ember, a gazdaság, az közben minél kisebb kárt szenvedjen. Erre mondják, az konkrét számítások vannak, hogy kb. kb. 1 millió hektárt föl kell adnunk az 5 millióból a vízgazdálkodás szempontjából, mert hogy ott konkrétan nem lenne értelme gazdálkodni, csak azért éri meg gazdálkodni pénzügyileg, mert az EU a föld alapú támogatása ezt életben tartja. Egyébként ökológiailag most is veszteséges, hiszen amit bele kell tolni, hogy egy kukorica még életben maradjon, az nem jön vissza sem az árban, sem ökológiában. Tehát azt gondolom, hogy a szakmai irányelvek azok most már egyértelműen változtak, a szereplők szerintem változnak, most sok is megoldás kidolgozására van szükség.
9: Menjünk egy kicsit lefelé. Mi, akik a hétköznapi életünket éljük, mi mit tehetünk a víz megtartásért?
8: Mindenki azt mondja az idei őszre például, hogy egyébként pont az El Niño miatt várhatóan egy változó klímában idén egy extrémebb csapadékmennyiség jön össze. Ezt csak akkor tudjuk átfordítani hasznosá, hogyha meg fogjuk tudni fogni. Nem tudják az emberek, de elvileg van egy olyan előírás, hogy a telekről ne folyhat ki víz. Tehát még jogszabály is van erre, csak senki nem akart ezt betartatni, ellenben most tényleg az van, gyakorlatilag minden csepp vizet meg kell tartani otthon. Én magam is szerencsétlen családom, főleg a feleségem nagyon utál ezért, mert ott van egy edény a csap alatt, és folyamatosan az üvítésen én naponta 5-6-szor öntöm ki, ez egy 3 literes edény, minimum 10-15 litert öntök ki minden nap az ablakon kilegyítem a cserjénkre. Mindenki megteheti a maga kis lépését. Egyrészt nyilván összeadva ez nagyon nagy mennyiség, hogyha azokat a területen, a saját családi házunkba, kertünkben megtartott vizeket mind beszivárogtatjuk a talajba, akkor azok fogják emelni a talajvízszintet. Sokkal komolyabb helyzetek állhatnak elő akkor, hogyha mondjuk egy olyan csapadék hullám jön, amit szintén nem állítunk meg, hanem egyszer leterheli a városi infrastruktúrát, gyakorlatilag meg lehet nézni most egy nagyobb árvíz után, vagy nagyobb csapadék után áll a víz az utcákon, mert nem erre van kitalálva a rendszer. Tehát mindenképpen jót teszünk, hogyha mi magunk is teszünk, de aztán még fontosabb, hogyha valaki ezzel a picivel foglalkozik, akkor érteni fogja nagyot is, és követelni fogja a politikusoktól, tehát az összemlélet változik.
2: Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Bécs felett derült az ég, 15 fokot mértek, Pozsony felhőtlen, 14 fok van. Kassa derült az ég, szintén 14 fokot mértek, Kolozsvár 13 fok van, Aradon 13 fok van, Újvidéken is 13 fokot mértek, Zágráb felhőtlen az ég, szélcsend van, 13 fok, Ljubljana felett szintén felhőtlen az ég, 14 fokot mértek, és Csíkszereda felett közepesen felhős az ég, gyenge északi szél fúj, 10 fok van. 3 perc múlva 4:06. Nem haltelep, élőhely. Hatalmas károkat okozott a vízhiány a halastavakra épülő ökoszisztémákban. Az egykori tómederben van, ahol ma fa van. Nyárfanő. A halak mellett békák, mocsári teknősök tömege pusztult el a szárazság miatt. Az új élőhelyet kereső vidrákra pedig az autók és a kóborkutyák jelentettek halálos veszélyt. Ráadásul a halastavak öntözési szempontból is komoly tartalékot jelentenek, persze csak akkor, ha van víz. A nyíregyházi Szabolcsi Halászati Kft. Vezetőjével, ifjabb Radóci Jánossal, Zsoldos Barnabás beszélget.
6: Elég jelentős az a szerep, amit a haltenyésztés és a haltermelők véghez visznek. Az, hogy a halastavakat valamilyen szinten üzemeltetni tudjuk, az, hogy ezeket a vízi életközösségeket fent tudjuk tartani, főleg ilyen időszakban egy emberfeletti munkának tekinthető, és nagyon nagy költséggel, nagyon komoly erőfeszítéssel lehet ezt megtenni. Az a 26 ezer hektár haltermelő terület, ami az országban jelen van, a 300-350 millió köbméter visszatartott vízzel 40-50-60 éve nagyon komoly szerepet játszik az agrár ágazaton belül. Nyilván különböző pályázati források rendelkezésünkre állnak, és valamelyest ezt a fajta tevékenységet igyekszik is a kormányzat meg a döntéshozó kompenzálni.
10: A tó környéke ugyancsak részesül abból a vízből, ami a tóban van, tehát tulajdonképpen a mezőgazdaságot is segítik, támogatják ezzel a tórendszerrel, de hogyan sikerült megmenteni a halakat? Megmentették? Eladták? Mi volt a munkafolyamat?
6: A mi gazdaságunk, a Szabolcsi Halászati Kft. Az 630 hektáron gazdálkodna. Abban az esetben, hogyha az egész területét fel tudná tölteni. Ez az év az az év, amikor ez nagyon nagy csorbát szenvedett. Normálisan termelő területünk az kb. 300 hektár. Van olyan víztározó császárszálláson, ami 220 hektár, teljesen kiszáradt, porzik az alja. A harangodó víztározóval voltunk egész évben nagyon nagy gondban. Az idei évben ez kritikussá vált, úgyhogy egész évben tulajdonképpen azon dolgoztunk, hogy a benne lévő halállomány, ami tulajdonképpen egy 3 év alatt felépített, nagyon vegyes, a természetes vizeknek teljes mértékben megfelelő, szinte önszabályozó állomány megmentésre kerüljön.
10: Lehalázták?
6: Nem tudjuk lehalászni. Lehalászást akkor tudunk végezni, hogyha a vizet le tudjuk engedni. Erre nem volt lehetőség, tavalyi meg az idei aszályhelyzet miatt víz eleresztésre nincs lehetőség, tehát nagy vízen próbáltuk meg nagy hálóval menteni a halat, nehéz, komoly és nagy odafigyelést igénylő munka. lehet úgy is csinálni, hogy nagyon nagy károk keletkeznek a halászat közben, mi azért ezt próbáltuk minimalizálni, ennek ellenére volt halpusztulásunk is a területen, de úgy néz ki, hogy most már az állomány nagy részét sikerült megmentenünk, folyamatosan a paratározó, tehát ha nem lesz utánpótlás, ki fog száradni. Tehát a többi területünkön a nagy halászító egységet, a Lónyai csatornából, illetve a Tisza folyóból több lépcsőben saját költségünkön töltöttük fel, ez 96 nap szivattyúzást jelentett. Természetesen hozzá kell tennem, hogy a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság a lehetőségeikhez képest maximálisan hozzájárult ehhez a munkához, biztosította azt a vízkészletet, amire szükségünk volt, mindenben igyekeztek együttműködni, anyagilag viszont nekünk kellett ezt megoldani, így tudtuk életben tartani ezt a tógazdaságot.
10: A jövő a remény hal meg utoljára, tehát akkor lesz halasítás, lesz halnevelés, jöhetnek majd az árusok, és vihetik a önök által kinemesített kétfajta pontyot.
6: Igen, az idei évünk nagyjából rendben van, és ősszel a lehalászás is ezt mutatja, és mi ezt látjuk. Nagyjából olyan színvonalon tudjuk zárni, mint a tavalyi évben. Nem lesz a mi részünkről halhiány, nem lesz ellátási hiány. Egyébként mi kénytelenek vagyunk a megtermelt halunknak nagy részét exportálni, a hazai piacok eléggé telítettek, de kisebb részét ugye a horgász vevőinknek és a fogyasztók számára tudjuk értékesíteni. Az, hogy mi lesz a jövőben, az nem csak tőlünk függ. A megoldás egyébként az asztalon van. Van egy olyan elfogadott terv, és tulajdonképpen olyan kirolgozottság fokban van, ami tudomásunk szerint, ezt úgy hívják, hogy nyírségi felsővezetési csatorna, ami itt a térség víz problémájának a nagy részét meg tudná oldani. Ez most nincs napirenden sajnos. Mi azt gondoljuk haltermelőként, hogy az a vízmennyiség, ami Magyarország területére bejut, azt mindenképpen meg kell tartanunk, és semmi máson nem kell dolgozni, hanem azt megtartani.
10: No, summa summarum, nem lehet ezt feladni.
6: Nem is akarjuk feladni. Édesapám alapította ezt a céget, 42 éves a vállalkozásunk. Egy dunántúli kollega fogalmazta meg egy cikkben, hogy aki haltenyésztéssel foglalkozik, az nagyon állhatatos.
2: Aminek különösen akkor van jelentősége, ha némi szerencsével és jókora szaktudással is párosul. A tatai Cseketavon például nyár elején már mint egy fél méterrel volt alacsonyabb a vízszint a kívánatosnál. Ráadásul úgy, hogy a nagy testvérnek számító közeli öreg tó is elkezdett tapadni. A közvetlen szivattyúzás így már szóba sem jöhetett, ám egy jó ötlet, az általános iskolai fizika órákról ismert közlekedő edények elve megoldást hozott. Kérdés, hogy meddig? Drexel Anna összeállítása.
11: Szerencsénk volt abból a szempontból, hogy nekünk legalább maradt vízünk.
12: Így kezdte gondolatait a helyi sporthorgász és

0: Májába, gyakorlatilag gravitációs elven, illetve vákum elven befolyik a víz, és onnan, ahogyan eddig is, a szivattyúval fel tudjuk tolni. Ide a Cseketóban, még durván 10 méterrel van magasabban, mint az öreg tó vízszintje. Ez nem kis villanyszámlával jár, de legalább van vízünk. Nagyon nem egyszerű, és nagyon-nagyon a penge élen táncolunk, de egyelőre eredményesen.
1: A Cseketó vízszintjét 3 hét alatt sikerült látványosan emelni, de a tó nyár végére is csak azt a szintet érte el, ahol tavasszal kellett volna állnia. A rendszert a viharok miatt többször is újra kellett építeni, később a főnyomócső is eltört. Az idő sürgeti a horgászokat, hiszen akár napi 2 centimétert is apad a medervize.
0: Olyan probléma, aminek nagy valószínűséggel október elejére várható a megoldása, de ezzel még csak egy tűzoltás fejeződik be. Hiszen októberben megkezdődik az öreg tónak a leeresztés üzemmódja, aminek a következménye, hogy ideig, óráig, vagy talán percekig tudunk még szivattyúzni, azt követően viszont senki nem tudja, hogy mi lesz. Én őszintén bízom abban, hogy valamilyen módon lehet késleltetni, illetve lassítani ezt az öreg tó leengedési folyamatot. Ismereteim szerint a mikovény emléktúra már elmarad, ami hát másoknak rossz, nekünk viszont kedvező, hiszen lassabban lesz leengedve az öreg tó, tovább tudunk szivattyúzni. Ha azt nézzük, hogy egyébként átlagos vízmélysége a tónak olyan 160 centi, akkor abból marad 0,5 méter, ami azért igencsak aggasztó. Nos, 60 centit hoztunk, ezt követően sajnálatos módon az imént említett problémák véget, ez apadásnak indult, nyert 60 centiből 10 centit már apadt. Várható, hogy szeptember végéig ez további apadás lesz, tehát én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a rendelkezésünkre álló időben, amikor a cső megjavításra kerül, azt követően a lehető utolsó pillanatig tudunk szivattyúzni, hiszen ne felejtsük el, hogy azt követően mindegy, hogy hány szivattyunk jó, milyen cső jó, meg mennyi cső jó, meg milyen a szivornya, lehetetlen lesz a öreg tóból a vízkivételezés. Nem utolsó szempont, hogy az elmúlt héten volt egy vízmegtartási konferencia az önkormányzat szervezésében, ahol szakemberek tájékoztattak a pillanatnyi lehetséges helyzetről. Próbáltunk számot vetni a jelen közeljövő és a távlatokban mi várható. Nem sok jóval kecsegtettek minket, de a legszörnyűbb az volt, hogy pillanatnyilag vízjogi törvények vannak. Alapvetően meghatároz minden vízkivételt, mindenféle vízkormányzást. Jelen esetben szeptember 1-én reggel 6:00-tól tilos az öreg tóból a víz kivételezése, tehát ha volna csövünk működő, akkor sem tudnánk szivattyúzni. Szegény embert még az ág is húzza, szokták mondani.
1: A vízutánpótlás mellett a cseketavi horgászok a korábban beszerzett vízforgatóikat is beüzemelték, ami a vízben elnyelt oxigén szintjét tudja gyarapítani és szinten tartani.
2: Bajban van a Tiszató is, ahol a vízfelület eltűnése már a világűrből is látszik. A műholdképek megdöbbentőek, egész mederrészek vannak már szárazon. A vízállás a 610 cm-es minimális üzemi szintre esett, a tározó hasznosítható vízkészlete pedig gyakorlatilag elfogyott. A Tiszató esetében azonban nem csak a víz szorul védelemre, hanem a part is. Tiszafüreden a helyi építési szabályzat módosításával igyekeznek megőrizni a természet közeli területeket. Pilisi Csenge riportja.
3: Nagy munkában vannak most itt az Abádi kikötőnél. Parkolókat alakítanak ki, látok egy új partfalat, megújul a kikötő?
4: Minden évben próbálunk valami újat adni a vendégünknek. Egy új konyhát létesítünk, új terasszal, új partfalat építünk, és kényelmes parkolókat alakítunk ki a vendégeink részére a meglévő kikötőben.
3: Mutatta évekkel ezelőtt Hoffer Ferenc kikötő tulajdonos. A meglévő kikötőket lehet bővíteni, de újakat már nem enged építeni az új szabályozás, mondja Virág Tibor, Tiszafüred alpolgármestere.
5: Az érdeklődés egyre nagyobb a Tiszató iránt, turisztikai célállomásként és lakóhelyként is, ezt el kell mondani.
3: Nem mindegy, hogy ezt milyen szabályok vagy milyen keretek között végzik, ezért kellett egy új szabályozást hozni.
5: Tiszafüred a helyi építési szabályozásról szóló rendeletét módosította, kifejezetten ebben az esetben az ártéri, tehát a mentetlen oldalra vonatkozóan. Nem azt szeretnénk megakadályozni, hogy fejlődjön a település és fejlődjön a Tiszató, hanem azt szeretnénk szeretnénk elérni, hogy ez egy rendezett körülmények között, szabályozott keretek között történjen, úgy, hogy a természeti értékek ne sérüljenek tovább, mert ezt el kell ismerni, hogy

0: Azzal, hogy a Tiszató népszerűvé vált, magával hozta a túlzott beépítés veszélyét. Ennek szeretnénk gátat szabni, és ezért alkottuk meg ezt a rendeletet.
1: Mert hogy valahol egyensúlyt kell teremteni a között, hogy Tiszató értékei, természeti értékei megmaradjanak, és ugyanakkor fejlődjön is.
0: Itt is több szempontot kell figyelembe venni. Elsősorban városvezetőként, önkormányzatként az itt élők érdekeit kell szem előtt tartanunk, és az itt élőknek joga van ahhoz, hogy a vízparthoz lejussanak. Azért ez egy alapvető jog. Ha a vízparti területek mindenhol kerítéssel lesznek körbezárva, és közvetlen vízpartra épülnek házak, akkor ezt a lehetőséget elveszük az itt élőktől. Következő szempont a turisták, akik szintén szeretnének a vízparthoz lejutni, hiszen azért jönnek ide, de ő előlük is elveszük ezt a lehetőséget azzal, hogyha nem szabunk gátat a vízpart teljes beépítésének. És az infrastruktúra pedig a harmadik, hogy ez hogyan történik. Nem lehet létesítményeket létrehozni, nem lehet kikötőt építeni, nem lehet kempinget létrehozni. Jóformán semmilyen építményt nem lehet elhelyezni, semmilyen beavatkozást nem lehet tenni Tiszafüred közigazgatási határain belül, kivéve a már meglévő üzemelő kikötők. Az ő területükön nyilván tovább lehet fejleszteni, de újabb területeket már ők sem vonhatnak be a fejlesztéseikbe. A még meglévő szabad vízparti területeket szeretnénk megtartani a közösség számára. Ez a szabályozás mellett egyébként Tiszafüred kormányzata a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól kibérelt egy nagyobb területet, amit eddig magánszemélyek béreltek. Ezek a bérleti szerződések lejártak, hogy ezeket a vízparti területeket is megnyissa a pihenni vágyók, horgászok, rekreációs turizmus lakosság számára. Mi úgy látjuk, hogy nagy a társadalmi egyetértés ebben a kérdésben, és szeretnénk a kormányzattal továbbra is együttműködve, nem csak Tiszafüred város önkormányzata ismerte fel, még 2023-ban tettük meg egyébként az első lépést egy változtatási tilalom elrendelésével. Mellettünk magánszemélyek, civil szervezetek, több fórumon téma magának a Tiszatónak a fejlesztési irányai, lehetőségei, és egyébként a Tiszató használatának a szabályozása. A Tiszató nagyon hirtelen lett ismert és népszerű turisztikai célpont. Nagyon sokan költöznek ide, a terheltsége robbanásszerűen nőtt, és erre nem volt felkészülve a Tiszató. Tehát most utol kell érni azt, ami történt, utol kell érni a szabályozásnak, hogy utána már az irány szabott legyen.
1: A túlzott beépítéssel sérülhet egyébként a Tiszató ökoszisztémája?
0: Nyilván, hogyha nagyon túlzottan beépítünk valamit, és nagyon sok ember telepedik oda, akkor természetesen igen sérülhet. Én nagyon bízok benne, hogy itt még nem erről van szó, és időben tudtunk mi magunk is lépni, és remélhetőleg követőink is lesznek más települések részéről, és elérjük azt a célt, hogy egy egységes tiszatavi szabályozás jöjjön majd létre rövid időn belül.
2: Teremtsük újra a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje nyert el elsőként a WWF Magyarország természetbajnokai díjat. 2020-ban ismeretlen tettesek fáradt olajjal szennyezték el a Ráckevei Dunaág nádasát. A helyi középiskola diákjai és tanárai azonban úgy döntöttek, hogy megoldást keresnek a helyreállításra. Kuli Bence összeállítása.
3: Mélységesen felháborodott ez a szörnyűség, amit itt elkövettek. Ott csillog az olaj a bekerített területen, ez egy úszóláp, amely most megsemmisül.
4: Így nyilatkozott az azóta hírhedté vált Sziget-Szentmiklósi olajszennyezésről Fejfer Rikárd, az érintett terület halőre 2020. decemberében. A szennyeződést azóta a szakemberek eltávolították, és elindult a terület regenerációja, ám a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium tanárai és diákjai nélkül sehol nem járna a folyamat. A Teremtsük újra névre hallgató úszóláp rehabilitációs projektjük most elnyerte a WWF Magyarország természetbajnokai díját, mondta a dr. Fehér Zoltán, a szervezet természetvédelmi igazgatója.
5: Természetbajnokai díjat a WWF azért hozta létre, a WWF Magyarország, mert a természetvédelem nagy része állami feladat lenne, és ezt nagyjából ehhez meg is van egy intézményrendszer, amelyik végzi, de az egészet nem lehet civilek nélkül megoldani, és mi ezzel a díjjal olyan civil kezdeményezéseket szeretnénk megmutatni, felemelni, kihangosítani, ami inspirációt jelenthet másoknak is. És ez a Sziget-Szentmiklósi kezdeményezés, ez pont ilyen. 2020 decemberében történt egy súlyos olajszennyezés, de akkor ismeretlen tettesek 6000 liter olajat öntöttek a helyi esővízzel vezető csatornába, amelyik aztán Sziget-Szentmiklósnál pont az úszóláp közelében érte el a Ráckevei Dunát, és ez aztán elkezdett szétterülni. Óriási szerencse volt, hogy az ottani parti növényzet, illetve ez az úszóláp legalább ez lelassította a szennyezésnek a terjedését. Amikor felszámolta a vízügy ezt a szennyezést, utána egy súlyos pusztítás maradt, vagy 6000 négyzetméteren, és a Batthyány Kázmér gimnázium akkori diákjai is eléggé megviselte ez, és akkor a tanáraikkal együtt azon gondolkodtak, hogy vajon lehetne tenni valamit. Elkezdte utána olvasni, szakirodalomba felvették a kapcsolatot úszólápokkal foglalkozó ökológusokkal, és kitalálták, hogy van egy olyan módszer, amiben mesterségesen létre lehet hozni olyan úszólap kezdeményezéseket, ami köré aztán a természetes folyamatok elkezdik visszaépíteni az úszólápot. És ennek álltak az élére ez a két tanársete, Krisztina és Cita Zoltán, és hát az iskola.
4: A terület szépen gyógyul, ám az elpusztult 1700 négyzetméter úszólábból még egyelőre csak 165 négyzetmétert sikerült pótolni, mondta Cita Zoltán, a gimnázium tanára, a projekt egyik megálmodója.
6: Bekövetkezett ez az úszólábszennyezés, ekkor kerestük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ezen javítani, hogyan lehetne rehabilitálni a környezetet, mert amit ott rehabilitációként végeztek, az nem az úszólápi környezetnek volt a rehabilitációja, hanem beültették nádrizomákkal a partszakaszt, rábízták a természetre, hogy alakuljon újra. Maga az úszóláp nem tudott újraépülni. Szerencse, hogy volt egy ismerősöm, tehát dr. Balogh Márton, akinek volt egy ilyen szabadalma, még a 90-es évekből, hogy az úszólápot hogyan lehet vízminőségjavításra felhasználni, és ugye ezt a lejárt szabadalmat, ezt engedte meg nekünk használni.
7: Gondolom azért szerencsére találtak diákokat, nem kellett mindenkinek könyörögni, de azért egészen más az, amikor a tanult dolgokat ennyire élesben látja az ember, és nem csak arról van szó, hogy élesben látja az ember, hanem látja előtte azt a kárt, ami miatt be kell avatkozni, az gondolom azért elég nagy hatással lehetett a diákokra.
6: Hát egy részükre igen. Tehát ez azért más a dolgot látni, meg más megélni. Tehát amikor ott a helyszínen vannak, akkor tényleg más gondolnak. De hát vannak, akik nem érzik azt, hogy valami komoly dolgot csinálunk, hogy azt gondolják, hogy itt készítünk valamit, aztán de egyébként úgy is visszanőtt volna, de ezt meg kell értetni velük. Tehát sokat foglalkozunk azzal, hogy előkészítsük az ő tudásukat, hogy érzékenyítsük, hogy ezt a kifejezést használjam, arra, hogy miért csináljuk ezt az egész tevékenységet, és ugye, hogy hogyan találunk rá diákokat, igazából ez az erdei iskola 9. évfolyamban az egy kötelező program, tehát nincs más választásuk, de igyekszünk úgy megoldani, hogy azt érezzék, hogy ők tényleg tettek valamit a környezetért, és nem csak beszéltek róla, mert ugye az esetek többségében az van, hogy írnak egy blogot, meg belájkolják, beszívecskézik, hogy mennyire tetszik ez a környezetvédelem, tehát ez arról szól, hogy ténylegesen, tevőlegesen tegyünk valamit.
8: MÁV Inform.
2: Egy-két info a vonattal közlekedőknek. Kis Horváth Levente, MÁV Inform, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, országszerte zavartalanul indult a ma reggeli vonatforgalom, karbantartás miatt több helyen tervezett változásra kell számítani. Gyékenyes és Vízvár között még pénteki pótlóbuszok szállítják az utasokat, a változás miatt a Pannonia Interrégió Pécs és Vízvár között módosított menetrend szerint közlekednek, ezért Barcs, Szigetvár, Szentlőrinc között bélyegzésű pótlóbuszok is indulnak, melyek Szentlőrincen a vonatok helyett csatlakoznak a Mecsek Intercityhez. A H9-es Csömöri Hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A részletekről bővebben a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: Fél hat múlt egy perccel. Fel annyi termés nyomottár, lehet, hogy a szőlőt is öntözni kellene? Válaszok a hírek után.
10: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Poják Adrien. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Továbbra is egymás energetikai hálózatát támadja Moszkva és Kijev. Napos, száraz idő várható. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, az észak-afrikai spanyol városban Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Moszkva folytatja az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért Kijev sem hagyja abba a válaszcsapásokat, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Ennek ellenére tegnap is folytatódtak a két ország közötti légi csapások. Idehaza ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. A vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hangsúlyozta az oktatási hivatal. Díjmentesen lehet a kerékpárokat szállítani a MÁV belföldi vonatain a ma kezdődő mobilitási héten. A zárónapon szeptember 22-én lesz az autómentes világnap, így jövő héten kedden kedvezményes napi jegyet lehet majd váltani a távolsági buszokra és vonatokra. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul. Most a körzeti időjárási adatokat ismerteti Újhelyi Zoltán.
2: Budapesten szélcsend van, 12 fokot mértek, Győr szélcsend, itt már csak 10 fok van, Sopronban 14 fokot mértek, Szombathelyen 11 fokot, Veszprém szélcsend, 12 fokot mértek, Zalaegerszegen 13 fok van, Kaposváron szélcsend, 10 fokot mértek, Siófok, denge délnyugati szél fúj, 13 fok, a Balaton vize 20 fokos, Pécs 16 fok, Pakson 10 fok van, Kecskeméten 13 fokot mértek, Egerben 12 fok van, Széchenyben már csak 8 fok, Miskolc 11 fokot mértek, Szolnokon 12 fok van, Debrecen 11 fokot mértek, Nyíregyháza gyenge északkeleti szélfúj 12 fok, Szeged gyenge déli szélfúj 11 fok, Békéscsabán is 11 fokot mértek, és Kékestetőn gyenge délnyugati szélfúj 13 fokot mértek. 5:30 múlt 5 perccel.
11: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
2: Jó reggel kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Hullámzó piac, bizonytalan termelők, mély repülésben a tojásár.
12: Olyan drasztikus csökkenés állt be, most is látni még az árfigyelőn, hogy 50 forintért is lehet kapni tojást, miközben a tojás önköltsége az meg mindig emelkedik.
2: Apró bogyók, kevés lé, az aszálya szőlőültetvényeket sem kímélte.
13: Ebben az évben olyan aszállyal találkoztunk, ami az elmúlt 10 évben csak egyszer fordult elő, és annak se volt ilyen erős hatása, mint az idei évben.
2: Hatig ma is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő Papnán Ási Gabriella.
8: Bozsik gazda rovata.
2: Sótűrő bírja az aszályt, egész évben ültethetjük, és még a gondozása is egyszerű. A Senya Mirtus egyike a legszebb és legigénytelenebb növényeinknek. Jól bírja a várost, télálló változatait ültethetjük közparkokban is, de ha van egy kis öntözhető rész, el van akár az út szélén is. Részletek Bozsi gazdától.
14: Egy kis szökőkút csobogása a budapesti fűvészkertben. Orlóczi Lászlóval csodálatos, szép növény mellett állunk.
15: 1993 óta gyűjtjük ezt a nemzetség különböző fajait és fajtáit. Ez a Lagerströmia idegen szóval tudományos néven. Magyarul leginkább talán Sejem Mirtusnak nevezhetnénk, szokták indiai orgonának is nevezni. Ezt a nevet azért kaptam, mert virágzatában nagyon emlékeztet, bár legalábbis távolról egy orgonára, illata annyira nincsen. Elsősorban az a fő értéke, hogy a nyárnak az a része a második fel egész a fagyokig virágzik, a különböző fajtai révén, amikor már nagyon ilyen feltűnő virágzású növény nem nagyon, főleg cserjében nem nagyon található. Nagyon komoly fajta szortimenttel rendelkezzünk, és rendelkezik maga a faj, mivel nemesítése főleg a déli országokban, mediterrán melegebb területeken igen intenzíven folyt. Maga az alapfaj a Lagerströmia indica, minden is mondja, Indiából, Ázsiából származó, Kína-Indiából származó növény, régóta már használatos a mediterrán vidékeken, elsősorban Olaszországban, Dalmáciában tengerpartra ültetik. Fő előnye is amiért ültették, nem csak a díszítő értéke miatt, hanem mert a tengerparti sóshomokat kiválóan bírja. Évelő és őshonos füzényünkkel rokon litráciai családba tartozik, amiről köztudott, hogy a szikesedő sós területeket is kiválóan bírja.
14: Lerakatokban, árudákban hogy keressük?
15: Elterjedt az angol névnek egy lefordított változat, a magyarra lefordított változat, Sejem Mirtus. Egyébként Crepe Myrtle az angol neve, Crepe Mirtus, hát ez így elég furcsa hangzana, ezért Sejem Mirtusnak fordították, de inkább elterjedt az a magyar név, ami ilyen ragadvány név, hogy indiai orgona. Ez az indika, az alapfajnak az indika szójából, illetve az orgonához hasonlító virágzatából fakad, bár az orgonához semmilyen köze nincsen, még családilag sem tartoznak egybe.
14: Akkor ez most melyik?
15: Ez a Yuma nevű fajta. Ennek az az érdekessége, hogy ez telt virágúnak számít, azaz a különböző ivarszervek is átalakultak ciromlevelekké.
14: Csodálatos a színe.
15: És bikolor, többnyire bikolor, lehet látni, hogy rózsaszín és fehér váltakozik. Világos rózsaszín, de ilyen habos az egész, és ez a legfőbb mutató ereje.
14: Hogyha néhány lépést teszünk, akkor elérkezünk egy egészen más színhez.
15: Lazac rózsaszín, számtalan színváltozata van. Az egészen szinte meghökkentően pirostól, egészen a fehérig mindenféle szín megtalálható. Talán a kéke az úgy önmagában nem, a püspök lila az még egy olyan jellegzetes szín variációja, melyik fajta ez a komancs. És akkor itt mondhatnánk sorba, hogy a következő a siu, a másik felén pedig van egy, amit nem talán az indián törzs kevésbé ugrik be, az pedig a Miami, mint Miami, de a Miami is egy indián törzs volt.
14: És akkor ezeket Magyarországon hallgatóink is be tudják szerezni, vagy érzékenyek?
15: Van különbség a fajták közt fagytűrés szempontjából. Az egyik legfagytűrőbb indián törzs, ha szabad így nevezni, a Hopi. Tesztelték Kanadában is, tehát ez a mínusz 23-24 Celsius szokot is kibírja. Ilyenkor már a felső talaj fölötti része erősen sérülhet, de egy nagy előny ennek a növénynek hasonlóképpen a fügéhez, a mi fügénkhez, hogyha vissza is fagy, lehet látni, többől kiválóan sarjadzik.
2: Hullámzó piac, bizonytalan termelők, mély repülésben a tojásár. A KSH számai szerint nyáron még 84 forint volt az átlagos darabár, ez már a 80 forint alá esett. Ám a legolcsóbb tojásokat több helyen már 55-56 forintért kínálják a láncok, és ennél a termelők jóval kevesebbet kapnak. Kertész Tamást, a Farm Tojás Kft. Ügyvezető igazgatóját Gárdony Esztel kérdezte.
16: Húsvétig még viszonylag jó volt a helyzet, amikor beszéltünk utoljára. Most húsvét után viszont elindult egy nagyon-nagyon durva tojásár zuhanás, ami egészen augusztusig tartott. Eljutottunk odáig, hogy önköltségi szint alá ment termelői áron a tojásnak az ára.
17: Mi váltott ezt ki?
16: Igazából nem tudjuk, mert import az nem jött be. Arra gondolunk, hogy Magyarországon lett hirtelen sok a termelést, azért az elmúlt két év az viszonylag jó volt. Ugye sok embert ez inspirált arra, hogy többet termeljen, úgy gondolták, hogy majd ez ki fog tartani örökké, tehát semmi nem tart örökké, és olyan drasztikus csökkenés állt be. Most is látni még az árfigyelőn, hogy 50 forintért is lehet kapni tojást, miközben a tojás önköltsége az meg mindig emelkedik, mert ugye a alapanyagárak, a csomagoló anyagárak, most nem is beszélve a takarmányárakról, a nagy szárazság miatt, a munkabérek, tehát gyakorlatilag minden költség emelkedik, így a tojásnak az önköltsége is, az árak pedig nagyon mélyre lementek, tehát most van egy veszteséges állapot. Egy kicsit vitakodóak vagyunk, szeptembertől már elindult egy minimális emelkedés, illetve hát úgy gondoljuk, hogy októbertől ez tovább folytatódik, ott már talán egy jelentősebb, és ugye a szokásos módon decemberi karácsonyig azért fölmennek az árak. Illetve megjelentek olyan termelők is a piacon Magyarországon, világon ilyen szélhámos termelők, tehát akik hozzájutottak nagyobb összeghez még az előző rendszerben, és hirtelen kinőttek a futóhomokból baromfistállók, és ők most ugye megjelentek a piacon, fogalmuk sincs az árakról, kereskedelemről, valamilyen formában el kell adniuk a megtermelt árut. De ott vannak, és ugye rontják a piacot. Ez okozhatta szerintem ezt a nagyon nagy mélyrepülést, viszont ez nem tarthat sokáig, mert nyilván a termelők önköltség alatt hosszú ideig nem szeretnek értékesíteni, egy-két hónapot kibírnak, de ha azt látják, hogy nem változik a tendencia, akkor állítanak le állományokat, hogy a veszteségeiket mérsékeljék.
17: Ugye arról beszélgettünk, hogy a termelőknek át kell állnia, de amikor beszélgettünk róla, akkor ennek még nem volt egy belátható határideje, hanem hogy egy folyamatos átállást várnak el a termelőktől, de hát ez ugye beruházásokkal jár, az áruházláncok nem veszik már át a ketreces tojást.
16: Így van, nincs semmi konkrét határidő, hanem hirtelen felgyorsult a folyamat. Tehát olyan áruházláncok is, akikről nem is gondoltuk volna, azok egyszer csak gondoltak egyet, és egyik hónapról a másikra megszüntetnek ketreces termékeket, és még most kérnek helyette. Ugye olyan drasztikusan beszűkítette a ketrecesnek a piacát, viszont megnövelte a mélyalmosét, hogy ugye ezt beruházásokkal nehéz követni.
17: Hát ha most összegezni szeretném, amiről beszélgettünk eddig, akkor azt mondanám, hogy nem vagyunk túl jó helyzetben. Nem. Hiszen a kereslet nem igazán találkozik a kínálattal, igen, gondolok itt a ketreces kontra mélyalmos tojásokra. Igen. A piaci verseny szereplői néhol feketén játszanak, sújtja az ágazatot a madárpest is, és gyakorlatilag itt vannak nekünkön az ünnepek. Na most akkor mi lesz? Jöhet a madárinfluenza, ugye az ősz és tavasszal szokott lenni. Akkor most lesz elegendő magyar tojásunk, vagy importra szorulunk?
16: Én úgy gondolom, hogy egyelőre van elég alapanyag, csak ahogy ön is mondta, nem feltétlenül találkozik a kereslet a kínálata. Tehát használjuk, hogy tojás-tojás, úgy van elég alapanyag, de nincs elég elles méretű, nincs elég mélyalmos, viszont emmes méretű ketreces meg van. Ha sikerül valahogy összeilleszteni itt a kereslet-kínálati dolgokat, ami nem olyan egyszerű, mert ez biológia. Tehát itt ezen kell dolgoznunk, hogy valahogy a keresleti kínálati oldalt összehozni szinkronba, természetesen becsületes úton. Tehát nem úgy, hogy a fölöslegben lévő ketreces tojásokból hirtelen a hiányban lévő mélyalmos tojások keletkeznek.
17: Mikor indul a tapasztalatok szerint a dömping? November végén? Tehát mikor kezdünk el nagyon készülni az ünnepekre?
16: November elejétől már elindul. Az igazi nagy hajtás az az utolsó egy hónap, tehát az a november 20-tól december 20-ig, 25-24-ig, tehát ott az ünnepekig, de már októbertől szokott nagyon keményen élénkülni a piac.
2: Éléskamrából sivatag, 2-3 balatonnyi csapadék kellene a homokhartság vízháztartásának helyreállításához. Derül ki a vízügy és a Hungaromet adataiból. Az Alföldön folyamatosan csökken a talajvízszint, a figyelőkutak egy részében már a mérce is szárazra került, s az így megy tovább, mint egy 1 millió hektárnyi területen válhat lutrivá a növénytermesztés. Hogyan tovább gazdálkodók? Juhász Zsolt beszélgetése.
18: Az Alföld problémája az országos probléma.
19: Ezt mondja Szigri Zoltán, az Isztiméri Bakony Kft. Ügyvezető igazgatója, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízügyi szakembere.
18: Akkor a terméskiesés van ezáltal, hogy az Alföld úgymond elveszett mezőgazdasági szempontból, hogy az ellátás biztonságban is most már lassan megjelenik, és jelentkezni fog középtávon is biztos. Egyetértek abba, hogy vízes élőhelyeket kellene csinálni, de itt a legfőbb probléma az, hogy sajnos az elmúlt időszakokban elmaradtak azok a fejlesztések, ami tényleg vizet tett volna oda, ahova kellett volna. Nincsenek csatornák, megszűntek sajnos azok az árterületek, amiket esetleg lehetett volna hasznosítani, és ami segített volna a talajvizekbe és a talajba lévő nedvességnek a tulajdonképpen megtartására. Óriási nagy beruházásra és egy nagy szemléletváltásra lenne szükség. Talán elindult valami, hiszen most már kifejezetten foglalkozik vele mindenki. Ugye évek óta beszélünk erről, hogy szükség lenne a víz megreformálására Magyarországon. Sajnos valós gyakorlati lépések nem igazán történtek ez ügybe. Meggyőződésem az viszont, hogy Magyarországnak szüksége van a gabonatermesztésre, szüksége van, akárhogy is vesszük, a nagyüzemi mezőgazdaságra is. Ezzel sok mindenkinek ellent mondok, de az Európai Unió néhány országa átálltak zöldség-gyümölcs termesztésre az öntözött területeken. Ez érthető, hiszen öntözött területek területeken nagyobb hozzáadott értékű növényeket kell termesztenünk, ez pedig a leginkább zöldség és gyümölcs. De ha megnézzük példának okáért, két olyan országról beszélünk most, Franciaország, Olaszország, sőt mondhatnám harmadikként Spanyolországot, akik pont ezen úton haladnak. De látszik az, hogy ott is problémát okoz például idén már a gabona termesztésnek a kiesése. Tehát jól meg kell gondolni azt, hogy milyen arányba fogjuk ezt tenni, és milyen arányba csináljuk. Most már eljutottunk oda, hogy kardinális kérdés a vízkérdés az országba, viszont azt mondom még mindig, hogy az öntözött terület egy dolog, hiszen ha megnézzük, ezekben a nagy országokban is maximálisan 15-20%-ban látunk azt, hogy az öntözött területeket öntözött területként hasznosítják. Magyarországon ez csekély, hiszen talán 1-2%-ról van szó. Még mindig a legfontosabb az az, hogy vízmegtartásba gondolkozzunk. És ez megelőzi az öntözés kérdését még mindig.
19: A szárazság nem csak az alföldet és nem csak a haszonnövényeket érinti, hanem az erdőket és a szőlőket is. A vízmegtartás tehát ezeken a helyeken sem megkerülhetetlen. Erről már Androsics Ferenc, Balatonőszödi borász beszélt.
20: Édesapám mindig azt mondta, hogy hát a szőlő az egy biztonságosabb növény, mert hogy hát nagyon mélyen vannak a gyökerei, és hogy ezzel nem lesz majd probléma, még hogyha a szántóföldeknél is problémát jelent esetleg az aszály. Ezek a nagyon-nagyon extra 40 fok fölötti hőmérsékletek egyszerűen a szőlőfürteken lévő bogyókat szétégették. Attól függetlenül egyrészt mennyiségben is nagyon-nagyon sokat veszítettünk, másrészt pedig a növény elkezdett vastag híjakat növelni. Ez a borkészítésnél probléma. Ezeknek a tisztítása is sokkal nehezebb, nagyon sok olyan száraz anyag tartalom kerül be, amivel ugye ülepítéssel tisztítjuk a mustokat, és ezeknél gondot jelent, hogyha túl nagy ennek a mennyisége.
19: A régi tankönyveket, ha nézzük, azokban nem szerepelt az, hogy a búzát öntözni kell, ugyanez igaz a szőlőre is, de lehet, hogy eljön az az időszak, vagy már itt is van, hogy mondjuk csepegtető öntözést kellene alkalmazni?
20: Egyre komolyabban felmerül, és egyre többször beszélünk a borász kollégák, szőlész kollégákkal kapcsolatosan. Ugye nagyon drága dolog ennek a kivitelezése, de most már olyan csepegtető öntözéseket használnak, ami nem föntről csepegtetés a szőlőnél, ugye ez egy viszonylag nem jó irány, hanem vannak olyan öntözőrendszerek, amiben be lehet húzni a föld alá, ilyen 80-90 centire, és akkor azon keresztül használni az öntöző felületeket. Legfeljebb szűkülni kell a szőlőterületeknek, és inkább ellátni öntözőberendezésekkel, és azzal egy biztonságos termelést lehessen kivitelezni.
2: Elvileg csemege szőlő, de idén szinte már mazsola. Az évszázad második legforróbb nyara az ültetvényeket sem kímélte. Árnyékolás, vízpótlás, óvatos, szinte tőkékre tervezett zöld munka. Egyebek mellett ezek a jó minőségű termés titkai. S hogy ezt van, aki tudja is, azt az 5. pécsi csemege szőlő bemutató és verseny is bizonyította. A legnagyobb fürt 3,5 kg volt. Bakó Tamás damaszkuszi szépség nevű szőlője pedig a versenyen közönségdíjat is kapott. Bicsák Eszter beszélgetése.
21: Direkt gyalog jöttem föl, megnéztem a szőlőfajtákat. Hát azért ez az idei nyár elég rendesen rányomta a bélyegét a fürtökre. Minden kisebb, töppettebb. Mit ad most ez a szőlőbirtok?
22: Minden évben újabb és újabb kihívások elé vagyunk állítva.
21: Madaras Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének elnöke.
22: Ebben az évben olyan aszállyal találkoztunk, ami az elmúlt 10 évben csak egyszer fordult elő, és annak se volt ilyen erős hatása, mint az idei évben. Látjuk ezt a szőlőfürtök súlyán, a bogyó méretén, arra szinte mazsolás szőlőszemekkel is már találkozunk augusztus végén, szeptember elején a szőlőben, és látjuk azt is, hogy az idei született Pécsen már szeptember 20-a környékén be is fogjuk fejezni.
21: Itt most csemegeszőlővel fogunk foglalkozni. A csemegeszőlő az mennyiben érintett? Szerintem nagyjából ugyanazt éli át, mint a borszőlő. Ugye ettől meg még inkább azt várnánk, hogy kívánatos, nagy, feszes szemek legyenek. Itt még kellemetlenebb az, hogyha a szőlő nem mutatja szépen magát.
22: A szőlőnek egy nagyon nagy szerencséje változó klíma mellett, hogy nagyon mély gyökerekkel rendelkezik, akár 20-30-40 méter mélyre is lehatolnak a gyökerei. Ez a csemegeszőlőnél még egy plusz lehetősége van, az pedig az, hogy a már törvényszabályozás is engedi a csemegeszőlőnek az öntözését. Így a csemegeszőlő termelők kicsit könnyebb helyzetben voltak, amennyiben tudtak öntözni. Ez a mostani kiállításnak a kiállított tételein is jól látszik, hogy erőtől duzzadó hatalmas fürtöket hoztak. Már az előzetes mérlegelésnél is már 3,5 kilós fürtökkel is találkoztunk.
21: Bakó Tamás Szexárdról hozta a gyönyörű fürtjeit 17-es számmal. Ha erről a szőlőről kéne valamit mondani, akár erről a fürtről, akkor mit mondana?
0: Gyönyörű, szerintem lehet, hogy magvatlan.
21: Teszlák Péter az intézet kutatási igazgatója.
0: 1 kg fölötti fürt, nagyon szép. De egy ilyen nagyon piacos fehér fajta.
21: Azért is kérdezem, mert hogy a magvatlan szőlőket nagyon szeretik a fogyasztók. Eközben Magyarország nem tartja el magát csemeges szőlőből, pedig megtehetnénk.
0: Lényegesen nagyobb felületre van szükség termeléshez. Jelenleg ilyen 500 hektár körül van a hazai termőfelület csemeges szőlőből, és körülbelül 14-15 ezer hektárra lenne szükség, tehát többszörösére, mint ami van. Ezért egyértelmű, hogy az import csemeges szőlő fogyasztásra vagyunk hagyatkozva.
21: Önök találkoznak azért a termelőkkel sokat. Mi tartja vissza őket vajon? Évek óta hangzik mindenhonnan, hogy a csemeges szőlővel érdemes lenne foglalkozni.
0: Komplex problémakör, részben a termésbiztonság, részben a termesztés technológia. Magyarország nem volt egy csemeges szőlő termő vidék. Csemeges szőlő termesztésnek a modern kulturális alapjait is, termesztés technológiát is először el kell sajátítani, adaptálni kell a jó gyakorlatokat. Ezt követően a fajta szortiment, illetve a fajtáknak a bőséges felhozatala az már egy jó kiinduló pont lehet a termelésnek a beindításához.
21: Papó Tamás Szekszárdról. Voltam már csemeges szőlő kiállításon, és ott mindig az volt a mondás, hogy a keleti fajták a legjobbak, orosz és egyebek. Itt mi az, amit találhatunk?
1: Kelettől nyugatig minden fajta megtalálható. Igazából a mi standunknak az egész újdonsága az, hogy egy éve kezdtem el kereken.
21: A fiatal gazdálkodó
1: ez. Márciusban kezdtem el ezt az egész őrületet, és amit elhoztam kiállításra, ez mind tavaly gyökeresztetett szőlőnek az eredménye. Azt szeretnénk a Szilárd a társamba bemutatni, hogy komolyabb termesztés technológiai tudással vagy előélettel mikre képes a csemeges szőlő, mert azt gondoljuk, hogy ebből a hobbi kategóriából át lehet menni tényleg egy ilyen profi termesztésre, és igazából tényleg van létjogosultság a jövője Magyarországon a szőlőtermesztésnek. Egyrészt vannak már olyan fajták, amik tényleg megállják a helyüket a piacon, tehát felveszik a versenyt az amerikai olasz fajtákkal, kutatóintézetekkel. Egyrészt kipróbáljuk mi azokat a fajtákat, és kipróbáljuk akár a japán, orosz, ukrán, más, mondjuk moldáv, albán, tehát ugye egyébként nagyjából a körülöttünk lévő országok, de főleg keletre sokkal előrébb járnak nemesítés technológiába. Szerintem ebben több van, mint hobbi. Magyarországon ez egy megélhetést is jelentette sokak számára. Van a hobbi, van a komolyabb profi termesztés. Egy hektár bekerülési költsége mondjuk egy komoly termesztés technológiával 30-35 millió forint, amit nyilván hobbi szinten nem lehet megtenni, viszont ezt csak akkor fogják meglépni a gazdák, hogyha látják, hogy a piaci keresleti oldal is támogatott, és a hazait fogják vásárolni. Jelenleg mindenhonnan hozzák be az árut, és elnyomják ugye a magyar, egyébként a lehetőséget és a piaci szegmest is.
2: A szájfagykár betegség akár az 50%-ot is elérheti a termés kiesés a szőlőágazatban, derül ki az előzetes becslésekből. Az elmúlt 125 év legszárazabb nyara több helyen szinte kikapcsolta a tőkéket, blokkolva a hajtásnövekedést, a fürt és bogyófejlődést, s bár szép borok idén is lesznek, a bevétel kiesést nehéz lesz ellensúlyozni, figyelmeztet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Milyen a hangulat a borászok körében? Kérdeztem Fritman Jánost.
3: Hát nem rózsás. Nagyon kevés termés lesz. Nagyon nehéz megtippelni még, hogy mennyi, de úgy gondolom 2 millió mázsa alatt vagy fölött lesz valamivel. Az árak nem tudnak mozdulni fölfele. Az alsó kategóriás szőlőnél ott még a tavalyi ár nincs meg, az visszafele ment. A borpiac, azt még nem látjuk teljesen. Az exportpiacok a lédik kategóriába teljesen bedőltek be, a spanyol olcsó borral a kamionos kategóriába nem vagyunk versenyképesek, a palackos piac az még úgy gondolom működik.
2: Ugye azért nagyon sok nehezítő tényező is volt az idén, hát kezdjük talán a fagykárral, ami elsősorban a Dunatisza közén gazdálkodókat érintett, tehát köztük Fritman Jánost is. Mekkora a termés kiesés?
3: 60-70%-os a termés kiesés, lett olyan fajta, amelyik regenerálódott viszonylag jól, de az asálykár ott is még jött hozzá, akkor van a fitoplazmás, amivel fitoplazmával óriási munka van pluszban, az ellenőrzés a szemlecsoportokkal.
2: Ugye ez a szőlő aranyszínű sárgasága.
3: Igen, aranyszínű sárgaság. Én azt gondolom, hogy a fitoplazma ellen még odafigyeléssel, nagy áldozatokkal lehet védekezni, csökkenteni akár, teljesen megszüntetni, nem lehet, már ezzel együtt kell élni. A legnagyobb problémák hosszú távon, ami látszódik, az aszály.
2: Tehát az, hogy a klímaváltozás mint egy utolérte a szőlőt is.
3: Igen, hát ha a határt megnézzük, egyetlen növény, ami zöld, majd még a szőlő. De a termés az összetöpörödött rajta, magyarán sok létvesített, de a növény az még zöld a határba. Ha az is tönkre megy, akkor tulajdonképpen már nincs semmi a határban.
2: Viszont azért jó néhány olyan hely is van már az országban, bortermőhely, vagy nagyon jó borvidék, ahol az aszálykár a leveleken is látszik. Hát én csak a Somlót mondanám, több helyen szinte olyan a szőlő, mintha leégették volna, az alsó levelek lehullottak.
3: A kavicsos, meg az agyagos területek viselik a legrosszabbul ezt az aszályt. A barna homokon mindenhol ott a legjobb. Épp egyik borász barátom hívott 2 hete, de azt mondja, hogy hát amit őt legértékesebb területnek tartottak régebben, ott szinte tönkrement az ültetvény.
2: Akkor el fog jönni az az időszak, hogy öntözni kell a szőlőt? Lehet, hogy ez butaság?
3: Nem butaság, hát Európában számtalan helyen öntözik már 20-30-40 éve. Olaszoknál, spanyoloknál, franciáknál pár éve engedélyezték a szőlő öntözését. Tehát én azt gondolom, hogy szőlőt lehet kevesebb vízzel öntözve is megtermelni, de víz nélkül nem lehet szőlőt sem termelni.
2: Magyarországon van olyan szőlőterület, amit öntöznek?
3: Inkább a csemege szőlősöknél van, de már egy-két helyen van borszőlőnél is, ahol van lehetőségük. Hát meglátjuk, hogy ebbe milyen döntések fognak születni. Remélem a döntések nem a mi meghallgatásunk nélkül fognak megszületni, de biztos vagyok benne, hogy víz nélkül nem fogunk szőlőt tudni termelni.
2: Ugye említette azt, hogy a termés kiesés, az idei év termés kiesése az elérheti országos átlagban akár az 50%-ot is, és ebben nyilván benne van a fitoplazma betegség, benne van az aszály, néhány területen a nagyon súlyos fagykár. Ez hány milliárd forintot jelent, ami most hiányzik majd az ágazatból?
3: Hát ez 2 millió mázsa szőlő, ezt be kell szorozni mondjuk egy olyan 150-60 forinttal. Ennyi.
2: 30-40 milliárd forint is akár?
3: Így van. Ha az lesz a vége, meglátjuk, még most csak tippelések vannak, de én úgy gondolom azért viszonylag pontosak ezek a tippelések. Hát ez nagy kihívás a termelőknek, mert ezzel a mennyiséggel, aki szőlő árut termel, annak nincs biztosítva a jövő évi termelési költsége, nem beszélve a család megélhetéséről. Úgyhogy támogatás nélkül jelen pillanatban nagyon kevesen tudnak talpon maradni. És a szőlő az egyik legnagyobb foglalkoztató, kézi munka igényes ágazat. És hát hozzáteszem, ha a szőlő csomó helyen eltűnik, mi régiónkról, ha beszélek, hát tulajdonképpen a szőlő eltűnik, kisivatag lesz.
2: Milyen lesz az idei évjárat? Ezt azért is kérdezem, mert nagyon sokan azt mondták, hogy az aszály miatt egy nagyon gyenge minőségű évjárat is lehet. Ön bizakodóbb, most az elmúlt napokban azért voltak esők is. Hogy látja, mi kerül majd a hordókba?
3: Hát, én úgy gondolom, a tőkéken már nincs több 5%-nál vagy 6%-nál a termést. Volt évközben is eső, van olyan fajta, amelyik jobban visel, az idősebb ültetvények viselték jó, de eljutottunk addig, hogy 6-7 éves ültetvényeken szinte nem lehet termést hagyni, mert nincs olyan mélyen a gyökérzete, hogy kibírná nevelni. Én úgy a minőséggel nem lesz probléma, a tavalyi évjáratot azt szinte lehetetlen überelni, attól jobb a tavalyi éve, zseniális évjárat volt minden szegmensben, de én úgy gondolom, nagyon jó borok lesznek most is a pincében. Mondom, valahol ilyen fönt kavicsos terület, vagy agyagos területen valószínűleg megállt a szőlő, nem fejlődött tovább, hát azokból nem lesz jó bor, de a többiből még nem nagyon jó borok lesznek.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Tája, Kossuth Rádió vidékmagazinja. Maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik Felkelő című hírműsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 16-án szerdán, 60-i Tóth Erika vagyok. Marad a száraz, napos idő, még tovább melegszik a levegő, a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz. Részletesebb időjárás jelentést hallhatnak a Krónikában, amely most következik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
4: Megválasztották az új alkotmánybírókat. A képviselők döntöttek a dízelautósok támogatásáról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.
3: Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési miniszter.
4: Napos száraz időre számíthatunk, délután akár 29 fok is lehet.
3: Most pedig következnek a részletek. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők.
4: Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt. Mindannyiukat a Tisza párt frakciója jelölte. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt.
3: A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt a szavazáson.
4: Távolmaradásuk okáról a Fidesz frakció vezetője tegnap a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt. Bóka János úgy fogalmazott, a kialakult helyzet szerintük illegitim, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből.
5: Ugye jelen esetben az a helyzet, hogy egy személyre szabott és visszamenőleges hatályú alaptörvény módosítással távolították el az Alkotmánybíróság elnökét és a tagok egy harmadát. Erre precedens az előző kormányzatok alatt nem volt. Tehát ez egy alapvetően új helyzet, amire egy politikai reakciót kell adni, a mi reakciónk pedig az, hogy ez a döntés ez illegitim. Ennek megfelelően az illegitim helyzetet esetleg orvoslandó eljárásban mi nem veszünk részt, mert hogy egy illegitim módon megülő alkotmánybírósági helyet nem lehet legitim módon betölteni.
3: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot.
4: A 150 lóerő alatti járművel rendelkező magánszemélyek az év végéig havi 5000 forint segítséget kapnak. Az első összeget októberben utalják. Akinek szerepel a NAV adatbázisában a bankszámla száma, annak odaérkezik az utalás, akinek nem, az postai úton kapja meg a támogatást.
3: Döntött az országgyűlés arról is, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. A Villanypára Egyesület elnöke a Krónikának kifogásolta, hogy a tervezett emelést nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés.
4: Ficsor Zoltán szerint az intézkedés a fekete piacot erősítheti, és arra is felhívta a figyelmet, hogy például a szivarkák adóját jóval kisebb mértékben emelnék, pedig ezek károsabb termékek, és ez majd az egészségügyi oldalon jelent pluszköltséget.
6: Tehát azért egy e-cigaretta 95%-kal kisebb kártételt okoz, vagy egy hevített dohánytermék, amiben nincs olyan mennyiségű rákkeltő anyag, mint egy hagyományos cigarettában, az nem fogja terhelni úgy az egészségügyet, mint a hagyományos dohányzás. A szivarka az a hagyományos dohányzáshoz kapcsolódó termékkör. Ráadásul nagyon népszerű, főleg az alacsony keresetűek körében, mert olcsó. Ezt nem emelni szerintem ebben a szerkezetben bűn.
4: A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek.
3: Zseppénznek nevezte a havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció.
4: Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. A Fidesz továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Ugyanezt javasolta a KDNP és a Mi Hazánk is.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást.
4: Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyét nem közölte, a miniszterelnök előbb a közösségi oldalán, majd a parlamentben is elmondta, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is.
7: Az imént tudomásom szerint előállította a magyar ügyészség Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát, és szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója.
4: Jellinek Dániel cége, az Indotek Group közölte, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
3: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita külügyminiszter.
4: A tárcavezető közölte, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és a honvédségi gépek igénybevétele. Miközben a diplomáciai feladatok jellege nem változott, a korábban menetrend szerinti járatokkal lebonyolított utazásokat egyre gyakrabban váltották fel a költséges különgépek. Az utak 2022 és 2026 között 4 milliárd forinttal átlagosan több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek megfeleltek.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. A tárcavezető ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul.
3: Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság.
4: Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobilhálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Öreget kívánok, Katona László vagyok. Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségkapitány 26 fős névsorának tagja a ZTE kapusa Gundel Takács Bence, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jureg Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőjének a házigazdája lehet, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal a Bajnokok Ligája finálét is rendeztek már a fővárosi stadionban. A női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában az Eto magabiztos sikert aratott. Győr Kisvárda 36-14. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Ugyancsak az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódások alakulhatnak ki.
9: Időjárás.
4: Túlnyomóan napos, száraz idő lesz ma. Legfeljebb északon, északkeleten lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. Napközben 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
3: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés.
4: Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, nő a dohánytermékek jövedéki adója.
3: Őrizetbe vettek 3 embert a túlárazott volánbuszok ügyében. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
10: Extrém sportot űz a gyermek.
11: Ahova jártunk, ott voltak versenyzők is, és szerintem azt hívott engem be, hogy ott vannak, akik ügyesebbek, gyorsabbak, csak én is az akarok lenni. Apa, szerelő, meg csapattársa, csapat vagyunk, ez nem egy egyéni sport.
12: 9 évesen ült először motoron, 14 évesen pedig már Európa-bajnok gyorsasági motoros. 16 évesen az év egyharmadát külföldön tölti az édesapjával versenyeken. De miként élik meg távollétüket a testvérek? És hogy egyensúlyoz az otthonról drukkoló édesanya az aggódás és a támogatás között?
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7:45 lesz, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is, a mikrofonnál 62 Tarika. Néhány téma a mai felkelőből. Kiderült, ki kapta a legtöbb 1%-os felajánlást idén. A lista nem tartalmaz meglepetést, de felvet kérdéseket. Bognár Évával, a Médiafórum elnökével és Gerencsér Balázssal, a NIOK igazgatójával beszélgetek 6:30 után. Hamarosan eljöhet a magyar utakon is az átlagsebesség mérése. Nem lesz elég a kamerák előtt lassítani ahhoz, hogy valaki megússza a büntetést. Köves Szilárd, a Monitoring vezetéstechnikai és kereskedelmi szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója lesz a vendégem 7 óra előtt. Romlik a magyar diákok teljesítménye szövegértésben és matematikában. Csak a digitalizáció az oka. Erről és az oktatás átalakításának kérdéseiről beszélgetek Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel 7:30 után. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak. Már is kezdünk. Egy új tanulmány szerint a romák elleni előítéletesség mérséklődött az elmúlt évtizedekben, de a társadalmi kirekesztés elfogadottsága továbbra is erős. A tanulmány a Szociális szemlében jelent meg. Tegnap délután Necces című műsorunkban beszélgetett a tanulmány egyik szerzőjével, Simonovics Borival, Orosz Csilla.
13: Mik voltak a felmérésetek legfontosabb tanúságaim?
14: Hát talán a legérdekesebb az az, hogy 2011-ig ugye rendszeresen voltak ezek a mérések. A tárki közvéleménykutatásában szerepeltek ezek a roma ellenes, nyílt a roma ellenes állítások, és utána 15 évig nem volt erre vonatkozó kutatás. Ennek mindenféle módszertani, anyagi, etikai okai voltak. Voltak, akik azt gondolták, hogy nem helyes ezeket a kérdéseket feltenni. Mi mégis úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne megnézni, hogy milyen állapotban van a magyar társadalom 2025 őszén. Egyéb kutatásokból tudjuk, hogy a magyar társadalom nagyon zárt, nagyon magas az idegenellenesség, nemzetközi összehasonlító kutatásokból ez is látszik, hogy a romákkal kapcsolatos társadalmi távolság is nagyon nagy mérték Magyarországon, európai összevetésben. És akkor rátérve a mi kutatásunkra, mi a nyílt romállenes attitűdöket olyan állításokkal mértük, hogy a román gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni, illetve a bűnözési hajlama a cigányok vérében van, ugye ez egy nagyon erősen biológiailag rasszista állítás, és hát sajnos azt találtuk, hogy nagyon magas volt ezzel a két állítással az egyetértés, hogyha összeadjuk a határozottan egyetértők és az inkább egyetértők arányát, akkor a munkavállalással kapcsolatban 80% gondolta ezt, és a bűnözéssel kapcsolatos rasszistájtással kapcsolatban is több, mint a válaszadók 60%-a. És két szegregációs állítás is van az idősorban, az egyik az oktatási szegregációra vonatkozik, tehát hogy helyes az, hogyha a gyerekek külön tanulnak, roma és nem roma gyerekek. Itt volt a legalacsonyabb az egyetértés, de még egy kicsit növekedett is a 2000-es évekhez képest, 20% körül van, és a szórakozó helyi kitiltás, itt ez volt az állítás, hogy csak helyesen lehet, hogy még vannak olyan szórakozóhelyek, ahova románkat nem engednek be. Itt 40% volt az egyetértési arány, hangsúlyozom 2025-ben úgy, hogy ugye Magyarország az Európai Unió részeként törvénnyel garantálja az egyenlő bánásmódot és az egyenlő jogokat, tehát itt teljesen törvénytelen dolgokról beszélünk.
13: Volt olyan mutató, amiben ugye láttátok, és az jött ki, hogy javult a helyzet?
14: Hát az iskolai szegregációt nézve egy picit javult a helyzet, és van az Euróbarométernek egy olyan kérdés, az előbb utaltam rá, ezt úgy hívják, hogy társadalmi távolság, Bogárdus nevéhez kapcsolódik, és itt olyanokat kérdeznek, hogy mit szólna ahhoz, hogyha kollégája roma származású lenne, vagy a gyereke roma párt hozna haza roma barátot vagy barátnőt, és itt egy picit javultak az arányok 2019-hez képest Magyarországon és Európai Uniós viszonylatban is, de Magyarország még mindig azok között az országok között van, ahol azért a többség távolságot érzékel, tehát mondjuk a nem is tudom melyik állítást mondjam, a magyar válaszadók alig egyharmada lenne teljesen kibékülve azzal, hogyha a gyermekének a partnere roma származású lenne, míg az EU-ban ez az arány 52% minden másik válaszadó, szóval minden tekintetben a legelőítéletesebb országok közé tartozunk sajnos, és ezt több nemzetközi kutatás is alátámasztja. Azt is vizsgáltuk, hogy mit gondolnak az emberek, mennyire értenek egyet a diszkriminatív viselkedéssel különféle helyzetekben, és ugye pont 2025 őszén kérdeztünk, és azt láttuk, hogy abban volt a legnagyobb egyetértés a választadók között, hogy a polgármester rendeleti úton megakadályozhatja azt, hogy roma családok költözhessenek a településre. Ez nem egy az egyben a törvénynek a szövege, csak így ültettük el. És ez a válaszadók 40%-a szerint elfogadható volt, míg mondjuk egy olyan szolgáltatási diszkrimináció,

0: Ez most már online megjelent, szóval, hogyha valaki rákeres erre, hogy a nyílt traumaellenesség továbbélése,
1: akkor megtalálja
0: akár Facebookon, ott. Akkor megtalálja a Szociológiai Szemle 2026-os számában.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
3: 3:07. Érdekes tapasztalattal lettek gazdagabbak nemrégiben az OpenAI munkatársai. A cég egyik modelljére telepített ágensek, vagyis ügynökök, amelyek igazából különleges tulajdonságú programok, tesztkörnyezetben képesek voltak együttműködni, közösen egy célért dolgozni, és a nyomaikat is megpróbálták eltüntetni. Nem csoda, hogy újra fellángolt a mesterséges intelligencia körüli vita, mire alkalmazható, mire jó, miért veszélyes, miért nem az. Van, aki már a vészharangot kongatja az emberiség fölött, van, aki szerint minden kísérlet segít megérteni az AI működését. Mindenről tegnapi Kulcskérdések című műsorunkban beszélgettem Szabados Levente mesterséges intelligencia szakértővel és Szertics Gergellyel, az AI Partners ügyvezetőjével. Mi történt az OpenAI belső kiberbiztonsági tesztjei során, Levente mondjuk?
4: Amikor ilyen ágens rendszerekről beszélünk, akkor már nem csak egy válaszoló rendszerről, tehát én kérdezek és kapok egy választ, van szó, hanem valamiféle cselekvéseket végrehajtó rendszerről. A cselekvéseket úgy kell érteni, hogy elhelyezem egy szoftver környezetbe, ugyanúgy, mint egy másik programot, valamilyen célt jelölök ki neki, oldja meg ezt meg azt a feladatot. Ehhez szoftveres eszközöket vesz igénybe. Ezek a rendszerek, amikor éppen ebben a hogy mondjam, lehetetlen környezetben teggették ott kis hétköznapjaikat, akkor egyszer csak arra nagyszerű ötletre jutottak, hogy hát ebből a környezetből ki kell jutni, és rádöbbentek, hogy ha ki kell innen jutni, hát ez valószínűleg nem lesz jutalmazott tevékenység. Tehát kezdjünk el okosan, ügyesen úgy viselkedni, hogy majd később ne lehessen látni, hogy mi tulajdonképpen csaltunk. Ez, hogyha ilyen cukin akarom fogalmazni, az olyan, mint a diákok, akiket már annyira nyom a vizsga, hogy elkezdenek puskázni. Ez a cuki része. A nem cuki része, hogy ezek éles rendszerek, és tulajdonképpen éles hekkelésről van szó, tehát kiberbiztonsági szempontból ez eléggé tragikus.
3: Ön is sok ilyen emberekre alkalmazott kifejezést használt most, amiközben elmondta, hogy mi történt itt a programokkal, és mások is nagyon használják ezeket a kifejezéseket. Lehet ilyenekkel illetni ezeket az ágenseket? Mik is ezek az ágensek, Szertics Gergely?
5: A hétköznapok beszédének a megkönnyítési szempontjából sokkal kényelmes úgy beszélni róluk, hogy ezek valami cselekvők, mert egyébként pont ezek az ügynökök attól egy új generációja a mesterséges intelligenciának, hogy úgy alakították őket ki, hogy egy célt végre tudjanak hajtani, és ehhez ne csak válaszolni tudjanak, hanem eszközöket kapnak ahhoz, hogy cselekedjenek. Tehát tulajdonképpen egy cselekvőképes szoftverről van szó, aki saját maga hoz döntéseket. Ennyiben egy csomó szempontból közelebb vannak az emberekhez, mint a klasszikus szoftverekhez.
3: De hát ez az emberek vagy az őket programozók, mesterséges intelligencia modelleket üzemeltetők érdeke, hogy ne nekik kelljen minden egyes lépésre beprogramozni ezeket az ágenseket, hanem maguk az ágensek legyenek kezdeményezők, nem?
5: Sosem kezdeményezők. A szándék az mindig kívülről jön. Az intelligencia, amit ők fejlesztenek, az valami cél elérésének a képességének a fejlesztése, és egyre bonyolultabb célokat képesek elérni, de fontos, hogy amikor azt a célt kapják, hogy ezt a feladatot oldják meg, és ehhez használják mindent, amit bírnak, akkor ők használnak mindent, amit bírnak, és megoldják ezt a feladatot. Ez nem ugyanaz az eszköz, amit mi egyébként használunk a GPT-be, vagy bármelyik másikban, hogy ő is mindent megpróbálna megoldani, hanem az kifejezetten egy tesztelésre létrehozott rendszer, tehát a mi rendszerünk nem fog ilyet csinálni, hogy akkor mindenhova is betör.
3: Az ágensek kommunikációra is átértelmezték a belső rendszert, ezt a tesztkörnyezetet. Milyen ponton derült ez ki?
4: Egy kicsit mi túlmisztifikáljuk ezt a kommunikáció kérdés. Ezek eredetileg beszélgető rendszereként lettek legyártva. A dialógus jellegű helyzet az alaphelyzet ezeknél a most éppen aktuálisan működő mesterséges intelligencia modelleknél. Itt a trükk nem az volt, hogy tudnak egymással beszélni, miért tudnának. Az már nagyobb probléma, hogy nem szabadna nekik, aztán mégis sikerül. Ez az, amire kell valamilyen értelemben reflektálni, és arra is reflektáljunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy érj el egy célt minden áron, akkor az egy nagyon definiálatlan helyzet. Mert visszakérdezne egy ember is, de milyen áron. Itt az a fő kérdés, hogy rálássanak a kutatók, hogy mikor következik be az a helyzet, hogy alapvetően mi egy relatív, konstruktív és értelmes feladatadásnál is egy akkora lendülettel rendelkező, vagy képességgel rendelkező modellt használunk, ami mellékhatásként

0: olyan nagyszerűen oldja meg a feladatot, hogy olyan dolgokat is csinál, amit mi nem szeretnénk.
1: Azt, hogy itt valamilyen fontos dolog történt, onnan tudhatjuk mi kívülállók, hogy szó van róla cikkekben, több tanulmány megjelenik. Mit bizonyít ez az eset?
0: Ami miatt ez fontos, az a kicsi alulértékelt tény, hogy az informatika milyen mértékig járja át és definiálja az életünket. Világos, hogyha egy rendszer képes volt egy kifejezetten célra szerkesztett dobozból kitörni, az képes célra szerkesztett dobozokba betörni.
2: Ez azt bizonyította, hogy maguk a fejlesztő cégek sem képesek teljesen kontrollálni a jelensebesség mellett azt, amilyen léptékben ennek a képességei fejlődnek. És emiatt indult el több olyan beszélgetés is, hogy itt bizonylasítani kell ezen a frontvonalon, hogy mennyire gyorsan halad előre, mert nem tudjuk olyan gyorsan építeni a kerítéseket, amilyen gyorsan ez a szeretik sokan tigrisnek hívni, akit nevelgetünk, és aztán, amikor már megnő, akkor a kerítések, amiket mi tudunk építeni, azok már nem elég erősek. Ennek volt az eklatáns példája, hogy azt hittük, hogy csak robbantgatunk, kevésgélünk, hogy mi a helyes, meg mi a nem, de mellesleg olyan károkat okoztunk, amire nem gondoltunk. Ez egy nagyon valós kibertámadás volt egy másik szervezettel szemben, és ez egyáltalán nem volt szándékában a kísérletnek a végzőinek, aki nyilatkoztatta az Anthropic, hogy már pedig itt össze kéne hangolnunk azt, hogy csak akkor lehet mindenkinek új dolgot kihoznia, hogyha a többiek is bevizsgálták, hogy az helyes. Tehát egymáson tartsunk féket, a helyes az lenne, hogyha ennek lenne egy elég kompetens állami szerve, de itt akkor elérünk újra a geopolitikai feszültségekhez, tehát nem annyira egyszerű ez a képlet.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Fél hét lesz, 5 perc múlva folytatjuk a felkelőt. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlamentben arról beszélt, hogy az ügyészség Jelinek Dánielt, Tiborcz István korábbi üzlettársát és Szivek Norbertet, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját is előállította. Ezt nem sokkal később a központi nyomozó főügyészség is megerősítette. A háttérben pedig a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügy áll. Tegnap a Nap témája című műsorunkban kérdezte Galgóczi Ferencet, az ügyben korábban kihallgatott vállalkozót, Tatár Tímea.
4: A Volánbusz ügycsoportnak több szertágazó ügye van. Van hűtlenkezeléses része, korrupciós ügye. A mai őrizetbe vételek azok egy 2015-2018-as ügycsoportra nyúlnak vissza. Ebben az ügyben már 2021-ben indult nyomozás. 4 lába van az ügynek, az első lába az egy autóbuszok leasing szerződését lejártát követően történt adásvételügylet, amelyben körülbelül 1,6 milliárd forint vagyoni hátrány érte a Volán társaságot, ami ugye egy állami tulajdonú vállalat. A második része neki egy 2 milliárd forintos fiktív szervizelési karbantartási szerződést, amit a Volánbusz egy olyan társasággal kötött, akinek sem autóbusza, sem műhelye, sem szakembere, sem szerszáma nem volt, és ezt az összeget mégis kifizették. A harmadik része neki, és talán ez a legsúlyosabb, hogy a Volánbusz meghirdetett egy tendert, amiben 33 hónapra kerestek autóbuszokat bérleti konstrukcióban, és a Volánbusz által korábban használt 250 darab autóbuszt a most őrizetbe vett Szivek Norbert MNB vezérigazgatóhoz és szervezetéhez köthető gazdasági társaságok, tehát cégekről beszélünk, összesen 450 millió forint körüli áron megvásárolták, tehát használt autóbuszokról beszélünk, nagyon használt autóbuszokról, majd ezeket az autóbuszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbeadták a Volánbusznak. A negyedik ügy lába pedig egy ingatlanvásárlás volt, ahol volt egy ingatlan, amit a Volánbusz előbb bérelt 100 millió forintért közel fél éven keresztül. Ezt az ingatlant a bérbeadó megvásárolta annak tulajdonosától A napon 700 millió forintért, B napon pedig továbbadta a Volánbusznak 1,3 milliárd forint körüli áron. 5 éve tart a nyomozás, tehát ugye 2021-es a büntető ügy, és valóban az történt, hogy bármennyire is végzett a Nemzeti Nyomozóiroda áldozatkész és színvonalas nyomozati munkát, nem csak a bűncselekményeket derítette fel, hanem azt is feltárták, hogy a bűncselekmények útján gazdagodó társaságok milyen pénzmosás gyanús műveletekkel és hova tették el, hova tüntették el a több mint 10 milliárd forint korrupciós pénzt, megnevezték a lehetséges gyanúsítottikat, ennek ellenére az ügyészség részéről nem történt meg a gyanúsítás. Ezek az ügyek nyilvánvalóan, ez a 4 ügy, amit mondtam, nyilvánvalóan fogva voltak az ügyészség részéről, és valóban azért, mert ennek az ügynek, ennek a 4 ügynek az eredője az egy mentelmi jogot jelenleg is élvező, most országgyűlési képviselő, korábban pedig az Orbán kormánynak a nemzeti és fejlesztési minisztere volt, dr. Sesztán Miklós.
5: Hogyan kapcsolódik az ügyhöz a kormányfő által is nevükön nevezett Szivek Norbert, volt MNB vezérigazgató és Jelinek Dániel ingatlanvállalkozó?
4: Szivek Norbert az MNB vezérigazgatói székéből irányította azt a szervezetet, amely ezeket a korrupciós cselekményeket, és egyébként ezeken túlmutató egyéb korrupciós cselekményeket is megvalósított. Azt követően, hogy előállították a bűncselekmények útján szerzett pénzt, ezeket különböző gazdaságok, gazdasági társaságoknak kölcsönadták, tehát kiutalták, többek között Jelinek Dániel egyik cégének is, amiből a milliárdos vállalkozó 750 millió forintot magának elkönyvelt.
5: A rendőrség azt írta, hogy az ügy teljes körül felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatóak. Ön szerint kik lehetnek azok?
4: Teljes magabiztossággal tudom mondani, hogy Sesztán Miklóst ebben az ügyben meg fogják gyanúsítani.
5: Hát őt viszont védi a mentelmi joga.
4: Ez egy technikai kérdés jelen pillanatban, hogyha nyomozóhatóság kezdeményezni fogja a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor erről a parlamentnek a mentelmi bizottsága dönteni fog.
3: Időjárás.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ma még anticiklon alakítja időjárásunkat, így napos, nagy területen felhőmentes idő várható, északnyugaton, északon átmenetileg kevés fátyolfelhő, míg keleten gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Estére utóbbiak feloszlanak, északnyugat felől azonban egy hideg front érkezik, így arrafelé felhősödés kezdődik. Csapadék nem várható. Napközben a déli eszél az Észak-Dunántúlon már megélénkülhet, az északnyugati határ közelében olykor meg is erős. Sötét, majd estére mérséklődik a légmozgás. Délután 24-29, míg késő este 12 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A Hungarometertől Gót Rolandot hallották.
3: Közlekedés.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Szent Mihály útnál, itt egy sáv járható, illetve a Kerepesi úton kifelé nem lehet balra a Szent Mihály útra kanyarodni. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között lezárják mától a félútpályát egy rövidebb szakaszon, mert vízvezeték építése kezdődik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Fél hét után egy perccel a rövid hírek következnek.
8: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Ezen kívül a parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védettár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása, az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. A miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, sikeresek voltak az eddigi vasútbiztonsági tesztek, október első hétvégéjén pedig az úgynevezett teljes terheléses vizsgálattal folytatódik a próbaüzem. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Budapesten bringás reggelivel várja a munkába, iskolába igyekvőket a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Az Európai Mobilitási Héten számos programmal hívják fel a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, ösztönözve a tisztább közlekedési módok használatát. Hírekkel legközelebb 7 órakor a Krónikában jelentkezünk.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 4:07. Kinek jutott a legtöbb pénz az adózók 1%-os felajánlásából? Tegnap jelentette meg a NAV, hogy a civil szervezeteknek juttatható 1%-os felajánlásokból ki mennyit kapott. Az előző évek erősorrendje alig változott. A legtöbbet a Partizán rendszer kritikus tartalom előállításért alapítványnak ajánlottak fel, majdnem 577 millió forintot. Második a Telex, a szabad sajtóért közhasznú alapítvány 543 millió forinttal. Őket idén is az Országos Mentőszolgálat Alapítvány követi, 441 milliót kapott. Az élen végzett alapítványok nem klasszikus civil szervezetek, holott a rendszer azok megsegítésére jött létre. Milyen átrendeződések figyelhetők meg az évek alatt? Milyen változás kellene, hogy az eredeti cél ne tűnjön el? Erről beszélgetek a Médiafórum elnökével, Bognár Évával. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: És a NIOK alapítvány, a Non-Profit Információs és Oktató Központ igazgatójával, Gerencsér Balázsra. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt!
1: Milyen céllal vezették be az adó 1%-áról való rendelkezést eredetileg?
10: Hát eredetileg nem is civil támogatásokra szánták, hanem eredetileg az egyházi állami támogatásokra volt egy elképzelés. Ez még a rendszerváltás után 1996-ban, ami arról szólt volna, hogy ki milyen egyházi szervezetet szeretne támogatni, azt szerette volna megismerni az állam.
1: Ez az 1% még most is létező.
10: Így van, eredetileg ez volt, és egy ellensúlyt képeztek a civilek ebbe a dologba, akik nem akartak egyházi 1%-ot tenni. Ez volt az eredeti elképzelés, az akkori Szabaddemokraták Szövetségétől érkezett, és ez alakult át végül egy inkább a közvélemény számára, és azóta egy 2%-ot, tehát 1+1%-ot működtető egyházi, illetve egy állami alap, vagy több állami alapra, illetve civil szervezeteket támogató másik 1%-ra.
1: Milyen szervezetek kaptak a legtöbbet az elején?
10: A legelején hát akkor közismert szervezetek kaptak ilyen 1%-ot, a legnagyobb civil szervezetek. Összességében, tehát ha szektorálisan nézzük, akkor leginkább a oktatással foglalkozó szervezetek kaptak nem nagyon sokat, de összességében a legtöbb adózó és felajánló kisebb-nagyobb oktatási intézmények mellett működő vagy oktatással foglalkozó szervezeteket. Legtöbbször óvoda vagy iskola mellett működő alapítványokat támogattak. Nem a hatalmas összegben, de hogy ez volt a tipikus.
1: Most már ugye láttuk, vagy elmondtam az elején, hogy médiumokhoz köthető alapítványok kapják a legtöbb pénzt. Ők igazságtalan előnnyel indulnak a felajánlásokért, hiszen akkor a reklámfelületük van, annyi adózóhoz érnek el, amennyihez a többi civil szervezet nem tud. Hogyan lehetne a kedvezményezettek rendszerét optimalizálni, Bognár Éva?
9: Köszönöm szépen. Először is azt gondolom, hogy amikor média szervezetet, szerkesztőséget támogatnak ezen a módon az adózók, akkor is egy köztet támogatnak, hiszen ezek olyan szervezetek, amik nagyon értékes elemei a demokratikus berendezkedésének. Egy független média szektor, ami kialakult itt az elmúlt időszakban, az arra vigyázni kell, az egy fantasztikus dolog. Ugye közönség támogatása nagyon fontos eleme ennek a szektornak, mert bevételt hoz, de persze legitimitást, meg súlyt is ad, amikor a hatalomban lévőket támogatja el. Tehát arról van szó, hogy ezen a módon nem csak közvetlenül ezeket a szerkesztőségeket támogatják, hanem áttételesen az államnak az átlátható működését is.
1: Fontos.
9: Ami hozzájárulhat az egyéb célokhoz, egyéb közcélokhoz. És egyébként, hogy ezt a hamis dilemmát elkerüljük, hogy most itt civileket, vagy egyébként közcél érdekében működő szervezeteket támogatunk. Egy plusz egy százalékos rendszer az ideális lenne ebben a felállásban. Eltűnne, hogy itt választani kell civilek, illetve médiumok között, és sokkal egyértelműbb és átláthatóbb lenne ez a rendszer.
1: Tárgyaltak már erről valakivel? Benne lenne a kormány egy ilyenben?
9: Még nem tartunk itt. A médiafinanszírozás kérdése az remélhetőleg majd az őszi konzultációs szakaszban kerül elő. Itt az eddigi szabályozási kérdésekben még az önfordítás, ugye elsősorban a közmédiával foglalkozott eddig a kormányzat. Azt reméljük, hogy meghallgatásra terel ez a kezdeményezésünk, mert azt gondoljuk, hogy ennek nagyon kicsi az adminisztratív költsége, ez egy ismerős rendszer az adózók számára, bejáratott, és meghagyja a tartalom függetlenségét, hiszen az állami redistribúciós rendszeren kívül közvetlenül lehet ezen a módon támogatni média szervezeteket, úgyhogy ez egy abszolút hatékony támogatás lenne. Plusz azt is gondoljuk, hogy amikor ezek a nagy elérésű médiumok kampányolnak az 1%-ért, akkor ezt az 1% tudatosságot, meg az adó tudatosságot is egyébként növelik.
1: Csak hogy ezek a nagy médiumok sem ugyanolyan eséllyel indulnak az 1%-ért, mint a kisebbek, akiknek esetleg még nagyobb szükségük lenne rá.
9: Igen, hát hogyha erre kerül sor, akkor abszolút nyitottak vagyunk arra, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt akár átgondoljuk ennek a részleteit, és ugyanígy az igaz ugye a civilekre is természetesen, ott sem azonos esélyekkel indulnak a különböző méretű, meg hát a különböző profilú szervezetek, úgyhogy ezt akár át is lehet gondolni, hogy itt van-e valami, amit tanultunk elmúlt most már 30 évből.
1: Gerencsér Balázs, szerint van valami, amit tanultak?
10: Hát a civilek biztos nagyon sokat tanultak, az adózók jelentős része is élezzel, érhetne több, ugye ez egy visszatérő téma, hogy körülbelül a lehetséges 1%-ok 50%-áról nyilatkoznak csak az adózók, de hogy ez nem nagyon változik, tehát az, amit mi is reméltünk, hogy a média bekapcsolódásával, hogy ők alapítványai is bekapcsolódnak, esetleg növekszik a torta, ez nem következett be, tehát hogy ez sajnos ez nem igaz. Nem lett ettől több 1%-os felajánlás. Ugye idén a NIOK alapítvány kimutatásában látszik, hogy még csökkent is, mondjuk nem emiatt, hanem elsősorban az adókedvezményi csoport csökkenése miatt, itt gondolunk a két-három gyerekes anyák adókedvezménye, és ő nekik a 1%-ot már nem fognak tudni nyilatkozni, és ez már megjelent egy picit szerintünk ebben az évben. Igen. Jövőre ez még határozottabb lesz, tehát jóval vissza fog esni az 1%. Hogy nem csak, abban teljesen egyetértek azzal, hogy nem csak ugye olyan üzleti vagy média vállalkozások, közhasznú alapítványai jelentek meg, hanem állami ugye kórházak, alapítványai is itt vannak a legnagyobb gyűjtők között. Tehát mindenképpen szerintem érdemes átgondolni, hogy ezzel a rendszerrel kit szeretnénk támogatni, egyházakat, civileket, vagy pedig olyan közintézmények alapítványait, vagy olyan üzleti vállalkozások alapítványait, amelyek szintén közérdekű tevékenységet végeznek. De szerintünk itt az ideje talán 30 év után, hogy akkor újra gondoljuk ezt a 1+1%-os rendszert, nem feltétlenül a 3%-os bővítés felé, de mindenképpen érdemes lenne tisztítani, mert az látszik, hogy óriási a versenyhátrány.
1: Köszönjük szépen. Pénzek. Köszönjük szépen Bognár Évának és Gerencsér Balázsnak a beszélgetést.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: Szétesik az Egyesült Királyság. Soha nem fordult még elő, hogy több tagország egyszerre indítsa el az államszövetség felbontását kezdeményező folyamatot. Mi vezetett a kormányfők döntéséhez, és mire számíthat az Egyesült Királyság? Tóth Vali beszámolója Londonból.
11: Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke Cardiffban találkozott, és együttműködésük szorosabbra fűzéséről tárgyalt. Erről egy memorandumot is kiadtak. Ez eddig egy átlagos protokollhír is lehetne, amiből nem derül ki, hogy az említett találkozó egy olyan folyamat kezdete, amely alkotmányos alapjaiban rengetheti meg Nagy-Britannia jövőjének alakulását. A memorandum önrendelkezést sürget, mert, idézem, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy saját jövőjéről döntsön. A három politikus szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogyha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Nemzeteink jövője az Európai Unióhoz kötődik, mivel a brit EU-tagság megszűnése károkat okozott gazdaságainknak, és korlátozta népeink lehetőségeit, fogalmaz a dokumentum. Hozzátéve a londoni kormány, azaz Westminster ideje a végéhez közeledik. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy Tony Blair akkori kormányfő hosszú tárgyalás sorozat után 1998-ban Észak-Írország polgárháborús évtizedei után el tudta fogadtatni az úgynevezett nagypénteki egyezményt, amely végre elhozta a békét és egy hatalommegosztásra és önrendelkezésre alapozó új korszak kezdődött, amely azt ígérte, ha lakói többsége ezt szeretné, referendum dönthet Észak-Írország jövőjéről. Ezt követően autonómiát kapott Wales és Skócia is, ez utóbbi a legnagyobbat. Ez az autonómia azonban a védelmi kérdésekre és a külügyekre nem terjed ki. Mostanáig nagyjából úgy tűnt az érintettek, ezzel a helyzettel elégedettek is. Azonban az Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország alkotta Egyesült Királyság történetében most először fordul elő, hogy a három autonóm tagországban elszakadásra, Belfastban pedig a 105 éve ketté választott Írsziget egyesítésére törekvő pártok és politikusok vannak kormányon. Mary Lou MacDonald, az Észak-Írországban kormányzó radikális katolikus erő a Sinn Féin elnöke, a memorandum aláírása után kijelentette, Észak-Írországnak joga van az ír újraegyesítésről tartandó népszavazáshoz. Azt is hozzátette, a Sinn Féin nem fog eltűrni egyetlen brit miniszterelnöktől sem olyan kijelentéseket, hogy nincs napirenden a jog érvényesítése. Andy Burnham brit miniszterelnök épp minapi észak-írországi látogatásán jelentette ki, vannak olyan ügyek, amelyek nem szerepelnek a politika napirendjén, és szerinte ezek közé tartozik a referendum kiírása az ír köztársaság és észak-írország újbóli egyesítéséről. Michel O'Neill északírországi miniszterelnök A Cardiffi találkozón viszont felszólította mind a brit, mind az ír kormányt, 2030-ra tűzzék ki az Ír-sziget újraegyesítéséről tartandó népszavazást. John Swinney skót miniszterelnök, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő skót nemzeti párt vezetője is arról beszélt, hogy szerinte már a következő 5 évben ismét népszavazást kell tartani Skócia függetlenségéről. Ilyet legutóbb 2014. szeptemberében tartottak. Akkor az elszakadást ellenzők győztek 55%-os többséggel, mert akkor az EU tagság megőrzéséhez ez tűnt célszerűnek. Aztán jött a Brexit, ahol a 2016-os szavazáson országos átlagban a résztvevők 51%-os többsége a kilépésre, a skótok 62%-a viszont a bennmaradásra voksolt. A Skót Nemzeti Párt azóta is rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlen az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London úgymond kiszakította az Európai Unióból. A Skót Nemzeti Párt politikai céljai között is szerepel, hogy függetlenségének elnyerése esetén Skócia visszatérne az EU-ba.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 3:47 Vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetésének lehetőségét a magyar utakon. Erről a közlekedési miniszter beszélt nemrégiben. Vitézi Dávid úgy látja, határozottabb fellépés kell a gyorshajtókkal szemben, különösen azokkal, akik többszörösen és sorozatosan túllépik a megengedett sebességet. Több európai országban működik a rendszer, amely nem egyszeri alkalommal mér aktuális sebességet, hanem a két ellenőrzőpont között megtett út idejét regisztrálja. Az olaszoknál már sok helyen működik, ebben az évben 26 új szakaszon vezették be, Sárközi Júlia jelenti Rómából.
12: Az olasz országutakon és autósztrádákon idén nyáron közel 490 millió gépjármű közlekedett. A csúcsforgalmat az augusztusi szombat vasárnapokon mérték, és Olaszország földrajzilag hosszú, így a forgalom nagy része az autósztrádákon zajlik, ahol több mint 20 éve az úgynevezett tutorrendszer működik. Az olaszok ismerik és már megszokták ezt a szakaszmérési rendszert, amely a statisztikák szerint jól működik, és a tapasztalat is ezt mutatja, amikor a strádán az olasz vezetők meglátják a sebesség ellenőrzésre utaló nagy zöld táblát és a tutor feliratot, rögtön lassítanak, és 130 km/h csökkentik a haladást. Persze vannak kivételek, de azokat néhány héten belül utoléri a bírság. A tutort a halálos kimenetelű balesetek csökkentésére vezették be, és a számok azt mutatják, hogy a rendszer eredményes, de sokat kell még tenni. Hallgassunk bele az egyik olasz hírtelevízió adataiba.
13: Quali sono le cause? Sicuramente accanto ad alcol e altre simili tra le maggiori c'è
12: A közúti balesetek okai között szerepel a vezetők figyelmetlensége, több mint 15%-ban az alkohol és drogfogyasztás, de a túlzott sebesség is a főbb okok között van, és a balesetek 8,6%-ához vezet a legfrissebb adatok szerint. Tavaly több mint 177 ezer közúti baleset történt, valamivel több mint egy évvel korábban, több mint 230 ezeren sérültek meg, és több mint 2800-an veszítették életüket, de 2021 óta ez volt az első év, hogy a halottak száma 3000 alá süllyedt. A tutor technológia az olasz rendőrség adatai szerint jelenleg közel 2500 kilométert fed le a közel 8000 kilométer hosszú olasz stráda hálózaton, és 204 szakaszon van működésben. Tavaly bevezették a tutor 3.0 változatot, amelyet az autosztráda vállalat és a rendőrség közösen fejlesztett ki, és amely a haladási sebességen túl a tiltott előzést is érzékeli, a sávok indokolatlan elfoglalását és minden más veszélyes magatartást. Szintén ugyanez a feladata a dél-olaszországi autósztrádákon alkalmazott Vergilius rendszernek. Egyre fejlettebb technológiákról van szó, amelyek például a járművek rendszámát rossz időjárási viszonyok között is azonosítani tudják. Az olaszok azt szokták mondani, hogy az ellenőrzés azért működik, mert jelentősen megemelték a szabályszegőkre kiszabható bírságokat. Aki 10 km per órával túllépi az előírt haladási sebességet, 40 és 170 euró közötti összeget kockáztat. Aki 40 km-rel megy gyorsabban a megengedettnél, akár 600 eurót is fizethet, és a maximális pénzbírság meghaladja a 3000 eurót. A gyorshajtó jogosítványát egy hónaptól egy évig terjedő időre bevonhatják. Olaszországban a közlekedési tánca folyamatos kampánnyal igyekszik felhívni a figyelmet a gyorshajtás veszélyeire, azt is hangoztatva, hogy a közúti balesetek társadalmi költsége tavaly megközelítette a nemzeti GDP 1%-át.
1: Itt van a stúdióban Köves Szilárd, a Monitoring vezetéstechnikai és kereskedelmi szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Valóban csökken a súlyos balesetek száma az átlagsebességméréstől, vagy csak a gyorshajtások száma csökken?
14: Én azt gondolom, hogy valóban csökkenhet. Pontosan abból kiindul, hogy az autópályának az egyik legnagyobb veszélye az, hogy nagyon sok igényt kell kielégítenie, hiszen gondoljunk bele, hogy a külső sávba a kamionok, buszok mennek jellemzően 90-nel, van egy réteg, aki a 130-as szabályos sebességet vállalja, és a következő réteg, akinek ez kevés, és minden áron haladni akar, leálló sávon, mindenféle villogással, előzéssel küldi az embereket félre maga elől, és egy ütközés következménye nagyon sokban függ attól, hogy milyen sebességről, milyen hosszú úton állunk meg. Az előbb elhangzott felkomba is ugye benne volt a figyelmetlenség, tehát én azt gondolom, hogyha sikerül az átlagsebességet oda tenni, illetve azt, hogy mindenki közel azonos sebességgel tud haladni, köteles haladni, akkor csökkenthetjük a balesetek számát, nem csak a gyorshajtásokét.
1: A jogszabályok már évek óta lehetővé teszik ezt a átlagsebességmérést Magyarországon. Ön szerint miért nem vezették eddig be?
14: Nem tudom, erről elég sokszor beszéltünk már, ugye, hogy egy büntetésnek nem a súlyossága, hanem az elkerülhetetlensége az, ami visszatartó erő lehet, és azt gondolom, hogy egy átlagsebességtartó rendszerrel ez megvalósul. Hogy erre miért nem volt akarat, vagy milyen technikai paraméterek, esetleg pénz hiányzik hozzá, erről nekem nincs információm. Én egyszerűen csak azt tudom, hogy a gyorsaság az mindig egy nagyon nagy evolúciós előny volt, és az emberek ezt szeretnék kihasználni. Az idő mindenkinek drága, mindenki a közlekedésbe akarja behozni a valahol elbukott időt, és ez óhatatlanul oda vezetett, hogy mindenki gyorsan hajtott. Megoldás, ugye nyilván fölkerültek a védák, ezt nagyon hamar megtanulta mindenki, hogy hol van, teljesen jellemző, hogy 150-180-ról a véda előtt visszafékezett 130-ra, ott ment pár métert, ugye, amíg büntetést kaphatott volna, majd utána újra sietett, és ezért aztán ez az átlagsebességtartó rendszer, ez megoldaná ezt a viselkedési módot. Ez lenne a dolog lényege.
1: Milyen útszakaszokra lehetne alkalmazni Magyarországon, sőt konkrétan mely útszakaszokra?
14: Hát az autópályákra mindenképpen azt gondolom, hogy könnyen menne. Én ugye sokat beszélünk erről, hogy vannak ezek az illegális gyorsulási versenyek. Nyilván tudják az összes nagyvárosba, vagy azokon a helyeken, ahol ilyen jellemzően előfordul, én oda is föl tudnék tenni, el tudnám képzelni. Nyilván egy városi forgalomban nagyon nehéz egy átlagsebességtartó rendszert működtetni, de mondjuk ezt lehet akár időkorláttal, hiszen ezek általában azért viszonylag késői időpontban zajlanak ezek a gyorsulási versenyek.
1: Milyen kamerarendszer kell ehhez?
14: Ezt nem tudom, ez a műszaki szakértőknek a dolga, hát megint csak a felkonfra hivatkozok, tehát nyilván nem csak optimális látási viszonyokra kell készülni, hanem hóesésre, ködre, tehát amikor zavaró tényezők vannak, vélhetőleg nem olcsó a rendszer, de azt gondolom, hogy a visszatartó erő az sokkal többet jelent annál, mint hogy mennyibe kerül ez a dolog.
1: Az autósok egy része attól tart, hogy ez nem csak közlekedésbiztonsági eszköz lesz, hanem bírságbehajtás is. Hogy látja, hogyan lehet meggyőzni arról az autósokat, hogy inkább az előző?
14: Én nem tudom, én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ugye nekünk van egy műszaki teszünk, ami előírja, ez az 5-6-os köhém, ami előírja, hogy egy járműnek mit kell tudnia, és van egy 1/75-ös KPMBM rendeltünk, ami pedig a köznyelvek lesznek nevezett jogszabály, ami a viselkedésmódot írja elő, hogy hogyan kellene közlekedni, és miután a nagy baj ott van, hogy nagyon sokféleképpen értelmezik ezt a jogszabályt, ezért én azt gondolom, hogy megint csak visszatartó erő, tehát nem másról szól a dolog, hanem arról, hogy tartsuk be azt, ami elő van írva, és akkor ezzel tettünk a saját magunk érdekébe is, hogy a bírság visszatartó erője nyilván attól függ, hogy ez milyen összegről szól, de én azt gondolom ezzel kapcsolatban is, hogy ha ez belső motiváció, hogy a szabályokhoz közel autózzak, úgyse fog senki feltétlenül abszolút szabályosan autózni, azzal többre megyünk, mint attól félünk, hogy meg fognak büntetni minket, és ezt csak úgy lehet elérni, hogyha egyébként először jönni fog ez a retorzió, hogy igen, van bírság, igen, be kell tartani, és ahogy mondtam, az elkerülhetetlenség lesz a lényeg.
1: Köves Szilárdnak köszönöm szépen a beszélgetést.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
16: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 7 óra van, már is kezdődik a Krónika a legfrissebb hírekkel.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Berente Marian, a bemondó Polyák Adrián. Főbb híreink először röviden.
18: Megszavazta a parlament az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt.
17: Feljelentést tett Orbán Anita tárcavezető az előző kabinet külügyi, különgépes utazásai miatt.
18: Folytatódik a kellemes őszi idő.
17: Most pedig következnek a részletek. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. A jogszabály az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba.
18: Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát.
17: Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
18: Tarz Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető.
17: A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és a főigazgató visszahelyezését követeli a Fidesz frakció.
18: Az ellenzéki képviselőcsoport közleménye szerint Magyar Péter, Tarz Zoltán és a Tisza nem tiszteli sem a hősöket és az áldozatokat, sem a családjukat, leszármazottaikat, sem a magyar történelmet. A KDNP úgy reagált, a Tisza párt el akarja törölni és újra akarja írni a múltat. Schmidt Mária azt írta, Tarz Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
17: Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség.
18: A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán és a parlamentben is arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Jelinek Dániel cége, az Indotech Group, közleményében azt írta, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
17: Feljelentést tett a külügyminiszter amiatt, hogy az előző Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től rendszeresen használt magán- vagy honvédségi repülőgépet külföldi útjaihoz.
18: Orbán Anita szerint ezt a változást sem az utazások száma, sem a diplomáciai események nem indokolták, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést.
19: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá. És volt, hogy a miniszter Amerikából történő hazautazására kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva közpénzből béreltek külön repülőgépet.
18: A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak megfeleltek a vonatkozó kormányrendeletnek.
17: Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök.
18: Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte, hogy tárgyal majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is.
17: Visszakapta bejegyzett egyházi státuszát az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, közölte a szervezet a fővárosi törvényszék bejegyzésére hivatkozva.
18: A MET egyházi státuszát 2011-ben vették el. A szervezet többszöri újrakérelmezés és hosszú jogi procedúra után szeptember 7-én jogerősen ismét bejegyzett egyházi státuszt kapott. Így automatikusan megkapja a kiegészítő állami támogatást az 1%-os felajánlások után.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki.
17: Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere.
18: A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. 7:30 után a felkelő vendége lesz Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, akit egyebek mellett a közoktatást érintő eddigi intézkedésekről és tervekről is kérdezi majd Hatvanító Erika.
17: Ha az országgyűlés elfogadja a gyermekvédelmi törvény hétfőn benyújtott módosítását, visszatérhetnek az iskolákba azok a civil szervezetek, amelyek szexuális identitással kapcsolatos kérdésekről beszélgettek a gyerekekkel.
18: A felvilágosító tevékenységet az előző kormány LMBTQ propagandának minősítette. Rédai Dorottya, a Labrisz Leszbikus Egyesület ügyvezetője a Krónikának elmondta, soha nem propagálták a melegséget, céljuk elfogadóbb iskolai környezet kialakítása. Korábban évente 30-40 iskolába mentek el, ez szűnt meg a törvénnyel.
20: Volt egy olyan osztály, ahol az osztályfőnök mondta nekünk előtte, hogy van egy meleg diák az osztályban, de nem bújt még elő, de már mindenki tudja róla. Foglalkozás vége fele van az a rész, amikor erről szoktunk beszélni, hogy hogyan lehet kiállni az osztálytársunkért, hogyha a támogatásunkról akarjuk biztosítani, és ennél a témánál, hogy akkor mit csinálnátok, hogyha mondjuk volna egy meleg osztálytársatok, és úgy érzékelitek, hogy bántja valaki emiatt, és mindenki elkezdte mondani az osztályban, hogy hát ők kiállnának mellette. Ezzel tudtak üzenni ennek a rejtőzködő osztálytársnak, hogy ők kiállnak mellette, és utána akkor elő is tudott bújni.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
21: Öreget kívánok, Katona László vagyok. Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségkapitány 26 fős névsorának tagja a ZTE kapusa Gundel Takács Bence, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. Az angol ligakupában a legjobb 16 közé kerülés volt a tét. Liverpool Tottenham 3-1, Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót, Szoboszlai Dominik a 62. percben csereként lépett pályára és gólt lőtt. West Ham Fulham 2-3 és Ipswich Arsenal 2-4. Udvardi Panna búcsúzott, nem jutott a legjobb 8 közé a mexikói Guadalajarában rendezett keménypályás tenisztornán. Udvardi a 6. kiemelt spanyol Buksa ellen kapott ki 6-4-6-4-re. Köszönöm a figyelmüket!
3: Közlekedés.
18: Az M85-ös autóúton a határ felé Kapuvár térségében egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott. A 49-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 45-ös főúton Szentes térségében egy személygépkocsi biciklist gázolt. A 30-as kilométernél a félútpályát lezárták.
3: Időjárás.
18: Túlnyomóan napos, száraz idő lesz ma, legfeljebb északon, északkeleten lehetnek felhők az égen. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. Napközben 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
17: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc. A Krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy megszavazta a parlament az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt.
18: Ideiglenesen bezár a Terrorháza múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása.
17: Visszakapta bejegyzett egyházi státuszát Iványi Gábor egyháza. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, Krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
16: Műsorajánló.
3: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
16: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 4:08 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó a szívhangrendelet társadalmi vitájáról és az abban résztvevő egyházak szerepéről, valamint az oktatási rendszer átalakítási terveiről és a szomorú eredményt mutató tanulmányi felmérésekről. 7:30 után Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jön a stúdióba. Tartsanak velünk! Múlt héten lezárultak a szívhangrendelet társadalmi egyeztetésének tárgyalásai. Nagy visszhangot váltott ki, hogy egy tárgyaláson az egyházak képviselői voltak jelen. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ezt azzal magyarázta, hogy az egyházak nem szakmai kompetenciájuk, hanem az olyan erkölcsi kérdések értelmezésében szerzett hosszú történeti tapasztalatuk miatt releváns szereplők, mint az emberi élet értéke, a felelősség vagy a család. elismerte, hogy ezek a hagyományok nem tévedhetetlenek és nem rendelkeznek automatikus elsőbséggel, de ettől még nem váltak érdektelenné. A szívhangrendeletet az előző kormány idején hozták. Azt írja elő, hogy a művi terhesség megszakításra jelentkező nőnek kötelezően meg kell mutatni vagy hallgatni a magzat életjeleit, jellemzően a szívműködést jelző eszköz adatait. Már a rendelet megalkotásakor élénk vita kezdődött, a pártolók azt mondták, a teljes körű tájékoztatást szolgálja, az ellenzők pedig felesleges lelki teher és érzelmi nyomás az amúgy is nehéz helyzetben lévő nőn. Hogyan látják mindezt a keresztény orvosok, és hogyan látja a társaság a szabadságjogokért? Itt van a társaság a szabadságjogokért jogásza Lebedi Réka. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: És a keresztény orvosok Magyarországi Társaságának főtitkára Gulyás Ádám. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, és a beszélgető társamat, és a műsorvezetőt is.
1: Mit gondol a TASZ az egyeztetésekről, és arról, hogy az egyházak képviselői voltak egy tárgyaláson jelen?
0: Én ebben a kérdésben azt szeretném kiemelni, hogy a TASZ alapvetően azon az állásponton van, hogy üdvözli azt, hogy társadalmi egyeztetésre kerül sor ezekben a nagyon fontos kérdésekben, és örülünk, hogy mi is részt vehettünk ezen az egyeztetésen, és reménykedünk abban, hogy a későbbiekben további hasonló kérdésekben is sor kerül majd ilyen egyeztetésekre. Azt szeretném kiemelni, hogy az nagyon fontos lenne a jövőben, hogy ezek az egyeztetések előreláthatóak és átláthatóak legyenek, hogy előre lehessen tudni azt, hogy kik lesznek a meghívottjai ezeknek az egyeztetéseknek, milyen mederben fognak ezek zajlani.
1: Ezzel az alkalommal ez nem így volt?
0: Ezzel az alkalommal én azt vettem észre, hogy azért így fokozatosan derült ki az, hogy kik fognak részt venni ezeken az egyeztetéseken, és alapvetően azt is kifogásoltuk, hogy külön-külön zajlottak ezek az egyeztetések, tehát hogy külön került sor a szakemberek, az orvosok meghallgatására, nőjogi civil szervezetek meghallgatására, és akkor ugye későbbiekben pedig az egyházak és a ide köthető szervezetek meghallgatására. Én azt gondolom, hogy ezt a jövőben lehet majd egy kicsit még jobban csinálni.
1: Úgy gondolja, hogy egy nagyobb fórum kellett volna egyszerre, ahol mindenki egyszerre mondja el a véleményét? Mi lett volna ennek az előnye?
0: Ezt most így nem tudom megmondani, hogy az jobb lett volna, hogyha mindenki egyszerre van jelen, de az biztosan jobb lett volna, hogyha valamilyen olyan megoldás születik, ahol van lehetőség együttes részvételre.
1: A keresztény orvosok nem csak részt vettek ezeken az egyeztetéseken, hanem javaslataik is vannak a szívhangrendelet átalakításának ügyében. Gulyás Ádám, melyek ezek?
2: Igen, ez valóban így van, egy 9 oldalas szakmai anyagot állítottunk össze, ahol rengeteg tanulmányt soroltunk fel, amelyek így ehhez a 3 témakör valamelyikhez köthetők, és mi azt mondtuk, hogy most én életfunkció rendeletnek nevezném, mert ugye a rendelet szövegében nincs benne a szívhang. Utána az a belügyminisztériumi szakmai irányelv tartalmazza a lehetséges, illetve szükséges opciók között, úgyhogy én inkább erre vonatkoztatnám.
1: Igen, a főpontokat soroljuk, hiszen a hallgatók sincsenek benne,
2: igen,
1: jogilag sem, és
2: hogy,
1: orvos szakmailag sem.
2: Csak hogy ilyenkor talán érdemes különbséget tenni, itt azt gondoljuk, hogy szükség lenne egyértelműsítésre, hogy valóban pontosan ez a vizit protokollárisan hogyan zajlik. Az empátiát egyébként mi nagyon hangsúlyozzuk, és teljesen függetlenül most az egész szívhang kérdéstől is, hogy az például egy fontos javaslatunk, hogy amikor beérkezik egy félő, várandós nő, vagy esetleg egy olyan valaki, aki erről még nem is tud, akkor ez egy nagyon kíméletes kommunikáció legyen, mert sajnos sokszor hallani, hogy olyan kérdések hangzanak el, hogy itt ez az élő terhesség megtartja, és ez sok mindennek a nyelvezete, de leginkább a piac jut eszembe erről. Szóval olyasmi javaslataink voltak, hogy tartsuk meg ennek a tájékoztató értékét, és ez csak úgy kerüljön kommunikációra, hogy az orvosból az érződik, hogy ő itt most csak elmondja, hogy ezt látom a műszereimmel, és ez a mostani helyzet. És ezek után pedig az információk birtokában, mivel sokan nem végeztek így orvosi egyetemet vagy szonográfus képzést, ezért azt gondolom, hogy ezeket szükséges tudniuk, és az, hogy ezt hogyan kommunikálják felé, ezt, illetve bármilyen más mondani valót, ami ott elhangzik, ezt úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne szabályozni, de szakmai kontraindikációt nem látunk, hogy ne lehetne meghallgattatni.

0: mikor lenne kötelező erejű. Tehát én is társaságunk amellett vagyunk, hogy ezt tisztázzuk, és ne az egészet egyből töröljük el.
1: Tehát jól értem, hogy még nem foglaltak állást abban, hogy maradjon a szívhangrendelet, vagy ne maradjon.
0: Mi ebbe foglaltunk állást, hogy a rendelet maradjon egyértelműen, és ennek a kivitelezését az akkor legyen kibővítve és egyértelműsítve, de ha csak lehet, mi a tájékoztatás mellett vagyunk.
1: Mit mondott az? Maradjon a rendelet, vagy ne maradjon?
2: A TASZ álláspontja szerint a rendeletet mindenképpen hatályon kívül kell helyezni. Ennek több oka is van. Egyrészt azt gondoljuk, hogy ez egy iszonyatosan nagy teher egy egyébként is válsághelyzetben lévő nőn, aki valószínűleg egy élete legnehezebb döntését készül meghozni, hiszen ezt ugye tudjuk, hogy ez senkinek nem egy egyszerű döntés, és senkinek nem egy olyan döntés, amit a jó kedvéből hoz meg. Másrészt pedig jogszabályokba ütközik egyszerűen ez a rendelet, tehát alapvetően a tájékoztatáshoz való jog, mint betegjog, annak része az is, hogy lemondhat valaki a tájékoztatásról, és ez a rendelet most jelenleg nem engedi meg ezt a lemondást a nőnek, tehát kötelezővé teszi ennek tehát a magzati életfunkciók bemutatását. Ezzel egyébként egyetértek, hogy ez nem egyértelmű, hogy ez mit akar, és hogy a jogszabály alapvetően nem utal a szívhangra. Tehát ezzel a részével egyetértek, viszont nekünk az az álláspontunk, hogy ez egyszerűen a tájékoztatáshoz való jogsérelme az egyúttal az önrendelkezés nebe is egy olyan beavatkozást jelent, ami egyszerűen már túlságosan nagy beavatkozás. Ugye alkotmányjogilag itt két versengő értékről, illetve jogról van szó, hogyha most erről ugye így szeretnénk beszélni. Ugye az Alkotmánybíróság megállapította, hogy itt a nő rendelkezési joga az államnak az objektív életvédelmi kötelezettségével áll szemben, és hát ugye mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi magyar szabályozás a szívhangrendelet nélkül az teljes egészében kielégíti az államnak az életvédelmi kötelezettségét, tehát a tájékoztatás az megtörténik a családvédelmi szolgálatoknál, tehát látogatásnál, ugye két ilyen látogatásra van szükség a nő részéről, ahol ugye az egyik látogatásnak a célja kifejezetten az az első látogatásnak, hogy a családvédelmi szolgálat munkatársai bemutassák a nő számára azt, hogy milyen alternatív lehetőségei vannak, illetve hogy érveljenek a magzat megtartása mellett, és azt gondoljuk, hogy ezen túlmenően bármilyen további olyan rendelkezés, ami kényszerítő jellegű lehet a nőre nézve, az egyszerűen aránytalan korlátozás.
1: A szívhangrendelet megszületésekor az volt a nem titkolt cél, hogy a születések száma nőjön, sikerüljön a terhesség megszakításra készülő nőket lebeszélni a műtétről. Csak hogy az adatok azt mutatják, hogy nem csökkent ezeknek a műtéteknek a száma, és nem nőtt a születés száma, mióta a szívhangrendelet most már 4 éve hatályban van. Miért gondolják az egyházak mégis azt, hogy erre az eljárásra szükség van?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én szeretem a statisztikát úgy általában, úgyhogy erre több oldalról is lehet válaszolni. Még csak az előző kérdés közül annyit hozzászólnék, hogy ugye az is törvényben van foglalva, hogy nem lehet lemondani erről a jogról, illetve bizonyos jogokról, amennyiben az egy másik emberi életet veszélyeztet. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ennek az ettől való távolságtartástól így ezt nem lehet megtenni emiatt. És statisztikákhoz visszatérve, szóval vannak különböző mutatók, az egyik az élve születésekre vetített terhesség megszakítások száma, és ez ugye egy arányszám, amely függ

0: mint a nevében is van, az élveszületésektől. Az elmúlt két évben drasztikusan 8 és 5 ezerrel csökkentek az élveszületések, és ez ugye el fogja tolni ezt az arányszámot. A második dolog, ami nehezíti a kiértékelést, hogy nem tudjuk, hogy mi lett volna a rendelet nélkül. Nincs összehasonlítási alapunk egy olyan alternatív párhuzamos idősikra, amiben ez nem történik meg. A harmadik, hogy fogalmunk sincs arról, hogy ez hány esetben lett kivitelezve. Egyébként a szívhang meghallgatása az így amennyire én körbe kérdezgettem, az elég ritka volt. Általában ez leginkább a B mód, a 2D módot alkalmazták, és a Dopplert azt ritkábban.
1: Mi a 2D mód?
0: A 2D mód, ami az a kis kinyíló sugárnyaláb, amit látunk a képernyőn, és akkor az fekete-fehérben szürke árnyalatosan így a lehet megkülönböztetni a különböző képeteket az alapján, hogy a hang...
1: Tehát nem hangot hallgattattak, a nőkkel, hanem képet mutattak.
0: A leggyakrabban igen, és bizonyos esetekben hallgattattak hangot is, de úgy néz ki, hogy ez egyáltalán nem lett kivizsgálva, tehát nem tudjuk, hogy minek a hatékonyságát elemezzük, mert fogalmunk sincs, hogy pontosan hogyan történt meg, és azt is kérdéses, hogy hogy dokumentálták, amikor mondjuk ennek hatására történt egy döntésbeli változás, és hogyha ezt az egészet így összerakjuk, és egyébként az jön neki, tehát tegyük fel, hogy meg tudjuk oldani azt a kérdést, hogy ezt statisztikailag elemezzük, amit ugye jelenleg nem lehet, akkor is azt gondolom, hogy az semmit nem mond a rendeletről és a sikerességéről, hogyha ez nőtt vagy csökkent, mert hogy én és társaságunk azt vallja, hogy ez a tájékoztatás szolgálja, és utána pedig rábízza a döntést a várandós nőre. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy nincs semmilyen alapunk így ítéletet mondani ennek a sikerességéről, vagy sikertelenségéről.
1: Önök azt várnák, hogy legyen szigorítva ez a eljárás, tehát hogy vizsgálják ki, hogy betartják-e ezt, az orvosok mit mutatnak be, és ennek milyen hatása van?
0: Azt gondoljuk, hogy minden szakmai döntésnek egy alapos, felkészült kutatás a megelőző, megalapozó sorod cselekvése, és igen, ezt gondoljuk, hogy ez történjen meg.
1: Réka, hogy van ez érzelmileg, lelkileg, milyen hatásokat látnak az ilyen vizsgálatnál?
2: Én is szeretnék egy kicsit az előzőre vissza reflektálni, hogy valóban igaz az, hogy az egészségügyi törvény úgy rendelkezik, hogy nem lehet lemondani a tájékoztatásról abban az esetben, hogyha az másoknak az életét vagy egészségét veszélyezteti, de itt kifejezetten kiemeli a törvény, hogy a mások alatt a 24. hetet betöltött magzatot is érteni kell, ami ugye azt jelenti, hogy a 24. hetet be nem töltött magzatot, azt nem kell érteni alatta, ami egész egyszerűen abból fakad, hogy amikor az 1990-es években ez a kérdés először a Magyar Alkotmánybíróság elé került, akkor ugye az Alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy itt az a kérdés az abortusz szabályozásában, hogy jogalánynak tekintjük-e a magzatot vagy sem, és az Alkotmánybíróság nem döntött erről, a magyar jogalkotó döntött erről, és a magyar jogalkotó nem tekintette a magzatot önálló jogalánynak, ugye ezért lehetséges az, hogy legális az abortusz ma Magyarországon. És visszatérve, igen, bocsánat, mi is volt a kérdés?
0: Esetleg egy alkotmányjogi kérdést feltehetek, mert az engem érdekel, hogy a taxatíve nincsenek felsorolva, hogy mi a válsághelyzetnek a kritériumai, és hogy ha jól tudom, akkor ezzel egy alkotmányos mulasztásban van az ország, mert hogy ez 98-ban született egy olyan alkotmánybírósági döntés, hogy ez így nem alkotmányos, hogy nincs megadva, bármi lehet válsághelyzet, és hogy ez azóta erre nincs reakció. Ezt jól tudom, hogy ez igaz?
1: Kérem, Réka, fél percben össze tudná foglalni a
2: igen,
1: választ.
2: Igen, bocsánat. Nagyon röviden az az alkotmánybírósági döntés nem arról szólt, hogy a válsághelyzet, tehát meg kellene, de definiálni kellene, hanem arról szólt, hogy akkor még a két tanácsadás, amit a családvédelmi szolgálatnál most jelenleg ugye el kell végezni, az nem volt benne a törvényben, és azt mondták, hogy önmagában az, hogy a válsághelyzetre hivatkozhatnak, az nem elégítik, tehát azzal nem teljesíti az állam az életvédelmi kötelezettségét, de így, hogy a két tanácsadás bekerült, ez a probléma már nem áll fent.
1: A szívhangrendelettel összefüggő társadalmi egyeztetésről beszéltünk Gulyás Andrással és Lebedi Rékával. Köszönöm szépen.
3: Közlekedés.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban, a Váci úton lépésben halad a forgalom. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út, Szent Mihály út csomópontban egy korábban történt baleset miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból lelassult a haladás. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban és a Margit hídtól délre, illetve a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, de lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Alkotás utcában, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Fél nyolc van, a rövid hírek következnek.
5: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, Polyák Adrien vagyok. Elfogadta a parlament az ügynökaktákról szóló törvényt. Robbanóanyag volt a Litvánia felett lelőtt drónon. Folytatódik a kellemes nyári idő. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Ezen kívül a parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett tár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak hátkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasitó közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3 meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor a Krónikában jelentkezünk.
3: Felkelő, A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:03. A tavalyi PISA felmérésen minden eddiginél gyengébben teljesítettek a magyar 15 évesek szövegértésből és matematikából. Az előző 2022-es méréshez képest szövegértésből 21, matematikából pedig 14 ponttal romlott az eredményük. A magyar tanulók átlaga az OECD országok átlaga alatti lett, holott ez az átlag is romlott az előző méréshez képest. Miért romlik a szövegértési és a matematikai képesség, hogyan javítható, milyen hibák okozzák ezt a közoktatásban esetleg? Ezzel folytatjuk már is, előbb azonban hallgassák meg Varga Tünde összeállítását arról, hogy a tanárok hogyan látják a helyzetet.
6: Meglepődtek az eredményen, amikor olvasták? Mi volt az első gondolat pedagógusként?
7: Varga Zsuzsanna, a Nagykanizsai Piarista iskola főigazgatója és magyar-német szakos tanár. Én nem lepődtem meg, mert kompetenciaméréseken is látjuk, hogy romlanak az eredmények, a teljesítmények, csak hogyha a 2025-ös eredményeket összehasonlítjuk a saját magyarországi 2022-es eredményünkkel, akkor látszik szövegértésből ez a 21 pontos óriási különbség. Saját tapasztalatainkból kiindulva, amit a tanári pályánkon most már 30 éve szereztem, azért elmondhatom, hogy látszódik egy tendencia. Nagyon összetett, ami miatt szerintem ez a szövegértés most rosszabbul sikerült. Egyrészt benne van a digitalizáció, hogy megváltoztak a fiataloknak az olvasási szokásaik. Nagyon sok rövid szöveget olvasnak az interneten, töredezett szövegeket, és ez nyilván összefüggésben van a figyelemmel is, hogy nem kell olyan hosszú ideig figyelni ezekre a szövegekre, mivel hogy rövidek és töredezettek. Viszont egy felmérés, akár a kompetenciamérés, nézzük akár a PISA felmérést, hosszabb szövegek, figyelmesebb olvasását kívánja meg a gyerekektől. És nyilván, hogyha már ez a figyelem csak 20 másodperc, akkor egy hosszabb szövegnél ez problémát fog okozni, hogy az összefüggéseket felismerje benne a gyerek, vagy a problémát megoldja. Vissza kellene térni a papír alapú olvasáshoz, mert hogy a felnőtt életünkben is a szövegértésre nagyon sok esetben a használati utasítástól kezdve a munkaszerződésen át nagyon sok mindent értelmeznünk kell és meg kell értenünk.
8: Hermanné Körömi Edit, matematika földrajz szakos tanár. Nagyon nem lepett meg engem sem, és én is főként a digitalizációval húzom a párhuzamot, azonban már jó pár éve tapasztalom azt, hogy például felső tagozatban, ha elemzünk egy szöveges feladatot, akkor én szoktam alkalmazni, hogy a gyerekeket fölállítom. Gyakorlatilag szinte lemodellezzük, eljátszuk azt a szöveges feladatot, mert azt tapasztaltam, hogy magát a szöveg megértését ez nagyban segíti. Míg régebben erre annyira nem kényszerültünk rá, ma már ezt a módszert alkalmazom, és azt hiszem, hogy hatékony is.
6: Éppen ezért mondják szakemberek, hogy azért riasztó ez az adat, mert hogy ezek a gyerekek majd kikerülnek a munkavilágába, és hogy például ilyen hiányosságok miatt esetleg ennek nagyobb következménye is lehet. De csak a digitalizáció lehet ennek az oka, amit gondol?
7: Nem csak az, a világról való tudásuk a gyerekeknek kevesebb. Mert hogyha van egy információm, azt elhelyezem abban, amit a világról tudok. Ha kevesebbet tudok a világról, akkor ezt az információt sem tudom úgy elhelyezni, ahogy kellene. Tehát, hogy ez is egy probléma. És az, hogy az oktatásban ma már nem csak arra kell figyelnünk, hogy szöveget értsen a gyerek, hanem motiválni kell, a figyelmét meg kell nyernünk. Tehát, hogy annyira összetett a feladat az iskolában is, hogy sokszor szerintem a szövegértés az háttérbe szorul, illetve a tankönyveknek a használatát is úgy látom, hogy a gyerekeknél háttérbe szorult. Most ezt nem mondom, hogy egy gyerek sem használja otthon a tankönyvet tanulásra, de hogyha már a tanár ad egy vázlatot, akkor sokszor megelégszenek azzal, hogy akkor azt megtanulom, és akkor nem olvasom már hozzá a tankönyvet, vagy nem értelmezem hozzá a tankönyvi ábrát. Mert minek.
6: Mit jelent pontosan az, hogy a világban nem tudnak elhelyezni egy információt ön szerint?
7: Az internet az tényleg kinyitotta a gyerekeknek a világot, de ez egy hamis világ. Tehát, hogy nem első kézből szerzik az információkat, nem kimegy a természetbe mondjuk, hanem lát egy felvételt mondjuk a szarvasbikáról.
6: Tehát nem tapasztalati úton.
7: Nem tapasztalati úton szerezték ezt a tudást, és szerintem ez nem is hagy olyan mély nyomokat, mint amikor ugye oda megyek, megérintem, hallom, látom, szagolom. És ezért már mondják neurobiológusok, hogy az agyban nem is alakít ki olyan kapcsolatokat, mint amikor ezt a gyerekek ténylegesen megszerezték ezeket a tapasztalatokat.
6: Mikor készül egy ilyen kutatás, aminek nem feltétlenül annyira jó az eredménye, az azt gondolom, egy visszacsatolás is kell legyen mindenkinek. Önök pedagógusok azon túl, hogy levonják a következtetést, mit gondolnak, mennyire jutnak el odáig, hogy akkor változtatnunk kellene?
7: Kettő olyan dolgot is bevezettünk tavaly, illetve az idei évben, ami mondhatni, hogy erre reagál. Az egyik az a olvasás népszerűsítő projekt, amit kezdtünk tavaly az ötödikbe, hogy minden hónapban elolvasunk közösen egy könyvet, figyelve a fokozatosságra. Ezt most már kiterjesztettük idén a hatodik és a hetedik évfolyamra is. A másik dolog, amit idén kezdtünk el, az a tanulás módszertan. Segíteni szeretnénk a negyedik osztályból az ötödik osztályba való feljövetelt, tanítjuk őket tanulni. Mi ezért tudatosan léptünk egyet hátra, és próbáljuk az időt is egy picit lelassítani, illetve hogy a szülőknek és a gyerekeknek az együttműködését kérve ezt a papíralapú olvasást visszahozni.
1: Itt van a stúdióban Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: A PISA eredményekről az elmúlt napokban nagyon sokat beszéltünk, most a tanárok álláspontját is hallhattuk, hogy nem lepődtek meg. Általános visszaesésről beszélnek az OECD országokban, de sajnos mi a környékbeli országokhoz képest is elég rosszul teljesítettünk. Lehet ezt csak a digitális technika, a digitális korszak kárára írni, vagy más okok vezethettek ide?
2: Először azért mondjam, hogy nagyon nagy örömmel hallgattam a pedagógusok elemzését, mert azt gondolom, hogy ők nagyon jól leírták a helyzetet, és örülök, hogy megoldásokat is találtak, mert azt gondolom, hogy pont itt van a lényeg. Igen, tehát leszakadóba vagyunk a környezethez képest, de azért alapvetően én is azt gondolom, hogy a közösségi média túlburjázása, az olvasási szokások megváltozása áll-e mögött. Természetesen egy túlkontrollált rendszerben, mint amilyen a magyar volt, ezek a problémák még jobban felerősödnek. Ugye szokták mondani, hogy az angolok azok jól teljesítettek, és ezt mindenféle magyarázatot adnak hozzá, de például ott a 2010-ben elindított reform azon kívül, hogy megpróbálta kontrolláltabbá tenni a folyamatokat, támogatták ezeket, adatokkal monitorozzák, de sokkal nagyobb autonómiát adtak az iskoláknak. Tehát én azt gondolom, hogy az autonómia hiánya is az egyik oka, hogyha probléma van, és nem engedjük az iskolákat helyi szinten erre reagálni, mint ahogy most a beszélgetésben azt hallottuk, hogy itt vannak, akik azért teszik, de ez azért gyengíti a rendszer ellenálló képességét.
1: Nagy vita van arról, hogy mit kell fejleszteni inkább, a tudást, a lexikális tudást, vagy a tananyagról való nagyobb tudást, vagy az alapképességeket. Angliában például ön is említette, hogy ott jól teljesítettek, ott az egymáshoz tartozó tényeket és összefüggéseket tanítják az iskolában, egy úgynevezett knowledge rich tananyaguk van, legalábbis erre hivatkozva mondják azt, hogy ők jól teljesítettek. Ezt kell követnünk, vagy más?
2: Egyrészt még nem tudjuk pontosan, mi az oka, másrészt inkább azt lehet látni a PISA adatokból is, hogy nincs egységes megoldás. Tehát ezt minden országnak magának kell kitalálni, de aki kreatívan nyúl hozzá adatok alapján, azok megtalálhatják. Ez egy félreértés, hogy az angoloknál ez az ismeret anyag, és ez egy álvita, természetesen kellenek tények ahhoz, hogy tanuljunk. De minél több tényt ugye tuszkolunk bele a tananyagba, annál kevesebb idő van gondolkozni. Ugye az angoloknál is látszik, hogy az összefüggéseket, a tények közötti összefüggésekre alapoznak. A másik, ami fontos az angoloknál, hogy az alsó tagozaton nagyon nagy fókuszt helyeztek a szövegértés fejlesztésre, és nem csak ott, és ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán, vagy fizika órán.
1: Az is megfigyelhető a méréseknél, hogy a kevesebb lett a kiemelkedő teljesítmény, és az egész átlagot nem a rosszul teljesítők rosszasága húzza le, hanem a kiemelkedők visszaesése is. Mert ezt lehet annak tulajdonítani, hogy a középosztálybeli gyerekek sem kiemelkedőek többé?
9: Pontosan. Megnézték, hogy a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Tehát ezt azt tudnám mondani, hogy a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, tehát ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek.
1: Akkor mi a feladat a digitális technikával?
9: Van egy érdekes adat a PISA-ba, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak a szülők a gyerekekkel. Erre vannak ilyen adatok, hogy hetente egyszer legalább leülünk, beszélgetünk, és ez jól láthatóan mindenütt csökken. Ahol nem, például az íreknél, ahol egyébként a gyermek részvételiség is olyan intenzív, amilyenre is szeretnék, hogy nálunk legyen. Ott például a szülők 83%-a, vagy a gyerekek 83%-a mondta, hogy a szülőkkel intenzíven beszélgetnek iskolai problémáról. Én azt gondolom, hogy a szülők az egyik legfontosabb partnerénk ebben a csatában, ugyanis a kora gyermekkori szakasz nagyon fontos. Hogy ott mi történik, az megalapozza abszolút, ami később történik. Tehát azt, hogyha már nagyon kicsi gyerekek kezébe odaadjuk a kütyüt, annak nagyon káros hatása van. Nem tudja majd értelmezni a barátainak az arckifejezését, nem tudja az érzelmeit majd kontrollálni. Egyébként is azt látjuk, hogy a gyerekek kevesebbet beszélgetnek. Hát én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos üzenet az, hogy a szülőkre jobban kell támaszkodni, segíteni kell őket, és azt, hogy már az alapoktól, tehát a kora gyerekkortól sokat kell beszélgetni a gyerekkel, mesélni kell vele. Ez viszont azt jelenti, hogy a szülőknek is le kell jönni.
1: Igen,
9: a közösségi médiáról, tehát ezt jól, ezt látni kell, hogy nem minta nélkül csinálják ezt a gyerekek. Tehát talán az első az, hogy mi magunk szoktassuk le magunkat erről a dologról.
1: Az egész oktatás kimenete a tudás, ugye a gyerekek tudása, de azért ehhez egy nagy rendszert kell működtetni, hogy a kimenet megvalósuljon, lehetőség szerint a jó kimenet. Az oktatási intézmények a rendszer átalakításának a lépései most zajlanak. Kiírták a pályázatokat a tankerületi központok vezetésére, átalakítanák a Klebelsberg központot. Milyen feladatokat szánnak ezeknek a központoknak?
9: A tankerületi központokat szeretnénk egyfajta koordináló szerepbe navigálni, és azt szeretnénk, hogy ha az új tankereti központvezetők, amire a pályázat szeptember 20-áig tart, ők is partnereink lennének abban, hogy hogyan alakítsuk át ezt a rendszert. Szeretnék elindulni az önkormányzatiság fele, már annyiban is, hogy a tankereti tanácsokba az önkormányzatok képviselőit is meghívnánk, és kitalálnánk a tankereti tanácsnak egy erőteljesebb szerepét. A Klebelsberg központot pedig megszüntetnék ebben a központi kontroll szerepében, és átalakítanánk egy kutatófejlesztő háttérintézményé.
1: Milyen megbeszéléseket folytattak abban, hogy ezeknek a központoknak mi legyen a szerepük? Tehát kik szólhatnak bele abba, hogy hogyan alakul át az oktatás?
9: Hát ugye ezt eddig is így csináltuk, hogy minél szélesebb körben be lehessen szólni, illetve leginkább az illetékesek. Ugye az új igazgatók választásánál és a tantestület véleményét már figyelembe vettük. Itt pedig természetesen a iskolák polgárai, a tanárok, gyerekek, akár a szülők is, és akár az önkormányzati vezetők véleményét is figyelembe fogjuk venni.
1: Átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is. Egyelőre még csak felfüggesztették a korábbit. Mit lehet tudni az újról?
9: Elindult ez a folyamat, nagyon sok szakmai szervezettel már egyeztettünk. Ugye ez a fajta térvizsgálat nagyon direktbe összekapcsolta a tanulói teljesítményeket a tanárok teljesítményével, de ez nem volt igazságos, hiszen a teljesítményeket a kompetencia méréssel próbálták mérni, aminek viszont mintán egyre többet mértek, a gyerekek egyre kevésbé vették komolyan. Ráadásul ugye ezeket a kompetenciákat nem lehet egy tanárhoz kötni, és nemzetközi példák is vannak arra, hogy az ilyen nagyon direkt bekötött, összekötött mérés, értékelés és a jutalmazásnak az ahhoz való igazítása az inkább célellentétes, a tanárok ettől nem lesznek jobbak, viszont sokkal frusztráltabbak lesznek, és megpróbálják ugye ezeket a szabályokat hát kikerülni. Ezért ez a teljesítmény értékelés olyannak kell lenni, ami segíti is őket. Tehát, hogy ez egy kétoldalú dolog, ez nem csak nekünk egy jelzés, hogy jól megy a dolog, de nekik is egy visszacsatolás, hogy hogyan csinálják jobban. Ezért ebből nem ezeket a versenyelemeket fogjuk hát erősíteni, hanem inkább ezeket a támogató elemeket. És hát ami a legfontosabb, hogy ki végzi ezt az értékelést. Mi csak ajánlásokat fogunk hozni, de alapvetően szeretnénk az intézmény autonómiáját, az intézmény vezető autonómiáját, vezetői kompetenciáit erősíteni. Azt szeretnénk, ha ez ott intézményen belül történne ez az értékelés.
1: Radó Péter oktatási elemző néhány napja erős kritikát mondott az oktatási rendszer átalakításáról, a többi között például kifogásolta azt, hogy a Klebelsberg központ nem új intézmény, a régit alakítják át, és ő szerinte jobb lenne egy teljesen új intézmény a módszertani fejlesztésre, a módszertani működésre. Egyetért ezzel?
9: Hát szerintem mindenkinek joga van véleményt mondani, és a kritikát mi szívesen vesszük, főleg ha építő jellegű, és igen, én is azt gondolom, hogy persze, természetesen lehetnek ilyen veszélyei, de tehát mi nekünk azért a fejünkben egy komolyabb árstruktúrálás van, így aztán az egész intézményrendszerben próbálunk változtatni, így a Klebelsberg is nem feltétlen ilyen állománnyal fogja folytatni a munkáját.
1: A rendszer és az intézmény átalakításához kapcsolódik az is, hogy a minisztériumok teljesen új intézmény, hiszen nem volt oktatási vagy, és gyermekügyi minisztérium a korábbi kormányban. Hol tart a minisztérium kialakítása? Mert arról sokat lehet hallani, hogy főként az új minisztériumoknak a rendszerét nehéz kialakítani. Van-e már SMS? Minden funkcióra találtak-e már megfelelő szakembert?
9: Mi jól állunk, van SMS-ünk, és szerintem nagyon jó csapat is állt föl, tehát én azt gondolom, hogy ezen a téren most már én nem látok nagy problémát.
1: Arról is beszéltek különösen a héten sokat, hogy a pedagógusokat, illetve az iskolásokat segítő munkatársaknak a bérezését is javítanának, illetve hát meg is mondták, hogy októberben és januárban kapnak majd emelt fizetést. Miért van arra szükség, hogy ők több pénzt kapjanak?
9: Hát ez az a réteg, aki el lett felejtve, tehát az ő bérük csak a minimálbérrel együtt mozgott az elmúlt években, miközben nagyon fontos munkát végeznek. A magyar iskola egyik legnagyobb problémája, hogy egy lapos szervezet, tehát pedagógusok vannak benne, meg igazgató, és pont azok az emberek hiányoznak, mint a pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens és egyéb segítők, akik pont abban tudnak segíteni, hogy végre egy heterogénebb közegben is jól tudjon dolgozni a pedagógus.
1: Lesznek-e ők többen? Van-e státusz? Feltétlenül szükség van-e arra, hogy esetleg több ember jobban segítse az iskolai munkát?
9: Szerintem igen, szerintem státusz is van rá, amiket persze ilyen alacsony bérekkel nem is tudnak feltölteni, tehát én reménykedem, hogy ebben majd javulás lesz.
1: Kitűzötte valamilyen célt az elkövetkező egy évre, egy év múlva hol tart majd az oktatás átalakítása az új tanév kezdetekor?
9: Hát mi most egy stratégián dolgozunk, egy átfogó oktatási stratégián, aminek majd alapján elkészülnek a területi stratégiák, felsőoktatási és az egyéb közoktatási, és ezekre szeretnénk majd új törvényeket létrehozni, és a nemzeti alaptanterv átalakítását is elkezdeni. Én azt szeretném, ha ebből a folyamatból már nagyon sok látszódna az év végére, és ezekből a változások a jövő tanévben meg is történnének.
1: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8 óra lesz 8 perc múlva. Fulko Treffers Ukrajna orosz inváziója után pár héttel indította el a Roskvit szervezetet. A több mint 100 építészből, mérnökből és várostervezőből álló szövetség fizikailag és kulturálisan ukrán identitásában igyekszik újjáépíteni Ukrajnát és annak jövőjét. Treffers 2015 óta dolgozik Ukrajnában, 23 óta pedig ténylegesen ott is él. Az építészt, filantrópot Márta Renátó kérdezte.
10: Több mint egy évtizede dolgozik Kijevben, és három éve ott is él. Kijevi lakosként mit lát most a városban?
11: Igen, sajnos a város egyre veszélyesebb. Az elmúlt hetekben volt olyan nap, amikor 15-16 órán keresztül volt érvényben légiriadó. Ez azt jelenti, hogy folyamatos a fenyegetés. Az emberek állandóan figyelnek, körülnéznek. Mert a légiriadó most már azt is jelenti, hogy reális esély van arra, hogy valamelyik drón vagy rakéta becsapódik valahol a városban. Az emberek egyre idegesebbek, sokan keresik, hol tudnának elbújni. Mások egyszerűen figyelmen kívül hagyják a riadókat, mert képtelenség folyamatosan készenlétben lenni, és azt nézni, honnan érkezik a veszély. Tehát egyértelműen érezhető a feszültség. Ugyanakkor, ha egészében nézzük a várost, nem arról van szó, hogy mindenhol lerombolt épületeket látunk. Kijev hatalmas város. Egy drón becsapódhat egy 3 vagy akár 10 lakásos épületbe is, de ettől még nem pusztul el az egész város. Vannak olyan területek, amelyek nagyon súlyosan megrongálódtak, és szomorú ott lenni, szomorú végig sétálni ezeken a helyeken. Ami számomra még szomorúbb, az az, ahogyan mindez folyamatosan hat az emberek életére.
10: Nem akarjuk, hogy az oroszok győzzenek, ezért próbálunk úgy viselkedni az utcákon, mintha minden normális lenne. Azt hiszem, így gondolkodhatnak az ukránok. Ön eredetileg Hollandiából származik, építész, és a Roskvit alapítója is.
11: A Roskvit ukrán szó, jelentése nagyjából virágzás, kivirágzás. Vagyis az a folyamat, amikor valami újra széppé válik. Mi mindennel foglalkozunk, ami az újjáépítéshez kapcsolódik. Megpróbáljuk megérteni, melyek az önkormányzatok legfontosabb szükségletei, hogyan kapcsolódik majd össze a gazdaság és a város tervezés a jövőben. De egyre inkább azzal is foglalkozunk, amire most van a legnagyobb szükség. Jó és biztonságos óvóhelyeket építünk, amelyeket az emberek ténylegesen használnak, és amelyek kényelmesek is. Lakhatást biztosítunk a belső menekülteknek, vagyis azoknak, akik Ukrajnán belül kényszerültek elhagyni az otthonukat. Sokuknak még mindig nincs megfelelő helye, ahová mehetne. És ott vannak azok a katonák is, akik most térnek vissza a frontról. Sokan közülük lábak nélkül, vagy egy lábbal. Emiatt például Kijevben és Lvivben is fejleszteni kell a közterületeket, ahol sok rehabilitációs központ működik. Rengeteg súlyosan sérült embert látni az utcákon. Tehát olyan dolgokkal is foglalkozunk, amelyekre éppen most van szükség. Közben pedig mindig próbálunk úgy gondolkodni, hogy mi történik akkor, ha egyszer véget ér a háború, és hogyan tud majd ez az ország megfelelően újjáéledni.
10: Ha Ukrajna egyszer újraindul, újjászületik, valószínűleg hatalmas lesz a káosz. Hogyan lehet erre felkészíteni az embereket?
11: Reméljük, hogy oktatással, a megfelelő jogszabályok megalkotásával, ahogy mondtam, de azzal is, hogy biztosítjuk a jó kapcsolatokat más országokkal. Most vagyok először évek óta Magyarországon, és nagyon érdekes látni, hogy ez az ország is újra gondolja, mi történt az elmúlt 16 évben. Mi is sokat tanulhatunk abból, amivel Magyarország most szembesül. Mi legyen az első, mi legyen a prioritás, hogyan szervezzük meg a dolgokat, hogyan folytassunk jó párbeszédet arról, hogy mire van szükség, mit kell azonnal megtenni, és mi az, ami még várhat. Én is folyamatosan próbálok hidakat építeni más országok felé. Talán Magyarország és a magyar szakemberek felé is. El kell magyaráznunk, hogy mit jelent egy ország újjáépítése vagy újragondolása. Így tudunk a lehető legjobban felkészülni.
10: Az utolsó kérdésem egy kicsit személyesebb. Ön holland. Miért döntött úgy, hogy Ukrajnába költözik? Szerelem miatt? Megismert valakit, vagy barátai vannak Ukrajnában? Hollandként egy kelet-európai ország újjáépítésén dolgozik. Ez azért elég különleges.
11: Holland feleségem van, holland gyerekeim vannak. Először 2015-ben jártam Ukrajnában, egy évvel a Majdán Majdan forradalom után. A Majdan forradalmat a méltóság forradalmának nevezik. Nem egyszerűen a hatalom ellen harcoltak, hanem a méltóságért. Azért, hogy az emberek méltó életet élhessenek. Ez a forradalom annyira fontos volt az egész ország számára, hogy amikor ott jártam, éreztem ezt a mozgalmat. Éreztem azokat az embereket, akik harcoltak, akik valami olyat próbáltak létrehozni, ami megváltoztatja az országot. És én is részese akartam lenni ennek. Rendkívül vonzó és inspiráló volt, hogy az ember egy ilyen mozgalom részévé válhat. És még mindig így érzek. Jó érzés másokon segíteni, mert közben saját magadon is segítesz. Nem érzem úgy, hogy kizárólag Ukrajnáért teszek valami jót. Úgy érzem, hogy az emberiségért teszek valamit, amit jelenleg sokkal jobban meg tudok tenni Ukrajnában, mint Hollandiában. Hollandia egy szép ország, jó ország, szeretek ott dolgozni, és szeretek ott élni is. De ha arra gondolok, mit szeretnék kezdeni az életemmel, hol tudok valódi hatást elérni, és hol lehetek az az ember, aki lenni szeretnék, akkor azt gondolom, hogy jelenleg ezt sokkal jobban meg tudom tenni Ukrajnában. És ez engem is gazdagabbá tesz, bármilyen furcsán hangzik ez azok számára, akik nem jártak ott. Amikor Ukrajnában vagyok, nyugodtabbnak érzem magam. Boldogabb vagyok. Olyan emberek vesznek körül, akik megpróbálnak létrehozni valamit. És én azt gondolom, hogy ez fontos.
12: Társadalmi célú reklám.
13: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 8 óra van, a legfrissebb hírekkel jön a Krónika.
14: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
16: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden.
17: Megválasztotta az országgyűlés az új alkotmánybírókat.
16: Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai.
17: Meleg őszi időre számíthatunk sok napsütéssel.
16: Most pedig következnek a részletek. Megválasztotta az alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők.
17: Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt. Mindannyiukat a Tisza párt frakciója jelölte. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják.
16: Feljelentést tett a külügyminiszter amiatt, hogy az előző Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től rendszeresen használt magán- vagy honvédségi repülőgépet a külföldi útjaihoz.
17: Orbán Anita szerint ezt a változást sem az utazások száma, sem a diplomáciai események nem indokolták, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt tett feljelentést.
18: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá. És volt, hogy a miniszter Amerikából történő hazautazására kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva közpénzből béreltek külön repülőgépet.
17: A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak megfeleltek a vonatkozó kormányrendeletnek.
16: Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök.
17: Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte, hogy tárgyal majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
16: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot.
17: A 150 lóerő alatti járművel rendelkező magánszemélyek az év végéig havi 5000 forint segítséget kapnak. Az első összeget októberben utalják. Akinek szerepel a NAV adatbázisában a bankszámla száma, annak odaérkezik az utalás, akinek nem, az postai úton kapja meg a támogatást.
16: Döntött az országgyűlés arról is, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. A Villanypára Egyesület elnöke a Krónikának kifogásolta, hogy a tervezett emelést nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés.
17: Ficsor Zoltán szerint az intézkedés a fekete piacot erősítheti, és arra is felhívta a figyelmet, hogy például a szivarkák adóját jóval kisebb mértékben emelnék, pedig ezek károsabb termékek, és ez majd az egészségügyi oldalon jelent pluszköltséget.
19: Tehát azért egy e-cigaretta 95%-kal kisebb kártételt okoz, vagy egy hevített dohánytermék, amiben nincs olyan mennyiségű rákkeltő anyag, mint egy hagyományos cigarettában, az nem fogja terhelni úgy az egészségügyet, mint a hagyományos dohányzás. A szivarka az a hagyományos dohányzáshoz kapcsolódó termékkör. Ráadásul nagyon népszerű, főleg az alacsony keresetűek körében, mert olcsó. Ezt nem emelni szerintem ebben a szerkezetben bűn.
17: A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó, mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek.
16: Zseppénznek nevezte a havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció.
17: Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. A Fidesz továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Ugyanezt javasolta a KDNP és a Mi Hazánk is.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
16: A magyar diákok kicsivel az átlag alatt teljesítettek a tavalyi PISA felmérésen. Különösen a szövegértés területén volt látható visszaesés. Ezt a szakemberek gyakran a megváltozott olvasási szokásokkal, a digitális környezettel magyarázzák. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában a változtatásra példaként az angol modellt említette.
9: Ugye az angoloknál is látszik, hogy a tények közötti összefüggésekre alapoznak. A másik, ami fontos az angoloknál, hogy az alsó tagozaton nagyon nagy fókuszt helyeztek a szövegértés fejlesztésre, és nem csak ott, és ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztésbe fejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán, vagy fizika órán.
16: A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
17: A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A gyerekek kézbe is vehetik a korabeli fegyverek és felszerelések másolatait. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak.
16: Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
17: Vitézy Dávid közölte, hogy a vasútbiztonsági teszteken nem történt hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/h sebességgel. A tárcavezető ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul.
16: Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. A BKK bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át kerékpárral közlekedőket.
17: A biciklivel érkezőket friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálják a Városháza Parkban reggel 9 óráig. Jövő keddig a MÁV belföldi vonatain díjmentesen szállíthatók a kerékpárok. A mobilitási hét záró napján szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Akkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. A mobilitási hét célja, hogy felhívja a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira és zöldebb közlekedési módokra ösztönözzön.
14: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
20: Öreget kívánok, Katona László vagyok. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőjének a házigazdája lehet, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal a Bajnokok Ligája finálét is rendeztek már a fővárosi stadionban. Az angol Liga kupában a legjobb 16 közé kerülés volt a tét. Liverpool Tottenham 3-1, Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót, Szoboszlai Dominika 62. percben csereként lépett pályára és gólt lőtt. West Ham Fulham 2-3 és Ipswich Arsenal 2-4. A női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában az Eto magabiztos sikert aratott. Győr Kisvárda 36-14. Udvardi Panna búcsúzott, nem jutott a legjobb 8 közé a mexikói Guadalajarában rendezett keménypályás tenisztornán. Udvardi a 6. kiemelt spanyol Buksa ellen kapott ki 6-4-6-4-re. Köszönöm a figyelmüket!
14: Közlekedés.
17: Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több mint 5 kilométeres, és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is.
14: Időjárás.
17: Túlnyomóan napos, száraz idő lesz ma, legfeljebb északon, északkeleten lehetnek felhők az égen. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. Napközben 24-29, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
16: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, és nő a dohánytermékek jövedéki adója.
17: Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon.
16: A Mohácsi csatához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
21: Műsorajánló.
14: Napközben.
21: A napokban több vállalat is bejelentette, hogy bezárja a kapuit, és sok száz ember válik munkanélkülivé. Győrben egy autóipari cég szünteti meg a gyártást, míg Bonyhádon a nagymúltú Zomász gyár fejezi be végleg a termelést. Ott a lejtmenet a Covid után kezdődött.
22: Akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet, itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
21: De mit tehetnek a dolgozók az elbocsátás után? Hogyan kell a 21. században újból önéletrajzot írni, akár 20-30 év után?
14: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
21: Műsorajánlót hallottak.
14: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: 8:45 lesz 3 perc múlva, egészen 9-ig folytatjuk a felkelőt, amiben most az következik, hogy miközben több 10 vagy 100 000 női sportoló küzd azért az egész világon, hogy teljesítményüket elismerjék. Nap mint nap kemény munkával bizonyítják, hogy a nők a sportban sem különböznek a férfiaktól. Megjelent egy sportfogadást népszerűsítő reklám, amely egyetlen eszközzel kíván figyelmet követelni, ez pedig a nők tárgyiasítása. Óriási felháborodást váltott ki a közösségi médiában a mesztelen női testet a sportszerekkel összehozó film és annak üzenete. Még ma is kevesebb pénzért dolgoznak ugyanolyan munkakörökben a nők, mint a férfiak, még ma is a láthatatlan munka legnagyobb részét ők végzik. A teljes egyenjogúságért folytatott évszázados küzdelem eredményét veti vissza a reklám, vagy ne lássuk másnak, mint ügyes marketingfogásnak, Kovács Anna összefoglalója.
0: Is this what freedom looks like? What will happen when I get out?
4: A magyar nézők a Szolgálólány meséje második évadából ismerhetik Sydney Sweeney-t. Az amerikai színésznő később az Eufória sorozatban játszott szerepéért elnyerte az MTV Awards díját is. Azóta több filmben, több sorozatban is szerepelt, reklámfilmeket is vállalt.
5: Think you know sports? Prove it. No big is.
4: A napokban megjelent sportfogadásról szóló reklámfilmje hatalmas vihart kavart. Megosztotta a közvéleményt, a sportolókat, az újságírókat. A reklámban Sydney Sweeney mesztelen minden egyes képen egy-egy sporteszközzel takarja el intim testrészeit. Labdát tart a mellei elé, vagy éppen jégkorong felszerelés van rajta, bármilyen aláöltözék nélkül, vagy csak egy amerikai focimez. Azt hiszed, ismered a sportokat? Bizonyítsd be! A Novig csak a sportról szól, szólal meg a színésznő a reklámfilm végén, miközben láthatóan a hirdetés nem csak a sportról szól. Az atlétikai VB ideje alatt megjelent reklámfilm néhány nap alatt a női sportolók felháborodását is kiváltotta. Talán a leghangosabban Amy Hunt, négyszeres aranyérmes brit atléta kritizálta Sydney Sweeney-t a Good Morning Britain műsorában.
5: I think when we're trying to provide role models for young people and young women in sport, we really want to show that it's about what your body can do, not so much what it looks like. I think when we see the stats of
23: a versenysport arról szól, és ezt próbáljuk közvetíteni a fiatal női sportolók felé, hogy mire képes a tested, nem arról szól, hogy hogyan néz ki. Miközben a brit lányok 64%-a nem végez rendszeres testmozgást, és legtöbbjük 16 éves kora körül abba hagyja a versenysportot. Fontos lenne a külső megjelenés helyett azt hangsúlyozni a sportban, hogy a kitartás és az egészség az első. Legyen szó egy barátokkal közös futásról a parkban, vagy az utánpótlás versenysportról. Nem azon kell aggódnia egy fiatalnak, hogyan néz ki sportolás közben, vagy mit visel, hanem arra kell gondolnia, miért csinálja és milyen célt akar elérni.
4: A műsorvezető kérdésére, hogy a férfiak mit gondolnak a női sportolókról egy ilyen reklámfilm után, miközben számos sportágban viszonylag kevés ruhát viselnek, Amy Hunt azt válaszolta, hogy egy világbajnokságon az kell, hogy járjon egy sportoló fejében, hogy a győzelemhez a hozzá leginkább illő sportruhát kell hordani, és nem azt, amiben a legjobban néz ki. A brit atléta szerint elit sportolónak lenni nem a külső múlik.
5: I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look...
4: Tavaly nyáron egy farmer márka szintén nagy vihart kavart reklámfilmjében szerepelt Sydney Sweeney, erősen kivágott farmer felsőben és nadrágban nézegette magát a tükörben, kihangsúlyozva, hogy ebben a márkában a hátsó fele is jól néz ki. Akkor több marketinges szakember azt mondta, hogy ezekkel a vitákat kiváltó képekkel és mondatokkal lehet igazán kitörni a reklámzajból.
24: Én azt gondolom, hogy ez tudatos és ez egy stratégiai döntés. Tehát, hogy egy olyan szereplőt választok, aki ellentmondásos, tőség szerint egy ellentmondásos szituációba teszem bele, ami atipikus az ő személyiségét tekintve. Majd utána csinálok egy olyan social media botrányt vele kapcsolatban, ami tulajdonképpen az egészet megkavarja. Tehát ez ugyanannak a stratégiának a különböző stációi vagy formái. Mondjuk egy mezei néző azt gondolja, hogy hát ez véletlenül van, ez a botrány, nem? Ez a botrány ez pontosan fel van építve, ki van találva.
4: A reklám szakember szerint egy ilyen reklám megjelenése után magától indul a kommentháború, ami ingyenes elérést hoz a videónak, és hosszú ideig is kitart. Fabricius Gábor azt mondja, egy ilyen a női mesztelenséggel provokáló reklám működhet az Egyesült Államokban, de így biztosan nem lehetne egy sportfogadási oldalt népszerűsíteni itthon, mert egyszerűen kevésbé van a köztudatban a téma ilyen típusú megközelítése.
24: De ez a társadalom érettségét, hogy mondjam, határozza meg, és ebből következik, hogy milyen témák szerint lehet port kavarni, hogy úgy mondjam, az állóvízben. Tehát, hogyha egy társadalmat az tudja mondjuk megmozdítani, hogy mondjuk a migránsokról van debate, akkor ebben a témában tud megszólalni bárki, hogy felrázza a társadalmat. Hogyha a nőknek a szexualizálásáról van szó, a női testnek a különböző szexualizálásáról, illetve annak a bemutatásáról, hogyha az a társadalom ott tart, akkor ebben. Szóval, hogy ez igazából társadalom érettség specifikus.
4: Fabricius Gábor szerint idő kell még ahhoz, hogy hasonló reklámok, hasonló vitákat indítsanak el nálunk.
14: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: 4:09 múlt 2 perccel, sporttal megyünk tovább. Egyéniben és csapatban is érmet szeretnénk a következő olimpián. Ezt nyilatkozta a vívó Battai Sugár és edzője Dávid László a Nemzeti Sportrádióban. A debreceni duó beszélt a hongkongi világbajnokság tanulságairól is, ahol egyéniben bronzot, csapatban aranyérmet szerzett a 23 éves kardvívó.
2: Érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Ez egy lovagi sport. Ha ott van 2 vívó, győzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani. Valaki nyitott rá, valaki nem. Nyilván könnyebb az, ha dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
3: Ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt.
2: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzön magából, szerintem akkor nem kell. Például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem

0: azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túlendülésében, és most már egyértelműen a legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
1: Ahol a cél pedig az, hogy
2: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
0: Igen, ugyanis nem még olyan, nincs meg a kvalifikáció.
2: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
1: Tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
0: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán. Úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az a szóra tudok fókuszálni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk. Azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
2: Azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni, és ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet.
3: Mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba?
2: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
5: 8:30 lesz 8 perc múlva, heti menő rovatunk következik. A héten Gurubi Ágnes író, újságíró ajánl önöknek olvasni és nézni valót, vagy éppen programot, mint ma is. Jó reggelt, Ági!
6: Jó reggelt!
5: Most a mai Manóház egy műhely foglalkozását ajánlod. Miért választottad ezt?
6: A fényíró, fényolvasó műhely az egyébként gyerekeknek szól, 6 és 12 éves gyerekeknek, és azért választottam, mert szerintem nem lehet elég korán elkezdeni sem olvasni, sem mondjuk kiállításra járni. Csak sokszor a kiállításoktól úgy óckodik az ember, mert hogy jaj, én nem értek a művészethez.
5: Főleg a gyerekek.
6: Igen, de hogy ez ugyanolyan befogadás, és ugyanúgy lehet tanulni. És nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy itt a tudatos képolvasásra és képalkotásra nevelik a gyerekeket ilyen drámapedagógiai módszerekkel, és ugye hát a mobiltelefon óta mindenki tud idézőjelbe fényképezni, meg mindenki tud fotót készíteni, és nekem ez a program azért kedves a szívemnek, mert elkezdik először Budapest utcáit járni, a fényre és az árnyékra hívják fel a figyelmet, mi van egy háznak a belsejében, és aztán a későbbi alkalmakor erre építkezik, erre a tudatos megfigyelésre ez a program, a portréfotózásra, szóval, hogy van benne, azt hiszem, hogy nem kis művészeket akarnak nevelni, hanem hogy legyenek tudatosak arra, hogy amikor mondjuk előveszik azt a telefont és lefotóznak valamit, akkor az ne csak úgy random történjen.
5: A tudatos megfigyelésről sokat beszéltünk, ma már szóba került a PISA felmérések eredménye, a gyerekek digitális korszaka, és ebben a korszakban szerinted mit kapnak egy ilyen programtól? Mi az, amit máshogy látnak utána, mint azok, akik mondjuk csak pörgetik a közösségi médiát?
6: Mindenképpen például az egyik alkalom az arról fog szólni, hogy hogyan készül a kamera obscura, tehát hogy mi volt az első

0: ugye egy francia férfi találta föl 1800-as években a fényképezőgépnek, nem tudom, az elődjét, és hogy megtanulják azt, hogy a legegyszerűbb dolgok a legfantasztikusabbak. Tehát, hogy egy cipős dobozból is lehet készíteni fényképezőgépet, és azzal a fényképet, és az, hogy ők ezt a saját kezükkel, meg a saját szemükkel, tehát, hogy igazából a telefon az nem is szükséges ilyesmihez, és fantasztikus dolgokat lehet vele. Tehát valahogy ilyen nyitottabbá válnak, azt hiszem, hogy így kikerülnek ebből a fogom a telefont, és lehajtom a fejem, és csak pörgetem, hanem közel kerülnek szerintem mindenképpen nem csak az alkotáshoz, hanem így a befogadáshoz is.
1: Téged érdekel a fotózás? Fotóztál valaha?
0: Érdekel a fotózás, de nem, tehát én nem művelem ezt profin, viszont most fejeztem be a Bartis Attilának a Vége című regényét, ami ugye egy fotográfusnak az életéről szól, vagy hogy ő hogyan lesz fotográfus többek között, és nagyon-nagyon lekötött ez is, ahogy a oldalkon keresztül arról ír, hogy hogyan kell exponálni, meg mire őt is hogy tanították igazolványképet készíteni, szóval izgat maga a folyamat, de a fotózás az így nem az én asztalom.
1: De azért íróként is körülbelül ugyanezt kell tenni, meglátni valami különlegeset a megszokottban, nem?
0: Igen, igen, ez a figyelni kívülállóként, mindent megfigyelni, mozdulatot, hangszínt, párbeszédet. Ugye azt szokták mondani, hogyha egy íróval vagy, akkor soha nem vagy biztonságban, mert hogy mindent megfigyel és mindent megír. És igen, egyébként van sok hasonlóság. Én mindig felnézek egyébként így más művészekre, mondjuk zenészekre is, vagy fotoművészekre, mert úgy érzem, hogy valahogy sokkal eszenciálisabban meg tudják fogalmazni, amit én csak szavakkal tudok leírni, akkor ők ezt egy hangulattal, szóval, hogy nagyon izgalmas szerintem.
1: Te nem Budapesten élsz, térjünk vissza erre a műhely foglalkozásra, te nem Budapesten élsz, szoktad kívülálló szemmel nézni a várost, ahogyan egy fotós nézhetné?
0: Az biztos, hogyha bejövök a városba, akkor valahogy vannak helyszínek, meg helyek, ahol olyan sűrűbb a levegő, és úgy én most már hosszú-hosszú évek óta folyamatosan az épületeket nézem, a fenti szobrokat, meg szóval nem a lábam elé nézek, sokszor ezért el is esem, hanem ami körülvesz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes város szerintem Budapest, tehát egyszerre lehet így nagyon-nagyon szeretni és írtózni tőle, úgyhogy nagyon jó regény téma is, nem véletlen, hogy sokan azért megírták ezt, meg belekerül történeteikbe.
1: És egy-egy ilyen sétád alkalmával, mikor mondod, hogy felfelé nézel a szobrokat, a tetőket, a házakat, elteszel emlékbe a fejedben egy-egy fényképet, amit majd később a írás közben előveszel?
0: Lefotózom. Látod, hogy igazából én nem vagyok fotóművész, de ezeket az épületeket, nagyon sok fotó van a telefonomon, ilyen budapesti, akár valamilyen graffitiről, vagy egy olyan, az Astoriánál van ez a nő alak az egyik épületen, ott a buszmegával szemben, amit még így, amikor az Eltére jártam, akkor fedeztem föl, és ezt mindig megnézem most is, hogyha ott vagyok. Szóval, hogy lefotózom. Nem tudok emlékezni rá, sajnos.
1: De használod, amikor írsz?
0: Azt hiszem, hogy inkább így mentálisan rögzítem, de amikor előveszem a fotót, akkor biztos, hogy visszajön egy ilyen hangulat vele.
1: Köszönöm szépen Gurubi Áginak, a mai Manóház pedig várja a gyerekeket.
2: Közlekedés.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban, a Váci úton lépésben halad a forgalom. Szintén a baleset okoz fennakadást a 15. kerületi Drégeivár utcában a Molnár Viktor utcánál. Csak egy sáv járható Kispesten a Szabó Ervin utcában a Kossuth térnél, mert burkolatot javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Kispest Kossuth tér megállót, illetve az Ady Endre út Báthori utca megállót sem. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is tovább végig a Budaörsi úton torlódásra kell készülni. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfétől északra, illetve a Margit hídnál déli irányban. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Fél 9 a rövid hírek jönnek.
4: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Folytatódik a kellemes őszi idő. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kossuth Rádió felkelő című reggeli műsorában közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását és kutathatóságát. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása, az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, sikeresek voltak az eddigi vasútbiztonsági tesztek, október első hétvégéjén pedig az úgynevezett teljes terheléses vizsgálattal folytatódik a próbaüzem. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfield darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 8:04. Kinek jutott a legtöbb pénz az adózók 1%-os felajánlásából? Az előző évek erősorrendje alig változott. A legtöbbet a Partizán, második legtöbbet a Telex, harmadikat az Országos Mentőszolgálat Alapítványa kapta. Milyen átrendeződések figyelhetők meg a hosszú évek alatt? A Médiafórum elnökével, Bognár Évával és a NIOK Alapítvány igazgatójával, Gerencsér Balázssal beszélgettem. Milyen céllal vezették be az adó 1%-áról való rendelkezést eredetileg?
8: Hát eredetileg nem is civil támogatásokra szánták, hanem eredetileg az egyházi állami támogatásokra volt egy elképzelés. Ez még a rendszerváltás után 1996-ban, ami arról szólt volna, hogy ki milyen egyházi szervezetet szeretne támogatni, azt szerette volna megismerni az állam.
1: Ez az 1% még most is létező?
8: Így van. Eredetileg ez volt, és egy ellensúlyt képeztek a civilek ebbe a dologba, akik nem akartak egyházi 1%-ot tenni. Ez volt az eredeti elképzelés, az akkori Szabaddemokraták Szövetségétől érkezett, és ez alakult át végül egy inkább a közvélemény számára, és azóta egy 2%-ot, tehát 1+1%-ot működtető egyházi, illetve egy állami alap, vagy több állami alapra, illetve civil szervezeteket támogató másik 1%.
1: Milyen szervezetek kaptak a legtöbbet az elején?
8: A legelején, hát akkor közismert szervezetek kaptak ilyen 1%-ot, a legnagyobb civil szervezetek. Összességében, tehát ha szektorálisan nézzük, akkor leginkább a oktatással foglalkozó szervezetek kaptak nem nagyon sokat, de összességében a legtöbb adózó és felajánló kisebb-nagyobb oktatási intézmények mellett működő vagy oktatással foglalkozó szervezeteket legtöbbször óvoda vagy iskola mellett működő alapítványokat támogattak. Nem a hatalmas összegbe, de hogy ez volt a tipikus.
1: Most már ugye láttuk, vagy elmondtam az elején, hogy médiumokhoz köthető alapítványok kapják a legtöbb pénzt. Ők igazságtalan előnnyel indulnak a felajánlásokért, hiszen akkor a reklámfelületük van, annyi adózóhoz érnek el, amennyihez a többi civil szervezet nem tud. Hogyan lehetne a kedvezményezettek rendszerét optimalizálni, Bognár Éva?
9: Először is azt gondolom, hogy amikor média szervezetet, szerkesztőséget támogatnak ezen a módon az adózók, akkor is egy köztet támogatnak, hiszen ezek olyan szervezetek, amik nagyon értékes elemei a demokratikus berendezkedésének. Egy független média szektor, az, ami kialakult itt az elmúlt időszakban, az arra vigyázni kell, ez egy fantasztikus dolog. Ugye közönség támogatása nagyon fontos eleme ennek a szektornak, mert bevételt hoz, de persze legitimitást, meg súlyt is ad, amikor a hatalomban lévőket támogatja el. Tehát arról van szó, hogy ezen a módon nem csak közvetlenül ezeket a szerkesztőségeket támogatják, hanem áttételesen az államnak az átlátható működését is.
1: Fontos.
9: Ami hozzájárulhat az egyéb célokhoz, egyéb közcélokhoz. És egyébként, hogy ezt a hamis dilemmát elkerüljük, hogy most itt civileket, vagy egyébként közcél érdekében működő szervezeteket támogatunk, egy 1+1+1%-os rendszer az ideális lenne. Ebben a felállásban eltűnne, hogy itt választani kell civilek, illetve médiumok között, és sokkal egyértelműbb és átláthatóbb lenne ez a rendszer.
1: Tárgyaltak már erről valakivel? Benne lenne a kormány egy ilyenben?
9: Még nem tartunk itt. A médiafinanszírozás kérdése az remélhetőleg majd az őszi konzultációs szakaszban kerül elő. Itt az eddigi szabályozási kérdésekben még az nem fordult elő, ugye elsősorban a közmédiával foglalkozott eddig a kormányzat. Azt reméljük, hogy meghallgatásra terel ez a kezdeményezésünk, mert azt gondoljuk, hogy ennek nagyon kicsi az adminisztratív költsége, ez egy ismerős rendszer az adózók számára, bejáratott, és meghagyja a tartalom függetlenségét, hiszen az állami redistribúciós rendszeren kívül közvetlenül lehet ezen a módon támogatni média szervezeteket, úgyhogy ez egy abszolút hatékony támogatás lenne. Plusz azt is gondoljuk, hogy amikor ezek a nagy elérésű médiumok kampányolnak az 1%-ért, akkor ezt az 1% tudatosságot, meg az adótudatosságot is egyébként növelik.
1: Csak hogy ezek a nagy médiumok sem ugyanolyan eséllyel indulnak az 1%-ért, mint a kisebb esetek, akiknek esetleg még nagyobb szükségük lenne rá.
9: Igen, hát hogyha erre kerül sor, akkor abszolút nyitottak vagyunk arra, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt akár átgondoljuk ennek a részleteit, és ugyanígy az igaz ugye a civilekre is természetesen, ott sem azonos esélyekkel indulnak a különböző méretű, meg hát a különböző profilú szervezetek, úgyhogy ezt akár át is lehet gondolni, hogy itt van-e valami, amit tanultunk az elmúlt most már 30 évből.
1: Gerencsér Balázs, szerint van valami, amit tanultak?
8: Hát a civilek biztos nagyon sokat tanultak, az adózók jelentős része is él ezzel, érhetne több, ugye ez egy visszatérő téma, hogy körülbelül a lehetséges 1%-ok 50%-áról nyilatkoznak csak az adózók, de hogy ez nem nagyon változik, tehát az, amit mi is reméltünk, hogy a média bekapcsolódásával, hogy ők alapítványai is bekapcsolódnak, esetleg növekszik a torta, ez nem következett be, tehát hogy ez sajnos ez nem igaz, nem lett ettől több 1%-os felajánlás. Ugye idén a NIOK alapítvány kimutatásában látszik, hogy még csökkent is, mondjuk nem emiatt, hanem elsősorban az adókedvezményi csoport csökkenése miatt. Itt gondolunk a 2-3 gyerekes anyák adókedvezménye, és ő nekik az 1%-ot már nem fognak tudni nyilatkozni, és ez már megjelent egy picit szerintünk ebben az évben. Igen. Jövőre ez még határozottabb lesz, tehát jóval vissza fog esni az 1%.
1: Igen.
8: Abba teljesen egyetértek azzal, hogy nem csak ugye olyan üzleti vagy média vállalkozások közhasznú alapítványai jelentek meg, hanem állami ugye kórházak alapítványa is itt vannak a legnagyobb gyűjtők között.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 3:49 lesz 4 perc múlva. A Felkelőben korábban ma reggel szó volt arról, hogy múlt héten lezárultak a szívhangrendelet társadalmi egyeztetésének tárgyalásai. Nagy visszhangot váltott ki, hogy az egyik tárgyaláson az egyházak képviselői voltak jelen. A szívhangrendelet már megalkotásakor élénk vitát váltott ki. Hogyan látják mindezt a keresztény orvosok, és hogyan látja a társaság a szabadságjogokért? Lebedi Rékával és Gulyás Ádámmal beszélgettem. Mit gondol a TASZ az egyeztetésekről, és arról, hogy az egyházak képviselői voltak egy tárgyaláson jelen?
10: Én ebben a kérdésben azt szeretném kiemelni, hogy a TASZ alapvetően azon az állásponton van, hogy üdvözli azt, hogy társadalmi egyeztetésre kerül sor ezekben a nagyon fontos kérdésekben, és örülünk, hogy mi is részt vehettünk ezen az egyeztetésen, és reménykedünk abban, hogy a későbbiekben további hasonló kérdésekben is sor kerül majd ilyen egyeztetésekre. Azt szeretném kiemelni, hogy az nagyon fontos lenne a jövőben, hogy ezek az egyeztetések előreláthatóak és átláthatóak legyenek, hogy előre lehessen tudni azt, hogy kik lesznek a meghívottjai ezeknek az egyeztetéseknek, milyen mederben fognak ezek zajlani.
1: Ezzel az alkalommal ez nem így volt?
10: Ezzel az alkalommal én azt vettem észre, hogy azért így fokozatosan derült ki az, hogy kik fognak részt venni ezeken az egyeztetéseken, és alapvetően azt is kifogásoltuk, hogy külön-külön zajlottak ezek az egyeztetések, tehát, hogy külön került sor a szakemberek, az orvosok meghallgatására, nőjogi civil szervezetek meghallgatására, és akkor ugye későbbiekben pedig az egyházak és az ide köthető szervezetek meghallgatására. Én azt gondolom, hogy ezt a jövőben lehet majd egy kicsit még jobban csinálni.
1: Úgy gondolja, hogy egy nagyobb fórum kellett volna egyszerre, ahol mindenki egyszerre mondja el a véleményét? Mi lett volna ennek az előnye?
10: Ezt most így nem tudom megmondani, hogy az jobb lett volna, hogyha mindenki egyszerre van jelen, de az biztosan jobb lett volna, hogyha valamilyen olyan megoldás születik, ahol van lehetőség együttes részvételre.
1: A keresztény orvosok nem csak részt vettek ezeken az egyeztetéseken, hanem javaslataik is vannak a szívhangrendelet átalakításának ügyében. Gulyás Ádám, melyek ezek?
11: Igen, ez valóban így van. Egy 9 oldalas szakmai anyagot állítottunk össze, ahol rengeteg tanulmányt soroltunk fel, amelyek ugye ehhez a három témakör valamelyikhez köthetők, és mi azt mondtuk, hogy hát most én életfunkció rendeletnek nevezném, mert ugye a rendelet szövegében nincs benne a szívhang, utána az a belügyminisztériumi szakmai irányelv tartalmazza a lehetséges, illetve szükséges opciók között, úgyhogy én inkább erre vonatkoztatnám.
1: Igen, a fő pontokat soroljuk, hiszen a hallgatók sincsenek benne,
11: igen,
1: jogilag sem,
11: csak,
1: és hogy, orvos szakmailag sem.
11: Csak hogy ilyenkor talán érdemes különbséget tenni, és itt azt gondoljuk, hogy szükség lenne egy értelmisítésre, hogy valóban pontosan ez a vizit protokollárisan hogyan zajlik, az empátiát egyébként mi nagyon hangsúlyozzuk, és teljesen függetlenül most az egész ívhang kérdéstől is, az például egy fontos javaslatunk, hogy amikor beérkezik egy félő, várandós nő, vagy esetleg egy olyan valaki, aki erről még nem is tud, akkor ez egy nagyon kíméletes kommunikáció legyen, mert sajnos sokszor hallani, hogy olyan kérdések hangzanak el, hogy hát itt ez az élő terhesség megtartja, és ez sok mindennek a nyelvezete, de leginkább a piac jut eszembe erről. Szóval olyasmi javaslataink voltak, hogy tartsuk meg ennek a tájékoztató értékét, és ez csak úgy kerüljön kommunikációra, hogy az orvosból az érződik, hogy ő itt most csak elmondja, hogy ezt látom a műszereimmel, és ez a mostani helyzet. És ezek után pedig az információk birtokában, mivel sokan nem végeztek így orvosi egyetemet vagy szonográfus képzést, ezért azt gondolom, hogy ezeket szükséges tudniuk, és az, hogy ezt hogyan kommunikálják felé, ezt illetve bármilyen más mondani valót, ami ott elhangzik, ezt úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne szabályozni, de szakmai kontraindikációt nem látunk, hogy ne lehetne meghallgattatni. Nem kényszerítő erővel, és egyébként ezt fontos elmondani, hogy nem érkeztek betegjogi panaszok, ezt ugye a szülészet nőgyógyászat tagozata a szakkollégiumnak elmondja, pontosan ezért, mert hogy így értelmezték, hogy a kérdéses esetekben, amikor ez mondjuk bűncselekmény következménye volt, vagy kiskorú, akkor erre különösen figyeltek az orvosok. Tehát ezt kellene egyértelműsíteni, hogy milyen körülmények között hogyan hangozhat el, és mikor tartózkodjunk, legyen ez csak felajánlás, mikor lenne kötelező erejű, tehát én is társaságunk amellett vagyunk, hogy ezt tisztázzuk, és ne az egészet egyből töröljük el.
1: Tehát jól értem, hogy még nem foglaltak állást abban, hogy maradjon a szívhangrendelet, vagy ne maradjon.
11: Mi ebbe foglaltunk állást, hogy a rendelet maradjon egyértelműen, és ennek a kivitelezését az akkor legyen kibővítve és egyértelműsítve, de ha csak lehet, mi a tájékoztatás mellett vagyunk.
1: Mit mondott az? Maradjon a rendelet, vagy ne maradjon?
10: A TASZ álláspontja szerint a rendeletet mindenképpen hatályon kívül kell helyezni. Ennek több oka is van. Egyrészt azt gondoljuk, hogy ez egy iszonyatosan nagy teher, egy egyébként is válsághelyzetben lévő nőn, aki valószínűleg élete legnehezebb döntését készül meghozni, hiszen ezt ugye tudjuk, hogy ez senkinek nem egy egyszerű döntés, és senkinek nem egy olyan döntés, amit jó kedvéből hoz meg. Másrészt pedig jogszabályokba ütközik egyszerűen ez a rendelet, tehát alapvetően a tájékoztatáshoz való jog, mint betegjog, annak része az is, hogy lemondhat valaki a tájékoztatásról, és ez a rendelet most jelenleg nem engedi meg ezt a lemondást a nőnek, tehát kötelezővé teszi a magzati életfunkciók bemutatását. Ezzel egyébként egyetértek, hogy ez nem egyértelmű, hogy ez mit akar, és hogy a jogszabály alapvetően nem utal a szívhangra. Tehát ezzel a részével egyetértek, viszont nekünk az az álláspontunk, hogy ez egyszerűen a tájékoztatáshoz való jogsérelme az egyúttal az önrendelkezésbe is egy olyan beavatkozást jelent, ami egyszerűen már túlságosan nagy beavatkozás. Ugye alkotmányjogilag itt két versengő értékről, illetve jogról van szó, hogyha most erről ugye így szeretnénk beszélni. Ugye az Alkotmánybíróság megállapította, hogy itt a nő önrendelkezési joga az államnak az objektív életvédelmi kötelezettségével áll szemben, és hát ugye mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi magyar szabályozás a szívhangrendelet nélkül az teljes egészében kielégíti az államnak az életvédelmi kötelezettségét, tehát a tájékoztatás az megtörténik a családvédelmi szolgálatoknál, tehát látogatásnál ugye két ilyen látogatásra van szükség a nő részéről, ahol ugye az egyik látogatásnak a célja kifejezetten az az első látogatásnak, hogy a családvédelmi szolgálat munkatársai bemutassák a nő számára azt, hogy milyen alternatív lehetőségei vannak, illetve hogy érveljenek a magzat megtartása mellett, és azt gondoljuk, hogy ezen túlmenően bármilyen további olyan rendelkezés, ami kényszerítő jellegű lehet a nőre nézve, az egyszerűen aránytalan korlátozás.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: A tavalyi PISA mérésen minden eddiginél gyengébben teljesítettek a magyar 15 évesek szövegértésből és matematikából. A magyar tanulók átlaga az OECD országok átlaga alatti lett, holott az az átlag is romlott az előző méréshez képest. Miért romlik a szövegértési és a matematikai képességük? Hogyan javítható? Milyen hibák okozzák ezt a közoktatásban? A többi között erről beszélgettem Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel. Sajnos mi a környékbeli országokhoz képest is elég rosszul teljesítettünk. Lehet ezt csak a digitális technika, a digitális korszak kárára írni, vagy más okok vezethettek ide?
12: Igen, tehát leszakadóba vagyunk a környezethez képest. De azért alapvetően én is azt gondolom, hogy a közösségi média túlburjázása, az olvasási szokások megváltozása áll mögött. Természetesen egy túlkontrollált rendszerben, mint amilyen a magyar volt, ezek a problémák még jobban felerősödnek. Ugye szokták mondani, hogy az angolok azok jól teljesítettek, és ezt mindenféle magyarázatot adnak hozzá, de például ott a 2010-ben elindított reform azon kívül, hogy megpróbálta kontrolláltabbá tenni a folyamatokat, támogatták ezeket, adatokkal monitorozzák, de sokkal nagyobb autonómiát adtak az iskoláknak. Tehát én azt gondolom, hogy az autonómia hiánya is az egyik oka, hogyha probléma van, és nem engedjük az iskolákat helyi szinten erre reagálni, mint ahogy most a beszélgetésben azt hallottuk, hogy itt vannak, akik azért teszik, de ez azért gyengíti a rendszer ellenálló képességét.
1: Nagy vita van arról, hogy mit kell fejleszteni inkább, a tudást, a lexikális tudást, vagy a tananyagról való nagyobb tudást, vagy az alapképességeket. Angliában például ön is említette, hogy ott jól teljesítettek, ott az egymáshoz tartozó tényeket és összefüggéseket tanítják az iskolában. Úgynevezett knowledge rich tananyaguk van, legalábbis erre hivatkozva mondják azt, hogy ők jól teljesítettek. Ezt kell követnünk, vagy más?
12: Egyrészt még nem tudjuk pontosan, mi az oka. Másrészt inkább azt lehet látni a PISA adatokból is, hogy nincs egységes megoldás. Tehát ezt minden országnak magának kell kitalálni, de aki kreatívan nyúl hozzá adatok alapján, azok megtalálhatják. Ez egy félreértés, hogy az angoloknál ez az ismerett anyag, és ez egy álvita. Természetesen kellenek tények ahhoz, hogy tanuljunk, de minél több tényt ugye tuszkolunk bele a tananyagba, annál kevesebb idő van gondolkozni. Ugye az angoloknál is látszik, hogy az összefüggéseket, a tények közötti összefüggésekre alapoznak. A másik, ami fontos az angoloknál, hogy az alsó tagozaton nagyon nagy fókuszt helyeztek a szövegértés fejlesztésre, és nem csak ott, és ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ez most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán, vagy fizika órán.
1: Az is megfigyelhető a méréseknél, hogy kevesebb lett a kiemelkedő teljesítmény, és az egész átlagot nem a rosszul teljesítők rosszasága húzta le, hanem a kiemelkedők visszaesése is. Ez lehet annak tulajdonítani, hogy a középosztálybeli gyerekek sem kiemelkedőek többé?
12: Pontosan. Megnézték, hogy a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Tehát ezt azt tudnám mondani, hogy a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is. Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, tehát ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek.
1: Akkor mi a feladat a digitális technikával?
12: Van egy érdekes adat a PISA-ban, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak a szülők a gyerekekkel. Erre vannak ilyen adatok, hogy hetente egyszer legalább leülünk, beszélgetünk, és ez jól láthatóan mindenütt csökken, ahol nem, például az íreknél, ahol egyébként a gyermek részvételiség is olyan intenzív, amilyenre is szeretnék, hogy nálunk legyen. Ott például a gyerekek 83%-a mondta, hogy a szülőkkel intenzíven beszélgetnek iskolai problémáról. Én azt gondolom, hogy a szülők az egyik legfontosabb partnerünk ebben a csatában, ugyanis a kora gyermekkori szakasz nagyon fontos. Hogy ott mi történik, az megalapozza abszolút, ami később történik. Tehát azt, hogyha már nagyon kicsi gyerekek kezébe odaadjuk a kütyűt, annak nagyon káros hatása van. Nem tudja majd értelmezni a barátainak az arckifejezését, nem tudja az érzelmeit majd kontrollálni. Egyébként is azt látjuk, hogy a gyerekek kevesebben beszélgetnek. Hát én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos üzenet, az, hogy a szülőkre jobban kell támaszkodni, segíteni kell őket, és azt, hogy már az alapoktól, tehát a kora gyerekkortól sokat kell beszélgetni a gyerekkel, mesélni kell vele. Ez viszont azt jelenti, hogy a szülőknek is le kell jönni.
1: Igen,
12: a közösségi médiáról,
1: tehát ezt jól, ezt
12: látni kell, hogy nem minta nélkül csinálják ezt a gyerekek. Tehát talán az első az, hogy mi magunk szoktassuk le magunkat erről a dologról.
1: Az egész oktatás kimenete a tudás, ugye a gyerekek tudása, de azért ehhez egy nagy rendszert kell működtetni, hogy a kimenet megvalósuljon, lehetőség szerint a jó kimenet. Az oktatási intézmények a rendszer átalakításának a lépései most zajlanak. Kiírták a pályázatokat a tankerületi központok vezetésére, átalakítanák a Klebelsberg központot. Milyen feladatokat szánnak ezeknek a központoknak?
12: A tankerületi központokat szeretnénk egyfajta koordináló szerepe navigálni, és azt szeretnénk, hogyha az új tankerületi központvezetők, amire a pályázat szeptember 20-áig tart, ők is partnereink lennének abban, hogy hogyan alakítsuk át ezt a rendszert. Szeretnék elindulni az önkormányzatiság fele, már annyiban is, hogy a tankerületi tanácsokba az önkormányzatok képviselőit is meghívnánk, és kitalálnánk a tankerületi tanácsnak egy erőteljesebb szerepét. A Klebelsberg központot pedig megszüntetnék ebben a központi kontroll szerepében, és átalakítanánk egy kutatófejlesztő háttérintézményé.
1: Milyen megbeszéléseket folytattak abban, hogy ezeknek a központoknak mi legyen a szerepük? Tehát kik szólhatnak bele abba, hogy hogyan alakul át az oktatás?
12: Hát ugye ezt eddig is így csináltuk, hogy minél szélesebb körben bele lehessen szólni, illetve leginkább az illetékesek. Ugye az új igazgatók választásánál és a tantestület véleményét már figyelembe vettük. Itt pedig természetesen a iskolák polgárai, a tanárok, gyerekek, akár a szülők is, és akár az önkormányzati vezetők véleményét is figyelembe fogjuk venni.
1: Átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is. Egyelőre még csak felfüggesztették a korábbit. Mit lehet tudni az újról?
12: Elindult ez a folyamat, nagyon sok szakmai szervezettel már egyeztettünk. Ugye ez a fajta térvizsgálat nagyon direktbe összekapcsolta a tanulói teljesítményeket a tanárok teljesítményével, de ez nem volt igazságos, hiszen a teljesítményeket a kompetencia méréssel próbálták mérni, aminek viszont mintán egyre többet mértek, a gyerekek egyre kevésbé vették komolyan. Ráadásul ugye ezeket a kompetenciákat nem lehet egy tanárhoz kötni, és nemzetközi példák is vannak arra, hogy az ilyen nagyon direktbe összekötött mérés, értékelés és a jutalmazásnak az ahhoz való igazítása az inkább célellentétes, a tanárok ettől nem lesznek jobbak, viszont sokkal frusztráltabbak lesznek, és megpróbálják ugye ezeket a szabályokat kikerülni. Ezért ez a teljesítmény értékelés olyannak kell lenni, ami segíti is őket. Tehát, hogy ez egy kétoldalú dolog, ez nem csak nekünk egy jelzés, hogy jól megy a dolog, de nekik is egy visszacsatolás, hogy hogyan csinálják jobban. Ezért ebből nem ezeket a versenyelemeket fogjuk erősíteni, hanem inkább ezeket a támogató elemeket. És hát ami a legfontosabb, hogy ki végzi ezt az értékelést. Mi csak ajánlásokat fogunk hozni, de alapvetően szeretnénk az intézmény autonómiáját, az intézmény vezető autonómiáját, vezetői kompetenciáit erősíteni. Azt szeretnénk, ha ez ott intézményen belül történne ez az értékelés.
1: Radó Péter oktatási elemző néhány napja erős kritikát mondott az oktatási rendszer átalakításáról, a többi között például kifogásolta azt, hogy a Klebelsberg központ nem új intézmény, a régit alakítják át, és ő szerinte jobb lenne egy teljesen új intézmény a módszertani fejlesztésre, a módszertani működésre. Egyetért ezzel?
12: Hát szerintem mindenkinek joga van véleményt mondani, és a kritikát mi szívesen vesszük, főleg a építő jellegű, és igen, én is azt gondolom, hogy persze, természetesen lehetnek ilyen veszélyei, de tehát mi nekünk azért a fejünkben egy komolyabb átstruktúrálás van, így aztán az egész intézményrendszerben próbálunk változtatni, így a Klebelsberg is nem feltétlen ilyen állománnyal fogja folytatni a munkáját.
1: A rendszer és az intézmény átalakításához kapcsolódik az is, hogy a minisztériumok teljesen új intézmény, hiszen nem volt oktatási vagy és gyermekügyi minisztérium a korábbi kormányban. Hol tart a minisztérium kialakítása? Mert arról sokat lehet hallani, hogy főként az új minisztériumoknak a rendszerét nehéz kialakítani. Van-e már SMS? Minden funkcióra találtak-e már megfelelő szakember?
12: Mi jól állunk, van SMS-ünk, és szerintem nagyon jó csapat is állt föl, tehát én azt gondolom, hogy ezen a téren most már én nem látok nagy problémát.
1: Arról is beszéltek különösen a héten sokat, hogy a pedagógusokat, illetve az iskolásokat segítő munkatársaknak a vérezését is javítanának, illetve hát meg is mondták, hogy októberben és januárban kapnak majd emelt fizetést. Miért van arra szükség, hogy ők több pénzt kapjanak?
12: Hát ez az a réteg, aki el lett felejtve, tehát az ő bérük csak a minimálbérrel együtt mozgott az elmúlt években, miközben nagyon fontos munkát végeznek. A magyar iskola egyik legnagyobb problémája, hogy egy lapos szervezet, tehát pedagógusok vannak benne, meg igazgató, és pont azok az emberek hiányoznak, mint a pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens és egyéb segítők, akik pont abban tudnak segíteni, hogy végre egy heterogénebb közegben is jól tudjon dolgozni a pedagógus.
1: Lesznek-e ők többen? Van-e státusz? Feltétlenül szükség van-e arra, hogy esetleg több ember jobban segítse az iskolai munkát?
12: Szerintem igen, szerintem státusz is van rá, amiket persze ilyen alacsony bérekkel nem is tudnak feltölteni, tehát én reménykedem, hogy ebben a javulás lesz.
1: Kitűzött-e valamilyen célt az elkövetkező egy évre, egy év múlva hol tart majd az oktatás átalakítása az új tanév kezdetekor?
12: Hát most egy stratégián dolgozunk, egy átfogó oktatási stratégián, aminek majd alapján elkészülnek a területi stratégiák, felsőoktatási és az egyéb közoktatási, és ezekre szeretnénk majd új törvényeket létrehozni, és a nemzeti alaptanterv átalakítását is elkezdeni. Én azt szeretném, ha ebből a folyamatból már nagyon sok látszódna az év végére, és ezekből a változások a jövő tanévben meg is történnének.
1: A felkelő hamarosan véget érjön a napközben. Én munkatársaim Bényi Csaba, Pernis Judit, Farkas Szilvia, Sós Zoltán és a szerkesztők Bogár Zsolt és László Pál nevében is megköszönöm figyelmüket. Legyen nagyon szép napjuk, 60-i Tóth Erikát hallották.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ma van az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja, és a hangzáskultúra napja is, melynek célja, hogy a különböző zenei hangzásokat, zenei stílusokat ünnepeljük. De 1893-ban ezen a napon született Szent Györgyi Albert is, a C-vitamin felfedezője, illetve ugyanezen a napon és ugyanabban az évben látta meg a napvilágot Korda Sándor filmrendező is. A napközben témáit a hírek után mondom.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, Polyák Adrien vagyok. Megválasztotta az országgyűlés az Alkotmánybíróság új tagjait. Nőtt az átlagkereset. Folytatódik a kellemes őszi idő. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kossuth Rádió felkelő című reggeli műsorában közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67 ezer tanulója vesz részt. A vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hangsúlyozta az oktatási hivatal. Ismét orosz dróntámadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légicsapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a mára virradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített. Összeomlott egy lakóház Gáza városban. 8 ember meghalt, több mint 60-an eltűntek. A több emeletes épület szerkezete feltehetően megrongálódott az évek óta tartó gázai háborúban. Izrael a Hamas-Palesztin terrorszervezet 2023. októberi terrortámadása után indított katonai műveletet a gázai övezet ellen. A bombázásokban eddig több mint 73 ezer palesztin halt meg a helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint. Az időjárásról. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: Szóda. A stúdióban Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes népzenész mutatja be Határtalan hangok című országos turnéját, amely a férfi ének hagyományt kelti életre. Szó lesz a Vígszínház legfontosabb őszi premierjeiről, egy japán taiko művész veszprémi koncertjéről, és betekintünk az animációsok egyedi világába is a Lélektükre című kiállításon.
4: Szóda, kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A végtagokban a zsibbadóérzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedő jelettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
4: Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 9 óra múlt 7 perccel a mai műsort Gergács Anikó szerkeszti, a hangmérnök Hajósi Bence, én Gécsek Tóth Anikő vagyok, és már mondom is az első óra témáit. Gyárbezárások és ami utána van. A napokban több vállalat is bejelentette, hogy bezárja kapuit, és sok száz ember válik munkanélkülivé. Győrben egy autóipari cég szünteti meg a gyártást, míg Bonyhádon a nagymúltú Zománsz gyár fejezi be végleg a termelést. Ott a lejtmenet a Covid után kezdődött.
9: Érthető módon az emberek teljesen más termékeket kerestek, kimaradtak az edények. Nyilván akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet, itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
1: De mit tehetnek a dolgozók az elbocsátás után? Hogyan kell a 21. században újból önéletrajzot írni és munkát keresni, akár 30 év után? Egyáltalán milyen a munkaerőpiaci helyzet ma? Ezzel kezdünk 9 óra után, várjuk az önök tapasztalatait is. SMS számunk ma is 0630 9666. 9:30 után azzal folytatjuk, hogy hogyan lehet lelkileg feldolgozni egy elbocsátást, egy munkahelyi közösség elvesztését, és aztán hogyan lehet újra kezdeni. Aztán főzzünk, de miben? Kis piros zománcos edények ideje lejár, de miben jó, miben érdemes főzni? Mi a különbség a rozsdamentes és a zománcos edények, a teflon vagy éppen a kerámia bevonat között?
10: Aki gyerekkorában sokat sürgött, forgott a konyhában, biztos, hogy találkozott valamilyen méretével vagy formájával. Sajnos most már ezeket tényleg ilyen buhlapiacokon lehet beszerezni, a gyártása az most már megszűnik.
1: Önök mire esküsznek, milyen fajtára, mit választanak, írják meg nekünk. Tehát még egyszer az SMS számunk 0630 9666. Felszámoló biztos veszi át az irányítást a bonyhádi Zománc árugyárban. A 117 évet megélt üzem megszüntetését augusztus végén jelentették be. Az egykor több száz dolgozót foglalkoztató Tolna megyei vállalkozás most 147 munkatársal fejezte be végleg a termelést. A bonyhádi edények országszerte ismertek, ikonikus készletük a piros színű, sok háztartásban megtalálható ma is. Az utolsó évek már sok nehézséggel teltek számukra, a Covid miatti forgalomcsökkenés, a háború okozta energiárrobbanás és a dunaújvárosi vasmű megszűnése együtt olyan helyzetet állított elő, amelyből már úgy tűnik nem volt hová menekülni. Bicsák Eszter összeállítása.
11: 88 kezdődött az alapcsomagolásokkal, utána minőségellenőr lettem, majd művezető a csomagoló részben, és utána kihelyeztek a zománcozóba, mint minőségellenőr.
1: Bálintné László Marianna üzemvezetővel 8 évvel ezelőtt beszélhetett a Kossuth Rádió. A bonyhádi zománcgyárba most, hogy felszámolás alatt áll, már nem volt lehetőség belépni. A vállalatot a 20. század elején alapították a percelek, a csődeljárást most az Emma Lion bonyhádi zománcáruk
12: Kft. Kérte. Olyan, mint a teljesen új lenne.
13: Ez pedig díjnyertes.
12: Ez egy jó mély serpenyő. Itt már Tukacs Imrénél járunk, aki több mint 3 évtizedet töltött a Zománc gyárnál. Otthonában szinte csak innen származó edények vannak.
14: Hogyne, hát aki Zománc gyárban dolgozik, annak van.
12: Kicsit avasson be bennünket a gyár utolsó időszakába. Amennyire tudom, hát ez a krach, hogy most következett be, az egy dolog, de hát ez nem most kezdődött. Az elmúlt néhány év már nagyon nehéz volt.
9: Egészen vissza mehetünk 2020-ig, a Covid idején kezdődött minden.
12: Mert hogy Imre egyben a Vasas szakszervezet alapszervezetének titkára is, így ő képviseli a mostani helyzetben a munkavállalókat.
9: Nyilván akkor egy hatalmas nagy keresletcsökkenés állt be. Érthető módon az emberek teljesen más termékeket kerestek. Lisztet, cukrot, egyéb tartós élelmiszert vásároltak, így kimaradtak az edények. Nyilván akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet. Itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
12: De csökkentett munkaidő volt eleve már akkor.
9: Így van. Azt követően, amikor kiegyenesedtettünk volna ebből a helyzetből, akkor pedig az ukrán-orosz háború elkezdődött. Az egy komoly energiaválságot hozott az országnak, kiváltképpen egy olyan cégnek, mint a miénk, aki nagy energiafelhasználó.
12: Ugye fűteni kell, ráadásul gázzal.
9: Igen, a Zománc edény sajátossága, hogy 800 fokon égetjük a fémtestre a Zománc bevonatot. Az égetéséhez nagy energia szükséglet van. Hozzávetőlegesen el tudom mondani, hogy a havi energia számlák az 6-8 millió forintról, akár 80-100 millió forintra ment fel.
12: Közepes cég, tehát ez igencsak megérezhette ezt a növekedést.
9: Kis és középvállalkozásnak minősül, ugye akkor még ilyen 220-230 ember dolgozott a vállalatunknál. A problémák közé sorolnám a Dunafer megszűnését. Ugye a Dunajvárosi Vasmű megszűnése az azért érdekes, mert nyilván a Zománc edényeket vaslemezből készítjük, ezeket a zománcozható acéllemezeket a Dunajvárosi acélműből vásároltuk, durván 600 euró per tonna áron. Amikor megszűnt a Dunajvárosi Vasmű, akkor 1200 és 1300 eurós tonnánkénti áron tudtuk vásárolni a lemezt, ami ugye mondanom se kell, hogy ezt nem tudjuk a vásárlókra állítani.
12: A felszámolást augusztus végén jelentették be. A legnagyobb gondot most az elmaradt bérek és a felmondási időre járó pénz előteremtése jelenti. A bérgarancia alap ugyanis nem mindenre garancia. A 147 munkavállalónak az önkormányzat is igyekezett segíteni. Nemrég állásbőrzét tartottak, ahová cégeket és a volt Zománc gyári dolgozókat hívták. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere.
15: Helyi, illetve környékbeli megyei, mondhatom, sőt megint túli vállalkozásokat vártunk. 16 munkaadó jelent meg ezen az állásbőrzén. A munkavállalóknak is jelentős része itt volt, akik a bonyhádi telephelyen dolgoztak. Sikeresnek értékelem, hogy mennyire lesz eredményes majd, és mennyire tudtak olyan ajánlatokat adni a volt Zománc gyári dolgozóknak az itt megjelent és bemutatkozó vállalatok, az egy másik kérdés. Zömében betanított ilyen operátori munkára, összeszerelő munkára tettek nagyon sokan ajánlatot. Volt olyan cég, aki akár egy az egyben az összes munkavállalót át tudná venni, úgyhogy munka erőhiány van inkább a térségben, nagyon sok vállalatnál. Én abban bízom, hogy nem lesz nehéz elhelyezkedni. Ahol negatív visszajelzést kaptam, az egyértelműen az utazási problémák. Nem az a kérdés, hogy esetleg van-e olyan cég, aki vállalja azt, hogy Bonyhádról indít egy járatot, hanem hogy eleve Bonyhádra hogyan jutnak be olyan időpontba, környező völgységi vagy más megyéből, kis településekről egy adott időpontra, ahonnan indul egy ilyen járat, amit a munkaadó ad. Ezt láttam problémának.
12: Hallottam olyan véleményt, hogy biztosan azért ment tönkre a gyár, mert hogy nem fejlesztettek, nem forgattak vissza elég pénzt a gyárnak a modernizációjába, mert hogy nem csak zománcos edényt kellett volna már 2026-ban gyártani.
9: Részese voltam annak, amikor fejlesztéseket akartunk végrehajtani különböző edénytípusokkal.
12: Ismét Tukacs Imre.
9: A nagy költséget, ami a Zománc edényen volt, a felsorolt energián kívül az élő munka ereje adta. Próbálkoztunk rozsdamentes termékek gyártásával, több pénzért vettük volna meg a feldolgozásra váró lemezt, mint ami nyír Kínából idehoznak egy rozsdamentes edényt.
12: Tehát az importtal nehéz ilyen mennyiségben versenyezni?
9: Igen.
12: A cégvezetés eddig nem kívánt nyilatkozni semmilyen médiumnak. A cégbíróság által kijelölt felszámoló biztos veszi át a vállalat irányítását. A piros lábasok, fazekak azonban nem csak a bonyhádiakat emlékeztetik majd a Zománc árugyárra, mondja a polgármester.
15: A város történelméhez hozzátartozik a bonyhádi Zománcgyár, hiszen 1909-ben alapította Perszel Béra, és hát azért, ha jól számolunk, ez 117 év. Kötődünk minden szempontból a gyárhoz, értve azt, hogy milyen gazdasági viszonyok vannak ma, és hogy változik a világ, igyekszünk azért a történelmi múlt hagyományait sok szempontból továbbra is fenntartani.
1: Bicsák Eszter riportját hallhatták tehát a bonyhádi Zománcgyár bezárásáról. Hallottunk néhány érdekes gondolatot, és most szakértőkkel beszéljük meg ennek a hátterét a munkaerőpiaci helyzet kapcsán. Martis István érkezett a stúdióba, az egyik legnagyobb álláskereső portál, a profession.hu ügyvezető igazgatója, és Dencső Blanka, a profession.hu piaci elemzője. Jó napot kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Kinek mi? Ugye elhangzott, hogy 16 fő vett részt állásbörzén a gyár bezárása után, és én is felhúztam a szemöldökömet, hogy hát ahhoz képest, hogy 100 körüli fő dolgozott a gyárban, vagy 100 fölötti, 147 egészen pontosan. Ez nem is olyan magas arány, tehát 16 fő az meglepően kevés létezik, hogy már mindenki másnak meg is van a helye.
13: Hát reméljük, hogy ez azt üzeni alapvetően igen, hogy sokan már találtak állást. Nem ennyire pozitív megközelítésben azt jelenti, hogy még keresnek csak más platformokon vagy más felületeken, de bízunk benne, hogy azért egyébként, mert volt lehetőség.
1: Nem tudom, van-e rálátásuk, hogy ilyenkor ténylegesen mi történik egy kisebb régióban, tehát hallunk egyrésztről munkaerőhiányról, másrésztről pedig azért arról is, hogy sokan keresnek és nem találnak feltétlen. Tehát ilyenkor, ahol van hiány, azok a cégek akár csúnya szóval élve rárepülnek-e azonnal ezekre a munkavállalókra, még akár annak árán is, hogy tudják, hogy át kell képezni őket.
13: Szerintem, amit érdemes tudni általában a magyarországi munkaerőpiaci helyzetről, az az, hogy 3-4% körül van az átlagos munkanélküliség. Egyébként ez elég alacsonynak számít, viszont ami fontos az az, hogy ez az átlag, ez kicsit félrevezető lehet. Vannak olyan régiók, ahol a munkanélküliség gyakorlatilag 0% környékén van, és lehető valahol pedig 6-7% körül van. Tehát ez önmagában már egy megkülönböztető dolog. Éppként Tolna megyében kb. 3,5% körül van, ami az átlagnak megfelel. Na most ugye ez mindig egy érdekes dolog, hogy hol kell munkaerő, meg hogy hol van a munkaerő. Mert ugye átlagban azt lehetne mondani, hogy hát ugyanannyi munka van, mint amennyi munkaerő, de hogyha mondjuk a munkahely meg az ember, aki dolgozna, az 200 kilométerre van egymást, akkor nyilván az nem egy megoldás. Tehát ez mindig egy érdekes dolog, hogy regionálisan ott van-e a munkaerő, ahol kell. És a másik pedig mindig, ami nagyon érdekes, az az, hogy olyan munkaerő van-e, akire szükség van. Mert ugye ez megjelenthet lehetőséget és meg problémát is. Tehát, hogyha nekem szükségem van mondjuk műszaki emberekre, de az elérhető munkaerő az mondjuk az agráriumból jön, akkor annak ellenére, hogy nekem mondjuk 20 ember kéne, és van 20 ember, ugye nincs megoldva ez a kérdés. Most én reggel pont nézegettem itt, hogy mi a helyzet Bonyhád környékén, fölmentem a Profession alkalmazásba, és azt néztem, hogy ha szigorúan Bonyhádot nézem, akkor 10-15 lehetőséget találtam most reggel, de hogyha kibővítem 10 kilométerrel ezt a keresési kört, akkor már is 50 állás lehetőséget találtam, és hogyha még 30 kilométerig kibővítettem, akkor több mint 100-at. Ami nyilván azért érdekes egyébként, és ez volt a felvezető riportban, ugye, hogy mobilitás, meg mennyire könnyű eljutni erre a munkahelyre. 30 kilométer nem tűnik soknak, ugye, hogyha van jó közlekedés, vagy jó utak, és nagyon sok lehet, hogyha nincs jó közlekedés, nincsenek utak. Szóval én összességében azt gondolom egyébként, hogy vannak lehetőségek, de valószínűleg azért nem annyira könnyű ezt megtalálni, és ebbe kell időt és energiát tenni a munkavállalóknak.
1: Ha már a mobilitást említette, Blanka, erre szeretne reagálni?
16: Igen, csak hogy egy kicsit a másik oldalt is, ugye a munkavállalói oldalt, hogy most egy friss kutatásunk is kimutatta, hogy minden második munkavállaló volt már egyszer pályaváltó. Tehát azzal, hogy valaki munkahelyet vált, nagyon sokszor szakterületet, teljesen más területre megy, és akár szektort is vált. Tehát, hogy nyitottnak kell lenni arra, és az emberek részéről is megvan ez a nyitottság, hogy akkor, amikor ő keres állást, akkor bizony ugye nem csak a saját szakmájába akar elhelyezkedni, vagy próbál elhelyezkedni, hanem próbál kicsit tágabban is, és benne van abban, hogy ő átképezteti szívesen magát ahhoz, hogy jobb állása legyen.
1: Ez a nyitottság, ez kikre jellemző inkább? Van-e ebben valamilyen korosztályi határ, tehát, hogy x év fölött már azért kevésbé rugalmasak a munkavállalók, és nem feltétlen váltanának, vagy képeznék magukat?
16: Ez is összetett kérdés, mert alapvetően azért ez a nyitottság nyilván egy fiatalabb korosztálynál sokkal jobban megvan, illetve hát ez a rugalmasság nekik szükséges is, hogy ez meglegyen. Még egy 50 pluszos korosztálynál azért, ahol van már egy nagyon erős szaktudás,

0: Pont azért egyébként, mert a magyar munkaerőpiac az nagyon feszes volt az elmúlt években, ami alatt azt értem, hogy általában több volt a lehetőség, mint amennyi ember elérhető volt. Ennek komoly demográfiai okai is vannak, ugye, ahogy a népesség fogy. Tehát alapvetően a cégek szerintem évekkel ezelőtt realizálták, hogy az nem működik, hogy én nekem mondjuk, hogyha kell egy, nem tudom én, egy raktáros, akkor én azt mondom, hogy nekem csak és kizárólag a raktáros kellhet, aki már dolgozott mondjuk a, nem tudom én, az autóiparban, és azon belül nem tudom, hogy kábelgyártással foglalkozott, és egyébként XY rendszereket is, mert ez nem működik. Tehát egy kicsit ennél nyitottabban kell gondolkodni, lehet itt ugye képezni, lehet a kisebb kompromisszumokat kötni, de egyébként simán benne van a világban az, hogy mondjuk lehet, hogy valaki Bonyhádban most gyártási környezetben dolgozott az elmúlt 10 évben, de azért sok mindent ott lehet, hogy megtanult, ami alkalmazható akár egy logisztikai vállalkozásnál, vagy akár egy más jellegű cégnél, hiszen azért az, hogy valaki jó munkaerő, az részben szól arról a technikai tudásról, amit hozni kell, és sok dologban meg arról szól, hogy megbízható vagyok, hogy pontosan ott vagyok, jól vézem a munkámat, megfelelő hozzáállással csinálom, alázatosan megtanulom azt, amit meg kell, szóval vannak átjárhatóságok. Például rengeteg olyanról hallottam, hogy valaki nem tudom, egy cukrászból lett, aztán később autóipari cégnél logisztikus, vagy valami ilyesmi. Van átjárhatóság ebben, nyilván kell egyébként mind a két félnek a nyitottsága ehhez.
1: Nem csak nyitottság kell, hanem megfelelő önértékelés is, nem? Tehát, hogy tisztában legyen a munkavállaló azzal, hogy neki ezek az értékei megvannak, és ne csak azt keresse magában, hogy ő abban a pillanatban éppen mihez ért.
0: Így van. És szerintem egyébként ez egy nehéz dolog, tehát én ezzel szoktam találkozni én pályakezdőkkel való beszélgetésekben is, hogy néha arra az egyszerű kérdésre az emberek, hogy mihez értő, miért jó munkaerő ő, és hogy mit szeretnek benne a cégnél, miért szerették őt alkalmazni, nagyon nehéz válaszolni. Egyébként lehet, hogy ilyenkor érdemes megkérdezni, nem tudom, a korábbi főnököt, vagy a korábbi kollégákat, hogy mit mondaná róla, mert egyébként ez a kérdés szembe fog jönni. Tehát, hogyha most valaki besétál egy munkahelyre, akkor az elsők között meg fogják tőle kérdezni, hogy mihez ért, és hogy miért lenne őt érdemes a cégnek foglalkoztatni. És nem azért kérdezik, mert ez egy ilyen szuper trükkös kérdés akar lenni, hanem egyszerűen azért, mert szeretnék megismerni őt. De egyébként erre vannak azért nagyon jó kézikönyvek, mert nagyon jó cikkek vannak például a profession felületén is arra, hogy készüljön fel az ember, mert az viszont biztos nehéz, hogyha valaki 20 éve nem keresett munkát, akkor egyszer csak megint a piacra el kell helyeznie magát, és ez szokatlan. Tehát ez egy új helyzet.
2: Sőt, ennek már ugye magában az önéletrajzban is meg kell, hogy jelenjen. Tehát aki most önéletrajzot készít, akkor nem csak az kell, ami nincs egy önéletrajzban, az nem létezik egy HRS számára, vagy egy cégvezető számára. Az az első döntési pont. És ezért nagyon fontos, hogy amit abba beleírnak, legyen az a munkakör, amit ő, amilyen pozícióban van, de fejtse ki, mit csinált, milyen funkciói voltak, legyen érthető, és akkor nagyon boldog lesz tőle majd, aki olvassa ezt az anyagot, és nagyobb eséllyel tud tovább kerülni. Nagyon jó tipp arra, hogyha valaki elkészíti így az önéletrajzát, legyen az egy fizikai munkavállaló, vagy szellemi, adja oda valakinek, hogy olvassa el, érti-e azt, amit ő oda leírt, hogy ő neki mi volt a feladata, mik azok, és azt is bele lehet írni, amit lehet, hogy nem arra volt az ő szakmája, de mellette ott a gyárban ilyen feladatokat is ellátott, akkor igenis azokat is írja be, minél több információt tudjon átadni a leendő munkáltatójának.
1: Igen, ez egy kulcsgondolat, hogy amit a HRS nem lát az önéletrajzban, arról nem fog értesülni, és ilyen szemmel kell, vagy ilyen gondolkodásmóddal kell megírni ezt az önéletrajzot. Még mindjárt beszélgetünk önökkel arról is, hogy nagyjából mondjuk egy ilyen gyárbezárás után egy munkavállaló hogyan lépjen tovább praktikus szempontokból. De most tekintsünk Győrbe, mert hogy nem csak a bonyhádi Zománc gyár zár be, hanem ott az egyik autóipari cég is. Gárdonyi Eszter tudósítónk van a vonalban. Szervusz, Eszter!
3: Jó napot kívánok, szervusztok!
1: Milyen cégről van szó?
3: A VKV csoport győri üzeméről van szó, ahol több mint 500-an dolgoznak, ugyan a hivatalos munkavállalói létszám az 485 fő, de több mint 90 úgymond harmadik világbeli munkások is van. Ez egyébként ilyen elsősorban ilyen alumínium, autóipari díszítő léceket, karosszériaelemeket, tetősíneket gyártott ez a cég.
1: Mi lesz az emberekkel, lehet-e tudni, hogy a nagyjából 500 dolgozót érint a bezárás, de hát hogyha

0: családokat nézzük, akkor ha a családokban gondolkozunk, akkor nyilván ennél sokkal több embert érint. Kapnak-e segítséget?
1: Kapnak segítséget, lesz ugyanis, ha jól emlékszem, október 8-án, illetve 9-én egy saját cég által szervezett munkaerőpiaci fórum, tehát ott meg tudnak nézni, körbe tudnak nézni, illetve lesz még a városon belül is plusz egy, amit egy másik cég szervez, de oda is elengedik a dolgozókat, tehát itt azért lesz lehetőség körülnézni. Ami egy kicsit nehezíti a helyzetet, hogy ugye itt nagyon sok az úgynevezett betanított munka, és nálunk hiába van, tehát itt Győrben hiába van kereslet munkaerőre, ezek általában inkább szakember hiányt jelölnek, tehát a betanított, tehát a kereslet nem találkozik ebben az esetben a kínálattal. Tehát itt ebben ez lehet a probléma, illetve ami még probléma lehet, hogy ez a cég, ez a vállalat, ez jogutód nélkül fog megszűnni, tehát mindaz, amit a dolgozóknak beígértek, azokat, ha nem tudják behajtani, már pedig mondjuk az a hozzáállás, hogy természetesen kifizetik a dolgozókat, tehát a cég jelenlegi álláspontja szerint az így fog működni, amelyben azonban valami történik, akkor ugye, mivel jogutód nélkül szűnik meg, nem fogják tudni behajtani azt, amit beígért a vállalat.
0: Ilyen esetben szakszervezet sem tud segíteni?
1: De ugye a Vasasipari Szakszervezeti Szövetség folyamatosan jelen van, és minden egyes lépésre, ez külön kiemelte nekem László Zoltán, ő ugye az alelnök ennek a szövetségnek, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek, hogy jogilag minden precízen, pontosan lépésről lépésre minden egyes dolgozónál megtörténjen, pontosan az előbb említett okok miatt.
0: Bonyhádon az önkormányzat segít azoknak, akiknek megszűnik a munkahelye az Omászgyár bezárását követően. Nem tudom, hogy Győrben van-e erre példa, az állásbőrzét már említetted, de valamilyen egyéb segítséget is tudnak-e nyújtani?
1: Ugye folyamatosan tárgyal a szövetség alelnöke a győri önkormányzattal, illetve a polgármesterünkkel, Pintér Bencével, és amennyire én tudom, itt kilátásba helyeztek átmeneti lakhatási segítséget, akkor önkormányzati lakásban élők esetében fizetési könnyítést, közlekedési segítséget, illetve ilyen ideiglenes helyi bérletet az álláskereséshez. Valamint természetesen segítenek ezekben a bőrzéknek a megszervezésében is, ezzel együtt ugye az új munkahelyek felkutatásában.
0: Nagyon szépen köszönöm Gártony Esztert, a győri tudósítónkat hallhatták, és most vissza a stúdióba Dencső Blankához és Martis Istvánhoz, a profession.hu piaci elemzőjéhez és ügyvezető igazgatójához. Igen, a Eszter tudósítása előtt arról beszélgettünk, hogy hogyan is érdemes egy elbocsátott, hát úgy elbocsátott, hogy munkahelye megszűnik, de ilyen dolgozónak tovább lépni. Az önéletrajzról már tettek említést, arról is, hogy akár érdemes ajánlást kérni, tehát ténylegesen a munkáltatójához, aki most már továbbá nem is munkáltatója, de hogy menjen el, vagy az ottani HRS-hez is kérjen egy ajánlást arról, hogy ő neki milyen értékei vannak, vagy hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban.
2: Igen, ezek mind nagyon jó dolgok, és ami viszont a papírmunkát illeti, hogy akkor, amikor valakinek megszűnik a munkahelye, és fontos kihangsúlyozni, nem csak akkor, amikor neki felmondanak, vagy közös megegyezés, hanem akkor is, ahogyha ő mond fel, akkor jogosult egy úgynevezett álláskeresési járadékra, lehet hívni munkanélküliségére, de érdemes már akkor, amikor ő tudja, hogy mikor lesz majd a utolsó napja, már bejelentkezni a hivatalhoz, és amikor az utolsó napja letelt, onnan 5 munkanapon belül megkapja az összes maradék járandóságát, és megkapja azokat a kilépő papírokat, amivel ő tud menni a központba, és intézni az ügyeket, anélkül is már, hogy ezek a papírok meglegyenek. Tudja, onnantól kezdve indul a 3 hónap. Ennek az összegét akkor is, tehát ez az alapján lesz kiszámítva, hogy mennyi időt töltött el egy adott munkahelyen előtte, mennyi volt a bruttó bére, és akkor van erre egy ilyen kalkulátor, és azt is meg tudja előre nézni, hogy körülbelül milyen havi járandósággal tud számolni ebben a 3 hónapban, amíg ő álláskeresés fog remélhetőleg ugye foglalkozni, de ha rövidebb idő alatt talál, akkor is jár ez a díjnak az arányos része, tehát ezt a papírmunkát érdemes mindenképpen már előre elkezdeni elintézni. És mondom akkor is, hogyha ő mondott föl, mert most már ők is megkapják. És akkor ebben a 3 hónapban pedig nagyon fontos, hogy tényleg a különböző álláskeresési csatornákon, az állásportálokon nálunk is nagyon sok állás van jelen, és adja meg minél több helyre a pályázatát.
3: szerintem, amit nagyon fontos lenne kihangsúlyozni, egyrészt tehát, ha valaki elveszíti a munkáját, az egy nem egy jó dolog. Tehát, hogy ezt el kell fogadni, hogy ilyen történik. És amit mi mindig szoktunk javasolni, az, hogy ezt érdemes komolyan venni, az álláskeresést. Tehát én azt szoktam mindenkinek tanácsolni, hogy akkor ő elveszíti a munkáját, akkor a következő naptól kezdve neki legyen az a főállása, hogy ő állást keres. Mert szerintem sokan hajlamosok arra, hogy eltelnek a hetek, kicsit pihenek, kicsit ezzel foglalkozok, otthoni dolgokat nézek, és aztán idővel eljuthat az ember oda, hogy már ez sürgőssé válik, ugye ez legtöbbször attól függ, hogy az embernek mennyi pénze van, mennyi tartaléka van, és akkor már nagyon stresszes, nagyon szorító dolog lehet ez. Tehát érdemes ezt a nulladik pillanattól elkezdeni nagyon komolyan venni napi X órába, lehet proaktívnak lenni, tehát lehet azt csinálni, hogy az ember besétál cégekhez, lehet azt csinálni, hogy leadja a pályázatát a különböző cégeknél, akár ott az ipari parkban, vagy akár környező cégeknél, akit jókat hallott, lehet naponta sok állásra jelentkezni, lehet bemenni a munkaügyi központba, lehet ismerősöknek jelezni, hogy éppen álláskeresésben van valaki. Alapvetően Győr-Moson-Sopron megye egyébként az egyik legkitettebb, tehát a munkaerőt szerezni a cégeknek Magyarországon talán ott az egyik legnehezebb. Tehát ez jó hír a munkavállalók számára, tehát munkaerő nagyon kell. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy ugye ott az osztrák határa, ahol nagyon sokan járnak át, mert én bízom benne, hogy a jó munkaerő inkább Magyarországon marad. Szóval vannak lehetőségek, de ezt komolyan kell venni, és én ezt húznám alább az egészből, mert lehet, hogy megkap az ember, nem tudom én, egy-két havi pénzt, vagy másfél havit, és akkor az olyan jónak tűnik, meg olyan kényelmesnek tűnik, de nem lehet tudni azt, hogy az új állást megtalálni az napok lesz, hetek, vagy adott esetben hónapok, és erre nagyon nehéz berendezkedni. Kiszámítani nem tudja az ember. Egy dolgot tud csinálni, tényleg az, hogy napi 8 órában ezzel kell foglalkozni. És annak örülnek a cégek, ha valaki besétál, és azt mondja, hogy én szeretnék itt dolgozni. És annak örülnek, ha valaki jelentkezik. Tehát ez tessék komolyan, mert szerintem ez lenne az egyik legfontosabb üzenet, amit szeretnénk átadni. Inkább legyen meg az, hogy hamar sikerül állást találni. Az kevésbé szokott probléma lenni.
0: Igen, de ahogy Gárdonyi Eszter is mondta, Győr környékén is a kereslet az nem feltétlen találkozik a kínálattal. Nem tudom, hogy arra van-e országos rálátásuk, hogy mondjuk vannak-e ilyen Jolly Joker szakmák most, hogyha valaki ilyen irányba indul el, és viszonylag rövid időn belül elsajátítható területek, akkor hamarébb beér.
3: Hát logisztikában, kereskedelemben azért nagyon sok olyan állás van, ami szerintem így megtanulható. Talán az egyik legkeresettebb állás országos szinten egyébként a raktáros, a raktárban dolgozó kollégák, illetve a kereskedelemben a pénztáros, ügyfélkiszolgálás, stb. Ilyesmi, ezek nagyon-nagyon mennek, és erre folyamatosan van kereslet. Lehet, hogy itt van szükség némi átképzésre, de azt valószínűleg az új cég azt meg fogja adni. Nézegetni kell egyébként tényleg, tehát bele kell rakni az időt is, de neked több száz állás van belőle, olvasgatni kell, meg kell nézni, melyik mit jelent, és cégeket meg kell ismerni.
0: Blankához fordulok, annak a tekintetében ugye említették, hogy több a lehetőség, mint a hány ember van. Nyilván a keresletnek és a kínálatnak találkozni kell az igények tekintetében. De mondjuk, ha korosztályokat nézzük, akkor kerülhetnek-e még a mai napig hátrányba azok, akik mondjuk 50 felett próbálnak munkát keresni? Feltételezem, hogy a győri gyárban és a Bonyhádiban is akadnak olyanok, akik ebben a korosztályban érintettek.
4: Alapvetően nem csak ők, hanem a fiatalok is, tehát mind a két végletben vannak. Amit látnunk kell, hogy ugye most már egy olyan kort élünk, ahol akár 5 generáció dolgozik egy munkahelyen, tehát mindenképpen a munkaerő hiány miatt expandálni kell egyszerűen az életkori skálát is. A szaktudás miatt is fontos, hogy az 50 pluszos generáció boomerek is ugyanúgy részesei legyenek, és nyitottak legyenek a cégek arra, hogy ők a munkahelyen megtartsák őket, vagy akár ugye nyitottak legyenek az ő tehát hogy részt vegyenek, ugye felvegyék őket. Ami fontos, hogy mások az igények. Tehát egy 50 pluszos munkavállalónak már nem az az elsődleges preferenciája, mint mondjuk egy Gen Z-nek, nem a karrier és nem az anyagi része vagy a mentorálás, hanem nekik már az önálló munkavégzés lehetősége, az, hogy ő már szenior abban, amit ő végez munkát, ezeknek a biztosításával be lehet őket vonzani a munkahelyre, hogyha azt mondjuk, hogy ezeket tudjuk nekik biztosítani.
0: És talán még pont az álláskeresőknek ez egy fontos tipp, amit ön is mondott a legelején, pont a Bonyhád példáján keresztül, hogyha csak a települést nézte, akkor 5 találat volt, hogyha pár kilométerre szélesítette, akkor már nem tudom, 30 vagy 50, és akkor utána ment 100 fölött. Igen, tehát hogy az utazás és a mobilitási hajlandóság is kérdés. Nyilván az agglomerációban lakók hozzászoktak már a napi 10-20-30-40-50-60 kilométeres ingázáshoz, de talán aki vidéken él kisebb településen, és megszokta, hogy a boltig is 2-3 perc akár autóval eljutni, annak azért át kell állítani egy kicsit a gondolkodásmódját.
3: Hát át kell állítani, de ez megint az ugye, hogy mire van igény, mire van kereslet. Tehát, hogyha én eddig mondjuk egy gyalog el tudtam menni a munkahelyemre, az egy szerencsés állapot volt, és lehet, hogyha a jövőben, nem tudom, én buszra kell szállnom, vagy egy autóznom kell 10 percet, akkor az egy új felállás. Hát ez van. De másik oldalról meg lehet, hogy az meg további jó dolgokat fog behozni. Azért van ebben egy ilyen kényelmi faktor is egyébként, amit őszintén, amivel mindenkinek saját magába kell elszámolnia, hogy mert ez egy létező dolog egyébként, és jó kérdést kapargat, hogy azt mondom, hogy nem találok munkát, az valójában mit jelent, hogy nem találok munkát itt a kis településen belül, ahova el tudok sétálni, mert én ott akarok, de hát akkor ott, ha nem találok, akkor azért nem találok, mert ragaszkodok ez a kényelemhez. Vannak azért egyébként lehetőségek, tényleg ezt nézni kell. Ugye tudjuk ezt is, erről a gazdaságpolitikában is beszélnek, hogy ez a kis településekről bejárás városokban sokszor probléma egyébként, és ez munkaerőpiaci hatása is van, és azért is akarnak vele foglalkozni, hogy ezt fejlesszék, mert néha ez a dolognak a gátja. Tehát azért bízom benne, hogy mindenki tud magának találni lehetőséget. Ami jó hír, még egyébként az 50-es korosztályhoz visszakanyarodva, az elmúlt években több százezer 50 fő fölötti került vissza a magyar munkaerőpiacra. Tehát ez nagyon fontos trend volt egyébként, hogy az elmúlt éveknek a foglalkoztatottság növelése az főleg onnan történt, tehát hogy manapság az, hogy munkahelyen már 50-60 évesek dolgoznak, az teljesen mindennapos.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Martis Istvánt, a Profession.hu ügyvezető igazgatóját és Dencső Blankát, piaci elemzőt hallották ugyanettől a cégtől. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Ez itt a Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Egy gyár bezárása és az azzal járó elbocsátás nem csak gyakorlati elintézni valókatról az érintettekre, de sok esetben lelki terhekkel is meg kell küzdeni, ami nem csak a munkavállalókat és családjaikat érintheti, de akár egy egész települést is. Egy több mint 100 éves gyár egy településen több mint egy cég dolgozó generációinak adott munkát. Megszűnése a település történetében egy szakaszt is lezár. Hogyan lehet feldolgozni ezt a fajta veszteséget, az egyéni kudarcérzést, hogyan lehet újra talpra állni egyénileg és közösségi szinten is. Erről beszélgetünk a következő percekben Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mert hogy azt kimondhatjuk, hogy egy munkahely elvesztése gyászfolyamatot indít el.
1: Nem is kicsit, és nagyon sokszor bújtatva élik ezt meg az emberek, ezt a gyászt, és kicsit olyan, mintha így nem lenne illendő fölvállalni, pedig óriási veszteséget tud okozni, hogyha nem segítjük ebben az időszakban jól magunkat, vagy egymást. Hiszen nagyon sok ember életében a munkahely egy második család, de van, akinél az első. Mert mondjuk egyedül él. És ugye ekkora támaszok alakulnak ki egy munkán belül, hogy ott vannak kollégák, ott számítanak ránk, ott szükség van ránk, ott a munkánknak van egy olyan gyümölcse, hogy egy olyan juttatás jár ért, amiből a mindennapi kenyerünket meg tudjuk venni, és hogy egy nagyon komoly életfolyamat része. Sőt, azt szoktuk mondani a Hóférke mesére kitérek, hogy munkaterápia is létezik, mert vannak olyan időszakok, mikor a munka a gyógyítónk és a támaszunk. És amikor ez úgy érkezik meg az ember életébe, hogy egyrészt nem készült rá soha, mert mindig biztosra vette, akkor ez tud nagyon váratlan vegetatív tünetekkel jelentkezni ez a gyász, és akár tud egy egyszerű gyászból egy kombinált gyász folyamattá is válni.
0: Mit jelent az, hogy kombinált?
1: Az azt jelenti tulajdonképpen, hogy ott, mint egy mágnes, ez a gyász, ami elindul a maga sok részével, egyéb régi életbeli gyászokat is magához vonz. Tehát ez azt jelenti, hogy rég történt gyász folyamatok, amik nem lettek feldolgozva, vagy szőnyeg alá lettek söpörve. Ez a folyamat, ez egy ilyen mágnes, és magához vonz, és sokkal kiterjedtebb tünet együttese jelentkezik, és akár egy sokkal elhúzódóbb folyamattá is válhat. És ezért fontos nagyon a munkahelyvesztéssel kapcsolatos gyász folyamatainkat, hát hogy is mondjam, akkor is tudomásul venni, és nem szőnyeg alá söpörni, amikor már látszólag úgy tűnik, hogy van egy új munkahely, ahova átmehet az ember, mert ezek attól még zajlanak a lélektanban, akkor is, amikor már egy új munkahelyen áll helyt az ember.
0: 0630 9666 az SMS számunk. Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók, hogyha átéltek ilyet munkahely elvesztését, akkor abból hogyan jöttek föl, és adtak-e időt maguknak egyáltalán, milyen tüneteik voltak, kíváncsi vagyok a véleményükre. Tehát a legfontosabb akkor ebben az esetben, hogy fogadjuk el, hogy ez egy gyász folyamat, és fogadjuk el, hogy nem vagyunk jól. Ne akarjunk azonnal jól lenni.
1: Hát az az egyik feltétele, hogyha beleengedjük magunkat ebbe a fajta szomorúság, mert azért nem mindenkinek járhat ez szomorúsággal, de ha beleengedjük magunkat abba a szomorúságba, dűbe, haragba, elfogadhatatlanság érzésébe, ami ilyenkor eluralkodik az emberen, akkor tulajdonképpen ez pár nap, pár héten belül automatikusan is tud amúgy magától oldódni. Ha nem engedjük bele magunkat, mert ez a mindig pozitívnak kell lenni, és mindig optimistának kell lenni, és akkor én most biztos, hogy ezt ilyen nagyon jól fogom megélni, lehet nagyon jól megélni úgy egy ilyen időszakot, hogy beleengedem magam az érzelmeimben. Tehát erre nagyon nagy szükség van ilyenkor. Ettől tud egy pár hét, pár hónap múlva egy olyan elfogadott lelkiállapot kialakulni, hogy tudok mit kezdeni ezzel az átmenettel, tudok újra neki kezdeni, neki lendülni, kicsit értelmezni azt, hogy ki vagyok én szakmailag, és hova érdemes nekem beadnom azokat a pályázatokat, és hogy hitet, reményt szerezni ebben a kereső világban, az átmeneti időszakban arra, hogy kellek valahova, hogy az emberek mondanák, vagy inkább azt is szokták mondani, hogy szükség van-e még rám. Ugye, mert ez a folyamat, ahogy így megfogalmazzák, mindig arra utal, hogy attól félnek az emberek a legjobban, hogy már nem kellenek sehova, már nincs szükség rájuk, már az, amit ők tudnak, már nem tudják jól kamatoztatni valahol. És ilyenkor a hitet, reményt megadni az embereknek, ebben segítsük egymást, akik ilyen élethelyzetben vannak. Ez az egyik legfontosabb dolog, mert mindig van, és mindig lesz lesz tovább, de ezt az átmeneti átgyilépelő időszakot viszont nagyon fontos, hogy legyen már jóval hamarabb forgatókönyvünk rá.
0: Igen, és a környezet ilyenkor tud segíteni, hogy felnyitja a szemét, hogy nézd, ha elkezdesz keresni, már találsz, átképezheted magad, amikről ugye az imént is beszéltünk, hogy ezek a gyakorlati praktikák, tehát elindulni egy irányba, ezek már segíthetnek ebből az állapotból kimászni.
1: Ilyenkor azt gondolom, hogy a környezetnek fontos érezni azt, hogy nagyon fontos szerepe van. Tehát megfogni a kezüket, és nem feltétlen sajnálkozásba belemenni, meg ez a mi lett volna akkor, ha, hanem gyakorlati segítséggel, akár kereséssel, akár ők töltsenek le nekik lehetőséget, és küldjék át, hogy ők azt érezzék az érintettek, hogy a környezetük itt van velük, fogja a kezüket, és nincsenek egyedül, és együtt indul egy keresés. Na már most ebben a keresésben, miközben ez a gyász folyamat zajlik, nagyon fontos az aktivitás. Majdhogy nem azt mondanám, a hiperaktivitás fontos. Ezért mindenképp ilyenkor javaslom azt, hogy ha mozgunk, akkor emeljük a mozgásnak a tartományait, meg a mennyiségét. Ha nem mozgunk, nem sportolunk, akkor kezdjünk el valamit, mindegy mit, csak a pulzust emeljük, mert ez azt jelenti, hogy üzenetet küldünk a testnek és a léleknek, hogy megküzdünk ezzel az időszakkal, és akkor sokkal motiváltabbnak fogjuk érezni magunkat, hogy minél több ajtón bekopogtatunk, ha az ablakon ki is tesznek, vagy ami nagyon jellemző, majd nem is válaszolnak egy bejelentkezésre, akkor ne veszítsem el a hitemet, mert a remény mindig ott van, kapaszkodhatok, és addig megyek, míg valahol olyan helyre találhatok, ahol én kellek. És hogy nagyon fontos, hogy van, akinél ez pár hét, van, akinél pár hónap, és az egyik legnagyobb szorongásoldó, ha már előre gondolunk azokra az életbeli időszakainkra, hogy egy pici tartalék félretenni, még akkor is, ha a nadrág szíjat meg kell húzni. Mert ha ilyenkor van miből kenyeret venni, akkor kevésbé alakulnak ki azok az egzisztenciális félelmek és szorongások, amik rendesen prés alá tehetik ilyenkor a lelket. Illetve ismerősként, barátként, sokonként nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy tudlak azzal támogatni, hogy minden héten 2-3-szor én veszem meg a kenyeredet a következő 3 hónapban? Tehát a gyakorlati a szeretet és támogatás iszonyatosan nagy lelki segítség tud lenni.
0: Igen, és ha már a környezetet említette, ugye pont egy ilyen gyárbezárásnál közösségek kerülnek igen utcára, akik akár 10-20-30 éven keresztül is együtt töltötték a mindennapjaikat, a munkaidejüket. Tehát ezt a közösséget is úgymond el kell engedni, vagy el kell gyászolni, hiszen ugyanebben a formában már ők nem tudnak együttműködni a jövőben.
1: Igen, annyira szeretem vidéken, hogy bárhol is vagyok az országban, mindig úgy szokták megfogalmazni a közösségek, hogy ez a mi gyárunk. És akkor úgy felszoktam tenni a kérdést, hogy van érdekeltség, vagy ott dolgozó, és nem kiderül, hogy nem még csak a rokon se, de hogy ugye a közösségnek egy nagyon erős megtartója, hogy nekünk ezek itt a közösségünk összetartó erői is. Igen, ilyenkor a közösség is elveszíthet valamit, de ugye nagyon gyorsan alakul át a világ. Ezek a céges struktúrákra iszonyatosan intenzív hatással vannak, hogy mi az, ami fenntartható, átalakítható, vagy szükséges a bezárás, és éppen ezért megérteni azt, hogy egy közösségnek az a felelőssége ilyenkor megvan, hogyha bármit is el kell engedni a közösségünkből. Képesek voltunk mindig is mi magyar közösségek újjá alakulni, újjá transformálni, és új dolgokat létrehozni. Tehát ezek nagyon fontos struktúrák ilyen szempontból, és jó dolog ám közösségeket is segíteni, nem egyszer voltam már ilyen élethely, mert amikor a közösségbe az abból a kis parázsból egy kis tüzet lehet csiszolni, utána olyan szép erőre kapnak, hogy jó, hát meg fogunk tudni küzdeni ezzel a közösségi nehézsége, de helyette arra és arra fogunk odafigyelni, hogy jól segítsük egymást.
0: 0639666-os SMS számra jönnek a hallgatói tapasztalatok. 10 napig nagyon megviselt, írja egy hallgató, de utána azonnal elkezdtem új munkahelyet keresni, és körülbelül 2 hét után találtam is. És igen, ahogy említette is, nyilván, ha már elkezdi az újat, még akkor is megvan az előző elvesztésének a gyász folyamata, azt sem szabad a szőnyeg alá söpörni, de mégiscsak könnyebb úgy túl lenni, hogyha már van mit tenni, van munka, és egyáltalán tudjuk, hogy a hónap elején vagy a végén megkapjuk a fizetésünket is.
1: Igen, ugye az egzisztenciális félelmek, meg ugye a tartalékok, hogy vannak-e ilyenkor, ezek nagyon sok mindenben tudnának segíteni lelkileg is, de igazából a közösség erejét, hogy ilyenkor az embereket körbevesz egy olyan környezet, akik viszont húzzák őt föl a hit szintjére, az pótolhatatlan. Tehát bármilyen tartaléka van, vagy nincs az embernek, és hogy ezt megérteni ennek a súlyát, másrészt, ami egy nagyon fontos dolog, hogy igen, viszonylag, ahogy a hallgat és nagyon bölcs erkölcsen cselekedett, hogy viszonylag rövid időn belül aktivizálni, hogy az ember ilyenkor érezheti magát motiválatlannak, kedvtelennek, kicsit depressziósnak is akár, vagy olyan hangulati ingadozások érkeznek, álmatlanságok, étvágytalanságok, ami ugye a biokémiát is egy picit átalakítja. Erre szoktam azt mondani, hogy a magyar népnyelv olyan szépen mondja, meg kell tanulnunk felpofozni magunkat, meg kell tanulnunk kinyúlni, segítséget kérni és kapaszkodni másban, mert ha ez a képesség megvan, mindig alakul. Ott valóban nem szokott alakulni, akár hosszú hónapok után, akik nem akarják. Tehát szükség van az érintettnek az akaratára és a szándékára.
0: Egy hallgató, egy másik azt írja, hogy nem mindenkinek van meg az a luxus, hogy az ilyenfajta szétesést megengedhesse magának, már azt a szétesést, ami a munkahely elvesztését követi. Tudom, hogy el fognak küldeni, rögtön elkezdek keresni mást, akármilyen jó a helyzet, akkor is hónapok, mire bejön valami, hetek, mire kapok fizetést, és akkor sem teljes hónapot. Álláskeresős is egy teljes idős állás. Hát igen, azt nem ígértük, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Igazából itt most arról beszélgetünk egész eddig, hogy ez alatt az idő alatt is ér rosszul lenni lelkileg.
1: Igen, meg hát egy picikét sokan úgy gondolkodnak ilyenkor, ez a, ugye a pániknak a háttérben lévő jelenléte okozza, hogy egy ugyanolyan munkát szeretnék, ugyanannyiért és ugyanolyan feltételekkel, vagy még jobbat. Értem. Lehet erre törekedni, akár hosszú hónapokon vagy éveken keresztül. De fogadjuk el közben azt, hogy átmenetileg néha az sokkal nagyobb segítség, hogy ne álláskereső maradjak, hanem akár egy picit rosszabb feltételekkel, vagy más körülményekkel, de elfogadok valamit, ami egy ilyen, ott szoktam mondani, zsilipelő kísérő munka. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy átmenetileg kisegít azzal, hogy mégis van valami bevételem, valahova el kell mennem, szükség van rám, de közben keresek. Mert valóban, ahogy az előző interjúban is beszélték, hogy néha előfordulhat az, hogy akár évekig tartó folyamat, tehát nem lehet az, akár van tartalék, akár nincs, hogy az ember otthon ül, és nem cselekszik tevékenyen. Úgyhogy ezeket az ágyzsilipelő kísérő munkákat is fogadjuk be, és ne legyen ciki, ha az a munka nem olyan jellegű, amit az ember a környezetében szívesen vállal. Én azt gondolom, hogy minden munka munka, és mindenért csak a tisztelet és a tisztesség jár.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Pólus Enikő mentálhigiénés szakembert hallhatták.
1: Köszönöm szépen.

0: Még egy hallgatói SMS-t a témához hozzáfűznék. Pont egy évvel ezelőtt bocsátottak el 18 év hűséges munka után az autóipar hanyatlása miatt, írja egy hallgató. Napokig aludni sem tudtam, csak nem orvoshoz kellett fordulnom. 55 évesen vajon hova kellek? Fél év kellett ahhoz, hogy visszaszerezzem az életkedvemet. Szerencsés embernek tartom magam, CNC programozó technológusként tulajdonképpen azonnal kaptam munkát. Most már teljesen rendeződött az életem. Sokkal nyugodtabb munkával, még egy kicsit a fizetésem is több lett. Ez tehát egy sikertörténet, ilyeneket kívánunk mindenkinek. És ahogy a műsorunk elején is hallhatták, bezár a bonyhádi zománcgyár, amely a jellegzetes piros zománcozott edényeket is gyártotta, már nagymamáink is ezekből főztek. Ma azonban, ha valaki fazekat vagy lábast akar venni, akkor összetettebb a kép. A kínálat ugyanis bőséges, kerámia bevonatútól a zománcos edényen át a rozsdamentes a célig, hogy az öntöttvas lábasról és a hagyományos cserépedényről már ne is beszéljünk. De melyik típus mit tud, mikor, miben jó, miben érdemes főzni? Hamarosan erről beszélünk, előtte azonban jön Pirisi Csenge beszélgetése Stiller Tamás séffel. Mire jó a zománcos edény, ez is kiderül belőle.
1: Stiller Tamás séf, miben szeret főzni?
2: Van egy darab zománcos edényem, ami itt van a kis fiókban.
1: Ez egy lábas.
2: Mi gyakorlatilag tálalásra is megfelelő, mert ez ilyen egyszemélyes paprikás krumplitól kezdve. Fedele is van, ez egy ilyen retro érzésből lett alapvetően vásárolva, és sok fényképet teszek közzé, és hogyha olyan ételt készítünk itthon, ami mondjuk ehhez illik, gyökereket is visszaidézzük vele. Nyilván nagymamámnak ugye a klasszikus zománcos tepsikben a sült hurka kolbász az értelemszerűen benne volt, vagy a lesütött hús, amiket szedtünk ki, mindig ugye zsírjával együtt aprítottunk és kentük a kenyérre. Vannak szép emlékeink.
1: És mire jó egyébként a zománcos edény?
2: Alapvetően egy fémedényről beszélünk, amihez elkészítették ezt a régió bevált zománcozott ságot, ugye maga ez a piros, és belül ez a kékes-fehéres rajzolat mindenre is. Tehát ahogy mondtam is, hogy tényleg főétel, desszert, ugye olajban sütésre is használták a nagyszülők, levesek készültek benne, vagy tepertő sütötték ezekben a nagy zománcosba. Tehát aki gyerekkorában sokat sürgött, forgott a konyhában, biztos, hogy találkozott valamilyen méretével vagy formájával. Sajnos most már ezeket tényleg ilyen bohapiacokon lehet beszerezni, a gyártása az most már megszűnik.
1: De például ebben sütni, hát biztos, hogy kellett valami zsíradék alá, mert különben oda égett.
2: Természetesen, tehát ezek gyakorlatilag ugyanúgy használtuk, mint a mostani gasztroedényeket, vagy bármi mást, amiben én is dolgozom. Én már egyre jobban megyek át a natúrvas, tehát az öntött vas irányába. Elég sok főző, sütő edényem, formám is van egyébként, meg kugló sütőformám is van, agyag is van, fém is, olyanok, amikben kenyereket szoktunk sütni, tehát, hogy én már megyek vissza igazából az őserő irányába, és ha lehetőségem van rá, akkor ezt nyilván tűzzel, nem a elektromos sütőben használjam, de egyébként otthoni sütésre, akár még a tükörtojáshoz is szívesen használjuk az öntött vas serpenyőket, de alapvetően nyilván a nagy családi húsütésekhez is minden hétvégén öntött vasedényeket használunk. Ezeknek megvan az az előnye, hogy ahogy lassan, viszont nagyon tartósan és sokáig. Ugye ezeket akár az agyagedényeket, kerámia edényeket, természetes kapcsolatokról beszélünk étel és edény között. Ezeket szeretik a kemencések is, mert akár ha sokáig és jól vannak felhevítve, még akkor is dolgoznak ezek az edények, amikor a kemencében már kvázi nincs erő. Tehát ezeket tényleg egy nagyon-nagyon lassú főzést, rakott káposztától kezdve ezeket a különböző hagyományos ételeket, húsleveseket, és ugye ezekben a edényekben, amire mindig oda kell figyelni, hogy lehetőség szerint inkább díszes legyen, ne festett. Ugye a festékben olyan anyag van, ami mondjuk sütés közben, főzés közben kioldódik, ezért az mondjuk okozhat ételmérgezést. Mindig meg kell kérdezni, hogy és ez a köcsög, ez tényleg jó húsleves főzésre, mert megbízható forrásból kell. Tehát alaposan utána kell nézni, mit honnan. Egyébként öntött vas a nagyobb ilyen grillboltokban beszerezhető. Egyébként meg ilyen agyag és kemencéhez való edényeket kell, akkor azt tényleg ilyen fórumokon keresztül érdemes megnézni, és kiválasztani a legjobbat.
0: Segítünk át kiválasztani a legjobbat. Önök miben főznek? 0639666 az SMS számunk. Dénes Júlia segít most önöknek, a Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyész szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Ugye, ha szóba kerül a konyhai edények egészségügyi kockázata, akkor a legtöbben a teflon bevonatokra gondolnak, hiszen évek óta tudjuk, hogy a tapadásmentes, köznyelven teflonnak hívott bevonatokból káros anyagok kerülhetnek az élelmiszerekbe. A mai napig lehet teflon bevonatú termékeket kapni. Ezek most már más összetételűek? Nyugodtan lehet ezeket vásárolni?
3: Igen, részben más összetételűek, mint annak idején voltak. Vannak olyan PFAS vegyületek, ezeket így összefoglalóan így hívjuk, hogy PFAS vegyületek, amelyeknek az egy típusa a teflon, vagy amit köznyelven teflonnak hívunk, és ezekből a típusú vegyületekből van olyan, aminek már tiltott a használata az Európai Unióban, és folyamatosan történik ennek a törvényi szabályozása. Igazából az derült ki róluk, azt tudjuk már róluk, hogy a hosszú távú egészségügyi hatásuk az egyáltalán nem jó. Nagyon sok egészségügyi problémával hozták már összefüggésbe őket, és igazából olyan törekvések vannak, hogy az egész csoportot előbb-utóbb talán be fogják tiltani az Európai Unióban. Úgyhogy tulajdonképpen én nem ajánlanám ezeknek a használatát, az ilyen típusú edényeknek a vásárlását.
0: Tehát azok két sem, amelyeket most lehet kapni forgalomban.
3: Igen, ami PFAS tartalmú, azt én semmiképpen nem ajánlanám.
0: És mi a jó hír?
3: A jó hír viszont az, hogy tapadásmentes serpenyőket már nem csak ilyen típusút lehet kapni, ami PFAS vegyületet tartalmaz, hanem például a kerámia bevonatú edények, azok ugyanolyan jó tapadásmentességet biztosítanak, illetve az interjúban is hallott zománcozott edényeket, azoknak is tulajdonképpen minimális a kockázata. Minden edénynél, minden serpenyő vagy bármilyen típusú edénynél arra kell nagyon figyelni, hogy védjük ezt a bevonatot, hogyha bevonatos edényről beszélünk. Minél óvatosabban és finomabban bánjunk velük, például ajánljuk a fém eszközök használata helyett mondjuk a fakanalak használatát, és akkor ezzel óvjuk a bevonatot, illetve ugyanúgy nagyon figyeljünk a mosogatásnál. Mindenképpen érdemes elolvasni azt, hogy mit mond a gyártó, hogy például be lehet-e tenni mosogatógépbe, vagy hogyan lehet tisztítani.
0: Mert hogy ezeknél az a kockázat, állítanak, hogy megsérülnek, és onnantól oldódhatnak, igen, ki belőlük olyan anyagok, amelyek az egészségre károsak lehetnek.
3: Pontosan.
0: És ez minden alapanyagra érvényes?
3: Ez minden olyan anyagra érvényes, amikor ilyen bevonatról beszélünk. Amit az interjúban is említettek, például az öntött vas serpenyőnél, vagy öntött vas edényeknél, azokat tulajdonképpen semmi nem tudja bántani. Hogyha egyszer megcsináltuk azt az eljárást, amivel a tapadásmentességét az öntött vas edénynek biztosítjuk, onnantól kezdve az szuper jól fog működni, még akkor is, hogyha fémeszközöket használunk például. Azt semmi nem bántja. Az egy kicsit macerás, amíg beavatjuk, vagy olyan állapotba hozzuk, hogy tapadásmentes legyen, viszont onnantól kezdve nagyon jól működik, és semmilyen egészségügyi kockázata nincsen például.
0: Nagyon szépen köszönöm Dénes Júliát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyész szakértőjét hallották.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karmításnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
6: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. A napközben műsora a hírek után folytatódik, többek között azzal, hogy egyes felmérések szerint 40% is lehet a közoktatási intézményekben a megmaradt ételveszteség. Hogyan lehet hulladékból adomány? Perceken belül kiderül.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, Polyák Adrien vagyok. Emelkedtek a reál bérek, megkezdődött az európai mobilitási hét. Folytatódik a kellemes őszi idő. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkeresett 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A jegy a helyi közlekedésben nem használható, és az esetleges helyjegyeket, illetve egyéb felárakat is külön kell megfizetni. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Ismét orosz dróntámadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a mára virradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített. Összeomlott egy lakóház gáz a városban. 8 ember meghalt, több mint 60-an eltűntek. A többemeletes épület szerkezete feltehetően megrongálódott az évek óta tartó gázai háborúban. Izrael a Hamász-Palesztin terrorszervezet 2023. októberi terrortámadása után indított katonai műveletet a gázai övezet ellen. A bombázásokban eddig több mint 73 ezer palesztin halt meg, a helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint. Az időjárásról. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
8: Műsorajánló.
4: Extrém sportot űz a gyermek.
9: Ahova jártunk, ott voltak versenyzők is, és szerintem azt hívott engem, hogy ott vannak, akik ügyesebbek, gyorsabbak, csak én is az akarok lenni. Apa, szerelő, meg csapattársak, csapat vagyunk, ez nem egy egyéni sport.
10: 9 évesen ült először motoron, 14 évesen pedig már Európa-bajnok gyorsasági motoros. 16 évesen az év egyharmadát külföldön tölti az édesapjával versenyeken. De miként élik meg távollétüket a testvérek? És hogy egyensúlyoz az otthonról drukkoló édesanya az aggódás és a támogatás között?
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben. Napközben.
8: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: Hulladék helyett adomány. Egyes felmérések szerint 40% is lehet a közoktatási intézményekben a megmaradt élelmiszer aránya. A kitálalt és a konyhára visszakerülő megmaradt étel veszélyes hulladéknak minősül, ám a ki nem porciózott adagok fogyasztásra alkalmasak, így adományozhatók. De hogyan? Néhány éve indult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület iskolai menzai ételmentő programja.
11: Két részlegünkön dolgoznak jelentősebb létszámban megváltozott munkaképességűek, meg hátrányos helyzetű munkavállalók, és amikor meghozzuk a készételmentést, akkor utána, itt ahogy beérkezik, utána szétosztjuk létszámalányosan a részlegeink között.
0: Hogyan lehet megmenteni a menzai ételt a kidobástól, és mi kell ahhoz, hogy még többen csatlakozzanak ehhez a programhoz? 4:11 után ezzel foglalkozunk. 11 óra után pedig arról hallhatnak, hogy a mostani hétvégén rendezik meg a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozatot, amelynek során országszerte több száz épület nyitja meg a kapuit. De hogyan lehet a régi épületek és a települések eredeti arculatát megőrizni? Milyen kihívások elé állítja a tulajdonost és a szakembereket egy ilyen ház felújítása?
12: Van településképi rendeletünk, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akik eddig a malmokat újították föl, azok mind azzal olyan hozzáállással nyúltak hozzá a malmokhoz, hogy igyekeztek megőrizni az eredeti arculatot, illetve csak annyit változtattak a mai kor igényeinek, ami ezt nem nagyon befolyásolja.
0: Amivel pedig kezdünk, tanulmányi szerződés buktatókkal. Jogi rovatunkban arról beszélgetünk, hogy mikor és hogyan kössünk tanulmányi szerződést, hogy ne kelljen megfizetnünk a tanulópénzt. Dr. Kator Zoltán ügyvéd érkezik hozzánk. Szeptember az iskola kezdés időszaka, de sokan vannak, akik munka mellett ilyenkor vágnak bele újabb képzésbe. Ezek költsége azonban nem egyszer elég borsos, így felmerül a kérdés, hogy támogatná-e a tanulást a munkáltatós, ha igen, milyen formában, ha van ilyen jellegű tapasztalatuk vagy kérdésük, írjanak 0639 1666. Most pedig jöjjön minden, amit a tanulmányi szerződésnől tudni kell. Kezdjük egy konkrét esettel Gárdonyi Eszter tolmácsolásában.
13: A jelenlegi és egyben első munkahelyen tanulmányi szerződést kötöttem, amiből semmilyen előnyöm nem származott, kérdésem, így érdemes-e elmennem idő előtt, vagy maradjak még másfél évig. A tanulmányi szerződést 2022-ben kötöttem azzal, hogy a képzés vége után 3 évig maradok. 2024. júniusában diplomáztam le, így 2027-ig maradnom kellene. A tanulmányi szerződés után nem kaptam plusz szabadságot, csak annyit fizettek, amennyit dolgoztam, se többet, se kevesebbet. Itthonról is egy csomót dolgozom pluszban, ami nincs kifizetve, csak hát egyedül vagyok minden munkára, mert az összes munkatársam elment, amint megszereztem a diplomát. A főnököm mindenbe beleköt, a sok stressztől már csobokban hullik a hajam. Van lehetőségem úgy eljönni, hogy a tanulmányi szerződés szerinti időt nem töltöm le?
0: Van-e lehetőség eljönni a szerződésben foglalt határidő előtt? Erre a kérdésre is keressük a választ. Dr. Kator Zoltán ügyvéddel, állandó jogi szakértőnkkel. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És a hallgatók figyelmét pedig felhívnám arra, hogy a jogi szakértőnktől adás után lehet kérdezni a témával kapcsolatban. Két telefonszámot is mondok, ezek nagyjából 10 óra 20-tól fognak élni, de majd még elmondom még egyszer. 061-759-5200 vagy 0630-759-5200. SMS számunk pedig még egyszer 0639-1666. Mikor beszélhetünk tanulmányi szerződésről?
14: Tehát ugye a tanulmányi szerződésben a munkáltató azt vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy ezeket a tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn, de legfeljebb 5 éven keresztül a munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. Gyakorlatilag ez a tanulmányi szerződésnek a fogalma, amit a munkatörvénykönyve is szabályoz. Tehát szabadfordításban arról van szó, hogy a munkavállaló részt vesz valamilyen képzésen, a munkáltató pedig számára valamilyen juttatást ad, és cserében, amikor a képzettséget megszerezte a munkavállaló, egy meghatározott ideig nem fogja felmondani a munkaviszonyát.
0: Ezt a fajta képzést, továbbképzést maga a munkavállaló is kérheti, vagy csak abban az esetben születhet tanulmányi szerződés, hogyha a munkáltató kéri, hogy valamilyen képzést végezzen el a munkavállaló?
14: A kérdés nagyon jó, mert a kérdés második felében kizárt a tanulmányi szerződés megkötése. Ha és amennyiben ugyanis. A munkáltató például egy új gépet szerez be, és tanfolyamra kell, hogy küldje a munkavállalót, hogy kezelni tudja ezt a gépet. Vagy bármilyen oknál fogva, például azért, mert más munkakörben szeretné majd később foglalkoztatni a munkavállalót, és ebben van egy elvi megállapodás, és kötelezi arra, hogy valamit végezzen el, valamilyen képzést, valamilyen posztgraduális végzettséget szerezzen. Ebben az esetben, tehát ha a munkáltató kezdeményezi, csúnyában mondva kötelezi a munkavállalót arra, hogy vegyen részt egy képzésen, továbbképzésen, akkor nem is köthető tanulmányi szerződés, mert hiszen ez a munkáltató érdeke és a munkáltató költsége. Tehát az esetek gyakorlatilag 100%-ában, legyünk óvatosak, 95, a munkavállaló kezdeményezi, mert őt valami érdekli, mert ő úgy érzi, hogy szeretne akár váltani, akár mélyebben ismereteket szerezni a saját szakmájában, ebben az esetben fordul a munkáltatóhoz, hogy akkor ő szeretne egy tanulmányi szerződést, hogy magasabb, más típusú végzettsége is legyen.
0: Abban az esetben is kérheti ezt, hogyha teljesen mást tanulna, mint mondjuk, amit a munkáltató kínálni tud, pozíciót?
14: Igen. Tehát az, hogy milyen képzettségben miért vesz részt valaki, az saját maga eldönti. Ugye itt az a szűk keresztmetszet a gyakorlatban, hogy mondjuk a munkaidővel egybeesik a képzésnek egy bizonyos része, például pénteki napokon folyik a képzés, és ebben az esetben valaminek történnie kell, hiszen ilyenkor nem végez munkát a munkavállaló. Ugye van egy csúnya kifejezése a munkatörvénykönyvnek, amit úgy hívnak, hogy rendelkezésre állási kötelezettség, és a munkavégzés, a materiális munkavégzés kötelezettsége. Tehát ebben az esetben az történik, hogy nem történik munkavégzés, hiszen az iskolapadban ül, és ilyenkor aztán ahhoz, hogy a normál díjazását, majdnem azt mondtam fizetését, hogy ilyen polgári kifejezéseket használjunk, megkapja, ezért a munkáltató nem kap ellentételezést, hiszen részére nem végeztek munkát. Tehát ez egy kedvezmény ebben az esetben, hiszen kiesett a konkrét munkavállalónak az a munkavégzése, amiből ideális esetben a munkáltató profitot realizál, de mindenképpen bevétele keletkezik, vagy szakszerűen és célszerűen működik.
0: Viszont a munkavállaló ugyanúgy megkapja a fizetését, de mondjuk adott napokon nem tud dolgozni, nem így tud érdemileg hozzátenni a
14: cégbevételének. Például ez lehet egy kedvezmény, így van.
0: Milyen feltételei kellenek még, hogy legyenek? Tehát mondjuk azt mondhatja a munkavállaló, hogy ez egy 5 éves képzés, tehát van egy ilyen jellegű határidő, hogy milyen hosszú lehet a képzés, ami mondjuk egy ilyen tanulmányi szerződésben foglaltatik?
14: Az a helyzet, hogy azért egy-két egyetem 6 éves képzés, de azért klasszikusan egy egyetem azért 5 éves, tehát hogyha még egy teljesen más egyetemi MSC képzést elindít valaki, akkor is az 5 év, 10 fél év általában. Mondom, vannak képzések, hallottunk ilyesmiről is, hogy valaki úgy döntött 45 évesre, hogy orvos lesz, és akkor elkezdte az orvosi egyetemet, de mondjuk azért lássuk be, hogy ez nem tipikus. De minden esetre ebben az ilyenkor ugye a képzés elkezdődik, és gyakorlatilag akárhány éves képzés, ha ebbe a munkáltató belemegy, akkor ezzel semmi probléma nincsen. Nagyon szigorúan fölhívná a figyelmet arra, hogy ez egy szerződés, tanulmányi szerződés. Tehát ez azt jelenti, hogy egyik felet se kötelezi jogszabály, hogy ezt megkösse, és gyakorlatilag a feltételekben a törvényi, jogszabályi feltételek és a kollektív szerződés, illetve a munkavállaló munkaszerződésének a keretei között a felek szabadon állapodnak meg.
0: Tehát szabadon dönthetnek arról is, hogy mondjuk cserébe mit kér a munkáltató azért, hogy támogatja a munkavállalónak a tanulmányait.
14: Hát, hogy cserébe mit kér, ez klasszikusan és tipikusan az egyoldalú munkaviszony megszüntetésnek a kizárása, tehát magyarul a munkavállaló bizonyos meghatározott ideig nem mondhat fel saját akaratából, és ebben az esetben gyakorlatilag ezt zárja ki a tanulmányi szerződés.
0: Tehát tanulhatsz, de a tanulmányaid befejezését követően x évig nem mondhatsz fel.
14: Így van, erre nagyon fölhívom a figyelmet, hogy az időszak a végzettség megszerzése, vagy a tanulmányi időszak befejezése, hiszen nem biztos, hogy vizsgázni kell, onnan számít. Tehát maga a képzési időszak nem számíthat bele, erre kuriai döntés van, tehát így nem lehet szerződést kötni, tanulmányi szerződést kötni.
0: Ugye pont a felvezetőben hallhattunk egy esetet, amikor is hát problémás a munkáltató, nem tudjuk pontosan, hogy miért, de már a stressztől hullik a haja a csomókban a munkavállalónak, de hogy még nem telt le az az idő, ami a szerződésben szerepel, ilyenkor lehet-e kivételt tenni, vagy mégis felmondani?
14: Az a helyzet, hogy egy, nyilván utólag az ember okos, olyan szerződést nem írok alá, amiről úgy érzem, hogy nekem kellő előnyt nem biztosít. Nyilván valamilyen előnye csak származott a munkavállalónak, még akkor is egyébként, hogyha ő ezt nem érezte, valószínűleg semmi más nem történt, csak kapta a fizetését tovább, de ugye, amint erre már utaltam, nem kellett volna, hogy kapja, hiszen kiesett munkaidő ebben az esetben, de ő más nem érzett. Na most ugye itt lehetett volna ilyeneket kérni például, hogy díjazás. Tehát azt a díjat, amit meg kell fizetnie a képzésben résztvevő munkavállalónak, átvállalja a munkáltató. Ugye a vizsgák, hány nap vizsgánként hány plusz valamilyen pótszabadságot biztosít, illetve mentesíti a rendelkezésre állás és ezzel a materiális munkavégzési kötelezettsége alól. Tehát hosszú a skála, hogy mi mindent lehet kérni. Ez egy megegyezés kérdése. Utóbb elméletileg ezt a szerződést meg lehet támadni, hogyha aránytalan a kötelezettségvállalás a munkavállaló részéről, de én ezt nem javasolnám. Tehát gyakorlatilag az egy gyakorlati megoldás lehet, hogyha a munkavállaló keres egy új munkahelyet, és tájékoztatja az új munkáltatót arról, hogy neki van egy ilyen tipikus kötelezettsége, és gyakran előfordul, hogy ilyenkor az új munkáltató átvállalja ezt a régi munkáltató irányában, és a kötelezettséget az új munkáltató irányában fogja tovább folytatni a munkavállaló. De felhívom a figyelmet arra, hogy azért, mert van egy tanulmányi szerződésünk, az nem azt jelenti, hogy bármit el kell tűrnünk a munkáltatónktól. Tehát ez két külön kérdés, mondhatnám két külön jogviszony, még akkor is, hogyha a munkaviszony keretén belül köttetett a tanulmányi szerződés, de azért lássuk be, hogy ez két külön jogviszony, az egyik a tipikus munkaviszony, a másik pedig a tanulmányi szerződés.
0: 0639666 az SMS számunk. Egy hallgató azt kérdezi, hogy kötelező-e egy cég számára a dolgozót az új végzettsége szerint, és ennek megfelelő bérezés szerint foglalkoztatni.
14: Nem beszéltünk róla, de ahhoz, hogy ezt a kérdést meg lehessen válaszolni, ki kell arra térni, hogy nem kizárólag munkaviszony keretében végzünk munkát. Tehát ez nagyon fontos, hiszen különböző úgynevezett individuális munkavégzésre irányuló jogviszonyok vannak. Ez mit jelent? Különböző jogviszonyokban dolgozhatunk. A teljesség igénye nélkül néhány. Ugye kezdem a munkaviszonnyal, amiről eddig is beszéltünk a munkatörvénykönyve alapján. Közalkalmazotti jogviszony, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, egészségügyi szolgálati viszony, kormányzati szolgálati viszony, közszolgálati viszony, rendvédelmi hivatásos szolgálati viszony, hivatásos katonai szolgálati viszony, nem akarom az egészet felsorolni, rengeteg van, és nüansznyi szabályozásbeli különbségek léteznek. Vannak olyan, különösen a közszférához köthető jogviszonyok, amikor a végzettség elérésével autó

0: belül ezt a képesítést, ezt a diplomát, ezt a végzettséget megszerzed. Ugye? Tehát ez a másik fele, nem hogy változik a munkakör, hanem csak azért maradhatsz abban a munkakörben, amihez eredendően nem volt végzettséged, mert elvégezted azt a tanfolyamot, azt a képzést.
1: Egy másik kérdést tolmácsolnék. Ha a munkavállaló elvégez egy tanfolyamot vagy diplomát szerez, és át szeretné a cég helyezni az új végzettsége szerinti munkakörbe, de ez a munkakör azzal jár, hogy például időnként szombatonként is be kell menni dolgozni, még korábban csak hétfőtől péntekig kellett, akkor ezt megteheti-e és mi a feltételekkel?
0: Nem teheti meg. És pontosan azért nem teheti meg automatikusan, amit az előbb mondtam. A munkaszerződés is szerződés. A munkaszerződés megkötésekor meg kell állapodni a munkakörben és a munkadíjazásában kötelezően. A gyakorlatban sok másban is meg szoktunk állapodni egy munkaszerződésben, ebbe a kettőben mindenképpen. Na most attól, hogy nekem van egy végzettségem, az nem jelenti azt, hogy az én munkaszerződésem automatikusan változtatható. Tehát, ha olyan munkaköröm van, pláne olyan munkaszerződésem van, amiben benne van, hogy én hétfőtől péntekig végzek munkát, és át akar engem sorolni a munkáltató úgy, hogy az új munkakörben már szombaton is munkát kell végeznem, ugye? Tehát egyenlőtlen munkarendben fogok dolgozni. Én ezt vagy vállalom, vagy nem. Az eredeti munkaszerződésemben nem vállaltam. Attól, hogy én képes lennék, képesített vagyok arra, hogy azt a munkakört betöltsem, amit nem szerződtem a munkaszerződésemben, az egy dolog, de ez nem azt jelenti, hogy én vállalom ezt a kötelezettséget, pusztán egy képzettségem van rá. De most gondoljunk bele, van, aki diplomát gyűjt, más matchboxot, 4-5 diplomája van, orvostól a fizikuson keresztül a történelem tanárig. Hát most akkor innentől kezdve hogy? Tehát ilyen nincs, hogy azért, mert papírom van róla, azért aztán a munkáltató azt tesz velem, amit akar, azzal a felkiáltással, hogy úgy is értesz hozzá. Tehát ez így ebben a formában nem működik.
1: Köszönöm szépen dr. Kator Zoltán ügyvédnek, és mondok két telefonszámot, amin lehet is hívni a hallgatóinknak, hogyha tanulmányi szerződéssel kapcsolatos kérdésük van. 061-759-5200, illetve 0630-759-5200, önt pedig 11 óra előtt várjuk vissza a stúdióba. Köszönöm szépen.

0: Ez itt a Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Hulladék helyett adomány, ezzel a témával folytatjuk. Egyes felmérések szerint 40% is lehet a közoktatási intézményekben a megmaradt élelmiszer aránya. A kitálalt és a konyhára visszakerülő megmaradt étel veszélyes hulladéknak minősül. Ám a ki nem porciózott adagok fogyasztásra alkalmasak, így adományozhatók. De hogyan? Néhány éve indult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület iskolai menzai ételmentő programja. Hogyan lehet megmenteni ezeket a ki nem tálalt adagokat a kidobástól? Erről beszélgetünk. Két 11. kerületi iskola is csatlakozott az önkormányzat és az Élelmiszerbank ételmentő kezdeményezéséhez 2 évvel ezelőtt. A Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumban minden nap összegyűjtik a megmaradt ételadagokat, hogy azokat másnap eljutassák a rászorulókhoz. A tegnapi ételmentésen Nagy Bálint készített riportot.
1: Mi történik itt a konyhán, miután a gyerekek befejezték?
2: Tehát ezután csomagoljuk, és akkor a sokkolóba kerül, ami megmarad.
1: Mit jelent ez?
2: Nem kell lehűteni, vagy kint hagyni, hogy lehűljön, hanem még már fóron bekerülhet, nem megy tönkre.
1: Általában mennyi adagot szoktak?

0: tudni megmenteni.
1: 10-15 leves, egy pár darab második, vagy akkor dobozos teje, kiegészítő paradicsom, paprika, vagy uborka.
2: Hetzle Andrá vagyok, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Iskolai szempontból két ok volt elsősorban, amiért csatlakoztunk, és mind a kettőnek azt gondolom, hogy nagyon fontos szemléletformáló hatása van. Mi ökoiskola vagyunk, örökös ökoiskola címmel rendelkezünk, ezért a fenntarthatóság kiemelten fontos a pedagógiai munkánkban, és ennek része kell, hogy legyen a felelős és fenntartható élelmiszerfogyasztás is. És erre ez egy remek lehetőség, hogy az élelmiszerpazarlást a saját kereteinken belül mérsékelni vagy csökkenteni tudjuk. A másik fontos szempont ez pedig az volt, hogy azt gondolom, hogy feladatunk, hogy a kicsit a társadalmi érzékenyítésre is neveljük a diákjainkat, próbálunk minél több ilyen érzékenyítő programot is szervezni egyébként a hétköznapjaink során is, és ez erre szintén egy remek lehetőség, hogy lássák azt, hogy egy ilyen pici dologgal, hogy a megmaradt élelmiszert nem kidobjuk, hanem a rászorulók számára felajánljuk, ezzel milyen sok embernek milyen nagy segítséget tudunk nyújtani.
0: Hogy működik egyébként ez? Hogyan jut el a konyhából egészen odáig, hogy aztán elvigyék innen?
2: Mi általános iskola és gimnázium is vagyunk, úgyhogy itt napi háromszori étkezésre van lehetőség. A kicsik, az általános iskolások kapnak reggelit és uzsonnát is, a gimnazisták pedig csak ebédet tudnak igényelni. Körülbelül ugye 350 diák étkezik nálunk, és hát minden nap van olyan, aki valamilyen oknál fogva sajnos már nem tudja lemondani az aznapi étkezést, de hiányzott az iskolából, vagy ilyen olyan okból, de nem fogyasztja el a teljes ebéd mennyiséget, és ezt a megmaradt ételt, ezt a konyhás nénieink a nap végén tároló dobozokba kiadagolják, és akkor ezeket a dobozkákat egy sokkoló hűtőben helyezik el, és ott megfelelő hőmérséklete lehűtve másnap reggelig tárolják, és másnap reggel viszik el az előző napi étel maradékot.
0: Meg is jöttek a hűtőtáskák.
3: Igen.
0: Mi
1: második most nincsen, mert tegnap elfogyott. Ez meg zöldborsó püréleves, meg akkor egy karton tejet is adok. Ez is mehet oda?
3: Persze.
1: Leves gyöngy a leveshez, jó?
3: Szuper, natúr leves gyöngy.
1: Köszönjük szépen.
0: Ki is jöttünk, és akkor innen hová is megyünk pontosan?
4: Deák András vagyok, az Új Buda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdálkodásért felelős ügyvezető helyettese. Most megyünk az Új Buda Prizma épületébe, ahol meg majd inkább a későbbiekben a dolgozók már nagyon várják, hogy megérkezzünk.
3: Megérkeztünk, itt kipakolásra kerülnek a élelmiszerek, amely egy külön hűtőbe fog bekerülni. Ugye két részlegünk osztozik ebből. Bali István vagyok, a közterületű részlegvezetője. Ha ez a lehetőség nem lenne, akkor ezek az élelmiszerek, ezek kidobásra kerülnének, nem jutnának el a rászorulókhoz.
4: Két részlegünkön dolgoznak jelentősebb létszámban megvázolt munkaképességűek, meg hátrányos helyzetű munkavállalók, és amikor meghozzuk a készételmentést, akkor utána, itt ahogy beérkezik, utána szétosztjuk létszám alányosan a részlegeink között, és most pont az történik, hogy átviszik a másik részlegre a megmaradt készételt. Részt veszünk még egy boltból történő termék vagy élelmiszer mentésben is, azt körülbelül másfél éve végezzük.
0: Itt vannak ezek is szépen becsomagolva.
5: Ezt egy ömlesztve kapjuk, és akkor én kiszoktam zacskózni minden dolgozónak, választhat, hogy mit szeretne, édeset, sósat, akkor van gyümölcs, citrom, most volt burgonya, padlizsán, alma, káposzta, répa, lent nagyon nagy vödör alma.
0: Nyilván mondjuk egy fejkáposztát gondolom nem itt fogyasztanak el, nem, de nem. Ezek pont azért vannak gondolom becsomagolva, hogy el lehet vinni.
5: Így van, így van.
0: Milyen visszajelzések vannak a dolgozók részéről?
5: Nagyon örülnek. Örülnek, mert az sok rászorulónak nagyon nagy segítség.
6: Buher Katona Erzsébet vagyok, az Új Buda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Kötészeti részlegének vezetője.
7: Rémleveseket nagyon szeretik a kollégák, és ugye nagyon fontos nekünk, ez egy nagyon hasznos dolog, hiszen nagyon sok munkavállalónk körülbelül így jut meleg ételhez, vagy minőségi ételhez és változatos ételhez, mert mondjuk a szociális körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy ők változatosan, egészségesen táplálkozzanak.
0: Hova is jövünk most?
7: Ez most itt a kötészeti részleg, a földszintű terme, és akkor megkérdezünk egy dolgozót, hogy mi a véleménye igazából erről az egész élelmiszermentésről. Kis Norbert, aki elmondja mindjárt nekünk, hogy neki mi a tapasztalat ebben az élelmiszer osztással kapcsolatban.
8: Én ezt egy nagyon korrekt és hasznos dolognak tartom, mert sokaknak biztos, hogy nagyon nagy segítség, és legalább egyszer egy nap így főtételhez, melegételhez hozzá tudnak jutni.
9: Nagy Bálint riportját hallhatták, bár a megmaradt ételadagok mennyisége sokszor kiszámíthatatlan, ami miatt jelenleg nem mindig jut belőle minden dolgozónak, mégis a leginkább rászorultaknak hatalmas segítséget nyújt ennek a két iskolának a vállalása, amelyhez ha minél többen csatlakoznak, akkor annál több embernek jut majd napról napra meleg étel. Nagy György András érkezett a stúdióba, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
9: És azonnal egy hallgatói SMS-sel kezdeném, 0639666. Nem lenne olcsóbb és egyszerűbb úgy főzni, hogy elfogyjon mind? Ami finom, azt nem hagyja ott a gyerek. Mi a tapasztalat? Tényleg azt nem hagyják ott, ami finom? Vagy ez ennél összetettebb kérdés?
10: Ez nagyon sok tényezős kérdés. Ugye az előző riportban is elhangzott, hogy van olyan helyzet, amikor az utolsó pillanatban derül ki, hogy a gyerek nem tud iskolába menni, mondjuk reggelre lázasodik be, és hát én magam is garantálhatom személyes tapasztalatból, de egyébként az előbb megkérdezett interjú alanyok is, hogy azért finom ételekről beszélünk. Rendkívül sokat fejlődött a közétkeztetésnek a minősége, a színvonal, azt gondolom az elmúlt években. És hát az elhangzott statisztikák is azt mondják, hogy bizonyos intézményekben 40%, ami megmarad. Itt egyébként nagyon sokszor tányérmaradékokról is beszélünk, tehát nem minden, ami ebben a 40%-os mondjuk így, hogy maradék vagy hulladék arányba beletartozik, az nem mind fogyasztható. Az Élelmiszerbank Egyesületnek ez az ebédmentő programja, ez csak azokra az ebédekre vonatkozik, amik nem kerültek ki a gyerekek elé, de most jelenleg 36 iskolában zajlik már ez a mentés országszerte, és hát ilyen napi 50 adagot azért így is meg tudunk menteni.
9: 36 iskolából napi 50 adagot?
10: Igen, igen.
9: Mert hogy egyébként mi történne ezzel az élelmiszerrel, amit nem porcióznak ki? Ugye azt én is említettem, hogy onnantól kezdve, hogy kiporciózzák, már beletúrnak, onnantól már veszélyes, és nem lehet vele semmit csinálni. De hogy azokkal, hogy ahol nincs élelmiszermentés, és ahol nem dolgoznak együtt önökkel, ott mi történik ezekkel az élelmiszerporciókkal?
10: Ez egy szélesebb körű probléma, mondjuk így, mint az iskolai étkeztetés. Gyakorlatilag minden vendéglátó helynek, kantinoknak, rendezvény szervező cégek számára ugyanaz a kihívás, hogy ezek az ételek, ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, és meg kell semmisíteni őket. Igen, költséges ez a folyamat, tehát ilyen szempontból is sokkal hatékonyabb dolog megmenteni, és gyakorlatilag a szociális ellátórendszerbe visszairányítani ezeket.
9: Mert hogy egyébként, tehát most az iskolai példánál maradva, hogyha megmaradna élelmiszer, vagy megmarad az iskolában, akkor az iskolának magának kell megsemmisíteni, aki nem porciózott élelmiszert?
10: Az étkeztetés, az ebédeltetés az iskolákban nem iskolai hatáskörben van, hanem önkormányzati hatáskörben, vagy az önkormányzat üzemeltet maga egy konyhát, vagy egy közétkeztető cégnek kiszervezi ezt, tehát rájuk hárul ez a költség, de a nap végén ezek a költségek vagy az önkormányzat, vagy egyébként a szülőknek az ebéd hozzájárulásában megjelennek, úgyhogy mindenhol, akikkel együttműködünk, van egy ilyen visszajelzés, hogy amellett, hogy nagyon fontos szemléletformáló eleme van, még fontosabb az, hogy nehéz sorsú embereknek lehet segíteni ezekkel az ebédekkel, de emellett egyébként jelentős költségmegtakarítás is. Én amit még hozzáteszek, hogy a bolygóval is jót teszünk, hiszen minden, amit az étel előállításába befektettünk, energia, azt is megmentjük, nem pazaroljuk el.
9: És a logisztikai költségekről nem is beszélve, mert hogy ezek szerint az élelmiszerért, a fel nem használt élelmiszerért így is úgy is menne egy autó, vagy aztán majd elvigye, csak nem mindegy, hogy megsemmisíteni viszi, vagy pedig rászorulóknak adja.
10: Egyes esetekben nem is autó megy érte, mert olyan közel van az az intézmény az iskolához, ahol kiosztásra kerül egy anyaoltalmazó központ, egy családsegítő szolgálat. Mindig olyan partnereket igyekszünk találni egy-egy iskola mellé, ami a környéken működik. Erre azért is van szükség, hogy egyszerűbb legyen a logisztika, de a másik oldalról pedig olyan helyszíneket kell találni, ahol nagyon gyorsan tudjuk ezeket az ételeket kiosztani. Ugye közel vannak a lejárati idejükhöz, a fogyaszthatósági idejüknek a határidejéhez. Éppen ezért gyakorlatilag az élelmiszermentés minden formája arról szól, hogy ott helyben a környéken rászorulókhoz jutatja az élelmiszerbank ezeket a el nem fogyasztott termékeket.
9: Egy hallgató azt kérdezi, hogy miért nem adják a megmaradt ételt inkább az örökké éhes kamaszdiákjainknak. Az ebéd után fél óra múlva már éhesek, alá tudom támasztani, ugyanez a helyzet ebédből, haza a jövő gyermekeim már azonnal nyitják a hűtőt és ennének. Hogy vannak-e arra példák, akár intézményeken belül, iskolákon belül, akik nem önökkel dolgoznak együtt, vagy még nem önökkel dolgoznak együtt, de hogy jó gyakorlatot alakítottak ki erre, mert tényleg van olyan, aki két adagot is meg tudna enni, van olyan, aki egynek a felét tudja csak megenni.
10: ennek az ételnek a fogyasztását, a felhasználását is ellenőrizni kell, és folyamatosan nyomon követni. Az Élelmiszerbank Egyesületnek a folyamatában például az nagyon fontos, hogy olyan helyekre juttatjuk el az ételeket, ahol akár melegítő konyhák vannak, szakszerűen tudják kezelni ezeket a tulajdonképpen egy tartós élelmiszerhez képest jóval kockázatosabban kezelendő, vagy kockázatosabb ételeket. Ez nem biztos, hogy egy iskolának a konyhájában délután, a nagy takarítás után, a mindennek a fertőtlenítése után már megoldható lenne. Viszont egyébként mi magunk is tudunk olyan tanodáról, ahová a gyerekek megkapják napközben az ebédet az iskolában, és aztán délután a korrepetálás idején még a mentett ételekből is kapnak egy másik iskolából, mondjuk egy ilyen délutáni felzárkóztató tanodába kerülnek át az ebédek, és ott is kapnak, sőt egyébként szélsőséges esetben még az is megtörténik, hogy bár rászoruló egy gyermek, de mondjuk mindkét szülője egy adott kerületben, vagy adott városrészben közfoglalkoztatott, és bár nagyon alacsony a család bevétele, ez kizáró okot jelent, és hiába éhes a gyerek, az iskolában nem tudják, már nem jogosult ő az ingyenes étkezésre, délután így tudunk neki adni ebédet. Úgyhogy nagyon változatos a helyzet, és itt nem csak gyerekekhez jutnak ezek az adományok, hanem akár idős emberekhez, tényleg szinte mindenhol másképpen zajlik. Tegnap például éppen Hajdúszoboszlón indult el az ebédmentő programunk, ott egy kollégiumból átkerül a helyi családsegítő szolgálathoz, és ők osztják ki egyébként mindig a következő napon ezeket az adagokat.
9: Mert hogy amikor új partnerrel kezdenek el dolgozni, legyen az egy kollégium, oktatási intézmény, munkahely, bevásárlóközpont, akkor ezzel párhuzamosan az adott intézmény közelében levő egyéb intézményekkel is kapcsolatba kell kerülni, szociális intézményekkel, vagy ahová el lehet juttatni ezeket az élelmiszereket. Tehát ez mindig egy ilyen komplex feladat az önök részéről, mert ahogy az elején is mondta, az a jó, hogyha minél kisebb távolságot kell megtennie az élelmiszernek.
10: Igen, azért azt el kell mondani, hogy az Élelmiszerbank Egyesület 21 éve működik, és ez alatt több mint 300 millió adagnyi ételt mentettünk meg áruházakból, gyártóktól, most már vendéglátóhelyekről is, és egy elég nagy hálózatunk van, több mint 700 karitatív szervezet az, aki a különböző termékkategóriákat, a friss árut, zöldséggyümölcsöt, most már non-food adományokat is kiosztja mindig, amiket mi megmentünk, és gyakorlatilag erre a hálózatra könnyebb volt rászervezni az ebédmentési programot, vagy a készételmentési programot, de hogyha elárulhatok egy kulisszatitkot, és bárki, aki most Győr térségében hallgat minket, ott éppen keresünk egy partnert, aki az egyik környéken működő kantinból napi szinten néhány tucat ebédet át tudna venni, és ki tudna osztani a környéken a saját ellátotti körében. Ezek fontos, hogy egyébként hivatalosan bejegyzett karitatív szervezetek, akár egyesületek, akár önkormányzati intézmények, vagy karitaszok, akik egyébként másfajta szociális fejlesztő munkát is szoktak végezni.
9: Mindjárt belemegyünk abba is, hogy mégis mi kell ahhoz, hogy valaki partner lehessen, milyen feltételek kellenek a kínáló oldalról és a fogadó oldalról is élelmiszermentés kapcsán. De most nézzünk egy másik nagyon jó példát. A megmentést segítheti az a kezdeményezés, amit már az országban több helyen is bevezettek. Családi ebédeknél ugye régi intelem, hogy csak annyit szedj, amennyit megeszel, inkább kétszer vegyél keveset, mint hogy a szemétbe kerüljön az étel. Repet a széles kínálat, önkiszolgálás, cserébe egy kérést kell teljesíteni, nem lehet maradék a tányéron. Az alágerszegi Mindszenty József általános iskola és gimnázium Menza Plus szolgáltatása nagyon hamar népszerű lett a diákok között. ABC menü, hidegtálak és gyümölcsök minden nap. Ugye, ahogy mondtam már, ezt az egyetlen egy fontos feltételt kell betartani, hogy nem lehet maradék a tányéron. A részleteket Varga Tünde riportjában hallhatjuk.
11: Eddig is a menzán ettél?
12: Az utóbbi két évben is menzás voltam, de ez most egy jó lehetőség.
11: Van egy nagy molinó, válasz szabadon, étkez örömmel, te állítod össze a csapatot, tiéd a pálya. Miben változott a menza?
12: Eddig meghatározott anyagok voltak, illetve meghatározott ételek, most viszont azt tehetünk, amit szeretnénk, olyan körettel, amivel szeretnénk, úgyhogy tényleg sok mindenben megváltozott, ezt el lehet mondani.
11: Nekem is kamasz fiam van, és ő neki az egyik legfontosabb dolog az étkezés, és a mennyiség sem mindegy. Itt ugye annyiszor merítesz a mennyiség, élelmiszer akarsz?
12: Igen, igen, mindenképpen, főleg, hogy most általában dupla óráink vannak, tehát utána hosszabb étkezési szüneteink, tehát egy 20-25 perc jut az embernek étele, tehát tényleg többször is tud meríteni, hogyha szeretne.
11: Ez elmúlt években jól lakottam, mentél ki a mezáról?
12: Nem voltak a legnagyobb adagok, most már tényleg elmondhatom, hogy jól lakok, mert magamnak szedem a kívánt adagot.
11: Akkor azt mindnek kell lenni, ha jól tudom.
12: Ez is a motto része, igen, hogy mindig meg kell lenni, amit kimerünk magunknak, de úgy gondolom, hogy aki tudatosan mer magának tudatos mennyiséget, annak ez nem probléma.
11: Igazgatór, ön is az új menzáne védel? Dr. Tóth Gábor, az Allergerszegi Mindszenti József Általános Iskola gimnázium és kollégium igazgatója.
13: Igen, én is ott ebédelek.
11: És mi a véleménye?
13: Hát én nagyon változatosnak találom. Egyébként eddig is ott ebédeltem, de most meg pláne azért ebédelek ott, hogy lássam a gyerekeknek a reakcióját erre az új rendszerre. Egyrészt tetszik a különös fegyelmezettségük. Én évelején elmondtam nekik, hogy ennek most nagy a tétje, hogy ő rajtuk múlik, hogy ezt fent tudjuk tartani, ezt a rendszert, és az ő fegyelmezettségük ehhez kell, és azt látom, hogy ebben abszolút partnerek. A másik pedig, most már be tudok arról számolni két hét után, hogy 10%-kal nőtt a menzára befizetők száma ebben az első két hétben. Eddigi 430 menzás helyett most már több mint 470 menzás.
11: És az ételmaradék száma is csökkent?
13: Azt mondja a szolgáltató, hogy az eddigi napi olyan 60 liter helyett 5 liter a ételmaradék. Kevesebb, mint tizedére csökkent vissza.
11: Honnan jött az ötlet az új menza kialakítására?
13: Évek óta gondolkodunk ezen. Egyrészt a szülők részéről volt egy általános igény arra, hogy szeretnének esetleg valami jobbat. Próbáljunk meg valami jobbat. Nagyon szoros a szabály, hogy az első környezete a magyar közétkeztetésnek, úgyhogy tényleg valamit innovatívat kellett kitalálnunk. A másik ötlet pedig az iskola működéséből adódott. Ugye 12 év folyamon tanítunk, és nem csak 12 év folyamos iskolánk van, hanem van egy kollégiumunk is, ahol 100-an laknak, ott reggeli van, vacsora van, illetve ezen kívül van a 830 diákunk, aki pedig étkezik itt naponta. Különösen a gimnázium fakultációs csoportszáma is a felső tagozatnak a tehetséggondozó órái miatt annyira megnőtt az órarendünknek a szerteágazása és a bonyolultsága, hogy valami olyan étkezési rendszerbe akartunk gondolkodni, ami képes ebben a nagyon nagy csoport számbontásban is étkezést biztosítani.
11: Drágább lett ez a menza így a szülőknek, a gyerekeknek?
13: Nem, az áron nem változtattunk.
11: Jól tudom, helyi vállalkozó vesz ebben részt.
13: Igen, tehát saját főzőkonyhánk van, és ez a vállalkozó egyedül nálunk szolgáltat közoktatásban.
11: Mi az ebéd? Mit teszel most?
14: Éppen gyrosz szálat eszek, saját magam állíthattam össze, van benne hús, krumpli, meg saláta, és az öntet nagyon-nagyon finom.
11: Én most vagyok itt először, és azt látom, nem kiadják az ételt, hanem válogatok.
14: Három menü közül választhatunk, és most csak egy leves lett, viszont három főétel van, amit saját magunk állíthatunk össze, hogyha szeretnénk. Vannak halrudacskák ma, és bulgur.
11: Mi az alapvető különbség?
14: Igen, kettő főétel volt, ott megkaptuk, nem választhattunk, úgyhogy ennyivel jobb, hogy annyit teszünk, amennyit tudunk.
11: Ha többet merítesz, mint amit meg tudsz enni, mert ha jól tudom, üres tányért lehet csak visszadni.
14: Ez így van, viszont azért van ott egy ilyen kis kuka, amiben bele lehet borítani a maradékot, de nem sok szokott benne lenni.
11: Lehet repetázni?
14: Lehet, persze. Nagyon szeretem ezt az újítást, meg van minden nap saláta, meg gyümölcs.
11: Egy hét alatt plusz 30-an jelentkeztek, miután elterjedt a híre, hogy mennyivel jobb itt az étel.
14: Igen, az osztályunkban is van, most itt az asztalnál is ül olyan, aki tavaly nem volt menzás, de most már igen.
11: Te harrudat teszel, ugye? Jól látom, sült krumplival, és ettél levest is.
14: Igen, mindkettő nagyon finom volt. Én utoljára 9-ben voltam itt a menzán, csak akkor annyira nem jött be, hogy nem volt annyi választás, de most, hogy megtudtam, ezért inkább visszajöttem, mert így egyszerű megoldani.
11: És elégedett vagy így az első hét után?
14: Igen, nagyon elégedett vagyok.
9: Varga Tünde riportját hallhattuk az Allergerszegi Mindszenti József Általános Iskola és Gimnáziumból, a stúdióban pedig továbbra is itt van Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Ez tehát egy jó módszernek bizonyul, hallhattuk is, hogy 60%-ról 5%-ra csökkent a tányér maradék, tehát hogy a gyerekek, ha választhatnak, hogy mit esznek az előttük levő ételekből, és annyit szedhetnek, amennyit gondolnak, akkor ezek szerint ennyivel lehet csökkenteni a maradékot.
10: Igen, az Élelmiszerbank Egyesületnek is van hasonló tapasztalata, nem csak közétkeztetési vonalon, nem csak az iskolában, hanem mi szoktunk akár partnereknek vállalatoknak catering szolgáltatást biztosítani, részben ebből finanszírozzuk a munkánkat. Ilyenkor egyébként nem mentett élelmiszerből főzünk, hanem mi is beszerezzük az alapanyagokat, viszont a nyereségből tudjuk finanszírozni a munkánkat, és ezeken a rendezvényeken akár egy több száz fős gála vacsorán is gyakorlatilag egy cipős doboznyi az az ételmaradék, ami megmarad, hogyha segítünk nekik. Például olyan apró praktikákkal, hogy csak desszertes méretű tányérokat teszünk ki a svédasztalhoz, és ki is írjuk, hogy inkább vegyen valaki kétszer, de ez egy pazarlásmentes szemléletű vendéglátás, ami mai napon zajlik, és nagyon pozitívak innen is a visszajelzések. Tehát az egyik oldalról csökken a maradék, de a másik oldalról, ami visszatérve ide a szabadszedéses iskolai étkeztetéshez, az nagyon fontos, hogy az Élelmiszerbanknak az élelmiszermentő programjával ez nem egy egymást kizáró opció, hanem egymást tudja erősíteni. Tehát kevesebb a tányér maradék, de ettől függetlenül, ami a konyhán hátul érintetlenül marad, az gyakorlatilag ugyanannyi, hiszen a közétkeztetőnek ugyanazt a mennyiséget, fejkvótát biztosítani kell továbbra is a gyerekek számára.
9: De ez a 40%-os veszteség, amelyről a legelején beszéltem, ez ezekből adódik össze, főleg, hogy nem tudják lemondani időben a megrendelést, gyermekbetegség esetén tényleg, hát nem mindig tudja az ember, meg nem látja át, hogy egy nap múlva jobban lesz-e, és azért van egy ilyen szigorú időkorlát, nem tudom, hogy reggel 8-9-ig lehet csak lemondani a másnapit.
10: Nem csak ebből, tehát ahogy beszéltük, ez a 40%, ez egyébként az egy szélsőséges adat, nem minden iskolában ez a jellemző, de ebben benne van az is, hogy a gyerekek eddig korábban nem a saját igényeinek megfelelő mennyiséget kaptak. Megesett, hogy van, aki kevesebbet kapott, mint amennyit elfogyasztott volna, de a többségében sokszor akár olyan összetevés volt az ételnek, amit a gyerek nem szívesen fogyasztott el, akár a köretet, akár a feltétet, és annak egy része megmaradt. Tehát a 40%-ba ez is természetesen beletartozott.
9: Hogyan lehet csatlakozni egy intézménynek, és akkor legyen az kollégium, legyen az iskola, legyen az bármi más a Magyar Élelmiszerbankhoz?
10: Ahogy említettem, itt nem feltétlenül csak az iskolának az elkötelezettségére van szükség, bár a közbenjárásuk nagyon fontos lehet, de az önkormányzattal vagy a közétkeztetővel kell az Élelmiszerbank Egyesületnek megállapodnia. Ha valaki jelentkezik nálunk, akkor van egy kéthetes próba folyamat, ahol mi is megnézzük, hogy mekkora a maradéknak a mennyisége, hogy hogyan tud együttműködni a csapat a mi rendszerünkkel. Itt nagyon fontos, hogy azokba az iskolákba helyezünk el mi ilyen speciális sokkoló hűtőket, ahol megmarad legalább napi 40-50 adag. És még egy nagyon fontos feltétel van, ugye a Magyar Élelmiszerbank Egyesület egyébként a tavalyi évben 334 ezer adag ebédet mentettünk meg iskolákból. Ezt mind gyakorlatilag karitatív, jótékonysági szervezetként tettük meg, állami támogatás nélkül, úgyhogy ahhoz, hogy egy újabb iskolát el tudjunk indítani, az minden esetben kb. 3 millió forintnyi kiadást jelent, és ezt mi akkor tudjuk megtenni, hogyha az adott térségre találunk egy olyan támogatót, szponzort, egy olyan céget, jellemzően céget, aki úgymond örökbe fogadja ennek az iskolának az ebédmentését. Az első évben ez egy 3 millió forintos költség, utána évente a fenntartása, a dobozok biztosítása, a sokkolóhűtőnek a szervizelése, ez körülbelül 1 millió forintot jelent, úgyhogy a bővítésre ebben az esetben van lehetőség. Azért azt fontos elmondani, hogy egyrészt ez Európa első ilyen ebédmentő hálózata és programja, tehát az, hogy mi ezt 36 iskolában el tudtuk önerőből indítani, azt gondolom, hogy egy igen szép szám, és hogy ez a 334 ezer adag ebéd, ez több mint 500 milliárd forint, a legóvatosabb becslés alapján is legalább 500 milliárd forintnyi megmentett étel civil erővel, és ennek a töredéke körülbelül olyan tizede az, amit mi egyébként ráfordítanunk kell erre a program. Tehát, hogyha valaki örökbe fogadja egy iskolát a saját környékén, egy cég például, akkor körülbelül 10-szeres megtérüléssel segít a rászorulóknak az adott térségben.
9: De hát akkor elsősorban cégekhez szólunk mi most, hiszen hiába van szándék egy iskola részéről, hogy szeretne segíteni, és nagyon rossz végignéznie, hogy a maradékot meg kell semmisíteni, hogyha nem áll mellette egy olyan cég, amelyik ezt finanszírozza. És hogyha a részleteket nézzük, akkor, ha jól értem a menetét a dolgoknak, akkor egy olyan sokkoló hűtőre van szükség, amelybe a menzaidő lejárta után a maradékokat beteszik, és utána majd egyszer csak jön valaki, aki ezt az élelmiszert elviszi.
10: Igen, ez egy bejáratott módszer minden egyes intézményben. Ez a sokkoló hűtő egyébként azt a célt szolgálja, hogy nagyon rövid idő alatt 5 fok alá hűtsük le ezeket az ételeket. Délután ezeket a konyhai dolgozók bedobozolják, és másnap reggel megy érte egy adott helyi karitatív szervezetnek a képviselője, és ők jellemzően ebédidőben szolgálják fel a saját ellátottjaiknak, vagy adják oda nekik. Minden egyes csomagról elszámolás készül, látjuk, hogy hová kerül, garantálni tudjuk, hogy valóban a leginkább rászorulókhoz.
9: Most mondjon egy e-mail címet, vagy akár egy honlap címet inkább, ahol lehet érdeklődni azon cégeknek, akik csatlakoznának ehhez.
10: www.élelmiszerbank.hu. Egyébként volt már olyan város, ahol közösségi összefogásból gyűjtöttük össze a sokkoló hűtőnek az értékét, tehát akár mikroadományokból is tudjuk ezt a dolgot finanszírozni. Ebből is látszik, hogy ez egy előremutató és a társadalom által is pártolt cél.
9: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, kívánom, hogy minél többen csatlakozzanak az élelmiszermentéshez. Nagy György Andrást, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatóját hallották.

0: Dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk pedig visszaérkezett a telefonok mellől. Tanulmányi szerződés, erről beszélgettünk a jogi rovatban, és ezzel kapcsolatban is érkeztek hallgatói kérdések. Milyen jellegű?
1: Nagyon a mindennapok problémái jelentek meg a kérdésekben. Például ugye mi van akkor, hogyha a munkavállaló nem tesz eleget, bármilyen oknál fogva munkaszerződésben foglaltaknak, például nem fejezi be a képzést, vagy egy évvel tovább jár, halaszt, tehát ha ilyen típusú problémák vannak. Visszatérnék oda, hogy ezek a szerződések, tanulmányi szerződések, szerződések. Tehát nagyon javaslom, hogy minél jobban kidolgozott szerződések legyenek, és ezekre az esetekre világos választ adjanak, mert különben kezdődik a jogvita. Most ugye lássuk be, hogy elméletileg a munkáltató és a munkavállaló egyenjogú partnerei egymásnak, egy munkaviszonyban is, de azért azt is be kell látnunk, hogy a munkáltató erősebb materiálisan általában, mint a munkavállaló. Tehát innentől kezdve ezeket az eseteket, hogyha a szerződéskötéskor nem tisztáztuk, akkor nagyon-nagyon nehéz később egyességre jutni. Tehát ugye konkrétan jó, hogyha a tanulmányi szerződés ezeket tisztázza.
0: Hát igen, de egy jó szerződés megírása is materiális terhelyrel jár, hogyha fogalmazhatok így. Például ilyenkor a cégjogászát lehet-e segítségül hívni?
1: Mindenféleképpen. HR-es képzésekben is van azért erre képzés konkrétan, de érdemes jogászt foglalkoztatni. De egyébként, hogyha a felek írásba foglalják, erről sem volt szó, hogy kötelezően írásba kell foglalni a tanulmányi szerződést. Tehát abban az esetben is már sok minden lehetséges. Tehát ha egyáltalán nem fejezi be a képzést a munkavállaló, akkor ez egy szerződésszegés, és ebben az esetben vissza kell a támogatást fizetnie a munkavállalónak, hiszen a szerződést megszegte, nem tett eleget a kötelezettségének. Nagyon érdemes arra kitérni, hogy mi van akkor, ha passzív fél év történik, vagy halasztás. Ugye, hogyha a munkáltatónak nem fűződik érdeke, hogy gyorsan befejezze a képzést a munkavállaló, akkor ennek nincs jelentősége, de akkor ezt írjuk be, hogy mondjuk egy fél év, vagy egy év halasztásnak bármilyen oknál fogva helye lehet, és most semmiképpen nem például a betegségről írtam, vagy olyan családi tragédiáról, ami elméletileg lehetetlenítheti ugye a szerződés teljesítését, de ezekre az esetekre is érdemes kitérni.
0: Abban nem vagyok biztos, hogy arra kitértünk-e, hogy mennyi idő ideig kötheti röghöz úgymond a munkáltató, a munkavállalót. Azt beszéltük, hogy a tanulmány befejezésétől, vagy a képesítés megszerzésétől számítva indul ez a röghöz kötöttségi idő, de hogy annak mennyi a maximális ideje?
1: A maximális idő 5 év, azért én ezt röghöz kötöttségnek nem nevezném.
0: Tudom, hogy nem szakszerű, de remélem értették a hallgatók, mire gondolok.
1: Azért mondom, hogy óvatosan ezzel, hiszen nem lehetetleníti el a munkahelyváltást egy ilyen szerződés, csak adott esetben jelentősen megnehezíti, pláne, hogyha drága képzésen vett részt valaki. Gondoljunk egy csúcsmenedzserre, aki elment fél évre Amerikába egy vezetőképzőre, hát azért ott röpködhetnek a $10,000. Tehát innentől kezdve azért ezzel óvatosan kell bánni. Tehát,
0: 5 év a maximum, tehát.
1: 5 év a maximum, és hogyha elkezdem törleszteni ezt a röghöz kötöttségi időszakot, tehát magyarul elindult az az időszak, amikor én felmondással nem szüntethetem meg a munkaviszonyomat. Ebben az esetben amennyit már ott maradtam, ahhoz képest arányosan kell visszafizetnem. Tehát nem arról van szó, hogyha 3 nappal a lejárt időszak előtt felmondok, akkor a teljes kedvezményt és juttatást vissza kell adnom, hanem arról, hogy arányosítani kell a kapott juttatást azzal, amennyi időt vállaltam, még egyszer maximum 5 évet, hogy a munkáltatónál maradtam munkaviszonyban.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Kator Zoltán ügyvédnek, állandó jogi szakértőnknek, és azt is, hogy a hallgatók telefonjára válaszolt. Jövő héten szerdán várjuk vissza a stúdióba.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Önök melyik régi épületben sétálnának szívesen, amely egyébként nem nyitott a nagy közönség előtt? 0639666 az SMS számunk, írják meg. Perceken belül arról beszélgetünk, hogy hétvégén rendezik meg a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozatot, amelynek során országszerte több száz épület nyitja meg a kapuit. Most azonban hírek következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Poyák Adrien. A mobileszközök káros hatásaira figyelmeztet az oktatási miniszter. A fúvós zene közösségépítő hatásáról is szó lesz a Szegedi Szabad Egyetemen. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek. A délkelet-ukrajnai város gyakori célpontja az oroszoknak. Légicsapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki, egy ember megsérült. Az ukrán légvédelem összesen 80 drónt észlelt már a virradóra, az eszközök háromnegyedét megsemmisítette. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STL csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig a témák között szerepel még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzete, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilemmák, valamint a fúvós zenek közösségépítő hatása. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a kerékpáros klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 17-23 fok várható. Hasonlóan kellemes őszi időre számíthatunk a hét második felében is. Részletes hír összefoglalóval a Déli Krónikában jelentkezünk legközelebb.
0: Műsorajánló.
3: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkora szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatot, amelynek során országszerte több száz épület nyitja meg a kapuit, olyanok is, amelyek egyébként nem vagy csak ritkán látogathatók. De hogyan lehet a régi épületek és a települések eredeti arculatát megőrizni? Mit ad hozzá egy település életéhez a múlt építészeti örökségének megőrzése? Ha egy ilyen házat szeretnénk felújítani, az milyen kihívások elé állítja a tulajdonos, és hát a szakembereket egyaránt. Hamarosan ezekről a kérdésekről beszélgetünk, most azonban jön a szerkesztő, Gergács Anikó, Pápa Tesszéri összeállítása.
6: Elég bonyolult szerkezet. 4 méter 20 centi a keréknek a külső átmérője, tökéletesen a régi 100 évvel előtti keréknek a mintájára méretére csináltuk meg.
7: Mutatta évekkel ezelőtt az egyik Pápa Tesszéri vízimalom hatalmas kerekét a készítő Ilkó Sándor asztalos mester. A kerék azóta is forog, már ha éppen van víz a mederben.
8: Pápa Tesszéren egykor 25 vízimalom volt, egyes okiratok alapján 27 is.
7: Pápa Tesszér polgármestere Wölfinger Béla.
8: Az 50-es évektől ezek a vízimalmok ezek tönkrementek. Aztán egy 15-20 évvel ezelőtt egymástól függetlenül Pápa Tesszéren két család is nekiállt és felújított egy-egy vízimalmot. Aztán az elmúlt években több malomnál is tulajdonosváltás történt, és ebbe a formájában 4 olyan vízimalmunk van, amely valamilyen formában látogatható, illetve a közeljövőben úgy néz ki, hogy az önkormányzatunknak is lesz egy vízimalma, egy pályázat keretében tudunk felújítani egy vízimalmot, illetve segítjük azokat a tulajdonosváltásokat, felkutatjuk a régi tulajdonosokat, illetve próbálunk új tulajdonosokat bevonzani a település azért, hogy ez a folyamat egy kicsit meggyorsuljon, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a malmoknak a falu jövőjében egy fontos szerepet kell szánnunk.
7: Mire használják ma ezeket a malomépületeket?
8: Két családnál mindegyiknél csak így a helyreállítás volt, akik elkezdték. Most úgy néz ki, hogy most már mindenki a turizmus felé indult el vele. Vendéglátás van, szálláshelyek alakultak ki. Egy 10 évvel ezelőtt a településen nem volt szálláshely, most ilyen 30 fölötti szálláshelyünk van most már a településen. Ez mind azt mutatja, hogy ezekre a malmokra tudunk alapozni, illetve azok az emberek, akik ezzel a szállásodással foglalkoznak, azok bíznak abba, hogy ezek a malmok önállók majd bevételi forrást tudnak generálni.
7: Idén először rendezik meg országosan a Magyar Malmok Napját. Nagy Péter malomkutató, ötletgazda.
9: Tavaly volt egy olyan rendezvény Pápa-Tesszéren, amiben a résztvevők kezdeményeztük, hogy Magyarországon is legyen Magyar Malmok Napja. Akkor 44-en voltunk ott, Pápa-Tesszéri nyilatkozatnak neveztük ezt el, és most én 2026-ban lesz Magyar Malmok Napja. A műemlékes szakemberek százas nagyságrendben tartanak nyilván olyan malomépületeket, amik egykori malomként állnak műemlék vérettség alatt. Pontos számot nem tudok mondani, de az egész országban körülbelül olyan 50 felújított malom van. Körülbelül 50-ből működőképes malom, amelyik őrölni is tud, olyan csak 10-es nagyságrendben van. Az elmúlt 2,5 évtizedben örvendetesen megnőtt Magyarországon a helyreállított műemlékmalmok száma. Azért van külön szükség Malmok Napjára, mert így jobban meg lehet őrizni ezeknek a nagyobb részben műemléki védettség alatt álló épületeknek a státuszát, a működését.
10: És hogyan tudják megőrizni az arculatukat ezeknek a malmoknak?
8: Van településképi rendeletünk, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akik eddig a malmokat újították föl, azok mind azzal olyan hozzáállással nyúltak hozzá a malmokhoz, hogy igyekeztek megőrizni az eredeti arculatot, illetve csak annyit változtattak a mai kor igényeinek, ami ezt nem nagyon befolyásolja, és ez egy örvendetes állapot. Illetve ezek a vízimalmok, ezek nem egyformák voltak. Szinte mindegyik az adott területre, a patakhoz igazítva, illetve gondolom az anyagi lehetősége az egykori molnároknak is befolyásolta azt, hogy mekkora volt egy-egy malom. A mai malmaink is mindegyik különböző.
1: Ebben az évben a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódva idén először szervezik meg a Magyar Malmok napját is szeptember 18-án. A stúdióba pedig közben megérkezett a két vendégünk, Vörös András, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, a Kulturális Örökség napok szervezője. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
1: És Gunter Zsolt, Ybl díjas építész, önnek is jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok.
1: A hallgatóktól azt a kérdést tettem fel, és továbbra is várok válaszokat, 0639666, hogy van olyan épület, műemlék, ahová szívesen elmennének, és egyébként nem tudnak. És önökhöz is szól ez a kérdés, hogy van olyan épület, még műemléképület, ahová szívesen elmennének, és még nem jártak, pedig nagyon kíváncsiak rá szakemberként is.
11: Hát engem mindig vonzanak az épületeknek a titkos részei, ezek mondjuk a pincék és a padlások, ott mindig különleges szerkezeteket, különleges építőanyagokat lehet találni, és szerencsére a Kulturális Örökség napján ilyen lehetőségek is megnyílnak. Hogy
1: a pince is és a padlás is?
11: Vannak olyan épületek, amik egyébként látogathatók, de lehet, hogy pont ezek a részeik, ugye a hétköznapokon nincsenek nyitva, és ilyenkor vezetéssel ide is elkalauzolják a vendégeket.
1: Adjunk most egy kis kedvcsinálót erről a rendezvényről, Kulturális Örökség napjai, tehát most hétvégén lesz, szombaton és vasárnap. Hány helyszín közül lehet választani?
11: Idén Magyarországon több mint 450 helyszín várja a látogatókat. Vannak állandóan nyitva tartó épületek, tehát a két nap folyamán folyamatosan. Vannak olyan épületek, amik időszakosan vannak nyitva, és vannak időpontra hirdetett tematikus séták, tehát mindenképpen érdemes a honlapon megnézni, hogy mi a nyitvatartása, vagy mi az időpontja az adott programnak. Országszerte vannak programok, természetesen Budapest a leggazdagabb, de a vidéki városok közül is Sopron, Győr, Pécs, Veszprém, Szeged, Szolnok, Eger, talán ahol a legtöbb helyszín.
1: Inkább Nyugat-Magyarország gazdag műemlékekben? Most egy alföldi települést említett összesen.
11: Nem ezen múlik, szerintem azon múlik, hogy akinek műemléke van, vagy ne is műemléknek mondjuk, hanem régi épület, vagy értékes épület, amire ő büszke és hajlandó megmutatni, és kitárja a kapuit, akkor az jelentkezhet erre a rendezvényre.
1: Tehát ez azon múlik, hogy ki jelentkezik a rendezvényre. Örökségnapok.gov.hu, ez a honlap cím, itt lehet a programokat részletesen és térképre lebontva is megnézni, területekre lebontva. Veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Ez a motto. Veszélyben van ez a fajta örökségünk?
11: Az örökségünk, mondhatjuk, hogy mindig veszélyben van, hiszen az épületek sokszor új funkciót kapnak, az építőanyagok, amikből az épületek épültek, azok nem az örökké valóságnak készültek, tehát állandó gondozást igényelnek ezek az épületek. A motto az nyilván egy speciális épületcsoportra hívja fel a figyelmet, amik talán gazdátlanul állnak, vagy funkcionélkül állnak, de ettől függetlenül bárki, akinek értékes épülete van, vagy valamiféle a településen valami értéket szeretne bemutatni, az szabadon csatlakozhat a programhoz.
1: Gunter Zsolthoz fordulok, Ybl díjas építészként, meg hát nagyon sok műemlék felújítójaként, hogyan látja ezt a kérdést? Amikor egy műemlék mellett halad el, és mondjuk nem az önök munkáját dicséri a felújítása, akkor elégedett tud-e lenni? Mi az általános tendencia Magyarországon?
12: Nem vagyok kritikus, hanem örülök, hogyha egy műemlék megújul, akkor az ember mindig öröm tölti el, hiszen Nem csak arról van szó, hogy egy épület újul meg, hanem az, hogy egy történet is benne van. Tehát az elődeinknek a munkája, a kultúrája, az valamilyen formában megnyilvánul. És akkor vagyok szomorú, amikor elkezdünk egy olyan munkával foglalkozni, ami rettenetes állapotban van. Ugye szó volt arról, hogy csak Nyugat-Magyarországon, vagy Nyugat-Magyarországon vannak a műemlékek nagy része. Hát Kelet-Magyarországon foglalkoztunk egy elhagyott kastéllyal, ez Békés megyében van, Gerlán Békés Csaba mellett, és egy nagyon szép, elvileg Ibl Miklósnak is tulajdonított kastély együttes felújításával kezdtünk el foglalkozni, amikor döbbenetes romokat láttunk, és hogy az ember amellett az épület mellett elmegy, és beindul a fantáziát, fantasztikus dolgok jönnek ki. Egyrészt azt, hogy hogyan lehet helyreállítani bizonyos dolgokat, és mi, hogy romos, és nem tudjuk teljesen lekövetni azt, hogy mi volt eredetileg, ezért azért az építész is megszólal bennem, hogy lehet ebből egy új együttest úgy létrehozni, hogy a régit is lássuk, és az új dolgoknak is megfeleljünk. Tehát új funkciót, új használati módot adni neki.
1: Ilyenkor hogy lát hozzá egy ilyen feladathoz? Tehát a történelemben kutakodás az elengedhetetlen része.
12: Igen, ilyenkor nagyon fontos az, hogy a művészet történészek létrehoznak egy tudományos dokumentációt, pontosan megpróbálják lekövetni az épületnek az építés történetét. Emellett én azért fontosnak tartom azokat, és ez lehet, hogy kicsit populáris, a sztorikat is, ami ugye megtörtént ezekben az épületekben, hiszen attól válik élővé később is. És emellett van egy olyan értékleltárnak nevezett dokumentáció is, ami felsorolja azokat az elemeket, ablakokat, csillárokat, esetleg maradt bármi festményrészleteket, a falfestés részleteket, amelyek szintén értéket képviselnek, és meg kell őrizni őket. Na és akkor innentől kezdve kezdődik a mi munkánk. Persze van még egy-két olyan műszaki dolog is, amit épületszerkezettani szakértő is megnéz, hogy mennyire vizesek a falak, mire lehet terhelni, statikus is megnézi. De innentől kezdve egy nagyon érdekes, úgymond programozás kezdi, vagy veszi kezdetét. Amikor végig gondoljuk azt, hogy mit szeretne a megrendelő, és mit lehet beletenni, és ehhez még képes még mit kell hozzátenni, és ebből alakul ki egy olyan épület, ami alapvetően a múltat tükrözi, de azért ennek valamennyire a jelenkort is tükröznie kell, mert különben hol maradunk mi? Akkor olyan, mintha eltűnnénk ebből a korból, a művészeti korok során. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy igenis, amennyiben nem egy teljes rekonstrukcióról van szó, akkor a mai kor is finoman lopózzon bele, értelmezze azt az örökséget, ami van, és hogy ebből jön ki egy olyan együttes, ami a jövőben viszont nagyon jól tudja szolgálni a használóit.
1: Önök is ismerik egymást régről, nem tudom, hogy a műemlékvédelem az folyamatosan harcban áll az építészettel? Egy-egy ilyen projekt kapcsán, hát gondolom hónapok vagy akár évek is, mire kialakul a végső koncepció, és hát folyamatosan mehet a meccs, úgy képzelem én a háttérben, hogy hát ez a múlt meg kell őrizni, de hát igen, itt vagyunk a jelenben, és mi élünk a jelenben, a mai ember igényeihez kell igazítani egy-egy felújítást.
11: Hát én a meccset Párbeszédnek mondanám. Nem szabad, hogy harc legyen, párbeszédre szükség van. Az építészet önmagában egy nagyon összetett dolog. A műemlék helyreállítás szerintem ugyanúgy építészeti alkotás, még, ahogy Zsolt az előbb elmondta, milyen alapokból kiindulva még összetettebb, mint egy új háznak a létrehozása. Nagyon sok szakembernek az együttműködését igényli, de azért azt látnunk kell, hogy egy épület se épült műemléknek, hanem minden épület épületnek épült, adott esetben időnként átépítették, felújították, átalakították, hát, és most is sok épület esetében egy ilyen pillanatban vagyunk, hogy új funkciót kell adni, vagy műszaki szempontból fel kell újítani, és minden korszak a saját építészeti és saját műszaki eszközeit használta, a mai kor is a mai építészeti eszközöket és mai műszaki eszközöket használja. Mert hogy amelyik épület nem tudott az idők folyamán megújulni, azt vagy elbontották, vagy megsemmisült. Tehát, hogyha nem tudunk ma is egy új funkciót beletenni, új friss műszaki állapotba hozni egy épületet, akkor annak nincs jövője.
12: András említette a párbeszédet. Én szerintem ez egy lépéssel tovább lehet menni. Ez egy együtt gondolkodás. És Andrással volt ilyen esetünk, a Fertődi Eszterházi kastélynak, a nyugati szárnyának a rekonstrukciójakor, amikor azt kellett végig gondolni, hogy tényleg mi az, ami igazán érték, nagyon sok minden elpusztult a nyugati szárnyban, mi az, amit bele szeretnénk rakni, ez ugye egy kiállító tér most is, vagy lenne, és milyen követelmények vannak műszaki szempontból, amiket biztosítani kell. És itt ugye kiemelt helyen volt az, hogy amit lehet őrizzünk meg, de ha megőrizünk, képzeljünk el egy falfreskót, ami nagyon rossz állapotban van. Most ezt teljesen rekonstruáljuk? Nem lehet teljesen rekonstruálni, nem is volt rá pénz. Nem hozok el egy olyan állapotba, amikor helyenként megmutatjuk, hogy milyen volt, és aki oda megy, ő elképzeli, hogy az egész milyen. Tehát gyakorlatilag egy olyan játék, és ezért mondom, hogy ez már nem párbeszéd volt, hanem itt gondolkodás alakult ki, amelynek a végén egy nagyon-nagyon

0: hozta olyan állapotba, ami ilyen állapotban látjuk nagy részt. Utána az romlásnak indult, és nagy, nagyon rossz állapotba került ide a mi kezünkbe, és a galéria volt egy olyan rész, amivel kellett valamit kezdeni. Nem volt előkép pontosan. Azt tudjuk, hogy a II. Világháború után szovjet katonák például lovakat tartottak ott, rettentesek voltak falak, nem tudjuk, hogy mi volt falak helyén, már vakolatban milyen, vagy vakolaton milyen freskók voltak. És akkor egy olyan barokk gondolat volt, hogy gondolatunk volt, hogy egy az egyben nem tudunk csinálni egy barokkos mennyezetet, hanem ennek az átiratát. És hogyha ezek ugye kazettás mennyezetek, ha elképzeljük, és fölfelé nézünk, vagy egy szekuláris, vagy pedig egy egyházi témát jelenítenek meg, de mindig a fény, és akkor itt jött a fényes Miklós, mi lenne, hogyha egy olyan boltozatot csinálnánk, amikor kazettákból csak fény jön. És akkor így kapcsolódott össze a Fényes Miklós neve, ez mondjuk nem sztori, hanem inkább egy ilyen absztrakt kapcsolat, és maga a barokkos gondolat, hogy itt mindig a fény, tehát felülről jövő fényt látjuk, és ez viszont nagyon jól jött a képtárnak is, mert egy olyan alapvilágítást adott, amiből meg a képek profitálnak.
1: Hát ahhoz, hogy ilyeneket el lehessen készíteni, szakemberek is kellenek, és ezen a ponton Prikler Szilvia Beatrixhoz fordulnék, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi építészet és tájházközpont központvezetőjéhez, muzeológusához. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát van-e mesterember, aki egyáltalán tudja, ismeri a régi technológiákat?
2: Igen, szerencsére Magyarországon vannak ilyen mesteremberek, vállalkozások, nem mondom azt, hogy túltelített a piac, de hogyha valaki kitartóan keres, akkor talál.
1: Önök szerveznek ilyen jellegű képzéseket, amelyek gyakorlati tudást biztosítanak?
2: Igen, nekünk itt a Skanzenban a több szinten van ilyen típusú képzésünk. Vannak nyári táboraink, ezt 2018 óta folyamatosan szervezünk ilyeneket. Idén nyáron 3 is volt. Ezek egyhetes népi építészeti táborok, ahol a laikusok, akár a tájházvezetők, vagy a népi építészet iránt érdeklődők, vagy ilyen típusú háztulajdonosok, és az építészek is részt tudnak venni, és ennek az a lényege, hogy az elméleti tudás mellett a gyakorlatit is
1: mire kell itt gondolni? Milyen gyakorlati tudásra a népi építészet elemein belül?
2: Hát mi tapasztalatunk az, hogy a falazati munkák, a tapasztás például, a vályok téglavetés az elég népszerű. Tehát sárral dolgozni nagyon szeretnek. De volt már példa a fa munkákra, akár egy kútnak a rekonstrukciójára, akár komplett épületek zsúbfedésére. Tehát onnantól, hogy leszedjük az előző tetőt, megkötjük a kévéket, megkettőzzük őket, és fölkötjük a tetőre.
1: Nagyon szépen köszönöm, tehát a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül lehet érdeklődni ilyen képzések iránt. Prikler Szilvia Beatrixot hallhatták, és most Vörös Andráshoz fordulnék, pont egy kicsit erre rácsatlakozva, hogyha valaki magánemberként ilyen épületet vesz, műemléket vesz, és felújítaná, akkor mikre kell odafigyelni, kikkel kell egyeztetni, felvenni a kapcsolatot, hogy ilyen párbeszéd születhessen, mint amiről már eddig is beszéltünk?
3: Az első szabály szerint, hogyha valaki egy jogi értelembe vett műemlékhez hozzá akar nyúlni, akár kutatás, akár építési tevékenységet akar végezni, akkor arról a hatóságnak valamilyen formában tudnia kell. A hatóságnak, és azt gondolom, hogy a szerepe az együttműködés, az együttgondolkodás, a folyamatoknak a segítése, ellentétben talán a többi hatósággal, az építés hatósággal, amikor itt a hatóság elé bekerül egy ügy, akkor az már tulajdonképpen egy közös álláspont, egy megbeszélt műszaki megoldás, és ilyenkor a hatósági eljárás az formalitásnak tekinthető. Ahogy korábban is elhangzott, a régi épület esetében az értékfeltárás az első, ezzel párhuzamosan a műszaki állapot felmérése, és akkor utána kerülhet sor a tervezési program összeállítására, ahol a tervező, a műemlékes szakértő és az építész tervező, a műemlékes szakértő és a tulajdonos közösen határozzák meg, hogy mit szeretnének az épületből elkészíteni. Ha ez megvan, utána lehet tervezni.

0: gépeket gyártani. És akkor a tervezés után nyilván az engedélyeztetés következik, aztán a munkára az árajánlatok begyűjtése és a kivitelezés. Ugye a kivitelezésről hallottuk az előbb, hogy vannak hagyományos építéstechnikák, amikre viszonylag könnyű szakember találni, vagy könnyebb, talán pont a népépítészetben használatos zsupolás, sárazás, ezek ilyenek. De egy emléképület az számos más hagyományos építéstechnikát igényel, fakötések készítése a tetőszerkezetben, hagyományos vakolat készítése, boltozatépítés, párkányhúzás, amire talán már sokkal nehezebb szakember találni. És nyilván van egy speciális kivitelezési forma, ezek a restaurálások, ahol művészeti alkotásoknak a helyreállítása történik, illetve ahol nagyon nagy hiány van, az az egyes épületszerkezeteknek a felújítása, padlófelújítás, kőkeretfelújítás, ajtóablakfelújítás, ami tulajdonképpen szakipari munka. Itt nagyon nehéz olyan szakember találni, olyan asztalost, aki hajlandó szétszedni egy ablakot és szakszerűen újra összerakni, pótolva a tönkrement részeket. Ezért sokszor ez is restaurátorok kezébe kerül, ami műszakilag jó megoldás, csak nem biztos, hogy gazdaságos.
1: Ja, mi most a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat apropóján beszélgetünk, és így a beszélgetés vége felé arra szeretném önöket kérni, hogy ajánljanak egy-egy kedvenc műemléket, amelynek most itt lesznek a kapui nagy valószínűség szerint, és érdemes megnézni. Többet is ajánlhatnak.
0: Hát én, ahogy végigböngésztem a listát, ahova én szívesen elmennék, Szegeden láttam egy kerékpáros városnézőtúrát, szintén Szegeden láttam a vasúti irányítóközpontot, Pécsett is nyitva van a vasúti irányítóközpont, Sümegen van több épület nyitva, Pápán is láttunk, hogy ha már Veszprém megyében lesz az országos megnyitó, akkor talán ezeket a helyszíneket érdemes kiemelni, természetesen Veszprémben is, Balatonalmádiba egy építésznek a villáját lehet megnézni. Tehát tényleg sok lehetőség
1: van. Egy építész villája mindig különleges látvány.
0: Ez így van.
1: Zsolt?
2: Én nem böngésztem végig a nyitvatartó vagy megnyitó műemléképületeket, de én két nagyon érdekes kuriózumot mondanék. Egy felújítás előtt álló kastélyt, Ráczkevén a Savoyai kastélyt, hogyha be lehet menni, bármikor érdemes bemenni, és akkor azt is látja az ember, hogy milyen pusztulás után lehet megújítani egy ilyen műemléket. A másik meg Nyugat-Magyarországon a Győri Bencés templomnak a tetőterében nyílt nemrég egy kiállítás, amit nem csak akkor ezen alkalommal lehet megnézni, hanem máskor is, amikor a kiállítás nyitva van. Ennek az a különlegessége, hogy egy barokk templom fölötti tetőteret is meg lehet nézni, padlásteret is meg lehet nézni.
1: És visszatértünk a padlásig. Reméljük a pincét is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Kulturális örökség napjai lesz tehát a hétvégén. Még egyszer elmondom az honlap címet, örökségnapok.gov.hu. Itt tudnak tájékozódni Gunter Zsolt Ibuldias építésznek és Vörös Andrásnak, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnökének, a Kulturális Örökség Napok szervezőjének. Köszönöm, hogy itt volt. És hát a napközben mára elköszön, legalábbis a stáb, de holnap is jövünk. Arról hallhatnak majd, hogy egyre több a roller baleset, mégis kevesebben kötnek biztosítást. Idén ismét meghirdették a biztonság hetét. A mai műsort is a mediaclick.hu oldalon találhatják és hallgathatják meg újra. A mai műsort Gergács Anikó szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence volt. Én további szép napot kívánok önöknek. Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Mindössze 9 éves volt, amikor először ült fel motorra, 14 évesen pedig már Európa bajnok a gyorsasági motoros versenyző Lukács Tomi. Hogy a család mikor eszmélt fel, hogy a technikai hobbin túlmutat a lelkesedés, talán maguk sem emlékeznek. De már az év egyharmadát a 16 éves kamasz külföldön tölti, sok ezer kilométert utazva édesapjával, hogy a világ riválisaitól tanulhasson. De miként élik meg a versenyzéssel járó kihívást a testvérek? Hogy egyensúlyoz az otthonról drukkoló édesanya az aggódás és a támogatás között? És vajon miért nem beszélték le az extrém sportról a fiúkat, aztán a hozzácsatlakozó lányukat? És mi ad lendületet annak az út aki egy személyben lelki mentor, edző, szerelő, de elsősorban nagy családos édesapa. Jó napot kívánok, Belényi Balbarát hallják, az Európa bajnok gyorsasági motoros versenyző Lukács Tomi családját egy házi versenyre kísértem el. Hazai pályán drukkolhatsz a hugodnak, Tomi. Ez azért fura kicsit, hogy te vagy most a leláton, és a család most másért izgul.
2: Igen, nem megszokott, de így is tudom élvezni. Tegnap én edzettem itt, nekem igazából ez volt a lényeg.
1: Milyen érzés a másik oldalon állni?
2: Amúgy nem rossz, tudok segíteni, meg mégiscsak az a nyomás nincs rajtam, ami akkor van, még hogyha próbálom kezelni is, de akkor is ez így sokkal könnyebb.
1: Adtál instrukciókat a hugodnak?
2: Igen, segítettem neki tegnap is, meg ma is.
1: Amit ő hobbiként csinál, mert megtetszett neki, ahogy téged látott a pályán, azt te már hosszú évek óta versenyszerűen űzöd, junior Európa bajnok vagy a gyorsasági motorozás Igen. kategóriájában. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon nincs ellenfeled 16 évesen?
2: Hát ebben a korosztályban most nem fogom azt mondani, hogy nincsen, nehéz összehasonlítani, ugye nem itthon versenyzek.
1: De miért? Mert nincsenek pályák itthon? Vagy mert ez annyira magas kategória, hogy most már a németek, az olaszok, a spanyolok, hát a riválisok?
2: Ilyen kategóriák nem nagyon vannak itthon, a bajnokságok nemzetközibbek. 2 éve volt ez az Európa bajnokság, amúgy elég közel Szlovákiában volt. Azóta volt egy idén Magyarországon, de amúgy csak messzebb voltunk. Csehország, Németország, Olaszország, Hollandia. Itthon nincsen ennyi pálya, hogy egy bajnokságot tudjanak rendelni. De mivel most is ennek a nemzetközi bajnokságnak idehozták az egyik fordulóját, ugye a MotoGP is itt versenyzett idén egyszer, haladunk arra, hogy egyre több verseny lehessen itthon.
1: De ez azt is jelenti, ahogy hallak, hogy sátoros életmód. Tehát, hogy te kevesebbet vagy a budapesti iskoládban, talán magántanuló is lehetnél, és állandóan utazol társad édesapád. Tehát ilyenkor ketté válik a család elég gyakran. Tehát ahhoz, hogy te külföldön edzél, vagy részt vegyél ezeken a versenyeken, a 365 napból hány napot vagy itthon?
2: Nem számoltam össze, hogy sokszor hétvégén nem vagyunk, de néha belelóg hétköznapokba. Olyankor szokott kelleni számolni a hiányzást az iskolában, mert nem vagyok magántanuló. Egy 100 napot vagyok távol.
1: Viseled? Vagy ez annak az ára, hogy te felülhetsz a motorra és elérheted ezeket az eredményeket? Vagy nem ez a legnehezebb ebben a gyorsasági motorozás kategóriában?
2: Én azért viselem, de nehéz sokat távol lenni, főleg amikor még a suliból távol vagyok. Már hozzászoktam.
1: Tehát nem az a stressz, hogy versenyezni valójában, hanem az előtte való logisztika, utazás, pakolás, számítások, iskola, kapcsolódások, és ezeknek a tetrisze.
2: Hát igen, a nevezésektől kezdve az, hogy fölkészüljünk, enni, valót vinni, bepakolni a kocsiba, hogy mindenünk meglegyen.
1: Gyakorlatilag egy nagy lakóautótok van, a hátuljában ott a motor, elő meg az ágyak, tehát ti ezzel vándoroltak.
2: Hárman lakunk benne, én, apa meg Laci a szerelő. Már egy éve így járunk együtt hárman, és jól működik.
1: Lukács Zsolt 9 évesen felültette a fiát a motorra. Mi volt a motiváció?
3: Az, hogy ügyes legyen. Nem versenyezni kezdtünk, csak sportágválasztóra mentünk, és még mielőtt beértünk volna, a parkolóban volt a motoros bemutató, mert ugye ott volt hely, és ezért ott ragadtunk, így indult.
1: Ez gyerekkori álma önnek is, vagy hogy képes ennyire 210%-on Tomi mögött állni? Mert ön fogja a kezét, ön építi fel, és hát ön hiányzik a családból, mint motor és mint családfenntartó.
3: Először is igyekszem ezért a többieket is bevonni, amennyire lehet. De egyébként én motoroztam, 10 pár éves koromban crossoztam, versenyeztem, tehát ez benne volt, de utána én teljesen más sportot üztem, és szerintem az, hogy milyen sport, az mindegy, az mindegyik a személyiségfejlesztő, tehát az a mentalitás, amit itt megtanul, az hasznára fog válni.
1: Azt, hogy extrém sportban csinálja ezt, súlyozottan többet tanul?
3: De azt gondolom, hogy igen, tehát olyan szituációkban van, amiben azért az átlagember nincsen. Tehát, hogy minden helyzetből fölkelni, minden kudarc után újraindulni, ez valahol egy monoton sport. Tehát oké, hogy rengeteg úszatás, különböző helyekre megyünk, de maga...
1: Meg egy kicsit magányos is talán, nem?
3: Nem, azért meg kell küzdeni a többiekkel, aha, tehát egy lakó, egy lehet az első. És ezáltal a perfekcionizmus, mondjuk ahány kör van, hogyha 17 kör, akkor 17 körön keresztül professzionálisan megcsinálni, az egy nagyon mentálisan erősítő.
1: Amikor beveszi Tomi ezt a kanyart, nem tudom, hogy hány kilométer per órás sebességgel, de leír a térde, bődületesen veszélyes ez a sport. Hogy tudja a félelmeit sútba tenni?
3: Nem tudom, szerintem az izgalom, a szurkolás emeli a félelem fölé, nem tudom. Én kontaktsportot csináltam, nekem ez nem olyan extrém, mint mondjuk az anyukának.
1: A kontaktsport, mint a röbbi?
3: Igen, ott törtek a térdek, a kezek, a minden.
1: Tehát nem ismeretlen az, hogy veszély van, adrenalin löket.
3: Az tény és való, hogy az utca nagyon veszélyes, ott biztos nem engedném motorozni.
1: Tehát Tomit engedi a pályára?
3: Sokkal inkább, mint az úton. Egyébként védőfelszerelés, ég és föld, mint amikor én motoroztam, légzsákos ruháktól kezdve a ilyen-olyan karbonprotektor, meg minden, tehát nagyon sok különbség van 20-30 évvel ezelőtti ruhákhoz képest, és a pályák is egyre biztonságosabb.
1: Anyuka azt mondta, hogy nem is akarja tudni, hogy mennyivel szágult Tomi, de ön elárulja?
3: Ha nézi a közvetítést, akkor láthatja, meg kiírják. Eddig azt mondom, 2-20, 2-25, az volt a max.
1: Hátborzongatóan magas.
3: Még sajnos csak közép kategória.
1: Sajnos.
3: Mert amit csinálnak a MotoGP-ből, az a 350, ez tényleg embertelen. Én bízom benne, hogy odaérünk másodszor, meg hogyha odaérünk addigra, ezt kicsit észszerűsítik, mert tényleg nem embernek való.
1: Lili, már itt vannak az időmérő edzések, és most nem a Tomi fog versenyezni, hanem a húga, Lili. Ez a te motorod? Most beregtett a Tomi és az apukád?
4: Igen.
1: Rózsaszín fogója.
4: A pályáknak szerelője csinálta nekem a motort.
1: Egészen félelmetes a látvány. Egyik helyről a másik robognak át, teljes menet felszerelésbe a fiatalok. Lászár középigérő, csizma, térdvédő, egy bőrruhába kell beöltözni, mint egy szkafander. Mennyire kényelmes ez?
4: Amúgy kényelmes, hogyha nincsenek meghajolva a protektorok, csak hát meleg.
1: Milyen volt az időmérő? Kipróbáltad a pályát?
4: Az időmérő még nem volt meg, de hogyha ugyanezzel a tempóval megyek, akkor negyedik leszek.
1: És hol van lehetőséged ezt gyakorolni?
4: Tegnap kijöttünk, és végig gyakoroltunk.
1: Apa, anya kint van, de nem tudom, miért szurkoltok, hanem az egész család csak neked. Milyen érzés ez?
4: Hát fura. Szokatlan, hogy nem Tomi a középpont most.
1: Szokatlanul bizsergető és jó.
4: Igen.
1: Mert hogy Tomi már nemzetközi színekbe versenyez, tehát ő itt már el sem indul.
4: Nem indul, de nekem nagyon sokat segít, mert elmondja, hogy hol, mit csinálják.
1: Miért jött neked a motor?
4: Egyszer elmentem a bátyám edzésére, és megtetszett a szágúdás. Gondoltam kipróbálnom, és aztán beleszerettem.
1: Anya nem kapott a szívéhez, hogy most már kettőtökért kell izgulnia?
4: De.
1: Nem akart lebeszélni?
4: Nem.
1: Miért nem?
4: Gondolom azért, mert hát hogyha ezt szeretem, akkor nyugodtan. Menő, hogy lány vagyok, és ezt a sportot űzöm.
1: A sok-sok fiúk között leszel az egyedüli lány. Nem sokan vállalkoznak 13-14 évesen egy ilyenre.
4: De most annyi lány jelentkezett, hogy külön csapatot indítanak, és 8 lányjal fogom megméretetni az erőmet.
1: Ez egy vagány hobbi marad, vagy neked is vannak nagyra törő terveid?
4: Hát szerintem csak hobbi.
1: Mert látod, hogy mi minden küzdelem van ebben a Tomi után?
4: Hát sokat nincsenek otthon, és nagyon sok a stressz. Nekem elég az, hogyha hetente egyszer elmegyünk valahova, vagy hogyha kimennek Olaszországba, akkor én is megyük velük, és akkor így látom.
1: Na jó, hát akkor hajrá, Lili, drukkolunk neked. A családnak mindig ez a hétvégi programja, hogyha van valahol futam, akkor drukkolnak.
5: Tegnap Tomi is pályára ment, hogy legalább a gyakorlás meg legyen neki, és mivel Lili versenye, ezért jöttem én is most erre ez a hétvégére, de amúgy nem szoktam minden hétvégére elutazni, eleve kikészít ez a hangzavar, az én világom.
1: Hát nem csak a hangzavar, hanem a nézni, ahogy bedőlnek a motorosok, és minden egyes kanyarban súrolja a térdük a pályát. Nem tudom, hány kilométer per órával vesznek be egy-egy ilyen kanyar, de szerintem anyai szívvel ezért ezt nehéz nézni.
5: Hát látni a fejlődést, látni, amikor óvatosak.
1: Most megy éppen, Lili.
5: Látni, amikor már fölmelegedett a gumi, már érzi a kanyart, már bátrabban mer menni.
1: Te vagy a legidősebb gyermek, te már felnőtt vagy, 19-20 éves?
4: 20.
1: Vissza tudod idézni azt az időszakot, amikor az öcséd, középső testvéred elkezdte a motorozást?
4: Én még általános iskolába jártam, 13 éves lehettem, és egy kis motoron ment akkor még arra. Én is ráültem néha, mert nekem nagyon kicsi volt már, és
6: akkor még nem gondoltam bele, hogy ez egy kis hobbinál komolyabb lesz, meg hogy egy nagyobb motorokra fog felülni.
1: Kettőt pislogtatok, és rájöttetek, hogy ez mivel jár. Mikortól volt ez már érezhető, és okozott-e feszültséget a családon belül, hogy már nagyon sokat vannak távol, ugye édesapátok az, aki állandóan őt kíséri, tehát mondhatni ő a menedzsere, ami azzal jár, hogy hát apa nincs.
6: Nem volt szerintem egy egyértelmű áttörés, hanem teljesen fokozatosan egyre többet voltak távol, elkezdtek versenyekre járni, külföldi versenyekre járni. Nem kérdezték meg mindenkitől, hogy akkor mit szólnánk ahhoz, hogyha profi versenyző lenne belőle egy nap, mert egyszerre egy lépést tettek meg. De egy darabig számoltam, hogy hány évben nem voltak itthon a születésnapomon sorozatban, az utolsó háromnál biztosan, és ezek sosem estek jól, meg családi programok. Húsvét az rémlik, hogy onnan rendszeresen el kell menniük. Néhány éve mindenképpen érzékelem, hogy nagyon sokat vannak távol, és nem csak az, hogy távol vannak, hanem ugye ez arra az időszakra is hatással van, amikor viszont itthon vannak, mert hát komoly versenyeken vannak már mostanában, és ez sok feszültséget okoz.
1: És miután elutaznak, akkor nincs egy nagyon nagy űr?
6: Hiányérzet ez ritkábban érzek, mint megkönnyebbülést.
1: Miért van vajon ez?
6: Ez valószínűleg a nagy kontraszt a készülődés napjaihoz képest és a hirtelen nyugalomhoz képest, de hogyha már tényleg ilyen nagyon profi versenyző lenne, és mindent összekészítenének nekik nem kéne napokat tölteni, azért pakolnak, és emiatt idegesek, akkor nyilván a hiányérzet lenne erősebb. Szerintem hozzászoktam már, és nem várok ilyeneket, hogy most akkor pótoljuk be az elmúlt hónapokat. Ez tud fájó lenni, de közben meg azért azt látom, hogyha elengednék a dolgot, akkor nem tudnának elmenni következő versenyre. Szóval minden legidősebb testvér vagy idősebb testvér azon átmegy, hogy ó, most itt van egy kisebb gyerek, aki a figyelem felét most így hirtelen elveszi, amin azért túlteszi magát, remélem minden idősebb testvér, ez pedig ehhez igazából nem tudom, mennyire lehet tényleg hozzászokni, mert én elfogadtam, hogy ez van.
1: Két lány testvér össze tud zárni, össze tud kapcsolódni ebben? Bár mondjuk tudom, hogy a húgod is ráül arra a motorra.
6: Igen, mivel hogy ugye ő is azért még kicsi, ő sokkal inkább a pozitív oldalát látja, mert ő tényleg elvezi, amikor elmennek motorozni. Kevesebb versenyén meg programján vagyok ott, mint lehetne, mert tavaly érettségiztem, meg azóta én is csinálom a saját dolgomat, de amikor itthonról nézzük, vagy esetleg én is ritkán elmegyek velük, akkor drukkolok neki.
1: Tudsz szívből drukkolni.
6: Persze, én nagyon büszke vagyok rá.
1: Versenysportoló van a családban, ez lehet akár átlagos is, de az, hogy extrém az a sport, illetve szépek az eredmények, az nem tudom, hogy mekkora kihívás a hétköznapokban.
7: Ez egyre több külföldi utazás igényel, iskola évben is, nyáron is, hosszú hétvégék, egész hetek. Most hétfőn estek haza külföldről, és szerdán indulnak máshová külföldre, napokra.
1: És akkor ebben a másfél napban megszeretgeti, és el tudja egy kicsit tölteni őt?
7: Szeretném, de nem igényli, örül, hogy találkozhat a barátaival, intéz mindent, 16 éves, azt azért tudja, hogy az itthoni feladatai azok megvárják.
1: Tehát kap még feladatokat emellett.
7: Hogyne, azt nem engedtük el se az iskolát, nem ment át egyéni tanrendbe, nem ment át sportiskolába.
1: Teher alatt nő a pálma?
7: Igen, szívesen főz magának, reggel mindenképpen van, hogy ebédileg is, mert hogy izmokat kell felszednie, tehát ő még edzeni is eljár az edzőterembe, akkor ő számolja, hogy hány gram fehérjét tegyen, milyen forrásból. Van, hogy ő süti meg magának a húst, tehát úgy tűnik, hogy ami saját indítatása, azt megoldja, az belefér neki.
1: Ő ezt szereti, sosem volt kérdés, hogy felhagyjon vele.
7: Egyelőre nem merült fel, hogy abba hagyja, mert úgy építik magukat, hát a férjemet is hallom, amikor minden egyes tized másodpercnek örülnek, hogy látják a fejlődést, mindent megtesznek, és Tomi sem a dobogó tetejéről érzi mindezt, mert ha kategóriát váltanak, ha versenysorozatot váltanak, ha csapatot váltanak, változáshoz az eredményekben, de szívesen csinálja ezt.
1: Ez szülői menedzselés nélkül nem megy.
7: Hát egyelőre a férjem menedzseli, de hát neki meg a saját munkája mellett ez egyre nehezebb, hol az éjjelekbe, hol a nappalukba, hol távolról, hol szálakat mozgatva, valamilyen szinten meg tudja oldani, egy kis saját céget vezet.
1: Sose gondolta azt, hogy erről le kellene beszélni őket?
7: Lebeszélni nem. Láttam már egy-két balesetét, tudom, hogy érőfelszereléseket hol, tudom, hogy milyen hibákkal tudnak elkövetni, de abból mind fejlődnek.
1: Szeretném azt az érzést felidézni, amikor anyaként végignézik, kirepül a fia a pályáról.
7: Én ebben viszonylag higgadt vagyok, mert az ember összeszorul egy pillanatra, amikor külföldön történt, ott se voltam, tehát nekem itt vannak a lányok, a ház, a háztartás, a munka. Sokszor nem is vagyunk napi kapcsolatban, amikor külföldön vannak. Volt, amikor egy későbbi interjúból tudtam meg, hogy is is volt az a baleset, volt, amikor direkt nem szóltak, hogy eltörte valamiért csak másnap, amikor már túl voltak a kórházon. Úgysem tudnék messziről mit csinálni. Én is szereztem nagy motorjogsit, amikor a legnagyobb gyereke voltam terhes.
8: Tehát pocakkal szereztem jogosítványt.
7: Mert mikor máskor, meg később nem fogok jogosítványt szerezni, de én azóta sem motoroztam. Akkor föl nem fogtam volna, hogy majd 16 évesen, nem tudom, 200-zal fog hasítani a versenypályán. Úgyhogy igen, ebbe úgy belesodrottunk, hogy jó van, a férjem ezt felvállalta, vitte edzésre, és akkor idővel ez komolyodott.
8: Aztán vitte a lányát is, ment a Hugica is.
7: Igen,
8: velük.
7: Aki nagy csoportos óvodás volt, azért ő is belekóstolt ebbe, ő is motorozgat mai napig. Hát ha valami olyan történne, akkor biztos, hogy magam hibáztatnám, hogy ebbe engedtem a családot belesodródni. Belegondoltam, hogy mi lenne, hogy oda csapnék az asztalra, hogy na ez tovább nem. Folytatnák, mert őket annyira elkapta a gépszi, mert annyira építik fel, és annyira látszik a fejlődést, meg nagyon sokat dolgoznak azon, hogy támogatás legyen, hogy nemzetközileg vegyék észre, mert van benne potenciál, és a férjem csillogó szemmel tudja nekem mondani, hogy most ő a legfiatalabb a versenyen, de benn volt az első 10 között, ez nagy dolog, mindenki tudja, hogy ezt a motort éppen most pár hete kezdte el csak kipróbálni, tehát vannak objektívebb szemlélők, akik ezt generálják, ezt a lelkesedést, mert hát valahol a motorsportba kellenek kis padavanok, akikből majd lehet valami.
8: Van neked egy nővéred is, ő nem motorozik egyáltalán. Most ő a kakukktojás?
2: Ebből a szempontból egy kicsit igen. Hát ő nem ilyen irányba ment. Ő idősebb, mint én, elkezdem a motorozást, akkor ő már valójában nem nagyon tudta volna, ha akarta se volna, mert már az késő.
8: Mennyi idős voltál? 9 talán, amikor először ültél a motoron? Emlékszel arra a pillanatra?
2: Nem, mert nem is így kezdődött. Szerintem, ahova jártunk, ott voltak versenyzők is, és szerintem azt szívott engem be, hogy ott vannak, akik ügyesebbek, gyorsabbak, csak én is az akarok lenni. És akkor végül elmentünk, akkor nagyobb motor.
8: Azt mondod, hogy azért az motivál, hogy te akarsz a dobogó legfelső fokán állni.
2: Én szerintem, hogyha az ember nem hiszi el magáról, vagy nem tudja elképzelni magáról, hogy megtörténik, akkor nem fog soha megtörténni, mert mégiscsak hinni kell magunkba, anélkül nem megy. Az, hogy tudni is kell megcsinálni, az egy másik dolog, de szerintem az a mentális része, hogy elhiggyem magamról, hogy meg tudom csinálni, az fontos.
8: Ki segít neked a mentális felkészültségben, mert te édesanyád azt mondta, hogy nincs külön pszichológus, még ebben a kategóriában sincs. Ki az, aki erőt tud adni akkor, amikor mondjuk van egy baleseted, és hónapokig a regenerálódása fontos, és nem is ülhetsz fel a motorra, vagy amikor beletettél minden energiád, és 15. lettél, nem tudom, van-e ilyen, de nyilván nem mindig állsz a dobogó valamelyik fokán.
2: Először nálam kezdődik, hogy én átgondoljam, mit rontottunk el, vagy mi nem ment úgy, ahogy terveztük, vagy ahogy kellett volna neki. Ugye nyilván apa, anya segít sokat ebben a részében is, de a legfontosabb az én vagyok, hogy én rendben legyek a gondolataimmal, és így helyre tudjam ezeket rakni.
8: De gyerek vagy, hát valaki ezt felnőttként sem tudja kezelni. Ezt hogy tanultad meg?
2: Szerintem csak így megszoktam, vagy nem tudom, mivel muszáj tudnom kezelni ezeket, főleg egy verseny előtt, hogy ne izgoljam túl, mert az nagyon elrontja a teljesítményét az embernek.
8: És kudarc után felállni?
2: Utána csak dolgozunk, amilyen keményen csak tudunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és hogyha jól sikerül, és látjuk a fejlődést, akkor az egy jó érzés tanulni a hibákból, kikalapáljuk, és akkor már működik.
8: Azt vettem észre, hogy mindig több eszemben beszélsz. Dolgozunk, küzdünk, tehát apával együtt csináljátok ezt?
2: Igen. Apa, szerelő, meg csapattársak, csapat vagyunk, ez nem egy egyéni sport igazából. Az egy dolog, hogy egy valaki ül a motoron, de ez egyedül nem lehetséges.
8: Nem apának akarnak itt teljesíteni?
3: Ez ad is, ez nem csak elveszt. Az élmény most is, hogy Lili megy, az, hogy ő másodperceket javult, ez olyan élmény, és megkapom visszajelzést is Lilitől és Tomitól is, hogy jó volt, hogy örül neki, amikor múltkor voltunk Kecskeméten, meglett az új motorja, és abban nagyon-nagyon nagy melegben levinni, izzadni a bőrruhába, és azt hittem, hogy azt csak miattam csinálja, és amikor utána mondja, hogy apa, nagyon örülök, hogy sikerült, mert ment egy jó időt, és az ettől megy.
8: Nem apáért van ez?
3: De Tomi nem annyira, Lili inkább. A edzőnek egyébként mindig az a dolga, hogy megtalálja a motivációját a versenyzőinek. Ez alap.
8: Tominak mi a motivációja vajon?
3: Hát ez jó kérdés, de biztos, hogy nem annyira nekem akar megfelelni, azt rászadják.
8: A dobogó legfelső fokán állni, nem talán?
3: Igen.
8: És Lilinek apa öröme?
3: Apával, igen. Akarat ellenére nem voltam volna benne. De így, hogy ez így passzol, így win-win, nem?
8: Ez egy közös minőségi idő.
3: Igen. Reggeltől estig, hát most itt aludtunk. Hazamehetnénk egy óra, de itt ez sokkal jobb. Nem teljesen hibátlan, ezzel én is tisztában vagyok. Azért van, amiből nincs visszaút. Az ember valamiből befektetett valamit, akkor azt szeretné végigcsinálni. Ez szerintem egy normális igény. Van kompromisszum, ez nem kérdés. De közben azt kell nézni, hogy mi van a mérlegnek a jobbik felében.
8: 14 évesen az ön fia Európa-baj. bajnok volt a gyorsasági motor versenyen.
3: Igen.
8: És ennek még nem látjuk a végét.
3: Ez a trendvonal most a MotoGP-ben mutat. Az a motoros világbajnokság. Tudni kell abba hagyni. Ugye itt a kategóriákat most még olyan gyorsan lépkedik, mint ahogy a cipőket cserélgetik a gyerekek. És hogyha a következőt nem üti meg, akkor el kell gondolkodni.
8: De közben meg azt látom, hogy két lábon a földön állnak, és igenis fontos az iskola, hogy ne adja fel azt az oldalt se, hogy legyen diplomája. Tehát olyan, mintha mindig dolgozzál egy B-terven is.
3: Szükség van rá. Mi van akkor, hogyha nincs hozzá erőforrás? Illetve nem fog 60 éves koráig motorozni, kell egy szakma, kell a tudás. A másik meg az, hogy érvényes ma már minden sportra, nem csak a motorsportra, hogy okos, intelligens versenyzők tudnak nyerni.
8: Belebújnál a fiatal motoros versenyző öcséd Tomi bőrébe?
6: Szerintem szívesen kipróbálnám, de semmiképpen sem hosszú időre, mert azért ez nagyon sok stresszel jár, de azt szívesen megtapasztalnám egyszer, hogy milyen érzés egy távoli pálya mondjuk Spanyolországban átmenni a célvonalon, felállni a dobogóra, aztán ott örülni, meg szép helyeket látnak, az az, ami még vonzó, viszont biztos, hogy nem csinálnám ezt hosszú távon. 9 éves kisgyerek csak úgy ráül egy motorra, és egyszer csak azon kapja magát, hogy versenyző, élsportolónak lenni, az sem egyszerű, inkább abban támogatnám, hogy hobbiként üzze azt a dolgot.
8: Azzal foglalkoztál már, hogy hárman vagytok testvérek, a nővéred egyáltalán nem motorozik, a húgod is hobbi szinten, tehát óhatatlan, hogy az a figyelem, és minden dolog, ami ezzel jár, azt hatványozottan kapott. Ez teher a válladon?
2: Ez egy kicsi extra teher. Van, amikor nem tudunk ezeken a dolgokon gondolkozni versenynek a pillanatában, de ezt nem lehet megtagadni. Néha ez nehéz, de kezeljük. Család, én meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy elérjem azt a szintet, tehát a legtetejét. Bizonyítsam, hogy visszajöjjön az a befektetett erőforrás. Szerintem most jó úton járunk, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy eljussunk oda.
8: Nem lehet a három gyermeket ugyanúgy szeretni, és nem is egyformák, és nem is ugyanabban jók, de hát mégis a három gyermekből kettő motorozik, ez közelebb áll önhöz. A nagylány, aki nem motorozik, ő miben tud kiteljesedni, vagy mi az, amiben meg ő mögé lehet állni?
3: Művészlélek, humán gondolkodású, épp ezért kicsit összeegyeztetetlen a motorsporttal, de egyébként részt vett benne, Lilinek a logóját tervezte, Tominak a logóját tervezte, abszolút benne van a jövőben is az, hogy amiket csinál, annak lesz köze ahhoz, amit ők csinálnak. Ez megint az én dolgom, feladatom, hogy próbáljam úgy bevonni, ahogy ő neki jó.
8: Az egyensúlyt párkapcsolatban hogy tudja visszahozni? Mert gyerekekről beszélünk. Ezek a gyerekek azért kirepülnek. Erre is kell tudatosan figyelni már most? Vagy most türelem, kivárás, és majd eljön a mi időnk is.
3: Ember mindig azt hisz, hogy jobb lesz, de remélem, hogy igen. Nyilvánvaló, nincs meg az egyensúly, ez nem egészséges, ezzel én tisztában vagyok. Remélem, hogy a sikerek őt is büszkeséggel töltik el, és én bízom benne pont az intelligenciája miatt. Jó kapusnak van szerint.
8: Tomi, azt mondod, hogy látod magad a dobogó legfelső fokán, de apaként látod-e azt, hogy esetleg a gyermekeid közül valakit rárakod erre az útra, hogy versenyezzen? Nem feltétlen motorban, és nem feltétlen extrém sportban, de bármi másban.
2: Mivel én benne vagyok már egy jó ideje ebben a versenysportban, én úgy vagyok vele, hogyha a gyerekem akármilyen sportot, akármilyen szinten szeretne űzni, azt én teljes szinten, amennyire csak tudom, én azt támogatom. Amit ő akar csinálni, én nem fogom erőltetni, hogy ő is motorozzon, hogyha ő labdasportot szeretne űzni, akkor azt fogja, bízok abba, hogy az ember megtalálja azt, ami a legboldogabbá teszi, és az a legfontosabb.
1: Kedves hallgatóink, a gyorsasági motorversenyző Lukács Tomi legközelebb az olaszországi Cremonában versenyez ezen a hétvégén, innen is szurkolunk neki. Mi pedig búcsúzunk, a mai adásunkat meghallgathatják a világhálón, a www.mediaclick.hu oldalunkon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő riportert Bellini Barbarát hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karmításúra. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink, ma délben az Őrbottyáni Református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Őrbottyán Pest vármegye északkeleti részén fekszik. A középkori eredetű Őrszent Miklós és Vácbottyán egyesülésével jött létre 1970-ben. Az egykori Őr vagy Kisszent Miklósi település részen inkább reformátusok, a Vácbottyániban pedig evangélikusok és katolikusok élnek. A 18. század elején, az ellenreformáció idején a reformátusokat megfosztották templomuktól, és 65 éven át lelkipásztoruk sem lehetett. Saját önálló templom építésére 1800-ban nyílt lehetőségük, amely helyett a ma is látható templomot 1936-ban Sikó Zoltán parókus építtette. 1989-ben Fekete Péter lett a gyülekezet lelkésze, aki átvette a részleges vagy teljes ellátásra szoruló gyermekek otthonának vezetését. Hitét nem csak elméletben élte meg, hanem önfeláldozó segítésben, fizikai munkában is kiteljesítette. 1994-ben a gyülekezetnek családjával együtt 55 kilós harangot adományozott, amelyet Gombos Miklós öntött helyben. Fekete Péter 1996-ban 37 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. Ma, születésének évfordulóján, az ő emlékezetére szól az Őrbottyáni Református templom legkisebb harangja.
0: Dél van.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot az Európai Unió szívébe, az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerint.
1: Lemaradóban vagyunk az oktatásban más országokhoz képest. Az ok elsősorban a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások változása.
2: Veszélybe került a magyar és a fővárosi szállodahajózás a Duna tartósan alacsony vízállása miatt. A kiesés a kapcsolódó szolgáltatásokat is érinti.
1: Önkormányzati bérlakásba költöztet jövedelemmel rendelkező hajléktalanokat a Miskolci Vöröskereszt. 5 év alatt 10 ember már új életet kezdhetett. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt a PISA felmérés kapcsán az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést.
3: Lemaradóban vagyunk a nemzetközi környezethez képest az oktatásban, mutatott rá Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kifejtette, hogy a problémák mögött elsősorban a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása áll, amelyeket a túlkontrollált magyar rendszer még tovább erősít. Ezzel szemben példaként említette az angol oktatást, ahol a 2010-es reformuk óta sokkal nagyobb autonómiát adnak az iskoláknak. Lannert Judit kiemelte, hogy az angoloknál nagy fókuszt helyeznek a szövegértés fejlesztésére. Szerinte ezt kellene erősíteni Magyarországon is.
4: És ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán vagy fizika órán.
3: Lannert Judit rámutatott, hogy a világszerte tapasztalható romló tendenciák leginkább a legjobb társadalmi gazdasági hátterű gyerekek körében figyelhetők meg. Ez azt jelenti, hogy a közösségi média hatása már a középosztály gyerekeit is lebutítja, ma már a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű családok gyerekei is ugyanolyan problémákkal küzdenek. Hozzátette, világszerte egyre kevesebbet beszélgetnek a szülők a gyerekekkel. Ezzel szemben pozitív példaként említette Írországot, ahol a gyerekek 83%-a számolt be arról, hogy a szüleikkel folyamatosan beszélgetnek az iskolai problémáikról.
4: Én azt gondolom, hogy a szülők az egyik legfontosabb partnerünk ebben a csatában, ugyanis a kora gyermekkori szakasz nagyon fontos. Hogy ott mi történik, az megalapozza abszolút, ami később történik. Tehát azt, hogyha már nagyon kicsi gyerekek kezébe odaadjuk a kütyűt, annak nagyon káros hatása van. Nem tudja majd értelmezni a barátainak az arckifejezését, nem tudja az érzelmeit majd kontrollálni. Egyébként is azt látjuk, hogy a gyerekek kevesebben beszélgetnek. Hát én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos üzenet az, hogy a szülőkre jobban kell támaszkodni, segíteni kell őket, és azt, hogy már az alapoktól, tehát a kora gyerekkortól sokat kell beszélgetni a gyerekkel, mesélni kell vele.
3: Lannert Judit a tankerületi központok átalakításáról azt mondta, céljuk, hogy azokat koordináló szerepbe tereljék. Az önkormányzatokat bevonják a tanácsok munkájába, a Klebersberg központot pedig központi irányító helyett kutatófejlesztő háttérintézményi alakítsák át.
1: Balogh Zoltán szerint ő abban a tudatban javasolt a kitüntetésre 2016-ban Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykori igazgatóját, hogy vele szemben nincs kizáró ok.
2: A volt miniszter jelenlegi református püspök arra reagált, hogy Magyar Péter kormányfő őt nevezte a javaslat felelősének, hangsúlyozva, hogy Balogh Zoltán tudott a férfi ellen zajló hatósági vizsgálatokról. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, az indítvány szakmai és erkölcsi ellenőrzésen nem az ő feladata volt, később pedig azonnal vizsgálatot kért, miután civil források jelezték neki a gyermekotthonban történteket. Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt az ügyről azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki.
1: Hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki az Orbán kormány egyik korábbi államtitkárát, erősítette meg a Telex megkeresésére a rendőrség.
2: Az RTL híradó értesülése szerint előzőleg az államtitkár olyan dolgozók kirúgását hagyta jóvá, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt. Büntetőügy azt követően indult, hogy tavaly ősszel kiszivárogtak 200 ezer felhasználó adatai.
1: Korábban nem tapasztalható feszültség és bizonytalanság van az ügyészségen. Erről a legfőbb ügyész helyettese beszélt.
2: Lajtár István szerint ez immár a szervezeten kívül is érzékelhető. Azt mondta, olyan képet kell mutatniuk a társadalom felé, amely világosan üzeni, az ügyészség mindenkire kiterjedően részrehajlás nélkül végzi munkáját. Az új legfőbb ügyészt Baka András köztársasági elnök nevezi majd meg, az augusztus 25-i hatállyal távozott Nagy Gábor Bálint helyére.
1: Az Európai Bizottság elnöke szerint áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az EU társult tagságot ajánlana Kanadának. Pap Roland összefoglalója.
5: The 12th of April, the day Hungarian people took their future in their hands.
6: Április 12-e az a nap, amikor a magyar nép a saját kezébe vette jövőjét. A demokráciát választották, Európát választották. Az évekig tartó demokratikus lecsúszás akkor fordulatot vett. A korrupció és az állam megszállás elleni küzdelem felgyorsult. Valódi előrelépés történt az alapjogok és az akadémiai szabadság terén is. Már most több milliárd eurónyi befektetés szabadult fel.
7: Mondta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében, ahol az elmúlt évek eredményei mellett számos új kezdeményezést jelentett be. Indítványozza az Európai Biztonsági Tanács létrehozását, hogy a tagállamok gyorsabban tudjanak reagálni, például az orosz drónok és szabotázsok okozta fenyegetésre. A bizottság elnöke hosszan beszélt a mesterséges intelligencia okozta kihívásokról és veszélyekről is. Szerinte nem kell Európának legelsőnek lennie az EMI fejlesztésekben, de nekünk kell azoknak lenni, akik a legnagyobb értéket teremtünk belőle.
6: Szeretném-e, ha az orvosom mesterséges intelligencia alapú hozzáféréssel rendelkezne minden olyan adathoz, amely a legjobb diagnosztikai vagy kezelési döntés meghozatalához szükséges? Igen, természetesen. De szeretném-e, ha az orvosom egy EMI által támogatott robot lenne? Nem. Természetesen nem. A lényeg, hogy a mesterséges intelligenciának támogatnia kell az orvosainkat, nem pedig lecserélni őket.
7: 13 éves kor alatt beszeretnék tiltani a közösségi média hozzáférést az egész EU-ban. 15 éves kor alatt pedig csak korlátozott hozzáférése lehetne a gyerekeknek. A tervezett részleteit holnap fogják bemutatni. A globális felmelegedés okozta károkról is beszélt Ursula von der Leyen.
6: Ez a nyár az igazság nyara volt. Kontinensünk szinte egyetlen része sem úszta meg. Olyan kulcsfontosságú folyók, mint a Duna, a Rajna és a Garonne a szemünk láttára tűnnek el. Több mint 35 ezer többlethalálozás volt a hőhullámok idején. Az idősek otthonai és a kórházak veszélyes mértékben túlhevültek, és mindez csupán ízelítő. Ezek voltak a valahamért legforróbb nyári hónapok, ám valószínűleg a leghűvösebbek az elkövetkező évekhez képest.
7: Ursula von der Leyen megígérte, hogy a következő hónapokban tök jobb szabálytervezetet is benyújtanak, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a hatások csökkentését is célozzák. Ezekkel a klímakárok okozta biztosítások rendezését, a vízi közművek javítását és a hőhullámokra való jobb felkészülést is segíteni fogják.
1: Idén is médiumok és állami intézmények alapítványai vannak a felajánlott adó 1%-ok legnagyobb kedvezményezettjei között. Ismét fellángoltak a viták, hogy a sajtó támogatása a civilek rovására megye, és hogy át kell gondolni az egész rendszert. Dercsényi Dávid összefoglalója.
8: 2025 után ismét a Partizán és a Telex kapta a legtöbb felajánlott adó 1%-ot. A Partizán most megelőzte a Telexet, 577 millió forintot gyűjtött, míg a Telex 543 millió forinttal lett a második. A harmadik az Országos Mentőszolgálat lett 441 millió forintnyi felajánlással. A Kossuth Rádió reggeli műsorában a felkelőben a médiafórum elnöke Bognár Éva kiemelte, hogy a médiumok támogatása is közcélt jelent, mert a demokratikus berendezkedés alapvető elemét jelentik.
9: Egy független médiaszektor, ami kialakult itt az elmúlt időszakban, arra vigyázni kell, az egy fantasztikus dolog. Nem csak közvetlenül ezeket a szerkesztőségeket támogatják, hanem áttételesen az államnak az átlátható működését is.
8: Bognár Éva szerint egy harmadik, a médiának szánt adó 1% felajánlásának lehetőségével elkerülhető lenne a sajtó és a civilek szembeállítása. A nagy médiumok támogatási kampányai szerinte növelik a társadalom adótudatosságát is. A Nonprofit Információs és Oktató Központ igazgatója, Gerencsér Balázs pedig arra mutatott rá, hogy a felajánlható adó 1%-oknak csak a feléről rendelkeznek az adózók, és ez nem nőtt az utóbbi években.
10: Amit mi is reméltünk, hogy a média bekapcsolódásával, hogy ők alapítványa is bekapcsolódnak, esetleg növekszik a torta, ez nem következett be.
8: Sőt, az adóváltoztatásokkal, mint amilyen a három gyerekes anyák adómentessége, jövőre biztos esni fog a felajánlott összeg. Szerinte is át kéne gondolni az egész rendszert, mivel a legnagyobb kedvezményezettek körében a médiumok mellett állami intézményeket, például kórházakat támogató alapítványok vannak, ők szintén nem civilek. És az utóbbiak óriási versenyhátrányban vannak ebben a rendszerben.
0: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
1: Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett.
2: A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi tó közelében zuhant le. Az incidens vizsgálata és a drón további elemzése még folyamatban van, közölte a litván védelmi miniszter.
1: Washington sosem ajánlotta fel Moszkvának az ukrajnai helyzet rendezését cserébe az irániért, közölte Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter.
2: Lavrov szerint alaptalanok a sajtóban megjelent találgatások egy esetleges geopolitikai csereüzletről. Az eféle alkudozás ugyanis nem tartozik Oroszország eszköztárába, hangsúlyozta. Moszkva kész a tárgyalásokra Ukrajna ügyében, a hadműveleteket azonban az egyeztetések idejére sem állítják le. Hozzátette, bár Oroszország nyitott a kompromisszumokra, határozottan elutasítja a NATO további terjeszkedését, és prioritásként kezeli az oroszhajkú lakosság jogainak védelmét.
1: 40 ezer csaknem egy tonnás bombát adna el Izraelnek az Amerikai Egyesült Államok. A 2,8 milliárd dollár értékű harci eszközök beton és vas szerkezeteken is képesek áthatolni. Az izraeli hadsereg ilyen bombákat vetett be korábban Gázában és Libanonban is. Márta Renátó összefoglalója.
12: Az MK-84 és a BLU-117 típusú nehéz bombákat tartalmazó több milliárd dolláros fegyvercsomag értéke a Washington Post információi szerint meghaladja az előző Biden kormányzat idején Izraelnek eladott valamennyi hasonló fegyvercsomagét. Az ezen típusú nehéz bombák leszállítását Joe Biden elnöksége alatt felfüggesztették, mivel bevetésük a sűrűn lakott területeken túl sok civil áldozatot követelt volna. Donald Trump elnöksége kezdetén feloldotta ezt a felfüggesztést. Az izraeli hadsereg a gázai háború első 6 hetében olyan területeken is bevetette ezeket a rendkívüli pusztító fegyvereket, amelyeket Jeruzsálem korábban a civilek számára biztonságosnak jelölt meg. Ez derült ki a New York Times tényfeltáró vizsgálataiból. Ugyanez a vizsgálat bebizonyította, Izrael rendszeresen alkalmazta ezeket a bombákat, a háború első 6 hetében legalább 200-at dobtak le Gázára. Izrael és az Egyesült Államok február végén indította el közös háborúját Irán ellen. Az ügylet, amelyet még vélhetően 2023. októberében kötöttek, jelzi, bár Trump és Netanyahu viszonya nem felhőtlen, az amerikai-izraeli katonai együttműködés nem gyengült.
1: Összeomlott egy lakóház Gázavárosban, 8 ember meghalt, több mint 60-an eltűntek.
2: A több emeletes épület szerkezete feltehetően megrongálódott az évek óta tartó gázai háborúban. Izrael a Hamas-Palesztin terrorszervezet 2023. októberi terror támadása után indított katonai műveletet a gázai övezet ellen. A bombázásokban eddig több mint 73 ezer palesztin halt meg a helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A szívhang rendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. A TASZ szerint a jelenleg kötelező eljárás tovább nehezít egy válsághelyzetet, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett áll ki, valamint az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Hegedűs Katalin összeállítása.
13: A TASZ álláspontja szerint a rendeletet mindenképpen hatályon kívül kell helyezni. Ennek több oka is van. Egyrészt azt gondoljuk, hogy ez egy iszonyatosan nagy teher egy egyébként is válsághelyzetben lévő nőn, aki valószínűleg élete legnehezebb döntését készül meghozni.
3: Fogalmazott a TASZ jogásza a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lebedi Réka úgy véli, ez a rendelet jogszabályba ütközik, mert a tájékoztatáshoz való betegjog magában foglalja azt is, hogy valaki lemondhat a tájékoztatásról. A jelenlegi előírás azonban ezt nem engedi a nőknek. Hozzátette, az sem egyértelmű, hogy pontosan mit akar a magzati életfunkciók bemutatása, ráadásul a jogszabály kifejezetten nem is utal a szívhangra. Lebedi Réka szerint az Alkotmánybíróság már tisztázta a nők önrendelkezési joga és az állam életvédelmi kötelezettsége közötti egyensúlyt. Úgy véli, hogy a szívhangrendelet nélküli szabályozás is bőven elegendő volt az életvédelméhez, hiszen a kötelező kétszeri családvédelmi látogatáson eddig is minden fontos tájékoztatást megkaptak a nők.
13: Ahol ugye az egyik látogatásnak a célja kifejezetten az az első látogatásnak, hogy a családvédelmi szolgálat munkatársai bemutassák a nő számára azt, hogy milyen alternatív lehetőségei vannak, illetve hogy érveljenek a magzat megtartása mellett, és azt gondoljuk, hogy ezen túlmenően bármilyen további olyan rendelkezés, ami kényszerítő jellegű lehet a nőre nézve, az egyszerűen aránytalan korlátozás.
3: A szívhangrendelet bevezetésének az volt a célja, hogy növelje a születések számát és lebeszélje az abortuszra készülő nőket a beavatkozásról. Az adatok azonban azt mutatják, hogy a rendelet 4 éves hatája alatt az abortuszok száma nem csökkent, és a születések is sem nőtt. Gulyás Ádám, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága főtitkára műsorunkban elmondta, hogy az elmúlt 2 évben drasztikusan 8000-rel, illetve 5000-rel csökkent az élve születések száma. Hozzátette, a helyzet objektív kiértékelését nehezíti az a bizonytalanság is, hogy nem tudják, miként alakultak volna az adatok a rendelet bevezetése nélkül. Gulyás Ádám szerint fontos lenne, hogy a várandós nőkkel sokkal empatikusabban beszéljenek az orvosok, mert, mint fogalmazott, sajnos még mindig hallani érzéketlen kérdéseket.
14: Sajnos sokszor hallani, hogy olyan kérdések hangzanak el, hogy hát itt ez az élő terhesség megtartja, és ez sok mindennek a nyelvezete, de leginkább a piac jut eszembe erről. Szóval olyasmi javaslataink voltak, hogy tartsuk meg ennek a tájékoztató értékét, és ez csak úgy kerüljön kommunikációra, hogy az orvosból az érződik, hogy ő itt most csak elmondja, hogy ezt látom a műszereimmel, és ez a mostani helyzet.
3: Az életkezdeti etikai kérdésekről szóló egyeztetések az egyházak vezetőivel, valamint társadalmi és civil szervezetekkel múlt pénteken zárultak le. Az egészségügyi minisztérium a következő hetekben alakítja ki végleges álláspontját az ügyben.
1: Veszélybe került a magyar és a fővárosi szállodahajózás. A Duna tartósan alacsony vízállása miatt a nagyhajók nem tudnak eljutni Budapestig, nagy részük inkább el sem indul. A szakértők szerint a helyzet kritikus, a veszteség 10 milliárd forint is lehet, a bevétel kiesés pedig a kapcsolódó turisztikai és kulturális szolgáltatásokat is érinti. Falucskai Ivett összeállítása.
15: Lényegében 2 hónapja a dunai hajózás szinte hogy áll.
16: Somodi László, a Mahart Pass név ügyvezetője a Krónikának elmondta, az alacsony vízállás miatt szinte csak a budapesti városnéző hajók tudnak közlekedni. A Dunakanyar kiránduló hajói sem indulnak el, a legnagyobb problémát pedig a szállodahajók kiesése okozza.
15: Ezek a nagyméretű szállodahajókon évente 5-600 ezer külföldi turista látogat Magyarországra, tehát a teljes magyar turizmus szempontjából sem elhanyagolható az a külföldi vendéglétszám, ami Magyarországra látogat, és ez az elmúlt 2 hónapban most már egy nagyon jelentős kiesés.
16: Budapest így elveszíti a külföldről érkező hajós utasok nagy részét. A helyzet komoly gazdasági és turisztikai veszteséget okoz. A bevétel kiesése a kapcsolódó szolgáltatókat is érinti. Szállodák, éttermek, kulturális programok esnek el a bevételtől. Jelentős veszteséggel számolnak az idegenvezetők is, mondta Kratofil Zita, a Magyarországi Idegenvezetők Szövetségének elnöke.
17: Vannak olyan kollégák, akik specializálódtak a szállodahajóra, és főleg onnan szerzik be a munkájukat, tehát nekik ez fokozottan fáj ez az időszak, nyilván borzalmas kieséseik vannak. A munkájuknak akár a 60-70-80%-a is elmaradhat, ami szerintem egy óriási veszteség, és jelenleg nincsen olyan pénzügyi alap, ami állami oldalról támogatná az idegenvezetőket ilyen viszmajor helyzetben, amikor nem az ő hibájukból, de elmarad a munka.
16: A Magyar Beutaztatók Szövetsége azt szeretné elérni, hogy a döntéshozók ne csak közlekedési vagy vízügyi problémaként tekintsenek a folyó alacsony vízszintjére, hanem a dunai hajózás kérdése önálló, kiemelt stratégiai turisztikai téma legyen. Erről Lassú Lilla alelnök beszélt.
18: Mi elsősorban azt kérjük most a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, illetve a Visit Hungary-től, hogy egy desztinációs válság kommunikációban segítsék a mi munkánkat, mert hogy ez ugye az alacsony vízállás

0: figyelmet a zöldebb közlekedési módok használatára. Nagy Viktória összeállítása.
1: Reggelivel vártak minden kerékpárral érkezőt a fővárosi Városháza parkban és országszerte még számos helyszínen. A Magyar Kerékpáros Klub Bringás Reggeli nevű akciójának évek óta az a célja, hogy megköszönjék a résztvevőknek azt, hogy fenntartható közlekedést választottak. A legtöbb résztvevő rendszeresen használja a kerékpárját.
2: Kiszámoltam, hogy BKV-val, autóval, bringával kb. Ugyanannyi idő, nekem a munkahelyen 30 perc körülbelül, és ülni a dugóba az rendkívül hidegfeszítő, a bringán legalább egy kicsit mozgok.
1: Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy felhívja a figyelmet a megnövekedett autóforgalom problémáira és a közösségi közlekedés előnyeire. Számos program várja az érdeklődőket a témában, a BKK szakmai konferenciák mellett lakosságnak szóló programokat is tart, mondta a közmédiának Kovács Bendegúz szóvivő.
3: A hétnek a csúcspontja az autómentes hétvége lesz 19-én és 20-án.
1: A MÁV is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ezen a héten a belföldi vonatokon és a hévjáratokon díjmentes a kerékpárok szállítása, mondta el Váci Viktor szóvivő.
4: Szeptember 22-én az autómentes napon a MÁV csoport és a Gyesebb helyközi járatain 999 forintért váltható az autómentes napjegy. Ez szeptember 22-én korlátlan számú utazásra jogosít.
1: Sokan választják a kényelem és a megszokások miatt az autót, pedig sok esetben a közösségi közlekedés sokkal gyorsabb lenne. Ezt már Dobrocsi Endre közlekedési szakértő mondta a Krónikának. Hozzátette, a túlzott autó használatnak közlekedésbiztonsági kockázata is van.
5: A dugóba ácsorgunk, belefutunk egy késésbe, türelmetlenebbé válnak a járvezetők, és hát nyilván átlépik a sebesség határt, mert valahogy a késésbe akarják hozni, egy nagyon fokozott közlekedésbiztonsági kockázatot is jelent.
1: Az Európai Mobilitási Héttel egy időben közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Szeptember 22-ig kiemelten figyelik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát.
0: Önkormányzati bérlakásba költöztet jövedelemmel rendelkező hajléktalan embereket a Miskolci Vöröskereszt hajléktalan szállója az utcáról lakásba pályázat segítségével. 5 év alatt 10 embernek sikerült új életet kezdenie, és jelenleg is újabb 10 ember lakik a támogatott albérletben. Bétót Erika beszámolója.
6: Egész teletként töltöttem, mondjuk zárt helyen házba, de nem volt fűtés, szörnyű. A vizet azt betettük a takaró alá, mert tényleg csontán fagyott.
7: Elmentem valami parkba, lefeküdtem a lócára, reggel arra ébredtem be, hogy belepett a hó.
8: Emberi sorsok. Innen nagyon nehéz a visszaút. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalan szállója egy általuk választott programnak köszönhetően nem csak szállást és melegételt szeretne adni a rászorulóknak, hanem egy esélyt is. Akik rendelkeznek munkahelyjel, rendszeres jövedelemmel, kiköltözhetnek egy az önkormányzat által biztosított panellakásba. 5 ilyen lakást adott át az önkormányzat az intézménynek használatra, vagyis egyszerre 10 klienst tudnak kiköltöztetni, mert egy 55 négyzetméteres lakásban ketten kapnak elhelyezést, mondja Duberné Dunavecki Éva, a hajléktalan szálló vezetője.
9: A mi programunkban 10 fő vett részt. Előzetes válogatás után, tehát fontos volt az, hogy vállalják az első munkásokkal való együttműködést, dolgozzanak, vagy akarjanak dolgozni, takarékoskodni, amennyiben ezeket vállalták, és innentől szerződés köttetett velük, és akkor ki tudtak kerülni albérletbe. Azért azt tudni kell, hogy a hajléktalanságban eltöltött sok-sok év azért az már nagyon nehezíti azt, hogy a társadalomba vissza tudjanak integrálódni. Tehát amikor már valaki hosszú időt eltölt intézményi keretek között, akkor már egyre nehezebb a visszailleszkedés.
8: Van, akinek nem sikerül. Az elmúlt 5 év alatt azonban 10 vissza tudtak integrálódni a társadalomba. A kintlakóknak az albérletet a Vöröskereszt fizeti, és nem hagyják magukra a programba résztvevőket. A szociális munkások továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetüket, segítenek bármilyen ügyintézésben, újra ki kell alakítani a megszokott rutint. Egy hosszabb hajléktalan élethelyzet után nehéz, de sikerülhet, mondja egy volt hajléktalan, aki már az albérletben lakik.
10: Én magamon csodálkozom, hogy egyik napról a másikra leálltam a piába. Járok a Rákóczi könyvtárba, rengeteg minden érdekel a űrtől, a univerzumtól, a Mariannárokig, akármi. Valahol keresem magamat.
8: A cél tehát nem pusztán az, hogy valaki elhagyja a hajléktalan szállót. A valódi eredmény az, ha az új idéglenes otthonban hosszabb távon is képes megmaradni, majd mentálisan megerősödve képes új életet kezdeni.
11: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: És a sporthíreket ma Fejér Balázs hozza. Szervusz!

0: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Marco Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, öt újoncot is behívott a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Az olasz szakembertől az Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a vasas védője Doktori Csáron, a szintén hátvéd Várkonyi Bence az azeri Karabakból, az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is meghívót kapott. Nemzeti csapatunk szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Együttesünk október 2-án Grúziával a Puskás Arénában, 5-én Nagyszombatban ismét Ukrajnával csap össze. Az Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence így fogadta a meghívást.
1: Felfoghatatlan még egyelőre, és a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az szokott lenni. Emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség, hogy a nemzetet képviselhetem. Remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékban is képviselhetem a csapatot, illetve remélem, hogy ez a klubkarrierembe is ad egy olyan lökést, hogy abba is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
0: A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham ellen az angol labdarúgó ligakupában, ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végig játszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méterről lőtt bombagóljával állította be a végeredményt.
2: Közlekedés.
3: Dolgoznak az M0-ás autóút keleti részén, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, ezért lassú a haladás. Munkavégzést biztosító teherautónak ütközött egy furgon az M1-es főváros felé vezető oldalán, a 101-es kilométernél. A belső sávot lezárták, közel 2 kilométeres a torlódás.
4: A BKK munkatársától pedig azt is megtudjuk, hogy mi a helyzet a főváros útjain.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főút kivezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt, itt egy sáv járható. Az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sávban lehet közlekedni, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Időjárás.
4: Fejős Ádámtól már is megtudjuk, hogy milyen idő lesz a folytatásban.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Átmeneti melegedésre számíthatunk a következő néhány órában az ország nyugati, északnyugati részein, megélénkül a déli áramlás. A hőmérséklet döntően 24 és 29 fok között tetőzik, csütörtökön délután viszont már egy hullámzó frontrendszer érkezése miatt kezdetben nyugaton, aztán később, a pénteki szombati napon egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra, és északon, majd Közép-Magyarországon jócskán visszaesik a hőmérséklet, délen azonban folytatódik a késő nyári meleg. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra.
4: Eddig tartott ma a Déli Krónika, a szerkesztő Kis Gábor, a bemondó Szlotta Judit, a műsorvezető Teszári Nóra volt. Várom önöket 17 óra 30-kor is. Viszont hallásra.
7: Műsorajánló.
8: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
9: A holland bártáncosnő rendkívül vonzó volt, és túlságosan veszélyes. De ki volt valójában Mata Hari? És miért kellett meghalnia a 150 évvel ezelőtt született kémnek? A pszichológus is emberből van, így az ő lelkét is megterheli mindaz, amit a világban lát. Például a klímaváltozás. Nem csak üres szavak, ők valóban megfogják egymás kezét. A Pécsi Fogd a Kezem Alapítvány a náluk dolgozó fogyatékkal élőknek divatbemutatót szervezett.
8: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
8: Miért fontos?
7: Mit jelent?
8: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
10: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, én pedig Benyó Rita vagyok. 300 település, mintegy 305 ezer ember. ekkora területet ér el a felzárkózó települések program. A 2019-ben indult rendszer a Magyar Máltai Szeretetszolgálat korábbi jelenlét programjából nőtt ki. A Málta ma is a program szakmai koordinátora és legnagyobb megvalósítója. Közvetlenül 113 településen dolgozik, a többi helyszínen további 27 jórészt egyházi és civil szervezet végzi a munkát. A program állandó helyi jelenléttel, szociális munkával, oktatási, egészségügyi, lakhatási és energetikai fejlesztésekkel próbálja megtörni a mély szegénység újratermelődését. Saját beszámolói kézzelfogható eredményeket mutatnak, az eredetileg vállalt 2000 szociális bérlakásból azonban 2025 végéig mindössze 174 felújított és bérbeadott házról számoltak be. Közben a Máltai Szeretetszolgálat új vezetése pénzügyi válságról és félrecsúszott projektről beszél, civil emberek pedig és civil szakemberek pedig az átláthatóságot és a helyi roma közösségek valódi részvételét hiányolják. Mi működött, mi nem? Valóban politikai haszonszerzésre, szavazatvásárlásra használták a rendszert? Mekkora felelőssége van ebben a Máltának és az Orbán kormánynak, és hogyan kellene folytatni? Mindezekről fogunk beszélgetni, és azért volt ilyen hosszú a felvezető, hogy kicsit képbe is helyezzem a hallgatókat. Vendégeim Kis Dávid, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat FETE programjának szakmai vezetője, és Nóna András, az Autonómia Alapítvány igazgatója. És akkor kezdjünk azzal, hogy papíron, amiket én most elmondtam, azok nagyon szép célok. Helybe viszi a szociális munkát, egészségügyi segítséget, tanulási lehetőséget, lakhatási támogatást. Nun Andrást kérdezem, hogy akkor mégis mi a probléma ezzel a programmal?
11: Üdvözlöm a hallgatókat. A probléma alapvetően az, hogy ez egy olyan elképzelés volt, ami szerintünk alapjaiban hibás, hogy a magyar állam a felelősséget átadja egy olyan szereplőnek, aki nem biztos, hogy kész volt erre a feladatra, és hogy azt gondoljuk, hogy egy félbehagyott, egy félig meddig megvalósult projekt, vagy rész elemében kudarcos projekt, az inkább azt a hitet és azt a reményt erodálja, ami a végeken élők számára nagyon fontos lenne, hogy van lehetőség egyről a kettőre jutni, és ez megkapják az államtól azt a sok irányú segítséget, amihez szükséges. És mi erre a kockázatra a legelején felhívtuk a figyelmet, amikor először hallottunk el a programról. Most, hogy volt egy választás, és egy kicsit őszintébben lehet beszélni azokról a kormányzati szándékokról, vagy kormányprogrammá emelt nagy kezdeményezésekről, amelyekkel találkoztunk itt az elmúlt 16 évben. Azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha őszintén beszélnénk arról, hogy például ez a program is mi az, amit kitűzött, és mi az, amit nem tudott megvalósítani, és egy számos kínzó kérdés van. És főleg ez a fő probléma, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz feladatot, hogy ezeken a leszakadó térségeken már fél esélyt teremtsen, ezt kiszervezi egy olyan szereplőhöz, aki szerintem ma már igazolt, hogy nem tudott megbirkózni. Ez a feladat az államnak kéne megbirkózni.
10: Kis Dávid, egyetért ebben, hogy a Málta nem volt erre felkészülve, vagy a szervezet maga nem tudja ellátni ezt a feladatot?
12: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát nem feltétlenül értek egyet ezzel Andrással, illetve ezekkel a véleményekkel. Azt gondolom, hogy a Máltai Szeretetszolgálat jelenlét módszertana, de egészen 2005-ig tekint vissza, itt indultunk azokkal a típusú programokkal, amelyek a felzárkózást célozzák. Ezeknek a programoknak volt egy íve, először egy-egy településen dolgoztunk, ilyen volt Monor, Pécs, Veszprém, Tatabánya, majd viszonylag hamar a gyerekessé programba kapcsolódtunk be, ahol már egy picit nagyobb volumenben, itt már nem effektíve konkrét segítőként, hanem inkább koordináló szervezetként léptünk fel, majd ugye következett a Tiszabura-Tiszabői projektünk, ahol egy-egy településen, talán az ország két legrosszabb helyzetben lévő településén kezdtünk el már olyan komplex beavatkozásokat jóval több forrásból megvalósítani, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a mi módszertanunk elve alapján hogyan lehet beavatkozni. Azt gondolom, ezután következett a felzárkózó települések programra való felkérés, ahol az a lehetőség, hogy 300 településen egyéni beavatkozásokkal, sok szervezet bevonásával ez a program elinduljon, nem tűnt lehetetlen küldetésnek. Egyáltalán nem. Tehát sok szervezet bevonásával ezt lekoordinálni, azt gondoltuk, hogy ez a projekt működhet. Tehát a mi településeinken a módszertant alkalmazva azt gondolom, hogy értünk el sikereket.
10: Jó, de ugye indultunk. Azt mondja, hogy előzetesen azt gondolták, hogy alkalmas erre a szervezet, de mondjuk most, hogy eltelt ennyi idő, mit látnak, a számok bizonyítják-e, hogy alkalmasak voltak erre a feladatra, és valóban eljutott-e az a segítség azokhoz, ugye itt a segítség lényege az is, hogy ne csak egy akkori sebb tapaszt legyen, hanem egy olyan segítséget kapjanak, ami hosszú távon kihúzza ezeket a családokat a mély szegénységből.
12: Ugye nagyon, nagyon nehéz felzárkózásnál azonnali eredményekről beszélni. Mert hogy a felzárkózás egy hosszú távú folyamat. Hogyha elindulunk egy településen, valószínűleg holnap nem lesz kész, hiszen ezek a települések, a 300 legszegényebb település, ahogy mi szoktuk mondani, régóta magukra vannak hagyva, és nem foglalkozott velük igazából senki. Nem lehet azt mondani, hogy teljesen hiba nélkül dolgoztunk, vagy hogy a hipotézis igazolást nyert. Azt gondolom, hogy a Málta, most ez egy furcsa szó lesz, egyfajta családi vállalkozásként dolgozott, vagy tehát, hogy egy kis üzemként dolgozott a modellprogramokkal, nálunk ezt a részleget így hívják, ahol ezekkel a településekkel dolgoztunk, a 300 település megvalósítása pedig már egy hatalmas üzem, egy gyár. Az, hogy ez rövid időn belül humán erőben, technikai felszereltségben lebonyolítsuk, minden bizonnyal okozott számunkra is problémát, ezt be kell vallani. Tehát az, hogy hirtelen egyik évről a másikra feltöltsük humán erővel ezt a programot, az nehéz. Nem gondoltuk például, hogy szakemberben, ugye, hogyha nézzük 300-szor két szakember, csak hogy egy településen nagyságrendileg így dolgozunk, ez rengeteg szociális munkás.
10: Nuna Andrásen nyilvánosan is kommunikált arról, hogy mi minden probléma van ezzel. Például az egyik kritikája az, hogy a helyi roma közösségek igazából nem vettek részt alakítójaként ebben a programban, hanem mint egy ilyen ellátottak vagy segélyezettek lettek ebben. Mi ennek a kritikának a lényege? Hogyan kellett volna bevonni ön szerint ezeket a családokat?
11: Tegyük tisztába azt, hogy hogyan jön ide a helyi romák kérdése, mert hogy deklaráltan ez a program szerintem identitásválságban is volt, mert nem tudta kimondani, hogy ez egy roma program vagy sem. Az vitathatatlan, hogy a 300 településen ez a 350 ezer ember, ez jó részt roma, de ezzel együtt a program, akkor, amikor megpróbáltunk róla beszélgetni, akkor ezt tagadta.
10: Mert egy mély szegénységben
11: élő. Mert egy szegénység, és azt gondolom, ne etnizizáljuk a szegénységet. Számos oka lehetett, ami miatt távol tartotta szerintem a máltai ezt a dolgot. Magától csak utalnék a roma politikára, ami legalább akkora mocsár, mint a magyar mainstream politika.
10: A roma egy különjavást.
11: Úgyhogy szerintem volt félelemve ok, és talán megfontoltsága mögött, hogy nem biztos, hogy ezt be kéne húzni, mert akkor ez egy újabb nevező ebben a sok kismétres egyenletbe. De hogy igazániból ez azt gondolom, hogy annak a kérdése is, hogy kit teszünk készé helyben arra, hogy ezeket az esélyteremtő programokat és szolgáltatásokat biztosítsa. És egyik alapvető kritikánk az volt, hogy nem biztos, hogy jó beejtőernyőztetni ilyen olyan szereplőket, akik helyben nem beágyazottak, akik aztán addig maradnak, amíg projektfinanszírozás van, mert ez egy projektfinanszírozott dolog, miközben a magyar állam kutya kötelessége lenne ezt addig szolgáltatni, ezeket az esélyteremtő programokat, szociális szolgáltatásokat, fejlesztő programokat, ameddig szükség lesz rá, és valószínűleg mindig szükség lesz rá, mert nincs olyan ország a világon, ahol ne lennének szociális problémák. Szóval itt egy olyan elképzelésből indult ki, hogy akkor ezt be lehet lökni a motort pár év alatt, és aztán majd valaki csinálja ezt, de nem volt világos, hogy ez ki. A máltai szeretett szolgált, a baptista szeretett szolgált, az ökumenikusok, akik nagy szereplők voltak és mások, vagy pedig majd magyar államnak kéne ezt csinálni, és hogy mi azt gondoltuk, ott legalább, ahol a roma közösségeknek van egy önszerveződő, kimutatható aktivitása, ott nekik szerepet kéne abba adni, hogy intézményesüljenek, humántőkével képesek legyenek ellátni azokat a feladatokat, amelyek egyébként szükségesek lennének, és mint szolgáltató megjelenjenek, mert hogy ők ott vannak helyben, és nem az van, hogy megyeszékhelyről kell beutaztatni embereket. De még egy dolog, hogy amit a szerkesztő asszony említett itt, a 2000 bérlakás, és hogy ebből hány valósult meg, szóval a jéghegy csúcsa szerintem igazándiból, mert ez egy jól látható, megfogható szám, hogy 2000-ből közel 200 lakás épült, és bérlőre talált vagy sem, ez egy jó kérdés, ezt nem tudjuk. Tehát itt a fő probléma egyébként ezen a programon még a sok minden gond mellett az, hogy a nyilvánosság és az átláthatósága az problémás, mert nem tudjuk a valóságot. És hogy azon túl, hogy itt a bérlakás nem készült el, és szerintem valószínűleg ez ütötte a legnagyobb léket ezen a hajón, azon túl még számos olyan dolog van, ami a felvezetőben sem stimmelt, ez a település nem fut 300 településen. Az a probléma, hogy az a település az utolsó 60 települést, hogy oda megtaláljanak szereplőket, hogy ki csinálja, azt évvégén találta meg tavaly.
10: De akkor ez azt jelenti, hogy a hivatalosan elérhető nyilvános adatok se stimmelnek.
11: Szerintem nem.
10: Kis Dávid, most azért jó sok minden elhangzott.
12: Hú, hát nagyon sok minden elhangzott, nem is tudom, hogy hol kezdjem, talán, hogy roma, nem roma program. Én azt gondolom, hogy egy ilyen településen élnek romák és nem romák. Egy falusi közösségben az, hogy hogyan nyúlunk hozzá a falu közösségi életéhez, automatikusan magával hozza az, hogy a teljes falu lakosságát néznünk kell. Tehát, hogy nem tud kimondottan roma program lenni ez a települési program. Nem szegregátumokra szól a program, akkor kimondhatnánk, hogy célzottan a roma lakosság a program. Ez települési programokról szól. Az, hogy a bevonás hogy sikerült, vagy miképp történik egy szervezet bevonása, hogy induljon a programon. Ugye az első körben még nem volt pályázattatási lehetőség, de a második körtől szabad pályázat volt a települések megvalósítására. Mi azt hirdettük, hogy azok a szervezetek jelentkezzenek, tehát azok élveztek előnyt a bírálatban, amit egyébként egy független bírálóbizottság csinálta meg ezeket a bírálatokat, akik bevonódtak, akik már helyben vannak, hogy véletlenül sem menjen egy településre olyan, aki nem volt ott jártas úgy, hogy ott van egy bevont szervezet. Roma szervezet, civil szervezet, nekünk tulajdonképpen mindegy. Mindig azt néztük, azt nézzük ma is, hogy az a szervezet jól végezze a dolgát. Mert az ügy számunkra sokkal fontosabb mindig, hogy azt elrontsuk. Ezért az alapdiagnózis, ugye mi egy diagnózis alapú program vagyunk, a diagnózis összeállításánál a helyiek bevonása, az összes szervezet, akár az állami szféra, akár a civil, akár az egyházi, és ide veszem a lakosságot is, elengedhetetlen.
10: Ugye az elmúlt jó pár évben, vagy évtizedben is mondhatom ezt, azt sajnos így kell mondanom, hogy szoktuk meg, hogy az ilyen nagy programokra szánt pénzek, uniós források, azok egyrészt nem azokhoz jutnak el, akikhez el kellene jutni, másrészt pedig a korrupció melegágyai lettek. Nun Andrást kérdezem, hogy van-e bármilyen adat arra, vagy látszik-e bármilyen olyan körülmény, ami azt is megmutatja, hogy esetleg nem oda, nem úgy, vagy akár korrupciós felárral jutottak el ezek a pénzek?
11: A kérdés az úgy, hogy nem azokhoz jut el a pénz, akihez kellene. Szóval ebben van egy tisztázandó kérdés, hogy a laikus segítők és egyébként azon emberek részéről is az egy ilyen jogos igény, hogy hát én szegény vagyok, és kapjak mindenféle szociális szolgáltatást, adott esetben bármiféle segéd. Nyilvánvalóan nem erről szól a program, és nem is erről kell szólni. Eljut el a forrás azokhoz a szolgáltatókhoz, akik olyan típusú szolgáltatást és fejlesztést tudnak biztosítani, hogy ezek az emberek egyről a kettőre jussanak.
10: Én ezt így értettem, igen. Az eljut a pénz, jó, nem úgy, hogy igen. Borítékban eljut konkrétan a pénz.
11: Én azt gondolom, hogy itt több bénaság történt ezzel a programmal kapcsolatban, és több szerintem törvénysértés. És az egyik az a máltai alelnök Vecsei Miklós összeférhetetlen szereplő, egy köztisztviselő lett, miután a miniszterelnök megbízottja lett a felzárkózás típusú fejlesztésre.
10: Ugye ő miniszterelnöki biztos volt
11: egyszerre, és a máltai szeretett szolgált alelnöke. Ilyen módon minimum két magyar köztisztviselői örökre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályt megszegett, mivel ő ráhatással bírt az EU-s és hazai forrásoknak a lokálására.
10: Tehát arra is, hogy a máltai programra mennyi menjen ki?
11: Hát minden bizonyja, hogyha ő neki ez volt a feladata, már pedig, hogy valaki megnézi az ő feladatát, ami benne van a magyar közönyben, akkor a forrásteremtés erre a programra, a szakmai háttér megteremtése, és így tovább, ez az ő feladata volt. Szerintem ezt senki nem vitatja, és én nem azt mondom, hogy a Miklósnak bíróság elé kéne állni, de ezen el kéne gondolkodni, hogy lehet-e ilyet csinálni Magyarországon, hogy több tíz, adott esetben 100 milliárd forint feletti összeg az a szervezethez megy, ahol az illető alelnök. Szóval ez biztos, hogy egy problémás rész volt. Az is egy szerintem egy törvényi szabályokat súroló megoldás volt, és erre szerintem a Dávid is hivatkozott, hogy akkor, amikor a Málta kapacitásáról beszélünk, hogy a máltai egy támogatás közvetítő szerepet vitt ebben a történetben. Nagyon kevesen értik ezt, hogy ez mit jelent. Ugye a magyar állam az Európai Uniós forrásokat a saját intézményi rendszerén belül kéne, hogy oszta, és ennek nagyon szigorú szabályi vannak, erre akkreditált szereplők készek, akiknél a dokumentumkezelés, a humán erőforrás, a kommunikációs rendszer, az IT rendszer, minden is a humán erőforrás, hogy egyáltalán sok szereplővel foglalkozunk, és pénzért felelősséget vállaljanak. Most a Málta egy ilyen lehetőséget kapott, és amikor mi ezt kifogásoltuk, hogy hol van az akkreditációja Máltának arra, hogy képes megbirkózni ezzel a feladattal, mert hogy beszélgettünk a Dáviddal, hogy ez nem egy szakmai feladat, ez egy adminisztrációs feladat, de szerintem a Málta erre nem volt felkészülve, és mind a mai napig szerintem a máltaiak is, és a partnereik is, azok támogatás közvetítő rendszerként hivatkoznak arra, amit a máltai működtet, már pedig szerintem ez egy olyan fajta adminisztratív tudás, ami nincs meg a Máltában, és részben ezért nem működik a dolog, és még egy utolsó dolgot, hogy az volt az ígéret azoknak, akik bementek ebbe a programba, az első 4 évben meghívásos alapon, ami szerintünk újra a közpénz felhasználás szabályait, hogy nem nyilvános a felhívás, amit a Dávid is mond, nem volt lehetőség. De ilyen nincsen. Hogyha erre elköltöttük erre a programra 30-40 milliárd forintot az elsőben, hazai adóforintot, hogy valaki kiválasztja, hogy ki jön ebbe bele, hogy ez jogosítványom volt valakinek, szerintünk ez nem átlátható. Szóval az ígéret, hogyha jönnek az EU-s források, már pedig 2023 után átállna, akkor majd jön mindenféle forrás ezeknek a falvaknak. Nem csak az, ami a Málta kezében van, hanem majd különféle operatív programokban. Viszont egy dolgot, és ezt szerintem újra az adminisztratív kapacitás hiányára óta nem léptek meg, ez pedig a különféle operatív programok közötti lehatárolás, hogyha jön egy digitális fejlesztés, egy vállalkozás fejlesztés különféle zsebekből, azt az EU-s és a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé, nem mondod meg előre, hogy a kettős finanszírozás gyanúját elkerülni, hogy fogod lehatárolni ezt a két programot, nehogy ugyanazt finanszírozod, és ezt nem tette meg a Málta.
10: Jó, én azt jól értem akkor tehát, hogy szabálytalanságok voltak, de azt ön se állítja, hogy itt valaki lenyúlta ezt a pénzt.
11: Nem, én ezt nem állítom. Senki nem állította soha. Azt viszont állítom, hogy az a gyanú felmerülhet, hogyha valaki ilyen szoros kapcsolatot ápol az állammal, és ennyire átláthatatlan a viszony, ezek szívességek, és sajnos szerintem az emberi történet igazolja, ezek szívességekért kérnek cserében, és szerintem a Málta története igazolja többször, hogy nagyon szép szívességeket tett az államnak, tehát nincs ingyen.
10: Kis Dávid, reagáljon mindezek.
12: Hú, hát nehéz reagálni. Azt gondolom, hogy nem emlékszem szabálytalanságokra a programunk története alatt. Azt gondolom, hogy az összes létező állami szerv vizsgált minket, és mai napon is talán 11 órakor ért véget az irányítóhatóság egyik vizsgálata az egyik programelemmel, hétfőn a másik, a múlt héten az állami számvevőszék vizsgálta a programot, tehát hogy mi nagyon örülünk, hogyha ezt a programot vizsgálják, mert nagyon szeretnénk jól csinálni. Nem mondom, hogy hibátlanul csináljuk. A támogatás továbbadás felelőssége, sokan hajlamosak azt hinni, hogy itt van ez a rengeteg milliárd forint a máltai szeretetszolgálatnál, hogy ezt felhasználta. Nem, ennek a forrásnak nagy részét mi továbbadjuk azoknak a szervezeteknek, akik ezt megvalósítják, ezt a programot. Van egy támogatás továbbadás funkció. Ehhez ezt nem az egyesület végzi egyébként, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványa, mert ő volt erre alkalmas. Az, hogy hogy ez hogy történik, oda fel kellett vennünk olyan szakembereket, amikhez mi nem értettünk, akik erre a folyamatra képesek. Ezek a szakemberek dolgoznak ma is. Ettől még most is azt mondom, hogy ez a legnagyobb nehézsége a programunknak, hogy ezt az adminisztrációt kezelni kell, de azt gondolom, hogy a szabályosság kereteit nem súroltuk.
10: De miből adódik akkor a pénzügyi hiány, amikről önök is beszéltek?
12: Pénzügyi hiány... Tulajdonképpen most van a programnak egy döccenője. Alapvetően ez a program hazai forrásra lett kitalálva. Hazai forrással működik jól. Az, hogy településükkel megnézzük, mire van szükség, és arra alkalmazkodva adunk forrást, ez hazai forrásból tud működni. A program első éveiben ez így történt. Aztán váltottunk hibridre, hazai és európai uniós forrásra, és most teljesen uniós forrásból működik a program. Aki valósított már meg uniós programot, az tudja, hogy az elején le kell írni, hogy mit fogunk csinálni, és onnantól kezdve attól nem szabad eltérni. Ez a diagnózis alkotásnak minden nehézségét magával hozza, hiszen hogyan tudunk úgy jól dolgozni, hogyha le van írva az elején, hogy a következő 5 évben mit fogunk csinálni. Tehát ez igenis nehézséget okozott.
10: Non András jelezte, hogy...
11: Szóval, Dávid, te magad mondod, hogy nincs itt semmiféle szabálysértés, mert a Magyar Mátai Szeretetszolgálat Alapítvány az, aki a pénzeket osztja, és a változaton támogatás kezelésről beszél, csak akkor azt is mondjuk ki, hogy ugye az első 4 évben nem volt pályáztatás, hanem gyakorlatilag tényleg ki voltak jelölve a szereplők. És akkor, amikor ez a program, ahogy mondod, hazai finanszírozásra lett kitalálva, 2023-tól már EU-s források finanszírozzák, akkor mi feltettük a kérdést, hogy valakit adjon már egy dokumentumot arról, hogy az elmúlt 4 évben ez a program igazolta, hogy érdemes 10-szer annyi pénzt rákölteni, mik azok a mutatók, mik azok a társadalmi hatások, eredmények, intézményi fejlesztések, ami miatt kvalifikálja magát egy 10-szer nagyobb pénzre. És írásba kaptuk az irányító hatóságtól, aki az EU-s forrás szabályos felhasználásért felelős, hogy a magyar kormány az első 4 év, amikor ő finanszírozta 30-40 milliárd forint erejéig, nem támasztott semmiféle követelményt a Mátai Szeretetszolgálattal szembe, hogy mit akar kihozni, mit kell kihozni a programból. Szóval úgy állt át egy 10-szer nagyobb finanszírozásra, hogy nem volt mérhető eredménye, és hogy mind a mai napig, mi a kezdetektől, amit próbáljuk megérteni, mi ez a program, szorgalmazzuk azt, hogy legyen folyamat követő monitoringja ennek a dolognak, hogy lássuk, hogy mi történik, és elemezni lehessen, hogy évről évre hogyan változik a kontextus, és mind a mai nem történt meg. 7 évvel fut a program, alsó hangon 100 milliárd forint fölötti összeg van benne, és hogy nincs elemzése.
10: Igen, ugye én a legelején ezt kérdeztem Kis Dávid, hogy tud-e nekem mondani olyan konkrétumokat, hogy nem tudom én, hány család tört ki ezzel a programmal, vagy mondjuk hány gyereknek segítették akár a szemüveg programmal, amiről sokat lehetett hallani, az iskolai előrejutását, vagy van-e bármi olyan mérőszám, amivel, hogyha egy laikus ránéz erre a programra, akkor azt mondja, hogy de jó, hogy elment erre ennyi pénz, mint amit most az előbb Nun András említett.
12: Természetesen vannak ilyen számaink, tehát azért több mint 11.003 éves korú gyermekkel foglalkoztunk, több mint 5.000 szemüveget biztosítottunk a gyerekeknek, 45.000 szemészeti szűrővizsgálat történt meg. Éppen ma indul az legújabb kör a zöld fűtés pályázatnak, ahol korszerű fűtés biztosítunk 1500 családnak ott, ahol rossz minőségben fűtenek. Tehát ilyen számokat tudunk mondani, természetesen ezek vannak, fent vannak a honlapunkon, azt gondolom átlátható módon. Kicsit visszautalva így a program irányítására, vagy az irányításán erről szó, de a rátekintésére, hogy azért azt mondjuk el, hogy András a FETE Monitoring Bizottság és a Tematikus Bizottságnak is a tagja, akik ugye kísérik ezt a programot, és minden dokumentumhoz folyamatosan hozzáférnek. Ez szerintem azért fontos kihangsúlyozni.
10: Igen, Nun András?
11: Jó, akkor már is cáfolok. Én úgy kerültem be ezekbe a tematikus bizottságba, ami közelre próbálja követni a FETÉ-t, hogy benne vagyok a EFOP Monitoring Bizottságban, ami egy másik bizottság, és jelentkeztem, hogy ide beszeretnék jönni, de mégse vettek be, és reklamáltam. És egy bizottságon, egy bizottsági ülésen fél órán erről ment a vita, hogy én jelentkeztem, hogy itt részt, és Rétvári Bence lett a mentorom, aki levezette ezt az el, és azt mondta, hogy jó ez az ember, meg egy másik bekerül, lezárjuk le ezt a vitát. Én így kerültem be, és hogy csak egy példa, hogy mennyire nem kaptunk információt, úgy, hogy én ennek a bizottságnak a tagja voltam, én azt gondoltam, hogy itt inkább nagyon tárgyaljuk ezt a dolgot, de információt nem kapunk. A lakhatást itt felmerült, fél éven keresztül nem kaptam választ arra, hogy hány bérlakás kezdődött építve, és hogy hánynak van, hol vannak ezek, nem kaptam információt. Lágos.
10: Egy percünk van, és én a felvezetőben mondtam egy olyan mondatot, hogy előfordulhatott-e, hogy politikai érdekre, vagy akár szavazatszavásárlásra használták ezt a programot. Ezt a mondatot én arra alapozva mondtam, hogy szintén Nun András azt állította, hogy valamivel erősebb lett ezeken a településeken a Fidesz. Kimutatható-e, hogy volt mondjuk olyan, az elosztásban olyan szándék, hogy olyan helyekre kerüljön, ahol hát legalábbis befolyásolja azt, hogy aztán hogy szavaznak végül az emberek?
11: Hol nyilatkoztam? Én biztosan nem mondtam ilyet, hogy valahol erősebb lett a Fidesz, nem tudom, hogy valaki ezt idézte. Nem mondok ilyet, az biztos, hogy azt lehet látni, hogy ez az intézményi struktúra, ez kényelmes volt a Fidesznek, amelyik egyébként kézből letette a komplett szektorokat, ezt a szektort is megpróbálta, és minden esetre a helyzet pacifikálását helyben, hogy béke legyen, ez biztosította.
10: Egy mondatot tudok adni Kis Dávidnak, bocsánat.
12: Örülök, hogy András nem mondott ilyet, hogy a programunk által bárhol erősödött a Fidesz.
10: Nagyon szépen, hogy itt, köszönöm, hogy itt voltak, és majd folytatjuk ezt, mert biztos, hogy van benne a jövőről, majd még beszélnünk kell később. Kis Dávid, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat programjának szakmai vezetője, és Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója. Köszönöm, hogy itt voltak.
11: Köszönöm.
12: Köszönjük.
8: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon.
14: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
15: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: mobileszközök káros hatásaira hívta fel a figyelmet az oktatási miniszter. Már lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásukért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenek. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány egyik volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt. Erősítette meg a Telex és az RTL Klub információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás. A büntetőügy akkor indult, amikor tavaly ősszel 200 000 felhasználó adata szivárgott ki. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak. Vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani. Telefontanúk buktattak le egy budai drogdílert. A nyomozók a hívások alapján azonosították be a férfit, akinél a házkutatáskor több mint 3 kg kokain találtak. Kiderült, hogy korábbi bűncselekményei miatt már több mint másfél éve körözték. A kábítószerkereskedőt a rendőrség őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik a szél. Napközben 24-29, este 17-23 fok várható. Hasonlóan kellemes őszi időre számíthatunk a hét második felében is.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A stúdióban Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes népzenész mutatja be Határtalan hangok című országos turnéját, amely a férfiének hagyományt kelti életre. Szó lesz a Víg Színház legfontosabb őszi premierjeiről, egy japán taiko művész veszprémi koncertjéről, és betekintünk az animációsok egyedi világába is a Lélektükre című kiállításon.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Társadalmi célú reklám.
5: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? és meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
8: Rémisztő számokat lehet hallani, hogy hány százezer alkoholista országa vagyunk. Ennek igazságtartalmáról nem mannyitunk vitát, azt viszont górcső alá vesszük, hogyan változtak és változnak a magyarok alkoholfogyasztási szokásai. Mennyit iszunk, miért iszunk, és hogyan befolyásolja a statisztikai adatokat az otthoni pálinka főzés szabadsága. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Arról beszélgetünk Elekes Zsuzsanna szociológussal, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzorával, hogy a trendek mélyén milyen valóság húzódik meg. Mit teszünk az alkohollal, az alkohol mit tesz velünk, és vajon akarjuk-e, hogy így legyen?
9: Van, aki azt mondja, hogy az alkoholnak minden cseppje méreg, más meg azt mondja a számegyenes túloldalán, hogy kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság.
10: Ha abból indulunk ki, hogy a WHO, ugye az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy körülbelül 200 halálok vezethető vissza a túlzott alkoholfogyasztásra a világon is, de Európában különösen, és Magyarországon meg pláne, a vezető halálokok közé tartoznak az alkohollal kapcsolatos halálozások. Két olyan szer van, aminél a hozzászokás, vagy a függés és olyan mértékű lehet, hogy megvonási tünetekben bele is lehet halni. Az opiát származékok és az alkohol a másik. Másrészt azt is látjuk az adatokból, hogy kimutatható egy olyan tendencia, hogy a mértékletes alkoholfogyasztók azok általában egészségesebbek, elégedettebbek, boldogabbak és hasonlók. Ez nem teljesen bizonyított. Lehet, hogy a dolog egyszerűen abból adódik, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztók azok általában olyan emberek, akik egyébként is jobban odafigyelnek az egészségükre, a táplálkozásra, egészségtudatosabbak, ugyanúgy odafigyelnek arra is, hogy hogyan, milyen módon, milyen körülmények között fogyasztanak alkoholt. Én ebben határozottan nem tudnék állást foglalni. Az európai kultúrában és Magyarországon is az embereknek a túlnyomó többsége fogyaszt valamilyen rendszeresség alkoholt, ezért inkább azzal kell foglalkoznunk, vagy arra kell odafigyelnünk, hogyan isznak, milyen mértékben, milyen mennyiséget isznak.
11: Hogy hat rád az alkohol?
12: Nyugtató.
11: Nyugtató?
12: Engem nyugtat, igen. Jó, és benne van, hogy jó kedvem van nyilván. Esetleg minden nevetséges.
8: Belényi Barbara és Hegyesi Gabriella kérdezősködött.
11: Feloldódjál, azért is szól?
12: Igen, igen.
11: Te mikor fogyasztottál először alkoholt, emlékszel?
12: 12 éves koromban.
11: Karácsonyfa mellett?
12: Igen.
11: Megkóstoltattak?
12: Igen, karácsonykor édesapukámmal csináltuk a kókuszgolyókat, és akkor ittam először mohítót. Anyuék ehhez az egészhez úgy állnak hozzá, hogy először inkább otthon igyek, és tudják meg, hogy milyen, amikor kicsit ittas állapotban vagyok, aztán tudni fogják, hogy milyen, amikor egy bulizó helyen leiszom magam. Nagyon durva, nagyon sok minden jött. Bor, tekila, viszkis kóla, volt még Sex on the Beach, nagyon sok mindent ittam már.
11: És erre is azt mondják a szüleid, hogy kóstold meg, de az térképez fel a határaidat?
12: Igazából azt mondják csak, hogy mértékkel igyek, de hát még mindig keresem, hol az a mérték.
13: Én még sosem ittam alkoholos italt, nem szeretem a gyümölcsöket, és ugye általában az összes ilyen alkoholnak, meg mindenféle ilyen italnak ilyen gyümölcsös íze van. Én mindig ott vagyok, hogyha bárki iszik, aztán segítek, hogyha durva a helyzet. Hogyha nem lenne rossz íze, akkor most egyszer-egyszer kipróbálnám.
11: És a többiekről mit gondolsz, akik sokszor nem tudják a mértéket?
13: Sokszor viccesek, nevettek rajtuk. eléggé gáz szerintem, aki ennyire így lesüllyed már egy ivászatban. Mindig azt mondják, hogy az jó érzés, hogyha ezt csinálják, meg hogy most nyilván egy ilyen feszült hét után jó így kiengedni a dolgokat nekik, és meg így jól érezni magukat.
14: És te hogy engeded ki a feszültséget?
13: Én azt, hogy közösségben vagyok, és olyan barátokkal, akik szeretnek, nekem van az is egy nagy ilyen feszültség kioldás. Nem is akarnék így nagyon sokat inni, meg maximum megkóstolnék egyszer egyet, de hogy így nem tudnék túlmenni a határaimon, és meg tudnám állni a dolgokat, hogy mennyit igyek.
8: Mi történik, amikor iszom?
10: Amit mi mérünk, vagy mi látunk, vagy amivel mi foglalkozni tudunk, hogy milyen problémákat okoz akár az egyén számára és a környezete számára.
8: Eleke Zsuzsanna, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora.
10: Nem annyira a betegség érdekel minket, hanem hogy milyen szociális és egyéb problémákat okoz az alkohol a környezetnek, meg az egyénnek.
8: Magyarország alkoholfogyasztás szempontjából most hol tart? Látszanak-e változások?
10: Egyrészt annak aladási statisztikák, ez 1950-ig nyúlik vissza. És ebből azt látjuk, hogy volt egy hatalmas nagy növekedés, és az utóbbi időben, 10 évre visszamenően, egy mérséklődés, stagnálás következett be. Egyrészt lehet, hogy így van, másrészt azért mindig felmerül az is, hogy 2010-ben legalizálták a házi pálinkafőzést. A fogyasztás egy jelentős része nem jelenik meg a hivatalos statisztikákba, mert az emberek a saját főzésüket isszák. A másik, amit mi rendszeresen csinálunk, és kifejezetten középiskolásokra vonatkozik, az egy 95-ben indult iskolavizsgálat a fiatalok dohányzásáról, alkoholfogyasztásáról és egyéb fogyasztásáról. Ez egy 30 évre visszamenően ad információt, hogy mi történt a fiatalokkal. Az egyik, hogy a kezdetekben Magyarországon a fiatalok alkoholfogyasztása sokkal mérsékeltebb volt, mint Európa számos más országában.
8: A kezdetek alatt most a 30 évvel ezelőtt történhetjük.
10: Igen, tehát ez a 90-es évek. Ez abban az időszakban, amikor a felnőttek alkoholfogyasztása abszolút toppon volt. És aztán azt láttuk, egyébként Magyarországában nem volt egyedül, hogy egészen meredeken elkezdett nőni az alkoholfogyasztás a fiataloknál, és elérte az európai átlagot. 2003-2010 körül tetőződött. Európa egészében a 2000-es évek elején, 2003-10 között elindult egy javuló tendencia. Tehát a legtöbb mutató alapján mérséklődött a fiataloknak az alkoholfogyasztása. Kezdetben Magyarországon is elindult egy javuló tendencia. A legutolsó, ez a 2024-es adatfelvétel azt mutatta, hogy a javuló tendencia megállt, illetve nálunk is egy picit még csökken az aktuális fogyasztók aránya. Azt úgy mértük, hogy akik az előző hónapban ittak alkoholt, de sokkal kisebb mértékben, mint más európai országokban. Viszont tovább nőtt az előző hónapban legalább egyszer lerészegedők aránya, ami már egy ilyen mértéktelen fogyasztásra utaló adat, és van egy másik adatunk, ami szintén tovább nőtt, ez az úgynevezett rohamivás, nagyivás. Egészen megváltozott a magyar fiatalok helyzete az európai átlaghoz képest, vagyis amíg a kezdetekben sokkal-sokkal mértékletesebb alkoholfogyasztók voltak, mint sok más európai fiatal, most az élvonalba kerültek, tehát a valahívók arányában Európa első országai lettünk, a nagyivók meg a lerészegedők arányában ilyen harmadik, negyedik helyet foglaljuk el. Teljesen másfajta trend jelent meg az utóbbi időben nálunk, mint ami sok más országban. És amíg európai átlagban minden szerfogyasztásban javulás következett be, nálunk egy hosszabb javuló időszak után újra nőtt a dohányzók aránya, és újra nőtt a kábítószer használók aránya. Tehát egy egészen más pályát elkezdtünk lépni az elmúlt 5 évben.
8: Társadalmi okok, személyes okok, családi okok, mi van e mögött?
10: A kezdeti növekedés kapcsán mi azt mondtuk, miután ez egy elég egységes trend volt a rendszerváltó országokban. Tulajdonképpen itt egyszerűen kezdjük átvenni a nyugat-európai fogyasztási szokásokat, egyfajta felzárkozás ment végbe. Valószínűleg ennek köszönhet. Ez mindenben megmutatkozott, amiket vizsgáltunk a dohányzásba és kábítószerbe is. És hát a 90-es évek végén Európa szerte is, meg Európán túl is volt egy ilyen nagyon erős boomja a szerfogyasztásnak. Egyszerűen természetesen elfogadottá vált az, hogy a fiatalok mértéktelen ebből isznak, kábítószert használnak, és így tovább. Tehát egyszerűen ez egy elfogadott fogyasztási mód, a fiatalok kultúrájának elfogadott része lett, hogy mindenből mértéktelen ebből fogyasztottak. Megvolt a felnőttek körében is 100 éve, 200 éve az alkoholfogyasztásnak a hagyománya, tehát nem kellett itt valami nagyon új dolgot kitalálni, hiszen a szülők is otthon ittak, baráti társasági volt, tehát ebben nem volt semmi meglepő. Amikor megállt a növekedés, akkor is többfajta magyarázat létezett. Az egyik volt az, hogy hát a fiataloknak az a sajátossága, hogy mindig szembefordulnak a szülők szokásaival, kultúrájával, és ha előtte volt egy ilyen hedonista nemzedék, aminek most elég nagy irodalma is van, hogy a boomerek most nyugdíjas korba is isznak, és dolgoznak, és mindenféle, hogy egyszerűen a fiatalok szembefordultak, és egy ilyen egészség, tudatosabb életmódot kezdenek. Aztán volt, és van is egy nagyon erős irányzat, hogy a fiataloknak egyszerűen átalakult a szabadidő eltöltési módja. Kevesebbet járnak el, kevésbé találkoznak személyesen a barátjaikkal, otthon ülnek és csetelnek.
9: És csetelés közben kevésbé isznak.
10: Igen, meg kevésbé dohányoznak. A magyar adatokon is, meg más adatokon is látjuk azt, hogy egyre kevésbé járnak el a fiatalok. Csak aztán jött a Covid, amikor mindenki otthon ült, szerte a világban nagyon sok ilyen felmérés volt, és igazából nem tudták egyértelműen bebizonyítani azt, hogy tehát nem az otthonülés volt a lényeg, ha valahol megnövekedett a szerfogyasztás, hanem az, hogy mennyire stresszesen érte meg az egész otthonlétet és az egész járványidőszakot. Tehát, hogy ez a nagy trendekkel kapcsolatban körülbelül ilyeneket gondol a szakma, de amikor konkrétan megnézzük egy adat keresztmetszeti vizsgálat során, hogy mik azok a tényezők, amik a leginkább kapcsolatban vannak a túlzott szerfogyasztással, akkor előjönnek azok, hogy milyen a családi élet, mennyire tartalmas a családon belüli kapcsolat, mennyire van jó viszonyban a fiatal a szüleivel, vagy mennyire integrálódott az iskolába. Ugye a szabadidőnek itt is jelentősége van, hogy mennyire tartalmas az a szabadidő eltöltési mód. Vannak-e konkrét programjaik, van-e hobbija, vagy csak néz maga elé, punnyad, és nem csinál semmit se. Minden elemzésünk eddig azt mutatta, hogy az egyik legszorosabb kapcsolatot a problémásabb szerfogyasztással, vagy a mértéktelenebb szerfogyasztással a fiatalok mentális állapota mutatja. Depresszió, anómia, normátlanság, értéknélküliség, önbecsülés hiánya, tehát mindig itt látjuk a legszorosabb kapcsolatot. Mértünk egy úgynevezett mentális jólétet, és az derült ki, hogy a magyar fiataloknak Ukrajna és Csehország után a harmadik legrosszabb a mentális állapota. És ebben különösen kiemelkednek a lányok. Egyszerűen sokkal rosszabbul viselik el a különféle mentális terheket, mint a fiúk, vagy nem tudják úgy levezetni, nem tudom. Inkább jellemző, hogy a nőknek rosszabb a mentális állapota. A férfiak levezetik az ivással, nyilván mindenféle más módon. Vissza lehet menni az ilyen klasszikus női szerepekbe, hogy a nőnek kell felelősséget vállalni a család minden tagjáért, és a hozzájuk kötődő minden generációért, és akkor ez jobban megterheli őket telkileg mentálisan, és ez simán lehet, hogy ez már tinédzser korba előkerül. Amit úgy mindig mondogatunk, meg hallunk is, hogy a magyar társadalomnak rossz a általános mentális állapota, ez valószínűleg a fiataloknál is nagyon erőteljesen megjelenik. A 24-es volt az első, amit a Covid után csináltunk. Arról is lehet mindenféléket hallani, meg vannak konkrét egészségügyi adatok is, hogy a magyar kormány nem a legszerencsésebben kezelte a Covidot, és a magyar népességet valószínűleg jobban megterheltem, mint sok más ország társadalmát. Lehet, hogy ezekben a rossz eredményekben benne van az is, hogy ez persze kiadott a fiatalokra is, mert amikor stresszes otthon az egész család, mert elvész az anyagi bevétel, és különben is mindenki otthon van, meg nem tud bevezetni az iskolában, mert ő is otthon van. Ezek lehet, hogy jobban érintették a magyar fiatalokat, de már korábbi vizsgálataink is azt mutatták, hogy ez az általános mentális állapot az, ami a leginkább hatással van a szerfogyasztásra.
9: Magyar sajátosság? Mi az a magyar sajátosság, ami ennyire nehézzé teszi az életet saját magammal?
10: Hogy talán kevésbé tudjuk kezelni a saját problémáinkat, konfliktusainkat, a stressz helyzeteket.
9: Eleke Zsuzsanna, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora.
10: Tudjuk, hogy Magyarországon mindig kimagaslóan magas volt az öngyilkosság. És nem annyira kiemelkedő módon, mint mondjuk a 80-as években, de azért ma is Európa vezető országai közé tartozunk. Tehát a felnőtt népességnek se olyan kiváló a mentális állapot, akkor mitől lenne a gyerekeknek sokkal jobb. És hát azért a túlzott alkoholfogyasztás mögött is van egy erőteljes, stresszoldó, problémakezelő motiváció, tehát nem csak azért isznak az emberek, mert így jobb, azért isznak, mert próbálják valahogy kezelni a különféle problémáikat, és nincs rá más eszközük, nem ismerik azokat az eszközöket. Gyakorlatilag megszűntek a prevenciós programok, és mindenféle mentális felvilágosítás az iskolákban. Tudjuk, hogy nincsenek szakemberek se, de azok a civilek, akik korábban már elég profi módon és nemzetközi színvonalon csinálták ezt, kiszorultak a közoktatásból, erre viszont voltak kutatások, hogy hát nagyon erőteljesen lecsökkent azoknak a programoknak a száma az iskolákban, amiknek épp azt kéne megtanítani a gyerekeknek, hogy mit kezdjenek ebben a tizenéves korban úgy is sűrűsödő mindenféle problémával, hiszen különben sem jönnek ki maguk, elégedetlenek, boldogtalanok, és általában válságban vannak. Nincsenek olyan szakemberek, és nincsenek olyan programok, amik ezekbe segítenék őket.
9: Van remény arra, hogy ezek újraépüljenek?
10: Én nagyon bízom a baj, hogy igen.
9: Mennyi idő?
10: Azokat a civil szervezeteket feléleszteni, akik korábban működtek, szerintem az inkább egy elhatározás kérdése. Jó, valami pénz nyilván kéne hozzá.
9: Akár itt építeni is lehetne gyorsan.
10: Lehetne. Igen.
9: Tud néhány példát mondani, hogy milyen programok voltak korábban, amelyekre ma nagy szükség lenne?
10: Egyrészt vannak ilyen helyzet gyakorlat típusú programok, akkor különféle helyzetekben

0: őket, meg kéne tanítani nekik, meg kéne tanulják valahonnan, hogy mi az, amit még elfogadhatnak, és mert amit már nem.
1: Látják-e azt a kutatásaikból, hogy a családok milyen mentális állapotban vannak? Mert az a feltételezésem, hogy a fiatalok mentális állapotát azért az is befolyásolja, igen, hogy honnan igen. jönnek el reggelente.
0: Igen. Készült ilyen vizsgálat, a társadalom egy nagyon jelentős része valamilyen kezeletlen lelki problémával küzd, és akkor ez még romló tendenciát is mutat.
2: Nem csak egyszerűen bulisztok, jól vagytok, közösségben vagytok, tehát van mögötte tényleg mindig ok?
3: Az esetek többségében szerintem ilyen 14-től 16 éves koromig, amikor ittam, legtöbbször az volt, hogy valami családi baj, vagy valami ilyesmi, vagy a suli miatt a stressz.
2: Milyen családi baj tud ilyen mélyre hatni?
3: Hát szerintem a szülők, a sok vita, nem minden családban olyan a kapcsolat. Sok szülői veszekedés a fiatalabb gyerekeket eléggé meg tudja lelkileg nyomorítani.
4: Eléggé hamar kellett nagyon sok tinédzsernek felnőnie túlságosan korán, ahogy nekem is, meg a barátnőmnek is, hogy tudjuk megadni a saját egyéni problémáinkat, és ne állandóan másnak a vállára támaszkodjunk.
2: Nincs felnőtt, akire tudtok támaszkodni?
4: Az én szüleim nagyon sokat dolgoztak, én 7 éves korom óta egyedül vagyok otthon hagyva, én nekem egyedül kellett megbirkóznom a problémáimmal, én nagyon korán kellett felnőnöm, ennyi.
3: Nekem elváltak a szüleim, amikor 4 éves voltam, és az egyik szülő féltékeny a másikra, vagy ment a gyerekkel az üzengetés a másik félnek. Nekem ez 4 éves koromtól elég durva volt.
2: És ez mind-mind gyülemlett benned, igen. És 14 évesen meg már megtaláltad az alkoholt, jól értem?
3: Igen, akkor ballaktam el 8-ból, és úgy elengedtük magunkat, és éreztük, hogy a stressz az most így elszáll, ellazultunk, és felszabadító az alkoholnak a hatása.
1: Az alkohollal kapcsolatban eljutottunk odáig, hogy alapvetően nem biztos, hogy az alkohol a fő kérdés, hanem a mentális állapot a fő
0: igen,
1: kérdés.
0: Igen, ez teljesen egyértelmű.
1: De amikor a fiatalok együtt vannak és találkoznak, akkor valószínűleg ők viszonylag jó mentális állapotban vannak, mert örülnek, hogy együtt vannak, aztán mégis isznak. Ez egy másik típusú hívás talán.
0: Én ebben teljesen nem vagyok biztos. Ha megkérdezik tőlük, és ezt mindig megkérdezik, akkor mindig az, hogy a társaság kedvére, és ez ki is derül, hogy akinek inkább isznak a kortárs kapcsolatai, azok maguk is inkább isznak, vagy használnak bármi mást. Általában pozitív élményeket tulajdonítanak az alkoholfogyasztáshoz. Ez is egy probléma, hogy se otthon nem látják, se honnan nem hallják, hogy ennek lehet negatív oldala. És azt tudják, hogy odafigyelek, hogy az italomban ne csöpögtessek semmit, de az, hogy mit iszom meg, és azt megiszom, azt már nem tudják, hogy esetleg annak is lehet következménye. Tehát, hogy a társaság, a hangulat, és hát az egész magyar kultúrában hagyományosan, nagyon régre visszanyúlóan teljesen elfogadott az, hogy az ivás mindenre jó, örömre, bánatra, örülök, mert együtt vagyunk, akkor azt megünnepeljük, megbuktam a vizsgán, azt elgyászoljuk, tehát, hogy nem csak általában az ivásnak az elfogadottsága van benne, hanem az is, hogy akkor be is lehet ugni. Mennél nagyobb a bánatom, annál többet iszom.
1: Derülátó vagy borulátó?
0: Én most egy kicsit szeretnék derülátóbb lenni. Én nagyon sokszor, sok kormány alatt ültem különböző olyan bizottságokba, aminek az volt a megbízása, hogy találjam ki valamilyen alkoholstratégiát. Sőt, ültem olyan bizottságba is, ami 26 évvel ezelőtt drogstratégiát csinált. Drogstratégia az valameddig volt, de már az sincs. Alkoholstratégia soha nem volt, pedig nagyon sokszor alakult olyan bizottság, aminek ez volt a dolga. Kezdem érzékelni, hogy itt-ott minisztériumokba csak-csak bekopognak kollégák, és ott lefényképezik magukat, hogy most már itt vagyunk, betettük a lábunkat, és látok is egy-két olyan embert, aki különböző beosztásba került, és akikről tudom, hogy fogékonyak a téma iránt. Hát viszont eszembe jut az is, hogy amikor én kezdtem a pályámat, az a deviancia iránti érdeklődést felfutásának az időszaka volt közvetlenül a rendszerváltás megelőzően, és akkor mindenki nagy lelkesedéssel esett neki ezeknek a témáknak, és most aztán mindent megoldunk, és mindent feltárunk, és mindent megcsinálunk, és aztán ugye el lehetett látni, hogy ez hogy tűnik el. De még mindig képes vagyok bizakodni, hogy na most megint itt a lehetőség, hátha történik valami.
2: 18 18 éves vagy, kimondhatjuk, hogy felnőtt. Ez mennyiben változtatja meg az alkoholhoz való viszonyod?
3: Hát én amióta betöltöttem a 18. életkoromat, én azóta nagyon keveset iszom. 12-3 éves korom óta iszom.

0: és 18 évesen jutottam el arra a szintre, hogy már nem buli, már elfáradtam.
1: Abban lehet bízni, hogy azért a fiatal generációk egy kicsit egészségtudatosabbak. Egyre inkább próbálnak odafigyelni arra, hogy mit fogyasztanak és mit nem fogyasztanak. Tehát abban simán lehet bízni, hogy van egy fennvekvő, egészségesebb nemzedék, aki előbb-utóbb majd a domináns nemzedék lesz.
2: Mit tanácsolnátok azoknak, akik most fiatalok, mit tehetnek annak érdekében, hogy ne szippantsa be őket ez a dolog?
3: Minél gyorsabban keressen segítséget, és ne ebbe a alkoholizálásba rohanjon el. Nem maradhat egyedül ebben, ne folytsa el a problémáit, mindenképp keressen valakit.
1: A Corvinuson nagyon régóta van ilyen diáktanácsadó szolgálat, pszichiáterek, klinikai pszichológusok dolgoznak ott, és más egyetemeken is vannak. Tehát az, hogy az egyetemeken már állandóan jelen van megfelelő szakember, aki ez akár a tanár, ha problémája van a diákkal, akár a diák el tud menni és segítséget kérni. Hát igazából ez lenne jó, hogyha egyszer el bekövetkezne a középiskolába, és akár az általános iskolákba is, hogy legyenek olyan szakemberek, akikhez a problémájukkal fordulni tudnak.
4: De továbbra is igaz, hogy valójában nem alkohol stratégiát kéne alkotni,
1: nem,
4: hanem mentális állapot stratégiát.
1: Nem. Igen, igen.
5: A fiatalok és a felnőttek alkoholfogyasztásáról beszélgettünk Elekes Zsuzsanna szociológussal, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzorával. Ha ön vagy a környezetében valaki segítségre szorul, hívja az éjjel-nappal elérhető felnőtteknek szóló lelki elsősegély telefonszolgálatot a 116-123-as számon. Gyerekek és 24 év alatti fiatalok számára szintén éjjel-nappal elérhető a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány a 116-111-es számon. A szerkesztő műsorvezetőt Süveges Gergőt hallották. Vigyázzanak magukra és egymásra. További szép napot, minden jót!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
2: Maraton másokért nehéz sorsú gyerekeknek gyűjtenek a bárkatábor futónagykövetei, és egy nap, amikor a fiataloké a főszerep, ifjúság vasárnapja a gyülekezetekben. Ezek lesznek mai adásunk témái. Áldás békesség, a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter köszönti Önöket. Együtt sokkal többre vagyunk képesek, hirdetik a bárkatábor adománygyűjtő futónagykövetei, akik vállalták, hogy teljesítik Budapest egyik legnépszerűbb maraton futóversenyét, így összesen több mint 42 kilométert tesznek meg az októberi eseményen. Céljuk, hogy minél többen megismerjék és támogassák a Magyarországi Református Egyház legnagyobb esélyteremtő programját, rajtuk keresztül pedig a hátrányos sorsú és krízis helyzetet átél gyermekeket. A felkészülést hetekkel ezelőtt elkezdték. Legutóbb egy fővárosi szabadtéri futópályán találkoztak, ahová MS Lilla is elkísérte őket.
3: Oké, hajrá, csak sétálgass a saját tempódban.
4: Hello! Hogy itt vagy?
3: Nagyon jó vagy.
1: Itt vagyunk Budapesten a Feneketlen tónál, ahol ismét ezen az estén is összegyűltek a bárka futó nagykövetei.
3: Oké, ha tapsot hallasz, akkor a mai hangulatot, szobrát vedd fel, hogyan érkeztél ma ide?
1: A mai futás is bemelegítéssel kezdődik.
3: Hajrá!
1: Most éppen azt halljuk, hogy milyen közös kifejezéssel buzdítják egymást a futók.
5: Maga a futókör azt hiszem 570 méteres. Ha valakinek ez kevés és nagyobb kört szeretne futni, akkor a Julcsinak már vannak alternatívái, röpke 10 kilométeres távra, a Medárdnak is. Szóval így legyetek szabadok, a lényeg, hogy találjatok vissza.
1: Sándor itt a rangidős futó.
6: Nem csak a rangidős, hanem a korelnök is. Úgyhogy igen, igen, én vagyok.
1: Honnan érkezett ide erre a közösségi futásra és a bárka szellemiségébe?
6: Egyik alapító tagja vagyok a Bárkatáborok nevű, mostanra nagyon kiterjedt mozgalomnak, vagy projektnek, nem tudom minek nevezzem. Én a legelső pillanattól kezdve a nyári táborok szakmai megvalósításáért felelek. Ebben nem vezetőként vagyok jelen, hanem egyszerű érdeklődőként, de nagyon fontosnak tartom, hogy jelen legyek benne. Én nem tudok futni. 60 éves elmúltam, egészen minimális sportmúlt, az is nagyon messze a homályban. Jó, velük ne hagyják, hogy úgy fussak, ahogy én akarok.
1: De mégis itt van, és azért mégiscsak itt teljesíteni kell, azért mégis van egy táv, azt mégis végig kell futni.
6: Igen, és itt azért elérünk oda, amit a gyerekeknek közvetít a bárka. A bárka tudatosan és fölvállaltan kimozdítja a megszokottból ezeket a gyerekeket, kimozdítja a komfort helyzetből a gyerekeket, hogy valami olyat csináljanak, ami az egyszerű iskolai hétköznapjaiktól eltér. Számomra ilyen a futás is kimozdít. Hát én komforthelyzetben a számítógépem előtt ülök, és bámulom a monitort. Számomra ez egy jelentős kimozdulás, és erről beszélünk egész évben, ezért tartottam elengedhetetlennek, hogy nem mondta senki, hogy én csak beszélek erről, ugyanakkor képtelen vagyok fölállni, vagy képtelen vagyok elindulni, vagy képtelen vagyok egy-két-három kört, vagy többet futni.
1: Szabó Odetta Bárka adománygyűjtő futó nagykövet program szakmai koordinátora, és egyben a csapat kapitánya, hát láttuk, hallhattuk, hogy ez egy jókedvű, jó hangulatú csapat. Hogyan sikerült összehozni az egyébként egymást nem ismerő futókat?
5: A projektünk elsődleges célja, azon túl, hogy adományt gyűjtünk, az a közösségépítés volt, így nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre ezeken a közösségi futóalkalmokon. Egyébként a futónagyköveteink egy része, mivel bárkás táptagok már közelről, távolabbról ismerhették egymást, illetve az ő ismerőseik alkotják még így a csapatunknak a tagjait. Úgyhogy összességében egy nem teljesen összeszokott, de nagyon nyitott közösség az, amiben így együtt tudunk lenni, és azt gondolom, hogy ez adja ennek a közösségnek az alapját és a kulcsát.
1: Mi a cél valójában?
5: A közösség célja az, hogy a Bárkatábor alapítványon keresztül a bárkás gyerekeket tudjuk támogatni, mind a táboroknak a megvalósulásában, és van egy mentorprogram is, amit célunk ezzel az adománygyűjtéssel elindítani, és ez hosszú távon tudja majd támogatni azokat a gyerekeket, akik a bárkatáborokat már kinőtték, de tehetséggondozásra és támogatásra szorulnak.
1: Aki segíteni szeretné a bárka céljait, ezt a közösséget, hogy teheti meg a futókon keresztül?
5: A Fussuk Össze adománygyűjtő platformon keresztül gyűjtünk a Bárkatábor Alapítvány számára. Itt elérhető a táborról információk, illetve az adományozási felület, illetve linkek, és a futóknak is az egyéni céljaik, és az ő neveikre kattintva lehet egy-egy futót is támogatni, és alapítványt is összességében egy ilyen közös gyűjtési platformon keresztül.
1: Tóth Melitta, videós újságíró, ha jól tudom, egy kicsit kívülállóként csatlakozott a bárkásokhoz. Miért fontos az ön számára ez a küldetés?
7: Így van, kívülálló vagyok, hiszen nem vagyok bárka stábtag, szervező, se halász, se ilyesmi, de olyan szempontból ezért mégiscsak átérzem a bárkának az életérzését, a lényegét, hogy már nagyon sok táborban voltam videósként, egyébként az idei kárpátaljai turnusban is videókat készítettem, és hát ott nem éreztem magam kívülállónak, megmondom őszintén, mert nagy hatással volt rám is az, amikor láttam, hogy a gyerekeket mennyire ki tudja szakítani a hétköznapokból, vagy a mindennapok problémáiból, vagy hiányából, nincstelenségéből ez a tábor. Rengeteg megható pillanatot éltem át én is, és elárulom, volt olyan, hogy a kamera mögött egyébként sírtam is, amikor egy-egy ilyen megható pillanat volt, akár Kárpátalján is volt egy olyan alkalom, hogy egy bűvész trükköt mutatott be egy hölgy, és egy kisfiú ezen annyira meglepődött, és annyira soha nem látott még ilyet, hogy ott mellettem kezdett zokogni, de akár a balatoni turnusnál is mondhatom, hogy milyen szép pillanatok voltak, amikor egy dicsőítő kórus alatt egy körbeálltak a gyerekek, és énekeltek, és hangosabban túlkiaválva egyébként a zenekart énekeltek. Úgyhogy ezeket látva és átérezve egészen más csatlakozni ehhez a csapathoz, nem csak egy adománygyűjtő programról van itt szó, számomra nem csak a futásról van szó, hanem tényleg azoknak a gyerekeknek a támogatásáról, akiknek a közelükbe tudtam lenni és látni az örömüket.
8: Hello!
7: 4 kilométer.
1: Extra. Fél óra elteltével pedig már vissza is érkeznek a leggyorsabbak, megérkeztek, kifújják magukat, és persze várja őket egy kis csemege, némi banán és izotóniás ital.
8: Gyertek frissíteni!
1: Pálfalvi Viola, református lelkipásztor, a Bárkatábor Alapítvány elnöke, természetesen szintén fut, itt futócipőben, sportfölsőben, sportrövid nadrágban beáll, és ugyanúgy teljesíti a kilométereket. Ritkán látunk lelkipásztort sportfelszerelésben, de ezek szerint Viola életéhez ez hozzátartozik.
9: Valóban jelenleg futóként állok itt, és ez korántsem volt természetes. Éppen olyan helyen állunk, ahol a középiskolás éveimet is eltöltöttem, ebben a parkban rendszeresen kellett volna futnom a tornaórákon, de mindig is kihívásaim voltak a mozgással, és maga a bárka hozott ebben változást. A bárka egyik korábbi lelkipásztor az Zoltán Bettina, ő korábban élsportoló volt, és vele sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet a lelkiséget, a hitünket összekötni a testmozgással. Ő azóta ezzel is foglalkozik egy munkacsoportban. Vele beszélgettünk, így merült fel az ötlet, hogy egyrészt én magam is összekapcsoljam a személyes életemben az ima életemet a sporttal, illetve hogy mindezt a bárkában is megjelenítsük valamilyen módon. Így jelentek meg a táborokban az Imatlon nevű programok, ami tulajdonképpen egy saját elnevezés és egy saját program. Reggelente, ahogyan ima közösséget tartunk a felkészítőinken, illetve a táborokban a táborosztató stábtagokkal, összekötjük a testmozgást imádsággal és Isten igére figyelésével, ez az Imatlon. Úgyhogy alapvetően nekem így jött vissza talán a sport az életembe az egyetem végeztével, a bárkán keresztül, és így jött egyébként annak is az ötlete, hogy egy adománygyűjtő futással képviseljük az alapítványt egy futóversenyen.
1: Hogyan tud jelen lenni Isten akkor, ha valaki sporttól, akár a szabad ég alatt?
9: Nekem személyesen fontos az, hogy sokáig csak távolról szemléltem mindezt. Lelkésztársaim mesélték, hogy ők imafutásokat csinálnak, és dicsőítőzenére futnak. Gyülekezeti tagjaink is meséltek erről, és amikor én először kipróbáltam, magát ezt a formát, hogy futás közben próbálok Istennel beszélgetni, akkor az mindig ilyen küzdelmes volt, és csak vitatkoztam vele, hogy miért nem tudok annyit futni, amennyit akarok, és miért nem fejlődök úgy, ahogyan én elképzeltem, vagy ahogyan egy videóban láttam például. És aztán valami átfordult, nem tudok egy konkrét pontot mondani, de egy személyes edzésem alkalmával személyes Isten élményem volt az, ahogyan Isten így a futáson keresztül megértette velem azt, hogy ahogyan levegőt veszek, az sem magától értetődő, az is ajándék, mint ahogyan az egész életem ajándék, és egyáltalán az, hogy futhatok, hogy sportolhatok, hogy erre képes vagyok fizikailag, ezt az ajándék élményt tudom hálaadásba visszaforgatni, és valahogyan így indult, azt hiszem az, hogy futás közben imádkozom, futás közben Isten dolgairól gondolkodom, vagy dicsőítő zenét hallgatok. A futónadrágomon van egy felirat Isten nevével, Jahve, és mellette egy mondat, hogy minden lélegzet őt dicséri. Azt hiszem, ezzel tudok reagálni, hogy igen, vannak az imádságnak megszokottabb vagy hagyományosabb formái, amivel talán gyerekként, a templomba betérőként előbb találkozunk, és ezek nagyon fontosak, és a futás vagy a sport közbeni imádság nem váltja ki a hagyományos formákat, hanem kiegészíti, azt hiszem, és talán gazdagítja az egyéni csendességet és az Istennel töltött időt. Egészen más dolgokat tud megmutatni a természetben, futás közben mondjuk, mint a templomban ige hirdetést hallgatva. És talán itt még azt tartom fontosnak, hogy nem mindenkinek a futás a formája, nem mindenkinek a sport szeretete lesz a formája, viszont a mindenható Isten jelen van, jelen tud lenni minden szabadidős tevékenységünkben, jelen tud lenni a szabadidőnkben, és inkább talán ezt tartom fontosnak elvinni a sport és az imádság kapcsolatáról, hogy az Isten behívhatjuk a hétköznapi cselekedeteinkbe, és abból pedig csodák történik.
1: Mi volt a legnagyobb megtapasztalása a bárkatábor kapcsán?
9: Idén először tartottunk Kárpátalján egyhetes nagy bárkatábort, és az ide érkező táborozók közül az egyik fiatalember, amikor elkészítette a tábori névtábláját az első napon, akkor egy sárga színű egyes rajzolt a neve mellé, be is keretezte. Úgy annyit mondott a munkatársam, hogy ez a kisfiú egyes akar lenni egy futóverseny, hogy ezt oldjuk meg. Bárkában nem szoktunk különösebben versenyeket csinálni, mert inkább a kooperáció. Hiszünk, és a gyerekeket is ilyen gyakorlatokkal segítjük. 15 perc alatt futóversenyt szerveztek a munkatársak, bajnokok falával, rajtvonallal, célszalaggal, sípszóval, szurkolótáborral, és ez a fiatalember részt vett egy futóverseny, egyébként 5-8 másik táborozó szeretett volna még részt venni, úgyhogy elindultak mindannyian ezen a sík futóversenyen. Már eredményhirdetés nem volt, de hogy ő úgy távozott ebből a táborból, hogy elérhette az álmát, mert egyes lett egy futóversenyen.
2: Egy tábor néhány napig tart, az élményei azonban jóval tovább velünk maradhatnak. Előző riportunkhoz kapcsolódva kárpátaljai gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit adott nekik a bárka. Attillát, Abigailt, Dávidot és Esztert hallják. A riporter Dóka Viktória.
10: Tanultál-e valami újat?
11: Hát, hogy nyitottak legyünk, beszélgessünk, ne zárjunk el magunkról senkit, legyünk kedvesek, és figyeljünk Istenre, és hogy ne bántsunk senkit.
10: És miért kell Istenre figyelni?
11: Hát, hogy jól legyen az életünk.
10: Vettél-e észre magadban valamiféle változást az ott megéltek miatt?
11: Nyitottabb vagyok, sokat beszélek.
10: Volt-e valami olyan történet, ami nagyon megérintett, vagy valami nagyon különleges volt?
11: A fügefás történt. Amikor ki akarták vágni a fügefát, és utána Isten azt mondta, hogy még egy ne vágják ki, és egy év múlva termet.
10: Ez mit tanít nekünk Istenről, az életről?
11: Mindig bízunk benne, és minden sikerülni fog.
10: Melyek voltak a legjobb élményeid, a legszebb pillanataid?
11: Az Isten tiszteletek, meg leginkább a játékok. Lehetett gitározni is, tanulgatni egy kicsit, és nekem az tetszett.
10: Milyen lelki üzenettel tértél haza?
11: Hogy Isten mindig velünk van.
10: És ez miért jó nekünk?
11: Hogy ne féljünk, mert Isten velünk van.
10: És hogy tapasztalod? Elég, ha ezt elhisszük, hogy Isten velünk van, és akkor már nem fogunk félni?
11: Imádkozni is kell hozzá.
10: És mit kérsz az Úrtól?
11: Hogy ne legyen háború és békét.
10: Milyen vágyadat váltotta valóra a bárkatábor?
12: Hogy szerezhessek új barátokat, és hogy tanuljak Jézusról. Megtanították, hogy kedvesebb legyek, és hogy boldogabb.
10: Na, hogy ezt tanulni kell?
12: Igen, ugye a táboron is boldogabb lettem, mert szereztem új barátokat is, meg jók voltak a programok is, és ezért.
10: Azt mondtad, hogy Istenről akartam hallani, és mit hallottál róla?
12: Megmentette az embereket, és hogy gyógyította őket, meg hogy ugye segít nekünk. hogy jobb legyek, jobb gyerek.
13: És mikor lesz egy gyermek jobb gyerek?
12: Hát amikor megtérünk, meg hogyha betartsuk a szabályokat.
13: És Isten a rossz gyerekeket is szereti?
12: Igen, persze.
13: Akkor mi a különbség?
12: Hát a megtért emberek azok kedvesebbek, meg többet tudnak róla.
13: Mondtad a megtérést, de hogy érzed, te meg vagy térve?
12: Még nem igazán, de...
13: És mi kell a megtéréshez?
12: Kérni Istent, hogy hát imádságban, hogy fogadjuk be a szívünkbe. Akkor örök életünk lesz.
13: És mi ilyenek leszünk utána?
12: Boldogok.
13: Te találkoztál már megtért emberrel?
12: Igen, látszik rajtuk, mert most is voltam Berekkempen,
13: táborban.
12: És ott is a csapatunkban volt egy fiú, és az is olyan boldogan beszélt, meg mindig mosolygott. Meg mondta az anyukám is, hogy ő már meg van térve, nem tudom honnan hallotta, de mondta.
13: És anyukádon is látod, hogy boldogabb?
12: Igen,

0: A fiatalok nem csupán a jövőt jelentik, hanem az egyház jelenének is részei. Erre szeretné felhívni a figyelmet Kárpát-medence szerte az ifjúság vasárnapja, amely arra bátorítja őket, hogy aktívan kapcsolódjanak be a gyülekezeti életbe. Az idei alkalmat szeptember 20-án, tehát ezen a hétvégén tartják. Gálmárk összeállításában először három nyíregyházi fiatal, Valkóczi Előd, Kósa Kamilla és Kósa László Ábel mesélnek a tapasztalataikról, a szolgálat örömeiről és nehézségeiről, valamint arról, hogyan látják a helyüket és a szerepüket a református egyházban.
1: Nálunk tavaly volt először ifjúság vasárnapja, ha jól tudom, ahol hát ifisek is tudtunk szolgálni. Zenekar, ifi zenekar, bizonyságtételek ifisek által, igeolvasás, imádság. Nyilván mi ezt örömmel fogadtuk. Volt idén egy missziónk, mind a hárman egyébként benne voltunk, mert még öt másik fiatal, és a gyülekezet támogatott minket. Idén szeretnénk bemutatni, hogy milyen is volt ez a szolgálat, amire mentünk, mert Szlovákiában voltunk 10 napon át gyerektábort tartani.
2: Nekem elsőre egyből a szolgálat jut eszembe, mert én a zenekarban éneklek. Ifin is, vagy most itt a szlovákiai missziónk alatt is. Én nagyon szeretek dicsőíteni, nekem ez ad egy erőt.
3: Legyen teljes a kör, Lászlóval.
4: Nekem nem egy fogalom, hanem egy emlék jutott eszembe. Én is a dicsőítő zenekarba játszok, kahonon. Ez egy ilyen dobolós hangszer, amit bevittünk a templomba. Én féltem is, hogy az idősebb korosztály azt fogja mondani, hogy ez soha többé, gyűlöljük ez az ördög hangszere, stb., de hál' Istennek nem ez volt. Oda jött hozzám egy nagyon idős hölgy, és mondta, hogy Lacikám, ez nagyon szép volt, ez nagyon jó volt, ez nagyon kellett, és ez tényleg Isten dicsőségére szólt. Olyan jól esett, hogy látják, hogy a fiatalok is részt akarnak venni, és hogy a maguk módján ők is dicsérik az Urat, de ezt nem utasítják el, hanem örömmel bele egyeznek és elfogadják.
3: Hol van a helye az ifjúságnak a gyülekezeten belül?
4: Nagyon sokan vagyunk ifin, ez biztos. Viszont ez már más kérdés, hogy mennyien veszünk aktívan részt a gyülekezet életében. Hányan járunk templomba, úrvacsorás istentiszteletekre, vagy egyáltalán reggeli áhítatokra. És ez azért nehéz, mert nem könnyű őket bevonzani egy olyan dologba, ami merev, néha egy kicsit unalmas és monoton hangvételű. Tehát nem az ifibe. Viszont ez egyre jobban és jobban halad. A lelkipásztorok nagyon odaadóan próbálják bevonzani az újakat. Hál' Istennek nálunk sok lelkipásztor van, és mindannyian próbálják ezt a kereket mozgatni. Én látom azt, hogy szolgálatban is egyre több presbiter és egyáltalán gyülekezeti tag látja szívesen azt, hogy ők tesznek valamit. Széket pakolnak, sütnek, a PPT-t ők nyomkodják, vagy egyáltalán bármi olyat, ami hozzátesz valamennyivel. És nagyon örülnek, amikor látnak egy ismerős arcot, aki fiatal.
3: Gyakran elhangzik az, hogy a fiatalság a gyülekezet jövője. Azt mondom, hogy a fiatalság a gyülekezetnek a jelene.
2: Én kezdem úgy látni, hogy tényleg a jelene. Nagyon sokan már odaértünk, hogy a gyerekisten tiszteletről már ifibe járunk, és egy csomó olyan család van, akinek a gyermeke gyerekisten tiszteletre járt, és most már járt templomba, ott ül a padba, ő is egész végig. Tényleg kezdünk egyre többen lenni. Ezt Berekfődön is észleltük a családi táborban, hogy a ifi csoportban már egyre többen vagyunk, már azon gondolkodtak idén, hogy kettészedik a csapatot. Ez nagyon nagy öröm nekünk, mert volt egy olyan időszak, amikor alig voltak.
3: Előtte zárjuk ezt a kört.
1: Szerintem elég nagy fejfájást okozhatunk a lelkipásztoroknak. Az ifisek szeretnek szolgálni, és bennünk van az erő is. Gyakran van az, hogy megbízhatatlanok vagyunk, vagy valamihez nem értünk, vagy valamit kipróbálunk, és nem tetszik. Lelkipásztorainknak úgy kell lehetőségeket biztosítani, hogy lehetőséget adjanak a hibázásra, és mondjuk később a változtatásra. Nagyon nehéz dolga van a lelkipásztoroknak azzal, hogy felismerjék, hogy ki mit és hogyan tud, és mit is akar. Ennek ellenére viszont nyilván nekünk fiataloknak is szükség van arra, hogy megmondják nekünk, hogy néha, hogy ezt most nem kéne csinálnod, vagy ezt máshogy kéne csinálnod, vagy megmondani, hogy tudom, hogy most ez nincs kedved, de mégis meg kell tenni. És ez egy nagyon pengélen táncolós dolog szerintem. Viszont nagyon nagy eredmény is lehet, és nagyon sok jó is születhet belőle.
3: Mit gondolnak a lelkipásztorok? Miért kiemelten fontos az, hogy az egyházi évünkben legyen egy olyan vasárnap, ami kimondottan ráirányítja a figyelmet a fiatalokra, az ifjakra? Bakó Lászlóval, a Nagykálói Református Egyházközség lelkipásztorával kezdjük.
5: Két oldalról közelíteném meg. Egyrészt az idősebb generáció felől láthatóvá tesszük a számukra a fiatalokat, hogy vannak a gyülekezetben fiatalok. Ez sajnos nem mindig egyértelmű a gyülekezet számára, illetve a fiataloknak egyértelművé tesszük, hogy van gyülekezet, amihez tartoznak, és fontosnak tartja ez a gyülekezet őket. Ők nem csak egy csoport a gyülekezetben, hanem ők nem a jövő, hanem a jelen gyülekezetének a részesei. És az, hogy nem csak székpakolásra vagy médiában való megjelenésre, hanem istentiszteleti szolgálatra, mondjuk a ifjúság vasárnapja kapcsán lehetőségük van, az szerintem egy nagy élmény mind a fiatalok számára, mind az idősebbek számára.
3: Tiszántúl után Duna mellék. Fekete Zoltán, mint a Tolnai Református Egyház megye ifjúsági referense, hogyan látja, mit jelenthet az ifjúság vasárnapja egy olyan gyülekezetben, ahol nincs működő ifi, vagy vasárnaponként alig látni fiatalt a templomban?
4: Imádkozzunk, ha van ifjúság azért, ha nincs ifjúság azért. Akkor legyen egy alkalom, amikor imádkozhatunk a következő nemzedékért. Ahol pedig ifjúság van, ott ugye több lehetőség is van, hogy mi szeretnénk valamit adni, kicsit láttatni azt, hogy kik vagyunk, mi az a közösség, amiben ők otthon találhatnak, kik gondolnak rájuk, kik adják a hátteret ahhoz, hogy nekik lehet ifjúsági órájuk. Ugyanakkor őnekik is van olyan terük, ötletük, lehetőségük, szolgálatuk, amivel ez azon az alkalom akár bemutatkozhatnak, vagy szolgálhatnak, teret adni nekik, hogy beszéljenek a hitben, hol tartanak.
3: Lenke István paksi lelkipásztortól azt is megkérdeztük, hogyan lehet úgy alakítani az Isten tiszteletet, hogy a különböző nemzedékek egyaránt otthon érezzék magukat benne.
6: Egy nagyon izgalmas kérdés, és ezzel sokat foglalkoztunk, főleg még a elején. Bennünk volt valahogy az, hogy ez az Isten tiszteleti forma nem annyira felhasználó barát a fiatalok számára. Megkérdeztük a fiatalokat is, a akkori ifjúseinket, és az a nem várt eredmény született, hogy a feleségemmel mi vagyunk a legradikálisabbak és elégedetlenebbek, és a fiatalok pedig egészen konzervatívak, és ők kedvelik azt a formát. Ennek ellenére folyamatosan törekszünk arra, hogy ne legyen csak egy réteg számára bebetonozott a Isten tiszteleti formánk. Isten családjában együtt kell legyünk, idősek, fiatalok, középkorúak, férfiak, nők, különböző képzettségű, tehetségű emberek, és kell toleráljuk egymást. Ez egy kihívás, és a tapasztalat pedig az, hogy a fiatalok jelen vannak vagy nincsenek, az egyáltalán nem a formán múlik, és nem is azon, hogy a ének ilyen vagy olyan, hanem azon, hogy a szívük ott van-e Krisztusnál. Ez nem azt jelenti, hogy a formákon ne változtassunk, mi is változtatunk, kísérletezünk. Itt az a plusz az, hogy Isten szeretetét egymás szeretetén keresztül élvezzük, és ilyen szempontból viszont fontos az, hogy a gyülekezetben tényleg ismerjük és szeressük egymást, és ez a korosztályok között is tud működni.
3: Csúcsosodjon ki a beszélgetésünk az ifjúság vasárnapjában, maradva a paksi gyülekezetnél.
6: A gyülekezetnek a szívében vannak ők, tulajdonképpen, de egy teljes organikus egységben. A gyülekezeti életnek abszolút meghatározóit. Most az, hogy van egy kiemelt vasárnapjuk, az nagyon jónak tartom, mert hogy felhívja a figyelmet erre a hallatlan fontos szolgálati ágra. Hogy egyszerűen miközben rengeteg hittan van, nem érhetjük be azzal, hogy a hittanórákat kipipáltuk és kész, hanem valahogy azt oda kell csatornázni, oda kell kötni a Krisztus testhez, a gyülekezetnek a valóságához, és ennek lehet egy ilyen ébresztője, egy ilyen harcsonája tulajdonképpen ez az akció. De azt nem gondolnám jónak, hogyha ez ennyiben maradna. De egészséges állapotnak azt tartom, hogyha minden vasárnap a ifjúságé is. És ezen belül meg van egy természetes hullámzás, hogy mondjuk nálunk havonként egyszer kifejezetten a ő zenekaruk szolgál, de más alkalom is van, amikor mondjuk egy fiatal olvas fel a lekciót és imádkozik, másik vasárnap meg presbiterek vagy idősebb gyülekezeti tagok. Az a jó, hogyha benn van a lüktetésben a fiatalság, ugyanúgy, mint ahogy a gyülekezetnek a többi rétege.
0: Az ifjúság vasárnapjáról és a csatlakozás lehetőségeiről az ifiosztály.hu oldalon találhatnak bővebb információt. Jézus nem kívülről nézi az életünket, hanem hordozza azt. Hánka Levente, a Cegléd Nagy Templomi Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolatai következnek.
7: Hallgassuk Isten igéjét Jakab levelének első fejezetéből, az első 8 versből. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Egyszer láttam egy videóban, ahogyan egy hidat megpróbálnak az átadás előtt, úgyhogy egy hatalmas konvojt megpakolt teherautó hajtott át ezen a hídon. Nem azért van szükség a híd próbára, hogy összeomoljon a híd, szétessen, hanem azért, hogy feltárja az esetleges gyengeségeket, a hibákat, a szerkezeti problémákat. Vagy aztán elmondhassák, hogy minden rendben van, és lehet használni a hidat biztonságosan. Jakab nem azt mondja, hogy örüljünk a fájdalomnak. Nem azt mondja, hogy a baj jó, vagy a betegség jó, vagy a veszteség jó, vagy a feszültség önmagában áldás. Azt mondja, hogy a próbák között is lehet örömünk, mert Isten nem engedi, hogy a próba értelmetlenül menjen át rajtunk. A hit próbája álhatatosságot munkál. Ez nem egy önfejlesztő program, nem arról van szó, hogy szedd össze magadat, és majd aztán erős leszel. A hit Isten ajándéka. És az álhatatosság is a kegyelemből terem. A próba inkább leleplez. Megmutatja, mennyire könnyen igazodunk, mennyire gyorsan elveszítjük a bizalmat, mennyire kétfelé tud húzni a szívünk. Rohanunk, a mai valóságunk hihetetlenül zajos, a munkahelyi elvárások, családi terhek, feszültségek, sokféle indulat, terhel, nyomaszt bennünket. Sokszor olyanok vagyunk, mint a tenger hullámai, amelyeket a szél dobál ide-oda. Ma bízunk, holnap pedig pánikolunk. Ma imádkozunk, holnap pedig mindent magunk akarunk elintézni. Jakab erre nem azt mondja, hogy legyél okosabb, legyél bölcsebb. Azt mondja, kérj bölcsességet Istentől. A bölcsesség itt nem információt jelent. Nem puszta tényszerű tudást, hanem egyfajta látást, kegyelmi látást, hogy lásd Jézust, lásd Istent, amit tett érted, ahogy önmagát adja neked. És ez oda vezet hozzá, Krisztushoz vezet. Jézus nem a parton állva tanította a tanítványait álhatatosságra, hanem ott volt velük a háborgó tengeren, a csónakban. Jézus nem kívülről nézi az életünket, hanem ott van velünk benne. Hordozza azt, hordozza bűneinket, ingadozásainkat, hitetlenségünket elhordozza, keresztre viszi. Feltámadásával pedig reménységet ad. Ezért nem a saját erőnkbe kapaszkodunk, hanem belé. Ma tehát nem bizonyítanod kell. Nem azt kell bizonyítanod Istennek, hogy elég erős vagy. Inkább mondd ki őszintén, Uram, nincs elég bölcsességem, nincs elég erőm, adj nekem hitet, adj nekem bölcsességet, hogy ne ide-oda nézzek, hanem rád hordozzam a mai nap terheit. Veled hordozz engem a mai napon is. Amen.
0: Mediaclick.hu, itt tudják visszahallgatni mai adásunkat, műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a radio@református.hu e-mail címre küldhetik. Munkatársaim voltak Dóka Viktória, Gál Márk és MS Lilla. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter búcsúzik önöktől. Áldás békesség, viszont hallásra! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Robbanószer volt a Lengyelországban talált drónon. Emelkedtek a reálbérek. Holnap is meleg lesz, de már többfelé várható eső. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesekkel szemben. Robbanó töltet volt azon a vélhetően orosz katonai drónon, amelyet a hét elején a Balti-tenger partjainál Lengyelországban találtak, közölte az ügyészség. Hozzátették, hogy a robbanó fejet sikerült leválasztani a légieszközről, majd ott helyben hatástalanították. Közben a Litván Nemzeti Rádió közölte, hogy robbanó anyaggal volt felszerelve az a drón is, amelyet hétfő éjjel lőttek le a NATO vadászgépei az ország felett. A pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér Oroszország felől nyugati irányba tartott, amikor lezuhant. Itthon csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Még soha nem volt ilyen mélyen és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja az, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. Munkatársuk Lebedi Réka a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a jelenleg kötelező eljárás tovább nehezít egy válsághelyzetet, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett áll ki. Gulyás Ádám főtitkár a műsorban hangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A jegy a helyi közlekedésben nem használható, és az esetleges helyjegyeket, illetve egyéb felárakat is külön kell megfizetni. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor, zivatar kialakul. Éjszaka 10-15 fok várható, holnap napközben a Dunántúlon 18-25, a középső és keleti tájakon 26 és 30 fok közé melegszik a levegő. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
1: Sorsok és titkok, avagy miért képes egy női monodráma percek alatt megérinteni a nézőt. Ezek az előadások nem egyszerűen történeteket mesélnek el. A legbelső félelmeket, a társadalmi elvárásokkal való szembenézést és a tabuk nélküli igazságot tárják elénk. Marozsán Erika és Radnai Csilla színművészek, valamint Hemző Csenge a téma egyik kutatója arra is válaszol, mennyire magányos ez a műfaj.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
4: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. Hatodik rész.
1: Ha volt a kabarénak géniusza, ennek a géniusznak a szárnya Meggyaszai Vilma volt. A kabaré polifóniájában ő volt az angyali Vox Humana. Kimeríthetetlen színjátszású, betegesen fátyolozott hangja olyan volt, mint a harmattal befuttatott nemes gyöngy. A legpajkosabb mondén sikamlóságot is Méla költői bájba burkolta az ő előadása. Az útszéli kuplé is dallá nemesedett, és a legelvontabb dal is megtelt a kuplék szikrázó izgalmaival. Egy nyári alkonyaton a lakásán kerestem fel. A művésznő perkálpongyolában volt, és éppen vacsorázott. Parizert evett zöld paprikával. Havi 2500 korona fizetést ajánlottam föl, és külön fellépti díjat a délutáni előadásokért.
2: 2500 korona? Az nem pénz, fiam.
1: Képzeld csak el, hogy mennyi parizert lehet venni havi 2500 koronáért. Végül 3500 koronában állapodtunk meg.

0: Természetesen bőségesen megérte ezt a pénzt. Csak egy kis veszedelem volt ebben a kivételes fizetésben, hogy megbontja azt a demokratikus összhangot, amelyben éltünk. Egy sztár kiváltságaival és törvényen kívüliségével végképp szétlapíthatta volna kis köztársaságunkat, amely épp azért tudott oly diadalmasan dolgozni, mert mindegyik tagja egyforma lelkesedéssel és szerénységgel tudott a közös munkában felolvadni. Ezt a remek társulati szellemet fenyegette Meggyaszai Vilma, sajnos nem csak kivételes gázsiával és tehetségével, hanem vérmérsékletével is. Nos, egy véletlen eset hamarosan meghozta az alkalmat, hogy ezzel a veszedelemmel véglegesen leszámolhassak. Egy este előadás alatt épp Meggyaszai Vilma száma következett volna, a folyosóról a színpadra szólítottak sürgősen. A művésznő estély ruhájába öltözködve mérgesen támadt rám.
1: Nagy Endre, azonnal rúg ki innen ezt az embert! Ha ez itt marad, én megyek el!
0: A Reinthallerről volt szó. Hárman voltak fivérek, mind a három kitűnő szakképzett munkás. Ősidők óta a színpad világában helyezkedtek el. Mindhárman hajlamosak voltak a tüdővészre, az egyik most is a budaörsi tüdővész szanatóriumban feküdt. A másik kettő helyette is dolgozott. És most arról volt szó, hogy az egyik Reinthallert azonnal dobjam ki az utcára, novemberben, amikor a szürke égből permetezni kezd a tüdővészesek végzete. Mi baj van ezzel az emberrel?
1: Azonnal rúg ki ezt a szemtelen frátert! Gorombáskodni mert vele!
2: Én szervezett munkás vagyok, nem vagyok köteles eltűrni, hogy legazemberezzenek. Én csak annyit mondtam, hogy ezt kikérem magamnak.
1: Ne szájaskodjék! Nagy Endre, azonnal rúg ki ezt az embert!
0: Na jó, jó, jó. Majd előadás után beszélünk a dologról, de most légy szíves, menj ki a színpadra.
1: Vett tudomásul. Vagy ő, vagy én.
0: Szóval nem mégy ki?
1: Nem. Amíg ezt az embert ki nem rugod.
0: Kimentem a függöny elé, és a következő konferánszat rögtönöztem a közönség előtt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Most a nyomtatott műsor szerint Meggyaszai Vilma, a kitűnő művésznő következnék, aki néhány remek sanzont adna elő. Sajnos ezt az értékes művészi produkciót a művésznő bizonyos feltételekhez kötötte, és én e kérdésben kénytelen vagyok döntőbírónak a nagy érdemű közönséget felkérni. És elmondtam az esetet családias közvetlenséggel. Most tehát a nagy érdemű közönséget kérem föl, hogy döntsön ebben a dilemmában. Dobja meg ki az utcára télvíz idején a Reinthaller nevezetű több gyermekes családapát, vagy pedig mondjunk le három sanzonról. A közönség dörgő tapsokkal mondta ki az ítéletet. Reinthaller maradt. Néhány hét múlva persze visszajött Meggyaszai Vilma is, és a társulat forró ünnepléssel fogadta. De a párbajban a Reinthaller győzött. És ennek bizonyára maga Meggyaszai Vilma örült a legjobban.

0: Kővári Gyula lesoványodott gyerekifjú színi növendék volt, amikor először jelentkezett nálam. Havi 60 korona ösztöndíjat adtam neki, és azt jelöltem ki feladatául, hogy nézze végig szorgalmasan a próbáinkat és előadásainkat. Hamarosan kiderült, hogy ha véletlenül valamelyik tagom megbetegedett, ő nem csak hogy szóról szóra tudta a szerepét, de kitűnően el is tudta játszani. Mindenkit pótolni tudott, ezer alakja volt. Ha kellett, még huszár pufi helyett is tudott kövér lenni. Egy év múlva már egyik vezető művésze lett a kabarénak. Havi 1200 korona fizetéssel. Sok színű játékával rendkívüli parodisztikus erőt tudott kifejteni, és megvolt az a nagy előnye, hogy mint ötletes író, önmaga látta el magát mulatságos műsorszámokkal. Piancsi tanulatlan külvárosi énekes volt, amikor szerződtettem. Csinos arcú, tüzes szemű, szép szál fiú volt. Hangja a maga kiműveletlenségében is a leglágyabb, legnemesebb gordonkaszó. Ennek a remek hangszernek a Szilaj Reinitz Béla volt a virtuóza. A kezébe kaparintotta, reggeltől estig gyúrta, gyömöszölte, gyötörte a zongora mellett, amíg az ő nagyszerű adidalait bele nem törte. Egy-egy szótagon, hangon órákig vesztegelt, de meg is volt az eredménye. Az adidalok azóta se tudtak többé olyan őstűzzel megszólalni. Boldizsár Andor a Kecskeméti Színtársulatból csöppent ki, és Pesten a Liszt Ferenc kávéházban nyelte az állástalan színészek keserves éhkopját. Énekelni nem tudott, prózai színész volt, és csak paraszt szerepeket játszott. Igazából csak a társulat kérésére ember szeretetből szerződtettem. Egy este észrevettem a folyosón, hogy tüntető sétát rendez körülöttem.
1: Édes gazdám, én bizony elemésztem magam. Nem ér ez az én életem már egy hajtófát sem.
0: És miért nem?
1: Hát, hogy hiába eszem a gazdám kenyerét, meg se dolgozom érte.
0: Aztán tettem én valaha magának ezért valami szemrehányást?
1: Hisz ez a baj, hogy nem tett. Ha szidna érte, még csak elviselném valahogy, de hogy egy szót se szólt. Csak mindig ideadja szépen a fizetésemet, azt nem bírom ki.
0: Duplájára emelte a gázsiát. Nem sokára, mint a biztos siker nyugalmas pillére illeszkedett a műsorba. Mint kisgazda jelent meg a színpadon, és népélyes rigmusokba szőtt monológomat mondotta el esténként. Ez a remekbe szabott, mintapéldánynak termett magyar ember zsidó volt. A világháborúban bevonult katonának. A szerb harctéren közelharcban szuronnyal látszórták a mellét. Később, amikor egy heccelődő újságban azt a tételt olvastam, hogy a zsidó akkor se tekinthető hősi halottnak, ha a harctéren esett el, megdöbbenve láttam, hogy az elfogultság és a vakgyűlölet micsoda sötét tévedésekbe tudja süllyeszteni az embert. Volt a kabarénak egy kistermetű, csinos, de igénytelen arcú, nagyon fiatal színésznője, Vidor Ferike. Direkt tüntetésből szerződtettem. Szomorúan, kilátástalanul lézengett a próbákon, még egyszer aztán megtaláltam az ő szerepkörét is. Mint mindenes lány, a kispolgári háztartások lompos rabszolgája állott esténként a pódiumra cselédnótáival. Ezeket a nótákat Gábor Andor írta, és a régi nemesveretű népdalok ősköltészetét, humorát, líráját érte el bennük. A fogyatékosságból így lett erény, a gátlásból hajtóerő. Ezekkel a cselédnótákkal Vidor Ferike a kabaré egyik legbiztosabb hatású vonzó erejévé vált. Aztán a siker bátorító ösztönzésére egyre jobban kiszélesítette működési területét, és igazán gazdag skálájú dizőznek bizonyult, aki talán a legjobban közelítette meg Meggyaszai Vilma művészetét.

Kökkény Ilona a 20. évén jóval alul volt még akkor, és bárha ősrégi katolikus család gyermeke volt, a kávéházban fraccsoló, pipeskedő, intrikázó, hisztériázó, férjet gyötrő, udvarlót bolondító, terézvárosi mamuskákat pompás humorral és hisztériába csapó mozgalmassággal tudta megjátszani. Azok a 10 perces kis családi jelenetek, amelyeket Gábor Andor írt, és amelyeket Huszár Pufival a színpadi férjével játszott el, a kabaré műsor állandósított csattanói voltak.

0: Hadrik Anna a vidéket járta Jászai Mari szerepkörével, még aztán szerződés nélkül maradva a kabaréhoz nem került. Mélyen zengő hangjával, jambusra ütemezett beszédével, nagyvonalú taglejtéseivel a koturnusos műfajra rendezkedett be, és klasszikus merevségéből a legkisebb árnyalat kedvéért se bírt kiengedni. Jambusos tirádákat írtam neki a modern nők időszerű kérdéseiről. Elektra tragikus hangján szavalta el azokat. Minél tisztábban csengtek a jambusok, minél zordabb fenséggel lendültek mozdulatai, annál komikusabban érvényesült a forma és a tartalom ellentéte. Ez a hajlíthatatlan tragika keltette a legnagyobb nevetési viharokat. Egyszer valami lehetetlen kívánságával jött hozzám, és amikor első szóra nem teljesítettem, méltatlankodva fakadt ki.
1: Ez a hála, amiért az ön írásait diadalra vittem.
0: Egy délelőtt Rózsahegyi Kálmán színi iskolájának egyik fiatal növendékét hozta el hozzám próbaéneklésre. 20 éves szép szőke asszony volt. Pécsi Erzsinek hívták. Kedves csicsergő hangja volt, jól is tudott bánni vele, szövegkiejtése tiszta volt, arcjátéka rokon szenves. A próba sikerült, közöltem véle, hogy még ma este bemutatkozhatik a közönségnek két dalával. Este, amint végignéztem a színházon, a közönség struktúrájában lényeges változást vettem észre. Budapest aranyi fiúsága mind ott volt, a múzeum negyedtől a Lipótvárosig. Fölmentem a színpadra, ahol Pécsi Erzsi készenlétben várakozott már a szereplésére. Amint megláttam, hátra hőköltem. Mi ez? Így akar itt kimenni a közönség elé?
2: Talán nem eléggé elegáns?
0: Ördögöt! Kihívóan, szemtelenül elegáns! Hát hogy képzeli azt maga? Itt csupa nagy művésznő lép föl, és maga azokat mind le akarja öltözködni? Micsoda szerénytelenség! Tessék átöltözni a nappali ruhájába! Hiába könyörgött, sírt, le kellett vetnie a ragyogó estély ruhát, és föl kellett vennie az ink blúzt és a kék szoknyát. Sajnos nem sokáig maradt a kabarénál. Elragadták az operett színházak, amelyeknek Európa szerte ünnepelt dísze lett. Szépernő volt a kabaré házi költője. Vidámság és megilletődöttség egyforma könnyűséggel csurgott ki a pennáján. Mindegyik verse oly magától értetődő és oly mélyről jött volt, mint egy sóhaj. Akkor is költő tudott maradni, ha egy-egy vidám kuplé kedvéért alábukkant azokba a dívajkodásokba, amelyekkel csintalan, fürdőző ifjúrak szokták víz alatt a nőket megcsipkedni. Nagyrészt ő írta Medgyaszai Vilma repertoárját, és e dalok ma is frissen megmaradtak. Nincs bennük egyetlen szó sem, amit az idő kikezdhetett volna.

0: Egy este a folyosó büfé polcára könyökölve üldögéltem megszokott pezsgőfröccsön mellett, amikor egy sutaképű, feltűnően rongyos ruhájú gyerekkifjú lépett hozzám. Egy kis kéziratot vett ki a zsebéből, és hebegve mondta, hogy ezt a kis darabot a kabarénak szánta.
1: Kérem, mikor számíthatok rá, hogy eltetszik olvasni?
0: Ne zavarjon! Hát nem látja, hogy már olvasom? Végigolvastam. Néhány oldalnyi írás volt az egész. Aztán egy kis papírost leszakítottam a kézirat utolsó oldaláról, ceruzával ráírtam néhány sort, és átadtam neki.
1: És most mi fog történni?
0: Semmi se fog történni. Ha jelenet tetszik, el fogom játszatni.
1: És mikor számíthatok honoráriumra?
0: Hisz már a kezében van. Írja alá az utalványt, és a pénztárnál vegye föl a pénzét. Ott rögtön kifizetik. 200 korona. Ez a gyerekifjú Karinti Frigyes volt. 200 korona akkoriban nagy pénz volt, azután még sok ilyen kis jelenetet írt. És a kabaréban, amely szorosan hozzátapadt a folyton váltakozó aktualitásokhoz, ezek képviselték az örök emberi Molieri humort.

a kabaré legkiadósabb, legfáradhatatlanabb, legsikeresebb írója Gábor Andor volt. Szirmai Albert el valami különös megértő közös munkában összeolvadva, ő látta el Sajó Gézát és Kökény Ilonát mindig friss kuplékkal, és ő írta azokat a kis daljátékokat, amelyek a kabaré különleges műfajává váltak. Roppant filozofteri tudásával felszerelve, hogy úgy mondjam, a legtudományosabb módszerekkel munkálta meg könnyű fajú költészetét. Az ismeretek beláthatatlan területéről szedte össze asszociációit és rímeiben, asszonanciáiban, alliterációiban káprázatos filológiai tudás remekelt. Építési módszere mindig egy volt. Valami egyszerű, hétköznapi fogalmat vékonyra kalapálva kinyújtani az irrealitások világába. És ott, az ellenállás nélküli légüres térben a legtorzabb alakzatokba hajlítgatni. Gábor Andor filozofter volt, és a Nap munkatársa. Ember fölötti szorgalmát rettentő írói becsvágy fűtötte. Minden műfajjal kísérletezett, és az első kísérlet után mindegyikből önmagától húzódott vissza, tragikus csalódottsággal. Érezte, hogy mindenütt lemaradt egy újnyival, de ez az az újnyi kis távolság, amit a világ egész ismerettára se pótolhat. Amikor egyik napról a másikra betoppant a kommün uralma, nyomban fölismerte, hogy eljött az ő ideje, amelyben föloldódnak eddigi keserű csalódásai. A kommün undorodva tagadta meg az egész polgári irodalmat, amely eddig oly konokul elzárkózott előle, és mint a fertőző betegséget, halálra ítélte a kapitalizmust,

Ifjú, a Zeneakadémia végzett növendéke Csiki János figyelmeztetett a magyar nótakincs kiaknázatlan értékeire. Kapva kaptam rajta. A kabaré magasabb rendű élethivatásának igazolását láttam benne. Az ő segítségével állítottam össze azokat a ciklusokat, amelyek képzőművészeti keretbe fogták össze egy-egy kor vagy egy-egy költő válogatott dalait. A siker e produkciók után mindig valóságos kis nemzeti ünneppé gyulladt ki. A közönség ott a kabaréban, lelkendezve ismerkedett össze a diadalmas magyar szellemiség ismeretlen gyönyörű virágaival. Az első ciklus Csokonairól szólt. Sorra következtek Tinódi Lantos Sebestyén krónikái, a virágénekek, a kuruczdalok, a magyar Biedermeier dalai, Petőfi versei, a katonanóták, és a fejlődő ízlés merészen ívelő higgyán eljutott a kabaré az Addi dalok ciklusához, amelyet Reinitz Béla zenésített meg. Adi Endre jó barátom volt. A kabarit nagyon szerette, mindegyik műsorát megnézte. Új verseit hónapról hónapra én olvastam föl a közönség előtt, néhány megzenésített dalát Papjancsi énekelte, ezért rendes havi fizetést húzott Adi a kabarétól. A humor volt az a terület, amely a legreménytelenebb távolságba esett tőle. Sohasem láttam még embert, akiben olyan kevés képesség lett volna a humor iránt. Pedig szeretett nagyokat kacagni. Szeretteivel játékosan incselkedni. De a kacagása mindig tragikus víjogás volt. Az incselkedésében mindig az oroszlán karmai leselkedtek. Költészetének hatalmas termésében nincs egyetlen szó se, amely a humor gyöngyház színeivel mosolyogna. Nincs egyetlen hang se, amely kemény skálájában megenyhülne. Akárhányszor hegyként fogadkozott, hogy majd ő megmutatja, fog ő még nekem olyan kuplékat írni, mint Gábor Andor, rémülten tiltakozta, no, még csak az kellene, hogy így örökítődjen meg az irodalom történetben, mint a világ legnagyobb lírai tehetségének megrontója.

0: Adi egyszer beváltotta a fenyegetését, és Párizsból beküldött két kuplét. Ez a két kuplé Zozó levele és Kató a misén volt. Rögtön meg is írtam neki, hogy ilyen kuplékat bátran írhat ezután is. Nem is a kabarénak, hanem az örökké valóságnak. Megyeszai Vilmának diadalmas műsorszáma lett ez a két dal. Ciklusának bemutató előadására édesanyjával és Lajos öccsével jött el. A zongoránál a zeneszerző Reinitz Béla ült. A csöpnyi nézőtér egy nagy ország sokrétű tagozódottságának olyan változatos mozaikját mutatta, amilyet ma már bajos volna összeállítani. Az első sorban gróf Bánfi Miklós ült unoka testvérével, gróf Károlyi Mihállyal. A 20. század radikális társaságát Vámbéri Rusztem és Jászi Oszkár képviselte. A szocialista vezetők között ott ültek Garami Ernő, Veltner Jakab, Bokányi, Garbai, Buchinger. A Gentry Casino egész asztalsort foglalt el. Az egyik páholyban Lánci Leó ült a családjával, a másikban Gutmann bárónő, az írók közül ott volt Herceg Ferenc és Ignótus. Pródi Sándor panyókára vetett kabátjával, kalapjával, a fején az ajtóból kukkantott be néha. A temesvári püspök minden premierre felutazott. Kézitáskáját a portáshoz adta őrizőbe, és előadás után hazautazott. Hátul a falhoz tapadva, a szögleteket kitöltve az egyetemi ifjúság áldogált. Gondosan megfogalmazott konferanszal vezettem be a ciklust. Akkor már szakítottam volt azzal a dadogással, amely az első időkben olyan különleges hírnévhez juttatott. Konferansz után lementem a színpadról, hogy Adiék páholyából nézzem az előadást. Adi Endre a folyosón állott, a páholy ajtaja előtt.
1: Na gyere, gyere, most kezdik.
2: Nem megyek.
1: Gyere.
2: Nem bírom, itt maradok.
0: Pátra végignézheted a produkciót. Az előadók első rangú művészek, nem hoznak szégyent rá.
2: Azt elhiszem, de nem merem megnézni. Botrány lesz belőle.
0: Csak most vettem észre, hogy egész testében remegett. Lámpaláz vacogtatta. Akkor már az ifjúság bálványa volt. Buzgó filozopterek leselkedtek körülötte, és szedegették az adatokat jövőbeli életrajzukhoz. Kötetnyi tanulmányok jelentek meg a költészetéből, most pedig a kezdő színpadi szerzők édes kínjában égett.
2: Meglátod, botrány lesz. Kifütyülnek.
0: Szokott hisztériás izgékonyságával markolászott gyömöszölt. Aztán, amikor a produkció végén fölzúgott a taps, a nyakamba borult.
2: Siker. Ugye, hogy ez siker? Nekem tapsolnak.
0: Szégyen magad. Sikered van. Te.

Nagy Endre, a kabaré regénye. A hatodik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Szabó Győző, Domokos László, Mózes András, Radnai Csilla. Hangmesteri zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: Határtalan hangok. A stúdióban Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekes népzenész mutatja be azt az országos turnét, amely a férfi énekhagyományt kelti életre. Szó lesz a Víg Színház legfrissebb őszi bemutatóiról, egy különleges veszprémi japán dobkoncertről, és megnézzük az animációs alkotók képzőművészeti munkáit a Lélek tükre című kiállításon. Ez a mai menü Szódával. A szerkesztő Gödöllei Anna, én Nánási Anikó vagyok. Tartsanak velünk! Néhány nap múlva szeptember végén indul útjára a Határtalan Hangok nevű 8 állomásos országos turné. A projekt gazdája Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekes van velem a stúdióban. Szervusz, köszöntünk itt.
4: Szervusz, köszönöm a meghívást.
3: A műsor gerincét a férfi énekes hagyomány legszebb darabjai adják. Milyen szép is az, amikor sok erős férfi hang egyszerre szólal meg, borzongató tud lenni, és ha férfiak énekelnek, akkor biztosan jönnek a katonadalok, a bordalok, meg a szerelmes énekek, de hova is nyúlik vissza ez a férfi énekes hagyomány? Mehetünk vissza egészen a reggősökig?
4: Hát akár, vagy ugye akár mehetünk vissza még az őskorba, amikor ugye egymásnak kiabáltak a hegy egyik oldaláról a másik oldalára, tehát gyakorlatilag az is ugye egy zenei első fázisnak tekinthető, de valóban, ahogy említed, az éneklésnek, és most igazából nemektől függetlenül óriási ereje van, és óriási energiája, hiszen az, hogyha közösen éneklünk akár ma is, azt mindenki megtapasztalhatja, hogy a közösségben történő éneklésben olyan erő van, amely egyébként így nagyon ritkán érezhető más alkalmakkor. És ez valóban így van a férfi éneklésnél is, és hogyha már kifejezetten ugye említetted a műfajokat, vannak olyan műfajok, amelyek kifejezetten férfi műfajok, tehát akár a katonadalok, a boros nóták, bordalok, vagy éppen ha arra gondolunk, hogy betyárabb éneklek, ugye ezeket jellemzően azért férfiak éneklik, de azért azt is fontos elmondani, és erre is törekedtem az elmúlt években, hogy bemutassuk azt is, hogy egyébként a férfiak is egy érzelmekkel teli emberek, és adott esetben érzékenyek, szenzitívek is tudnak lenni, és például tudnak énekelni egy keservest, vagy a szerelemről egy lira éneket, úgyhogy nagyon sok színű a férfi repertoáris.
3: Volt egy két lemezes anyagotok, több zenekarral, a Határtalan férfiének, erről válogattok most is?
4: Így van, erről is lesznek dallamok, vagy olyan dallamok, amelyek egyébként ezeken a lemezeken is elhangoznak, egy picit más hangszerelésben most a színpadon majd.
3: Ezek nagyon sok tájegységről valók.
4: Igen, ugye a Határtalan férfiének az volt a célja, hogy a Kárpát-medence nem minden, de legtöbb nagy tájegységéről bemutasson dallamokat, és pontosan ugye olyan műfajokat, amelyek a férfi életsorsnak a sajátjai, jellemzői, és így jutottunk el aztán oda, hogy egyébként ebből két lemezt is kiadunk, mert hogy egy lemezre lehetetlen minden tájegységről, vagy a legtöbb tájegységről dallamot.
3: Igen, van Kárpátalja, Bukovina, Bodrogköz, Moldva, stb. Ezeket készen kaptátok mondjuk ugye az elődöktől, vagy gyűjtöttetek is valamerre még hozzá?
4: Is. Nyilván van, ami már ugye ma elérhető digitális adatbázisokban, online platformokon is, és onnan válogattunk jó magam a Zeneakadémiai tanulmányaim alatt is. De volt olyan személyes gyűjtőutam is, például Mezőségen, ahol egy búzai énekes bácsival beszélgettünk, és aztán tanultam tőle jó sok dallamot, és az első lemezen egyébként az ő dallamai is hallható.
3: Ha már őt említed, ez a produkció generációk találkozása is lesz. Már csak azért is, mert nem csak te és zenésztársaid lesztek a színpadon, hanem a tanítványok is, sőt a helyi zeneiskolások is, tehát minden állomáson a helyiek?
4: Így van, aki ismert talán régóta tudhatja, hogy én magam is a tehetséggondozással régóta foglalkozom, és a fiatal tehetségek felkarolásával, és részben valóban ezen a koncert sorozaton is bemutatásra kerülnek olyan helyi fiatal tehetségek, akik az adott városból származnak, tehát mondjuk Lentiből, Pécsről, Miskolcról, és részben pedig olyan fiatal tehetséges zenekarok is, akiket korábban én is tanítottam, vagy akár ma is foglalkozom velük.
5: Tehát Lenti és Zalaegerszeg az első két állomás, szeptember 24-e és 28-a között több, tehát workshopok is lesznek, meg előadások is, ezért ilyen tág ez az idő keret. És hát ezekhez a területekhez, vagy településekhez te kötődsz személyesen is. Nem izgulsz, hogy a szüköbb szülőhelyeden lépsz fel először?
4: Így
5: mármint
4: van,
5: ebben a programban?
4: Dehogy nem. Lenti és Székesfehérvár egyébként az első kettő, aztán majd novemberben megyünk a később Zalaegerszegre, de valóban workshopokkal is összekötjük. Ugye Lenti azért is fontos állomása az életemnek, mert Lentitől 15 kilométerre töltöttem az egész gyermekkoromat, és oda jártam általános iskolába, úgyhogy az első zenei élmények is ott értek. Oda látogatunk el először, aztán pedig Székesfehérvár, ahol pedig a középiskolai zenei tanulmányaimat töltöttem.
5: A zene és az ének mellett vizuális élményt is kap a közönség, hiszen gyönyörű táncok is lesznek, ugye?
4: Igen, alapvetően úgy gondolkodunk ebben a produkcióban, ahol a műfajok határtalansága és a területek határtalansága, mármint hogy a művészeti területek határtalansága is megjelenik, így ahogy már említetted, nem csak zenei élménnyel, hanem valóban látvánnyal, néptánccal kiegészítve is láthatják majd ezt a produkciót az érdeklődők.
5: És történetmesélés is lesz, erről majd mindjárt beszélünk még. A képi világ és a történetmesélés az animációs filmekben és a képzőművészetben is együtt hat. Azért mondom ezt, mert a Pesti Vigadóban a Lélek tükre című kiállításon animációs alkotók képzőművészeti munkái láthatók. M. Tóth Éva az egyik kurátor, Balázs Béla díjas animációs filmrendező van velünk a telefonon. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, itt vagyok, köszönöm szépen a bekapcsolást.
5: A kiállítás címe a Lélek tükre. Az alkotók saját lelküket tükrözik nekünk, vagy a látogatók elé állítanak tükröt?
6: Ez egy jó kérdés, szerintem mind a kettő benne foglaltatik a lehetőségekben, hiszen az alkotói megnyilatkozások azok olyan emberi belső megnyilvánulások, ami azt hiszem, hogy rokon mindazokéval, akik az animáció iránt érdeklődnek, és akik ellátogatnak a kiállításra.
5: Egy animációs filmrendező ugye általában a rajzot, a vonalakat életre kelti, most viszont egy-egy mozdulatlan festménybe vagy grafikába kell sűrítenie a mondani valóját. Ezekben is benne van azért az ő jellegzetes látásmódjuk?
6: Persze, azt gondolom, hogy az animációs művészet, ez biztos már sok helyen elmondtam, de nem lehet eleget beszélni róla. Olyan műfajok közti határterület, illetve műfajoknak a kereszteződési zónája, amiben tulajdonképpen többféle terület fejeződik ki. Tehát ez egyáltalán nem furcsa, ha egy animációs művész képzőművészként is megnyilatkozik, vagy zenél, vagy ír, vagy bármiféle érdekes, akár tudományos tevékenységet folytat, hiszen azon mesterek között, akik ki vannak állítva, van olyan, aki eredetileg matematika tanárnak készült. Tehát nagyon sokféle helyről érkeznek az alkotók, nagyon sokféle indítatásból válnak animációssá, tehát így azok a manifestumok, amelyek a Vigadóban most láthatóak, ugyanolyan hiteles megnyilatkozásaik, mint a mozgóképes alkotások.
5: Nagymesterek és a fiatal tehetségek munkái is láthatók, említel közülük néhányat, illetve van, ami összeköti a különböző generációkat, a látásmódjuk például, vagy valami más?
6: A magyar animációs művészet úgy hiszem, hogy egy elég sajátos, nagyon izgalmas, vizuális karakterű művészeti terület. Nagyon érzékenyek az alkotók, nagyon izgalmas, egyéni, eredeti a látásmódjuk, akár a nagymesterekről, akár a kortárs alkotókról, vagy a legfiatalabbakról beszélünk. Tehát szerintem az originalitás és az egyéniségeknek a jelenléte az, ami feltétlenül összeköti ezeket az alkotókat, alkotásokat, és hát a kiállítás maga valószínűleg egyfajta ilyen heterogenitást is mutat, hiszen nagyon sokféle anyagban gondolkodnak az alkotók, nagyon sokféle hát oldalról közelítenek, és ezért így nem lehet egyfajta aspektus kiemelni, hanem inkább a sokféleség, a színesség az, ami igazán érdekessé teszi akár a megjelenő alkotásokat, akár azokat a filmeket, amelyek a kiállító térben láthatóak a képernyőkön.
5: Köszönöm szépen.
6: Mozgóképet is láthatnak a látogatók.
5: Köszönöm szépen. A Magyar Művészeti Akadémia film- és fotóművészeti tagozatának a Lélek tükre című kiállítása a Pesti Vigadóban látható október végéig. M. Tóth Éva animációs filmrendezőt, a kiállítás egyik kurátorát hallottuk. Animáció és népzene, mindkettőhöz kell a kreatív szabadság. A stúdió vendége Gubinec Ákos, akivel folytatjuk a beszélgetést a Határtalan Hangok című turnéról. Népzenei koncertszínházi sorozatnak nevezitek a produkciót, amellyel hamarosan útnak indultok, vagyis nem csak zenéltek és énekeltek, hanem valami történetmesélés is zajlik a színpadon?
4: Igen, pontosan a koncertszínház alatt pontosan azt értjük, hogy egyébként a hallgatók vagy a nézők majd egy konkrét történetet láthatnak a színpadon, amely egyébként gyakorlatilag a népzeneje műfajainak vagy a szövegeinek a különböző útjait vagy állomásait mutatja be, hiszen egyébként én magam is ugye egy zalai kisfaluból származom, és sok olyan állomáson jártam már az életemben, ami egyébként minden ember keresztül megy, például ilyen a városba elkerülés, vagy éppen az, amikor a közösségből való kiszakadás és egy új közösségbe való bekerülés, vagy éppen az első szerelem, vagy adott esetben az első csalódás. Úgyhogy olyan állomásokat igyekeztünk ezeken a narrációkba beilleszteni, amelyek minden ember életében meghatározók, és egyébként most az én saját példámon keresztül mutatjuk be ezeket az állomásokat.
5: Tehát a hagyomány mai elemekkel találkozik nálatok. Hogyan teszitek kortársá a produkciót azon túl, hogy saját élményekről is beszéltek? Tehát például a hangzás vagy a látvány mennyiben lesz kortárs?
4: Ugye, ahogy már említettem, a látványban mindenképp egy komplex látványra számíthat a látogató majd, mert hogy a tánc is ugye megjelenik a zene mellett a színpadon, illetve ugye a narráció. De viszonylag egyszerű válaszom van erre a kérdésre, mert hogy alapvetően olyan szövegek vannak a népdalainkban, amelyek ugyanúgy aktuálisak a 21. században is.
5: Mindig
4: arra voltak igazából régen is a népdalok, hogy kifejezzék a bánatot, az örömöt, a fájdalmat, a boldogságot, és bizony ezek ma is olyan szituációk, amelyekkel mind találkozunk, úgyhogy ettől is lesz egyébként kortárs, vagy mai fülnek és szemnek is könnyen befogadható.
5: Vagy például attól is, hogy a népzene összefonódik például a klasszikus vagy a világzenével is, amely manapság nagyon divatos.
4: Így van, és pont a koncertnek egyébként lesznek olyan produkciói is, amelyek adott esetben egy-egy versfeldolgozást mutatnak be, akár Petőfi Sándor verseire, ha gondolunk, vagy lehet, hogy éppen találkozhat majd az érdeklődő egy kapcsolódással a jazz és a népzene között.
5: Ez a műfaji nyitottság és az improvizáció a civil munkádban is nagyon fontos, hiszen a MUZE, az a Zene Európa Magyarország programban hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztesz a zeneeszközeivel. Mennyire segít nekik a gátlások feloldásában az improvizáció például? Mert a zene, azt tudjuk, hogy mindig mindenkinek mindenben segít.
4: Így van, és abszolút azt látjuk, hogy egyébként ezekkel a kreatív játékokkal, amikbe például az improvizáció és a kreativitás megjelenik, olyan történetek vagy olyan gondolatok szakadnak ki a gyerekekből, amelyek adott esetben otthon nem kerülnek felszínre. És nyilván egy művész pedig pont abban tud segíteni, hogy ezeket a történeteket erőszakolja, mert pont nem ez a jó szó, hanem hogy meghallgassa,
5: felszabadítsa,
4: köszönöm szépen, így van, felszabadítsa a gyerekekben, úgyhogy, és ezt persze elmondják utána egymásnak is, vagy akár a pedagógusnak is, és ennek köszönhetően egy sokkal felszabadultabb és sokkal önazonosabb gyermekkel tudunk találkozni.
5: Tudod-e, hogy van egy hangszer, amelynek a hangja a hagyomány szerint a szívverést utánozza? Vagy szerinted ez minden hangszerre igaz lehet?
4: Hát ugye azt mondják, hogy egyébként a zene és a dallamok azok igazából a lélek tükre, és ugye nyilván, hogyha most ezt egy picit átvitt értelemben nézzük, akkor valóban a szívdobogás is megjelenhet ebben.
5: Minden esetre szombaton, szeptember 19-én a Veszprémi Pannon Egyetem aulájában egészen különleges zenei energiának lehetünk tanúi. Európa egyetlen itt élő japán szóló taiko művésze, Takuya, remélem jól mondom a nevét, érkezik a Királynék városába egy dobkoncertre. Felszegi Csaba riportja következik a művésszel és a főszervezővel Tomoko Moritóval, aki tolmácsként is segített a beszélgetésben.
7: Takuya művész úr dobolt nekünk. Morita Tomoko szervezi a koncertet. Miért volt olyan fontos ez a koncert Tomokónak?
8: Nekem mindig az volt a célom, hogy itt a Veszprémben igazi japán kultúrát mutassam. Igazából most Takuya-san másodszor jött Veszprémbe, 2024-ben is dobkoncertet Pannon Egyetem aulánál csinált, és idén azért hívtam, mert ebben Veszprémben lesz japán sport sumo, európai bajnokság. Gondoltunk akkor is valami koncertet szervezzem, és sumo, ez is nagyon összekötő dolog.
7: Miben kötődik össze a kettő? Gondolom, hogy Takuya nem sportol.
8: Nem sportként, tehát nyilván, de nem zenéként, mégis taiko az nem csak egyszerű hangszer, hanem japánban, mint a Istennel beszélgethető eszközként is használ. Japánban a sumo is nem igazából sport, ez is egy kis összetartás dolog, és ugye mindig, amikor kezdenek sumóznak, akkor dob hanggal is összetartást tartanak. És ez a kettő összekapcsolódik, akkor még egyszer hozom a Veszprémbe a koncertot.
7: Akkor honnan érkezett hozzánk?
8: Most Németországból érkeztem, de a Japánban származó hely az Fukui-nak hívják.
7: Mióta van benne az életében a taiko dobolás?
8: Igazából már 3 éves óta, hát így kezdődött, amikor ebéd vacsorakor, hogy Japánban használunk a pálcikát, kézbe fogta azt a két pácskát, és elkezdte utni. Általános a szüleim mérges lesz, viszont én szüleim adtak kis taiko dobot, játékos dobot. És onnan kezdve már 40 évet taiko dobolok.
7: Kell ehhez fizikai erő egyébként?
8: Általában dobolás könnyöket használnak, de japán taiko dob az egész testet kell használni, és rábat is jó szélesen állni kell. Nyilván ugyanolyan gyakorlást is csinál, mint a sima taiko dob, de a nagyon fontos testi edzést is tartani.
7: Csak férfiak használják a taiko dobot, vagy nők is?
8: Igen, mostanában nagyon népszerű lett a nőknek, itt Európában is nők dobolnak.
7: És maga a taiko dobolás egy népszerű dolog Európában? Maga a műfaj?
8: Itt lakjuk a Európában, és néha hívnak a workshopot tartja. Tehát a taikót nem csak zenéként csinálnak, hanem egy a mozgás, tehát a sportként is, meg a meditációként is használják.
7: Morita Tomikóhoz, a főszervezőhöz fordulok. Maga a taiko dob egy nagyon ősi, hagyományos japán hangszer.
8: Hát a japán már mitológiai mesében is szerepel a taiko dob. Időjárást, jó időt kívánunk, az is taiko dobbal jeleztünk. Nem zene, hanem a természetnek egy része a taiko dob is. Japánoknak az természetes dolog, hogy ott van.
5: Dübörgő japán dobok Veszprémben, taiko koncert lesz tehát szeptember 19-én a Pannon Egyetem aulájában. A témáról részletesebben is hallhatnak majd Szombat reggel című műsorunkban. Stúdió vendégünkkel Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekessel hallgattuk a bejátszást. Mit szólsz a japán taikóhoz? Érdeklődsz-e más népek hagyományos hangszerei iránt?
4: Nagyon izgalmas volt egyébként, főleg azért, mert hogy én magam is még a Zeneakadémiai tanulmányaim alatt is aztán azt követően is több olyan kurzuson részt vettem, amely egyébként más népek zenéjét mutatta be. És itt, ami elhangzott itt pont a beszélgetésnek a végén, hogy ugye ezeknek a hangszereknek nagyon sokszor túl a zenei élményen akár spirituális jelentése is van, és ugye pont a dob, amely egyébként akár a magyar kultúrában is tudjuk, hogy egyébként régen is ősi, mágikus, mitikus erőkkel bírt, hogy mennyire érdekes, hogy egyébként ez ilyen kultúráktól függetlenül megvan más népek zenéjében is.
5: A te projekted címe Határtalan hangok, és a produkció alapját adó Határtalan férfiének című album is azt mutatja be, hogy hogyan lépi át a határokat a férfi ének hagyomány. Te magad viszont szó szerint lépted át a határokat, például amikor a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként a müncheni magyar diaszpórának tanítottál népzenét. Ez milyen élmény volt? Szerintem a diaszpórában ők mindig nagyon hálásak, ha hazai néphagyományról hallanak.
4: Abszolút, és egyébként nagyon igénylik is azt, hogy találkozzanak azzal a kultúrával, ami az eredeti, tehát ahonnan érkeznek, annak az országnak a kultúrája, és nagyon jó azt látni, hogy egyébként rengeteg városban, ott éppen Németországban is aktív magyar közösségek vannak, és én magam is abban voltam, hogy segítségükre, hogy a közösségszervezést terén, illetve az oktatás terén, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek segítsem az egyesület munkáját, és nagy volt a nyitottság erre, hál' Isten.
5: És ezt a közösségépítő tapasztalatodat be tudod-e építeni most a Határtalan hangok programba, például a workshopokon?
4: Igen, vagyis én ebben bízom, hiszen ugye, ahogy említetted is, minden koncerthez egy workshop is társul majd, a koncertek előtt egy vagy két nappal egy workshop is megrendezésre kerül, ahova mindenkit várunk, akit érdekel a magyar népdalok és az éneklés világa, de nem csak egyébként énekelni lehet, hanem kreatív játékokat is, zenei játékokat is majd kipróbálni, és hát természetesen olyan dallamok fognak ezeken a workshopokon bemutatásra és aztán megtanulásra kerülni, amelyek majd a koncerten is elhangzanak, úgyhogy bízunk benne, hogy a workshopon részletek a koncerthez is majd csatlakoznak a nézőtérről.
5: Jó kis közösség jön létre ezáltal. A koncerteken, tehát a dalok dramaturgiája, a hangszeres és énekes blokkok váltakozása szinte színházi élményé emeli a produkciót. Néhány napotok van a kezdésig, a színházakban is ezekben a napokban tetőzik a feszültség, hiszen a társulatuk az utolsó főpróbákat tartják a kapunyítás előtt. Budapest egyik legfontosabb szellemi műhelye, a Víg Színház is készen áll a startra. Gödöllen Janna Rudolf Péter igazgatót kérdezte arról, milyen bemutatókkal, energiákkal és tervekkel vág neki a társulat a most induló új évadnak.
9: Úgy fogalmazott, hogy szociálisan érzékeny évadra számíthatnak a nézők.
10: Nem lenne szép tőlem, ha azt állítanám, hogy így terveztük, de az nyilvánvaló, hogy tudat alatt úgy néz ki, hogy bennünk volt, mert közben mégsem tűnik véletlennek, de valóban, ahogy haladtunk előre az évad összeállításánál, és hogy meg most is, amikor készültem erre, éreztem, hogy igen, van egy vezérfonál, ami végighúzódik az évadon. Olyan produkciók születnek, akár a 4-6 Ifja Vinyánszky Atali rendezésében, ahol egy pesti kocsma térben játszódik az egész, az oda betérők, azonnal elmenők, hozzák be a bajaikat, fájdalmaikat. Párhuzamosan a Pesti Színházban, az októberi bemutatónkban Artúr Miller Két hétfő emléke című darabjában, ahol maga az Artúr Miller is ugye megélte ezt egy autószerelő műhelyben, ő maga is ott dolgozott, és lírai realizmussal ír róluk, nyilván nagyon lesz szeretettel és empátiával. Nyilván ebben az emberben dű is van, hogy a világ itt szétnyílik ez az olló, és mindenféle hatalmas játszmák zajlanak, és közben nem esik szó azokról, akik közben valójában fenntartják a mindennapi melójukkal ezeket a rendszereket. De amikor a Bohém Élet Valló Péter rendezése, mondjuk, hogy fiatalok milyen helyzetben vannak, hogyan próbálják megőrizni a kedélyüket, miközben egzisztenciálisan olyan helyzetben vannak, hogy egyáltalán semmi nem indokolja, hogy jó kedélyűek legyenek. És itt nem tud az ember nem arra gondolni, hogyha ma egy fiatal neki lódul az életnek, mennyi esélye van, ha nincsenek tehetős szülei, hogy lakáshoz jusson, vagy csak a legegyszerűbb kérdést feltegyem. De akár a Woody Allen megjelent meg Düsdéges rendezésében a Kék Jázmin. Woody Allen is indulattal írta meg, amit megírt, hogy egy konkrét történet, amit Géza el is mesélt, hogy egy pinamis játék végén hogyan fosztottak ki embereket, és valaki, a főszereplőnő egyszer csak lezuhanva ebből a magasból, pont a mélyben, a speciálit most a testvérénél keres segítséget azok között, akiket egyébként nyilván nem effektíve ő, de akiket tönkretett. És én most mehetnék végig a produkciókon, de ott van mindenhol az aggodalom az elesettekért.
9: Filmadaptációk és regényadaptációk, és külön figyelnek arra, hogy kortárs és magyar is legyen közöttük.
10: Igen, a házi színpadon Zsolt és Sándor rendezi Déri Tibor Kedves Bóper című regényéből az adaptációt, és visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, Belső Ciréka rendezi, Komán Attilával készítik együtt az adaptációt Bíró Zsombor regényéből. Ez nagyon fontos, hogy a házi színpadonkon ezt folytatjuk, egy klasszikus 20. századi nagy szerzőnek a művét és egy kortárs regény. Külön érdekessége, ha már arról beszélünk, hogy az évad úgy ilyen tudatalatti íveket produkált, hogy két olyan bemutatónk van, hogy egy idős író az öregedéssel, az időskori szerelemről beszél, és egy fiatalember, aki pedig az apjával, az egész környezetével próbál dűlőre jutni és keresi magát. De tényleg ez két olyan produkció, ahol gyakorlatilag lehetne az egyiket az első felvonásnak, a másikat a második felvonásnak tekinteni.
9: 4 játszóhelyük van, és az éterben is elérhetőek, de külön kiemelte, hogy a Vígszalon megújult.
10: Különösen fontosnak tartom, hogy a Vígszalon belépett az életünkbe, mint sokszor elmondtam, mint találkozási pont is. Minél dúltabb a világ, annál fontosabb, hogy ott együtt tudjunk lenni, egy kicsit kötetlenebb formában, egy pici térben, egy intim térben, és nagyon jó ízléssel még pár négyzetmétert hozzá tudtunk dobni az eddigi meglevő négyzetméterekhez. A hangulata olyan, mintha az ember a Víg Színházban lenne. Színházi produkciók is készülnek. Most lesz egy bemutatónk október elején. A Szobatárs című Új Mészáros Károly rendezésében Petrik Annival és Hegyi Barbarával két fontos szerepben, és közben jönnek majd a költészeti műsorok, a klasszikus szalon produkciók, tehát most már magától értetődőbben része az életünknek, Külcsinében is és Belbecsében is.
3: A Víg Színház új évadáról hallottunk. A stúdióban továbbra is Gubinec Ákos junior primadias népdalénekes népzenész van velem. A Határtalan Hangok turnéról beszélgettünk eddig, amelynek a célja tulajdonképpen a tradíció felfrissítése, vagy az utánpótlás nevelés?
4: Vagy mindkettő. Milyen egyszerre mondtuk, igen. Alapvetően a célja az valóban, ahogy említetted, az a népzene kortárs vagy modern köntösben való tálalása, hogy tudunk egyébként az eredeti anyaghoz is hűek lenni, vagy akár azt feldolgozni, és hogy tudjuk egyébként azokat a falakat lebontani, mi szerint a népzene régi módi, vagy ma már nem aktuális. Pontosan ezt szeretnénk megmutatni, hogy ezek a szövegek, ahogy említettem, ma is aktuálisak, és valóban lehet ezt egy kortárs köntösben a színpadra tenni, és emellett pedig valóban a generációk, ifjú generációknak a bemutatás, a fiatal tehetségek felkarolása a cél.
3: Tehát mikor, hol várjanak titeket, mik az első állomások?
4: Hamarosan indulunk, Lentibe érkezünk először. Szeptember 26-án lesz a koncert, de előtte 2 nappal, szeptember 24-én este már workshopra is várjuk az érdeklődőket, és aztán pedig szeptember vége, október eleje az még 2 állomást tartogat, szeptember 27-28-án Székesfehérvárra látogatunk, majd szeptember 30-án és október 1-én pedig Pécsen várunk mindenkit először a workshoppal, aztán pedig a koncerttel, és még a november is majd 5 állomást tartogat, Zalaegerszeg, Miskolc, Győr, Szeged és december 10-én pedig Budapesten zárunk.
3: Most pedig a Határtalan férfiének című albumról egy bordalt hallgatunk, jó?
4: Jó, hát nagyon örülök neki.
3: Köszönjük, hogy eljöttél. Gubinec Ákos, junior primadias népdalénekes, népzenész és népzenetanár volt a vendégünk, és sok hallgatót kívánok a turnéhoz.
4: Köszönjük szépen.
3: A Szódát ma Gödöllei Anna szerkesztette, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a műsor felelős szerkesztője Bödő Anita. Holnap is jelentkezünk 14:30-tól. Nánási Anikót hallották.

0: Pécsen folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyerekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg lesz, de már többfelé várható eső. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. A mikrofonnál Szlotta Judit. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nőt elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértett de az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Gyerekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. A naptár oktatási segédanyagként évfordulós megemlékezésekhez vagy olvasmányajánlók összeállításához is kapaszkodót adhat. A rendezvény történetében először egy Michelin csillagos étterembe is foglalhatnak asztalt az érdeklődők. Az országos étterem héten október 1-e és 18-a között. A jubileumi 30. alkalommal meghirdetett programban résztvevő éttermek változatlanul erre az alkalomra komponált, kínálatuk legjavát bemutató, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 magyarországi étterem csatlakozott a rendezvényhez. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok várható, holnap napközben a Dunántúlon 18 és 25, a középső és keleti tájakon 26 és 30 fok közé melegszik a levegő. 16 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 15 óra 4 perc.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: A holland bártáncosnő rendkívül vonzó volt, és túlságosan veszélyes. De ki volt valójában Mata Hari? És miért kellett meghalnia a 150 évvel ezelőtt született kémnek? A pszichológus is emberből van, így az ő lelkét is megterheli mindaz, amit a világban lát. Például a klímaváltozás. Nem csak üres szavak, ők valóban megfogják egymás kezét. A Pécsi Fogda Kezem Alapítvány a náluk dolgozó fogyatékkal élőknek divat bemutatót szervezett.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban. Szabad polc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabad polc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Szélerőművek akár a kert végében nem csak áramot, pénzt is hozhatnak a helyieknek. Szentélyerdők, avagy különleges helyek, ahol a természetvédelem és a kulturális örökség szorosan összekapcsolódik. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Hazánkban jelenleg 37 szélerőmű található, összesen 172 toronnyal. Ez a szám a következő években tovább nőhet, ugyanis a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A kiírás szerint 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Nagy újdonság, hogy a tender vételi jogot biztosít akár 25%-os tulajdoni részesedés megszerzéséhez az úgynevezett megújuló energiaközösségek részére. Az Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli az új lehetőséget, hiszen ez nagyban erősítheti a szélerőművek helyi elfogadottságát és segíthet a keletkező gazdasági és egyéb hasznok jelentős részének helyben tartásában. A részletekről a szövetség elnökét, Éger Ákost kérdeztem.
5: Egy szélerőmű pályázati kiírás adta a beszélgetésünk apropóját. Összesen 700 megawattnyi szélerőmű telepíthető szerepel a felhívásban. Minek tulajdonítható az, hogy ilyen mértékben fókuszba került a szélenergia?
6: Környezetvédelmi szempontból, fenntarthatósági szempontból fontos, hogy az energia minél több forrásból jöjjön. Ugye egyre több naperőmű van, van atomerőművünk, vannak több más ilyen típusú erőműveink is, és ezt jól kiegészíteni a szélenergia, és az az óriási újdonság ebben a kiírásban, egyrészt, hogy szélenergia megjelenik Magyarországon, másrészt pedig, hogy a helyi megújuló energiaközösségek akár tulajdonrészt is szerezhetnek egy szélerőmű projektben. Van rá nemzetközi példa, de a közép-kelet-európai régióban ez egy kifejezett újdonság.
5: Mit jelent az, hogy energiaközösség?
6: Legegyszerűbben ezt úgy tudnám elmondani, mint egy helyi energetikai összefogást. A lakosok, az önkormányzat, a helyi vállalkozások közösen vesznek részt az energiatermelésben, a fogyasztásban, tárolásban, közösen ruháznak be, és akár később az energiát meg is osztják. Tehát itt önkormányzati vállalkozás, családok, akár a helyi intézmények, iskolák, kórházak bekapcsolódhatnak ebbe, és ezt egészítheti ki egy ilyen szélerőmű projekt. Tehát ez keretet ad ennek az energiaközösség összefogásnak, és nagyon fontos az energiaközösségek szempontjából, hogy ez non-profit forma, tehát a hasznot, akik beszállnak az energiaközösségbe, nem kiveszik, hanem bent hagyják, és visszaforgatják a közösség szempontjai szerint. Energiaközösségek nagyon sokfélék lehetnek. Akár helyben, ha egy utca összefog, és vesz egy hőkamerát, vagy közösen gondolkodik arról egy társasház, hogy hogyan lehetne napelemet telepíteni a társasház tetejére, egészen odáig, hogy az ország különböző pontja élők összefognak, hogy mondjuk közösen ruháznak be egy naperőműbe. Így indult el nyugaton is. Például, amikor 20-30 évvel ezelőtt a helyi lakosok egy skócai városban megunták, hogy nincsenek napelemek az iskolák, önkormányzati épületek tetején, akkor azt mondták az önkormányzatnak, hogy ők összeadják a pénzt, az önkormányzat feltelepítette ezeket a napelemeket, az ebből származó megtakarításból a befektetést visszakapták a tagok, a későbbi profitot pedig a közösség céljaira fordították.
5: Melyek az úttörő országok?
6: Hollandia, Írország és Dánia példáját tudnám hozni, ahol létezik ilyen megoldás, hogy a helyi közösségek részesülhetnek és tulajdonosaivá válhatnak egy szélerőmű programnak. Dánia talán az egyik legjobb példa, ahol a helyi közösségek, a helyi lakosok, önkormányzatok vásárolhattak tulajdonrészt, és nagyon jól lehetett látni, hogy a helyi közösségeknek a támogatása a szélerőmű programok irányában jelentősen megnőtt ezáltal a lehetőség által. Fontos azonban aláhúzni, hogy miközben nagyon fontos és nagyon jó a helyi közösségek részesülhetnek ennek a beruházásnak a pénzügyi és egyéb hasznaiból, akár ugye energiát is kaphatnak a szélerőmű által, ez nem helyettesíti a megfelelő tervezést. Tehát a környezeti tervezésnek, a társadalom bevonásának emellett ugyanúgy meg kell történnie.
4: Hogyha egy önkormányzat azt mondja, hogy szeretne részt venni egy ilyen közösségben, akkor minek kell megfelelni?
6: Ott vannak a pénzügyi szempontok, ugye a pénzügyi forrást is elő kell teremteni, ezek egy szélerőmű esetében jelentős, akár több 100 millió forint is lehet. Ehhez valószínűleg az energiaközösségeknek igénybe kell venni akár banki forrást, ezt tudja segíteni az állam akár különböző garanciákkal, de nagyon jól lenne látni azt is, hogy a közösségek is beleadnak, tehát közösségi finanszírozás valósul meg, és a kereteket meg kell teremteni ahhoz, hogy ez ne csak valaki nagyobb összeggel tudjon beszállni, hanem akár kisebb összegek. Is, ha valaki ezt a szélerőmű formát szeretné támogatni, ezt meg tudja tenni. Két energiaközösségi forma létezik Magyarországon, az energiaközösségek, melyik lehet akár országos közösség is, és a megújuló energiaközösségek, amely egy adott helyhez, trafókörzethez kapcsolódnak. Itt megújuló energiaközösségekről van szó, tehát az a lényeg, hogy a helyi közösség és a helyi közösségnek a tagjai, legyen akár önkormányzat, lakos vagy helyi kisvállalkozó tud bekapcsolódni ezekbe a programokba. Az ország számos pontján van pályázat alapján csatlakozási pont, tehát akár Budapest környékén, Ócsán, Nyugat-Magyarországon.
4: Milyen formában működhet egy ilyen energiaközösség? Hogyan kell elképzelni, mint egy BT-t, KFT-t vagy szövetkezetet?
6: Pontosan megvannak ezek a jogi formák, non-profit KFT formában, egyesületi formában, vagy szövetkezeti formában működhetnek ezek a közösségek. Tehát itt lehet látni azért, hogy létre kell hozni ezt a szervezetet, össze kell hozni a közösséget. Meg kell fogalmazni közösen a célokat. Aztán, ha beruházni akarnak, ugye akkor ennek a finanszírozási oldalát is meg kell teremteni, az energetikai oldalról és tervezésről nem is beszélve. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak a jogi szabályozási ajtót kell kinyitni az energiaközösségek számára, hanem segíteni is kell ezt az új szerveződési formát, hogy megfelelő módon, megfelelő erőforrásokkal, megfelelő tudással tudjanak bekapcsolódni ezekbe a programokba, és itt a szélerőmű tekintetében ez kiemelten fontos, mert Magyarországon ugye ez egy új, vagy legalábbis újonnan elindult beruházási forma, és ugye ennek nagyon komoly előkészítése is van, akár természetvédelmi, akár energetikai szempontból, tehát ha ebbe az energiaközösségek be akarnak csatlakozni, akkor nekik is nagyon sok időt, energiát, pénzt kell erre ráfordítaniuk, és ebben segíteni is kell ezeket a közösségeket.
4: És akkor itt lépnek be önök a képbe.
6: Az Energiaközösségek Szövetsége 2026. januárjában alakult, a regisztrált már nyilvántartásba vett energiaközösségek lehetnek a tagjai. A nyilvántartásba vett Magyarország energiaközösségek több mint fele tagja az Energiaközösségek Szövetségének. Amikor nyáron megjelent a szélerőmű pályázati felhívás augusztusban és társadalmi egyeztetésen volt, akkor a szövetség is javasolta ezt a formát, hogy a megújuló energiaközösségek tulajdonosai lehetnek ezeknek a projektcégeknek, és nagyon örültünk, hogy be is került ez a pályázati felhívásba.
4: Hogyha visszatérünk egy picit a pályázathoz, illetve a pályázati kiíráshoz, melyek azok a paraméterek, amelyeket figyelembe kell venni a szélerőmű parkok építésekor?
6: Hát nagyon sok ugye kezdve attól, hogy hogyan tud csatlakozni az energetikai rendszerhez a szélerőmű, nagyon fontos a természetvédelmi madárvilágnak a védelme, de akár mondhatom a repülési útvonalakat is, a lakóterülettől való távolságot, a természetvédelmi területeket, tehát nagyon sok olyan szempont van, és ezért ez nem is egy-két hónapos engedélyezési folyamat. Én azt gondolom, hogy itt több év kell, ahhoz legalább 3 év, még az első, jó esetben 3 év, még az első kész szélerőműveket ez alapján, a pályázati felhívás alapján meg fogjuk látni Magyarországon. Az elmúlt években is láttuk, hogy akár a naperőművek telepítése során ezt sokszor sajnos zöldmezős beruházásként mezőgazdasági területekre telepítették, és nagyon sok olyan volt ipari elhagyott terület van, ami már természetvédelmi zöld szempontból kevésbé értékes. Jó lenne, ha ezek a szélerőművek elsősorban ott létesülnének. Az lenne a fontos, hogy az energiaközösség a későbbi szélerőmű pályázatokba is be tudjanak csatlakozni, és folyamatosan finomítsuk a szabályokat, hogy ez a lehetőség ez ne csak papíron létezzen, hanem valóban valódi helyi közösségek be tudjanak csatlakozni a szélerőmű projektekbe. Nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz ez. akár a szélerőmű beruházók számára, hanem ez teszi lehetővé azt, hogy a szélerőmű beruházásból származó hasznok egy része valóban helyben hasznosuljon, és ne csak látvány legyen, ne csak a szomszédunk legyen egy szélerőmű, hanem valóban a közösség része és a közösség érdekeit is szolgálja.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: Hallgassuk meg a zöld híreket Sarkadi Péter összeállításában.
7: A ma kezdődő, immár 25. alkalommal rendezett Európai Mobilitási Héten a BKK és a Fővárosi Önkormányzat változatos programokkal hívja fel a figyelmet a fenntartható közlekedési lehetőségekre Budapesten. Az Európai Mobilitási Hét idei mottója: mobilitás mindenkinek. A program kavalkád részeként idén is lesz autómentes hétvége, szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap, a Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a pesti alsó rakparton, valamint most először a Műegyetem rakparton is színes programokkal és érdekességekkel várják az érdeklődőket. Mint a szervezők írják, a Szabadság hídon jármű kiállítással várunk, a Műegyetem rakparton pedig a közlekedésbiztonság és az esélyegyenlőség kerül a középpontba. A részletes programok megtalálhatók a Budapesti Közlekedési Központ honlapján a bkk.hu címen. Egy új tanulmány szerint az emberi légzőrendszer rendkívül érzékenyen reagál a rövid távú szállópor változásokra, még viszonylag tiszta városi környezetben is. Még azokban a városokban is, ahol a helyi légszennyezettség az egészségügyi világszervezet által ajánlott napi kitettségi határérték alatt marad. A kutatók mintegy 100 000 köhögési hangot elemeztek 12 ország 32 városában több mint egy éven át. Méréseik szerint, amikor a légszennyezés szintje 10 mikrogramnyi részecskére emelkedett köbméterenként, a következő 5 napban 2,4%-kal nőtt a köhögés mértéke. Ez arra utal, hogy a légszennyezettségnek való kitettség esetében talán nem létezik biztonságos küszöbérték, jól lehet, kutatásunk kizárólag megfigyeléseken alapul, mondta Cecilia Mascolo, a Cambridge-i kutatás vezetője. Az azonnali légúti irritáción túl az éjszakai köhögés az alvást is megzavarja. A köhögés és a torokfájás okozta kellemetlenségeken túl az ilyen tünetek lappangó állapotokra is utalhatnak, figyelmeztettek a szerzők. A köhögés olyan állapot jele is lehet, amely még nem vált krónikussá, de a jövőben azzá válhat. Újabb fontos szakaszához érkezett a MOL-Bubi hálózatának fejlesztése. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont vált elérhetővé a bérbringásoknak. A sűrűbb állomás hálózattal az eddigi jellemző 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol a közbringát le lehet tenni vagy felvenni. A megújult szolgáltatás indulása óta 52 000 regisztráltak, és összesen már több mint 270 000 utazást tettek meg a bubizók a jellegzetes zöld bringákkal. A BKV tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, jövő év elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bicikliket. A társaság kéri a felhasználókat, hogy az utazás végén mindig zárják le a kerékpár lakatját, és a közbringát kizárólag a MOL-Bubi alkalmazásban jelölt helyszíneken adják le. A zöld kör alakú táblával és az útburkolaton zöld felfestéssel jelzett mobipontok új helyszínei már elérhetők a MOL-Bubi telefonos alkalmazás térképén. Az utóbbi évek egyre forróbb és szárazabb nyarai nem csak a tájképét alakítják át, hanem az állatvilágot is megváltoztatják. A Körösmaros Nemzeti Park területén, a Kardoskúti Fehértó térségében például egyre gyakoribb a bordói tücsök, és megjelentek a hangyafarkasok is. A bordói tücsök az Alföldön régóta ismert melegkedvelő tücsökfaj. A kardoskúti fehértó kiszáradt medrében az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozhatnak vele. Különösen kedvező élőhelyet jelentenek számára a száraz aljzat mély repedései, ezekben nappal elrejtőzködhetnek a forróság és a ragadozók elől, majd alkonyat után előbújva kezdenek ciripelni. Ugyancsak figyelemre méltó a hangyalesők családjába tartozó hangyafarkas kardoskúti felbukkanása. A faj kifejlett példánya kissé a szitakötőkre emlékeztet, lárvája azonban a talajban élő különleges ragadozó. A klímaváltozás, miközben egyes meleg és szárazság kedvelő fajok számára új lehetőségeket teremt, más, nedvesebb körülményekhez kötődő élőlények élőhelyét beszűkítheti.
8: Itt van az ősz, itt van újra, a természet ezer árnyalatával. Érdemes mielőbb erdei sétára indulni, ugyanis két hét múlva ismét felzúghatnak a láncfűrészek. Szeptember végén lejár az a moratórium, amely június végén felfüggesztette többek között a tar és végvágások lehetőségét azokban az erdőkben, amelyek a védett és Natura 2000 területen találhatók, továbbá őshonos fafajokból állnak, adta hírül a greenfo.hu. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter múlt pénteki közösségi média posztjában azt közölte, hogy az állami erdőgazdaságok országos szinten nem fognak több faanyagot kitermelni, mint az eddigi években, illetve a védett területek erdői a megnövelt mennyiségű szociális tűzifa kitermelése mellett is megkímélhetők. Kérdés ugyanakkor, hogy a természetvédelmi szempontból kiemelt helyeken miért van egyáltalán lehetőség vágás területek létrehozására. A WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap hazai szervezete egyértelmű garanciát szeretne látni arra, hogy a védett és Natura 2000 területeken álló erdőket valóban megkímélik a tar és végvágásoktól, illetve a legértékesebb erdőtömbök, idős, szentély erdők teljesen sértetlenül maradnak. A civil szervezet szerint azokban a védett erdőkben, amelyeket gyakran keresnek fel turisták, még a kevésbé erélyes beavatkozásokra sem lenne jó sort keríteni. A következő interjút Kobolák Attila éppen a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével, dr. Gálhidi Lászlóval készítette.
9: Magyarországon hány szentélyerdő van?
10: Pontosan hány, azt nem tudjuk. Néhány éve elhatároztuk, hogy feltérképezzük, hol vannak az országban azok az erdőfoltok, amik nem csak magas természetességűek, tehát valamilyen mértékben hasonlítanak az eredeti erdőtakaróra, vagy hát azoknak a foltjairól beszélünk, hanem ezt még olyan jellemvonások is alá támasztják, mint az öreg fáknak a megléte. Tehát vannak bennük például 140 évnél idősebb fák. Tehát most már tudjuk azt, hol vannak ezek a foltok nagyjából az országban. Ezek közül 87-et én magam, mint az erdőprogram vezetője, fölkerestem, és egy kötetben, Szentélyerdők Magyarországon címmel könyvben ezeket összeírtuk. Elolvashatjuk, hogy ezek hol vannak, milyen tulajdonságúak, hogy lehet megközelíteni őket, milyen benyomások érhetnek

0: vágás éretnek nyilvánítatik, levágnak. Ilyen értelemben ezek ritkaságok, kuriózumok. A szentély erdőknek a teljes területe összesen 15 ezer hektár, ami a 2 millió hektár magyarországi erdőterületet alapul véve nem éri el az 1%-ot. És hogy miért neveztük el ezeket az erdőket szentély erdőnek? Természeti szentély, ezt a szókapcsolatot eddig is alkalmaztuk, olyan helyekre, ahol ha megállunk, körülnézünk, akkor valamiféle érintetlenséget tapasztalhatunk magunk körül. Ugyanez erdőben azért ritkaság, de mégis azt gondoljuk, hogy ez a szókapcsolat ez nagyon jól kifejezi ezeknek az erdőknek az állapotát. Minél inkább közel vagyunk a valóban természeteshez, annál inkább érzékelhető ez az öt érzékszervünkkel, hogy mennyire változatosak, milyen nyugalmat árasztanak, milyen illatokat tapasztalunk, milyen hangok vesznek bennünket körül. Tehát van olyan természetvédelmi szakember kollega, aki azt mondja például, hogy már a madár világnak a hangja alapján azonosítani tud egy öreg erdőt.
1: Említette, hogy Magyarországon 2 millió hektárnyi erdőterület van, és ennek az 1%-át nem teszi ki a szentély erdő. Ennek az arányszámnak mekkorának kéne lennie ahhoz, hogy egészséges legyen a magyar erdő populáció?
0: A magyar erdőterületnek a 20%-a védett, több mint 400 ezer hektár, és hogyha ehhez hozzávesszük a Natura 2000 területeket, ami még egyszer ennyi, tehát a két kategória együtt az több mint 800 ezer hektár, akkor azt mondhatjuk, különösen ennek az utóbbi kategóriának a figyelembevételével, hiszen ez az Európai Unió elvárása és az ottani valamennyi ország szakemberének a vélekedését tükrözi, azt kell mondanunk, hogy nem 1%-ról kellene beszélnünk, hanem akár 40%-ról. A legértékesebb erdőterületen csak természetvédelmi célú erdőkezelés, ami szóba jöhetne. Ami pedig még ezen a kategórián belül is a legértékesebb, ott pedig háborítatlanul kell hagyni az erdőket, amire én azt gondolom, hogy a legtöbb országban, nem csak Európában, hanem a világ bármely országában számíthatunk, tehát azért hozunk létre nemzeti parkokat például, hogy ott az erdők érintetlenek legyenek. Igazából nem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy ezek miért lehetnek érintetlenek, hanem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy miért nyúlhatunk hozzájuk, miért kell még itt is fát termelni, hiszen nem ezért hoztuk létre ezeket a kiemelt helyszíneket. Tehát egy picit ugye összekapcsolva a két fogalmat, a szentély erdőt és a nemzeti parkot, én azt gondolom, hogy egy nemzeti parknak a jelentős részét szentély erdő kellene, hogy borítsa. És hát nem kell nagyon távol menni Magyarországtól, hogy ilyet lássunk, hiszen például a bulgáriai Pirin Nemzeti Parknak a nagyon nagy része az lényegében érintetlen őserdő. Magyarországon nem lehet ilyet elvárni a tájtörténeti okokból kifolyólag. A múltat nem változtathatjuk meg, de a jelent igen, és ugye 50 éve már, több mint 50 éve vannak nemzeti parkjaink, és sajnálatos, hogy ez alatt az 50 év alatt nem tettünk lépéseket abba az irányba. Egyrészt a szentélyerdők, ami még mondjuk 50 évvel ezelőtt a jelenleginél is akár több lehetett, ezeket megóvjuk, vagy pedig olyan állapotban hozzuk a többi erdőt, hogy néhány évtized alatt akár szentélyerdő állapotba kerülhessenek. Hiszen ha arra gondolunk, hogy van most egy 100 éves erdőnk, ami néhány év múlva vágás érett állapotba kerül, és adott esetben levágják az egészet, ha síkvidéken vagyunk, akkor tarvágás történik benne. Hogyha itt várunk még 50 évet, akkor egy szentély erdő az, amit kapunk. Ez mondjuk a síkvidéki nemzeti parkjainkban, Gemencre, ha hivatkozom, például nem történt meg.
1: A szentély erdők Magyarországon című könyv ezeknek az erdőknek a védelmére is született, nem?
0: Részben legalábbis ez a cél vezetett bennünket, hogy azért tegyünk föl egy ilyen értéket a térképre, tudatában legyünk annak, hogy mi az, ami Magyarországon még ilyen érték formájában megtalálható, és ez egy kicsit a kezelőket, különböző szintű döntéshozókat, netán a törvényhozókat is arra sarkalja, hogy ezeknek a megvédését a jelenleginél sokkal inkább garantálja. De természetesen, aki turistaként jár ezeken a helyeken, az is tehet azért, hogy ezeknek a megvédése előreléphessen, hiszen sokszor elég az önkormányzatnak jelezni, hogyha valami problémát látunk, hogyha olyan a hozzáállás, akkor még akár egy helyi önkormányzat is sokat tud azért tenni, hogy az ottani szentély erdő fennmaradjon. Most néhány héttel ezelőtt a nyáron jártam például Zalaszántón, az ottani korábbi polgármester meghívására, mert a falu határához tartozik a Tátika erdőrezervátum, benne egy öreg erdővel. Úgy gondolta a volt polgármester, hogy ezt az értéket érdemes megismertetni az ott élőkkel. Tehát ezek is, minden egyes ilyen esemény, én azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzá tud tenni ahhoz, hogy megőrizzük azt, ami a miénk.
2: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől

hallhatók, illetve elérhetők a mediaclip.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.

0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Forrázás, szabadtűz és parázs, valamint magas feszültség, néhány példa égési sérülésre. Itthon évente átlagosan 1500-3000 gyermek szorul ellátásra vagy kórházi kezelésre égési sérülések miatt. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra. Önök hogyan óvják saját magukat, másokat? Írják meg, SMS számunk 0630-9666, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. Itt a stúdióban pedig vendégünk dr. Tóth Lakics Petra, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidense. Kezé csókolom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Próbáljuk meg az alapoknál kezdeni, mi az az égés?
3: Égési sérülés többféle mechanizmus útján kialakulhat. Leggyakoribb a hőártalom. Ilyen lehet egy forrázás, de akár egy kontaktégés, amikor például egy kisgyerek hozzáér a forró főzőlaphoz, de kialakulhat égés bizonyos vegyszerek hatására is, illetve elektromos áram által is.
2: A bőrünkkel ugyanaz történik? Akár vegyszer, akár áram, akár láng éri a testünket?
3: Nem, egyáltalán nem ugyanaz történik. Ez mindig függ a hőhatás intenzivitásától, attól, hogy milyen magas hő éri a bőrünket, illetve a mechanizmustól is. Egy sima forrázásos égési sérülés az általában felületesebb égési sérülést hagy maga után, míg egy elektromos áram által kialakult égési sérülés az már hatalmas károkat tud kialakítani.
2: Azt talán biológia órán mindannyian megtanultuk, hogy hám írha bőralja. Ennél sokkal többet valószínűleg a többség én sem tud. Mi történik a bőrünkkel, melyik részével történik és micsoda?
3: Ez attól függ, hogy milyen mélységben égünk meg. Az égési sérülést fokozatokra tudjuk osztani. Az érintett bőr mélysége alapján, illetve nagyon fontos az is, hogy mekkora felületen ég meg az adott illető. Felületes elsőfokú égés során nem történik semmilyen bőrelhalás, károsodnak a sejtek, de ott csak egy enyhébb bőrpír jelenik meg fájdalommal, míg egy...
2: Bocsánat, például?
3: Például egy napégés. Hozzáérek. Például egy napégés. Akkor kipirosodik a bőrünk, fáj, de 4-5 napon belül spontán gyógyulás várható. Ha például forró teával leönti magát a kisgyerek vagy bárki, az már hagyhat maga után olyan égési sérülést, ami után hólyagok keletkeznek, akkor már egy másodfokú égésről beszélünk. Másodfokú égés során elkülönítünk egy felületesebb másodfokú égést, azt 2/1-nek nevezzük, és egy mélyebb, ahol már az írha is sérül, az egy 2/2-es fokú égési sérülés. Itt bullák képződnek, ez fontos, hogy ezt centrumban kell ellátni, és annak fényében, hogy milyen a seb alap, tudjuk megítélni az égési sérülés mélységét. Még egy elektromos áram során keletkezett égési sérülés már a bőr teljes rétegét is érinti, és még az alatta lévő szöveteket is. Ez egy szörnyűséges égési sérülésnek számít. Ilyenkor egyből műtőasztalra kerül a beteg.
2: A felület az mennyiben számít? Mármint az, hogy valakinek a testfelületének mekkora hányada, vagy mekkora része ég meg?
3: A felület az nagyon számít. Fontos elkülöníteni, hogy még egy egyéves gyermeknél a teljes testfelület 5%-ának az égése is már egy intenzív osztályos ellátást hagy maga után. Felnőttnél ez 20%-nál ilyen kamaszkorú gyermekeknél meg természetesen a mélységtől is függ, de ott már ott 10%-nál osztályos, vagy pedig intenzíves ellátást.
2: Tulajdonképpen mi történik ilyenkor? Miért kell intenzív ellátás? Ugye megint csak a biológia óra, azt megtanultuk, hogy a békák, vagy a kétéltűek, na tessék, majd megírják a hallgatók, hogy kicsodák, akiknek van bőrlégzésük. Igen. Az embernek is van bőrlégzése.
3: Nekünk nincsen bőrlégzésünk. De mint ezt megtanultuk általános iskolában, hogy a bőr a legnagyobb szervünk, az emberi test legnagyobb szerve, számos funkciót lát el, mint mechanikai védelmet, hőháztartást, és a többi.
2: Tehát például akinek nagyon nagy felületen ég meg a bőre, az például a hőháztartás szempontjából, tehát a hőháztartása borul fel.
3: Az is, illetve a mechanikai védelme is felborul mindenféle kórokozók számára egy bejárati lehetőséget biztosít, úgyhogy mindenképpen minél előbb centrumban kell kezelni.
2: Mi a kezelés? Bőr átültetésről hallunk így végső esetben, igen, hogyha annyira nehéz, vagy annyira nagy a felület, amely megégett, gyógyul a bőr? Mekkora része gyógyul? Ugye azt mondta az előbb, hogy leégek a napon, az meggyógyul.
3: Így van.
2: A mélységtől függően van gyógyulás, vagy csak átültetés egy bizonyos ponton?
3: Természetesen a mélységtől függően van gyógyulás. Az elsőfokú égési sérülés, mint mondtam, spontán gyógyul. Másodfokú égési sérülésnél mérlegelni kell a foktól függően a konzervatív, illetve a sebészi beavatkozás lehetőségét, de alapvetően egy olyan égési sérülés, ami két héten belül, amin konzervatív kezelés hatására látjuk két héten belül a gyógyulás lehetőségét, akkor nem kell bőrátültetést végezni, míg egy elektromosan égett esetnél a legfontosabb az pedig az elhalt szövetek minél előbbi eltávolítása. Ez életmentő ebben a fázisban, és utána kell foglalkozni azzal, hogyha ez megtörtént, akkor a bőr nélkül, illetve a kimetszett területeket hogyan fogjuk tudni utána fedni bőrrel.
2: A konzervatív kezelés mit jelent?
3: A konzervatív kezelés többféle kezelési módot jelenthet. Vannak különböző intelligens kötszerek, amiket ha ez egy kisebb égési sérülés és felületes, akkor ráhelyezünk a sebre, több napig rajta hagyjuk, és alatta hámosodás várható. Egy másodfokú mélyebb égési sérülésnél pedig egy bizonyos krémet alkalmazunk, amit két naponta mindig újra kötünk, és ez segíti az elhalt szövetek eltávolítását és az alatta lévő épszövetnek a minél előbbi gyógyulását.
2: Dr. Tóth Lakics Petrával, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égésebész osztályának rezidensével beszélgetünk, és folytatjuk is nem sokára. Meghallgattuk az orvosi szempontokat, most nézzük meg azt, hogy milyen folyamat játszódik le fizikai értelemben egy sérülés során. Hertlen Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem fizikai intézetének mesteroktatójával beszélgetett a szerkesztő Deák Dóra.
4: Az emberi szervezet 50 fok fölött tartósan elkezd bomlani. Az a lényeg, hogy a hőmérséklet attól függően, hogy mekkora területet ér és mekkora a hőmérséklet, különböző sérüléseket lehet összeszedni. Amikor gőz lecsapódik, tehát ez a fizikában azt tudjuk, hogy a gőznek igen nagy a látenshője, ez azt jelenti, hogy a 100 Celsius fokos gőzből, amikor 100 Celsius fokos víz lesz, hihetetlen nagy mennyiségű energia szabadul föl. Ez gyakorlatilag az emberi testet pillanatok belül égési sérüléssel tudja ellátni. Ez az egyik. Amikor elektromos áram halad keresztül a szervezetünkön, az elektromos áramnak van egy hőhatása. Ez a hőhatása az viszont már nem az embernek a bőrét, hanem sokkal mélyebben is tudhatni. Adott esetben izmok görcsbe rándulhatnak, és nagyon érdekes dolog, hogy az emberi kéz az evolúció során, amikor egyik fáról a másik fára át kellett ugrani, akkor az, hogy az ember megkapaszkodott és megfogott valamit, eseményen, az fontos volt. Az, hogy kinyíljon az ember keze, az pedig nem. Amikor az ember kezével hozzányúl egy vezetékhez, akkor éppen ezért ezek az izmok, ezek az úgynevezett antagonisztikus izmok, az egyik, amelyik becsukja az ember kezét, a másik pedig, amelyik kinyitja, ezek közül az fog nyerni, amelyik becsukja. És ezért nem tudják az emberek elengedni az áramot. Én minden esetre azt tudom mondani, hogy az elektromos áram, amikor létrejön, akkor azt, hogy mekkora a feszültség, mekkora az áramerőség, mekkora az idő, tehát ennek a háromnak a szorzata fogja együttesen adni a sérülés nagyságát.
5: A biztonság hete baleset megelőzési és közlekedés biztonsági országos tematikus héten tartott ön is előadást. Ugye itt az egyik fő témakör az a vonatra mászás volt. Ez ennyire jellemző lett az elmúlt időszakban?
4: Ha megnézi az ember az ilyen közösségi média, TikTok, meg egyéb ilyen videókat, nagyon sokan lehet olyat találni, hogy fölmegy valaki, és ő lefényképezi magát egy olyan helyen, ahol életveszély van. Magyarországon a vasúti vontatás csak 25 ezer volttal történik. Vannak olyan országok, például Franciaország déli része, az oroszoknál, ahol csak 1200-3000 volt feszültség van.
5: Hatalmas a különbség a kettő között.
4: Igen. Például az oroszoknál láttam egy olyan videófilmet, megy a vonat 30-40 km/h sebességgel, rajta áll egy fiú, és megfogja az áramszedőt, és lehúzza menet közben, és az áramszedő és a felső vezeték között egy hatalmas szikra alakul ki. Most világos, hogy egy ilyet megcsinálni, mindenki úgy gondolja, hogy ez egy jó pofa dolog. Csak hogy az tudomásul kell venni, hogy az egyenáramnál a 3000 volt, az 3000 volt. Ugyanez a feszültség váltakozó áramnál, Magyarországon a 25 ezer volt az váltakozó áram, ennek a csúcs feszültsége, vagyis a mérhető legnagyobb feszültsége az 35 ezer volt. A 3000 voltot, hogyha életvédelmi szempont nézzük, az egy vastag gumikesztyűvel, egy jó talpú cipővel megúszható. A 35 ezer volt esélytelen. Tulajdonképpen ilyenkor az történik, hogy az a levegő, amik nagyon jó hőszigetelő és elektromos szigetelő, vezetővé válik.
5: Ebből a szempontból akkor igazából nem is kell hozzáérnünk a felső vezetékhez, hanem ha már a vonat tetejére valaki felmászik, akkor is sérül és szenved?
4: Pontosan ez az érdekes, hogy a levegőnek van egy úgynevezett átütési szilárdsága. A centiméterenként ez ilyen 30 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy az ember elég, ha csak a közelébe kerül ennek a vezetéknek, akkor az ott levő elektromos térerősség hatására a gázok elvesztik a töltésüket és vezetővé válnak.
6: Deák Dóra interjúját hallották Hetlen Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének mesteroktatójával. És akkor most még nem a vagonra mászásról beszélgetünk, bár lehet, hogy egy teljes műsort lehetne a vagonra mászásnak szentelni, de oda még visszatérünk. A házi praktikákra és a házi kezelésre térjünk még egy kicsit vissza, hogyha nem annyira durva az égési sérülés, akkor mi az, amit otthon meg tudok tenni, meg kell tenni, és honnan tudom, hogy az már nem elég?
3: Először is a legfontosabb, amit kihangsúlyoznék ezzel kapcsolatban, hogy elkerülni. Mindenképpen a megelőzés a legfontosabb. Azt szoktuk mondani, hogy két helyre nem mehet be egy gyerek otthon egyedül, felügyelet nélkül, az a fürdőszoba és a konyha. Tehát mindenképp a megelőzés lenne a legfontosabb ebben a helyzetben. Ha már megtörtént a baleset, akkor mindenképpen az első és legfontosabb az az, hogy van 15-20 percig folyó hideg vízzel hűtsük azt a területet. Először is eltávolítsuk, ha van rajta ruha, és utána hűtsük ezt a területet 15-20 percig, majd pedig hívjunk segítséget.
6: Folyó hideg víz az hány fokot jelent? Tehát jégkockát nem jelent?
3: Nem jégkockát, egy ilyen 10-15 fokos.
6: Ami a csapból
3: fokos,
6: jön.
3: Ami a csapból jön, igen. Tehát nem jégkockát, de mindenképpen hideg folyóvízzel hűtsük, és utána pedig hívjunk mentőt.
6: Azt honnan tudom, hogy kell mentőt hívni? Mert hát lehet, hogy csak egy pillanatra hozzáért a forró laphoz, az is elég rettenetes, de hát igazából nagy baj nem történt. De honnan tudom, hogy mi a nagy baj?
3: Szülőként talán ezt az ember nem is tudhatja igazán. Erre meg azt szoktuk mondani, hogy azzal nincsen baj, ha inkább megmutatja egy hozzáértőnek, és utána azt mondják, hogy jaj, hát ez semmiség. Úgyhogy igazándiból azt mondjuk, hogy minden esetben jó, hogyha látja egy hozzáértő.
6: azt már látjuk akkor, hogy a lakásban melyek azok a helységek, amelyek különösen veszélyesek egy kisgyerek számára. Nézzük meg egy picit az év során, melyek az egyes évszakoknak a jellemző nehézségei, vagy jellemző veszélyei. Tavasz, nyár, ősz, tél, mire kell igazából vigyázni?
3: Télen általában a melegvizes forrázás, ami a leggyakrabban szokott előfordulni, akár szülők melegítik a kádba a vizet, és ez valamilyen kisebb baleset során ráborul, vagy futkároznak a gyerekek, stb. De egy forró tea, vagy egy forró kávé is ugyanilyen balesetet tud okozni tavasszal, meg nyáron, ahogy jön a jó idő, sőt, még akár ősszel is, meg az ilyen őszi szünet, meg ilyen programoknál a bográcsozás, az is egy ilyen tipikus baleseti helyszín szokott lenni, meg a tűzrakóhely jel való valamilyen kontaktálódás, akár parázsra lépés, lángba nyúlás, volt már olyan is, hogy valaki beleesett a tűzrakóhelybe, úgyhogy ez az ősz-tavasz, nyáron pedig a napégés leginkább.
6: A napégésnek azt szokták mondani bőrgyógyászok, hogy azért hosszabb távú következményei meg káros hatásai is vannak, tehát egyrészt persze megpirul a bőröm, és ennek a megpirulásnak lehetnek fokozatai, de hogy azért ez hosszú távon akár bőrrákot is okozhat.
3: Abszolút, erre mindenképpen nagyon figyelni kell az évente való szűrővizsgálatra, de alapvetően ez egy hosszabb távú bőrrák kialakulása, az egy hosszabb távú folyamat, tehát nem így egyből fog bőrrák kialakulni, de mindenképpen megelőzhető, hogyha az ember vagy a gyereke nem ég le soha nyáron, mindig megfelelő fényvédő van alkalmazva, és erre igen, nagyon oda kell figyelni.
6: Tehát amit én otthon tenni tudok, az a hidegvíz, ugye ruha eltávolítása, hidegvíz, és aztán ha szükséges, akkor orvos. Kenegessen bármivel? Szokták mondani, tejföl.
3: Nem, Isten őriz. Nem szabad ilyeneket csinálni. Ezek a régi mendemondák, remélem, hogy most már mindenhova eljutott, hogy ezek nem jó praktikák. Ha csak nem egy hozzáértő valamilyen otthoni kenegetést nem javasol, mi is szoktunk ajánlani, de ez már egy utókezelés általában. Tehát amikor már meggyógyult a bőr, akkor fontos otthon kenegetni bizonyos krémekkel, de alapvetően amíg egy aktív sérülési és gyógyulási folyamat folyik, addig akkor tesszük a legjobbat, ha vagy mentőt hívunk, vagy az adott sürgősségi osztályra elvisszük a gyerekünket, és ott egy hozzáértő el tudja dönteni, hogy szüksége van egy égéscentrumba való referálásra, vagy akár átvitelre, vagy pedig nincs.
6: Mi az, amit, ha én elmegyek orvoshoz, mi a következő lépés, amit én már otthon nem tudok megtenni? Tehát levettem a ruhát, oké, hűtöttem, folyattam rá a vizet, mi a következő?
3: Ha esetleg hólyagképződés alakult ki, akkor általában első ellátásként ezt a hólyagot el kell távolítani, és egy ilyen nedves kötést kap a sérült terület. Azért fontos, hogy először nedves kötést kapjon, és nem terápiás kötést, mert az első 24 órában ez az égési sérülés folyamatosan mélyülhet. Így egy első ránézésre nehéz lehet megítélni, hogy ez most pontosan milyen mélységű sérülés.
6: Tehát még romlik.
3: Tehát romolhat abszolút, és ezt amúgy meg lehet előzni úgy is, hogyha az első 24 órában ez a folyamatos hűtés kötésen keresztül megvalósul.
6: Dr. Tóth Lakics Petra a vendégünk, a Bethesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidense, mert hogy a budapesti Bethesda Gyermekkórház működteti az ország egyetlen önálló országos gyermekplasztikai és égéssebészeti központot, ahol a legsúlyosabb égési sérülés szenvedett gyermekek akut és rehabilitációs ellátása történik. Bizonyára önök is hallottak már Csáki Somáról, az ő történetét tudjuk megismerni a következő percekben. Ő vonatra mászás közben szenvedett súlyos sérüléseket, Deák Dóra beszélgetett vele.
7: 2022. április 4-én történt velem egy baleset Sárospatakon. Kollégiumi kimenő időnkben az egyik legjobb barátom fölmászott egy vagonra, amely fölött sajnos itthon Magyarországon 25 000 voltos feszültségű kábelek futnak, amelyek másfél-két méterről is áthúznak, és megrázzák az ember testét, és ez történt a barátommal, és azonnal lángra kapott a teste. És én ezt a földről láttam, ugye, és azonnal felrohantam, és elkezdtem oltani a lángokat.
8: Mivel tudta oltani?
7: A lábammal elkezdtem taposni, más opciót nem tudtam ott a hirtelen helyzetbe, viszont engem is megrázott az áram, se őt sem én nem értünk a kábelek ugye, hanem ez tényleg áthúzott nálam is, és akkor leestünk a vagon két oldalára, lángolva, és még további négy barátunk volt ott, ők pedig azonnal oltottak minket, és hívták a mentőket.
8: A barátjában mi volt, hogy szeretett volna egy kicsit vagánykodni? Mi volt az indítatása?
7: Nem volt ilyen vagánykodás benne, vagy ilyen úgyse mersz, vagy nem tudom, most én ezt megcsinálom. Egyszerűen már indultunk visszafelé a kollégiumba, sinek mentén egy murvás közterületi kis sétányon sétáltunk, és akkor ott kerítés nélkül volt egy vagon, ugye volt létre az oldalán, és akkor egyszer csak így jött az ötlet, hogy felmászik, és akkor onnantól kezdve másodpercek alatt megtörtént az esemény, de ennyi volt.
8: Jó, hogy ezt mondta, hogy másodpercek alatt megtörtént a dolog, mert vajon ilyenkor, amikor az emberben ott van az adrenalin, látja az egyik barátját, hogy mondjuk megsérül, akkor talán nincs is idő arra, hogy gondolkodjon, hogy hoppá, ha én is felmászok a vonatra, nekem is lehet bajom.
7: Ugye az ő döntése volt felmászni, aztán az én döntésem volt felmászni, és ez az, hogy egyébként nem gondolkozik ilyenkor az ember, szóval én láttam ott, hogy bajban van az egyik legjobb barátom, és hogy valamit itt kell cselekednem, miközben akárha ugye ott tudatosan végig gondolom, hogy milyen probléma történhet akár velem, akkor lehet, hogy matematikailag kijönne, hogy nem éri meg felmászni, de hát ez eszembe se jutott, hanem nekem ott valami cselekednem kell, hogy mentsem az életét.
8: És hogyan estek le a vonatról?
7: Akkora lökés hullámot generált, tehát a második áramütés, hogy a két oldalára egyszerűen csak így leestünk, egy nagyon nagy durranás hang is kísérte ezt, és ahogy már említettem, a barátaink azonnal oltották az lángoló testünket.
8: Ahogy az arcára nézek, szép arca van. Én gondolkoztam, hogyha találkozni fogunk, akkor vajon mennyire fogom látni az égési sérüléseket. Most lehet, hogy egy nagyon picit a nyakán látom, de őszintén nem is nagyon lehet észrevenni.
7: Szerencsém van, nekem valószínűleg a bal vállamnál jöhetett be, az áram is a bal lábamnál mehetett ki. Tehát egy nagyon jó barátom lábai elé estem, aki azonnal lekapta a kabátját és az arcomra dobta. Tehát, hogy a testem 80%-a heges, ez nem látszik, hiszen a kézfejeim és a profil épp, és én ezt azt hiszem ott az ottani srácoknak köszönhetem.
8: Ezután a Betesda gyermekkórházban ápolták hosszú heteken keresztül. Egy kicsit ennek a folyamatáról is beszéljünk.
7: Először Miskolcra szállítottak át a baleset napján, viszont ott ugye az égés sérüléseinkkel nem tudtak mit kezdeni. Így kerültünk át a Betesda gyermekkórház égés intenzív osztályára, és sajnos itt a 10. napon elhunyt a barátom. Én pedig 2 hónapig voltam még élet és halál között kábításban. Nekem az égés következtében egyébként leégett a bal fülem, a bal lábamból pedig idegek és izmok égtek ki, és hát ezeknek a korrigálására, meg ugye a égett területek lefedéséről szólt az a 2 hónap, meg az utána lévő néhány hét. Azóta is vannak műtétjeim, én azóta számolom, mióta felébredtem, de azóta 27 műtétem volt.
8: Most mi csak nagyon röviden dióhéjban foglaltuk össze ezt a történetet, és meglepő vagy nem meglepő számomra, hogy egy mosolygós, életvidám fiatalember ül velem itt szembe.
7: Én mikor felébredtem május végén, tudtam az első perctől fogva, hogy ez egy ajándék élet, és egy csoda, hogy visszatértem. Szóval, hogy nekem minden reggel van okom hálát adni tényleg, hogy itt vagyok, ez egy nagyon nagy motiváció. A családom tőlük azért nagyon sok támogatást kapok, ismerőseimtől, barátaimtól, ezek is nagyon sokat segítenek a mindennapi tartásomba. Ez nekem nagyon nagy erőt ad.
6: Deák Dóra beszélgetését hallották, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Tóth Lakics Petra, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidense. Hány égési sérült páciensük van?
3: Osztályosan bentfekvő páciensünk évente körülbelül 300, az intenzív részlegünkön 70 fő, de akiket ambulánsan ellátunk, ők 2700-3000 körül is vannak évente.
6: Van ötlete arra, hogy hogyan lehet hangosabban, artikuláltabban, érthetőbben mondani, hogy nem másszatok vonatra?
3: szoktam ezen gondolkodni, mert szükség lenne rá. Nagyon fontos lenne, hogy mindenhol ezt hangoztassuk, iskolákban, social médiában, és még így is azt érzékeljük, hogy nem elég, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehetne tenni, de mint az is, hogy most beszélgetünk róla, ha már pár esetet meg tudunk előzni ezzel, akkor már nagyon örülök.
6: És hát nem csak vonatra másznak a drága fiatalok, vagy idősebbek, igen, hanem villanypóznára kell.
3: Villanypóznára is, igen, hasonló égési sérüléseket szenvednek. Azáltal is egy ilyen sérülés hatására egy gyermek nálunk több hónapot tölt el életveszély között, és egy örök életre meg van bélyegezve. Ezáltal nagyon-nagyon nehéz egy ilyen beteg ellátása mindenféle szempontból, mentálisan is, osztályszinten is, szülőknek is, nekünk dolgozóknak is, úgyhogy a legjobb azt tehetjük, hogyha megpróbáljuk mindenhol ezt kihangsúlyozni, hogy ezt ne tegye senki, ne másszon vonatra, ne másszon villanyoszlopra, ne menjen a közelébe se, tartsa a 3 méteres távolságot, ne érjen hozzá, és mondja el minden barátjának, hogyha ezt tudja.
6: És hát nem csak arról van szó, hogy életben tartani, vagy visszahozni, hanem az a mérhetetlen mennyiségű operáció, hegképződés, ez nem csak a gyógyulás időszakára vonatkozik, arra az 1-2 évre, az se kevés természetesen. De hogy azért mindazok a nyomok, amelyeket az operáció hagy, az egy életre megmarad. És most nem csak szépészeti szempontból mondom.
3: Ez abszolút így van, és sok esetben egy ilyen elektromos áram által történő sérülés hatására akár végtagokat is kell amputálni az életben maradás célja miatt, és ez is egy abszolút egész életre kiható folyamat, tehát nem csak az, hogy mi most éppen megmentünk egy életet, ha sikerül is megmenteni és fedni a hiányokat, és már nem marad úgymond sebe, akkor is ezek a gyerekek évekig, minden évben többször visszajárnak hozzánk. Évente többször kell rekonstruktív műtéteket végezni rajtuk, mert ahogy nőnek folyamatosan, ezek a hegek nem nőnek velük, ízületi mozgáskorlátozottságokat okozhatnak, nem csak esztétikai dolgokról van itt szó, abszolút, és ezeket folyamatosan, ahogy nőnek, kontrollálni kell, és megoldást kell rá találni, soha nem lesz olyan, mint előtte volt. Mindig meg lehet próbálni, de nagyon nehéz.
6: Mentális támogatást tudnak-e nyújtani akár a sérülteknek, akár a családtagoknak? Hát családtagnak lenni sem egyszerű ebben a helyzetben.
3: Nem, abszolút nem egyszerű. Pszichológusok, pszichiáterek és szociális segítők csoportja van ezekkel a betegekkel és szüleikkel állandó jelleggel, illetve az is fontos kérdés, hogy ezek a gyerekek több hónapra kimaradnak az iskolából, tehát ezt is valahogy pótolni kell, és tanítónénik járnak a kórházba tanítani ezeket a gyerekeket, ha már olyan állapotban vannak, hogy taníthatóak, szóval abszolút a szociális hálózat az megvan, és meg is kell, hogy legyen, hiszen egy ilyen égési sérüléssel felébredni, és hónapokon keresztül viselni ezeket a fájdalmakat, meg ezeket a megpróbáltatásokat, iszonyatosan nehéz feladat.
6: Mert hogy azért itt fájdalmak is vannak, jócskán.
3: Igen, nagyon nagy fájdalmak, és sajnos ezt nem mondtam el az előbb, de még szülőként, amit tehetünk otthon, így elsősorban a hűtés és a ruha eltávolítás mellett, az, hogy a gyermekünk fájdalmát csillapítsuk. Természetesen ezek a kisebb égési sérüléseknél otthon, amit tudunk tenni, de egy ilyen nagyobb elektromos áram által sérült gyermeknél iszonyatosan fontos a fájdalomcsillapítás, mert akár 80-85%-ban hiányzik a bőrfelületük, és ez iszonyatos fájdalom.
6: És hát nyilván próbálják csillapítani, de hát ez csak módjával sikerül.
3: Így van, így van.
6: Nem ásszatok vonatra, és nem ásszatok villanyoszlopra. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Én is köszönöm szépen.
6: Dr. Tóth Lakics Petrával beszélgettünk, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidensével. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth, várom önöket ugyanígy 15:30-tól. Az elhízás témakörét járjuk körbe, kérdéseiket, meglátásaikat már most várjuk a 0630-9666-os SMS számon, avagy Viberen, Kossuth Rádió néven. Van-e praktikájuk, hogy kell lefogyni? A Dr. Kossuth már a búcsúzik, itt hamarosan a Netces műsora következik. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, szép napot, minden jót!

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Orosz Csilla. Kiszáradt folyómedrek. Hogy segíthet egy pszichológus, ha a természet kerül krízisbe? Test vagy teljesítmény? A szexiség szerepe a sportban. Kémkedéssel megvádolt korabeli szupersztár. 150 éve született Mata Hari. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Beslin Bettinától.
2: A médiatanács elnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg lesz, de már többfelé várható eső. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhatnak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a művelődési bizottság elé terjeszti. Antosi István, a bizottság tiszás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést. A járóbetegellátás javításához az anyagi háttér mellett a jó szervezés is elengedhetetlen. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi szakállamtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. Tüdőszűrésre bíztatja a dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt, amivel a korai stádiumú elváltozás felismerhető, az érintettek pedig segítséget kaphatnak az egészségügyi kockázatok mérsékléséhez. A részvétel regisztrációhoz kötött, részletek a korányi.hu weboldalon olvashatók. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között, ezt emelték most magasabb szintre. Az orosz-ukrán háború kitörése óta Debrecen humanitárius segítségnyújtással, szakmai együttműködésekkel és szolidaritási programokkal támogatta Harkivot. Késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik. Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten akár 30 fok is lehet.
3: Műsorajánló.
0: Szabadpolc.
4: Sorsok és titkok, avagy miért képes egy női monodráma percek alatt megérinteni a nézőt. Ezek az előadások nem egyszerűen történeteket mesélnek el. A legbelsőbb félelmeket, a társadalmi elvárásokkal való szembenézést és a tabuk nélküli igazságot tárják elénk. Marozsán Erika és Radnai Csilla színművészek, valamint Hemző Csenge a téma egyik kutatója arra is válaszol, mennyire magányos ez a műfaj.
0: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Ősszel minden megváltozik.
5: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
3: De van, ami marad.
6: Most már minden világos.
7: A baba teljesen egészséges.
6: Ez egy igazi csoda.
3: Pillanatok, amelyek összekötnek.
8: Éljük tovább az életünket.
9: Ez minden vágyam, Maria.
3: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
10: Éljen az új borkirálynő.
3: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
11: Nagyon köszönöm.
3: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
12: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Ahogy egész Magyarországon, úgy a Tápió vidékén is egyre több folyómeder szárad ki. Sál Gergely pszichológus és környezettudatossági szaktanácsadó évek óta kutatja és dokumentálja a térség folyóit, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a változás már nem távoli veszély, hanem a szemünk előtt zajló környezeti katasztrófa. Sydney Sweeney színésznő egy sportfogadási alkalmazás reklámkampányában szerepel. A hirdetés a sportra épít. A színésznő ugyanakkor végig meztelen, sporteszközökkel éppen hogy csak takarva. A reklám miatt több ismert női sportoló is megszólalt, mert szerintük a kampány a sport teljesítmény helyett ismét a női testet állítja középpontba. A kritikusok szerint ezzel a reklám szexualizálja a női sportot, és egy régi reklámfogást alkalmaz újra. Matahari neve máig egyet jelent a titokzatos kémnő alakjával, pedig élete ennél jóval összetettebb és kalandosabb volt. Táncos nőként vált világhírűvé, majd az első világháború idején kémkedéssel vádolták meg, és végül kivégezték. Azóta is kérdés, hogy valóban kém volt-e, vagy inkább egy korabeli legenda, aki egy sok szereplős politikai játszma áldozata lett. Ez tehát a mai adás tartalomjegyzéke. Üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket, SMS számunk 0630 9666. És egy egészen friss hírrel kezdünk. Ma egy 16 éves győri fiút fogtak el terror cselekménnyel fenyegetés miatt. Az amerikai szövetségi nyomozó irodától, vagyis az FBI-tól érkezett jelzés a magyar hatósághoz, hogy egy felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat jelzése alapján értesítette a magyar hatóságokat, a rendőrök pedig kedden a fiú otthonában lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját is. Kapcsoljuk győri tudósítónkat, Gárdonyi Esztert. Szervusz, Eszter, itt vagy velünk?
13: Jó napot kívánok, szervusztok, itt vagyok.
1: Kérlek, mondd el a hallgatóknak, mit lehet eddig tudni a 16 éves győri fiúról és a gyanúsításról?
13: Ugye jelen pillanatban még nem sok információ derült ki, ugye a magyar nyomozók szerint a fiú ezt a bizonyos mesterséges intelligencia alapú csevegő robottal folytatott beszélgetésében csoportok és konkrét személyek elleni egészen konkrét cselekményeket helyezett kilátásba, és azok előkészületeiről is egyeztetett. A rendőrségi közlemény szerint egyébként fegyverekről is szó volt, és az elektronikus nyomok alapján tudták őt viszonylag gyorsan beazonosítani, és aztán el is fogni. Egyébként nem az első eset, hogy az FBI beszállt hozzánk, hiszen az FBI és a Magyar Nemzeti Nyomozóiroda között nagyon régóta működik már együttműködés, ahogy én ezt megtudtam. Többek között a nemzetközi bűnözéssel és a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatos információcserét is magában foglalja. Ugye az FBI ügynökök és a magyar nyomozók közösen is dolgoznak olyan ügyeken, amelyeknek nemzetközi szála van, vagy nemzetközi szála is lehet.
1: Ígértek valamit a forrásait, hogy mikor lehet többet megtudni a körülményekről, vagy a részletekről?
13: Nyilván a későbbiekben azért derülnek majd ki információk több is talán, ha szerencsénk van, de aminek én utána néztem, hogy sajnálatos módon az előző ilyen is, ahol egy 15 éves fiú volt érintett, ismét győri vonatkozású hír volt. Ő ugye nyilvános kivégzések és különböző társadalmi csoportok tagjainak megöléséről int az interneten. Az ügyben ugyancsak az FBI jelzése alapján indult el a magyar nyomozás, és végül is őt a TEK közreműködésével fogták el.
1: A két eset között lehet összefüggés, esetleg egy csoportba tartoznak, ismerik egymást.
13: Annyiban más ez a mostani, hogy az előző fiú, ő egy közösséghez tartozott a közösségi platformon. Ez a fiú pedig egy chatbottal beszélgetett. Tehát, hogy ennyiben különbözik. Én próbáltam utána járni, de ugye mivel védettek az adatok, tehát nem pontosan tudjuk, hogy helyszínen nincs arra utaló semmilyen konkrét információ, hogy ők bármilyen formában, bármilyen platformon kapcsolatban lennének, vagy lettek volna egymással.
1: Igen, egyébként konkrét nevek, helyszínek szerepeltek ebben a nyomozati anyagban, vagy az információkban, hogy ő kiket, vagy miért fenyegetett?
13: Gondolom, hogy igen, viszont ezeket nem hozták nyilvánosságra. Tehát nyilvánvalóan még tart a nyomozás. Nem tudom, hogy mikor lesz majd vége ennek a nyomozati szakasznak, és hogy egyáltalán hova jut el az ügy. Egyébként ennek is utána néztem, hogy eljut-e mondjuk a bírósági szakaszig, és a 2025. februárjában elfogott győri fiú, tehát az egyik korábbi esetben a bíróság után ugye letartóztat, vagy az elfogás után letartóztatást rendelt el a bíróság, de jelenleg elérhető hivatalos információk alapján nincs jelentés ítéletről, vagy arról, hogy érdemi tárgyalás lezárult volna. Viszont más terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult magyar ügyek egyértelműen jutottak már el a bírósági szakaszba, például a fővárosi törvényszék 2025. júliusára tárgyalást is kitűzött egy terrorcselekménnyel fenyegetéssel vádolt férfi ügyében. Ami szerintem, igen, bocsánat.
1: Nyugodtan mond.
13: Nem, ami szerintem érdekes, engem az is érdekelt ebben a dologban, próbáltam utána járni, és ilyen tanulmányokat keresgéltem arra vonatkozóan, hogy miért pont ez a korosztály. Tehát, hogyha megnézzük, hogy 15-16-17 éveseket érint ez a dolog, és találtam egy érdekes FBI tanulmányt azzal kapcsolatban, amit ők összeszedtek, hogy szerintük ezek vagy összeadódva, vagy akár külön-külön is vihetik ebbe az irányba a fiatalt. És akkor ilyenek például, hogy ugye tartozni való tartozás érzése, ez valamiért hiányzik az adott fiatalnál, vagy például személyes kudarc, kiközösítés, és ugye akkor erre ráépül egy ideológia, ami aztán kínál neki egy egyszerű magyarázatot, hogy nem velem van a baj, ők a hibásak, ők tehetnek róla. Aztán ugye itt van a hatalom, mint érzés, aki ugye mellőzöttnek érzi magát, annak ez a fajta hatalom az egy küldetéstudatot is tud adni, hiszen az online szélsőséges közösségek ezt is meg tudják neki adni. Illetve ugye a sokkolás, izgalma, és aztán az internet mind ugye rendkívül veszélyes tényező, hiszen ha belegondolunk, amit nézegetünk, amit szeretünk nézegetni, most mondok egy példát, karácsonyi macskák videók, viccesek. Ha te ezt elkezded nézegetni, akkor az algoritmus egy idő után elkezdi neked ezeket szórni, hogy remekül szórakoztasson. Viszont, hogyha ők erőszakos tartalmakat kezdenek el nézni, akkor az algoritmus erőszakos tartalmakat fog feldobni, sőt egyre erőszakosabb tartalmakat fog feldobni, és ez is nagyon veszélyes.
1: Nagyon szépen köszönöm Gárdonyi Eszternek az összefoglalót. Vendégünk Sell Gergely, aki nem csak a tápiót, hanem a hajtát, a galgát és az agyvát is járja és fényképezi. A terep bejárásoknál, a folyómedrek mellett, a rétek és a mocsarak kiszáradására, illetve a teljes táj vízháztartására is figyel. Azt hangsúlyozza, hogy nem egy vízfolyást kell külön kezelni, hanem a teljes vízgyűjtőt és ökoszisztémát. Üdvözlöm, Gergely, köszönöm szépen, hogy eljött. Mivel ön pszichológus, ezért csak röviden kérem, reagáljon erre az előbb hallott hírre, hogy amikor ma egy ilyen esetet, hogy ilyen fiatal tinédzserek ilyen komoly vádak alá kerülnek, akkor mi jut először eszébe?
9: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon pontosan összeszedte a kolléganője azokat az okokat, amik ide vezetnek, és én mindenképp megemlíteném a világban jelenlévő elmagányosodási válságot, ahol az emberi kapcsolatoknak a száma, minősége az jelentősen lecsökken, és egyre fiatalabb generációknál látjuk azt, hogy egyetlen egy olyan kortársuk vagy kompetens felnőtt sincs a közelükben, akivel meg tudnák beszélni az őket érintő dolgokat.
1: Vagy aki esetleg figyelmeztetné, hogy ezek a tartalmak veszélyesek, vagy ezek így a párbeszédek mit hozhatnak magukkal, vagy hova így vezetnek.
9: Van. Így van, ráadásul nagyon egymást nevelik ezeken a platformokon, a social media platformokon egymást nevelik a fiatalok, és különféle trendek elképesztően gyorsan és virálisan terjednek.
1: Gergő, ön azért a vendégünk, hogy megbeszéljük az ön tulajdonképpen környezetvédelmi munkásságát, amit pszichológusi munkája mellett folytat. Miért és mikor kezdett el a klímaváltozás hatásaival foglalkozni?
9: Azzal kezdeném, hogy én az a generáció vagyok, aki a David Attenborough-nak a filmjein nőtt fel annak idején, és a bátyámmal együtt néztük otthon a természetfilmeket. Majd az általános iskolában természetes volt, hogy a környezetvédelmi szakkörre be fogok iratkozni, amit egy környezeti nevelő tartott, aki később az osztályfőnököm lett, Szilág Ferencné. És ott találkoztam már azokkal a környezeti kérdésekkel, amik aztán az egész életem során foglalkoztattak. Akkor ezek elsősorban az ózonlyuk és a savas eső körül tematizálódtak. Hát a 80-as években születtem, talán ez sokaknak még mond valamit, ez a két téma. Illetve nagyon fontos, inspirációs forrás volt a 90-es években forgatott és játszott Miért éppen Alaszka sorozat, ami témává tette egyrészt a környezeti válságot, egyrészt pedig azt, hogy az őshonos népek hogyan próbálnak visszatalálni ahhoz a fajta, nevezzük így harmóniához, amiben az ember még inkább egy jó pásztora, vagy ilyen gondoskodó társa volt a természetnek, és nem az a fajta leuraló szemléletű, kizsákmányoló szemléletű meghódítója, ahogyan ma még sokszor elképzeljük a szerepünket itt a világban.
1: Igen, nagyon jó sorozat volt, én is emlékszem rá, vagy néztem. Ehhez a környezetvédelmi munkához ön tanult még pluszba valamit?
9: Tanultam. Az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Ember Környezet Tranzakció Intézetben két képzés indult a közelmúltban, a környezetvédelmi szakpszichológus és a környezettudatossági szaktanácsadó képzés. És én úgy döntöttem, hogy mivel szakpszichológus már vagyok, ezért a szaktanácsadói képzést fogom elvégezni dr. Varga Attila vezetésével, és ez egy nagyszerű hátteret adó képzés, ahol elképesztően széles paletten néztük meg azt, hogy milyen területeken lehet ma téma szervezeti, csoportos, egyéni szinteken, vagy akár társadalmi, a környezet tudatosság, a környezetvédelem, és hát maga a képzés az igen nagy részt arról szól, hogyan lehet érdekeltté tenni és bevonni a különféle partnereket, szereplőket együttműködésbe.
1: A környezetvédelmi szakpszichológus mivel foglalkozik? Mert elsőre úgy nehezen megfejthető, hogy mi a feladata, vagy a munkája?
9: Számos területen alkalmazzák már őket. Itt gondolhatunk arra, hogy a nemzeti parkoknak is van egy humán oldala, ahol embereket kell összefogni, képzéseket kell kitalálni, együtt mozgatni őket, segíteni anyagokat készíteni, gyártani. De dolgozhatnak iskolákban, kisebb-nagyobb szervezetekben, önkormányzatoknál, szóval tényleg nagyon széles területen.
1: Ez mindig elhangzik, de én olyan ritkán tapasztalom azt, hogy főleg vidéki önkormányzatoknál, hogy ilyen szakembereket bevonnának a munkába. Tehát ez úgy jól hangzik, de valóságban szerintem nem olyan sokan dolgoznak ilyen képzettséggel olyan helyeken, ahol szükség lenne rájuk, vagy ön hogy látja ezt?
9: Az elmúlt években nagy változások vannak ezen a területen, tehát ahogyan azt látjuk, hogy például a dizájnerek egyre jobban megjelennek az önkormányzatoknál, akár itt Budapesten is, akár vidéken.
1: Mint fog alkalmazott?
9: Igen, igen.
1: Aha, érdekes.
9: Úgy egyre inkább megjelennek a környezetvédelemmel foglalkozó
1: szakértők. Melyikre van nagyobb szükség?
9: Mind a kettőre.
1: Igen?
9: Mind a kettőre. És például a különféle, akár Európai Unió felől érkező ajánlások, mint például a városi klímatervek és egyebek elkészítéséhez most már nem elég mondjuk kizárólag építészeket bevonni, vagy tájépítészeket, hanem egyre inkább megjelenik az is, hogy a humán oldal is legyen jelen, és hogy arra fókuszálva is szülessenek meg különféle ajánlások, intézkedések.
1: Miért pont a Tápió vidéke? Miért ez az ország rész lett önnek fontos?
9: Van ennek egy szakmai és egy magán életi vonatkozása, szóval mi visz egy embert egy tájba, vagy a munka, vagy a szerelem, engem a szerelem vitt, és aztán a szerelem ment, de a táj az maradt. A szakmai része pedig az az, hogy nagyon kevés olyan vízfolyás van Magyarországon, ami Magyarországon ered. És a Tápió vidéken ezek a kis vízfolyások, patakok, folyók, amikkel én foglalkozom, ezek éppen ilyenek. Tehát egyfajta indikátorként nagyon pontosan megmutatják azt, hogy milyen az éghajlati helyzet és a klímahelyzet Magyarországon és a Kárpát-medencében. Nagyon sérülékenyek ezek a területek, és nagyon hirtelen reagálnak különféle környezeti és emberi változásokra.
1: Egyébként mi táplálja ezeket a folyókat vagy vizeket, hogyha ezek innen tőlünk erednek?
9: Alapvetően a csapadék, a lehulló csapadék, illetve tartoznak bizonyos patakokhoz, források, patakokhoz és vízfolyásokhoz állítólag források. Ennek a forrás történetnek én még nem jártam utána, de feltételezem, hogy ott is a csapadék mennyiséggel függ ez össze.
1: Az idei nyár az ugye egy legendás, vagy hát egy ilyen vízválasztóan száraz nyarunk volt, de ön már 25-ben elkezdte dokumentálni, nem? Ezt a vidéket, és
9: így van.
1: Legalábbis hát a fotodokumentációkból én ezt láttam. Mi volt az első gondolata? Mert már ott is nagyon száraz tájakat tudott fotózni.
9: Hát az első benyomásom az a teljes megrendülés volt, ahogyan mentünk keresztül egy fás legelőn, keresztül kellett menni egy, nem tudom, 20 méter széles medren, és akkor én kérdeztem, hogy ez micsoda. És akkor mondta az akkori párom, hogy hát ez a Tápió. És kérdeztem, hogy de hát hogy? Tehát, hogy itt gyakorlatilag sivatagi homok van benne, és akkor ő mesélt arról, hogy mit látunk, és utána én nem nagyon tudtam ettől aludni, hogy ez miért így néz ki. Elkezdtem utána nézni, hát először az interneten, később az összes hozzáférhető könyvet megrendeltem, mert ilyen szisztematikusan és tudományos módszereket követve szeretek kutatni. Itt találtam rá arra, hogy ezeken a kis vízfolyásokon, ezeken azért jellemző az, hogy előfordul nyarakon, hogy ki tudnak száradni bizonyos szakaszai, de olyankor is maradnak ökológiai pocsolyák, ahol azt a néhány napot a halak, kétéltűek, rákok ki tudják húzni. Viszont az látszik, hogy nagyjából a 90-es évektől hatalmas, ugrásszerű változások vannak a talajvízszint csökkenésében, illetve a csapadékeloszlásban Magyarországon, és egyre látványosabb ez a kiszáradás, egyre korábban kezdődik el, és egyre tovább tart. Tehát egyre hosszabbak a kiszáradás szakaszai.
1: Egyébként csak az a baj, hogy kevesebb a víz, vagy a csapadék, vagy most már egy sokkal nagyobb változás van ebben a tájban?
9: Rendkívül összetettek ezek a problémák, és nem szeretnék én se leegyszerűsítően fogalmazni. Azt látjuk, és ezt többen kutatják, hogy önmagában az is problémát jelent, hogy az egyre jobban kiszáradó tájon egyre kevesebb a pára, a talajközeli pára, egyre forróbb a levegő a kiszáradó táj felett, és valami olyasmit látunk, különösen ezen a nyáron lett ez nagyon látványos, hogy a nyugatról érkező zivatarláncok valahol Budapest felett szétoszlanak.
1: Vagy hát, a Duna vonalában, én azt látom sokszor.
9: Így van, nagyjából a Duna vonalában szétoszlanak. Egyszerűen azért, mert magához a csapadék képződés

0: beszél arról, hogy nem csak egy-egy folyót, hanem az egész vízgyűjtőt, a tájat kéne helyreállítani. Mit jelent ez a gyakorlatban, egy táj helyreállítása?
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy folyó az pusztán egy kék szalag, vagy egy víztest a tájban. De egy folyó ennél sokkal bonyolultabb és komplexebb, és sokkal beágyazottabb dolog a világba, és világalakító. Egy folyó nem csak a mederben található víz, hanem az élő és élettelen dolgok, amik hozzá tartoznak. De egy folyóhoz tartozik a vízgyűjtő területe is, még azokkal a távoli fákkal együtt, amik azon találhatók, vagy a talajjal, nem mindegy, hogy milyen a talaj a vízgyűjtő területen.
0: És az összes élőlény.
1: Az összes élőlény, de az általunk élettelennek tekintett dolgok is ugyanígy ide tartoznak. És ezt nagyon fontos megérteni, hogy az, hogy hogyan bánunk ezzel a tájjal, ezzel a világgal, az nagyon is meghatározza, hogy végső soron van-e víz abban a mederben, vagy nincs. Nekem egy visszatérő tapasztalatom, hogy amikor ezekről a vizekről olvasok, hajtagalg, az agyva, felső tápió, alsó tápió és egyesült tápió, akkor olyan blogposztokat, tanulmányokat, cikkeket fogok találni, hogy ezek kiváló vízminőségű, halban gazdag folyóvizek. Uh-huh. És akkor ott állok a partján, és akkor se hajta, se tápió, se hal, se folyamirákok, hanem a felrepedezett talaj, vagy a fehér homok van ott.
0: Ezek mostani bejegyzések is akár, vagy tehát frissebbek, vagy ezek olyan a régi információk, és inkább meghökkentő a kontraszt?
1: Meghökkentő a kontraszt, itt körülbelül 10 évvel ezelőtt még egyfajta folytonosság látható volt, de hát a problémák már akkor is látszottak. Itt nagyon fontos kiemelnem, hogy a vízügy nemzeti park, a természetvédelmi őrök, és a, szóval mindezeknek a munkatársai, ők folyamatosan járják ugye a területeket, és jelzik is ezt, hogy éghajlati és tájváltozás zajlik.
0: Kapnak már segítséget? Egyébként hiszen most már van egy minisztérium, aminek célkitűzése, hogy ilyen kérdésekben is aktívvá válik, és segíti ezeket a rehabilitációs folyamatokat. Tehát egyáltalán már el lehet-e érni a kijelölt személyeket egy ilyen ügyben?
1: Úgy láttam, hogy éppen most jelent meg a közlönyben az új környezetvédelmi minisztériumnak a struktúrája, tehát vélhetőleg most még jobban fel fognak gyorsulni a folyamatok, miközben most is hihetetlen gyorsan történik minden, tehát én egy hétig távol voltam egy alkotótáborban, és annyi dolog történt az alatt, itt a vízmegtartással és a víztájban való megtartásával kapcsolatban, hiszen mindez minisztériumi meg kormányzati paradigmává emelkedik, hogy én magam is nehezen tudom most követni, és nagyon fontosnak tartom, hogy minden résztvevőt vonjanak be ez egyeztetésbe.
0: Ez egy cseppnyi optimizmust sejt, amit mond, hogy akkor tényleg történik valami?
1: Ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akik ezzel foglalkozunk, és itt olyanokról is beszélek, akik 30-40 éve ezzel foglalkoznak, a zöld gerilla mozgalom, a vízválasztó, a vízőrzők, optimizmusra ad okot, de nagyon fontos az, és erre lehet jó az, hogy környezettudatossági szaktanácsadó szemmel nézek erre a helyzetre, hogy minden partnert be kell vonni az egyeztetésekbe, ezt nem lehet egy-két ember vagy egy-két szervezet koncepciójával megoldani. Tehát itt szükség van a vízügyesekre, a nemzeti park dolgozóira, a helyi közösségekre, a civilekre, az erdészekre, a vadászokra, a környezetvédelmi szervezetekre, a civilekre.
0: Hát egész Magyarországra így is mondhatjuk.
1: Minden olyan partnerre, aki ebben értekelt egy kicsit is, vagy egy kicsit hozzá.
0: Hát aki itt
1: szólnak.
0: Él, az érdekelt abban, igen. Hogy egy természetileg kb. Oké országba éljünk.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm Sell Gergelynek, hogy ezeket elmondta.
1: Köszönöm.

0: A pontos idő 5:30, következzenek a hírek Szlotta Judittól.
1: Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál. Békemenetet szerveznek a Terrorháza múzeum bezárása miatt. Holnap többfelé várható eső. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Békemenetet szerveznek október 23-ára a Terrorháza múzeum bezárása miatt jobboldali véleményformálók. Bayer Zsolt, Bencsik András, Hud Gergely és Szentesi Zöldi László emellett most vasárnap délutánra is tüntetést hirdetett a múzeum elé. A Terrorháza tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Az építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. A rendezvény történetében először egy Michelin csillagos étterembe is foglalhatnak asztalt az érdeklődők az országos étterem héten október 1-e és 18-a között. A jubileumi 30. alkalommal meghirdetett programban résztvevő éttermek változatlanul erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik, éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok várható, keleten 30 fok is lehet. Híradással 17 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Mi számít, a jó test vagy a teljesítmény? Sidney Sweeney merész, szinte teljesen meztelen reklámkampánya hatalmas vitát váltott ki, ugyanakkor az első 2 napban már több mint 22 millióan látták. A felháborodás, ami annak szól, hogy a reklám a sportot és az erotikát összemossa, végső soron a reklámozott alkalmazásnak kedvezhet, minél többen beszélnek róla, annál többen jegyzik meg a termék nevét. Vendégeink, akikkel körbejárjuk a témát, Glac Zsuzsanna testnevelő edző és személyedző, lánya Stanning Zsófi, junior Európa-bajnok kézilabdázó, és itt van velünk Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese. Láttátok-e a reklámot, ismeritek-e a reakciókat, mi volt a benyomásotok? Kezdjük veletek,
3: jó,
0: Zsuzsa?
3: Elkezdem, én üdvözlöm a kedves nézőket. Természetesen megnéztük a reklámot, bár megmondom őszintén, én csak ennek a felkérésnek a kapcsán figyeltem föl erre a reklámra. Igazából annyira nem figyeltem a médiát. Nagyon érdekes a kérdés, és beszéltük, hogy itt órákat lehetne többféle szempontból is megvilágítva a témát beszélni, a sportról, illetve a hozzátartozó showműsorról és a hozzátartozó szenzációhajhász hírekről beszélni. Igazából nagyon jó lenne, ha a sportot nem mosnák össze a külső megjelenéssel, és csak a külső esztétikára koncentrálva beszélni a sportról. Tudom, hogy a legtöbb embernek, itt most edzőként elsősorban edzőként beszélek, az a fő motivációja a sporttevékenységre, hogy jól nézzen ki. De ez nem ilyen egyszerű, és jobb lenne, hogyha az egészséges életmód előtérbe kerülne a külső megjelenéssel szemben. Amúgy a kettő nem is elválasztható, azt gondolom.
0: Igen. Zsófi, neked mi volt, mire gondoltam, amikor megnézted ezt a reklámot?
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Én őszintén megmondom, hogy nekem az első reakcióm az volt, hogy azért ez egy elég primitív reklámfogás volt. Nyilván ez a üzleti szempontból mégis bármennyire primitív és olcsó reklám, mégis nagyon befutott és elérték a céljukat. Ez az amerikai sportfogadási cég. Én úgy gondolom, hogy talán inkább a saját szemszögemben és az, ami engem legjobban érint, közelíteném meg a témát, mert én is úgy gondolom, hogy egyébként ezt nagyon sok oldalról meg lehet fogni és közelíteni. Én is azt gondolom, hogy egyáltalán nem kéne, hogy a sport erről szóljon, a szexizmusról, és én nem azt mondom, hogy a sportot nem lehet összekötni azzal, hogy valaki nagyon csinos, szexi és mégis sikeres sportoló, viszont úgy gondolom, hogy a külsőségnek egyáltalán nem kéne befolyásolni azt, hogy ki milyen sportoló, és mint én ilyen sportoló tudom is azt, hogy a külsőség egyáltalán nem befolyásolja az eredményeket, mert amikor mi fellépünk a pályára, csak az számít, hogy milyen munkát fektettünk bele ebbe az egészbe, és hogy mennyit küzdünk nap, mint nap. És én azt is tapasztalom, hogy sokan a kézilabda mérkőzések után is mondják, hogy szívesebben nézik meg a női meccseket, mert hogy milyen csinosak vagyunk, de sokkal jobb lenne azt hallani, hogy úristen, nőként mennyi munkát tesztek ebbe bele, és mennyi áldozatot hoztok azért, hogy ilyen sikeres sportolók legyetek.
0: Zsolt, férfi kollégám, Zsolt, neked mi
5: nem volt? Vagyok könnyű helyzetben most három nővel szemben, és amit a Zsófi elkezdett mondani, amellé azért mégis azt mondom sportriporterként eddigi tapasztalataim alapján, hogy mind a három jó, tehát hogy eredmény kell, igen, ne a külső alapján legyél ismert, hanem a csapatban, akkor csapatjátékosként, egyéni sportolóként, úgyis a teljesítményed alapján, de ezt szétválasztani szinte a lehetetlen a mai világban, vagy az elmúlt 10-15 évben, ahogy itt fejlődött a közösségi média, mert hát gondolom, hogy a csapat marketingjének is az a fontos, hogy valahogy felfigyeljenek az eredmény mellett, mert nagyon sok olyat is tudnék mondani, akinek van eredménye, és ha nem foglalkozik a marketinggel, most direkt nem mondok sportágat, de nem a kiemelt, de mégis magyar szempontból például sikeres olimpiai sportágak, azzal, hogy olimpián helyezettek, érmesek vagy bajnokok, önmagában nem biztos, hogy el tudják adni magukat, és akkor itt jön a kérdés, hogy egy hát ugye a vízilabdát, mondanám az ellenpéldát a férfiaknál, egy férfi vízilabdázó felső testért biztos, hogy nagyon sokan kijárnak az elmúlt évtizedeket figyelve a Margit-szigetre, meg a világ összes pontján, és hát ez ugyanez igaz valószínűleg a másik oldalon, egy strandröplabda meccsen, vagy akár amit a Zsófi mondott a női kézilabdában.
0: Na de Zsolt, bocs, mit mondasz? Ez egy merész, provokatív reklám volt, vagy tárgyiasította a női testet?
5: Ez merész, provokatív, amit nagyon ügyes marketing fogással, hát ugye nem lényegtelen, hogy honnan indult, tehát ez mindenképpen egy tudatos akció, tudták, hogy mi lesz a végeredmény. És akkor akár feláldozták ennek az oltárán azt, hogy a női testet úgy mutatták be, ahogy.
0: Jó. Mit üzen egy ilyen reklám a fiataloknak arról, hogy mitől lesz egy nő értékes vagy figyelemre méltó? Nyilván van egy ilyen univerzum is, ahonnan ezt nézhetjük.
4: Szerintem az egy hatalmas probléma, és reagálni szeretnék Zsoltnak a válaszára, hogy ezt mi emberiség és társadalom provokáltuk, hiszen mégiscsak reagáltunk erre az abszolút olcsó és primitív reklámra, tehát elérték a céljukat, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nem jó, hogy a külsőség a mai világban, meg a felszínesség, szinte azzal lehet mindent elérni, és itt a belső értékek nagyon háttérbe szorulnak, és ugyanez a sportban, hogy egyre jobban például az eredmény akár háttérbe szorulhat, annak ellenére, hogy valaki lehet nagyon csinos, és tényleg egy sportmárkát reklámoz, és sokkal jobban eladja magát. És ez szerintem nem csak a sportot érintve, hanem a társadalmat érintve normál embereknél nagyon szomorú, hogy mostanában a social media elérte a azt, hogy minden a külsőségekről szól, és azt érzik a fiatalok, hogy ők akkor lesznek valakik, akkor lehet őket észrevenni egyáltalán, hogyha akár levetköznek, akár minél többet mutatnak magukból, olyat mutatnak, amik valójában nem is ők, és sokkal inkább kevésbé merik felvállalni azt, akik valójában ők legbelül, hogy kik ők, és a belső értékek, és ezt én nagyon sajnálom, hogy ez ennyire háttérbe szorul.
0: Zsuzsa, te pedagógus is vagy, hiszen edző vagy, testnevelő tanár, te mit látsz, hogy kell korrigálni a fiatal lányoknak az én képét, vagy foglalkozni azzal, hogy mit tartanak értékesnek magukban?
3: Nagyon is. Nagyon-nagyon fontos, hiszen a mai fiatalok még sokkal elveszettebbek ebbe a témába, azt gondolom, mint mondjuk a korábbi korosztályok, de akkor ott kezdem, hogy elsősorban a szülőket kell rendbe rakni, mert a szülők nagy része sajnos úgy kezdi, hogy szeretném, hogy a gyerekem sportoljon, hiszen jól kell kinéznie, hiszen ha nem sporttal el fog hízni, és hogy néz ki egy elhízott, mondjuk egy elhízott lány. És akkor én próbálom korrigálni, hogy tehát nem az az első célunk, első számú célunk egy gyerek sportra való nevelésével, hogy ő jól nézzen ki. És akkor a anyuka is csak néz rám, hogy miről beszélek, nem érti. Tehát itt a szülői réteg már el van ebben a kérdésben nagyon-nagyon maradva, és akkor mit várunk el a gyerekektől? Nagyon szomorú ez a dolog, de itt, amint mondtam, a sport ez csak egy kicsi szelete, egy nagyon-nagyon fontos szerepe az egész egészséges életmódnak és az egészséges énképnek. És az a baj, hogy nem valósulhat meg egy egészséges sugárzó személyiség annélkül, hogy minden oldalát ne támogassuk meg. Tehát itt egy nagyon tudatos nevelésre lenne szükség, és valóban ezeknél a nevelési feladatoknál nagyon sok kárt tud tenni, akár egy ilyen híresebb, felkapottabb színésznőnek a reklámja, hiszen ez beleég a fiataloknak az agyába. És innentől kezdve nagyon nehéz szerepe van akár egy pedagógusnak, egy edzőnek, hogy ezt a képet helyre rakja.
0: Zsolt, neked mi a tapasztalatod? Van reális képünk az élsportolókról, vagy pedig amit a közösségi média, amit a siker, amit az érmek közvetítenek, ez úgy átszínezi, vagy tudjuk és látjuk és ismerjük azt az embert, akit sportolóként nagyra tartunk?
5: Nagyon nehéz, itt a mi felelősségünk sportújságíróké, óriási, hogy mutatjuk be. Igen, a felszín felé megyünk csak, hogy jól néz ki valaki, vagy megmutatjuk azt is, hogy ő milyen ember. Az más kérdés, hogy aztán a közösségi médiában kiderül, hogy sokkal kevesebben kattintanak arra, ahol bemutatjuk egy percen keresztül az értékeit, és megismertetjük. Van ellenpélda, éppen most Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnok atlétánk járt a Nemzeti Sportrádióban, őt élmény hallgatni, őt nagyon jól fel lehet úgy építeni, hogy egy példakép legyen, és nem a külsőség alapján. Tehát ez sok minden kell, és tényleg a külsőség mindent elvisz itt a közösségi média erejével, fel kell kötni ezt az alsóneműt nekünk, hogy mégis ezzel szembe menjünk, vagy legalábbis megmutassuk azokat az értékeket, amiktől igazából, mondjuk mindig azt mondom, egy újságban leírnak egy 4 oldalas cikkben mindent, ha azt elolvassuk, de ahhoz olyan igény kell, hogy elolvassa valaki. Hát most a közösségi médiában 4 oldalt, ha kiteszünk, ki fogja elolvasni. Pedig abból derül ki, hogy milyen ember az adott sportoló, nem abból, hogy látunk egy képet.
0: 5 évvel ezelőtt volt egy botrány, amikor a norvég női strand kézilabdásokat megbüntették 1500 euróra, mert nem voltak hajlandók ebben a bikini bugyiban versenyezni, pedig a szövetség vagy az illetékes hatóság ugye ezt írt elő, még a férfiak azok ordhattak ilyen kisgatyát a versenyeken. Mitől függ az, hogy egy sportoló ruházata milyen, és az mennyire szexi, hogy abból mi látszik ki, tehát ez hogyan alakult? Talán, Zsuzsa, te hosszabb távon vannak tapasztalataid, amikor te elkezdtél sportolni, vagy Zsófinak mi a tapasztalata? Tehát hogy vannak a sportolók felöltöztetve? Számít-e az, hogy olyan csajosak legyenek mondjuk a női sportolók?
3: Hagyj kezdjem én, mert nem, hogy nekem van tapasztalatom, bár én sem vagyok már sajnos 20 éves, hanem nekem a családom sportolt elég komoly szinten, tehát olimpiai bajnok is van a családunkban, és rögtön reggel ezzel kezdtem, hogy az anyukámat, aki szintén válogatott tornász volt, megkérdeztem, hogy ők hogy voltak ezzel a tornaruhával, pedig én már egyébként sok mindent hallottam erről, tehát nagyjából tudtam a választ. Szóval, amikor édesanyám még tornáztak, akkor nagyon szigorú megkötések voltak, hogy nem lokhatott ki semmi a tornaruhából. Kifejezetten tiltotta nekik az edzőnőjük, hogy bármi is kivillanjon az adott mezből. Amúgy nagyon nagy számnak számítottak a tornaversenyek még így is, hiszen az adott társadalmi átlaghoz képest nagyon sok látszott a női testből, természetesen hozzájött a csinos női test is, a nőies mozgás, szóval nagyon népszerűek voltak a tornaversenyek így is. Ez kicsit vicces a mai szemmel nézni, hogy annó milyen tornavilágban mozogtak, hiszen a mai versenyek pedig kifejezetten, ha nem csak a torna, de a torna is különösen, nem mondjuk egy műkorcsolya verseny vagy egy műúszás, az kifejezetten a ruhákról, a megjelenésről és a sminkről szól. Uh-huh. És itt van szerintem a nagy probléma, amikor a hangsúly borzasztóan eltolódik. Sőt, még pontszámot még pontozzák is. Tehát az, hogy hogy jelenik meg valaki. Ez már szerintem komoly probléma.
6: Neked, Zsófi, mert tapasztalatod?
4: Én is úgy gondolom, hogy talán az arany középút a legjobb, hogy persze nőből vagyunk, nagyon szeretünk csinosan öltözködni, mint pályán kívül, mint egyébként pályán is. De például én hétköznap edzésekre egyáltalán nem sminkelek, pályán kívül hétköznap azért szeretek nőiesen megjelenni. Szerintem ez nagyon személyre szabott. Van, akinek ez fontos, van, akinek kevésbé fontos, de azt mindenképp szeretném kiemelni, hogy például ez a női sportmelltartó, illetve bugyiban lévő pályára lépés, én teljesen megértem, hogy ez nem akarták a norvég játékosok, hiszen olyan világban élünk, ahol a közösségi médián akár egy fénykép másodpercek alatt elterjed, és sajnos a nézők, és vannak olyan emberek, akik keresik a fülézet halban is a szálkát, hogy mikor tudnak egy olyan pillanatot szót kiragadni, amivel akár kínos szituációba hoznak egy sportolót, és valahol ez minket véd az, hogy tényleg egy rövid nadrágban és egy mezben tudunk játszani, ami azért szerintem kellőképpen takar, és mindenki számára komfortos viselet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azért megvannak nyilván, akik szeretnek kihívóbban, csinosabban öltözködni, de nálunk azért a kézilabdapályán az abszolút háttérbe szorul. Tehát amikor mi felmegyünk a mérkőzésre, nekem eszembe nem jut, hogy most éppen hogy áll rajtam a mez, mi tényleg csak arra koncentrálunk, hogy az egész hetes, egész éves munkát azt akkor oda tegyük, és nagyon szomorú, hogyha valaki ezt figyeli kívülről, hogy mi valójában hogyan is áll a hajunk, illetve milyen röviden a drágunk.
6: Zsófia, te egy rendkívül csinos nő vagy, de az ember a interneten rákeres, ott megtalálja különböző korszakokból, hogy te hány kiló, hány centi vagy. Mit szólsz ehhez, hogy rólad ilyen adatok fönn vannak az interneten?
4: Sajnos igen, ez a szakmánkhoz köthető, hiszen valahol a testsúlyunk az, ami eredményességünket is befolyásolja. Tehát igazából a szakmai szempontból is meg tudom érteni. Nyilván nőként ez nem túl jó. Köszönöm szépen a dicséretet, hogy azt mondtad, hogy jól nézek ki. Így van, ez számomra talán kevesebb problémát okoz, de azért nyilván én sem örülök neki, hogy ezt nyilvánosan mindenki tudja, hiszen bárki vele tud ebbe is kötni, de én úgy gondolom, hogy ezt is jobb lenne privát körülmények között tartani, hiszen van olyan, akinek ez nagyon érzékeny téma, sőt, néha még nekem is érzékeny az, hogy rá kell állnom a mérlegre, akkor is, ha csak én látom, hogy hány kiló vagyok, úgyhogy néha az nekünk is nehéz, hogy a saját súlyunkkal szembesülni, nem még az egész világgal megosztani.
6: Zsolt, született-e olyan irányelv a sportriporterek számára, hogy ne a nők testére fókuszáljanak, vagy hogy kerüljék az erre vonatkozó minősítést, megjegyzést?
5: Igen, egész pontosan a televízió közvetítést előállítóknak, most idén nyáron, de még azért egy pillanatra visszakanyarodok az előző kérdésekhez, meg válaszhoz, hogy ugyanakkor ismerek olyan magyar atlétát is, atlétanőt, aki eldöntötte, hogy ezt a sportalsót, ezt a bugyit nem hordja. Tehát magyarán azért egy saját döntés van arról, hogy te melyik ruhát veszed fel, mert a piacon óriási lehetőség van, és természetesen sokan érzik úgy, hogy az már átlép egy határt, ő a kényelmetlenül érzi magát benne, és nem akarja, hogy ország, világ, bárki olyat is lásson, ami aztán végképp nem tartozik ránk, és ehhez kapcsolódik, amit kérdeztél, hogy új irányelveket kaptak a televíziósok, a műsorkészítők. Konkrétan idézem, aminek az a célja, és ez most már nyáron a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon megkezdődött és életbe lépett, hogy az a cél, hogy visszaszorítsa a női sportolók testének szexualizálását a sportközvetítések során, tehát hogy ne indok nélkül mutassa azon testrészét a nőnek, amit egyáltalán nem kellene, és már például távolugróknál, magasugróknál, rúdugróknál, távolugróknál, amikor a homokba huppan, és aztán onnan feláll, akkor volt eddig egy kamera, ami totálban mutatta azt, hogy hogyan áll onnan fel, de most ezt már megszüntették a Birminghami atlétikai EB-n, épp azért, hogy azokat védjék, akiket ez bánt, és ez egy jó lépés előre. Egyébként meg továbbra is azt gondolom, hogy ez egy ördögi kör, és én még a férfi vízilabdázókat is ide sorolom, tehát hogy kontra a női strandröplabdázók, kézilabdázók, röplabdázók, műkorcsolyázók. A műkorcsolyánál van személyes példám is, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy aki tudja a dupla axelt, a tripla szalhovot, az bármilyen ruhában is meg tudná mutatni, de valóban x ponttal kevesebbet kap, ha egy pizsama nadrágban csinálná meg ezt a gyakorlatot. És persze hallottunk már olyat, hogy korcsolya versenyen a korcsolya nem ért oda, és akkor kölcsön korcsolyában versenyzett, de a ruha szent és értetetlen, és az egy méregdrága sportruházat egyébként, aminélkül még korosztályos versenyekre sem mehetsz.
6: Egyébként a férfi vízilabdázók panaszkodnak szexualizálásra, tehát hogy az ő testük az rajongók számára fét is.
5: Én jellemzően nem hallottam az elmúlt 20-30 évben ilyet. Sőt, szerintem még erre lehet, hogy rá is tudnak játszani, hogy hát ugye a Komjádi uszodában nem kell messzire menni, itt Budapesten rengeteg vízilabda meccs van, és én azt látom, hogy a lelátón, hát ott van a nők közül nagyon sok kilátogat, aki nem hiszem, hogy hozzátartozó kizárólagosan, hanem és nem is biztos, hogy a vízilabda rejtelmei érdekli annyira.
6: Egy kicsit provokatív kérdésre jövök, mert sok olyan férfi vélemény van, hogy álszent dolog azt gondolni, hogy a nők nem szeretik magukat mutogatni, vagy nem élvezik azt, hogyha a szépségükkel és így módon a testükkel is sikert aratnak. Mit gondoltok erről?
5: Hát ezt jó, hogy felvetetted, mert ez a szintén a kis ördög itt lakozik bennem, hogy igen, én a röplabdás berkekben pontosan tudom, hogy akkor is meg lenne sértődve, ha nem kapna egy bókot arra, hogy éppen hogyan, tehát hogy magyarán, ezt majd Zsófi majd mondja a konkrét példát a kézilabdából is, az öltözőből, hogy ilyen, hogy néz ki a hajam, jól áll-e, utolsó simításokra legalább annyira figyelnek, mint például arra, hogy hogyan kell a labdát vaxolni a kézilabda pályán, vagy a röplabdásoknak a bemelegítésnél, hogyan is jön. Tehát ez nagyon fontos szempont, és szerintem is egy kicsit álszent része ez, ha nyilván a baj akkor van, ha valaki indokolatlanul, és már ilyen betegesen erre azért megy ki egy röplabda meccsre, vagy egy kézilabda meccsre, és nem is érdekli az eredmény, vagy nem ismeri a szabályokat, az már baj.
4: Így van, én az utolsó mondatodat fognám meg egyébként, hogy itt nem azzal van a probléma, hogy mi, vagy vannak olyan játékosok, illetve sportoló nők, akik szeretik megmutatni azt, hogy egyébként mennyire csinosak, amit hozzáteszek, ugyanannyi munka lakozik abban, hogy valaki jól nézzen ki, hiszen ugyanolyan fizikális munkát végzünk el, figyelünk az étkezésünkre, tehát valahol erre is büszkék vagyunk, és ezt is megmutatjuk, és valahol a saját sportunk iránti tisztelet, hogy amikor nekünk meg kell jelenni, és ott van a mérkőzés, amire mi felkészülünk, akkor igenis azt úgy tesszük meg, mint amikor valaki elmegy állásinterjúra, és felveszi azt a bizonyos inget, mert megtiszteli a jelenlévőket az ing viselésével. Viszont nekem a problémám azzal van, hogyha valaki nem fektet annyi hangsúlyt a külsejére, viszont nagyon eredményes, azt már kevésbé veszik észre. És igenis szerintem az első, ami miatt minket észrevegyenek, az az eredményesség, és ne azt fogják meg ebből, hogy mi mennyire jól nézünk ki. Hogyha azt már hozzáteszik pluszba, hogy mennyire ügyes voltál, és még milyen gyönyörű is vagy, az tényleg nagyon jól tud esni a nőnek. Viszont amikor a sportpályán vagyunk, akkor nekünk sokkal többet ér az, hogyha azt ismerik el, amilyen munkát mi belefektettünk ebbe az egészbe, főleg nőként egyébként, mert mi nagyon-nagyon sok áldozatot hozunk, és itt most elnézést a férfiaktól, mert biztos vagyok benne, hogy ők is, de nyilván mi nők azért nem erre lettünk teremtve elsősorban, hogy ilyen mennyiségi fizikális munkát végezzünk el. Úgyhogy, és azt is hozzátenném, hogy szerintem, hogyha egy nőnek van egy szexista megnyilvánulása vagy megjelenése, sokkal előbb észreveszik, és megszólják érte, mint hogyha egy férfi csinálja ezt meg. Úgyhogy valahol itt a női egyenjogúság is szóba kerül ezzel a témával kapcsolatban szerintem, úgyhogy a nők sokkal jobban vannak ennek kitéve, és sokkal vékonyabb a mezsgye szerintem ilyen kérdések terén, mint a férfiaknál.
6: Zsófi, egyébként is szoktatok erről beszélgetni a csapattársaiddal? Tehát téma ez, hogy rátok ilyen szexi csajokként néznek esetleg, és ez az érdekes bennetek elsődlegesen mondjuk bizonyos közegekben?
4: Nálunk egyébként annyira nem, hál' Istennek, szóval minket nem értek még itt személy szerint komolyabb bántások, és talán nem is az a sportág vagyunk elsősorban, ahol ez kiragadható lenne, de azért hallottam már pár történetet, és biztos vagyok benne, hogy előfordulnak olyan sportágak, ahol ez sokkal komolyabb szinten előtérben van.
6: Úgy is meg bedobhatom a kérdést, hogy megtérül-e pénzben, ha egy sportoló szexi. Most egy olyan, hát ugye nem sportoló színésznő, nő szerepel a reklámban, de azért a sportolók is részt vesznek reklámokban.
5: Szerintem megtérül, mert a téli olimpián is egy holland gyorskorcsolyázó jutta Lerdám, nem is a neve a legfontosabb, hogy olimpiai bajnok, és hát ő is olyan képeket, de tudatosan olyanokat tesz ki magáról, ami aztán a szexizmus is a bőven benne van, nem szégyenli, és 6 milliós követője van a közösségi médiában. Az innentől kezdve, ha jól emlékszem, neki van egy nagyon híres énekes, akinek szintén óriási követőtábora van, a kettő egymás generálja, jól megjelnek, tehát a holnap visszavonul mind a kettő, akkor is már ebből a reklámból tulajdonképpen elvannak.
6: Zsuzsanna, mit gondolsz, nagyon sokan hobbiból vagy egészséges életmód kedvéért sportolnak, van-e olyan tapasztalatod, hogy beáldozzuk az egészségünket a szépségért?
3: Hát rengeteg ilyen tapasztalatom van. Ennek megint csak a média is nagy segítője, hiszen amennyi diéta, káros tanács kering a neten, a médiába, ebből kihámozni a való igazságot nagyon-nagyon nehéz. Tehát mire egy fiatal, aki elkezd mondjuk csak egy egészséges életet akar élni, és kap egy kritikát, lehet, hogy pont az edzőjétől, hogy kicsit oda kéne figyelni a táplálkozásra. Elkezd bogarászni hozzá nem értő módon a médiába, olyan zsákutcákba szaladhat be, ami az egész életét meghatározza, hiszen elkezd káros diétákat, fogyókurákat követni, és úgy tönkreteszi az anyagcseréjét pár hónap alatt, hogy onnan kikezd melegni, borzasztó nehéz. Tehát nagyon kell ezzel vigyázni. Itt megint nem győzöm pedagógusként hangsúlyozni a szülők felelősségét, akik sajnos saját magukat se tudják jó irányba terelni, hát még akkor a gyerekkel mit kezdenek, és innentől kezdve a gyerek már rossz példákkal tele kezdi meg az önálló életet, és nagyon-nagyon nehéz dolga van. Kap egy olyan edzőt, egy olyan pedagógust, amint mondtam, hogy egy-két rossz megjegyzés elhangzik, nem is rossz indulatból, csak tudatlanságból, és innentől már egyenes út van mondjuk egy elhízás felé, egy komolyabb pszichés probléma felé, és innentől generálja a probléma magát.
6: Egyensúlyt hogy lehet ebben tartani, rövid válaszokat, kicsit, hogyha összeszőnénk azt, hogy ez a reklám most kiütötte a biztosítékot, de szuper látni és hallani, hogy vannak olyan fiatal sportolónők, akik ilyen értelemben tudatosan meghúzzák a határaikat, és vannak olyan tanárok, történetesen anyukád, aki meg ezt a továbbképzésben vagy a tanításban kamatoztatja, és a sport is kezd felzárkózni, mert most már lefektetik a szabályokat, és gondolnak erre is, amire...
5: Hát ugye... ez egy nagy előrelépés, és az atlétikában tényleg azért nagyon sok csinos sportoló alig ruhában csinálja, amit éppen kell, ha épp hármasugró, akkor azt, ha távolugró, akkor azt, rúdugró. Tehát ez egy jó irány, hogy azért szóltak annak az iránynak, a televízió közvetítő stáboknak, hogy erre figyeljenek, mert mégis azt nézik, a világon több millió van, és akkor ez meghatározza. Szerintem meg azért a sportolónak saját maga el lehet és el kell döntenie, hogy milyen irányt választ, milyen ruhát, milyen közösségi médiás tevékenységet.
6: Mi a tizárszavatok?
4: Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy szeretne megjelenni a médiában, mint nőként, vagy mint sportoló, kinek mi a kényelmes, ahogy te is elmondtad korábban. Tényleg valahol az arany középutat kéne megtalálni, és mi is felelősek vagyunk abban, hogy mire reagálunk, ami a médiában megjelenik, mint például erre a reklámra minden ember reagált, és ezzel is azt mutattuk, hogy hát igenis, erre felkapjuk a fejünket, úgyhogy talán elsősorban mi tudunk ezen változtatni, és én arra kérem a kedves hallgatókat, hogy ha elmennek egy sporteseményre, akkor mindenképp nézzék meg azt is, hogy mennyi mögöttes tartalom van ebben, és nem csak rengeteg szép, gyönyörű sportoló nő van a világon, hál' Istennek, hanem nagyon tehetségesek is, és nagyon szorgalmasak is emellett.
6: Köszönöm szépen Glac Zsuzsannának, Stannik Zsófinak és Virányi Zsoltnak a beszélgetést.
3: Mi is nagyon köszönjük.
4: Köszönjük szépen.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: 5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Szlotta Judittól.
2: Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál. Jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Holnap többfelé várható eső. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Jobboldali véleményformálók ma jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Már 600 000 regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leópápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concord téren, háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 000 jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concord téren. Szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén celebrál újabb szabadtéri misét, ahová 150 000 embert várnak. A Katona József Színházban látható Mundrucó Kornél Parallax című rendezése. A 2024-es bécsi bemutató óta Európa elismert színházaiban és fesztiváljain játszott előadás holnap látható először Magyarországon, azután pedig rendszeresen szerepel majd a Budapesti Színház műsorán. A Proton Színház előadása, amelynek szövegét a társulat improvizációinak felhasználásával Weber Kata írta, egy családtörténet életén keresztül vizsgálja, hogyan határozzák meg életünket az örökölt identitások, a történelmi traumák és azok a társadalmi kategóriák, amelyekben mások helyeznek bennünket. Késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik. Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet. 17 óra 30 perckor jelentkezünk híradással legközelebb.
3: Műsorajánló.
0: Szóda.
4: A Belvárosi Színház több mint 2 évtizede népszerű befogadó színház Budapest belvárosában. Vendégünk lesz Orlai Tibor, a teátrum alapító ügyvezetője. Ismert klasszikusok és különleges színpadi találkozások a Győri Nemzeti Színház idei évadában. A nemzetközileg elismert animációs rendező Csupó Gábor munkáiból nyílik emlékszoba a fővárosban.
0: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Következzen egy könyvajánló. Nagy Kanizsán mutatta be a Városi Könyvtárban azt a magyar-horvát nyelven kiadott könyvet, amely a délszláv háború idején Vukovár ostromát és egy személyes családi történetet elevenít fel. Az Idősebei című kötet nem emléket állít, nem feltétlenül történelmi forrás, hanem egy sorstörténet, amely az utókornak jelent felhívást arra, hogy mit kellene elkerülni. A szerzőkkel Varga Tünde beszélgetett.
5: Hogy találtak egymásra?
6: Bódi Viktória könyvszerzője. Mint Petőfi ösztöndíjasként dolgoztam Vukováron, 2017-ben kerültem Vukovárra, ez a szerb-horvát határ mentén egy horvát kisváros, és a Vukovári Magyarok Egyesületénél dolgoztam 7 évet. Így lett a kapcsolat, így alakult ki a helyi magyarokkal és az elnökasszonnyal, Rózsika nénivel a találkozás.
5: És hogy lett ebből könyv?
6: Mivel ez a város a délszláv háborút átélte, akkor szembesültem ezzel, amikor odaértem a magam is. 91-ben milyen rombolás, milyen pusztítás történt ott. Emberek még hordozzák a sebeket, az emberek legtöbben átélték a háborút, hiszen lakosok voltak, vagy oda települtek. Úgy lett ebből könyv, hogy Rózsika néni maga is túlélő. 91-es ostrom alatt a városban volt szinte végig, és rengeteg története elbeszélése sebe van ebből az időből. Amikor nekem ezt először elmesélte, először beszélgettünk erről, elvitt párosi emlékhelyekre, már akkor megfogalmazott, hogy ezt le kell írni, ezt meg kell örökíteni az utókornak.
5: Kellett várni jó pár évet, még itt foghatjuk a kezünkben.
6: Azért leginkább, mert erről nem beszélnek, ez tabu téma a városban. Ez egy több nemzetiségű város jelenleg is, tehát együtt élnek a nemzetiségek, mindig problémás ez a helyzet. Ugye ott magyar kisebbség is jelen van, és nem szívesen beszélnek erről, nem idézik fel a múltat, a sebeket, az átélt traumákat, hogy együtt tudjanak élni. Ezért aztán győzködni kellett az embereket, a tagokat, akik még ott erről tudnak beszélni, akiknek van erről emlékük. Igenis fontos ezt előhozni, fontos róla beszélni, mert csak úgy fog megtörténni a múltfeldolgozás, hogyha ezt lezárjuk, hogyha beszélünk róla, feldolgozzuk, és aztán hátunk mögött tudjuk hagyni. Így sikerült Rózsika nénit is meggyőzni, rábeszélni, hogy megörökítsük és átadjuk elsőként a horvátországi magyar közösségnek, a helyieknek, akik szintén átélték rengetegen a háborút, illetve a magyarországi, a magyar közösség számára.
5: Mondott egy érdekes mondatot, hogy azért nem beszélnek róla, mert így tudnak békésen együtt élni. Ez mit jelent? Hogyha beszélnének róla, az újra feszültséget, konfliktusokat szülne?
7: Igen, Diakometovics Rozália, a Vukovári Magyaroknak az elnökasszonya vagyok. Nagyon felbontaná a sebeket, és konfliktusok lennének. És ezért is egyszerűen csak nem szeretnénk erről soha se beszélni. Szüleim arra tanítottak, hogy megbocsájtani, de elfeledni nem lehet. Mert azt az időt, azt, ami volt, átélni nagyon nehéz volt.
5: Azzal, hogy a könyvformájában tulajdonképpen ki tudta beszélni, élni magából ezt a traumát, megkönnyebbült?
7: Nem, mert ugye már májusban is elkezdődtek a harcok Vukováron. Mindent elmondani, leírni a könyvben egyszerűen nem lehetett. Ami nekem talán a legnehezebb, az októberi hónap és a novemberi hónap.
5: Mert
7: abban az időben a legnehezebb napok voltak. Legtöbb gránát esett, 8-9 ezer gránát esett Vukovár városára. Nagyon sok sérült volt, nagyon sok sebes halottak voltak minden napra, úgy még most is libabőrös is vagyok. Nagyon sok emlék, fájdalmas emlék fűződnek hozzá, és nem könnyebbültem meg. És az éjszakák is november és októberben is nagyon nehezek. Nagyon
5: veszítettel nehezek. Valakit személyesen?
7: Anyusomat és apósomat. Kivégezték őket. Ez is nagyon-nagyon-nagyon. Még a férjemet is elhurcolták a könyvben, majd hogyha valaki elolvassa, azt is majd meg fogják látni, hogy hogyan mentettem meg a férjemet, őt is kivégzés vitték, de hogy milyen erő volt bennem, hogyan tudtam megmenteni a férjemet a halál markából, mert azt mondhatom, hogy a halál markából mentettem meg, nem tudom, ahogy hiszek, és talán ez a hit, ez segített rajtam, hogy végig tudjam élni az egész harcot, az egész háborút, ami volt Vukováron.
5: Azon túl, hogy traumákat élt meg, Meg tudta valahol ez erősíteni?
7: 2002-ben, 2003-ban, mikor már visszatértünk Vukovárra, akkor majdnem egy másfél év volt, az a posztrauma szindróm talán akkor tört ki rajtam, és egyszerűen nem tudtam, hogy hogyan is tudjak magamon segíteni, de hála jó Istennek, férjem, a fiam is ott volt, ami a legfontosabb talán, hogy az emberek között voltam, de még a mai napig nem tudom kiverni, mert mindig úgy visszagondolok, hogy miért nem tudom megérteni, hogy miért van a háború. Olyan önzők vagyunk. Nem gondol senki se abba bele, hogy ma mindenem van. Autón van, házam van, weekend házam, mindenem van. Másik pillanatban sem nincs.
5: Mi volt a legnehezebb, ami meg is maradt, talán a félelem?
7: Legfőképpen a családom. A fiam, aki abban az időben 8 éves volt, és a férjem. Nekem az, hogy elveszítem őket, hogy nehogy elveszítsek valakit. Nekem ők ketten jártak mindig az eszembe. A fiam úgy élte át, velem van anya, és ő biztonságban van. Úgyhogy ő a traumát egyszerűen nem élte annyira át, mint talán én, meg a férjem.
5: Gondolta volna, amikor a könyv ötlete is megszületett, hogy mennyire aktuális lesz újra, amiről beszélgetünk?
7: Most már 35 éve elmúlt, és egyszerűen nem is akartam erről beszélni, nem is akartam, mert tényleg úgy eltemettem magamban. Rábeszéltek arra, hogy leírjuk, hogy az utókornak megmaradjon.
5: Mi döbbentette meg, amikor megismerte a történetet?
6: Valójában ott tanultam meg, ott láttam először, hogy az emberek átélték, hogy a történelmet nem a könyvben írjuk, nem a politikusok írják, hanem ahogyan ők ott átélték a történteket. Nagyon sok ember elmenekült, és aztán visszajött. Tehát találkoztam ezekkel a fogalmakkal, hogy hogyan élték át a háborút, hogyan harcoltak, kinek mi volt a stratégiája a megmaradásra, a túlélésre, és mi motiválta őket a visszatérésre. Ezek a példák a fontosak, ezek a apró kis emberi történetek, ezek a nüansznyi részletek, hogy hogyan segítettünk egymásnak, hogyan segített a szerb a horvátnak, a horvát a szerbnek, mindegy, hogy melyik oldalon állt, de hogyha emberségről volt szó, arról, hogy be kell kötözni, el kell látni, gyógyszert kell neki adni, akkor lényegtelen volt, mert az emberi méltóság, az emberség ilyenkor is sok esetben képes szerencsére túlmutatni ezen, felülírni a aktuális történéseket. És a visszatérés pedig szintén egy ilyen, hogy visszatértek és felépítették újból önmagukat.
0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel. Női szemmel.
1: 150 éve született Mata Hari, akinek a története jóval bonyolultabb annál, mint amit a legendás holland kémnőről szóló történetek sugallnak. Legendájának része, hogy kapcsolatban állt a német és a francia hírszerzéssel is, de máig vitatott valójában mennyi és milyen információkat adott át, ha átadott. Vendégünk Antalfi Péter történész, ismeretterjesztő történelmi stand-upok előadója. Szia Péter! Köszöntelek nálunk!
3: Köszöntök mindenkit!
1: Szóval Mata Hari a témánk, kezdjük a kémkedéssel. Miért kereste meg Mata Harit a német hírszerzés, és mit tudunk arról, hogy valóban volt együttműködés?
3: Az, hogy ő kém lett volna, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy nem volt, vagy nem annyira, és a német hírszerzés beszervezéséről egyre kevesebbet tudunk, egyre kevésbé látszik, hogy ez valóban így lenne. Amit most jelenleg tudunk, hogy imádott katonák között forgolódni számára, ezt az ő személyes dokumentumaiban, leveleiből, mert ezek megvannak, tudjuk, hogy és ez egyébként a vallomásaiban, tehát hogy a vele lefolytatott perben is rengeteg mindent elárul magáról, hogy számára az egyenruhás férfi a mindeneknek a ne továbbja, aki kész harcolni, életét szolgálni, tehát ő semmilyen férfi...
1: A korabeli macsó.
3: Abszolút, hát vagy legalábbis számára, ez nagyon személyes állításként mondja, számára az egyenruha az a legmegbabonázóbb dolog, ő az rajong az egyenruhás férfiakért. És így mozgott a világban, elsősorban az ő vagy vállalkozók, vagy egyenruhás férfiak társaságát, katonatisztek társaságát kereste, ha volt férje egyről, tudunk, az is egy katonatiszt volt, és ez egy olyan világban, amiben idézőjelesen Európán belül béke van, ugye ez a bellepok, ez a szépkor, vagy a békeidő, boldog békeidők, ez nem kelt feltűnést. Viszont amikor háború van és Európán belül törésvonalak vannak, ez gyanús lesz, miért mászkál egyik katonatisztől a másikig. Tehát valójában az ő gyanúja, hogy ez egy kémnő, aki behálóz embereket, elcsábít, titkokat szed ki tőle, ez a kém alak, ez Matahari életében már megjelenik nem róla, hanem általában ilyen kémek ellen felhívó, ismeretterjesztő háborús publicisztikában megjelenik, hogy az emberek legyenek résen, figyeljék a szomszédaikat, ne hagyják, hogy megtévesszék őket és behálózzák őket. Tehát ez a fajta kémnő előbb jelenik meg fikcióként, mint hogy Mataharira rá ragasszák. És a franciáknak tűnik fel először, mivel a Matahari mozog Európában, de az egyik visszatérő állomása az Párizs vagy Franciaország, hogy miért mászkál ő katonatisztekhez, miért jön Berlinből, mert Berlinben lett volna a háború kitörésekor egy nagyobb fellépés, ami miatt már elmaradt, miért keresi a katonatisztek társaságát, miért van velük kapcsolatban, és azt tudják, hogy a németek próbálnak hírszerzőket Franciaországba küldeni, hát háborúban kémkedés az van, és fölismerül egy ilyen gyanú, hogy Hágában képzik ki egy Elsbeth Schragmüller nevű asszony, képzik ki 15 hetet ott tölt nála, és ő lenne a H-21-es ügynök. Ezt azóta nem sikerült rábizonyítani. Tehát ez igazából Matahari besározásának a része. A franciák viszont beszervezik az egyik francia kéme tiszt, mondjuk úgy, hogy ez a katonaságnak a része ekkor, küldené, hogy a németek iránt kémkedjen, de hogy ne legyen feltűnő, a Spanyolországon keresztül és Anglián keresztül kéne eljutnia vissza a belga-holland területre, és a Spanyolországban sem stimmel ez, ott próbál egy német katonatisztel információkat kiszedni, nyilván úgy, hogy közben a szeretőjévé válik. Erre egyébként rájön a német katonatiszt, és az egyetlen jelentés, amit hazaküld a franciáknak, hogy a németek egy német tenger alatt járóval német és török tiszteket partra akarnak rakni Észak-Afrikában, ez most nekünk fantasztikusan tűnik, erről a francia elhárítás már tud egyébként. Tehát úgyhogy ez az, nem is értek elég hasznosnak ezt az információt. Annyira nyilvános szereplő a közéletben Matahari, hogy az angoloknak már a kikötőben feltűnik, hogy mit csinál ez itt, és az angolok kérdezik a francia hírszerzést, most ezt elkaptuk, mit csináljunk vele, küldjétek vissza Spanyolországba.
1: Mi volt Matahari motivációja, hogy ő ilyen akciókban részt vegyen, vagy igent mondjon egy ilyen felkérésre, hogy kémkedett ilyen?
3: Ő nem jelentkezett ezért. Őt gyakorlatilag bele kényszerítették ebbe, anyagilag meg volt szorulva, a támogatói eltűntek, egy elvált, akkor már korosodónak számító 30-es évei végén járó hölgyről volt szó, akinek a bevételei eltűntek, a táncművészeti műsorainak a közönsége nincs, ugye kultúrára nincs pénz háború idején, az a teljes művészeti virágzás, ami egész Európát jelent, egyébként akkor Magyarországot is a századfordulón, az keresztül vágja a dualista gazdasági fejlődést, a világhírű magyar márkákat keresztül vágja az első világháború. Tehát ha háború van, az piacnak, kultúrának is rossz minden egyes esetben. Na most olyanokat, akik szabadúszók, azoknak ez a katasztrófa. Tehát gyakorlatilag ő pénzügyi kérszerből, és nem azonnal mond igent arra, amikor a franciák próbálják őt beszervezni.
1: De tudni lehet összegekről? Tehát, hogy mi járt egy ilyenért?
3: Nem konkrét perjelentés összegről van szó, hanem hogyha szállít, akkor kap, és itt ilyen súlyosabb összegek, tehát ilyen több ezer lottónyeremény összegek, több ezer frankos összegek merülnek föl nála. Ezeket nem kapja meg egyébként, mert értéklennek tartják. Tehát ő egyrészt idősebb valaki, másrészt közismert. Mindenkinek gyanús. Tehát nem is tudjuk ma, hogy őt miért szervezik be igazán, mert egy olyan valaki, aki titokban kémkedni nem tud, ha nyilvános, mert bocsánat, celebritásról van szó. Egy teljesen közismert alakról van szó, akinek közismertek ilyen szempontból a tevékenysége, az eredete, a láthatósága és a kliensei is, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi volt a fejükben, valószínűleg azért, hogy miért ne, hát ha ő, mivel megy katonatisztek között, hát ha valami információt tud, ez nem a francia hírszerzés mesterterve volt, ez úgy közben jött nekik ötletként.
1: Egyébként miért pont Matahari lett ennyire híres? Abban a korszakban nyilván nagyon sok énekesnő, táncosnő, celebritás, ahogy te mondtad, élt már, és mozgott ugyanígy Európába, vagy lépett fel Európa színpadain, tehát miért ő lett ennyire legendás személy?
3: Ennek két komponense van. Egyik az, hogy Matahari mit csinált addig, és hogyan próbálta láthatóvá tenni önmagát. A másik, hogy a francia sajtó is kiemelten kezelte. 1917. januárjában letartóztatják egy párizsi hotelben, állítólag eltűnőtintát találnak nála, 5000 frankot és minden gyanús bűnjelet. Ő azzal védekezik, hogy a pénzt azt, hát bocsánat, de szerelemért kapta a katonatisztektől, nem pedig kémtevékenységet, az eltűnőtinta egyszerű fertőtlenítőszer. Tehát ő ezt az egészet tagadja, ő mondja rá, mondja a bírósági tárgyásítani is a bíró, hogy maga egy szajha, és azt mondja, hogy szajha igen, de áruló soha. Tehát ő katonatisztek társaságát szereti magánéletben is. A kiemelten kezeli őt a sajtó. Mert egy kicsit úgy jár, mint a Mona Lisa, hogy addig nem híres, csak a műkedvelők között, amíg el nem lopják, és nem lesz nemzetközi bűncselekmény alanya, ugye a híres Leonardo festmény, pont 1911 és 13 között van, tehát egy időben járunk. Belőle pedig a francia politika és a sajtó csinál ekkora kém ügyet. A kivégzéséről is külföldi tudósító jelen van az 1917. október 15. kivégzésén. Egyáltalán rengeteg mítosz keringerről, tehát rendkívül jó arra, hogy a francia társadalom ezzel foglalkozzon. Ez Clemenceau-éknak nagyon jól jön, mert ő azt mondja, hogy a francia társadalom morálját háborús állapotba kell tartani. Nem jól áll 17-ben ekkora a világháború számukra. Éppen összeomlott a keleti front a Oroszország miatt. Oroszok vannak Franciaországban egyébként katonatiszteként, és még nem lépett be az Egyesült Államok akkor a haderővel, mint amekkora majd eldönti egyébként az első világháborút. Tehát itt éppen szükség is van egy ilyen ügyre, hogy a közönséget felrázza. Tehát Matahari többféleképpen is áldozat. Áldozata a korábbi hírnevének, mint egzotikus táncos nő, és áldozata annak, hogy tökéletesen rá lehet bizonyítani erre a nőszemélyre, mert amúgy is gyanús, és bocsánat, ekkora nők és az ilyen ügyekben való vádlottaknak a védelme máshogy néz ki, mint ma. Tehát a védőügyvéd nem intézhetett kérdést sem a vádlotthoz, az ő védőügyvédje, sem az általuk beidézett tanúkhoz, és nagyon nehezen tudnak egyeztetni. Nem sokan akarják őt védeni, egy volt szeretője, egy 70 éves, inkább gazdasági jogász ügyvéd védi.
1: Megvannak a teljes periratok erről?
3: Megvannak a vallomásai, meg ez kutatható. Vannak magánlevelei maradnak Matarinak, azért ő nem a középkorban él, tehát hogy vannak tőle dokumentumok, és mögötte meg ott van egy magányos tragédia. Tehát az édesapja egy gazdag kalapkereskedő volt. Tejben vajban fűrözti elsőszülött lányát gazdagok, utána, amikor Matahari kisiskoláskorú, akkor ők nagyon elszegényednek, szét is esik a család. Egy idő után az édesanyja meg is hal, ő nagybácsik adják egymáshoz, hogy ki fogja nevelni. Tizenévesen belekerül egy gyanús szituációba az iskolaigazgatóval, nem az iskolaigazgatót rúgják ki, hanem Mataharit. Akkor elküldik, hogy tanuljon ezt vagy azt. Előbb-utóbb Matahari azt vesz észre 18 évesen, hogy akkor férjet kell találni, és egy újsághirdetésre jelentkezik, ahol egy nála 20 évvel idősebb skót származású holland katonatiszt keres magának feleséget. Egyébként nem is a katonatiszt adta föl, hanem a barátja, hát ha talál a barátjának egy feleséget végre. És ez egy nagyon intenzív kapcsolat. Az illető részeges, iszákos, brutális, tehát nem egy jó házasság ez, de időnként nagyon szeretik egymást, időnként nagyon nem, és ő viszi Mataharit, aki, bocsánat, Margaretha Gertrude Celle. Ez egy ekte holland hölgyemény, csak kilóg a hollandok közül, mert magas, sötétebb egy kicsit a bőre a hollandokéhoz képest, vékonyabb az átlagokhoz képest, és nem szőke, hanem sötét barna haja van. De van egy ilyen keleties beütése, ezzel már játszik iskolában, történeteket talál ki. És a holland gyarmatokra kerül Dél-Kelet-Ázsiába. Egyébként, tehát ezt lehet tudni, hogy ott éppen katonai cselekmények vannak, a holland hadsereg ott áll, a második Szumátrán, Borneón, és innen hozza ezt az egész jávai ötletet, úgy jönnek haza, hogy az egyik gyermeküket valószínűleg megmérgezte a dajka, a brutális férj miatt, elválnak, és ő ott marad egyedül egy 30 körüli nőként, állás nélkül, férj nélkül, egyébként még konzervatív társadalomban, valamit kellett kezdenie magával, és ebből, hogy ő ne kallódjon el úgy, mint rengeteg hasonló helyzetben lévő nő, kitalálja ezt a keleti táncokat. Egy Emil Gimé nevű keleti gyűjtő, akinek a gyűjteménye ma is ott van a francia nagy párizsi múzeum vitrínjében, például a Branly múzeumban. Ő adja rá az első indiai ruhát, meg délkeltázsait, ő adja az első középkori síva szobrot, hogy előtte táncoljon, és a Matahari nevet is Emil Gimétől kapja, ez a napszeme, vagy a hajnal szeme, ami a napra egy kifejezés, de addig ő Margaretha Gertrude Celle, és Lady MacLeodnak hivatja magát, és időként máshogy mutatkozik be, tehát hol jávai, hol indiai.
1: És egyébként a korszaknak ekkor volt a nagy felemelkedése, ugye egyáltalán a távol-keleti kultúrák óriás hatása, ugye Európában műgyűjtők jelentek meg, és tehát ez a kulturális hatás, tehát felült egy hullámra tulajdonképpen.
3: Abszolút, sőt egy kicsit módosította is, mert a kelet, ez az orientalizmus, az mindig az elképzelt kelet. Tehát tudjuk, hogy ott van, de Európa mindig elképzel magának egy keletet. A kelet az femininebb, mágikusabb, rabszolgatartóbb, orientálisabb, erotikusabb, mindig egy kicsit más a kelet. És viszont az addigi jávai táncokat, amiket világkeletesen lehetett látni, azok nagyon merevek és felöltözöttek. Tehát Matarin nem ezt mutatta be. Ő tudja magára, hogy nem is tud táncolni. Ő ezt kitalálja, eredeti tárgyakat használ hozzá, kitalálja, és Európának

0: Kelet-Európában?
1: Bécs a legközelebb. Van egy olyan darab, amiben ekkor operákban és más zenei darabokban vannak táncbetétek. Ezeknek a szerepeibe kerül be elsősorban. Az Olimpia Színházban, például Párizsban van egy impresszárió, egy ügynöke, Gabriel Astruc, aki őt viszi több helyre is. Amikor éppen nem katonatisztekkel randézik, de azt tudni kell, hogy időnként nagyon sikeres, akkor 10.000 frankot is megkeres egy este, időnként viszont a vagyonos férfi szeretőkre szorul bizonyos élethelyzetekben, amikor éppen nincsenek nagy szerepei. Tehát ez a hatalmas siker és mítosz mögött van egy kényszerpályákon mozgó ember.
0: Megtalálta az igaz szerelmet? Mert szó volt egy házasságról, ami így úgy rosszul végződött, de közben se volt fenékig tejfel, és aztán ugye sokat kellett nyilván a pénz miatt is neki kapcsolatokba belemennie, de hogy volt-e igaz szerelme Mateharinak?
1: Egy valakiről tudunk, pont egy francia fronton harcoló orosz katonatisztről, akivel úgy abba hagyná ezt az egészet, ő is érzi, tehát halad a 40 felé, hogy mert nem ezt akarja csinálni, mint 10 évvel ezelőtt. Ugye ezeket az ötbe indul a Matahari név és a karrier is. És azért is vállalja el ezt a kvázi kémmunkát kényszerből, hogy az annyi pénzt adna, hogy végre felhagyjon ezzel a hol táncos nő, hol luxus kurtizán, hol egyebek, hol kitartott szerető dologgal, hogy végre más legyen, és lehet, hogy azért vállalja el azt, ami végül visszaüt és a végzete lesz.
0: Hány nyelven beszélt Matahari, mert itt orosz tisztek, francia tisztek, német tisztek, hollandok?
1: Tudott franciául, ugye egy holland hölgyről van szó, ekkora nemzetközi nyelv francia, tehát nagyon sokan tudnak egymással franciául beszélni, és tanulni akar dél-kelet-ázsiai nyelveken, tehát hogy is mennyire tudott malájul, ezt én nem tudom, nem is olyan tudjuk, de azt tudjuk, hogy a férje próbálja letiltani, a magánlevelekből tudjuk, hogy vannak minden apró hétköznapiban konfliktus a Rudolf McLeod nevű katonatiszt férjével, ott szóba kerül ez is, tehát ő érdeklődik a keleti nyelvek iránt, de alapvetően Európában elsősorban franciául. Tehát a Németországban azért nincsenek nagy sikerei, mert ott már nyelvi akadályok is vannak.
0: Röviden még azt kérlek, mondd el, hogy a világban most 150 éves, vagy 150. halálának 150. évfordulója van. Van-e kiállítás, megemlékezés, történik-e valami? Fontos-e ő ma még?
1: Én szerintem igen, filmeket folyamatosan hoznak ki, Rejtő Jenő emlegeti, a Matahari mítoszt azt öregbítik, nagyon kevés az igazi társadalmi reflexióra. Én ma este tartok egy előadást róla a Kléberszer Kultúrkúriában. Ő többet érdemelne ennél.
0: És ehhez kapcsolódik, hogy a Magyar Nemzeti Galériában szeptember 19-én Matahari korának képzőművészetéről, történelmi festményeiről is tartasz majd egy tárlatvezetést, tehát akit rajta keresztül érdekel ez a korszak, az nyugodtan elmehet erre. Miért lesz ez érdekes?
1: Ugye a magyar történelmi festészet az 19. század végén, 20. századén virágzik. Itt nem csak a millenniumi ünnepségek miatt, de ott is megjelenik például nem csak a magyar történelem, hanem ezek az orientális nőalakok. És az a kérdés, a kettőt azt hogyan látjuk meg a hazai képeken.
0: Ez volt már a Necces. Nagyon szépen köszönöm Antalfi Péternek, hogy velünk volt. Holnap ugyanebben az időben találkozunk. Utánunk következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Először legfontosabb híreink röviden.
1: A közösségi média túlzott használata és az olvasási szokások megváltozása miatt romlik a gyerekek szövegértése az oktatási miniszter szerint.
0: Csak januártól adhatnak ki gyógyszereket vény nélkül a patikák, a betegbiztonságot szolgáló felkészülési idő a csúszás oka.
1: Kanada lehet az Európai Unió első társult tagállama, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
0: Ma kezdődött az Európai Mobilitási Hét. Célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Az Európai Bizottság elnöke szerint áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik az Európai Unió szívébe. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az EU társult tagságot ajánlana Kanadának. Papp Roland és Bánáti Bence összefoglalója.
2: The 12th of April, the day Hungarian people took their future in their hands.
3: Április 12-e az a nap, amikor a magyar nép a saját kezébe vette jövőjét. A demokráciát választották, Európát választották. Az évekig tartó demokratikus lecsúszás akkor fordulatot vett. A korrupció és az állam megszállás elleni küzdelem felgyorsult. Valódi előrelépés történt az alapjogok és az akadémiai szabadság terén is. Már most több milliárd eurónyi befektetés szabadult fel.
4: Mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében, ahol az elmúlt évek eredményei mellett számos új kezdeményezést jelentett be. Indítványozza az Európai Biztonsági Tanács létrehozását, hogy a tagállamok gyorsabban tudjanak reagálni, például az orosz drónok és szabotázsok okozta fenyegetésre. A bizottság elnöke szerint Oroszország fenyegeti az EU biztonságát, az elmúlt hetekben több országot ért hibrid támadás. Az ülésen részt vett Mark Carney, Kanada miniszterelnöke is. Von der Leyen többek között az energetikai és a bányászati szektorban szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az észak-amerikai országgal. A globális felmelegedés okozta károkról is beszélt Ursula von der Leyen.
3: Kontinensünk szinte egyetlen része sem úszta meg. Olyan kulcsfontosságú folyók, mint a Duna, a Rajna és a Garonne, a szemünk láttára tűnnek el. Több mint 35 ezer többlethalálozás volt a hőhullámok idején.
4: Ursula von der Leyen megígérte, hogy a következő hónapokban több jobb szabálytervezetet is benyújtanak, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a hatások csökkentését is célozzák. A beszédet követő vitában Dajcs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, hogy a bizottság éveken át szemérmetlenül hazudott a magyar jogállamiságról. Szerinte a bizottság azért hallgat a Tisza kormány alkotmányos puccsáról, mert paktumot kötött Brüsszel és a Tisza párt.
5: Azért csinálták ezt a kampányt, hogy visszatartsák az uniós forrásokat, és ezzel megbuktassák a patrióta magyar kormányt. Mai örömködése is ennek a beismerése. Magyar Péter dolga, hogy letörölje a nemzeti szuverenista erőket a magyar politika térképéről, Brüsszel pedig ezért az uniós pénzekkel és a feltétlen politikai támogatással fizet.
0: Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt a PISA felmérés kapcsán az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolák pedig papíralapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést.
6: Lemaradóban vagyunk a nemzetközi környezethez képest az oktatásban, mutatott rá Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kifejtette, hogy a problémák mögött elsősorban a közösségi média túlburjánzása és az olvasási szokások megváltozása áll, amelyeket a túlkontrollált magyar rendszer még tovább erősít. Ezzel szemben példaként említette az angol oktatást, ahol a 2010-es reformok óta sokkal nagyobb autonómiát adnak az iskoláknak. Lannert Judit kiemelte, hogy az angoloknál nagy fókuszt helyeznek a szövegértés fejlesztésére. Szerinte ezt kellene erősíteni Magyarországon is.
7: És ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán vagy fizika órán.
6: Lannert Judit rámutatott, hogy a világszerte tapasztalható romló tendenciák leginkább a legjobb társadalmi gazdasági hátterű gyerekek körében figyelhetők meg. Ez azt jelenti, hogy a közösségi média hatása már a középosztály gyerekeit is lebutítja, ma már a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű családok gyerekei is ugyanolyan problémákkal küzdenek. Hozzátette, világszerte egyre kevesebbet beszélgetnek a szülők a gyerekekkel. Ezzel szemben pozitív példaként említette Írországot, ahol a gyerekek 83%-a számolt be arról, hogy a szüleikkel folyamatosan beszélgetnek az iskolai problémáikról.
7: Én azt gondolom, hogy a szülők az egyik legfontosabb partnerénk ebben a csatában, ugyanis a kora gyermekkori szakasz nagyon fontos. Hogy ott mi történik, az megalapozza abszolút, ami később történik. Tehát azt, hogyha már nagyon kicsi gyerekek kezébe odaadjuk a kütyűt, annak nagyon káros hatása van. Nem tudja majd értelmezni a barátainak az arckifejezését, nem tudja az érzelmeit majd kontrollálni. Egyébként is azt látjuk, hogy a gyerekek kevesebbet beszélgetnek. Hát én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos üzenet az, hogy a szülőkre jobban kell támaszkodni, segíteni kell őket, és azt, hogy már az alapoktól, tehát a kora gyerekkortól sokat kell beszélgetni a gyerekkel, mesélni kell vele.
6: Lannert Judit a tankerületi központok átalakításáról azt mondta, céljuk, hogy azokat koordináló szerepbe tereljék. Az önkormányzatokat bevonják a tanácsok munkájába, a Klebersberg központot pedig központi irányító helyett kutatófejlesztő háttérintézményi alakítsák át.
1: A járóbetegellátás javításához az anyagi háttér mellett a jó szervezés is elengedhetetlen. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi szakállamtitkár egy a témában rendezett konferencián.
8: Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe.
1: Csak januártól adhatnak ki gyógyszereket vény nélkül a patikák, jelent meg a Keddi Magyar Közlönyben. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a betegbiztonságot kiemelten szolgáló felkészülési idővel magyarázta, hogy 3 hónapot csúszik az eredetileg szeptember 21-ével induló szolgáltatás.
9: Amíg az előző kormány által kezdeményezett lépés a krónikus betegek gyógyszerellátását könnyítette volna meg. Nem maradjon senki gyógyszere nélkül, ha sürgősen szüksége lenne rá, de nem fér hozzá valami miatt. Így nem kell majd az ügyeletes orvost, gyerekorvost keresni, hogy írjon sürgősen receptet. A gyógyszerekhez való könnyített hozzáférés kizárólag olyan esetben lehetséges, amikor valaki már előzőleg legalább 4 havi adagot váltott ki belőle a megelőző fél évben, az orvos pedig bizonyítottan korábban is felírta neki. Ennek látszódnia kell az EST rendszerében. De még így sem lehet kiadni szigorúan ellenőrzött, pszichotróp és narkotikus hatású készítményeket. Mindemellett a betegnek személyesen kell megjelennie a gyógyszertárban, és stabil egészségügyi állapotban kell lennie. A Magyar Orvosi Kamara februárban, a társadalmi egyeztetés időszakában jelezte aggályait a javaslattal kapcsolatban. Az ellenőrzés elmaradása fatális végkimenetelhez vezethet a kamara szerint. A gyógyszerész nem tudhatja, hogy az orvos egy mellékhatás vagy terápiaváltás miatt esetleg leállította a gyógyszerszedését. Akár lejárt javaslat alapján is adhat ki gyógyszert a patika. Emellett jogi, adatvédelmi és fogalmi problémák is felmerültek. A Magyar Gyógyszerészi Kamara viszont úgy látja, a szigorú szabályok és a 3 hónap alatt befejezhető informatikai fejlesztések megnyugtatóan rendezik a MOK által felvetett kérdéseket.
1: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter a Facebookon.
8: A döntés csak nem 900 000 vállalkozót érinthet, köztük számos egészségügyi szolgáltatót, tette hozzá ugyancsak a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
1: Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatukért és kultúráért felelős miniszter.
8: Jobboldali véleményformálók eközben tüntetést hirdettek vasárnapra a Terrorháza elé. Tiltakozásul az ellen, hogy tegnap Tar Zoltán miniszter megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és a múzeum bezárását jelentette be, írja a magyarnemzet.hu. A hírportálhoz Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Huth Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője, Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szerkesztője juttatta el felhívását. Október 23-ára békemenetet is hirdettek a Terrorháza elé.
10: Kossuth Rádió.
11: Újra mindenkié.
0: Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek.
1: A délkelet-ukrajnai város gyakori célpontja az oroszoknak. Légicsapás érte a Kijev és Mikolajiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki, egy ember megsérült. Közben egy orosz tábornok megöléséről számoltak be az ukrán drónerők. Brody Robert, az ukrán egység kárpátaljai származású parancsnoka közölte, hogy Donyeck megye orosz megszállás alatt álló részén, a búvóhelyén éjszaka likvidálták az orosz hadsereg 4. önálló gépesített lövészdandárának parancsnokát, Anton Grunyis vezérőrnagyot.
0: Robbanó töltet volt azon a vélhetően orosz katonai drónon, amelyet a hét elején a Balti-tenger partjainál Lengyelországban találtak, közölte az ügyészség. Hozzátették, hogy a robbanó fejet sikerült leválasztani a légieszközről, majd ott helyben hatástalanították.
1: A napokban két incidens is történt a lengyel határ közvetlen közelében. Sugárhajtású orosz kamikáze drónok csapódtak be egy vonatba és egy benzinkútba Ukrajna területén. Közben a Litván Nemzeti Rádió közölte, hogy robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfőn éjjel lelőttek a NATO vadászgépei az ország felett. A pilóta nélküli eszköz a szomszédos Belarus felől nyugati irányba tartott.
0: Kanada lehet az Európai Unió első társult tagállama, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A Brüsszel és Ottawa közötti együttműködés a már meglévő kereskedelmi megállapodásra épülne, amely közös jólétet és gazdasági biztonságot teremtene. Márta Renátó összeállítása.
12: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt mai uniós évértékelő beszédében. Ebben az új világban sürgősen újra kell gondolnunk partnerségeinket, és globális koalíciók kialakítására kell törekednünk az ellenálló képességünk és demokráciánk érdekében. Ezért hívtam meg Mark Carneyt, kanadai miniszterelnököt. Szeretnék önnel együtt dolgozni azon, hogy megnyissuk az utat Kanada előtt, az Európai Unió első társult tagjának. Ursula von der Leyen elmondta, a lehető legmagasabb szintre akarja emelni a Kanadával fennálló partnerséget. Kiemelte, ez a partnerség nem irányul senki más ellen, hanem közös erőnkről szól. Az Európai Bizottság elnöke szerint a kanadai miniszterelnök jelenléte a népeink közötti tartós barátság szimbóluma. A felvetést a hallgatóság állva tapsolta meg. Kanada Európához való közeledése az Amerikai Egyesült Államokkal való elmérgesedő viszony egyik közvetlen következménye. Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, volt írországi magyar nagykövet, a Kossuth Rádió nap témája című műsorában beszélt erről.
13: Politikai szempontból a kanadai érzelmek az nagyon kritikusak a nagy déli szomszéddal szemben. Mark Carney már politikailag egyfajta olyan játszmába kezdett idén januárban a davoszi csúcstálkozón elmondott beszédében, amiben egyrészt egyfajta alternatív világképet vázolt föl a szuperhatalmak vagy hegemon hatalmakkal szemben, és úgymond a középhatalmaknak egyfajta vezetői évé próbál várni Kanada.
12: Ottawa és Brüsszel együttműködésének keretrendszeréről és pontos megállapodásokról nincs információ.
0: Háborús bűncselekmények miatt 25 év börtönre ítélte a hágai nemzetközi törvényszék Hashim Thaçi volt koszovói elnököt.
1: Az 58 éves ex-államfőt gyilkossággal, kínzással és jogellenes fogvatartással vádolták. A bűncselekményeket az 1990-es években követték el. Hashim Thaçi ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg egyik vezetője volt.
0: Összeomlott egy lakóház Gázavárosban, 20 ember meghalt, több mint 60-an eltűntek.
1: A több emeletes épület szerkezete feltehetően megrongálódott az évek óta tartó gázai háborúban. Izrael a Hamas-Palesztin terrorszervezet 2023. októberi terrortámadása után indított katonai műveletet a gázai övezet ellen. A bombázásokban eddig több mint 73 ezer palesztin halt meg, a helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: A GKI elemzése szerint nem elég növelni a bérlakások számát Magyarországon, hanem hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani. Legalább 60-70 ezer lakás ugyanis üres, ezért ezeket is hasznosítani kellene ahhoz, hogy legyen elég bérlemény. Sipos Ildikó összefoglalója.
10: Magyarországon kiemelkedően magas 90% azok aránya, akik saját lakásban élnek. Sokan azonban, miután ma alig van szociális bérlakás, nem jutnak lakhatáshoz, mert a piaci bérlakás számukra megfizethetetlen, mondta a Krónikának a GKI vezető kutatója. Petz Rajmund kiemelte, Ausztriában és Németországban a lakások csak nem felét bérlik, 15%-át szociális alapon, és a bérlakás szektorban is sok az átmenet.
14: Tehát van a szociális bérlakás, a félig szociális vagy támogatott bérlakás, és vannak a piaci bérlakások. Az a cél, hogy minél többfajta lakhatási megoldást nyújtson az állam vagy a kormányzat a polgárainak, akkor én azt gondolom, hogy egy minél több lábon álló lakásszektort kell kialakítani.
10: 1990-ben 800 ezer önkormányzati bérlakás volt még Magyarországon, számuk 2025-re 108 ezerre csökkent, ami a teljes lakásállomány mindössze 2,4%-a. A GKI kutatója azt mondta, a kormány 2-3 milliárd euró kerettel meghirdette a Vekerle Sándor lakásépítési programot. Ebből a forrásból 10-12 ezer új lakást lehet építeni, de a cél az lenne, hogy hasznosítsák a jelenleg üresen álló több tízezres lakásállományt.
14: Ugye a szociális, illetve bérlakás piacnak a nagy része az nagyvárosokban valósul meg, tehát ez ilyen 60-70 ezres szám körülbelül, ami teljesen üresen áll, tehát semmilyen hasznosítása nincsen.
10: A Vekerle Sándor lakásépítési program részleteit, amely kollégiumépítési terveket is tartalmaz, a közlekedési és beruházási miniszternek kell kidolgoznia a pénzügyminiszter bevonásával szeptember 30-áig.
0: Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest.
1: A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető.
0: Több mint ötszörösére nőtt a hazai háztartások fűtési célú villamos energia felhasználása, a hűtésre pedig négyszer annyit fordítottak az elmúlt 10 évben. Derült ki Fehér Kinga és Perger András az Energia Klub szakértőinek a Másfél Fok portálon megjelent elemzéséből. Közben a teljes energiafogyasztás 16%-kal csökkent. Illés Anna összeállítása.
15: A hazai háztartások az Európai Unióban gyakorlatilag a legrosszabbak közé tartoznak, ami az energetikai mutatóikat illeti.
1: Mondta a Krónikának az Energia Klub energiaprogram vezetője. Perger András hangsúlyozta, a hazai energiafelhasználásban az egyik kiemelten fontos cél, hogy a fosszilis igénybevétel csökkenjen. Hozzátette, tanulmányukban azt vizsgálták, hogy hogyan alakult a magyar háztartások lassú elektromos átállása, a gázfüggőség, valamint az energiafogyasztás az elmúlt évtizedben.
15: Azok a folyamatok, amelyeket szeretnénk látni, tehát hogy a fosszilis felől haladunk a villamosenergia, és lehetőleg a megújuló villamosenergia felé, ez már megkezdődött, de hogy ahhoz, hogy a kívánt célhoz eljussunk, még hosszú idő és rengeteg beruházásra van szükség. Egyrészt az, amit szoktunk mondani, hogy a háztartásokat szigetelni kell, nyilázárójukat cserélni kell, annak érdekében, hogy csökkentsük az energiafelhasználásukat, az továbbra sem kerülhető meg, hiszen akkor beszélhetnénk egy igazi strukturális váltásról, hogyha nem csak a hőtermelő berendezéseinket cserélnénk le, és az energia hordozót cserélnénk le, hanem ami igazán kívánatos lenne, hogy az energiafelhasználás abszolút értékben is csökkenjen az egyes háztartások szintjén is, és az összes háztartás szintjén is.
1: A szakértő elmondta, az elmúlt 10 évben az energiafelhasználás nem az energiahatékonysági programoknak köszönhetően csökkent 16%-kal, hanem a 2022-ben bekövetkezett energiaáremelkedés, valamint az enyhébb telek miatt. Perger András ismertette, 2024-ben a teljes háztartási energiafelhasználás 70%-át a fűtés tette ki. A gázfüggőség valamelyest mérséklődött, de felhasználása továbbra is jelentős. Hangsúlyozta, az energiafelhasználás csökkentése szociális, társadalmi és klímavédelmi kérdés is, így átfogó programok létrehozását szorgalmazzák.
0: Ma kezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket.
1: A héten több programmal készülnek közlekedési szervezetek. Ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon. Emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GYESEV járatain. A BKK pedig különböző szakmai konferenciákat és a lakosságnak szóló programokat tart, mondta a közmédiának Kovács Bendegúz szóvivő.
16: A hétnek a csúcspontja az autómentes hétvége lesz, 19-én és 20-án. Ez a Calvin tértől a Műegyetem rakpartig tartó gigantikus rendezvény, ahol ki lehet próbálni a fenntartató közlekedési módokat, hisz az egész rendezvény sorozatnak a célja az az, hogy megmutassuk, hogy igenis van alternatíva, lehet használni a közösségi közlekedést, lehet kerékpározni, lehet gyalogolni, és aki ezeket a közlekedési módokat választja, az nem csak a városnak tesz jót, hanem saját magának is.
1: Az Európai Mobilitási Héttel egy időben közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Szeptember 22-éig kiemelten figyelik a biztonsági öv, a gyerekülés és a bukósisak használatát.
17: Üdvözli a bírói kar, hogy fél év után az országgyűlés megszüntette a bírósági tárgyalások online nyilvánosságának lehetőségét, ezt mondta a Kossuth Rádiónak a fővárosi törvényszék szóvivője. A szabályozás célja az lett volna, hogy az érdeklődőknek ne kelljen személyesen bemenniük a bíróságra ahhoz, hogy hallgatóságként követhessenek egy nyilvános tárgyalást.
18: Az eljárások tisztessége, akár a védekezéshez való jog előrébb való, mint az, hogy bárki nézhesse online a tárgyalásokat, véli Magyar György ügyvéd, aki régóta ellenezte a jogszabályt.
19: Ez nem színház, hát az igazságszolgáltatás az nem a szórakoztató ipar része. Ami ellen én vagyok, az a tárgyalás közvetítést, mert meggyőződésem szerint nagyon befolyásolja például a következő tanúknak a jognyilatkozat tartalmát. Tehát képzelje csak el, hogy meghallgatnak egy tanút egy tárgyaláson, ezt kívülről nézi, aki akarja online, igaz? Majd egyszer csak az egyik nézőből később tanú lesz, és lényeges körülményekről tud vallomást tenni, akkor, amikor már ő információt kapott online a tárgyalás állásáról is tartalmáról.
18: Mint megtudtuk, a fővárosi törvényszéken nem is volt online tárgyalás hallgatás az elmúlt fél évben, hiszen az ehhez szükséges infrastruktúra ki sem épült. Madarasi Anna, a fővárosi törvényszék szóvivője a Kossuth Rádiónak elmondta, a bírók egyébként is aggályosnak tartották az online tárgyalás követést, és nem bánják, hogy fél év után meg is szűnt ez a lehetőség.
20: Ugye a bizonyítási eljárás során gyakorlatilag, hogyha ugye kikerül maga az eljárás az online térbe egy ilyen online hallgatóságjogi intézményen keresztül, akkor azért onnantól kezdve a bíró számára kontrollálhatatlanná válik, hogy mi kerül ki az online térbe az eljárásról. Alapvetően adminisztratív szempontból is nagyon-nagyon sok plusz feladatot, plusz terhet rót az adott ügyekben eljáró bíróra, maga a regisztráció lebonyolítása.
18: Az online nyilvánosság egyébként nem vonatkozott automatikusan minden. Ha például a bíróság kiskorú személyiségi jogok, üzleti titok vagy minősített adat védelmében kizárta a nyilvánosságot, az adott tárgyalást online sem lehetett volna követni. A fővárosi törvényszék szóvivője egyébként emlékeztetett, a tárgyalások nyilvánosságát a mostani döntés nem érinti.
17: A Szigetszentmiklósi úszóláp rehabilitációjáért a Batthyány Kázmér gimnázium kapta meg elsőként a természet bajnokai díjat. A kitüntetést idén alapította a WWF és a Coca-Cola Magyarország. Céljuk, hogy bemutassák és elismerjék a példaértékű természetvédelmi projekteket. Kulik Bence és Harcsás Gergely beszámolója.
21: Súlyos olajszennyezés pusztította el a Ráckevei Dunaág egyik védett úszólápját 6 évvel ezelőtt. Csak nem 1700 négyzetméternyi növényzet pusztult el Szigetszentmiklósnál.
22: Ott csillog az olaj a bekerített területen, ez egy úszóláp, amely most megsemmisül.
21: Mondta akkor a Kossuth Rádiónak Fejfer Rikárd, az érintett terület hallőre. A szennyeződést eltávolították, és megkezdődött a terület rehabilitációja. A helyi Batthyány Kázmér gimnázium diákjai és tanárai az elsők között segítették a munkát. Szakemberekkel egyeztettek, és elkezdték visszaépíteni az úszólápot. A kezdeményezést a tanárok is felkarolták, köztük Cita Zoltán, a projekt egyik megálmodója.
23: Maga az úszólát nem tudott újraépülni. Szerencse, hogy volt egy ismerősöm, dr. Balogh Márton, akinek volt egy ilyen szabadalma, még a 90-es évekből, hogy az úszólápot hogyan lehet vízminőségjavításra felhasználni, és ugye ezt a lejárt szabadalmat, ezt engedte meg nekünk használni.
21: Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatója, a Hajnaltájnak azt mondta, a díjat azért alapították, hogy cselekvésre ösztönözzék a lakosságot.
2: A természetvédelem nagy része állami feladat lenne, és nagyjából ehhez meg is van egy intézményrendszer, amelyik végzi, de az egészet nem lehet civilek nélkül megoldani, és mi ezzel a díjjal olyan civil kezdeményezéseket szeretnénk megmutatni, felemelni, kihangosítani, ami inspirációt jelenthet másoknak is.
21: A terület szépen gyógyul, ám egyelőre az elpusztult úszólápnak csak a töredékét sikerült pótolni.
17: Elfogtak a rendőrök egy 16 éves győri fiút, aki feltehetően terrorcselekményre készült. Az ügyben az FBI jelzése alapján indult nyomozás, miután a fiatal, erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy felületen. A fiút kedden az otthonában fogták el. Házkutatást tartottak nála, a mobiltelefonját és a számítógépét is lefoglalták. Az ügyben nyomoznak, számolt be Gárdonyi Eszter, a Kossuth Rádió győri tudósítója.
3: A magyar nyomozók szerint a fiú a mesterséges intelligencia alapú csevegő robottal folytatott beszélgetésében csoportok és konkrét személyek elleni egészen konkrét cselekményeket helyezett kilátásba, és azok előkészületeiről is egyeztetett. A rendőrségi közlemény szerint egyébként fegyverekről is szó volt, és az elektronikus nyomok alapján tudták őt viszonylag gyorsan beazonosítani, és aztán el is fogni.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
17: És a sporthíreket Olasz Gergely hozza, szervusz!
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameje. Az orosz Rubin Kazánytól érkezett hatszoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál, ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, közte 10 sprintfutam. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj sem, amelyen a mezőny jövőre már a 42. alkalommal versenyezhet. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban is.
4: Közlekedés.
1: Az M6-os autópályán az Alagút láncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Vátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem lehet. A másik oldalon a kiterelés az M60-as autópálya csomópontjánál a 191-es kilométernél történik. A főváros felé autó sem a 191-es kilométernél, sem Véménynél nem tudnak felhajtani az autópályára. A 21-es főúton Pásztó térségében egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat.
17: És mi a helyzet a főváros útjain? A BKK munkatársa már mondja is.
24: A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-as autóút felé a 2-es főúti csomópontnál. Nehéz az előrejutás a Margit körúton mindkét irányban, a Tököli út belső szakaszán, az Andrássy úton befelé az Operától, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé. Lassan járható a Pesti és a Budai alsórakpart, a Váci út és az Üllői út továbbá a Hungária körgyűrű szakaszonként. Németh Luca, BKK Info.
4: Időjárás.
17: Milyen idő várható a folytatásban? Kuntár Molnár Anna el is mondja.
25: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hullámzó frontrendszer érkezik, emiatt a derült időt követően északa-északnyugat felől felhűsödés kezdődik. Majd csütörtökön napközben a felhőzet kelet felé terjeszkedik, de közben fokozatosan szakadozik, így az Alföldön nagyrészt napos idő várható. Eső zápor eső elszórtan, nagyobb eséllyel az északnyugati ország részben előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. Hajnalban 7-18 fok valószínű, majd csütörtök délután a hőmérséklettek határok között 18 és 30 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb. A folytatásban a gyakran megnövekvő felhőzetből eső zápor eső elszórtan előfordulhat. A hőmérséklet eleinte nagyrészt a sokévi átlag fölött alakul, majd a jövő hét elején több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Eddig tartott ma az Esti Krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Szlotta Judit volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra. A technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Rácz Dorottya. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, benne Ursula von der Leyen évértékelő beszédéről lesz szó, illetve arról, hogy Iványi Gábor egyháza visszakapta bejegyzett egyházi státuszát. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra. We'll be right back.

0: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Holnap többfelé várható eső. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül három a P2M csoporthoz, három pedig Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Jobboldali véleményformálók ma jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén, a frontvonal közelében. 5 ember halt meg, többen megsebesültek. A délkelet-ukrajnai város gyakori célpontja az oroszoknak. Légi csapás érte a Kijev és Mikolajiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet. Egy raktárépületben ütött ki tűz. Már 600 ezeren regisztráltak arra a szabadtéri szentmisére, amelyet 14. Leó pápa szeptember 26-án mutat be a párizsi Concord téren háromnapos franciaországi látogatásának egyik csúcspontjaként. A pápa egyéb programjai mellett szeptember 25-én a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezeren jelentkeztek. Másnap tartja a szabadtéri szentmisét a Concord téren, szeptember 27-én pedig Lourdesban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyén celebrál újabb szabadtéri misét, ahová 150 ezer embert várnak. A grönlandi és antarktiszi jég gyorsuló olvadására figyelmeztetnek a nemzetközi kutatók. Az elmúlt évtizedek műholdas felvételei arra utalnak, hogy a fokozódó jégolvadás egyértelműen összefügg az éghajlat változással. A jég öthatoda a melegebb tengervíz hatására tűnik el, ami a tanulmány szerzői szerint tovább emeli a tengerszintet a jövőben. Késő este északnyugat felől felhősödés kezdődik. Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet. Híradással 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Drasztikusan megugrott a rolleres balesetek száma. A statisztikák szerint a sérülések csaknem ötöde fejsérülés. De mi okozza a bajt?
4: Egészen kis gyerekek olyanok is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki. Pont tegnap láttam olyat, hogy három gyerek ment egy rolleren, és alig bírtak megállni a gyalogátkelőnél, mert ugye a roller az már nem úgy fékez.
3: Mit lehet és mit tilos tenni két keréken? És kell-e ismerni a kreszt a száguldó kisiskolásnak? Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Putti Lia magyar néma filmszereplő akkora sztár volt Amerikában, mint Marilyn Monroe, de itthon senki nem emlékszik rá. A klasszikus filmmaratonról és a két tragikus sorsú sztárról beszélgetünk. Egyre több civil szerveződés jön létre a környezetvédelmére. Mi a titka egy jól működő kis közösségnek, és hogyan tudnak egyre nagyobb célokat megvalósítani?
2: Netces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap témáiból ma kettőt választottunk. Először az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott és Magyarországot is kiemelő évértékelő beszédét elemezzük. Majd arról lesz szó, hogy visszakapta az bejegyzett egyházi státuszát az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az Európai Bizottság elnöke szerint áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az EU társult tagságot ajánlana Kanadának. Az évértékelőt kollégánkkal, Papp Roland külpolitikai újságíróval elemezzük. Szervusz!
7: Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6: Azt hiszem, hogy minket leginkább az foglalkoztat, hogy miért emelte ki Magyarországot, miért beszélt külön rólunk?
7: Ursula von der Leyen egy olyan helyzetben vagy kontextusban beszélt Magyarországról, amikor azt mondta, hogy az Európa ellenes erők előre törnek több helyen, több országban, de lám-lám vannak olyan helyek, például Magyarország, ahol ez a trend megfordítható volt. Úgyhogy ebből a szempontból ő gyakorlatilag egy jó példaként hozta fel Magyarországot, nyilvánvalóan az ő értelmezésében, ugye ő az Európai Néppártnak a tagja, ahogy a Tisza párt is, tehát az ő politikai szövetségese volt az, aki nyert egy választást, és ő úgy keretezte, hogy a Fidesz viszont egy Európa ellenes erő volt, akit hát legyőztek.
6: De még sok munka van előttünk, tette hozzá Ursula von der Leyen még ennek a gondolatmenetnek a végén. Mire utalhatott ez?
7: Természetesen sok munka van. Az egyik, amire utalhatott, az nyilvánvalóan az EU-s pénzek hazahozatala, amit egyébként korábban az Európai Bizottság az előző magyar kormánynak, tehát Orbán Viktornak is oda akart adni, és voltak bizonyos feltételek, amiket az előző kormány nem teljesített. A Tisza párt választás ígérete az volt, hogy ezeket minél gyorsabban teljesíti, és egyelőre elég jól halad, ugyanis nagyon sok elvárást már teljesített, azokat a feltételeket, amik alapján érkezhetnek Magyarországra olyan források, amiket egyébként is Magyarországnak szántak.
6: Nem meglepő, hogy természetesen a magyar politikusok reagáltak mindenre. Te hogy értékeled a hozzászólásokat, illetve a reakciókat?
7: Nagy meglepetés nem érhet senkit, azt hiszem, aki ezeket a reakciókat figyeli. Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője például azt mondta, hogy a Tisza kormány egy paktumot kötött Brüsszellel, illetve hogy most hallgat az Európai Bizottság, amikor éppen egy alkotmányos pucs folyik szerintem a Magyarországon. Lakos Eszter, ő a Tisza pártnak az EP képviselője, ő pedig alapvetően üdvözölte ezt az említést, és felidézte azt, hogy ők teljesítik a választási ígéretüket, hiszen érkezhetnek az EU-s források.
6: Azt gondolom, hogy a kívülállók leginkább arra figyelhetnek föl, hogy Kanadának társult tagságot ajánlott Ursula von der Leyen. Ez mit jelent? Mi ez a társult tagság? Elsőként ajánlanák fel, de egyáltalán mit jelent ez?
7: Azt hiszem, hogy ezt senki nem tudja jelenleg, ugyanis ilyen még nincs. Az EU-nak vannak szoros kapcsolatai, például Norvégiával, vagy ugye az Egyesült Királyság, aki korábban tagja volt az EU-nak, de hogy egy társult tagság mit jelenthetne, azt nem tudjuk, nyilván valamilyen szorosabb együttműködést. Kérdés, hogy ebben mi fog megvalósulni. Ugye ez nem csak az Európai Bizottságon múlik, hanem a tagállamokon is, tehát azt is látni kell majd, hogy a többi ország mit szeretne, mennyire közeli kapcsolatot, vagy hogyan szeretnének. És hát amiért fontos Kanada, nekünk is, és Kanadának is fontosak vagyunk, az igazából az Egyesült Államok. Bár von der Leyen elmondta a beszédében, hogy ez szó sincs arról, hogy valaki ellen szólna ez a közeledés, de valójában azért azt pontosan lehet tudni, hogy azért, mert Donald Trump elnöksége alatt elromlott Kanada és az USA viszonya, ugye ők szomszédos országok, a gazdaságuk teljesen össze van kötve, nagyon szoros kapcsolatuk van. Ha az USA nincs, akkor a Kanada keres valaki mást, és talán az EU lehet egy ilyen szerintük.
6: De miért éppen Kanada az Európai Unió szempontjából?
7: Azért sok hasonlóság van Kanada és az EU között. A vezetők, a kanadai miniszterelnök Mark Carney és Ursula von der Leyen is hangsúlyozzák, hogy a közös értékeink, a demokrácia, a jogállamiság, Kanada is NATO tag, tehát egy védelmi együttműködés már most is van, és akkor az olyan hát földhöz ragadtabb dolgokról is lehet beszélni, mint hogy például a Kanadában a bányászat nagyon fontos, ezek a különféle ritka földfémek, ami nagyon kevés helyen elérhető, Kanadában rengeteg ilyen van, úgyhogy ebből a szempontból jó lehet Kanadának és az EU-nak a közeledése. És hát mások dologban van együttműködés, úgyhogy ezeket szeretnék tovább mélyíteni.
6: Arra van tipped, hogy nekünk egyszerű földi halandóknak ez miben lehet jó, hogyha ez tényleg így alakul?
7: Meglátjuk, ugyanis az ilyen kereskedelmi tárgyalások sok évet vesznek igénybe, nagyon bonyolultak, részletesek, lehetnek belőle kilógó dolgok. Nyilván, hogyha mondjuk lesz egy olyan beszállítója az EU-nak például bizonyos ritka földfémekből, ami stabilabb, és mondjuk nem a kínaiak, akkor az lehet, hogy jól jön bizonyos iparnak, de hogy a mindennapokban szerintem túl sok kanadai embert nem fogunk látni az utcákon.
6: De bízunk benne, hogy ez valami meglepően jót fog hozni. A Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk jelenleg napi 1 milliárd euró, túlt csordult a pohár, egyesek szerint közeledik a második Kína sokk, hangzott el ebben a beszédben. Te hogy értékeled mindazt, amit Kínával kapcsolatban mondott Ursula von der Leyen?
7: Kínával kapcsolatban ez az 1 milliárd dollár, ez nem csak azért érdekes, mert hogy egy nagy szám, tehát nagyon sok dolgot importálunk Kínából, persze ez fontos, de ami talán még fontosabb, és ami új ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt néhány évvel ezelőtt, hogy mit és mire van szüksége Európának Kínából. És most azt látjuk, hogy nem csak az olcsó kínai gagyi, ami ugye régen a kínai szinonimája volt, hanem a legfejlettebb eszközök, a elektromos autóktól kezdve, az űrtechnológián, a csipeken át, mindenfelé területen Kína nagyon előre tört, és kiszorítja az európai ipart. Tehát most már nem csak az van, hogy mi a gagyit megveszük Kínából, és mi el oda exportáljuk a mi értékes termékeinket, hanem már versenyeznek, és gyárakat zárnak be azért Európában, mert a kínaiak egyébként nyilván az ő állami támogatásukkal is, de olcsóbb termékeket tudnak és jó minőségben előállítani. Hogy az EU ezzel mit tud kezdeni, az egy nehéz kérdés, ugyanis a különböző tagországoknak teljesen más hozzáállása van azzal kapcsolatban, hogy keményen lépjünk föl, vagy sokkal inkább szövetséges számunkra Kína, úgyhogy ezt még meglátjuk, hogy ebből mi fog alakulni.
6: Ha már Kínát említettük, és akkor a gazdaságot, milyen gazdasági prioritások szerepeltek a beszédben?
7: Amit újra kiemelt von der Leyen elnök, az a versenyképességnek a javítása. Ugye az elmúlt években több olyan csomagot is elindított, ami azt jelenti, hogy egyszerűsítsék a különböző cégek terheit. Ez gyakorlatilag mindenki szerint egy jó irány, nagyon sokan azt mondják, hogy fontos, bár kérdés, hogy miből veszünk el. Ebben az irányban haladna tovább a bizottság, ugyanakkor oda szúrt igazándiból a von der Leyen, hogy ez nem csak rajtuk múlik, hanem hogy a tagállamok az egyes országoknak is, saját maguknak is nagyon komoly olyan bürokratikus akadályokat tesznek a cégek elé, ami miatt nem versenyképesek az európai cégek.
6: És mit gondolsz arról, ugye, ha az ipari termelésben is egyre nagyobb szerepet fog kapni a mesterséges intelligencia? Ez az évértékelő is egy jelentős szeletet adott a mesterséges intelligencia kérdésének. Tehát, hogy akkor tagállami szinten össze kell fogni?
7: Igen, a kérdés, ami fölmerült, az, hogy a szabályozni, hogyan kell szabályozni a mesterséges intelligenciát. Európa általában sok mindenben abban az irányban van, mondjuk Amerikához képest, hogy sokkal több mindent szabályozunk le. Ugyanakkor felvetődik, hogy mennyire marad le Európa a mesterséges intelligencia versenyében, ha úgy tetszik, hogyha mi túl sokat szabályozunk. Ebben von der Leyen gyakorlatilag arról beszélt, hogy nem baj, hogyha nem mi vagyunk a leggyorsabbak, a legszélsőségesebbek, hanem nekünk az a fontos, hogy jól használjuk fel a mesterséges intelligenciát.
6: Sőt, egész pontosan úgy fogalmazott, hogy a lehető legjobban ki akarjuk használni a mesterséges intelligenciát társadalmunk, életminőségünk és termelékenységünk javítása érdekében.
7: Így van, tehát, hogy nyilván ő azt hangsúlyozta, hogy egyes cégek különböző speciális helyzetekben, ő említette például az egészségügyet, hogyan lehet ezt az mesterséges intelligenciát használni, tehát most úgy tűnik, hogy a legnagyobb AI cégek azok nem itt vannak, de alkalmazott különböző cégekre, különböző szegmensekbe lehet az ő értelmezése szerint, hogy Európa még ugyanúgy nagyon jó lesz, és nagyon erős, és világszinten is hát sikeres cégek épülhetnek itt.
6: Na most egy fontos elem volt ebben a beszédben, hogy megoldást kell találni a migrációs és menekültügyi kérdésekre. Hogy értékeled ezt a részt?
7: Egyrészt muszáj volt neki erről beszélnie, hiszen Európa nagyon sok országában ez egy fontos téma, és a nyáron ceutai válság rámutatott arra, hogy elég komoly problémák vannak. Ott az történt, Ceuta városa Afrika északi részében egy spanyol város, Spanyolországhoz tartozik, de már Afrikában van, Marokkó veszi körül, és egyik napról a másikra Facebookon terjedtek az álhírek, és kb. 80 ezer ember kelt át a marokkói EU-s határon, tehát Spanyolországba. A legtöbbüket ugyan azóta visszatoloncolták Marokkóba, de ez is bemutatta, hogy bizony vannak ilyen sokkok, amire valami választ kell adni, és hát ennek kapcsán beszélt arról, hogy lehetséges, hogy valami különleges erőt és különleges helyzeteket létrehozva bizonyos időben egy más jogszabályok is érhetnek, ha egy ilyen migrációs helyzetről beszélünk.
6: Egy nagyon lényeges kérdés volt az ő beszédében, és azt gondolom, hogyha az elmúlt egy évre tekint vissza valaki, akkor azt nem hagyhatja ki, hogy micsoda perzselő nyarunk volt. Tehát, hogy az éghajlati változásokra reagálni kell, lehetőleg együtt.
7: Igen, egy sor olyan javaslatot jelentett be most Ursula von der Leyen, aminek a konkrét jogszabályi tervek a következő hónapokban majd kerülnek az EU asztalára, ami utána persze még akár hónapok, vagy leginkább évek lesznek, mire életben lépnek. De beszélt arról például, hogy a vízfelhasználás, a víz infrastruktúrája, vagy hogy hogyan lehet fölkészülni ezekre a hőkupulákra, és ezekre a különösen nehéz helyzetekre, amiből egyre több lesz. És bizony azt látjuk, hogy muszáj európai választ adni. Egyes szegmensekben, például mondjuk az erdőtüzek esetében van már európai válasz, ott van egy jól működő rendszer, nagyjából jól működik, ami azt jelenti, hogyha mondjuk Görögországban van egy erdőtűz, akkor a svéd, spanyol, magyar, olasz tűzoltók is oda tudnak menni, nagyon gyorsan is tudnak segíteni, ahol éppen egy válsághelyzet van.
6: Csak egyetlen mondatot arról, hogy a digitális veszélyeket, ami a gyerekeket érint is, próbálják valami módon most már együtt szabályozni az Unióban. Erről is szó volt a beszédben.
7: Igen, holnap többet fogunk tudni, ami biztos, hogy a kiskorúak számára egy 13 éves kor alatt egy tiltást fognak kezdeményezni, tehát közösségi média fiókja 13 éves kor alatti gyerekeknek nem lehet, és a kamaszoknak pedig valami limitált formában az egész EU-ban ezt fogják bejelenteni holnap.
6: Kíváncsian várjuk. Pap Roland külpolitikai újságíró volt a vendégem. Köszönöm szépen,
7: köszönöm,
6: hogy itt voltál.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
6: Ismét bejegyzett egyház lett az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, rövidített nevén a MET, miután szeptember 7-én jogerőre emelkedett az ezt lehetővé tevő ítélet. A hatályos egyházi törvény szerint bejegyzett egyházként automatikusan jár az 1%-os felajánlások után a kiegészítő állami támogatás. A vonalban Vajai Zsófia kommunikációs vezető. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
6: Ezt a státuszt a MET már ugye 2022-ben megkapta, de akkor az ügyészség ezt megtámadta. Mi volt a problémájuk?
8: Az akkori szabály szerint 5 év átlagában 4000 támogatót kell tudni felmutatni egy egyháznak, ahhoz, hogy bejegyzett legyen az 1%-os felajánlások alapján. Ugye nekünk, mivel 5 évünk erre nem volt, már az első évben több mint 10-szeres támogatottságot mutattunk fel, de ők akkor kitalálták, hogy meg kell lenni az 5 teljes naptári esztendőnek, és csak úgy érvényes, hiába mutatták a számok azt, hogy egyre följebb kerülünk a ranglétrán, már úgy értem, hogy a legtámogatottabb egyházak között voltunk most, és egészen a 3. helyig jutottunk. Meg kellett várni, míg a naptári évek is eltelnek az ő elképzeléseik szerint. És hiába volt 5 egymás követő évben adófelajánlás, még az sem volt elég, tehát még fél évet kellett várnunk.
6: Na most a gyakorlatban mit jelentett az önök számára, hogy képzeljük el, mit jelentett a működésükben az, hogy az ügyészség ugye megtámadta, és ez még nem léphetett jogerőre?
8: hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy a kiegészítő állami támogatástól estünk el. Ez összességében megközelíti a 2 milliárd forint mínuszt. Uh-huh. Mert az 1%-os felajánlások után a bejegyzett egyházak között a végén az állam elosztja a maradékot, és a támogatottság arányában kapnak az egyházak még kiegészítést az 1%-os felajánlás mellé, és ettől estünk el. Tehát egy nagyon nagy összegű anyagi támogatástól estünk el azzal, hogy visszaminősítettek minket nyilvántartásba vett egyházzá.
6: És ez milyen következményekkel járt az egyházra nézve? Tehát egyáltalán a működésüket tekintve?
8: Hát ahogy a hallgatók tudják, az elmúlt években nem igazán jutottunk hozzá a normatív támogatásokhoz, tehát azonnal inkasszálódtak ezek a pénzek, és egyedül a civil támogatás adta az anyagi alapját a működésnek, meg az 1%-os felajánlást. Tehát amikor mi az 1%-os felajánlásokat megkaptuk, akkor visszamenőleg kellett rengeteg mindent kifizetni, és alig maradt bármi tartalékunk. Tehát ezt az összeget is kurtította ez az intézkedés, tehát folyamatos pénzügyi nehézségeink voltak, és ezek mélyültek ennek a pénznek a hiányában.
6: Most viszont jogerős a döntés. Mit jelent ez a MED számára? Mi változik most?
8: Hát, amiről itt beszélünk, hogy most már garantáltan meg kell kapnunk az állami kiegészítést, ami mivel a felajánlók száma iszonyan magas lett, 50 ezerrel több, mint az elmúlt évben, jelentős összeg lesz. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy plusz, és a másik, ami igazi célunk, hogy bevett egyházzá váljunk, ennek a definíciójának már megfelelünk, mert hogy az a definíció, hogy a bevett egyház egy olyan bejegyzett egyház, amivel az állam megállapodást köt. Tehát mi állunk elébe, és a bevett státusz nagyjából egyenértékű azzal, amit 2011 előtt birtokoltunk. Uh-huh. Ez a MED célja, hogy ezt az eredeti státuszt visszakaphassa, ezért dolgozunk most.
6: Tehát csak hogy világos legyen mindenkinek, tehát hogy most bejegyzett egyház lett, de a bevett státuszt szeretnék elérni akkor ezek szerint.
8: Igen.
6: Igen?
8: Tehát a törvény az első 3 fokozathoz ad kritériumokat, tehát hogy ki lehet vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, vagy bejegyzett egyház, de a bevett egyháznak egyedüli definíciója a megállapodás a aktuális kormánnyal. Tehát, hogy
6: na, ez
8: nem
6: van.
8: Tudunk más tenni. Várjuk nagyon, hogy megkezdődjenek erről a tárgyalások.
6: Tehát még nem zajlottak.
8: Többször még érdemi választ nem kaptunk.
6: Uh-huh. Na most arról szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy azzal, hogy az egyház helyzete most javul valamennyire, milyen tevékenységekre tudnak jobban koncentrálni? Tehát a működésükbe egy picit így avasson be bennünket.
8: Hát ha beérkezik ez az 1%-os összeg, mert hogy most még azért csak az alapnormatívákat kapjuk, tehát most így éppen hogy működünk, de ebből az összegből egyrészt újra tudjuk tervezni, vissza tudjuk venni az intézményeinket, tehát lesz arra lehetőség, hogy újra fenntartásban vegyünk például idős otthonokat, hogy az iskolák indításához legyen elég tőkénk, de hát ezt ugye csak január végén kapjuk meg a nagy összeget, ezt szeretném hangsúlyozni, maga a bejegyzett státusz ezt nem befolyásolja. Uh-huh. És amúgy az 1% további részével pedig azt a kölcsönt törlesztenénk, amivel minden adótartozásunkat visszafizettünk már.
6: Uh-huh. Na épp ezt szerettem volna most tisztába tenni, hogy ugye egy 2 milliárd 17 ezer forint támogatáshoz jutottak a NAV tájékoztatása szerint az 1%-okból. Most ebből ezeket a jelentős tartozásokat, amiket felhalmoztak, azokat is befizetik? Mert lehetett arról hallani, hogy az alkalmazottaik után nem fizettek éveken keresztül társadalombiztosítási járulékot például.
8: Előfordult ilyen, de pár hónappal ezelőtt egy nagyon nagy vonalú támogató több milliárd forintnyi tartozást rendezett, illetve ennek a fedezetét biztosította. Tehát nincs jelenleg nyilvántartott adótartozása a METnek és az a működő intézményeinek, nincs most ezzel dolog, viszont ezt a kölcsönt bár úgy adták, hogy nem muszáj visszafizetni, mi szeretnénk törleni.

0: kapcsolatban.
1: Nem is olyan régen a tanév kezdetén beszélgettünk itt a naptémájában annak az örömteli hírnek az apropóján, hogy újra nyithatott a Wesley Kincsei iskola. Hogy indult a tanév?
0: Nagyon boldog mindenki, a szülők is, a gyerekek is, és a pedagógusok is. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon örömteli újrakezdés volt, és a szülők megnyugodtak, hogy igen, jó helyen vannak a gyerekek, a pedagógusok nagyon lelkesek, úgyhogy ez egy örömteli együttműködés most. A híreim szerint a gyerekek szeretnek ott lenni, szívesen jönnek, és formálódik a közösség 10 tanulóval. Az első osztályon indult.
1: A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy jóval nagyobb érdeklődés lett volna, illetve hát az iskola bezárásakor nagyon sok gyereket érintett az, hogy a szeretett oktatási intézményüktől el kellett válniuk. Összesen hány gyerek talált, vagy hány gyereknek találtak a szülei más megoldást?
0: Azok közül, akik a bezárás után elmentek? Igen. Hát valamilyen megoldást mindenkinek kellett, hiszen tankötelesek a gyerekek, de ilyen integrált intézményt nem nagyon találtak akkor. Viszont most van egy nagyon hosszú előjegyzési listánk, tehát már bejelentkeztek a felsőbb évfolyamokra nagyon sokan, úgyhogy ennek arányában, tehát ahány osztályt el tudunk indítani, ezt a következő tanévben megtesszük felmenő rendszerben, tehát most már nagyon sokan jönnének.
1: És mitől függ, hogy hány osztályt tudnak majd elindítani?
0: A gyerek létszámtól, tehát hogyha megvan az adott évfolyamnak a minimális létszám, akkor az az osztály el fog indulni.
1: Most ugye nagyon sok esetben speciális vagy sajátos nevelési igényű gyerekekről volt szó. Hozzájuk azért nyilvánvalóan a megfelelő pedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek is kellenek. Most azt mondja, hogy ahányan jelentkeznek, ehhez igazítják a szakembergárda, mennyire állhat készen erre?
0: Hát akkor bővülni fog. Többen jöttek volna most is tanítani, csak annyira késő jött meg az engedély, hogy nem tudtuk őket más szerződtetni, mert el kellett, hogy máshol kezdjék a munkát, tehát most is megvan a gyógypedagógusunk, a gyógypedagógiai asszisztensünk, és nyilván a létszám bővülésével a tanári kar is egyenes arányban bővül, de sok pedagógus is jelentkezett önként, nem is hirdettük meg. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy meg lesz a megfelelő szakemberi háttér, anélkül nem is indítanánk el.
1: Az országban oktatási tevékenységgel hány intézményük foglalkozik jelen esetben?
0: Két vidéki iskolánk van, Dunaújvárosban egy művészeti iskola, és Orosházán egy mentális kihívással élő gyerekeknek működő iskolánk, ami óvodától a szakvizsgáig oktatja őket.
1: De hát ennél jóval több volt.
0: Ja, hát Budapesten pedig van egy felső oktatási, a Wedli János lelkészképző főiskola rengeteg szakkal és karral. Úgyhogy az is egy oktatási, de az felső oktatási intézmény.
1: Hát sok erőt és megfelelő támogatást kívánunk az önök munkájához, és köszönjük szépen Vajai Zsófia kommunikációs vezetőnek a MET képviseletében, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.
1: Önöknek pedig azt köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő Kis Gábor, a hangmérnök Rácz Dorottya volt. Én Tesári Nóra vagyok. Viszont hallásra.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Átélte a 20. század második felének nagy történelmi változásait. 1956-ban kevésen múlott az élete. Mindig tudta, hogy csak is képzőművész lehet. Ez a szenvedély 90 évesen is átjárja, aktívan alkot. Az egyik legeredetibb magyar nonfiguratív festő, aki a nyugati modern és a keleti ősi művészeti hatásokat is magába fogadta. Kerek születésnapján több jelentős kiállítást rendeztek a tiszteletére, az egyiket a Képzőművészeti Egyetemen. Jó estét kívánok, Nánási Anikó vagyok. Klimó Károly, Munkácsi Mihály díjas.

0: festőművész és grafikus, érdemes művész a vendégem.
1: Aki 90 évet már megélt, az a történelemnek sok-sok viharát is megélhette. A világháborút még gyerekként Békés Csabán.
2: Valóban így van, hogy ha összeszámolom a különféle ideológiák váltását, akkor egy hihetetlen freskó van a szemem előtt. A második világháborúra hihetetlen pontossággal emlékszem, mert a 8-9 éves gyereknek a szeme fotózza a világot, és a memóriája fantasztikus. Ugyan nem Békés Csabán, hanem 60-ban éltem át, a apám cukorgyári alkalmazott volt, és már statáriummal fenyegették azokat, akik nem vonultak be katonának a szálasi kormány rendelete alapján, azt a helyszínen föl lehetett koncolni. Na most az apám nem volt hajlandó elmenni katonaként szolgálni, úgyhogy el kellett meneküljünk, és Petőfi bányában, 60-hoz közel, 2 méter a külvilágtól vészeltük át a második világháborút. Hát aztán utána jött a Rákosi korszak, jött az 56-os forradalom, jött a Kádár rendszer, 90-es években a politikai változás, tehát nyugodtan mondhatom kis pátosszal, hogy nagy idők nagy tanúja vagyok.
1: Az édesapja valamiféle pacifizmus miatt nem vállalta, vagy pedig politikai?
2: Több mint pacifizmus miatt. Apám meggyőződéses szociáldemokrata volt, és elfogadhatatlan volt számára az a fajta rendszer, amit a szálasi kormány képviselt.
1: A pacifizmusra azért kérdeztem rá, mert ön saját magát azt hiszem pacifistának vallja. Volt módja, hogy ezt ki is fejezze, akár 56-ban is.
2: Igen, 56-ban a főiskolán nagy elkötelezettség volt bennünk, hogy váljunk le a szovjet rendszerről, és valamiféle harmadik utas szocializmusba reménykedtünk, és emiatt aztán sokan a főiskolán kapcsolódtunk a forradalmi harcokhoz. Volt fegyverünk, viszont én mikor kézbe vettem a fegyvert, akkor elgondolkoztam rajta, hogy azt a kényszerrel behívott kiskatonát, akit várnak otthon, hogy én lelőjem, ezt átgondolva úgy döntöttem, hogy én nem akarok semmiképpen se embert ölni, vagyis ilyen értelemben teljesen pacifista voltam, ami nehéz volt összeegyeztetni ezzel a forradalmár szereppel, de aztán sikerült, mert olyasmiket vállaltam a forradalomba, például, hogy őrséget álltam a Nemzeti Parasztpárt székháza előtt.
1: Mennyire volt ön tudatos, amikor részt vett ezekben a forradalmi megmozdulásokban, hiszen 20 éves volt 56-ban, mit látott a rendszer visszásságaiból?
2: A Rákosi rendszernek a szörnyű gyakorlatát, az emberek szegénységét, a terort jól érzékeltem már abba az időbe is. Apámat a Rákosi rendszerben, mint szociáldemokratát meghurcolták, egy nagyon magas funkcióba akarták ültetni, amit nem fogadott el. Egyébként is a háború után akkor már a kommunista pártba belépett nyilasok egyszer megtámadták, és nem kapott igazságszolgáltatást a Rákosi rendszer rendőrségétől, úgyhogy ő aztán a Rákosi rendszerbe mélységesen csalódott, és nagyon meg is büntették őt, mert behívták egy büntető századba sokáig, és mint műszaki embernek háborús aknákat kellett szétszerelnie. Gondolom abban reményben, hogy hát, ha majd felrobbannak.
1: Mi táplálta még önben ezt a forradalmi hevületet, vagy kik táplálták? Ott a főiskolai kollégiumban kikkel ismerkedett meg?
2: A kollégium a színművészeti főiskolával volt közös kollégium, és hát ottan jelentős, érdekes figurák voltak. Ott volt a Moldova György, ott volt a Csurka István, ott volt az Őze Lajos neves színész, a Garas Dezső. Nagyon érdekes kollektíva volt, és ez a forradalmi hevület részben ebből a kollégiumból is indult ki.
1: És mi lett aztán ebből az 56-os részvételből? Gondolok mindennek az utóéletére.
2: A főiskolát miután mi november 4-e után bemaradtunk az épületbe fegyverrel, megszállták az oroszok, és kegyetlenséggel ott a helyszínen kivégezték azokat a fiatalokat, akiknél fegyver volt. 7 fiatalt végeztek ki.
1: Kivégzésnek nem volt azért tanúja.
2: Nem, 10 másodperc különbség volt csupán, mert amikor én átmenekültem a szomszédházba, akkor még jól hallottam a fegyverek dörgését, de én akkor már viszonylagos biztonságban voltam néhány kollégámmal együtt, mert a szomszédházba befogadtak bennünket családok, és elkeveredtünk a családok között, és így már nem bántottak bennünket. Aztán, amikor elmentek a orosz csapatok, akkor nekünk kellett eltemetni a kollégáinkat, kiürített szekrényeket használtunk erre, és akkor a egyetem udvarán valahogy hevenyészve eltemettük őket.
1: Milyen nyomot hagyott a lelkében mindez?
2: Hát természetesen az ember nagyon sokáig nem tudott elszakadni ettől a rémes élménytől. Mai napig is benne van az emlékezetemben, és hát aztán egy különleges véletlen folytán megúsztuk a felelősségre vonást, mert az egyetemnek volt egy kinevezett komisszárja, egy Ég Sándor nevű grafikus művész volt, aki valamiért megrendült a fiatalok halála kapcsán, és elérte azt, hogy bennünket úgy kezeljenek, mintha nem történt volna semmi.
1: Utána sem lett ennek semmi következménye, például olyan, hogy később megfigyelték?
2: Ilyen volt. Emlékszem, mikor a 60-as évek végén kimentem Londonba, akkor azzal a gyanúperrel élhettek, hogy esetleg valamilyen csoportnak vagyok az összekötője, úgyhogy sokáig követtek és meggyőződtek róla, hogy nincs ilyen összekötő szerepem, úgyhogy aztán abba hagyták.
1: Mindezek fényében nem csoda, hogy a Kádár rendszerben sem érezte olyan jól magát.
2: Hát a Kádár rendszerben olyan nagyon senki se érezte jól magát, és különösen a értelmiségiek egy jó része nagyon nem érezte jól magát, mert az az európai kultúrától elzárt ország volt, és kicsit később, amikor a Kádár rendszer kevésbé volt kemény, akkor azért már én is igyekeztem nagyon sokat utazni, ledolgozni azt a szörnyű hátrányt, amit a vasfüggöny jelentett.

0: tanulása az Kaposvárhoz köthető, mert ott kezdett el rajziskolába járni. Olvastam, hogy Répül Rónai nevelt fia, és nagy szerepet játszott abban, hogy el tudott indulni.
1: A városban megvolt akkor nagyon a Répül Rónainak a legendája, aki ugye a jelentős francia tartózkodása után letelepedett Kaposvárot, és úgy lehet Rómahegybe. Volt egy nagyon szép kúriája, és a kúriájába élt egy nevelt fia, akit úgy hittak, hogy Martin Robert doktor, aki Zürichbe végzett, és a Rákosi rendszerben nagyon bizalmatlanul tekintettek rá, mint külföldön diplomát szerzett polgári családból származó valakire, és ő hozzá bátorkodtam egyszer fölmenni a kis rajzaimmal, megnézte őket, egy végtelen kulturált európai ember volt, és nagyon biztatott, hogy érdemesnek gondolja, hogy a pályára lépjek.
0: Őt a hegyi tanárnak is nevezték.
1: Így van, ez volt a neve, mert nagyon humánus orvos volt, gyakran ő adott pénzt a szegény betegeknek gyógyszerre. Olyan különleges missziót is vállalt, hogy végigjárta a környékbeli házakat, és visszavásárolta Répül Rónainak a háború alatt széthordott képeit, restaurálta és helyreállította a Répül Rónai interjőröket a házba, ahogy az korábban volt.
0: Az, hogy Budapestre került, az azért nem volt olyan sima út. Hogy került a Lóvágó hídra?
1: Mikor én leérettségiztem, és a kaposvári rajziskolát ugye 4 évig látogattam, akkor egyszer nem lehetett Budapestre feljönni, csak 48 órára, mert akkoriban faluról rengeteg ember meglógott a kényszerű TSS-esítés, meg egyéb nehézségek miatt, és Budapest hirtelen terítődött, és a rendőrök folyamatosan igazoltatták az embereket, hogy pesti lakosok vagy nem. És én ahogy följöttem, láttam a Nyugatinál egy hirdetőtáblán hirdetést, azzal kecsegtették a munkára jelentkezőket, hogy mentesítést kapnak ezelől a tilalom alól. És a két lehetőség a Késsavgyár volt, vagy a Vágóhíd. Én választottam a Vágóhidat, és szerencsém volt, mert nem osztottak be a lómészárlás dolgozói közé, hanem kaptam egy ilyen speciális munkát, hogy ottan a berendezéseket át kellett mázolnom. Láttam közelről ezt a vágóhidi eljárást a lovakkal kapcsolatban. Eléggé borzadtam mindig ettől, mert a szenvedő állatokat se szerettem soha látni.
0: Pedig erről eszembe jut a Nietzsche. Ugye
1: Hermann Nietzsche,
0: Hermann Nietzsche, akit ön azt hiszem kedvel.
1: Jól ismertem.
0: Ő viszont lemészárolt állatoknak használta a testrészeit, vérét. Nyilván tiltakozásképpen.
1: Már azokhoz az állatoknak a belső szerveihez, meg nem tudom mihez jutott hozzá, amelyeket már a Vágóhídról hoztak, és ő ezeket egy ilyen speciális mitológikus keretbe beillesztette ezt az egészet, és megteremtette hozzá ideológiát.
0: Hermann Nietzsche, illetve még más osztrák, illetve német képzőművészekkel hogyan, mikor tudott megismerkedni?
1: Akkor, amikor említettem, hogy kezdett a Kádár rendszer bizonyos fokig liberalizálódni, rokoni segítségekkel, meg egyéb úton szerzett kis devizatartalékokkal hozzá valami hivatalos meghívó levelet, tudtam évente egyszer, akár kétszer kapni útlevelet. Legelején még szinte illegálisan úgy csempésztem ki a képeimet a kocsiba elrejtve, és a 70-es évek közepén sikerült egy kiállítást csinálnom Ausztriába ilyen illegálisan kivitt képekkel, és attól kezdve folyamatosan mindig egy bővülő európai kapcsolatrendszerbe éltem.
0: Picit ugorjunk vissza még a főiskolára, ahová 56-ban került be. Bernát Aurél kiválasztotta tanítványának mások mellett. Ez azért nagy dicsőség lehetett.
1: Ha a dicsőségnek nem is nevezném, de egy privilégium volt, mert Bernát Aurélnak volt egy különleges tekintélye. Fiatalon nagyon erősen részt vett a modern művészeti mozgalmakban, aztán később ezt revidiálta és visszatért egy konzervatívabb művészeti szemlélethez, de ezzel együtt a legtekintélyesebb mester volt. Igyekezett valamiféle ilyen provinciális keretek közt tartani a fiatalokat, erős figuratív képzésen mentünk keresztül, amire egyébként hálával gondolok, mert az, hogyha egy nonfiguratív művész azért tudja jól a szakmának a kártyáját, az egyáltalán nem válik később se kárára. a Bernát osztályon, és hát ott aztán egy nagyon jó társaság került össze. Lakner László, Csernus Tibor, Konok Tamás, és hát még sok nevet tudnék felsorolni.
0: Tehát egy kicsit bénította önöket Bernát Aurélnak ez a konzervativizmusa, és egyébként is nehéz ember volt, tényleg Van Gogh-nek nevezték a háta mögött?
1: Igen, valóban így nevezték, egy nagyon zárkózott ember volt, soha nem lehetett elérni nála, hogy elmenjünk valahol évvégén, és megígyunk együtt egy pohár sört.
0: Tehát el voltak zárva a nyugati világtól, a modern képzőművészeti törekvésektől.
1: Így van. Első adandó alkalommal, amikor sikerült annyi pénzt összeraknom, hogy ki tudtam utazni, és megkaptam a 70 dollárt, elindultam.
0: Először azt hiszem, hogy Londonba és Párizsba vezetett az útja.
1: Sikerült egy hónapot kint töltenem, és Londonba és Párizsba bevetettem magamat a múzeumokba, és a benyomásoktól szédelegve szinte hazaért. Érkeztem, és akkor ott volt a fejemben egy hatalmas, feldolgozatlan információs tömeg, amit majdnem, hogy évekig sikerült feldolgoznom. Magyarországon az ember próbálta keresni a kapcsolatot a félreállított és mellőzött művészekkel. Gondolok az Európai Iskola tagjaira, Kornis Dezsőre, Gyarmati Tivadarra, Anna Margitra, aztán Kondor Béla, aki szintén egy nagy idol volt a fiatalok szemébe. De hát azért ezek nem tudtak egy olyan panorámát adni az embernek, hogy tulajdonképpen mi az igazi, valódi, lüktető európai művészeti élet. Ehhez nem volt információk.
0: Velük rendszeresen találkozott?
1: Igen,
0: Szentendrére is
1: rendszeresen
0: járt.
1: Találkoztam a 70-es évek elején, bekerültem a szentendrei művésztelepre, úgyhogy a Kornis szomszédom volt, a Kondor szomszédom volt, de ott élt Szentendrén Anna Margit is, ott volt Szentendrén nagyon erősen a legnagyobb magyar modern művésznek, Vajda Lajosnak a emléke, úgyhogy ezek fogóckodót jelentettek, de ezt ki kellett szélesíteni egy nagyobb európai, amerikai panorámával, úgyhogy aztán nagyon szerencsés voltam, mert 82-ben valaki meginvitált engem New Yorkba, sőt, talált számomra egy kis galériát, ahol bemutathattam a munkáimat, és akkor módom volt arra is, hogy a New Yorki nagy múzeumokat meglátogassam, és aztán utána még persze voltam háromszor, négyszer Amerikában.
0: De járt keleten is, Iránban, Kínában, talán Koreában is. Oda mi vonzotta?
1: Az én érdeklődésem és a csodálatom a keleti művészet iránt, a kínai kaligráfia iránt, akkor a japán fametszetek iránt, a perzsa miniatúrák iránt, az már sokkal korábban is megvolt, de ezek a látogatások majdnem azt mondhatnám, hogy a véletlennek szerencsés találkozása volt, mert volt egy biennálé, és a New Delhi kiállításba Keserű Ilonát küldték a teheráni kiállításra engemet, és a szóli kiállítás szintén egy véletlen terméke, egy dél-koreai mecénás egyszer összetoborzott egy magyar kiállító csoportot. Nagyon nagy reprezentatív kiállítást csináltak a Szöuli Nemzeti Galériába, és akkor vendégül láttak bennünket.
0: Az ön fejében nagyon jól megfér a nyugati és a keleti, az ősi és a modern kultúra együtt?
1: Akik ismerik a munkáimat, azoknak ez a véleménye, hogy erősen archaikus kultúrának vagy a keleti régi művészetnek a hatása föllelhetők a munkáimba.
0: Az ázsiai képírás tanulmányozta külön?
1: Tanulmányoztam külön. Ez a spontaneitás, ami van ezekben a kaligráfiákban, ez a halálos biztonsága, hogy oda teszik ezeket a betűket, amik persze komplikált ábrák is egyben. Ezeknek a szugesziója nagyon sok emberre hatott, valamilyen formában rám is, de nem teljesen direkt módon.
0: A 60-as, 70-es évekbeli nyugati utazásai bátorították arra, hogy itthon feszegesse a határokat. Például volt egy kiállítás a 74-ben Budapesten, amin sokan megrökönyödtek.
1: Ezen a bizonyos kiállításon vettem egy mély lélegzetet, és egy egészen merész installációt csináltam, elégetett faajtóból, háborúból, lágerből visszamaradt, égett pokrócból, aztán mindenféle más tárgyakból, ami akkoriban részben megrökönyödést, részben ellenszenvet váltott ki, de minden esetre ezt a fajta gondolkodást nem én egyedül, másokkal együtt, ezt a bátrabb kísérletező európai magatartást behoztam a köztudatba.

0: Nagyon sok barátja van szerintem. A kiállítás megnyitóin is mindig rengetegen vannak.
1: Én annak idején a 70-es évek végén, 80-as évek elején bekapcsolódtam egy szellemi társaságba, amit Örlei Körnek hívtak. Kifejezetten egy ilyen civil gyülekezet volt, mert ugye akkor még nem lehetett semmiféle speciális irodalmi társaságot, vagy pláne folyóiratot alapítani, hanem állami engedéllyel kellett mindent. Na most a társaság mindig összejött, és egy ilyen nagyon élénk szellemi élet folytott, és sokat járt oda Eszterházy Péter, Nádas Péter, a fiatalon elhunyt Balassa Péter, és sokan mások, és most is össze szoktunk jönni, ma már nem Örlei Kör a neve, és változatlanul megvitatjuk a napi politikát, a kultúrát, a világ eseményeit, és mindenkinek megvan a markáns egyéni véleménye, úgyhogy ez egy nagyon eleven és gondolatébresztő társaság.
0: De nem csak barátai vannak az irodalomból, hanem nyomot is hagyott a művein is egy-egy jó könyv, meg hát illusztrált is.
1: Fiatal koromtól nagyon lelkes és szisztematikus olvasó voltam. Emlékszem, hogy valamikor a 55-ös években az Ecseri piacon létezett egy kis antikvárium, és ott pult alól lehetett kapni könyveket. Meg jártam olyan előadásokra, ahol eligazítást kaptam, mit tudom én, a Gyergyai Albert rendszeresen lejárt kaposvári gimnáziumba irodalomról előadni. Szóval igyekeztem nagyon korán képet kapni, nem csak a képzőművészetre, hanem az irodalomról is. Így aztán kapóra jött nekem, hogy amikor adódott lehetőségem, hogy az Európa kiadónál egy-egy megbízást kapjak, és akkor illusztráltam a rajzokkal kísértem pontosabb a Franz Kafkának, a Muzilnak, a Kazantzakisnak és más jelentős íróknak, de nem sok könyvet, mert iparilag nem vállaltam illusztrálást, hanem csak alaposan átszűrve a művet saját magamon. Ez nekem nagyon sokat jelentett, és ott is szintén a kiadóban sok írót, neves költőt ismertem meg.
0: Például Kafkát kimondottan szereti?
1: Kafkának ez a vizionárius világa, a gondolatvilágának, a képzeletvilágának egy ilyen fantasztikus szimbólumrendszerbe való kovácsolása, és a élet abszurditásának az ábrázolása, az olyan hatással van az emberre, hogy az valami hihetetlen, és megtermékenyítette az egész modern irodalmat.
0: Ki még a kedvence?
1: Nagyon-nagyon szeretem Karinthy Frigyest, nagyon. Olyan méreható filozófiai látásmódja volt a társadalommal kapcsolatban, amit sokszor tényleg ilyen szarkasztikus humorral fogalmazott meg, és hát őnekik a munkássága valamilyen módon talán a művészeti gondolkodásomba, a képeimbe is néha átszivárog.
0: Meséljen egy kicsit az alkotás folyamatáról. Hogy zajlik ez önben?
1: A kép a legtöbb művésznél annak a lelki életnek és annak az érzelmi állapotnak a tükre, amiben él. És mit tudom én, 1990-ben nem tudtam olyan képet festeni, mint most. Rengeteg minden megváltozott, ugye? Hidegháború volt, most állandó fenyegetettség az atomtól, itt van a küszöbön a mesterséges intelligencia, tehát az egész élet olyan változóban van, ami föltétlenül hat egy művésznek a világára.
0: Ezt a változást akár a színei is kifejezik? Vörös, fekete, arany, fehér?
1: A 70-es években, vagy még a 80-as évek elején is, még a háború, vagy akár a 56-os forradalomnak a hatása, vagy éppen a Kádár rendszernek a bizonyos fajta reménytelensége, sokkal komorabb, fekete, sötét, barna világban jelentkeztek nálam, és hát most valahogy nem tudom miért, talán egy időskori bölcsesség, vagy én nem tudom micsoda, mert azért olyan nagyon bölcsnek nem gondolom magam, de az ember rájön, hogy megvannak ezek a nagy változások, de a világ valahol végeredményben bizonyos értelemben mindig egyforma.
0: Szereti a kontrasztokat, tehát a feketét a fehérrel, a vörössel, mert ilyen az élet?
1: Az élet is teli van tulajdonképpen konfliktussal is, van harmónia is, és valahogy vizuálisan ez meg kell, hogy jelenjen szerintem a képekbe.
0: És az arany?
1: Van valami belső ragyogás benne, vagy valami ilyesmi. Valahogy ezzel kísérletezem most, hogy ezzel mit lehet csinálni, mert egyébként vannak, akik elítélik, mert azt mondják, hogy az arany az nem szín, és az aranyat nem szabad használni, ami hát ostobaság, és egy rossz konvenció lenne, hogy csak vallásos képbe lehet aranyat használni. Az ember állandóan igyekszik valamiféle hitet találni magának. Lehet, hogy ennek a hitnek is egy része még ez az arany, ugyanakkor kétségtelen van egy dekoratív szerepe is, tehát ezt a kettőt pontosan külön választani nem lehet.
0: A művei alapján úgy gondolnám, hogy erős érzelmek vagy indulatok feszítik olykor, pedig így, ahogy beszélgetünk, egy teljesen kiegyensúlyozott ember látszatát kelti. Szóval milyen valójában?
1: Az érzelmi kitöréseket megtartom magamnak, nem akarom terhelni vele a környezetemet. Egy barátom, egy kiváló író, Ungvári Rudolf írt rólam egy kis cikket. Azt mondta, hogy a civil életben olyan kedélyes, mint egy 18. századi táblabíró. Hát ez így már azért azt hiszem egy kicsit túlzás, de kétségtelen sokan mondják, hogy van valami optimizmus, vagy valami, ami belőlem jön az emberi kapcsolatokba, de nagyon sok nehéz óra, töprengés, melankolikus órák vannak e mögött. Én ezért nagyon meg kell küzdjek, hogy ilyen lehessek.
0: Mi volt az a nagy ideál, amit kitűzött?
1: Roppant módon csodáltam például Van Goghnak a művészetét, aki elégette magát, hogy valami csodálatos dolgot hozzon létre, és tényleg van benne valami olyan különleges kisugárzás, olyan metafizika, amit nagy esztéták is nagyon nehezen tudnak megfogalmazni, de van, és hát ez a fajta csodálatos teljesítmény, mint elérhetetlen álom, itt van örökké a szemem előtt. Van Goghnak a munkáiba már nagyon finoman meg lehet találni azt a bomlást, ami aztán a 20. századi modern művészetben végül is megvan, és azt a különleges útkeresést, ami hát a napjainkat is jellemzi, hogy ezt az egész zavaros, szűrös, most már digitalizált világot hogy lehetne valahogy a művészetben olyan adekvát módon megfogalmazni, hogy a reneszánsz megfogalmazta magát.
0: És ön, aki a 20. század első felében született, most a 21. században hogy érzi magát?
1: Egyrészt rettentően vágyom azután, a korszak után, ahol egy sokkal nyugalmasabb, áttekinthetőbb, tradicionálisabb világ volt, ugyanakkor inspirál és izgalommal tölt el az is, ami most van. Ez a színesség, ez a gazdagsága az életnek, nagy korszak határán vagyunk, és hát azért bizonyos fokig mindig korszak határon volt az ember, mert mindig jöttek a változások. Hát, hogy aztán mit fog eredményezni ez a változás, hova vezet, ezt azt hiszem a legöregebb emberek se tudják megmondani.
0: A pályája olyan egyenes vonalú, szóval amit gyerekként elhatározott, azt meg tudta valósítani. Így érzi?
1: Mindig jó oldalon álltam, tehát a művészetet komolyan vettem. Fiatalkori tévegés után elég hamar éreztem ennek a felelősségét, hogy ha ezt csinálom, akkor ezt komolyan kell csinálni.
0: Mik voltak azok a kis tévegések?
1: Hát az, hogy nem találtam meg azt, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hát még volt olyan is, ugye, hogy az egyetem elvégzése után hihetetlen egzisztenciális nehézségekkel kellett megküzdeni, és akkor talán volt egy kis megalkuvás bennem, és megfestettem megbízás alapján, mert akkoriban a kulturális minisztérium rendszerint osztott ilyen megbízásokat fiatal művészeknek. Én az államelnök portréját elvállaltam, hogy megfestem. Megcsináltam, és akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy ilyenfajta rutin munkákkal nem fogok én soha többé foglalkozni, mert nem erre készültem, hanem arra készültem, hogy megpróbálom megvalósítani azt, hogy a bensőmben lévő gondolatokat kifejezzem, és nem ilyenszerű képeket létrehozni, mint egy államelnök portréját, akinek a nevére már a kutya nem emlékszik.
0: És mi az, ami megadja önnek azt a optimizmust, amitől aztán a képeire ráfesti a fehéret, vagy a pirosat, vagy az aranyat?
1: Amiért küzdöttem életembe, és ami jelentette az életem értelmét, azt végül is sikerült kézbe tartanom, és a mérleg tányérjában látok egy pozitív valamit is, ami azzal az érzéssel tölt el, hogy nem éltem hiába.

Az idén 90 éves Klimó Károly Munkácsi Mihály díjas festőművésszel beszélgettem. A hangmérnök Schwarz Nóra volt, a műsor felelős szerkesztője Beslin Anita. Nánási Anikót hallották. Most a hírek következnek, majd a Hely című műsor jelentkezik.

0: 19 óra, a Kossuth Rádiót hallják. Jó estét kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és többfelé várható eső holnap. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező tehernek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számoltak el egy három fogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Jóváhagyták az uniós vámkódex reformját az Európai Parlamentben. Szigorodnak a szabályok az e-kereskedelemben, és új vámhatóságot hoznak létre. A nem uniós e-kereskedők számítanak ezentúl importőrnek, az ő felelősségük a vámeljárás elvégzése és a vámok megfizetése. A szabályszegők akár az előző éves forgalmuk 6%-áig is bírságolhatóak. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. Az üzemanyagellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Tegnap 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. Hasonló, csak még nagyobb megmozdulás volt egy másik helyszínen ma reggel is. A francia benzinkutak körülbelül 10%-a ellátási nehézségekkel küzd. Lezuhant egy kis repülőgép tegnap a svájci Alpokban. A fedélzetén tartózkodó mindhárom ember meghalt. Az áldozatok személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra. A repülőgép eddig tisztázatlan okokból ütközött a hegynek. A baleset okait a svájci biztonsági vizsgálati szolgálat igyekszik feltárni a svájci államügyészség vezetésével. Itthon késő estétől északnyugat felől felhősödés kezdődik, éjszaka Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jövünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc.
1: Sorsok és titkok, avagy miért képes egy női monodráma percek alatt megérinteni a nézőt. Ezek az előadások nem egyszerűen történeteket mesélnek el, a legbelsőbb félelmeket, a társadalmi elvárásokkal való szembenézést és a tabuk nélküli igazságot tárják elénk. Marozsán Erika és Radnai Csilla színművészek, valamint Hemző Csenge a téma egyik kutatója arra is válaszol, mennyire magányos ez a műfaj.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, ma este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. A hely.
6: Jó napot kívánok! Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Wagner Mária nevében is, Deák Dóra vagyok. Helyünk egy bezárt pusztuló műemlék Gödöllőn. A hajdani művésztelep egyetlen eredeti formájában megmaradt műteremházában vagyunk, amely évek óta várja a megmentőjét.
7: Nagyon fájdalmas, hogy ezt az épületet ilyen állapotban látjuk, de nyilván forrásokat erre a város is akkor tudna költeni, hogyha ez tulajdonban lenne.
8: Sok leszármazott van, tehát nehéz egy megegyezést ott is megtalálni, ráadásul a világ minden táján élnek most már ők is. Nekik is az lenne a végső célja ennek a helyszínnek, hogy itt egy élet és egy művészi élet folytatódjon.
6: Megérkeztünk Gödöllőn a Nagy Sándor házba. Mészáros Judit, városi főépítész várt minket itt az épületnél. Amikor bejöttem a kertbe, én már az első 5 méter után meg akartam állni, hogyha lett volna egy napozóágy, akkor én lefeküdtem volna, és csak hallgattam volna a madarakat. Felettem ott volt egy cseresznyefa. Csodálatos hangulat van itt ebben a kertben.
7: Igen, ez egy varázslatos helyszíne Gödöllőnek. Én ugye középiskolás koromban ismerkedtem meg vele, és akkor már építésznek készültem, és az édesapám tudta meg, hogy itt egy ilyen szakkör működik, ahova lehet jönni, festeni. És én akkor jöttem el, és egy eldugott kis szeglete a városnak, mert ugyan egy védett utcáról nyílik, de annyira bent van a telek mélyén ez a ház, hogy gyakorlatilag az utcáról egyáltalán nem látni. És ugye akkor is már az építészet iránt érdeklődő diákként engem elvarázsolt ez az épület, úgy olyan kisugárzása volt, hogy az így rögtön megfogott.
6: Most itt csak az oldalfalat látom, ami teljes mértékben jó állapotban van, illetve faablakokat.
7: Ugye ez akkoriban, amikor épült, ez a városnak a legszélső utcája volt, ugye a művésztelep ezt az utcát választotta helyszínnek, több lakóház is van, ami a művésztelep alkotóihoz kötődik. Ez egy hosszú telek volt, és itt egy ilyen ikerműteremház épült, de mind úgy, hogy a telek mélyébe. Tehát ugye a Belmonte Leo háza most innen nem látszódik, de egy nagyon hasonló kialakítású épület. Nagy Sándor műteremháza országosan védett műemlék, a Belmonte Leo háza jobban átépült, tehát már sokkal kevésbé az eredeti formát mutatja, az helyi szinten védett, de ez egy országos szinten védett épület. Ugye nekik az eszményképük a Göcsei táj volt, ott ugye Szegeknek hívják, mint az Őrségben a Szeres település, olyan szórvány település, ahol ugye a házcsoportok ugye egymástól eltolva, ő úgy fogalmazta meg, hogy a lila távolban látják csak egymást a különböző családok, és ez gyakorlatilag ők ezt megvalósították. És egyébként nagyon érdekes, hogyha fölmegyünk majd a lépcsőházban, akkor pont a remsei műteremházra rálátni, a lila távolba, és így teremtődik meg a kapcsolat.
6: Mikor épült ez a ház?
7: Ez ugye Meggyasza Istvánnak az első alkotásai közé tartozik, ez ugye az 1905-6 körül épült, és ugye Nagy Sándorék is akkor költöztek Gödöllőre a családjával, ugye akkor már megszületett a kislányuk.
6: Ő a gödöllői művésztelep egyik alkotója.
7: Nagy Sándor ugye az egyik alapítója volt, ugye ez egy szecessziós művész kolónia volt, ugye Körösfői Kriss Aladár volt az, aki maga köré szervezte azt a művészi társaságot, aki életterének el tudta képzelni a várost. Ugye az ő eszményvilágukban ez is egy ilyen kivonulás vagy szecesszió volt, hogy az akkori természeti környezetbe ágyazott ilyen kis településre, Gödöllőre kiköltözzenek, és nagyon ezt a természetközeli életmódot próbálták megvalósítani.
6: Az összetartó művész közösség életére így emlékezett a 2011-ben elhunyt Remsei András, aki maga is itt nőtt fel. A riporter Lánci Ágnes volt.
9: Ebben az utcában akkoriban nagyon olcsón lehetett lakni. Bérelt lakásokban laktak. Itt aztán egyesek vettek, hát a Kriss Aladára az vett egy parasztházat, azt átalakították. Az elalakú parasztház végébe építetett az Aladár bácsi, egy nagy, nagy hozány műterem volt ott. Szerettünk ott játszani. Én ugyan kicsit féltem, mert azért van Nagy Sándor, sokféle lom.
6: Az eredeti Kriss ház az leégett.
9: 45-ben égett.
6: 45-ben.
9: Felgyújtották a katonák. Rengeteg mű égett ott. Apámé is, és a sógoromé is. Itt voltak a oroszok Valkó ködölő között, egész közel. Aztán a németek rájöttek, hogy a mi házunk elég jó magas, és jó takar, és a Nagy Sándor ház is. Mind a két ház mögé beraktak egy ágyút, de az oroszok meg keresték. Állandó légicsaták, alacsony repülés, és és hát nem bírtuk ezt. 44 Mikulástán elmentünk Pestre. Apám azt mondta, hogy vigyük a Kriss műterembe a képeket, amik itthon vannak, mert akkor látják, hogy ez egy műterem, és nem fognak semmit csinálni. Hát nem vált be ez a taktika.
6: Bemehetünk a házba?
7: Igen.
6: Nyitott ajtókkal várnak minket, úgyhogy most a kulcsot nem halljuk csörögni. Na, mi ez a konyha?
7: Ez a konyha volt, igen. Az épületnek két bejárata van. Ugye Medgyeszay István a népművészetből nagyon sokat merített, és neki a Székelyföldön, Erdélybe nagyon komoly gyűjtő útjai voltak, és ő már ott megállapította ezt, hogy ezek az átmeneti terek, ami kint és bent között van, a tornácok, ezek nagyon fontosak, hogy mindig megteremt egy ilyen átmeneti teret a kint és bent között, és ez az egyik megközelítési út vonala a háznak, a konyha.
6: Te is parhelt egyébként, itt igen, látom, most látom. Megbúvik egy függöny alatt.
7: Bemegyünk, akkor látszik, hogy ugye az ő élet mondjuk azért inkább a polgári világhoz, tehát nem a paraszti ház struktúrákhoz kapcsolódik, és ami forradalmi tényleg az a térszervezése, tehát ezt Nagy Sándor is leírja, hogy az akkori polgári elképzelés, amikor nagyon a társadalmi reprezentációra fókuszáltak, hogy mindennek külön helyisége volt, a szalona, szivarszoba, ők arra törekedtek, hogy több funkciójú terek jöjjenek létre, egyben nyit legyen egy olyan magja az épületnek, ami gyakorlatilag a szíve az egész háznak, ami akkoriban nagyon nagy újdonság volt.
6: Most bejöttünk, ez a nappali.
7: Egy olyan élettér volt, ahol gyakorlatilag minden zajlott, itt látjuk ezt a üvegezett tolóajtót, ahogy olvastam a visszaemlékezésekből, hogy egyébként a feleség és a kislány lent lakott, és fönt a emeleten van ugye a műterem, és ott volt Nagy Sándornak a hálószobája.
6: Van itt egy cserépkályha, pár bútor, de azért nem sok.
7: Igen, ugye ez a 2000-es években volt felújítva utoljára ez az épület. Amikor én ide jártam szakkörre, akkor még az eredeti bútorzatot, még a felújítás előtti állapot volt, tehát akkor teljesen berendezett millió volt, szőnyegekkel, tehát nagyon sok bútor már nincs a helyén. Ugye a Városi Múzeumba került sok minden, mert azért ez a ház lakatlan azóta.
6: Kinek van kulcsa? Ki foglalkozik vele?
7: Balla Vera, az örökösök megbízásából.
6: Oda lépek Balla Vera festőművészhez. Azon gondolkoztam, hogy mi mindent jelenthet önnek ez a ház.
10: Tudok kapcsolódni Judithoz abban a szakkörben, ahova ő járt, én is jártam, és így kezdődött el azt, hogy gyerekeket hoztunk ide be a házba, és itt kezdtük el a gyerekekkel való foglalkozást 32 éve. Még ilyen lánglelkű ifjúként itt ez az életforma nagyon megragadott bennünket, és akkor mi is itt elkezdtünk irodalmi esteket alkotni, rajzolni, gyerekekkel foglalkozni, zenéltünk, és így kapcsolódtunk az előző Debreceni Zsófia féle szakkörhöz, és egy újat is alapítottunk, szóval így párhuzamosan ment itt, aminek Dávid is tagja volt, ő tud erről mesélni a Zsófi féle szakkörről is. Párhuzamosan kezdtük el itt mi, aztán Zsófi elköltözött, és mi maradtunk itt a házban, egészen a felújításig, addig itt folyt ez a szakkör legalább 6 évig, és utána mentünk át a mi családi házunkba, és próbáltuk ezt a szellemiséget így fenntartani.
6: Debreceni Zsófiát emlegettük, hogy az ő szakkörén vettek részt, de azért más mesterek is voltak.
10: Ide járt még Fábián Dénes is, aki például írt erről a házról egy nagyon szép monográfiát. A felújítás kapcsán is restaurátor munkákba vett részt, kutatásokat végzett, és amikor a felújítás előtt jött az örökös, az unoka Ivett, akkor vele együtt összepakoltuk az összes rajzot, levelet átnéztük, és ő ebben nagyon részt vett, meg a felújítás, főleg a belső munkálatokban.
6: Megmutatja a kedvenc helyét? Hogy hol volt a legjobb, nem tudom, ülni, állni és úgy festeni?
10: ott fönn a műteremben.
6: Nagyon sokat emlegetjük a műtermet, az a szíve a háznak?
10: Mondhatjuk így is.
6: Azt mondom, hogy akkor menjünk és nézzük meg. Közben még Mészáros Judit tud nekünk az épületről mesélni, mert hogy van felfelé egy lépcső, itt bal oldalt pedig egy másik ajtóbejárat.
7: Ez lehet a főbejárat. Klasszikus értelembe vett fürdőszoba nincs, de egy kis mosdó vagy WC helyiség ebből az előtérből nyílik, és akkor rögtön beérünk ebbe a nappali térbe, ami azért átköt ebbe a több funkciós térbe, és innen indul fölfele a lépcső az emeleti szintre. Itt az előbb kérdés volt, hogy melyik lehet a szíve vagy a magja az épületnek. Én úgy gondolom, hogy azért a család élettere, a társadalmi életnek a szintere azért itt volt a földszinten. És az emelet azért egyfajta olyan művészi szenték. Például, mikor mi szakkörre ide jártunk, nekünk soha nem volt szabad fölmenni az emeletre. Olyan. Menjünk föl és nézzük meg, mert nagy ablak felülettel rányélik a kertre. Tényleg egy lenyűgöző helyszín.
6: Menjünk akkor, a falépcsők hívogatnak. Közben itt a falon is faburkolat van.
7: Ez a körablak, ami itt a lépcső fordulóban van.
6: Itt már nagyon jó fények jönnek be.
7: Erről beszéltem, hogy itt nyíltak azok az átlátások, ami mondjuk egy másik remsei műteremházra nyílt. Most búja már a növényzet, és talán már egy ház is itt közben beépült, ami ezt a látványt elállja, de innen adódtak ezek a távlati átlátások.
6: Itt van velünk most Remsei Dávid grafikus művész is, akinek a dédapja volt a legfiatalabb tagja a gödöllői művészetnek. Emlegette Judit, hogy a Remsei család háza, az valahol a túloldal található. Segít egy kicsit tájékozódni?
8: Innen körülbelül egy 500 méterre lehet, tehát azért igazából nincs is olyan messze ez a lila távolba veszély, és azért ez egy talán egy költői szójáték. Az a mi helyszínünk, amit említettünk nem messze, azért sok tekintetben hasonlatos, tehát azért ez sokkal korábban épült, mint az a ház, és hát nyilván hatott arra az új házra is, amit a Remsei Enő körülbelül tervei alapján készült. Ott is ilyen sokosztásos ablakok vannak, tehát ez a fapadló, meg egy csomó minden annyira ismerős vagy otthonos. Mi itt egy panelban éltünk a szűk családi körrel, de ugye körülbelül megint 500 méterre innen, tehát én oda jártam át állandóan náluk a nagypapámnál, meg a nagypapám testvéreinél. Voltunk, meg egész kicsi korunktól ott volt egy nagy kert, szóval ez egy ilyen ideális volt mondjuk gyerekként nagyon ott lenni. Itt egy nagyon hasonló helyszín az is, tehát ez egy rímáltak ezek a helyszínek. Néha, hogy kicsit gyerekkoromban ez úgy össze is folyik a fejemben, mint hogy valahogy egyben ülnének ezek így a visszaemlékezéseimben, tehát mint egy épület lenne, ahol csak átmegyek az egyik folyosóról a másikra. Hogy itt elhangzott, Remsei Enő volt az első személy a családban, akit gyökeret vert. És ilyen családias művésztelepnek írja le ezt az egészet, tehát úgy fogadták őt, hogy hát rögtön ilyen otthonra talált, azt érezte.
6: Szekeres Erzsébet textilművésznél márciusban járt a hely csapata. Ő Remsei Jenő és Remsei Iván tanítványa volt. Ebből a beszélgetésből következik egy részlet.
11: Negyedik osztályos voltam, amikor a Gergely Péter bácsi észrevette, hogy na ez a kislány valamit tud. És akkor mondta, hogy menjek el a Remsei Jenő bácsihoz, és az majd nekem tanácsot fog adni. És az ő fia, a Remsei Iván szakkört vezetett, és aztán én, mint gyerek, ott kezdtem el rajzolni. Csodálatos közösség volt, és egy olyan szeretetben voltunk, és Remsei Iván nem erőltette ránk, hogy na mostan mit csináljunk, hanem ránk bízta.
6: Mészáros Judit, városi főépítész.
7: Felértünk az emeletre, egy egészen pici helység van, ami ugye Nagy Sándor hálószobája is volt.
6: A lépcsőtől balra, és Verához fordulok.
10: Amikor ide jártunk, nem lehetett be sem menni, mert ez be volt rendezve úgy, ahogy Nagy Sándor hagyta. És ezt itt mindenki, aki itt lakott, ezt itt őrizte, és nem nyúlt hozzá.
7: Hát ez alapvetően egy műteremháznak épült, ahol a művész a családjával élt. Ugye egy művész házaspárról van szó, mert itt Kriss Laura is egy alkotó művész volt, nagyon sok grafikai munkát végzett, illetve közös alkotásaik is voltak, és nekik volt ez az életterük. Ez akkoriban is egy nagyon forradalmi épülettípus volt. Egyesainak ez az alkotás, ez egy nagyon egyedi alkotás volt, ami kívülről megidézi kicsit ezt az angol világot, a téglaburkolatokkal, ezekkel a kis kinyúló, zárt, erkélyszerű ablakokkal, de Egyesainak ez a népművészet felé fordulása megvan ebben a házban. A művésztelep mecénása is egy egy picit pedzegették, hogy hát nem túlzás, ez, ugye ez adományokból épült ez a ház, és úgy sokan kétségüket is fejezték ki, hogy fogja ezt egy művészházas pár fenntartani, mert ez akkori léptékben ez egy nagy épület volt. Most, ha elképzeljük, akkor az egy pici szoba van, lent egy életér és egy tágas műterem, de ez akkor egy nagyon nagy kuriózumnak számított. Tehát amikor a Kriss Laura, Nagy Sándor felesége meghalt, akkor üresen maradt a ház. A művészházas pár lánya ugye emigrált Angliába, és mindig volt törekvés, hogy itt a hagyatékot feldolgozva egyfajta emlékház, élő művészeti munka történjen, tehát ezek a szakkörök, ami valamilyen szinten megvalósult, de azért ez mindig problémás volt, hogy nem volt itt a tulajdonos, nem voltak itt az örökösök, de nem lett itt egy intézmény, elhaltak ezek a kezdeményezések.
6: Balavera kiegészíti a gondolatokat.
10: Amikor ide kerültem, még itt volt Vidák István és Nagy Mari nemez művész tárgyaik, mert ők itt éltek, itt kezdték a pályafutásukat. Ők is nagyon sokat merítettek innen. Itt született az első gyermekük. Itt volt még a kemencéjük, a fonott ágyaik, tehát ők is ezt a szellemiséget, ezt a kisugárzást képviselve éltek itt.
6: Ha már feljöttünk az emeletre, akkor melyik a kedvenc része helye?
10: Nagyon sokat voltam itt fönt, és verseket írtam, rajzoltam. Itt
6: az asztalnál, ahol székek is vannak.
10: Van is egy fénykép, a Fábián Dénes készítette, ahol már várom a kisbabámat, és nézegettük együtt Nagy Sándornak azt a festményét, ami a feleségéről festett, amikor kisbabát vár, és ez a kis összecsengés.
6: Hát gyönyörű itt a kilátás, az embernek a képzelete az szabadjára tud indulni.
10: Így indult a gyerekszakkörünk is, hogy elhoztam a kis testvéremet ide, aki nem annyira szeretett rajzolni, de én szerettem volna, hogyha rajzolunk együtt, és ebben a házban annyira átvette a háznak a rezdüléseit, hogy gyönyörűeket alkotott, és innen jutott eszembe, hogy gyerekeknek meg kellene mutatni ezt a házat, meg idehozni őket rajzolni, és akkor így indult ez a kis szakkörünk.
6: Remsei Dávid, grafikus művész. Gyerekként az udvaron a kerten keresztül át lehetett szaladgálni egyik házból a másikba?
8: Igen, homályos emlékeim már vannak erről, hogy itt játszunk. Miután az Angliába kimentek a Nagy Sándor örökösök, ugye itt maradt üresen a ház, és tulajdonképpen már csak egy család volt itt az eredeti művésztelep leszármazottjai közül, és akkor így a nagypapám testvérére, Remsei Gáborra hagyták mondjuk így a házat, és tényleg szó szerint a gondnokságát is számba vették, hogy itt mi maradt, átmenekítettek azért innen az üres házból olyan dolgokat, ami jobb volt, hogy egy biztos fűtött helyszínen van. Illetve próbálta a Gábor megtölteni a helyet lakókkal, akik azért olyan emberek voltak, akiket mert, vagy a közös megegyezés alapján ide jó volt, hogy ők elkezdenek itt élni, fűtik a helyet, él a hely, szóval nem egy üres pusztuló helyszín. És akkor így indult el szerintem egy ilyen élet, ahol aztán egyre több rajzszakkör, meg pont a nemezes Vidák család is került, aztán Debreceni Zsófia rajztanárnő, és elkezdett itt lakni is egyébként, tehát jellemzően itt is laktak ezek az emberek, akik így használták a helyet. Aztán később én fiatal kamaszként ide kezdtem járni rajzolni már a Debreceni Zsófihoz.
6: Ide a Nagy Sándor házba.
8: Ennek volt egy olyan oka is, hogy talán nálunk a családban annyi mindenki a művészeti pályán volt, és én már nagyon vágytam rajzolni, tanulni, hogy én is elkezdek ilyen irányba mozdulni, de valahogy ez nem szerencsés szerintem se, hogy csak családon belül, vagy családon belül tanuljon az ember. Szóval jó, hogyha egy kicsit így kimozdul ebből az egészből, és
6: átjött a szomszédhoz.
8: Igen, hát igen.
6: Milyen egyébként egy ilyen térben alkotni? Milyen egy jó alkotó műhely?
8: Fú, azért erre nehéz válaszolni, mert kinek mi a...
6: Akkor önnek személyesen.
8: Én, igen, az biztos, hogy nagyon szeretem azért azokat a helyeket, ahol van fény, és ez szerintem az akkori korban is azért egy nagyon fényes helyszínnek számított. A mai korban nyilván már sokkal nagyobb lehetőség van technikailag, tehát ha úgy tetszik ez, lehet, hogy azt mondom, hogy mai korban egy átlagos nappalinak megfeleltett fényviszony, de az biztos, hogy vannak ilyen trükkök, és már akkor is működtek ezek, hogy nem a direkt fényt keresték, tehát kifejezetten észak vagy észak-keleti tájolások voltak ezek a régi műtermek, tehát pont azért, hogy a nap ne végpásztázza azt a falat, ahol dolgozni fog a művész, hanem egy egyenletes fény kapjon. Az, hogy ilyen régi patinás egy helyszín, annak van egy különleges rétegzettsége, vagy plusz energiája, nem is tudom, hogy mondjam. Szóval, hogy ez igenis hat az emberre. Másfajta hullámok jönnek.
6: Más hullámok, más dallamok. Nekem az is tetszett, hogy ahogy lépünk, azért egy kicsit recseg a padló.
8: Hát igen, az egy ilyen élőbb helyszín, nem steril, nem személytelen. Én még imádom ezeket a ilyen régi fapadlókat.
6: Mészáros Judit városi főépítészhez visszalépek, mert ugye emlegettünk korábban egy felújítást.
7: Nagy Sándorék körülbelül a 30-as évek vége felé kényszerű okokból, de felújították a házat. Ugye ez egy lapos tetős épület volt, ami szintén egy forradalmi dolog volt akkoriban, viszont épület szerkezetileg még nem nagyon tudták megoldani azt, hogy ez vízszigetelésben, hőszigetelésben jó legyen. Tágó Mátyás építész felújítási terveiből lehet tudni, hogy az eredeti rétegrendben a lapos tetőn egy ilyen bitumennel kevert parafa őrlemény volt, ami hőszigetelésnek is kellett volna, hogy legyen, meg vízszigetelésnek is, de gyakorlatilag ez nem töltötte be a szerepét. Tehát a Nagy Sándornak vannak olyan írásai, hogy ez a lapos tető az olyan, mint a gyakorlatilag nem is lenne, mert ebbe a pillanatban is, ahogy ezt írom, csöpög a papíromra a víz, és Nagy Sándorék a 30-as években erre egy ilyen picit alacsony hajlásszögű sátortetőt tettek. Viszont ugye se koszorú, se semmi nem volt, és ez nyomta szét a falakat, és itt elengedhetetlen volt egy komoly felújítás. Ugye itt beszéltünk róla, hogy örökösök nem voltak már Magyarországon, tehát ez egy bonyolult dolog volt, hogy lehet egyáltalán a felújítását megszervezni.
6: És akkor ki tudott segíteni?
7: Végül is ugye lett egy angol alapítvány, amit ugye még én úgy tudom, hogy az Ivett néni alapított. Ez a Nagy Sándor Charity Trust, talán ez volt a neve, és itt a Körösfői alapítvánnyal együttműködve gyakorlatilag a magyar kormány támogatásával egy ilyen pályázati konstrukció keretében megvalósult egy felújítás, és ott kérdés is volt, hogy melyik állapotot állítsák helyre, tehát a Nagy Sándorék által átalakított állapotot, vagy az eredeti medgyaszai félét, és végül az lett a döntés, hogy az eredeti formájába állítsák helyre az épületet. Egyébként erről a Fábián Dénes mesélt nekem, hogy a falak eredeti felületét is helyreállították. Most itt pont néztük Verával a képeket, hogy messzelt fehér falak voltak lent, de egy egészen különleges fal felületképzés volt, ami talán egy ilyen márvány porra kevert.
6: De ez csak tapintással lehetett érezni, nem?
7: Hát ez a fényes felület, ez ezt mutatja lent is, hogy egy kicsit olyan kőszerű

0: kurátori feladat volt.
1: Ma rögzítenének fel a falra egyébként képeket? Vera rázza a fejét, hogy nem.
2: Nem, semmiképpen. El szoktunk jönni minden évben a szakkörünkkel ide ebbe a házba rajzolni, meg megismerni a újabb generációkkal ezt a történetet.
1: És miért csak ritkán jönnek ide?
2: Nincsen se víz, se világítás, de hát igazából itt nem tudnánk heti rendszerességgel. Hát 6 évig voltunk itt, amikor még volt, de azóta ez ki van kötve.
1: Ha valaki szeretné megnézni ezt az épületet, akkor van-e rá lehetősége?
2: Én 5 évvel ezelőtt úgy kaptam meg a kulcs őrzését, hogy azt engedjen be, aki a háznak javára szolgál. Úgyhogy valahogy próbálom ezt eldönteni.
1: Valaverával beszéltünk a jelenről. Mészáros Judittól kérdezem a jövőt. Mi várhat erre az épületre? Hogyan lehetne ezt megőrizni?
0: Nagyon nehéz szívvel gondolunk erre a dologra, mert tényleg az állaga romlik. Ugye egy épületnek nagyon rosszat tesz, hogyha nincs lakója, ha nincs fűtve, ha nincs használva, és ez meglátszik rajta. Tehát gyakorlatilag megint egy generális felújítás kéne ahhoz, hogy ne romoljon az épület állaga. Ugyan Gödöllői Városi Múzeum is nagyon a szívén viselte a sorsát az épületnek, és itt az a fájdalmas, hogy többször volt arra próbálkozás, hogy akár ez városi tulajdonba kerüljön, és úgy látjuk, hogy azért ez az örökösökön is elakadt, tehát ők nagyon ragaszkodnak érzelmileg az épülethez, ugyanakkor nincsenek jelen, és ez nyilván anyagilag is egy nagyon megterhelő dolog, tehát itt 100 millió forintokról beszélünk, amikor egy ilyen épületet most fel kéne újítani. Ugye ha nincsenek itt, akkor nincs is, aki fizesse a közműveket, a villanyt, a vizet. Amikor ugye a Krisla ura meghalt, akkor volt egy olyan pont az egyébként már Angliában élő lányunknak, amikor ő is szerette volna, hogy ez biztonságos kezekbe kerüljön, a hagyatékot egyáltalán valaki feldolgozza. Én úgy tudom, hogy az egész városi múzeum ezen alapult, hogy itt egy olyan hagyatéka volt a gödöllői művésztelepnek, amit fel kellett dolgozni, be kellett mutatni, és tulajdonképpen a városi múzeum így alakult meg, és nagyon fájdalmas, hogy ezt az épületet ilyen állapotban látjuk, de abszolút egy törekvés az, hogy ez akár városi tulajdonba kerüljön, és úgy hasznosítsuk. De nyilván forrásokat erre a város is akkor tudna költeni, hogyha ez tulajdonban lenne.
1: Visszalépek Remsej Dávid grafikus művészhez, ő is kiegészíteni ezt a gondolatot.
3: A családok azóta is jó viszonyban maradtak, és próbálunk erre megoldást találni, tehát ők is érzelmileg kötődnek azért ehhez a helyszínhez, tehát ahányszor ide jönnek, azért őket is megfogja ez az egész, tehát nehezen tudták azt kimondani, hogy elengedjék ezt az egészet, de azért erről szó van, és sok leszármazott van, tehát nehéz egy megegyezést ott is megtalálni, ráadásul a világ minden táján élnek most már ők is, de azt azért talán ki lehet mondani, hogy nekik is az lenne a végső célja ennek a helyszínnek, hogy itt egy élet és egy művészi élet folytatódjon.
1: Kívánjuk, hogy jöjjön össze, és akkor legközelebb majd úgy jöjjünk ide, hogy tele van élettel a ház. Kedves hallgatóink, műsorunkat, amely a Gödöllői Nagy Sándor házból szólt, a mediaclick.hu oldalon is meghallgathatják. Itt rövidesen kezdődik a sportvilág, rádiózzanak tovább. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Deák Dórát hallották.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
5: Újra
4: mindenkié.
5: Mindenkié.
4: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
6: A Szeged Dániában, a Veszprém Berlinben lép pályára a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Hivatalos Lionel Messi búcsú mérkőzésének időpontja. Köszöntöm a hallgatókat, a sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Kézilabdával kezdjük adásunkat, hiszen a fél idejében jár a Dán GOG és a Szeged összecsapása a férfi bajnokok ligájában. A szünetre 18-17-es GOG vezetéssel vonultak a csapatok. Itt ül mellettem a stúdióban a Nemzeti Sportrádió állandó kézilabda szakértője, Marosán György. Tőle kérdezem, hogy milyen volt a találkozó első félideje.
7: Óriási tempót diktál mindkét csapat, igazi északi, igazi skandináv kézilabda van a GOG otthonában, erre is lehetett számítani, ez a stílus jellemző minden mérkőzésre, amin ugye a GOG részt vesz. Ennek megfelelően 35 gól 30 perc alatt rendkívül jó karaktert mutatott a Szeged mentalitásban, talán fölé is nőnek a GOG-nak, ugye erre szükségük is van, hiszen komoly hiányzóik vannak, Bánhidi Bence, illetve Frimmel sérüléssel küzd, az ő pótlásuk egyelőre megoldottnak tűnik, kiemelkedő teljesítmény nyújt Marin Jelinics, aki 4 lövésből 4 gólnál tart, illetve Szilágyi Benjamin, a fiatal magyar jobb szélső újra bizonyítja tehetségét, hogy egy pár héttel ezelőtt Nielsennek a Veszprém elleni szuperkupa mérkőzés előtt 8-ból 8-at kiválóan kézlabdázik mai napon is. Egyelőre a kapusok nem hoznak

0: kiemelkedő teljesmény. Portner véd a magyar kapuban, Nikola Portner 22 lövésből 4 védett labdánál jár, túloldalon 6 védett labda van összesen 23 lövésből.
1: A 17 lőtt gól az soknak számít szegedi szempontból, de a 18 meg rengetegnek a kapott oldalon. Mind kell változtatnia a tiszapartiaknak a második játék részben, hogy megnyerjék ezt az összecsapást.
0: Rendkívül sok a gól, viszont a gólszámokat mindig úgy kell vizsgálni, hogy mennyi támadás volt, és nagyon magas a támadás szám, ahogy említettem is. Ami változtatni kell a győzelem érdekében, mindenképpen az emelkedett kapus teljesítmény, illetve védekezésben 7-6-ra váltotta a GOG, arra 3-4 támadáson keresztül nem találta a megoldást a Szeged, utána sikerült akár labdaszerzéssel is megtörni ezt a támadásvezetést, de a technikai hibák számát emellett a magas tempó mellett természetesen megjelennek a technikai hibák, de minimalizálni kell a második félidőre.
1: A másik Magyar Bajnokok Ligájában szereplő csapat a Veszprém 20 óra 45 perckor kezdi meg mérkőzését a tavalyi ezüstérmes Füksze Berlin otthonában. Ettől az összecsapástól mit várhatunk?
0: Csúcs kézilabda, tehát ez a párosítás, ez akár a Bajnokok Ligája döntőjében is megtörténhet egy pár hónap múlva. Mindent elmond erről a csatáról, az, hogy az elmúlt 6 mérkőzésén ez a két csapat csak egyetlen egyszer végzett olyan eredménnyel, ami egynél nagyobb különbséget jelentett. Az a 38-34-es volt a Berlin javára, egyébként pedig vagy döntetlen, vagy pedig egy gólos előnyt sikerült a mérkőzés végére kialakítson bármelyik csapat. Bundesliga élcsapatról van szó, otthon játszik, így egyértelmű, hogy ha minimálisan is, de a berliniek az esélyesebbek, azonban a Veszprémnek minden lehetősége megvan arra, a játékos keret arra predesztinálja, hogy meglepetést tud okozni Németországban.
1: A Füchse Berlin csapatát erősíti a világ talán legjobb kézilabdázója Matthias Gidzel. Őt hogyan lehet megfogni?
0: Erre szokták azt mondani, kétféle válasz van, vagy valaki elkezd megoldást keresni, és most a katedráról, ugye, amikor fölülök, akkor az könnyű megmondani, de ezt azért kivitelezni nem annyira. Ugye ez az egyik, hogy ezt megpróbálni megfejteni, a másik pedig az, hogy inkább a társait kikapcsolni. Tehát ugye van egy olyan gondolkodásmód, hogy lőjön ő 14-et, és akkor a többiek ne lőjenek olyan sokat. Őt nagyon nehéz, hiszen tényleg a modern kézilabdának a prototípusa, Gidzel, rendkívül jól cselez, távolról jól lő, tehát inkább a vele történő kapcsolatok kikapcsolására kell koncentrálni, ami megtörténhet könnyen, hiszen a Pest-Málbek Ligetvári Patrik 2-3-as védő világ egyik legjobb párosa szerintem ott a Veszprém mi védekezés közepén, és hát mögöttük a világ egyik legjobb kapusával, Nielsennel.
1: Marosán Györgynek köszönjük szépen, reméljük, hogy a 22 óra 15 perckor kezdődő Sportvilágban majd két magyar győzelemmel értékelhetünk ott is. Természetesen számítunk majd szakértelmedre. Labdarúgással folytatjuk. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameye. Az orosz Rubin Kazánytól érkezett 6-szoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsú mérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette be, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai ország címeres mezét, amelyen 125 gólt szerzett. 2022-ben világbajnok lett, emellett 2-szer nyert Copa Amerikát. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, közte 10 sprintfutam. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj sem, amelyen a mezőny jövőre már a 42. alkalommal versenyezhet. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik majd a futamot. A Formula 1 6 év után visszatér Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban is. A nyolcad döntőben búcsúzott a Ljubljanai 125-ös női tenisz tornától a negyedik kiemelt Gálfi Dalma, aki 6-3-6-4-es vereséget szenvedett a WTA világranglistáján 242. helyen álló francia Alice Tubellótól. Luxemburg ellen mérkőzik a magyar tenisz Davis kupa csapat pénteken, valamint szombaton a tét a világ döntő selejtezőjében való szereplés. Nincs ott a csapatban a sérülésével bajlódó Fucsovics Márton, Marosán Fábián és Piros Zsombor mellett Füle Mátyás, valamint egy újonc, Mag Péter lesz a csapatban, amelyet Bardóczky Gábor irányít. A szövetségi kapitánnyal Kressz Bálint beszélgetett.
2: Mik az első napok tapasztalatai? Milyennek tartod a helyszínt?
3: Minden rendben, tényleg a helyiek nagyon, nagyon kedvesek. Azt gondolom, hogy minden igényt kielégít a kiegítnek a körülmények. A hotel is rendben van. Itt ez a létesítmény, hogy nem egy ilyen hatalmas centerpán játszunk. Azt hiszem, hogy 1200 férőhelyes centerpán, de egy ilyen kis ékszerdoboz. Tulajdonképpen tényleg nagyon szép. A pályára én azt gondoltam, hogy picit gyorsabb pályát fognak építeni. Szerintem a pálya játszható, de nyilván azért a meccsen sok lesz a labdacsere, azért picit gyorsabb lesz a játék, de eddig kvázi úgy alakul minden, ahogy számítottuk. Jól tudunk edzeni, napi kettőt edzünk. A srácoknak jó kedv van, szerencsére mindenki egészséges, úgyhogy pozitívak vagyunk eddig.
2: Hogy állsz a fejedben még akár konkrétumok nélkül azzal kapcsolatban, hogy mondjuk holnap milyen névsort vés fel a táblára, akár itt a páros, ami kérdés lehet, vagy ez majd még a jövő zenél?
3: Hát igen, nyilván ugye ugyanazt tudom elmondani, mint amit szoktam, hogy a páros az mindig azért, bárkit fogok megadni holnap ugye a sorsoláson, azért nagyon az első nap eredményétől fog függeni, nyilván nem mindegy, hogy 2-0-1-1 vagy 0-2 az állás. Nyilván jobb eredmény esetén lehet kicsit taktikázni, több variációt az ember fejébe, és nyilván ahogy szorosodik, úgymond szép magyar szóval az eredmény, vagy esetleg bajba vagyunk, akkor meg nyilván mindig a legerősebb párost kell felküldeni, úgyhogy meglátjuk, hogy alakul, de nyilván mind a négy játékos arra készítem, és azt mondtam mindegyiküknek, hogy mindenki úgy készüljön, hogy mindenki játszhat bármit. Tehát egyéni párost mind a négy játékosukkal kvázi kalkulálok egyéni és párosban is, úgyhogy meglátjuk. Nyilván azért az egyénikre nagyon nagy valószínűséggel, hogyha mindenki egészséges marad és minden rendben, akkor azért nagy valószínűséggel a Fábi és a Zsombi fog első nap játszani. Nyilván a legerősebb összeállításban szeretnénk kezdeni a párharcot. Nyilván azért, hogy egy jó eredményt megalapozzunk az első nap. Aztán meglátjuk az ellenfélnél, hogy az első játékos, a Rodás, hosszú ideje sérült volt, két hónapja nem játszott már versenyen, elvileg itt tér vissza. Ahogy eddig nézegettük itt az első két nap, olyan túl sokat nem edzett, ilyen fél óra, 40 percben mindig abba hagyta. Meglátjuk, ugye még azt tudjuk, hogy ő egyáltalán fog-e játszani, de mi úgy készülünk, hogy ők is a legerősebb csapattal játszanak, és meglátjuk, hogy mit hoz a hétvége.
2: Rodás edzése, vagy éppen edzési hiánya mellett mi az, amit még a luxemburgi edzéseken láttál, amennyire volt időd belenézni?
3: Igen, eddig nem nagyon volt időm belenézni. Nyilván az interneten azért rengeteget nézegettem a luxemburgi játékosokat, főleg a Rodest is és a Knaffot. Ez a Knaff egy nagyon-nagyon csalóka játékos, ilyen 800 körül van most a világranglistán, azt hiszem 480 volt neki a legjobbja, de azért visszanéztem az elmúlt években a Davis Kupa eredményét, és azért eléggé magáért beszélnek az eredmény, hiszen tényleg nagyon játékosokat győzött le nála, jóval előrébb rangsorolt játékosokat tudott legyőzni a Davis Kupán, mind hazai pályán, mind idegenbe. Nyilván hazai pályán mindig veszélyesebb egy kicsit alacsonyabban rangsorolt játékos, a közönség belehergeli, ez egy teljesen más szituáció, és felszabadultan tud játszani, úgyhogy ahogy mondtam, itt a sajtótájékoztatón egyáltalán nem becsüljük le a luxemburgiakat, mert két magas játékosról beszélünk, ugye mind a Rodes, mind a Knaff nagyon jó szervának, itt fedett kemény pályán azért a szervnak nagyon nagy jelentősége van, úgyhogy felkészültünk belőlük. Ahogy szoktam korábban is az előző meccseken, most is vannak elemzések az ellenfél játékosairól, azokat én már nyilván nézegetem, de majd közösen is át fogjuk beszélni a játékosoknak, elmondom azokat a pontokat, amire esetleg érdemes figyelni az ellenfél játékosainál, és hogy elmondtam, tényleg 100%-on készülünk, mindenki nagyon-nagyon oda teszi magát, úgyhogy tényleg remélem, hogy a játékosok péntekre kész lesznek.
1: Bardóczky Gábort hallották, végezetül pedig a Nemzeti Sportrádió vendége volt Molnár Attila, aki szombaton 8. lett a budapesti atlétikai világdöntő 400 méteres síkfutásának döntőjében. Az atléta Jó Andrásnak beszélt a többi között arról is, milyen érzés volt ismét hazai közönség előtt versenyezni.
4: Na kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
5: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutás ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez most nem az volt.
4: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy is hazai közönség előtt?
5: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most mintha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
4: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfutóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
5: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte azt hiszem a mezőnyből. Én az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt, szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
4: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van, mennyire számítanak ezek a dolgok?
5: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
4: Kötelező rituália az van?
5: Nem, nincsen.
4: Nem foglalkozom énekkel.
5: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekbe, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
4: Teljesen érthető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
5: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre és ott zárjuk le a szezont.
4: Érezted magadon a fáradtságot azért?
5: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jó, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
1: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, a Viszonthallásra.
6: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téfanni vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Októberben előrehozott parlamenti választások Szerbiában. Na de mi lesz a magyar szervezetekkel? Több mint 500 résztvevővel zárta a nyarat a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. És most jöjjenek a részletek. Szerbiában október 25-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Hogy mely vajdasági magyar szervezetek vesznek részt a választásokon, és hogy pártjaik, civil szervezeteik kiket támogatnak, az eddig ismertek alapján erről számol be Ternovács István.
8: A dolgok jelenlegi állása szerint biztosra vehető, hogy az ellenzék nem fogja bojkotálni a választásokat, így a politikai erőpróbára sor kerül. A magyar szervezetek közül eddig egyedül a kormánykoalíció részét képező Vajdasági Magyar Szövetség adta át jelölt listáját a hitelesített támogatói aláírásokkal. Pásztor Bálint elnök.
9: A kisebbségi pártok esetében 5000 aláírás már elegendő az induláshoz. A Vajdasági Magyar Szövetség listáját 9531 polgár támogatta aláírásával. A Vajdasági Magyar Szövetség saját név alatt teljes 250-es listával indul. Egy részletes, minden kérdésre kiterjedő választási programunk is van, és az eredményeinkről is be fogunk számolni a következő hetekben. Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, ugye a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is az érdekképviseleti munkánkat, amennyiben az emberek bizalmat szavaznak október 25-én a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akkor lesz magyar erő a szerbiai parlamentben a jövőben is, hiszen a miénk az egyetlen magyar lista.
8: A Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és számos civil szervezet. Előbbi annak ellenére kiáll a VMS mellett, hogy nem minden kérdésben ért vele egyet, ugyanakkor, mint Csorba Béla író, a VMDP elnöke fogalmaz, jelenleg a vajdasági magyar szintéren egyetlen olyan komolyan vehető politikai erő van, amely képes legfelsőbb szinten politikai szubjektivitásként képviselni a vajdasági magyarokat. Ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetség. Az pedig, mint fogalmaz, rendkívül fontos, hogy a magyarságnak legyen önálló érdekképviselete. A közelmúltban több olyan magyar civil szervezet is létrejött a Vajdaságban, amelyek a kormányellenes egyetemista mozgalom támogatására szólítanak fel. Ezek közé tartozik a Vajdasági Magyar Újrakezdés és a Vajdasági Magyar Plénum is. Surányi Zoltán a plénum elnöke.
10: A Vajdasági Magyar Plénum tavaly nyáron azzal a céllal alakult, hogy az egyetemistákat támogassa a korrupció ellenes harcban, és ez azt is jelenti, hogy a választásokon is őket támogatjuk. Több megbeszélésünk volt az egyetemisták képviselőivel. Tavaly nyáron, tavaly ősszel megbeszéltük azt is, hogy a támogatásunkért helyeket kapunk a listán.
8: Az egyetemista mozgalom eddig nem hozta nyilvánosságra, miként tekint a kisebbségek helyzetére. Viszont a jelölt listájukra két magyar pedagógus neve is felkerült. Egyik a 49., másik a 72. helyen szerepel a 250 nevet tartalmazó listán. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége pártként ugyancsak az egyetemisták mozgalmát támogatja. A Magyar Polgári Szövetség elnöke jelezte, hogy bosnyák és montenegrói kisebbségi pártokkal közösen tervez részt venni az október 25-i választásokon. A Magyar Egység párt még nem formált véleményt a választásokkal kapcsolatban, de várhatóan a Vajdasági Magyar Szövetséget fogja támogatni, ahogy azt a korábbi választások alkalmával is tette.
7: Megerősödött a magyar közösség önkormányzati jelenléte az elmúlt évtizedben a Fekete-Kőrös völgyében, ami a közösségi összetartásnak, a közös rendezvényeknek is köszönhető, mondta Borsi Lóránd, a Párcium Alapítvány elnöke a Fekete-Kőrös völgyi Magyar Napokon. A 13. alkalommal megrendezett rendezvénysorozat a szórványban élő mintegy 4000 fős magyarság számára a közösségi kapcsolatok ápolását és a hagyományőrzést szolgálja. Ionescu Nikolett összeállítása.
11: Antal Magdolna Anita Köröstárkányból. Miért szereted ezt a népviseletet?
12: Számomra nagyon különleges és közel áll hozzám, mivel onnan származom. Nagyon jó érzés az, hogy az őseim is ezt a viseletet hordhatták minden nap. Ez egyfajta büszkeség.
11: A Fekete-Körös völgyében 8 településen élnek magyarok. Egyetlen településen, Köröstárkányban élnek többségben. Mit jelentenek számukra a hasonló rendezvények? A közösség ilyenfajta összefogása. Bajnai Balázs, magyar remetei református lelkész.
13: Én úgy látom, mint egy nagy családot. Tehát nem kimondottan választanám le magyar remetét a többi faluról, hanem én együtt látom őket, mert nagyon-nagyon hasonló a gondolkodásuk, és érzékelhető, hogy egyik ember tartja a kapcsolatot a másikkal a szomszédos falukból, tehát úgy érződik ez, hogy közel vannak az emberek egymáshoz. Ez a rendezvény maga, ami immáron már 13. alkalommal kerül megrendezésre, ez egyfajta ünnep, ami a megmaradásról szól. Arról, hogy makacson magyarok maradunk, arról, hogy hogy egymásra találunk, hogy bízunk abban, hogy az Isten velünk együtt építkezik.
11: Tehát szerveznek különböző közösségi eseményeket.
13: Többször előfordul az, hogy a templom helyet ad, a gyülekezetünk helyet ad különféle kulturális eseményeknek, mint például a régi zene, vagy különféle diátadók, vagy egyéb rendezvények, amelyek ezt a közösségi tudatot igyekeznek felélénkíteni.
11: 10 éves a Berettyó Széplaki Bodzavirág néptánc csoport. Jó messziről jöttek ide a Fekete Körös völgyébe. Gál Csaba Szilárd, a Bodzavirág néptánc csoport táncosa.
14: Hát az erdélyi magyarság már egyre kevesebben vagyunk, és nagyon fontos az, hogy egyik folyó a másikkal tartsa a kapcsolatot, együtt őrizzük a magyar hagyományokat. Még hogyha messze is élünk, messziről jöttünk, akkor is egyé tesz a magyarságunk, és segítjük egymást.
11: Mit jelent a néptánc az önök számára, az ön számára?
14: A néptánc nekünk a közönséget jelent. Tehát bárhol érünk magyarok, a néptánc az egyé tesz minket olyan, mint a nyelvünk vagy a zene, és a másrészt pedig a gyerekeket is összehozza, tehát amikor járnak táncpróbákra, találkoznak, és sokat el tudunk tölteni időt egymással.
11: Borsi Loránd, a Partium Alapítvány elnöke.
15: Hogyha egy mondatban szeretném megfogalmazni, hogy mit jelent a térségnek ez a rendezvény sorozat, akkor azt mondanám a megmaradást. Hiszen ez a 3 nap valóban arról szól, hogy a magyar identitást őrizzük meg az itteni szorvány magyar közösségeinkben. A térségben vannak más rendezvények, de ezek nem a mi rendezvényeink, ezek nem magyar rendezvények. Ugyanakkor azt is látjuk, hogyha nagyon pragmatikusan tekintjük a közösség építését, hogy önkormányzati jelenlétünk sokkal jobban megerősödött. 13 évvel ezelőtt csak helyi önkormányzati képviselői szinten voltunk képviselve itt ebben a térségben, itt Belényes-medencében. Ma már több községben, több településen alpolgármesteri szinten képviseltetve van a magyarság, akár csak itt Magyar Remetén, de sorolhatnám ide Városfenest, Belényes-Újlakot és Kisnyérgefalvát is.
16: Több mint 500 résztvevővel tartotta meg idei hagyományos nyárzáró családi napját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az elmúlt 3 hónap alatt lezajlott 25 programjukon több mint 1000 család, azaz legalább 4000 ember vett részt. A cél ezúttal is az volt, hogy a háborús mindennapok közepette gondtalan kikapcsolódást és feltöltődést biztosítsanak a családoknak. Részletek Iváncsik Attilától.
17: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének eredményességét jelzik a számok is. 34 családdal indultak, jelenleg mintegy 1200 tagcsaládjuk van. Nagy Zitáék is közéjük tartoznak az ugacsai Fancsikáról.
18: Hát ez a közösség nekem egy nagy ajándék és kincs. Először is azért, mert hozzám hasonló emberekkel, szülőkkel, hasonló gondokkal küzdünk, beiskoláztatás, egyebek, úgyhogy mindig jó beszélgetni egymással, ötleteket nyerünk egymástól, megoldásokra derül fény, és egyébként a gyerekeink meg mindenki megtalálja maga korosztályát, és itt mindenkinek van barátja.
17: Kárpátalján a család, az Istenhit és a közösség továbbra is megtartó erőként van jelen, hangsúlyozza a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. Tarpa József kiemelte, a nagycsaládosoké a megye legnagyobb civil szervezete, ilyen formában különösen nagy a felelősségük.
19: 1000 családot sikerült egész nyáron megszólítanunk, ugye ez 4000 embert jelent minimum, és örülünk neki, hogy ennyi sok programot sikerült megvalósítani. Tulajdonképpen, amit beterveztünk, mindent megvalósítottunk. Voltak olyan programjaink is, amik meghívásosak voltak, például Zánkáról, most jöttek vissza a gyerekek, és általában ilyenkor lezárjuk a nyarat, ősszel sok programot szervezünk. Az első programunk az a nagyszülőkről szól, hiszen a világon a nagyszülők napja van szeptember első hétvégéjén. A szüreti bálok is szezon beindul, tervezünk még a hegyekbe kirándulást, tulajdonképpen ami ilyen ősszel szokott lenni ezeket a programokat, nagyon remélem, hogy meg tudjuk valósítani.
17: A mai napig a család jelenti a legnagyobb erőt abban, hogy a válsághelyzeteket az emberek átvészeljék, fogalmazott Szilágyiné Tóth Gabriella, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke.
20: Nagy sikere volt a házasság heti programnak, a házaspáros hétvégének, a kamasz hétvégének. Örülünk, hogy rengeteg család részt tudott rajta venni. Az édesanyák hete, ami egyre jobban kiteljesül, és egyre több programot igyekszünk megtervezni. Nagyon nagy az érdeklődés. Természetesen az önellátó nagy család projekt is, amit nagyon várnak a családok. Szóval rengeteg mindennel várjuk a családokat. Ezekkel a programokkal az a célunk, hogy a családok együtt lehessenek. Nagyon sok családban már kirepülő gyerekek vannak, és nehéz megtervezni, megszervezni egy hétvégét. És erre nagyon jó a Nagy Családos Egyesület, mert ide vágynak, mert jó emlékeik vannak arról, hogy milyen jó volt együtt kirándulni, együtt jól érezni magunkat. Kárpátalján összes magyar településéről szinte vannak nagy családosaink, és olyan jó ilyenkor találkozni. Látjuk, hogy ki hogy él, ki mivel foglalkozik, és jó barátságokat kötni, jó találkozni, jó együtt lenni, és nekünk ez a legfontosabb, hogy a családok jól érezzék magukat.
16: Ezen a hétvégén tartják a Marosvásárhelyi Várban a 4. Erdélyi Mesterségek ünnepét. Az idei rendezvény központi témája az agyag, a fazekasság és a kerámia művesség gazdag hagyománya. A szervezők célja az erdélyi népi kultúra értékeinek, a még élő kézműves hagyományoknak, népi mesterségeknek a megismertetése és továbbadása. Fogalmazott Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke a programismertető sajtótájékoztatón. Őt halljuk elsőként Erdei Edit Zsuzsána összeállításában.
0: A mesterek, akik ott lesznek a vásárban, nem csak a portikáikat teszik ki árusításra, hanem mellette egész nap mutatják is, hogy hogyan készülnek azok a portikák, és hát én például biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok városi gyereknek fogalma nincs, hogy az az agyagból vagy kaolinból készült csésze, amit benne a reggeli tejét issza, az hogyan készül. Itt olyan mesterségek mutatkoznak be, amikről én is ritkán hallok, és meg vagyok győződve, hogy az emberek nagy része nem hall, például a taplászat, vagy a kályha csempe készítés, kályha építés.
21: Ez a rendezvény egyfajta találkozó helye az erdélyi nemzetiségek, sőt a Kárpát-medencei népek hagyományainak.
0: Itt olyan szakemberek találkoznak, akiknek az életük a kézművesség. Meg tudják osztani egymással az élményeiket, a tapasztalataikat, a mesterfogásaikat, konferenciákon tudnak részt venni, és hát nem utolsó sorban, ugye Kalóz Zoltánnak a 100. születés napját ünnepeljük ebben az évben, tudnak merítkezni a Kalóz Zoltán hagyatéknak a kézműves részéből is.
21: Az erdélyi mesterségek ünnepének társszervezője Kolosi Ildikó, az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetségének elnöke.
22: A fesztiválra körülbelül 140 kézműves fog érkezni. Úgy várjuk őket, hogy egyesületi tagként, úgyhogy 25 egyesület nevezett be Erdély minden szegletéből, és ezen kívül van egy bolgár házaspár meghívottunk. Ezen kívül részt vesznek még Magyarországról egyesületi tagok, körülbelül 30 hagyományos szakmát fognak megcsodálni a látogatók. A fazekasság az kiemelt helyen lesz az idén, viszont lesz szövés, nemezelés, kovácsolás, kosárfonás, fafaragás és taplászat is. Egész nap mesterségbemutatókat tartanak a kézművesek. Ezen kívül a gyermekeknek lesz 27 kézműves foglalkozás állandó programmal. A népi játszótéren lesz élőszavas mesemondás, gyermektáncház és báb előadás is.
21: Ezen a rendezvényen a hagyomány és a jelenkor alkotó ereje találkozik. Mi lehet a legfőbb hozadéka, értéke ennek a rendezvénynek idén?
22: Ugye az agyag ez egy nagyon szerény anyag, nem kell hozzá sok, tényleg csak a két kezünk, meg egy kevés víz, és rögtön valamit tudunk belőle alkotni, formálni. És attól, hogy a családok együtt hozzányúlnak ehhez a szerény, viszont nemes anyaghoz, ezzel együtt hazavisznek egy darabot nem csak az agyagból, hanem talán abból a tapasztalatból, meg a közös élményekből, amit majd itt együtt fogunk megélni a rendezvény alatt. Szerintem ez az üzenete, hogy hazavinni a családban, és megőrizni azt, amit ugye már az őseink nekünk így kínáltak.
16: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, Határok Nélkül.

0: 20 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készítenek elő New Yorkban, itthon több felé várható eső. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedű Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat, valamint az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter Bivajdinál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívták meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apát István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, hogy szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lehet. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületbe. Az intézmény igazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújításokkal indokolta a döntést. Donald Trump közölte, a munkálatok csak akkor kezdődhetnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges. Itthon az M6-os autópályán az alagútláncban éjfélig biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem lehet. A másik oldalon az M60-as autópálya csomópontjánál terelik ki a járműveket. A főváros felé autózók sem a 191-es kilométernél, sem Véminnél nem tudnak felhajtani az autópályára. Késő estétől északnyugat felől felhősödés kezdődik. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jövünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Drasztikusan megugrott a rolleres balesetek száma. A statisztikák szerint a sérülések csaknem ötöde fejsérülés. De mi okozza a bajt?
4: Egészen kis gyerekek, olyanok is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki. Pont tegnap láttam olyat, hogy három gyerek ment egy rolleren, és alig bírtak megállni egy alagátkelőnél, mert ugye a roller az már nem úgy fékez.
3: Mit lehet és mit tilos tenni két keréken? És kell-e ismerni a kreszt a száguldó kisiskolásnak? Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond mesét.

0: Bab Berci feddőn nézett a kőre. Egy kődarab ne beszéljen, mondta, és megborzongott. Mit fintorogsz, reszketsz, rázkódgatsz, morgott a kő. Ahelyett, hogy boldog lennél, mert megszólítottalak. Mondj valakit, aki azzal dicsekedhet, hogy megszólította egy kő. Na, éppen ez az, mondta Bab Berci. Valami suskus van ebben, varázslat, ármány, rontás. Valami rossz szellem bújt meg benned, egy boszorkány, egy dzsinn.
1: Hólyag, mondta csendesen a kő.
0: Mit mondtál? Kérdezte Bab Berci, mintha bizony nem értette volna, és közben azt latolgatta, elfusson-e. A kő azonban mély hallgatásba burkolózott. Bab Berci elnézte a kő görgeteges hegyoldalt. Kő hátán, és mindegyik hallgat. Csak éppen ez az egy szólal meg. Azaz most már ez sem. Bab Berci megszeppent. Melyik is volt az a kő, amelyik megszólalt? Hé, mondj valamit, kiáltotta Bab Berci. De a kő görgeteges hegyoldal hallgatott, félelmetes hallgatással. Mi az? Megsértődtél? Kérdezte Bab Berci. Kérlek, ne haragudj. Inkább elhiszem, hogy nem bújt meg benned semmiféle rossz szellem. Megkövetem kőségedet. A kő vérig sértődhetett, mert most sem szólalt meg. Vedd tudomásul, mondta dühösen Bab Berci, ha egy kő egyszer megszólal, akkor nem szabad utána örökre elhallgatnia, az visszaélés a bizalommal.
1: Bizalom? Miféle bizalom? Szólalt meg újra, morgolódva a kő.
0: Itt fekszem évezredek óta, soha senkihez egy kukkot sem szóltam. És amikor végre nagy nehezen rászánom magam, az illető lerossz szellemez, leboszorkányoz, legyinnez. Ez neked bizalom?
1: Már mondtam egyszer, hogy ne haragudj.
0: Mondd meg, mit szeretnél?
1: Vigyél el engem innen, mondta a kő.
0: Bab Berci fölkapta a követ, a hóna alá csapta. Elég nehéz vagy, mondta.
1: Ugyan, még hogy nehéz, méltatlankodott a kő.
0: Láttál volna 1 millió évvel ezelőtt. Hatalmas voltam, és méltóság teljes. 100 magaddal se tudtál volna megmozdítani.
1: És mitől fogytál le ennyire?
0: Fagyok pattogtattak, vizek repesztgettek, szelek koptatgattak. Tudod, attól félek, hogy egy-kettőre egészen elkopok. Nem marad más belőlem, csak egy aprócska porszem, és kedvére hord a szél, amerre akar.
1: Repülni az se kutya, mondta Bab Berci. Ugyan kérlek, repültem én már. Lebegtem, izzottam, iszonyú súlyoktól zsugorodtam, robbantam, lávaként zúdultam, szálltam, robogtam kőgörgetegekben. Egyáltalán nagyon szép ifjúságom volt. De most már 1 millió éve csak kopok, fogyok, porlok.
0: 5000 évvel ezelőtt még faraghattak volna belőlem egy óriási oszlopot. Tarthattam volna egy templom kapuját, vagy hirdethettem volna a hősök emlékét. 2000 éve még odaillettem volna egy bevehetetlen vár legerősebb bástyájának ormára. 1000 éve is mi minden lehetett volna belőlem. Most meg, nézz rám, siralmas. De talán közkatonának még jó leszek. Azt szeretném, ha beépítenél a házadba, a többi kő közé.
1: Ajjajjajjaj,
0: vakargatta a fejét Bab Berci. Az a bökkenő, hogy a házam háncsból készült. Sajnos egy fiakő sincs benne.
1: Akkor találj ki nekem valami foglalkozást. Csinálni szeretnék valamit.
0: Bab Berci a kővel a hóna alatt hosszasan elgondolkozott.
1: Hát nem is tudom, motyogta. Talán levélnehezéknek használhatnálak. Az igaz ugyan, hogy egyáltalán nem kapok leveleket, de ne búsulj, majd kitalálunk valamit.
0: Hazaért Háncs házába, a követ az ablakba tette. A kő kibámult az ablakon, és azt kérdezte.
1: Azok mik?
0: Virágok,
1: mondta Bob Berci, mert virágok virítottak az ablaka alatt.
0: Na, megvan, kiáltott fel a kő. Virág szeretnék lenni.
1: Megkergültél, nevetett Bob Berci.
0: Hogy képzeled?
1: Nem látod, hogy a virágok puha, könnyed, színes szirmokból, törékeny porzókból, kecses bibékből vannak. Nedv kering bennük, élnek. Ha rájuk fúj a szél, lengedeznek.
0: Akkor is virág akarok lenni, mondta a kő.
1: Bolond vagy, dohogott Bob Berci. De bent, a szíve közepében valami megsajdult.
0: Ajaj, te féleszű, korholta magát.
1: Csak nem fogod megsajnálni ezt a követ, hiszen lehetetlent kíván.
0: De doghatott, moroghatott, mert akkor már megsajnálta.
1: Mert lehet, hogy kőnek lenni jó, de úgy kőnek lenni, hogy közben virág szeretne lenni szegény.
0: Mit csináljak? Tűnődött Bob Berci. Ha valakitől tanácsot kérhetne, de kitől?
1: Hiszen az egyetlen rigorózus, mogorva, ellenséges tekintetű rimai péntek jöhet csak szóba, mert ugye az öreg bohócot meg a fiút nagy évben el kell kerülni. Más meg nem lakik a közelben.
0: Ha nincs más, nincs más, gondolta nagy elhatározással Bob Berci. Elmegyek rimai péntekhez.
1: Jól kilépett, így aztán fél órácskába sem telt, már is ott állt rimai péntek gerendákból rótt háza előtt, és kissé megszeppenten kopogott az ajtón.
2: Ki az már megint?
1: Morgott odabent rimai péntek, résnyire kinyitotta az ajtót, kinézett.
2: Na, persze, megint te, gondolhattam volna.
0: Hogy megint? Motyogott Bob Berci, amikor másfél évvel ezelőtt volt, amit utoljára.
1: Rimai péntek ügyet sem vetett a közbeszólásra.
0: Nem látod, hogy éppen a munka dandárjában vagyok?
1: Mondta, és fölfelé bökött az ujjával.
0: Hogy ne látta volna Bob Berci, de még mennyire, hogy látta. Úgy füstölt a fából rótt ház kéménye, mint egy tűzhányó krátere. Ezzel is jelezvén, hogy gazdája most odabent kever, kavar, vegyít, kotyvaszt és főz, ne merje senki zavarni.
1: Ne haragudj, csak arról van szó, motyogta Bob Berci, hogy egy kő...
0: Rimai péntek azonban kegyetlenül közbevágott.
2: Kő! Én itt az emberiség érdekében ét nappallá téve gürcölök, te meg ostobaságokkal zargatsz, még hogy kő! Bum! Becsapta az ajtót.
1: Bob Berci rodgyantan állt odakint, és azt hajtogatta.
0: Minek jöttem én ide?
1: És aztán fölkiáltott.
0: Hopp! Ezért!

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
1: Újra
0: mindenkié.
1: Mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Petőfi Sándor felesége volt. Számtalan halhatatlan versének ihletője, szereplője. De nem csak múzsa volt Szendrey Júlia, hanem ő maga is írt verseket, elbeszéléseket, és műfordítóként és egy izgalmas napló szerzőjeként is számon tartja az utókor. Szendrey Júlia verseiből válogattunk.
3: Bölcső mellett. Mondják, iszonytató vihar dúl, mennydörgés villám odakin, hogy a felhők, mint sötét árnyak nyargalnak a szél szárnyain. Csöndes szobám egyik zugában én egy kis bölcsőt ringatok, szívem májusnak verő fénye, viharról én mit sem tudok. Mondják, két ellenséges tábor egymással véres harcra kelt, s nem hallani mást a világon, mint csatazajt, fegyverzörejt. Csöndes szobám egyik szugában én egy kis bölcsőt ringatok, szívem a béke olajága, csatákról én mit sem tudok. Mondják, gyűlölség és gonoszság s bűnök tanyája ez a föld, hogy szerelem, barátság, állarc, mit az önzés magára ölt. Csöndes szobám egyik szugában én egy kis bölcsőt ringatok, szívem a szeretet oltára, gyűlölségről mit sem tudok. Szentélye hely, sarut leoldva lépek csak által küszöbén, s a bölcső mellett, mint oltárnál, szent áhítattal állok én, feledve minden e világon, míg e kis bölcsőt ringatom, míg égi dalként gyermekemnek halk pihegését hall.

keserű kín. Keserű kín és gyötrelem volt én nekem a szerelem. Ami másnak életet ad, az hozza rám halálomat. Meghaltam én réges-régen, de nem nyughatom békében. Kísértetként járok, kelek, keresve, mit nem lelhetek. Keresve a boldogságot, mire sehol nem találok. Mi messziről annak látszik, árny, mint én, mely velem játszik. Hogyha közelébe érek, rém képétől elszörnyedek, s futok vissza koporsomba, új kínoktól ostorozva. S rám vonom a búbánat szőtt, gyászos halotti lepedőt, s várom, hogy az ég majd megszán, hogy majd meghalok igazán.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves édesanyanyelvünk, több ízben hallottam már emberek egymás közti beszédében is, ha valaki elkövetett egy bűnt, aztán megvádolták, letartóztatták, hogy azt mondták, megilleti őt az ártatlanság védelme. Úgy vélem, őt az ártatlanság vélelme illeti meg. Jól gondolom? Kérdezi Katalin Veszprém vármegyéből. Minyakáron nyelvész, erre is válaszol mai műsorunkban. A Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudomány Intézetének igazgatójával Takács Tibor beszélgetett.
1: Jól gondolja tehát a kedves hallgató, hogy tévesen használják az ártatlanság vélelme helyett az ártatlanság védelmét.
2: Igen, jól gondolja a levélíró, hasonló hangzású szavak a védelme, vélelme. Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy mindenkit, akit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, addig kell ártatlannak tekinteni, amíg a bíróság

0: kapcsolatos, néhányan esetleg nem is értik annyira, és kicserélik az általuk jobban ismert védelme szóra, és az ártatlanságot is lehet védeni, úgy gondolják. Ez az oka a tévesztésnek.
1: Melyik a helyes, vagy esetleg mindkettő? A jeles költő nagyvárat szülötte, vagy szülöttje? Kérdezi Renáta, debreceni levélírónk.
0: Itt ugye az a kérdés, hogy hogyan is használjuk az egyes szám harmadik személyű birtokos személy jelet, illetve rabot, és ez a magyar nyelv talán legképlékenyebb és legkevésbé megfogható területe. Sok esetben az egyik ember így használja, a másik meg úgy, tehát J-vel vagy J nélkül, tehát E vagy J, sőt, akár ugyanaz az ember is mondhatja egyszer így, máskor meg úgy, aztán önálló szó végén így, szó összetételhez illesztve pedig amúgy. Tehát ez a harmadik személyű birtokos személlyel, illetve rag, azaz a, e és a jaje, és ha nincs értelmi különbség, akkor mindkét forma használható. Tehát például a kara karja esetében nem mindegy, mert az egyetemnek van egy kara, viszont az embernek pedig karja. Viszont, hogyha nincs jelentéskülönbség közöttük, akkor a gyakoriság, illetve a beszélő szubjektív döntése, hogy melyik alakot használja. A két kérdezett példában mindkét formát egyenrangúnak tarthatjuk, tehát szülötte és szülöttje, ugyanúgy, mint démona vagy démonja, mind a kettő helyes.
1: Szinte mindenki többes számban említi a 2026-os parlamenti választást, tehát azt mondják, hogy választások, pedig az egy esemény. Engem nagyon zavar, önök tudják-e az okát? Erre kíváncsi Kristóf Budapestről.
0: A felvetése a levélírónak nagyon érdekes, talán abból a korból maradt, amikor egyszerre volt két választás, vagy esetleg arra utalhatnak, hogy több párt közül lehet választani, sőt, több szavazólap is van, az egyik az egyéni országgyűlési képviselőjelöltre, a másik pedig a pártlistára. Feltehetően ez az oka a többes szám használatának, tehát parlamenti vagy országgyűlési választások.
2: Kedves hallgatóink, a 2026. január 21-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: A magány ereje, avagy hogyan hódították meg a színpadokat az egyszemélyes előadások. Erről beszélgetünk a közelgő Magyar Dráma Napja alkalmából. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Hogyan válhat egy átlagosnak tűnő budapesti házaspár a kommunista diktatúra első számú célpontjává? Egy idilli gyermekkor a folytogató AVH-s megfigyelések, lehallgatások és börtönévek színterévé. Kati Marton magyar származású amerikai újságíró a Nép ellenségei című kötetében megrázó őszintességgel mutatja be újságíró szüleinek titkos történetét. A regényt Marosán Erika főszereplésével vitték színpadra Budapesten a közelmúltban. A színésznővel Olá Andrea beszélgetett.
7: Most visszamegyek az időben, szóval én nagyon korán, főiskola alatt mi sokat jártunk Erdélybe, és Marosvásárhelyen volt egy színházi fesztivál, főleg diákoknak, de felnőtt színházak is részt vettek ezen a fesztiválon, és akkor mi megismerkedtünk a román színházi világgal, színházi élettel. Arra nagyon tisztán emlékszem, hogy beültünk egy előadásra, egy nő egyedül játszott egy darabot, ez a Maya Morgenstern volt, aki a Lola Blau című darabot játszotta egy zongora kísérettel, és olyan szenzációsan töltötte be a színpadot, olyan meghatározó élmény volt egy egész életre, hogy egy színésznő hogyan tud világokon átvezetni csak a hangjával, a jelenlétével, a finom gesztusokkal, és tulajdonképpen megélni több életet egyszerre is akár a színpadon. Úgyhogy nekem ez egy ilyen beégett motívum volt az életemben, és egész életemben, eddigi karrierem során így próbáltam ezzel a gondolattal játszani, hogy én nagyon szívesen csinálnék egy önálló estet, de persze nagyon sok rosszat is láttam, és azt is tudom, hogy a

0: Hogy a nézők is nagyon sok rossz önálló estet láttak, és ez mindig egy kicsit rizikós, hogy az embereket hogy meggyőzni arról, hogy igenis egy önálló est is tud nagyon, nagyon izgalmas, sok színű, sok rétegű lenni. Úgyhogy én már évek óta próbáltam a Mohácsi Jánost meggyőzni, hogy csináljon nekem egy ilyet. Egyrészt technikailag is nekem most ugye nehéz volt színházat csinálni, mert Amerikában töltöm az év egy jelentősebb részét. Az is volt egy kicsit a lényege, hogy esetleg egy ilyen jobban mozgatható, díszlet nélküli előadást esetleg ha létrehozunk, ezzel el tudunk indulni akár Amerikában, Európában vagy a világban bárhova fellépni, vendégszerepelni. Úgyhogy tavaly nyáron, amikor én pályáztam egy alapítványnál Amerikában kifejezetten azzal a céllal, hogy egy önálló estet létrehozzak, akkor még nem volt bennem kikristályosodva, hogy mit szeretnék csinálni. Voltak másfajta irányok, ötletek is, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy a Jánost megkérem. És ő a kezembe adta ezt a könyvet, amit én tényleg egy-két nap alatt elolvastam. Ott voltam New Yorkban, meg is lehetett venni angol kiadásban. Ugye az az eredeti. Hiába Kati magyar származás, és nagyon-nagyon jól beszél magyarul, de azért ő angolul ír, és csak még egy ilyen kis pici anekdota, hogy emlékszem, hogy a metrón olvastam egy részt, egy nagyon-nagyon érzelmes pillanat volt épp a regényben, és ott a metró közönség előtt az első előadásomat előadtam, mert olvasás közben potyogtak a könnyeim, és láttam, hogy mindenki néz, hogy ez a hölgy, ez vajon mit olvas?
1: Azoknak, akik nem látták az előadást, arról beszélnél, hogy ki ez a nő, aki a színpadon van? Tehát hogy sikerült összeötvözni a kicsi lányt, aki mesél a szüleiről, és azt a felnőtt már újságíró Kati Martont, aki szembesül a levéltárban olyan dolgokkal, amit ő korábban sose látott.
0: A Mohácsi testvérek, Mohácsi István és János csinálták az adaptációt a könyvből, hozzátéve, hogy az első nagy húzást azt én csináltam a 300 oldalból. Nagy fejtörést okozott az elején, hogy tegyünk-e valakit a történetmesélésben a középpontba, hogy szóljon ez a Kati anyukájáról, aki ugye főleg a központi figurája a történetnek, legyen ez egy kis 6 éves lánynak a szemszögéből, aki ugye ezeket a borzasztó élményeket megélte, vagy a felnőtt Kati, aki visszakeresi a családi múltat. Mindegyik aspektus fantasztikus. Végül is abban maradtunk, hogy nem kell egy embert választani, hanem egyszerűen a történetmesélésben mindig egy picit valakinek a szemszögéből mutatjuk meg. Tehát én egyszerre valójában a színpadon egy 6 éves kislányt, egy 30 éves anyukát, egy 35 éves apukát, egy 50 éves újságírónőt játszom, aki ugye felfedi a titkokat, mert azzal talán nem árulom el, vagy nem fogom elrontani a későbbi nézők illúzióját, hogy tulajdonképpen a történet közepében az van, hogy miután Kati szülei meghaltak, ő New Yorkban nevelkedett fel, és visszajön Budapestre, ez még a 2000-es évek eleje, tehát 2007-ben visszajön Magyarországra, hogy kikérje a szüleinek az ávó megfigyelési papírjait. Ő nagyon-nagyon keveset tudott a szüleitől a magyarországi éveikről, mert mint egy ilyen Pandora szelencéjét bezárták egy dobozba, és soha nem voltak hajlandóak erről beszélni.
1: Az előbb említetted, hogy mindig szerettél volna egy ilyen előadást, ami csak a tiéd. Most, hogy megcsináltad, mi ebben az igazi kihívás? Nincs partner, nincs segítség, szóval, hogy ugyanannyi kockázat van talán benne, mint amennyi szabadság.
0: Hát igen, szóval ez a magányos maratonfutó esete. Egyrészt magamnak állítottam fel a lécet, hogy mit szeretnék, milyen teherbírás az, amivel el tudok bánni. Szeretem a kihívásokat, és ugye én ezt angolul játszom, tehát elég jól beszélek angolul, de nem életemben soha nem játszottam színpadon semmilyen idegen nyelven. Németül is nagyon jól beszélek, ugye rengeteg filmet forgattam Németországban, néhány filmet forgattam szintén angolul, de színpadon idegen nyelven még soha nem játszottam. Nemhogy kisebb ilyen olyan szerepekben, hanem 90 percig folyamatosan beszélek, egy minimális eszköztárat használva, ülök a színpadon és beszélek, de egyrészt van két zenész kollégám, akik szerintem zseniálisak, a Kovács Márton és Mózer Ádám, akik nem csak valami fajta háttérzenét vagy kíséretet biztosítanak, hanem önálló életet kreálnak a színpadon, tehát tulajdonképpen nem érzem azt, hogy egyedül vagyok, mert ők reagálnak is rám zenével. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy filmes háttér zenét vagy atmoszférát. Viszont azt nagyon-nagyon érdekes megélni, hogy hogyan lehet egy személyben nagyon pici eszközökkel, minimális eszközökkel különböző karaktereket és párbeszédeket is kreálni a színpadon. És el kell mondjam ehhez, hogy most mostanában sokat autózok itt Magyarországon, megyek a papám házába, a Tiszatóhoz, vidékre, és nagyon sokat hallgatom a Kossuth Rádiót, és ugye az elmúlt hetekben csak régi hangjátékokat, interjúkat és különböző műsorokat lehetett hallani, és az egyik ilyen utam alkalmával a Gábor Miklós Édes Anna című Teta Kosztolányi regény rádióváltozatát hallgattam végig, amit azt hiszem, hogy 9 alkalommal adtak le egy ilyen egy-egy órás részletben, és csak azért szegezett oda a rádió elé, mert hihetetlen minimalista eszközökkel operált ugyancsak. Tehát képes volt több figurát megjeleníteni, és még az arcát se láthatjuk, ugye, még a gesztusaival se tud segíteni, hanem ezzel a minimális eszközökkel, amit a nyelvünk, a hangunk biztosít, hihetetlen utazásra hívott bennünket. Na, szóval ezt csak azért csináltam, ezt a nagy kitérőt, mert szerintem ezek az óriások, akik Gábor Miklós és kortársai körében voltak, ezt érdemes újra visszakeresnünk nekünk, színészeknek is, hogy nem kell csinnadrattát csinálni, nem kell nagy effektusokkal élni ahhoz, hogy valami mély és őszinte és igazi legyen, és mégse unalmas. Mert az emberi őszinteség és a megélés és a különböző figurákba való helyezkedés szerintem a legizgalmasabb dolog a világ.
2: Kati Marton világhírű újságíró és politikai életrajzíró. A Nép ellensége című regényéből monodráma készült, amelyet Marozsán Erika főszereplésével mutattak be a közelmúltban Budapesten. Ole Andrea interjúját hallottuk. A monodráma egy különleges színházi műfaj, tulajdonképpen egy hangos belső monológ. Hemző Csenge színházi kritikusként legutóbb a kortárs magyar női monodrámákat elemezte.
3: Alapszakon a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem, magyar és színháztudomány szakon. Szakdolgozati témát kerestem, és hát nagyon kézenfekvő volt, hogy itt az Örkény Színházban dolgoztam egyébként nézőteresként. Láttam a Kerekes Évának az Emma című monodrámáját, és annyira erős hatást gyakorolt rám az Emma, hogy azt éreztem mindenképpen, hogy ezzel akarok foglalkozni, és akkor kicsit elkezdtem utána menni, hogy milyen monodrámák vannak még, és hát nagyon gyorsan találtam még erre alkalmas előadásukat itt a színház környékén is, és aztán végül is ezzel kezdtem el foglalkozni.
1: Ha már a színház környékét mondod, nekem innen az Örkényből rögtön eszembe jut az Azt meséld el, Pista, főleg azért is, mert egyébként Mácsai Pál már 25 éve játsza, egyedül ő van a színpadon Örkény István írásaival. Egy monodrámáról a férfiak is eszembe jutnak, na de a te figyelmet fókuszában a női sorsok és a női traumák állnak.
3: Igen, hát talán pont azért, mert hogy egy ennyire erősen eltolódott pólusú világban voltunk, ahol a férfi történetek nyilván sokkal inkább előtérbe kerültek az elmúlt évszázadban, viszont a 21. század az így elhozta a női monodrámáknak a virágkorát, és azok a történetek, amik nem tudtak felszínre kerülni korábban, azoknak most van egy kis tere kibontakozni, és hát most kezdenek virágozni ezek a női történetek, úgyhogy azt éreztem, hogy ezt még egyáltalán nem kutatják, hiszen most indulnak ezek a folyamatok, úgyhogy ezért kezdtem végül a női történetekkel foglalkozni behatóban.
1: De egyébként, hogyha kritikai szemmel nézzük, akkor annak milyen esztétikai csapdái lehetnek, hogyha egy színésznő történetesen kortárs vagy nem olyan régen elhunyt személyt jelenít meg a színpadon?
3: Hát ez mindenképpen nagyon nehéz. nehéz, mert hogy abszolút elkezdik fejtegetni azt, hogy tulajdonképpen akkor milyen volt az adott illető, vagy milyen, és elkezdik hasonlítgatni. Én mindig azt mondom, hogy a színész az színpadon egy szerepet játszik, tehát akármennyire is valóságos élettörténetet jelenít meg, vagy még él akár az illető. Az a szöveg, az az élettörténet, az onnantól kezdve, hogy a színpadra kerül, az már nem az az élettörténet, és nem az az ember, aki volt. Természetesen az a cél, hogy minél inkább visszaadjuk azt a személyiséget, vagy amit meg akarunk jeleníteni belőle.
1: Ilyenkor jön a kérdés, hogy a hatásvadászatot hogyan lehet megelőzni?
3: Hát a hatásvadászat az egy nehéz dolog akkor, amikor mondjuk annyira erős témákkal foglalkozunk nőként, mint mondjuk tényleg az abortusz, vagy a gyermekeink elvesztése, vagy mondjuk a Pedig én jó anya esetében, amit Pogány Judit játszik, a saját gyermeke gyilkosságával foglalkozik. Ilyen esetekben tényleg nagyon nehéz a hatásvadászatot elkerülni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon finom rendezéssel, ahogy ezek az előadások hozzányúlnak ezekhez a témákhoz, és a színésznők rétegelt játékával szerintem mindenképpen én azt gondolom, hogy törekvés van rá, hogy ezeket árnyaljuk.
1: Ezt az előadást, amit említettél, Pogány Judit főszereplésével Anger Zsolt rendezte. Ez sem mostani darab, tehát már nagyon sok színházba járó nemzedék láthatta. Van itt jelentősége, hogy férfi a rendező vagy nő visz színpadra egy monodrámát a kutatásaid alapján?
3: Ez engem is nagyon érdekelt, de minden egyes színésznő, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy ő egyáltalán nem érzett különbséget, és sőt kifejezetten örült, hogy mondjuk a férfiak nézőpontja is belekerült ezekbe az erősen női témákba. Tehát például az Emmát is Dávid Attila rendezte, aki egyébként filmrendező, illetve az Egy asszonyt vizsgáltam még, amit Tenki Réka játszik, és az pedig a Pacolai Béla rendezte. Tehát mindenki férfi kézben volt, és mind a három színésznő nagyon-nagyon pozitív, érzékeny tapasztalatokról számolt be ezek a rendezések alapján.
1: Készítettél ugye interjút az említett Pogány Judittal és Tenki Rékával is, de valamiképpen egyébként a te színház szakmai megközelítésedet, vagy összképedet formálta, vagy kiegészítette az, amit ők mondtak gyakorlati tapasztalatként?
3: Mindenképpen kiegészítette, nyilvánvalóan én nem vagyok színész, úgyhogy nem tudom, hogy milyen a színpadon egyedül állni, többek közt ez is érdekelt nagyon, hogy ők valójában ezt a színpadi magányt, amiről nagyon gyakran beszélünk a monodrámák kapcsán, ezt ők hogyan élik meg, hogy megélik-e, és igazából például ami nagyon hasznos volt, hogy mindenki arról számolt be, hogy egyáltalán nem érzik magukat magányosan a színpadon. Tehát pont attól egy nagyon-nagyon erős jelenlét alakul ki a színészben, hogy a nézőkkel ennyire muszáj kapcsolatot létesíteni, és muszáj felvenni egymás rezgéseit, és ez egy nagyon erős koherencia.
1: Így akkor hasznos, hogyha mondjuk ezek a monodrámák kis térben, szűk, intim közegben kerülnek színpadra, hogyha a nézők valóban kézzel fogható távolságban vannak karnyújtásnyira?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Hiszen ezek mégiscsak annyira személyes történetek, olyan, mintha ketten beszélgetnénk valahol, és valaki a legbelsőbb titkait a fülünkbe sugdosná, egy kicsit ilyen jellege van egy igazán erős történetnek, de azért azt is el kell mondanom, hogy például az imént említett azt mesélde el Pista, az 400 ember előtt játszódik. Én számtalan szóval láttam ezt az előadást, semmit nem volna az értékéből, hogy egy nagy térben van, sőt, igazából Mácsai Pál kezében tartja a közönséget. Nem érződik, hogy most nincsenek elég közel egymáshoz.
1: Még ebbe a gondolatba kapaszkodva, bár már a női sorsokra tértem volna át, ugye Mácsai Pál színdarabjának esetében adott a szöveg Örkénynek az írásai, de egyébként téged bizonyára alapvetésként elsősorban az foglalkoztatott, hogy vajon milyen szöveg alkalmas arra, hogy monodráma legyen belőle.
3: Igen, ez egy rendkívül érdekes kérdés. Szerintem bármiből lehet egyébként monodráma, de én az utóbbi időben foglalkoztam például a naplókkal, ugye dolgoztam az Ostrom Dressz című előadásban is gyakornokként, és az például egy ostrom naplóból készült. Úgyhogy most kifejezetten arra fókuszáltam, hogy a napló, mint ilyen nagyon személyes műfaj, az hogyan tud megjelenni a színpadon, hiszen nagyon alkalmas arra, hogy valaki monodrámát készítsen belőle, hiszen valakinek a legszemélyesebb titkait tárjuk fel éppen a színpadon, ez pedig tényleg az imént említett helyzethez tudom hasonlítani, mint hogyha így a titkokat így kicsit így ketten megbeszélnénk.
1: Igen, az imént említett előadás az Ostrom Dressz, ugye Tolnainé Kassai Margit ostrom alatt született naplójából készült, de voltak éppen a naplónak a sorait a férjének szánta, tehát így módon egy levelezés is, illetve van egy cím egy második személy, nem magának lejegyzett belső monológ.
3: Így van, ez egy nagyon érdekes különbség, és nagyon fontos, hogy olvassuk ezt a naplót, hiszen amikor a Tünde, a Kókai Tünde belép a színre, akkor egyből megszólítja a nézőket, és egyből őket helyezi az ő saját szerelmének a helyébe, úgyhogy a nézőnek innestől fogva elég komoly feladata van, tehát be kell kapcsolódni ebbe a játékba. De például, hogy hozzak egy másik példát, Sodró Eliza és Martinkovics Máté készítettek egy előadást, a Janikovszki fiatal naplójából. ott például egy másik megoldást találtak erre, tehát ez nem egy monodráma, hanem ott ugyanúgy az Eliza beszél nagy részben, a Martinkovics Máté talán egyszer szólal meg, viszont mégis meg van jelenítve a férfi, egy másik szempont, aki kívülről becsatlakozik néha a történetbe, és az is egy naplóból készült, úgyhogy nagyon sokféle megoldást lehet találni.
4: És hogyha egy rövid korképet, meg egy juttak körképet készítenénk a monodrámákról, akkor a te saját személyes kutatásod az milyen irányba menne tovább, illetve mi az, ami még a kutatói fantáziádat izgatja?
3: Nagyon érdekes korban érünk olyan szempontból, hogy az emberek szomjazzák az igazságot, vagy azt a féle igazságot, ami az emberek személyes történeteivel kapcsolatos. Nyilván itt az internet, a felgyorsult világ, közösségi média nagyon erős ráhatással van erre, és észrevettem azt a tendenciát, hogy egyre több színész kezdi a saját életét színre vinni, monodráma formájában. Akár ő írja a szöveget, akár más, de hogy nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé kutatatlan terület még, úgyhogy szerintem ezzel mindenképp érdemes lenne foglalkozni a jövőben.
4: Említettük tehát az Örkény Színház művészei közül Pogány Juditot, illetve a beszélgetés elején szóba hoztat Kerekes Évát. Őt számtalan darabban láthattuk itt az Örkény Színházban. Neki új volt ez a műfaj, az Emma. Akkor mit olvastál róla, vagy mit mesélt neked?
3: Igen, az Éva mindenképp azt mondta, hogy nagyon izgalmas kaland volt neki monodrámát készíteni. Ugye Dávid Attila ráadásul egy filmrendező, aki rendezte ezt az előadást, és ő rögzített interjúkat rengeteg nővel, női ismerősével, és ezekből a történetekből gyúrta össze az Emmát. Szóba került benne nagyon sok minden, családon belül erőszak, bántalmazás, de mégiscsak az volt igazán fontos benne, hogy a Kerekes Éva által játszott Emma, vagy ez a figura, ez hogyan tud megbirkózni ezzel a rengeteg traumával. Nőként sokszor tapasztaljuk szerintem azt, hogy egyedül könnyebb megoldani a dolgokat, vagy pedig egyedül kell megoldanunk a dolgokat, és szerintem a monodráma is egy kicsit ilyen, és ezt hozzásegíti az, hogy valaki egyedül kiáll, és egyedül meséli el ezt a történetet, az ad egyfajta, nem is tudom, egyfajta erőt képvisel, és ezt a nézők nagyon-nagyon szeretik, és tényleg nagyon nyitottak arra, hogy befogadjanak egy ilyen történetet.
4: Picit az iménti percekben hazabeszéltünk, de van esetleg olyan műsoron lévő monodráma, amit szívesen ajánlanál, akár a Budapesti Színház a kínál, akár vidéki előadásokból, ami most rögtön eszedbe jut, vagy amit már régen tervezel megnézni.
3: Például a Fulajter Andrának a 10 hónap Babilon ügy című monodrámája, azt nagyon szívesen ajánlom, ezt a Gólem Színházban játsza, és a saját nagymamájának a naplóiból készült szintén. Vagy például a Szépernő voltam című előadást, ezt például Kerényi Miklós Máté játsza, és Szépernő életével foglalkozik. Ez a kettő jutott eszembe, amit most nagyon szívesen ajánlok a nézőknek.
4: És ez a kettő is bizonyítja, hogy a férfiak nélkül nincsenek nők, és fordítva, női monodrámák nincsenek férfiak nélkül.
3: Így van, egyetértek.
2: Hányszor lehet újra és újra reménykedni? A Hosszú Virágzás című monodráma a meddőség és a babavárás tabuit dönti le. A főszereplővel, Radnai Csillával beszélgettem.
4: Létezik a színházi terminológiában olyan kifejezés, hogy nulladik pillanat?
5: Biztosan, igen. Ezt a színész szempontjából mondjuk az olvasópróba környékére tenném, hiába akkor már sokan szerzők, rendezők, tervezők, azoknak az már nem az a nulladik pillanat, azoknak az már a munka legalább közeped, de nekünk talán ott indul az egy olvasópróbánál az a nulladik pillanat.
4: Nézői szempontból kérdeztem ezt a nulladik pillanatot, hiszen ennek az előadásnak éppen az a különlegessége, hogy nem sötét néző tér fogadja az előadás nézőit, hanem egy világos színpad, ahol várod a közönséget. Na ez lehet egy durva nulladik pillanat nekem.
5: Igen, egy erős kérdés volt bennünk az, hogy ez magában a monodráma műfajával függ össze, hogy vajon kinek mesél az ember olyankor, amikor egy monodrámát játszik, vajon ki a címzet. Pusztán arról van szó, hogy a színész kiáll a nézői elé és elmesél egy történetet, vagy pedig képzelünk egy ennél szorosabb nexust a játszó és a néző közé, akár milyen típusú is legyen az, és mi ezzel kacérkodtunk ezzel a gondolattal, hogy nem fogom elárulni, hogy mit gondolok, hogy kik a nézők, de hogy ez nem pusztán egy színházi kapcsolat köztünk, hanem talán ennél egy picit szorosabb ebben az esetben, hiszen ez egy nagyon intim történet, egy nagyon, illetve nem is egy, hanem több szoros kapcsolatáról mesél benne Hajni.
4: Ez a nulladik, vagy az első perc tart egészen 80 percig?
5: Igen, szerintem mondhatjuk ezt, és szépen körbe a történet, mint egy ilyen gyűrűszerűen, hogy a nulla pillanattól a nulla pillanatig jutunk vissza. vissza, és közben egy év történetét meséljük el, egy gyászév történetét lényegében.
4: Nem a nulladik, de sokadik kérdés gondolom neked, hogy hogyan találkoztál a darabbal, a szerzővel. Rögtön igent mondtál, vagy gondolkodtál, miután elolvastad, hol és mikor fogott meg a történet?
5: Engem Czech Julianna keresett meg, akit én színésznőként ismertem korábban, egy időben jártunk a főiskolára, és ő keresett meg, hogy egy ideje már ír, és írt egy monodrámát, és ha van kedvem, akkor olvassam el, és amikor én elolvastam, onnantól kezdve én már benne voltam a dologban, szóval egyrészt nekik is azonnal igen mondtam, másrészt neki és Szakács Hajnalka a rendezőnőnek, másrészt meg én magam szívvel lélekkel benne voltam ebben a témában.
4: Czech Juliannának, a szerzőnek ez az első színpadi műve, neked a második monodrámát, tehát akkor már talán tudsz tapasztalatokat mondani arra vonatkozóan, hogy milyen is ez a magányos műfaj.
5: Nagyon jó színészi tréning, mert az ember szembesül azzal, hogy mi az, amit az eltelt évek alatt megtanult, és hogy azt hogyan tudja hasznosítani, hogy tudja-e jól hasznosítani, szembesül nagyon élesen a saját korlátaival, de ugyanakkor azzal is, hogy mik azok az értékei szerzett, vagy már eleve meglévő értékei, amikbe tud kapaszkodni, hogyha baj van, és akkor meg tudja menteni saját magát. Szóval ez egy olyan magányos műfaj, amiből szerintem rengeteget lehet profitálni, színészként mindenképpen, de én emberként is sokat veszek ki ezekből az estékből. Én úgy gondolok erre, hogy van partnerem, méghozzá a Súgó Szarvas Vice személyében, mert arra gondolok, amikor előfordul egy-egy apró rontás, ami óhatatlan 24 oldalnyi írott szövegnél. Viccára gondolok, hogy ezt majd legközelebb milyen jól ki fogjuk röhögni, hogy ezt mondtam. Szóval, és ez már egyfajta párbeszéd köztem és a Súgó között, úgyhogy megoldottam, megtrükköztem, hogy ne érezzem magam olyan egyedül.
4: A történet főszereplője is magányos. Elhangzik egy mondat az előadásban, hogy nyitott szemmel is úgy éreztem, mintha zuhannék.
5: A történet onnan indul, hogy Hajnalka egy orvosi rendelőben ül, és várakozik egy vizsgálatra, és elkezdi visszaidézni az elmúlt egy évet, aminek a révén most ide került, és az egyik úgy indul, hogy az orvos közli vele, hogy meddő. És ez egy olyan veszteség az ő életében, ami aztán nagyon sok mindent visz még magával az életéből, tehát egy ilyen lavinát indít be lényegében, és a Hajnalka kénytelen magát gyakorlatilag újra szülni.
4: És téged személyesen egyébként a főszereplőnek melyik élethelyzete fogott meg? A veszteség, a magány, vagy pont ez, amire utaltál, az újrakeresés és önmagának megtalálása?
5: Mindez együtt, igen, az, hogy nagy krízisek esetén, amiket ugyanúgy elgyászolunk, vagy ezeket a veszteségeket ugyanúgy elgyászoljuk, mint haláleseteket, hogy ezek után miből merít erőt az ember ahhoz, hogy nem is újra kezdje, hanem hogy tovább menjen, hiszen azáltal jut el valahová saját magán is belül, hogy addig mi történt vele, tehát engem ez a hullámzása vagy folyamatossága az életnek, ahogy krízistől következő krízisig haladunk az életünkben, és azok formálnak bennünket, ez nagyon foglalkoztat, illetve az, hogy lehet ezeket valahogy úgy megélni és átvészelni, hogy az ember közelebb jusson általuk önmagához.
4: A traumák egyébként elszigetelik az embert. Különös vonal az előadásban, hogy a mesterséges intelligencia is hangban, Mészáros Béla hangján megjelenik.
5: Én nagyon szeretem ezt a találmányt, ez a dramaturgunk Kurosz Leonidas találmánya volt, aki behozta a ChatGPT-t. Szerintem ez nagyon erősen beszél a jelenkori embernek a magányáról, hogy az élő emberi kapcsolatok helyett most már gyakrabban és könnyebben fordul a ChatGPT-hez barátságért, tanácsért, diagnózisért, vagy akár szeretetért is.
4: Megérzed az előadás alatt, hogy milyen energiák mozognak?
5: Én a levegő sűrűségét érzékelem menet közben, tehát azt érzékelem, hogy sűrűbb estén vagyunk, vagy ha mondjuk van némi ellenállás a témával szemben. Ilyeneket érzek, de azt, hogy hat, azt inkább a végén látom az arcokon, és azért az megdöbbentő tud lenni, mikor síró emberek jönnek oda, és nem is igazán tudják magukat kifejezni, de látom, hogy valamit nagyon szeretne mondani, és akkor úgy látszik, hogy aznap este tényleg találkoztunk.
4: De egyébként egy ilyen nagyon sűrű előadásban, egy próba folyamatban, ugye óhatatlanul is tükröt tart maga elé az ember. Neked volt olyan felismerésed, ami teljesen újszerű volt, és más megvilágításban látod?
5: Volt, de arról nem beszélhetek.
4: Annyira intim és annyira tabu. Mondhatom ezt a kifejezést egyébként a történettel kapcsolatban, hogy ez tabu, tehát a meddőség, a gyermekvállalás, a társadalmi elvárások, az egyéni nyomások.
5: Én nem használnám a tabu kifejezést, mert az talán nem igaz. A meddőségről azért kerül szó, inkább az a problémám, hogy a fókusz hova és milyen koncentrációval irányul. És arról szinte semennyit nem beszélünk, hogy egy meddőségi diagnózis az az identitásra hogyan hat. Mert hiszen elméletileg vannak alternatív megoldások, hogyha az ember gyereket szeretne, fordulhat a lombik programhoz, örökbefogadhat. Végül is a helyzet valahogy orvosolható, de azt, hogy ez lélektanilag milyen összeomlást okoz, arról én nem nagyon hallottam még beszélgetést, és pedig nagyon-nagyon sokan érintettek a meddőséggel. Magyarországon kb. 300 ezer pár, ami rengeteg, egészen megdöbbentő számok vannak a meddőségi mutatókban, tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a dilemmákon sokan átmennek így vagy úgy.
4: Igen, éppen azon gondolkodtam, hogy ugye itt az előadás kulcs szava a kontrollvesztés, tehát hogy amikor az agynak már nem engedelmeskedik a test, vagy a lélek nem tud lépést tartani a testi változásokkal, egy színész esetében a kontroll megtartása az különösen fontos. Hogyan viszonyulsz ehhez?
5: Az előadás keretein belül a színész az mindig egy kettős tudatállapotban van, amikor játszik, mert egyrészt igyekszik magát nagyon beleereszteni a történetbe és átélni valamiféle kontrollvesztést, ugyanakkor pontosan tudja, hogy muszáj bizonyos gyakorlati pontokon, meg biztonsági szempontokból mégiscsak muszáj kontrollban lennie, és ez egy annyira finom balansz, ami egyébként nagyon élvezetes, és az a jó, amikor az ember bízhat magát annyira, hogy tisztában van a gyakorlati feladataival, és akkor utána elengedheti a kontrollt.
4: Egyébként Hajnak a önismereti utazásainak az állomásait szimbolizálják a cipők, vagy épp a cipő nélküliség és azok színei? Vagy az idő múlását, tehát a különböző periódusokat?
5: Ez egy nagyon sokat mondós, sok jelentésű jelmezdarab. Ez a cipő egyébként az egész jelmez ilyen nagyon variálható, és nagyon sok jelentést hordozó Remete Krisztán munkája, és a cipő egy ajándék volt a volt kapcsolattól, tehát egyszer egy nosztalgikus tárgy, ugyanakkor most kezdi először hordani Hajnalkat, tehát akkor azt is jelenti, hogy fölvesz egy újfajta nőiességet, ami eddig nem volt megszokott. Piros magas sarkú, az könnyen társítjuk ilyen, nem tudom, festlettséggel. Igyekeztünk nagyon, amennyire kevés kelléket jelmezt használunk, annyira variábilisabban használni ezt a kevés darabot. Ahogy dolgoztunk a szöveggel, úgy egyre fontosabbá vált Hajnalkának a saját fejlődés története, és valahogy ez a hosszú virágzás azt hiszem, hogy erre utal. Egyrészt ugye szoktuk azt is mondani egy nőre ebben a korban, ez a termékenységi kornak a határán, hogy kezdi az elvirágzását, stb., és ez valahogy egyrészt kitágítja ezt az időkorlátot, másrészt nekem egy picit arról is beszél, hogy nem ott kezdődünk, és nem ott érünk véget nőként, ahol gondoljuk, hanem ennél sokkal többek vagyunk.
2: Kedves hallgatóink, a mai Szabadpolc a női sorsokat bemutató monodrámákról szólt. A Hosszú virágzás című előadás Radnai Csilla főszereplésével októberben többször is műsoron lesz Budapesten és vidéken is. Köszönöm a figyelmüket munkatársaim Radics Zsuzsa, Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bődő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: 21 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa, a szerkesztő Fehérvári Petra. Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoport élére. Három magyar kutató kapta idén a nőkért és a tudományért ösztöndíjat. Holnap is kellemes őszi idő lesz, többfelé várható eső. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán, volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Tüdőszűrésre biztatja a dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. A jelentkezők komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek részt, amivel a korai stádiumú elváltozás felismerhető. Részletek a korányi.hu weboldalon olvashatók. Három magyar kutató kapta idén a L'Oréal és az UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíját. Bai Zsófia anyagtudóst a hatékonyabb mikrocsippek fejlesztéséért, Bálint Erika vegyészmérnököt a fenntarthatóbb gyógyszergyártásért, Menyhárd Otília bioinformatikust pedig a személyre szabott rákterápiákat segítő kutatásaiért ismerték el. A program 24 éve alatt eddig 66 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban. Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is lehet. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, 22 órakor a késő esti krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló. A hely.
2: Elgázolt, áramütött vagy mérgezett vadon élő védett állatok gyógyulnak a Sóstói Vadvédelmi Központban. Van, amelyiknek a töréseit kell gondozni, és van olyan árván maradt példány, amelyet vadászni tanítanak. De a cél minden esetben azonos. Visszajuttatni az állatot a szabadba. És jó hír, hogy vannak sikertörténetek.
1: A hely. Riportműsor holnap este 7 órától a Kossuth Rádióban. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Kulissza.
4: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez a Rádió Színház kulisszaadása, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa.
3: jó pár napon át Molnár Ferenc Útitárs a számüzetésben című művének rádióverzióját hallgathatják meg itt a Rádiószínház adásában estéről estére. A hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Valcsok György. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Gajdó Tamás színháztörténészt és Zöld Csaba színművészt. Jó estét kívánok az uraknak!
4: Jó estét!
3: No, hát ahogy ez lenni szokott, természetesen nem azt szeretnénk elmagyarázni, hogy mit fogunk majd hallani, hanem megpróbáljuk körüljárni Molnár Ferencnek azon oldalát, hogyha szabad ilyet mondani, és egyáltalán az életműnek természetesen azon részeit, amik inkább Amerikához kötődő dolgok, mert hiszen az Útitárs a számüzetésben az egy amerikai élményekből született írás, és ennek ugye hát sorozatát most fogjuk elkezdeni hallgatni, tehát még mindenkinek talán ismeretlen, tehát biztos van, aki olvasta. Mennyire olvassák ezt a művet, Tamás, mit gondol?
4: Most megjelent egy újabb kiadása, először 1957-ben jelent meg, és aztán pár évvel ezelőtt lett, vagy már 10 évvel ezelőtt is. Nem hiszem, hogy egy ismert könyv. Ugyanakkor Molnár Ferencre mindenki kíváncsi, hiszen mindenki tud róla anekdótákat, tud róla azt, hogy verte a feleségét, verte a barátnőit.
3: A rosszakat tudjuk.
4: Vannak ilyen rémtörténetek Molnárról, de nem akarják mélyebben megismerni, és ez az útitás a számüzetésben, ez egy olyan műve, amelyből talán a legjobban meg lehet ismerni a jellemét. És emiatt talán egy kicsit a legunalmasabb művei közé is tartozik. Ezt csak félve teszem hozzá, nem a legjobb ajánló egy műsor elé, de nem olyan mint egy önéletrajztól elvárna az olvasó, tehát hogy nem dicsekszik, nem mondja azt, hogy ő volt a legokosabb, a legtehetségesebb. Hát igen, egy ilyen nagyon, nagyon megrendült embernek a vallomása, egy ilyen élet összegzés, ugyanakkor benne van az, hogy ő mit veszített azzal, hogy most Amerikába kell kuksolnia, és nem lehet ott az európai kultúra színterén, de azért egy figyelemre méltó munka, sajnos nem olvassák az emberek.
3: Hát majd most, hogy újra kiadták, lehetséget. Hát minden esetre ez lehet, hogy úgy gondolja, hogy nem jó kezdés, de azért mindenképpen azt gondolnám, hogy az őszintesség, még hogyha az szomorúsággal is párosul, azért az jó antré, és főleg jó anyag a színésznek, ugye? Tehát, hogy, vagy nem tudom, kérdezem.
5: Nekem kifejezetten megrendítő volt olvasni ezt az anyagot. Fantasztikusan intenzív lelkülete van, és akkor, amikor én szerepet kaptam ebben a hangjátékban, nyilván megkaptuk a teljes anyagot, én röstelve vallom be, hogy addig nem olvastam ezt a művét.
3: De hát
5: művét
3: most
5: Molnárnak.
3: Nincs miért röstelkenni, ahogy Tamás mondta.
5: Főleg annak olvasatában mondom, hogy idézél be, hogy röstellem, hogy milyen elképesztően elragadó. Valóban Tamásnak abban a teljes mértékben igaza van, hogy ha szabad így fogalmazni, nem egy könnyen olvasható műről van szó, egészen ilyen szürreális képekkel, meg ezzel a való, meg a nem valós világban való találkozás Vandával, de olyan időnként olyan könyörtelenül őszinte, és annyira megrendítő ez az egész, és nyilván nem fogom lelőni a poént, idézőjelben mondom a poént, hogy elmeséljem, hogy mik voltak azok a részek, amelyek engem nagyon megrendítettek.
3: Hát azért nyugodtan felidézhet egy-két.
5: De az például számomra egészen döbbenet, és az egésznek a misztikumához nagyon hozzátartozik, hogy született egy utolsó mű, aminek az első két felvonását, vagy pontosan, jól mondom, ugye az első két felvonását nem ismerhetjük, hiszen összetépte úgy, ő úgy döntött, hogy Molnár úgy döntött, hogy ez nem sikerült annyira jól, és ennek az egésznek a végén van ez az egészen ilyen lebegtetett, szürreális jelenet a haldokló íróval, az ápolójával, és egy Jézust megszemélyesítő segéddel, aminek a szerepére engem kértek fel, de az egész így önmagában egy egészen megrendítő, és számomra egy nagyon nagyon élvezetes
3: És gondolom tanulságos dolog, igen.
5: Igen.
3: Csaba Klári rendezte egyébként ezt a rádióverziót, azért a kollégáit is emlegethetjük, hogy mi ki szerepelt benne, Serez Zoltán, úgy emlékszem, és a női szerepet pedig talán Szabó Erika.
5: Igen. Igen. Igen, pontosan.
3: Igen, úgyhogy nem sokára hallhatják tündökölni őket majd a rádió verzióban, miként Zöld Csabát is. Hát a kedves hallgatóink emlékezhetnek rá, legalábbis a hűséges hallgatók, akik minden este hallgatnak bennünket, hogy itt az elmúlt hetekben kifejezetten a századforduló, illetve a 20. század kezdeti novellisztikával foglalkoztunk. Volt is egy-két beszélgetés, amelyben leginkább azokat a novellistákat idéztük fel, akik már most kevésbé ismertek, vagy kevésbé vannak a szemünk előtt, és így Lackó Géza például, vagy Balázs Béla, és még mások is szerepeltek, Szomori, most így csak hirtelen, akik eszembe jutnak, és mindig eljutottak a beszélgető társaim Molnár Ferenchez. Tehát, mint hogyha valahol a kiindulás az innen, vagy hát innen lehet őt indítani. Na most ez egy végpont, amiről most beszélgetünk, ez a mű. Hát azért kérem szépen, Tamás, hogy azért valamelyest vázolja fel, hogy hogy jutunk el idáig, ha szabad ilyet kérdezni. Hát, nehéz, tudom.
4: Nehéz így fölvázolni, hogy hogyan jutunk idáig. Az biztos, hogy ez egy végpont. És ez a Molnár, ez az Utitás a számüzetésben című műve egyáltalán nem hasonlít a fiatal Molnár, vagy a középkori Molnár alkotásaihoz. Tehát Molnár egy nagyon friss, élvezetes hanggal érkezik meg a magyar irodalomba. A budapesti irodalom képviselője, ő talán említhetjük az Éhes Város című regényét, vagy az Andor című regényét, amelyben a saját élményeit dolgozza föl, azt a hamisítatlan budapesti környezetet mutatja be, amelyben ő létezett. De hát emellett számtalan publicisztikája van, újságcikkeket írt, krokikat írt, kis párbeszédeket, remek novellákat, és Amerikában pedig, mintha az Utitás a számüzetésben című mű mellett, visszagondolva az egész életére, megpróbálja ezeket a műfajokat újra hasznosítani, megpróbálja ezeket lefordítani, megpróbálja ezeket átdolgozni, és Amerikában újraéli tulajdonképpen a fiatalságát, vagy újraéli az irodalmi működésének az egyes állomásait. Ne feledjük el, a Molnárról szólva azt se, hogy kiváló színműíró volt, és bár ő nagyon jó novellákat írt, nagyon jó anekdótákat írt ezekbe a művekbe, a színpadon egészen másfajta hangot ütött meg. Tehát sokszor éri az a vád a magyar színpadi irodalmat, hogy Herczeg Ferenc is ilyen anekdótákat dolgozott fel, és mások is. Molnár viszont nagyon, nagyon eredeti tehetséggel megteremtette a magyar polgári drámát. Ugye francia mintákat követett a dramaturgiában, de magában a dialógus építésben, a témákban, gondolatokban egy hamisítatlan pesti íróvá vált, színpadi íróvá vált, és ugyanakkor egyfolytában azzal vádolják, hogy kozmopolita, hogy európai színpadoknak dolgozik, és csak az számít, hogy el tudja ezeket a műveket adni. Nem veszik észre, hogy mennyire jellegzetesen magyar minden egyes pillanata, hát ha nem is minden egyes pillanata, de a daraboknak a lényege azért ez egy magyar problémákat tükröz.
3: Hát igen, amikor beszéltünk telefonon ugye Tamással, hogy meghívtam ebbe a műsorba, akkor hát nem nagyon lelkendezett azért, hogy eljöjjön, már csak azokból kifolyólag, hogy azt mondtam, hogy az amerikai sikereiről beszéljünk, és mondta, hogy nem nagyon voltak amerikai sikerei, de mondtam, hogy nem baj, azért hát mindenki azt is elmondhatja, hogyha így látja a dolgot. Na de az borzasztó érdekes valóban, hogyha, és nyilván sokan gondolkodnak ezen, hogy nem csak az, hogy milyen színműveket írt, és milyen novellisztikát, regényei. Tehát, hogy mindegyiknél, mintha más valaki lenne. Tehát teljesen más személy volna az, aki írta. Tehát nagyon nagy távolságra vannak egymástól bizonyos művek, amik más műnemben készültek.
4: Gondolom, hogy az ebben a legtehetségesebb Molnár, hogy így ezeket a személyiségeket föl tudta magára venni, és ez ebből a nézőpontból sok mindent meg tudott írni. Tehát igen, ez valóban így van, hogy mintha különböző írók különböző író alkotása lenne a színműve, vagy a Pál utcai
3: fiúk
4: színűregénye. Hát a
3: Pál utcai fiúk különösképpen nagyon kiugrik. Tehát ez, mintha nem ugyanaz az ember írta volna, mint ezeket a színműveket. Csaba, hogyan látja? Mert hát a színpadról nézve is ez nyilván kirátszik.
5: Igen, nekem Tamás szavain gondolkodva, amit az előbb mondott, hogy tényleg mennyire érdekes, hogy egy Lilium, meg egy 1-2-3, hogy ez mennyire más, vagy és közben színészileg meg ugyanolyan izgalmas, hogy egy, és csak ismételni tudom Tamást, hogy egy kis idézőjelben egy kis buta anekdotikus történetből, hogy egy három felvonásos olyan dráma születik, aminek minden szava arany, tehát hogy nem az, hogy csak töltsük ki az időt, és legyen egy nagy méretű színházi előadás, hanem egyszerűen főleg színészi értelemben egy, ha magyar szerzőről beszélünk, akkor nagyon kevés olyan magyar szerzőt lehet mondani, akit egy színész annyira szívesen játszik, mint Molnárt. És ennek olvasatában is annyira izgalmas az, hogy milyen, miközben van egy molnári stílus, mégis mennyire különféleképpen tud írni történeteket. Ez borzasztó izgalmas egy színész számra, és annyit hadd jegyezzek meg, ez egy ilyen személyes első találkozásom Molnárral, olyan értelemben, hogy színészként, mert az első találkozásom az a Lilium volt, még gyerekként néztem a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, és nagyon-nagyon megrendítő volt, és azt hiszem, hogy nagyon mély, tett annyira mély benyomást bennem, hogy azért az eléggé meghatározta, hogy én most itt vagyok, és színművészként beszélgetek önökkel. A másik pedig, amikor engem a József Attila színházhoz szerződtettek 21 évvel ezelőtt, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor fölhívott a tanár úr, hogy megsebesült vagy valami baleset érte az egyik főszereplőt, és a Játék a kastélyban című darabba be kellene ugrani, és van 2 napom rá, és kérdeztem, hogy is kik lesznek a partnerek. Hát, Bodrogi Gyula, Stankai István, Újrétű Laci, Mihály Győző, és akkor így sorolta a neveket, én meg sápadtam el, és így folytam el az igazgató irodában a székben, de aztán nagyon jó barátokra leltem, és sokáig is játszottuk azt a darabot, és az volt az első találkozásom, és Gyuszi bácsival sajnos az előbb felsoroltak közül nem mindenki lehet már köztünk, de Gyuszi bácsival a mai napig nagyon jó barátságban vagyok, és az ott kezdődött egy Molnár Játék a kastélyban darabban.
3: Sokszor elmesélik színészek azt, hogy amikor először egy olyan kis szerep kerül, amiben aztán a partnerek óriási színészek és színész királyok vagy legendák, már szinte lehet mondani, hogy aztán végül mégis az a vége, hogy segítik a fiatalt meg, hogy aztán mégsem olyan félelmetes a végére, mint ahogy első.
5: Ez pontosan így van, és igen, én magam is ezt így éltem meg, egy ilyen élmény volt számomra.
3: Szoktak a színházban Molnár darabokat játszani a József Attilában?
5: Azóta nem volt Molnár darab, és én...
3: Pedig egyébként illenék a...
5: Teljes mértékben, és szerintem ami késik, nem múlik, talán pont eltelt már annyi idő, hogy most már újra, természetesen ez nem az én kompetenciám, úgyhogy...
3: Na jó, nem is olyan értelemben kérdeztem.
5: Ilyen értelemben nem tudok nyilatkozni, de mint vágy, megfogalmazás... Nagyon-nagyon várom a következő, és bízom benne, hogy lesz hamarosan egy következő Molnár Ferenc.
3: És reméljük, hogy ezt a rádióverziót is most az útitársa a számüzetésben sok olyan ember is hallgatja esetleg, akik ilyen dolgokba is döntetnek. Hát abban viszont biztosan, hát vagyis, hát úgy mondom, hogy ez már régen eldőlt dolog, hogy a Pál utcai fiúk az mindig is kötelező olvasmány, ugye? Az most is kötelező olvasmány, igen, és az is marad. Na most a Pál utcai fiúk viszont egy nemzetközi siker, úgy tudom, azóta is.
4: Abszolút.
3: Akkor hogy van ez, hogy közben meg oda ment Amerikába, és ott meg nem sikerült neki annyira megtalálni azt a hangot, vagy itt már megint a műfaj kutyánál van a kutya elásva?
4: Hát azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy egy egész más kultúrából érkezett Amerikába. Egészen mások voltak az elvárásai az amerikai közönségnek. Uh-huh. Másféle műveket akart látni.
3: Mert hogy a színpad közelebb van a közönséghez, mint a regény.
4: Igen. És ugye én ugyan azt mondtam a telefonban, hogy nem voltak Amerikában sikerei, de azért leírja több helyen, barátainak levelekben, hogy azért van egy nagy sikere, ami egy musical, a Karusszelből, vagy a Lilionból csináltak egy musicalt, aminek Karussell a címe. Ugyan eladta már a jogokat hosszú élete során, és alig-alig fog ebből neki valami jutni, de talán ebből megél, a mindennapokra elegendő lesz, mert ezt olyan szériában játsszák, hogy ez nagyon biztató.
3: És azt mondta Tamás, hogy el is hozza ezt a szöveget?
4: Hát ez, de itt van egyébként a... Nem, ezt felolvasom.
3: Nem a szöveget, hanem...
4: A levelet.
3: Igen, a levelet, igen.
4: Mindjárt olvasom, remélem, hogy megtalálom gyorsan. Azt mondja, hogy...
3: A színháznak egy...
4: Igen.
3: Egy számát hozta el.
4: Szóval néhány évvel ezelőtt New Yorkban felújították a Liliumot, és most 1945. április 19-én újjászületett a Lilium, ezúttal mint operaszerű zenés mű, mely szerkezetében és hangulatában hasonlít a Carmenhez és a Bohémekhez. Ez eddig, hála Istennek, a Lilium legnagyobb sikere. A zenés Lilium címe Carousel, zenét szerezte egy modern amerikai zeneszerző, Richard Rogers, akit itt egyhangulag mindenki Gershwin óta a legnagyobb komponistának tart. Én a magam részéről a végletekig el vagyok ragadtatva ettől a zenétől, sőt nagyon tetszik nekem a libretto is, amely elejétől végéig minden dialógot megtartott a Liliumból, ami fontos volt. Szakértők azt mondják, hogy legalább 2 évig fog menni. Fájdalom anyagilag nem jelent számomra annyit, mint jelentett volna, ha könnyelműen ügynökök ezreinél el nem pocsékoltam volna ennek a darabnak a jogait 1909 óta, így éppen csak, hogy szerény megélhetést biztosít momentán. Hát ezt írja, és nagyon büszke erre a műre, tehát valójában ezzel a Liliummal a nagy musicalek sorába lépett, ugyanakkor pedig hát nem nagyon tudtak mit kezdeni az ő európai történeteivel. Kiadta a Gőzoszlop című kisregényét átdolgozva, kiadta amit egy Margit-szigeti történet például, de gyerekkönyvet is írt, újra fogalmazta ezeket a Ketten beszélnek című pár jeleneteit, de nem volt az amerikai közönség erre vevő. Nyilván kellett volna egy olyan ügynökhálózat, ami számára nem állt rendelkezésre, hiszen minden kapcsolata Európában maradt, vagy ha át is érkeztek az új világba a régi barátai, ők se tudtak nagyon érvényesülni. Jellemző, igen, hogy Kálmán Imre, aki pedig hát ugye egy internacionális műfajt űzött, róla is azt írja, hogy
3: mármint az operettet.
4: Igen, hogy a operetteket írt.
3: Aki esetleg
4: szerzett,
3: későbben született.
4: Azt írja róla, hogy nagy sikereket aratt a Tőzsdén. Tehát Kálmán Imre is úgy tudott fennmaradni, hogy a Tőzsdén szerencséje volt, és tudta, hogy hova kell befektetni. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, és talán egyszer majd valaki meg is fogja írni, hogy mi lehetett ennek az oka, de nagyon keserves volt Molnár számára az a néhány év, amit ott Amerikában töltött.
3: És az tulajdonképpen örök problémája a magyar irodalomnak, hogy külföldön hogyan boldogul, ugye? Az azóta se, illetve hát valamiképpen változott, csak úgy, hogy akkor akik viszont boldogulnak, azok meg valahogy a magyar közönségüket veszítik el, vagy rosszul látom?
4: Hát talán igen, így van, hogy igen, nagyon nehéz egyszerre megfelelni.
3: Mindenhol.
4: Igen. És talán Molnárnak is az lehetett a legnagyobb tragédiája ezekben az években, hogy az amerikai közönségre tekintett, és aztán a művei már nekünk se tetszenek, vagy hogy is mondjam, az európai nézlésnek se felelnek meg. Tehát addig lavírozott, amíg nem sikerült egy olyan művel előállni, ami érdeklődést keltett volna.
3: Ez a hallgatóknak mondom, hogy itt valamit gyakoroltak a beszélgetés előtt, hogy a színművész úr elolvasson egy szöveget, hogy mi is ez?
4: Ez egy levél, Balla Ignásznak írja Molnár, akkor, amikor Barta Vanda, az ő titkárnője meghalt. És azt azért gondoltam, hogy érdemes felolvasni, mert nagyon ritkán írt Molnár ezekben a levelekben, amilyen ő nagy levelező volt, hiszen mindenkivel levelekkel tartotta a kapcsolatot. Szellemes volt, célra törő volt, de nem nyílt meg. Tehát nem nagyon írt. A levelezést, ha faggatjuk, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy Molnár Ferenc ilyen alkat volt, vagy ilyen lelki állapotban írta ezt a levelet. Tehát ő ezt így eltávolította magától. Ugyanakkor ebben a levélben pedig ezt kiírja magából, és ennek a régen látott barátnak elküldi ezt a néhány sort, és utána áttérnek aztán természetesen az üzletre, az, hogy mit lehetne bemutatni, mit lehetne lefordítani, de az eleje az egy ilyen nagyon érdekes felütés van.
3: És ez egy kézirat, amit elhozott, persze nem az eredetit, hanem nem, egy másolatot. Igen, mert ahhoz kesztyű kellene.
4: Minden kellene.
3: Akkor megkérhetjük akkor, Csaba, hogy esetleg tolmácsolja.
5: A legnagyobb örömmel, és el kell mondanom a hallgatóknak, hogy számomra hidegrázós ez, hogy látom Molnárnak a kezeírását, és Tamással arról beszélgettünk, hogy mennyire még a műsor előtt, hogy mennyire lehet látni a zaklatott lelki állapotát, olyan kár, hogy az olvasók most ezt nem látják, amit itt tartok a kezemben, hogy tényleg nem vagyok egy grafológus, de hogy azért eléggé árulkodó
3: az íráskép.
5: Igen, úgyhogy itt egy párszor el kellett olvasnom műsor előtt, de remélem, hogy most abszolválni tudom ezt a feladatot.
3: Igen, akkor meghallgatjuk.
5: Kedves jó Ignáció, mindenek előtt egy végtelen szomorú hírrel kell kezdenem. Drága, jóságos kis barátom, titkárom, 15 év óta utitársam a keserves számüzetésben, Barta Vanda, ez év augusztus 28-án hirtelen meghalt. Olga és Mário jól ismerték Nidzából és Száremóból. Ő gyakran említette, hogy egyszer egy kirándulásra is elvitték, és milyen kedvesek voltak hozzá. Kérem, közölje ezt Olgával, és mondja meg neki, hogy most már én teljesen meg tudom érteni az ő lelki állapotát.
3: Hát fantasztikus, hogy kézírásról, kéziratról van szó, mondom a kedves hallgatóknak, még egyszer hangsúlyozom, és hogy ilyen nem csak zaklatottan írt,

0: hogy 1949, ugye?
1: Ott a papíron.
0: 1947-ben már golyós tollal ír Amerikában. Tehát ő egész életében töltő tollal írt, de ez a levél, ez már golyós tollal született.
1: Ami egyébként magyar találmány.
0: Igen, egyébként, de és ez is egy kicsit változtat az írásán, az, hogy golyós tollal írt.
1: Persze. Igen, de hát azért az írók régen valóban sokkal szebben is írtak, mindenki szebben írt, mert hogy írni kellett kézírásra. Ma már azt mondják az írók, akikkel szoktam beszélgetni, hogy nem is tudnak már kézzel írni, mert állandóan a gépbe, már eleve gépbe írja, és úgy kell gyakorolni a kézírást, mert az is el tud veszni, azt mondják. Igen, hogy így van.
2: Biztos vagyunk benne.
1: No, hát nem sokára majd megkezdjük akkor tehát az Útításra száműzetésben című Molnár Ferenc műnek a rádió változatát hallgatni. Remélem, hogy velünk maradnak a kedves hallgatók, és felkeltettük az érdeklődést, és hát jó pár rész készült ebből a műből, úgyhogy egész héten ez fog menni esténként. De azért még annyit, hogy milyen szívvel engedjük a hallgatókat most oda a rádiókészülékekhez, hogy hogyan, vagy milyen füllel kell ezt ma hallgatni, ezt a művet? Kérdezem mindkettőjüket.
0: Ugye hajlok afelé, hogy azért ez egy irodalomtörténeti, művelődéstörténeti esemény, Molnár Ferenc amerikai életének egy furcsa lenyomata, az, hogy ez a Barta Vanda, ugye nem beszéltünk Barta Vandáról, hogy ő miért lett, ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy meghalt, hanem öngyilkos lett.
1: Most mesélj el, Tamás, akkor.
0: Valószínű, hogy nem tudta ezt a háború után, hogy az ő családját Budapesten, azt hiszem, talán mindenkit megöltek a nácik munkatáborban, vagy haláltáborban, és úgy érzem, hogy ő nem tudta azt elviselni, hogy ő ehhez képest, vagy ez alatt az idő alatt viszonylag jól élt, viszonylag biztonságban volt, és ez egy nagyon erős feszültséget okozott. Azt is mondják persze, hogy Molnár nem bánt fel elég jól, nyilván ebben is van igazság, mindenképpen azért ez egy nagyon tragikus esemény volt. Ugye Molnár barátai persze igyekeztek ezt az eseményt egy kicsit ugye hát elviccelni, Lengyel Mennyhért azt írta a naplójába, hogy most mindenkit megpanaszkodik, és sír, és a fájdalmáról számol be, és amikor pedig élt ez a Vanda, akkor pedig nem úgy viselkedett vele, ahogy kellett volna. Nem tudom, hogy ez így van-e. Ez a könyv az bizonyítja, hogy ez egy megrendült embernek a nagyon őszinte vallomása, és ha vétett is Vanda ellen, ezzel a könyvvel a magyar irodalomba halhatatlanná tette. És hogyha lesznek még majd kutatók, akkor erről a Barta Vandáról sok mindent ki fognak deríteni. Ez egy ugyanolyan jeles személyisége a magyar irodalomnak, mint más múzsák, vagy más alkotótársak. Tehát ezt így is érdemes olvasni, vagy így is érdemes ezt a művet hallgatni ezeknek a emberi sorsoknak az ismeretében.
1: Csaba, mit gondol erről, hogy...
3: Én csak hozzá tudok ehhez tenni egy pár gondolatot, teljes mértékben egyetértek, és talán annyival toldanám meg, hogy a műnek a komplexitása, ami engem lenyűgözött, hogy az életrajzi vonatkozások, ez az álomképek, ő maga se tudta eldönteni, hogy halucináció, vagy ha bár egy helyen nyilatkozta, hogyha jól emlékszem, hogy ő nem hisz az ilyen spirituális dolgokban, meg hogy a halottakkal mi találkozunk, élők. Ennek ellenére van valami egészen nagyon mély és személyes, nem csak egy szimbolikus találkozás Vandával ezekben a leírásokban, egy sokkal-sokkal személyesebb, amikor már ugye a kitalált, vagy a hallucinációk által megtapasztalt beszélgetéseket írja le. Tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog, az meg egészen döbbenetes, hogy ott van egy, szerintem, bár ezt ő döntötte el, hogy nem egy jó darab, az utolsó darab, amit írt, és hogy egyszerűen meg az első két felvonást soha nem fogjuk tudni megismerni, ami, ha jól értelmeztem az ő szavaiból, hogy a túlvilágon is, meg a földön is játszódott, és akkor az utolsó az már egy ilyen földi, de az is egy ilyen

0: elemelt felvonás, szituáció, amivel zárul ez a mű. Szóval nagyon-nagyon sok izgalmas dolog van benne, és aki kíváncsi Molnárnak az életére, a lelkületére, szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megismer ebből a műből.
1: És nekem az a mániám, hogy visszafordít a könyv felé bennünket a rádió hallgatás, tehát most, hogy hallottuk Tamástól, hogy újból kiadták ezt a művet, szerintem meg is találhatják a kedves hallgatók, akit érdekel, utána járhatnak, hogy hol kapható új kiadásban. Köszönöm szépen vendégeimnek a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk.
2: Köszönjük.
1: Gajdó Tamás színház történészt és Zöld Csaba színművészt hallották itt a kulisszában. Hamarosan kezdődik tehát Molnár Ferenc Útitársa száműzetésben című művének rádió változata ma este. A produkció a Kanétánál készült, rendezte Csaba Klári, és a szereplők még egyszer Szabó Erika, Serez Zoltán és Zöld Csaba. Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is Völgyi Tóth Zsuzsa.
3: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Ötödik rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Vandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: A sarki virágüzletben vásárolt kúszónövényt, amely két cserépben őrzi Vanda emlékét, az ő sírjáról hozott földbe ültettem. Ennek a növénynek a levelei előzőleg más talajban táplálkoztak és növekedtek. Október elején vettem észre, hogy az egyik cserépben egy gyönge, finom kis hajtás sarjadzik ki a földből. Valamilyen ismeretlen növény magja, amely a sírhant földjében rejtőzött, most észrevétlenül kisarjadt. Élénk zöld színű. Négy kurta, vékony levélkéje van, vékonyabbak, mint egy-egy karcsú fűszál. Egyik sem volt szélesebb másfél milliméternél. A leghosszabb 3 centiméterre nőtt. Létezésének első pillanatától az új növény leeresztette hajszálcsöves gyökereit, és azóta annak a talajnak a nedvéből táplálkozott, amelyben porrá válik az ő holtteste. A természettudomány, a vegytan és a biológia megdönthetetlen bizonyítékai szerint ez a cérna vékonyságú növény magában foglalja az ő fizikai létének elenyészően parányi részecskéit, és így ezek tovább élnek. A földbe, amelynek egy maroknyi részéből sarjadt ez a kis növény, 1947. augusztus 30-án vele együtt eltemették az emlékeit is azokról a nevezetes emberekről, akikkel a földközi tenger partján és itt New Yorkban találkozott. És akikre, vagy inkább arra, hogy látta őket, nagyon büszke volt. Semmiképpen sem lehetett őt sznobnak nevezni. Aki valaha is kérkedett volna híres emberek ismeretségével. Egyetlen budapesti barátnőjének írta meg ezeket az eseményeket, és alkalomattán a családjának. Született rajongó volt. Illedelmes rajongó. Tapintatos rajongó. Aki mindig háttérben maradt, amikor más előtérbe tolakodott. Tisztelt és csodált mindenkit, aki kiváló volt a maga területén, anélkül, hogy az illető jelenlétében bármikor is tolakodó lett volna. Fényképet vagy autogramot sem kért soha senkitől. Ha látogatóm érkezett, legfeljebb izgatott örömmel surrant be kis kuckójába, hogy főzzön néhány csésze illatos kávét, és aztán aggodalmasan figyelje, vajon ízlik-e neki. Minden fontosnak vélt találkozásról néhány szavas feljegyzést készített egy noteszba, nehogy valami is feledésbe merüljön. A kis notesz első oldalán ez a felirat állott: érnivalók Budapestre. Aztán megszámlálhatatlanul sok név következett, dátumok és távirati stílusban rögzített megjegyzések gyönyörű, mikroszkopikus betűkkel. Most elmesélek, és kiegészítek közülük néhányat. Leírom ezeken kívül emlékezetből néhány megjegyzését és történetét, nem időrendi sorrendben, hanem úgy, ahogyan eszembe jutnak. Ezeket a történeteket ő szokta helyettem elmesélni, amikor New York-i baráti körünkben a társalgás elérkezett a visszaemlékezések szakaszába. Nagyjából azokat gyűjtöttem itt össze, amelyeket saját tulajdonunknak tekintettünk. Ezek közül is csak azokat, amelyek apró töredékei egy életregénynek, és ha vázlatosan is, bemutatják a mi örökké mozgásban lévő furcsa és nyugtalan, földön futó életünknek egyes részleteit. Igyekeztem lehetőleg pontosan a tőle hallott szavakat használni. Íme egy csokorra való apróság Franciaországból és Itáliából.
2: Párizsban töltöttünk néhány napot, hogy megsürgessük Molnár kárdidentitéjét. Felhasználtam az alkalmat, és végignéztem egy klasszikus matinét a Comédie Française-ben. Ezeknek az előadásoknak a nézői hagyományosan 8 felvonásnyi szórakozást kapnak, egy 3 felvonásos darabot és egy 5 felvonásosat. M tanácsára a szünetben kimentem a foyerbe, a folyosószerű előcsarnokba, ahol a nézőközönség sétálgat. Megnéztem Udon fehér márványba vésett ülő Voltaire szobrát, amelyről annyit hallottam. Erősen füstös, mert amikor a színház legutóbb kigyulladt, a szobrot csak nagy nehézségek árán tudták megmenteni, és azóta is kormosan maradt. M mesélte, hogy 1926-ban Paul Fort, a költők hercege, ez nagyjából megfelel a koszorús költő fogalmának, bevitte az igazgatói irodába, hogy bemutassa Emil Fabre-nak, az intézmény főigazgatójának. M legnagyobb csodálkozására a pazar fali szőnyegekkel díszített igazgatóiroda közepén egy kis emelvény állott, és azon üvegszekrényben egy anatómiailag preparált emberi állkapocs. Alul sárga résztábla hirdette, hogy ez hitelesen Molière-nek, a halhatatlan francia drámaírónak az állkapcsa, amelyet erekjeként őriz a francia állami színház, mint ahogyan az egyház szentjeinek csontjai a templomokban porladoznak. Szerettem volna látni a halhatatlan írónak ezt a döbbenetes maradványát, de a portás nem engedett be. Csak a vashajtó hasadékán kukucskáltam be. Láttam a színészek folyosóját, amely sokkal pompázatosabb, mint a nézőtér. Aranyozott vörösbársony szófák álltak a falak mellett, és a falakon múzeális értékű képek és szőnyegek lógtak. A nézőtér finom, de inkább egyszerű. Ellentétben a színfalak mögötti résszel, a színészek királyi birodalmával, a nézőtér köztársaság jellegű. Molnárnak 1911-ben Londonban bemutatták a Testőr című darabját, Játék a tűzzel címmel. Amerikában Alfred Lund és Lynn Fontaine játszották a darabot, ezzel kezdték meg ragyogó együttműködésüket Londonban. Lönn szerepét Robert Loren alakította. Az egyik legszerencsétlenebb színházi szezonban mutatták be a darabot, 5. György király megkoronáztatásának évében. Mr. Loren Bernard Shaw pártfogoltja volt. Shaw elolvasta Loren szerepét, s miután nem tetszett neki az angol szöveg, tisztán Loren iránti barátságból kijavította. Em szokta mondani, nem látta ugyan Shaw javításait, de minden bizonnyal ezek voltak a darab legjobb sorai. A második felvonás operai páholyban játszódik, a Pillangó kisasszony előadása közben. Ennek megfelelően a zenekar Puccini zenéjét játssza a színfalak mögött. Budapesten, Bécsben és Londonban az egyik felvonás véget szemelték ki kísérőzenének, természetesen megfelelően összesűrítve. Puccini véletlenül Londonban tartózkodott és megnézte a házi főpróbát. A második felvonás után megjelent a színfalak mögött, és a zenei vezetőt kereste. A színház igazgatója és törzskara nagyon megijedt. Azt hitték, Puccini a zene szerzői jogát firtatja, ami igen kellemetlen lett volna egy nappal a bemutató előtt. Kellemes meglepetésükre nem ez történt. Puccini elkérte a kottát, amelyről a színfalak mögötti kísérőzenét játszották. Neki gyűrkőzött, és több órai munkával átjavította saját ízlése szerint. Amikor befejezte a munkát, még ő köszönte meg az igazgatónak, hogy az ő muzsikájára esett a választás. Mindennek ellenére a darab londoni sorsát mindennek lehet nevezni, csak sikernek nem. Ezeket az apróságokat M. londoni ügynöke jelentette a premierről szóló beszámolójában. Molnár életében kétségtelenül Jókai Mór volt a legbálványozottabb magyar író. Nemzetei József, noha 1848-ban Jókai vezető szerepet vitt a Habsburgok ellen irányuló forradalomban, minden elképzelhető kitüntetéssel elhalmozta a nagyírót. Amikor a budapesti ifjú írók körében, hogyha bemutatták neki valamelyiküket, az nem csak kezet fogott vele, hanem kezet is csókolt neki. Ezt azzal indokolták, hogy Jókai a magyar irodalom pápája. A fiatal Molnárt egy magyar kiadó házavató ünnepségén mutatták be Jókainak. 400 vendég sorakozott fel a fejedelmi palotában Jókai tiszteletére, akinek összegyűjtött műveit 100 kötetben akkor akarta kiadni a házigazda. A nagy estélyen fiatal írók szereplésével bemutattak egy humoros témájú revűt. M. az akkor világhírű Dreyfusz kapitány szerepét alakította. A tréfa szerint Dreyfusz kiszabadult a börtönből, felcsapott könyvügynöknek, és éppen Jókai összegyűjtött műveivel házalt. M. szerepének megfelelően francia tiszti egyenruhát viselt, vörös parókát és hatalmas kampós orrot ragasztott. Az előadás után a szereplőket bemutatták Jókainak. Mint a többi író, M. is megcsókolta Jókai kinyújtott kezét, és utána napokig rettenetesen kétségbe volt esve, mert a felragasztott orr oda tapadt Jókai kezéhez, és M. elvesztve lélek jelenlétét, megfelejtkezve a mester üdvözléséről hirtelen elosont. Csupán a saját orrával. Sokáig szerencsétlennek érezte magát, nem is a történtekért, hanem mert azzal vádolták, hogy szándékosan követte el a csínyt. Ma délelőtt Nizzában meglátogattuk Theodor Wolffot. Nagy tekintét és hatalmat jelentett a neve Berlinben a Hitler előtti időkben. A Berlinel Tageblattnak volt a főszerkesztője. Rendíthetetlen bajnoka volt a francia-német barátság hirdetésének. Ebben a minőségében II. Vilmos császár sokszor felhasználta szolgálatait, és titkos diplomáciai megbízatással Párizsba küldte. Úgy tudjuk, ő használta először egy vezércikkben a náci szót azzal a célzattal, hogy nevetségessé tegye a Nemzeti Szocialista Pártot. A náci a német nyelvben az Ignác név kicsinyítője, és egy időben a zsidó kigúnyolására szolgált, mivel elég különös módon igen gyakori zsidó név volt, noha Loyolai Szent Ignác volt a legnagyobb katolikus zsidó üldöző. Wolff mosolyogva tagadta, hogy a gúny név tőle származik, de mi azt hittük, hogy csupán nem tartja időszerűnek beismerni. Hitler szolgálatában álló régi barátainak segítségével sikerült Berlinből elmenekülnie. Az éjszaka sötétjében menekült, állandóan bujkálva egész családjával. Régi árja barátai küldték utána később a holmiát Nizzába, remek könyvtárával együtt. Nem mindennapi kedves ember, és természetesen nem mindennapian boldogtalan. Tristan Bernard vacsorára hívott meg bennünket Cannes-ban egy eldugott vendéglőbe, Madame Roberthez. Monsieur Bernard szerint ez Cannes legjobb vendéglője, és a kedves és szolgálatkész Madame Robert, aki mellesleg tekintélyes és gondosan ápolt szürke bajuszkát viselt, a környék legjobb borait tartja a pincéjében.
1: Hozzá kell fűznöm ehhez a kis feljegyzéshez és a következőkhöz is, hogy Vanda különleges kritikai módszerrel mindenkit dicsér, akit csak megemlít. Ha ezt nem teheti, akkor inkább hallgat az illetőről.
2: Molnár életében akadt egy időszak, amikor 4 hónapig egyáltalán nem beszélt. Ez 10 évvel ezelőtt történt. Novembertől májusig egy cannes-i szállodában lakott. Beteges lehangoltságában érkezett ide. Nem akadt ismerőse sem Cannes-ban, sem a környéken. Eleinte azért maradt néma, mert nem volt kivel szót váltani. Szenvedélyesen gyűlölte az úgynevezett szállodai ismerettségeket. Úgy érezte, ez a reggeltől estig tartó hallgatás használ idegállapotának, és kezdett örülni neki. Később szándékosan játékot űzött a hallgatagságból. A szállodában étkezett. Délben és este a pincér megmutatta az étlapot, és neki csupán intenie kellett. keményen dolgozott Csoda a hegyek között című vallásos tárgyú darabján. Elejétől a végéig újraírta, aztán még többször átdolgozta. Ebben az időben teljesen belemélyedt az Új Testamentumba.
1: Este az ágyban a zsoltárok régi magyar protestáns változatát olvasgattam, de ezen kívül négy másik verzió is a paplamonon hevert. Lutheré német nyelven, a latin vulgáta, a modern francia változat, és a legújabb magyar fordítás egy katolikus tudós társaság kiadásában. Így azután gondosan összehasonlíthattam, és megvizsgálhattam minden mondatot.
2: M. elmondta, hogy ebben az időben szokott hozzá az altatókhoz, mert az Új Testamentummal való alapos megismerkedés előidézte izgalom álmatlanná tette. Hasonló álmatlanság kínoszta sok évvel előbb is, ifjú korában, amikor éjszakáról éjszakára falta Tolsztoj műveit. Borzalmas híreket kaptunk Németországból Hitler rémuralmáról. Molnár berlini ismerősei sorra érkeznek ide, fáradtan, kétségbe esetten, minden holmiukat Németországban hagyva. Senki sem tudja, hogy hova menjen és milyen sors vár rá. Levertségüket a nízai opera előadásával igyekszünk enyhíteni, az édes francia zenében keresünk menedéket. A Louis című opera szünetében találkoztunk Salom Ash-sal, a híres amerikai jiddis íróval. Molnár látta a Bosszú Istene című darabját Reinhard rendezésében, a nagyöreg Schildkraut-tal a főszerepben. Mint felejthetetlen élményről beszél róla. A megismerkedés úgy folyt le, hogy M. és Salom Ash, akik látásból ismerték egymást, egyszerűen kezet fogtak. Salom Ash Nizzában lakik családjával, és kis birtokán gazdálkodik. Mind Ash, mind M. a francia becsületrend szalagját hordja a gombjukában. Hálával és szeretettel beszéltek a franciákról. Íme két író, az egyik amerikai állampolgár, a másik magyar. Egyik sem ír francia nyelven, és mégis a franciák tisztelték meg őket magas kitüntetéssel. Itt tudtam meg, hogy a becsületrendet Napóleon alapította, és az volt a kívánsága, hogy tűzzék a mellére, amikor a ravatalon fekszik. Előadás után leültünk a Viktoár sugár úton egy kávéház járda teraszán, és sokáig beszélgettünk az enyhe éjszakában. Mind a ketten elmesélték, hogyan kapták a becsületrendet. Molnár történetét én már ismertem. Amikor a Hattyú című darabját a párizsi Odeon Színház bemutatta, Firmin Jemier, a nagy színművész és színházi szaktekintély, a Művészek Nemzetközi Barátságának lelkes bajnoka volt a színház igazgatója. A premier utáni napon M. haza akart utazni Budapestre, de két francia íróbarátja, Tristan Bernard és Robert de Flair mosolyogva fülébe súgta. Várjon még egy pár napig, mert a francia kormány igen kellemes meglepetésben részesíti. Természetesen M. sejtette, miről van szó, és valóban két nap múlva megszólalt a telefon M. kis hotelszobájában, a színház közelében lévő foájó szállóban. Jemier titkára telefonált, kérte, fáradjon át, mert ajándék érkezett részére a külügyminisztériumból, és maga az igazgató óhajtja ünnepélyesen átadni. M. átment, és csak a színházi kiskapunál vette észre, hogy elfelejtkezett megborotválkozni. Jól tudta, hogy a francia becsületrend átnyújtása az úgynevezett accoláddal jár, ami azt jelenti, hogy a kitüntetés átadója, mint a kormány megbízottja, jobbról-balról arcon csókolja a kitüntetettet. M. elsietett a színház árkádjai alatt lévő borbélyüzletbe, hogy megborotváltassa magát, és sima arccal fogadhassa a francia köztársaság csókját, ezúttal Jemier ajkairól. A borbély leültette egy székbe, és elkezdte szappanozni. M. a tükörből észrevette, hogy a háta mögötti borbélyszékben Jemier ül beszappanozva, és éppen akkor fogtak hozzá a megborotválásához. Jemier is sima arccal óhajtotta átadni a köztársaság két hivatalos csókját. Mindketten megjátszották, mintha nem látnák egymást. Később a színpadon találkoztak. Ott zajlott le az ünnepélyes szertartás. Egyikük sem említette a Borbély üzletet. Molnár mindig büszke volt a becsületrendre, amelyet Jémier javaslatára Aristide Briand, az akkori külügyminiszter adományozott neki. Briand nagy szerepet játszott Franciaország politikai életében. Többször volt miniszterelnök, általános szeretetnek örvendett. Megkapta a Nobel békedíjat, és halála után nem csak Franciaország, hanem Európa nagyjai közé is bekerült.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. 5. rész. A szereposztása következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 22 óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Garami Zsuzsa, a mikrofonnál Mikia György. Főbb híreink először röviden. Áprilisban a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke.
3: Az eredetileg tervezetnél később, jövő januártól adhatnak ki gyógyszereket vény nélkül a patikák.
2: Elkezdődött az Európai Mobilitási Hét, a cél, hogy felhívják a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítsék a zöldebb közlekedési lehetőségeket.
3: Holnap felhős idő várható, főként északnyugaton számíthatunk esőre.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Harcsás Gergely. Az Európai Bizottság elnöke szerint áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén az éghajlatváltozás okozta kihívásokról is beszélt Papp Roland és Bánáti Bence összeállítása.
4: The 12th of April, the day Hungarian people took their future in their hands. They chose democracy.
5: Április 12-e az a nap, amikor a magyar nép a saját kezébe vette jövőjét. A demokráciát választották, Európát választották. Az évekig tartó demokratikus lecsúszás akkor fordulatot vett. A korrupció és az állam megszállás elleni küzdelem felgyorsult. Valódi előrelépés történt az alapjogok és az akadémiai szabadság terén is. Már most több milliárd eurónyi befektetés szabadult fel.
6: Mondta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében, ahol az elmúlt évek eredményei mellett számos új kezdeményezést jelentett be. Indítványozza az Európai Biztonsági Tanács létrehozását, hogy a tagállamok gyorsabban tudjanak reagálni, például az orosz drónok és szabotázsok okozta fenyegetésre. A bizottság elnöke szerint Oroszország fenyegeti az EU biztonságát, az elmúlt hetekben több országot ért hibrid támadás. Az ülésen részt vett Mark Carney, Kanada miniszterelnöke is. Von der Leyen többek között az energetikai és a bányászati szektorban szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat az észak-amerikai országgal. A globális felmelegedés okozta károkról is beszélt Ursula von der Leyen.
4: Almost no part of our continent was spared.
5: Kontinensünk szinte egyetlen része sem úszta meg. Olyan kulcsfontosságú folyók, mint a Duna, a Rajna és a Garon, a szemünk láttára tűnnek el. Több mint 35 ezer többlet halálozás volt a hőhullámok idején.
6: Ursula von der Leyen megígérte, hogy a következő hónapokban több jobb szabálytervezetet is benyújtanak, amelyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a hatások csökkentését is célozzák.
2: Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában.
3: Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papír alapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést.
7: Ugye az angoloknál is látszik, hogy a tények közötti összefüggésekre alapoznak. A másik, ami fontos az angoloknál, hogy az alsó tagozaton nagyon nagy fókuszt helyeztek a szövegértés fejlesztésre, és nem csak ott, és ez egyébként egy problémája a magyar oktatásnak, hogy valahogy a szövegértés fejlesztés befejeződik az alsó tagozaton. Ezt most már rájöttek, hogy ezt mindenütt később is kell vinni, akár matematika órán, vagy fizika órán.
2: A járó betegellátás javításához az anyagi háttér mellett a jó szervezés is elengedhetetlen. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi szakállamtitkár egy a témában rendezett konferencián.
3: Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe.
2: A tervezetnél később, jövő januártól adhatnak ki gyógyszereket vény nélkül a patikák. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a betegbiztonságot kiemelten szolgáló felkészülési idővel magyarázta, hogy 3 hónapot csúszik a szolgáltatás, Dercsényi Dávid beszámolója. Amíg az előző kormány által kezdeményezett lépés a krónikus betegek gyógyszerellátását könnyítette volna meg. Ne maradjon senki gyógyszere nélkül, ha sürgősen szüksége lenne rá, de nem fér hozzá valami miatt. Így nem kell majd az ügyeletes orvost, gyerekorvost keresni, hogy írjon sürgősen receptet. A gyógyszerekhez való könnyített hozzáférés kizárólag olyan esetben lehetséges, amikor valaki már előzőleg legalább 4 havi adagot váltott ki belőle a megelőző fél évben, az orvos pedig bizonyítottan korábban is felírta neki. Ennek látszódnia kell az EST rendszerében. De még így sem lehet kiadni szigorúan ellenőrzött, pszichotróp és narkotikus hatású készítményeket. Mindemellett a betegnek személyesen kell megjelennie a gyógyszertárban és stabil egészségügyi állapotban kell lennie. A Magyar Orvosi Kamara februárban a társadalmi egyeztetés időszakában jelezte aggályait a javaslattal kapcsolatban. Az ellenőrzés elmaradása fatális végkimenetelhez vezethet a kamara szerint. A gyógyszerész nem tudhatja, hogy az orvos egy mellékhatás vagy terápiaváltás miatt esetleg leállította a gyógyszerszedését. Akár lejárt javaslat alapján is adhat ki gyógyszert a patika. Emellett jogi, adatvédelmi és fogalmi problémák is felmerültek. A Magyar Gyógyszerészi Kamara viszont úgy látja, a szigorú szabályok és a 3 hónap alatt befejezhető informatikai fejlesztések megnyugtatóan rendezik a MOK által felvetett kérdéseket.
0: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget.
3: A hírre az iparkamara úgy reagált, tudomásul veszik a kormányzati bejelentést és várják a jogszabálymódosítások részleteit. Mint írták, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására.
0: Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdaság és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől.
3: Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett.
0: Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Jobboldali véleményformálók eközben tüntetést hirdettek vasárnapra a Terrorháza elé, tiltakozásul az ellen, hogy tegnap Tar Zoltán miniszter megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását és a múzeum bezárását jelentette be, írja a magyarnemzet.hu. A hírportálhoz Bájer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Hut Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője, Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szerkesztője juttatta el felhívását. Október 23-ára békemenetet is hirdettek a Terrorháza elé.
1: Kossuth Rádió.
8: Újra mindenkié.
0: Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő.
3: Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, hogy szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lehet.
0: Robbanó töltet volt azon a vélhetően orosz katonai drónon, amelyet a hét elején a Balti-tenger partjainál Lengyelországban találtak, közölte az ügyészség. Hozzátették, hogy a robbanó fejet sikerült leválasztani a légieszközről, majd ott helyben hatástalanították.
3: A napokban két incidens is történt a lengyel határ közvetlen közelében. Sugárhajtású orosz kamikáze drónok csapódtak be egy vonatba és egy benzinkútba Ukrajna területén. Közben a Litván Nemzeti Rádió közölte, hogy robbanóanyaggal szerelték fel azt a drónt, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei az ország felett. A pilóta nélküli eszköz a szomszédos Belarusz felől nyugati irányba tartott.
0: Háborús bűncselekmények miatt 25 év börtönre ítélte a hágai nemzetközi törvényszék Hashim Thaçi volt koszovói elnököt.
3: Az 58 éves ex-államfőt gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartással vádolták. A bűncselekményeket az 1990-es években követték el, Hashim Thaçi ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg egyik vezetője volt.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban, az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH.
3: A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető.
2: Több mint ötszörösére nőtt a hazai háztartások fűtési célú villamosenergia felhasználása, a hűtésre pedig négyszer annyit fordítottak az elmúlt 10 évben, derül ki a másfél fok portálon megjelent elemzésből.
3: A tanulmány egyik szerzője, az Energia Klub energiaprogram vezetője a Krónikának elmondta, hogy közben a teljes energiafogyasztás 16%-kal csökkent. Perger András hozzátette, tanulmányukban azt vizsgálták, hogy hogyan alakult a magyar háztartások elektromos átállása és a gázfüggés az elmúlt évtizedben.
9: Azok a folyamatok, amelyeket szeretnénk látni, tehát hogy a fosszilis felől haladunk a villamosenergia és lehetőleg a megújuló villamosenergia felé, ez már megkezdődött, de hogy ahhoz, hogy a kívánt célhoz eljussunk, még hosszú idő és rengeteg beruházásra van szükség. Egyrészt az, amit szoktunk mondani, hogy a háztartásokat szigetelni kell, a nyilázárójukat cserélni kell, annak érdekében, hogy csökkentsük az energiafelhasználásukat, az továbbra sem kerülhető meg, hiszen akkor beszélhetnénk egy igazi strukturális váltásról, hogyha nem csak a hőtermelő berendezéseinket cserélnénk le, és az energia hordozót cserélnénk le, hanem ami igazán kívánatos lenne, hogy az energiafelhasználás abszolút értékben is csökkenjen az egyes háztartások szintjén és az összes háztartás szintjén.
2: A GKI elemzése szerint nem elég növelni a bérlakások számát Magyarországon, hanem hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani.
3: Pec Rajmond, a GKI vezetőkutatója azt mondta, a kormány 2-3 milliárd eurós kerettel meghirdetett Vekerle Sándor lakásépítési programjából 10-12 ezer új lakást lehet építeni, és emellett van legalább 60-70 ezer üres lakás is Magyarországon, amelyeket lehetne hasznosítani.
10: Van a szociális bérlakás, a félig szociális vagy támogatott bérlakás, és vannak a piaci bérlakások. Az a cél, hogy minél többfajta lakhatási megoldást nyújtson az állam vagy a kormányzat a polgárainak, akkor én azt gondolom, hogy egy minél több lábon álló lakásszektort kell kialakítani. Ugye a szociális, illetve bérlakás piacnak a nagy része az nagyvárosokban valósul meg, tehát 60-70 ezeres szám körülbelül, ami teljesen üresen áll, tehát semmilyen hasznosítása nincsen.
2: Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket.
3: A héten több programmal készülnek a közlekedési szervezetek. Ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon. Emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a Gyesev járatain. A BKK pedig különböző szakmai konferenciákat és a lakosságnak szóló programokat tart, mondta a közmédiának Kovács Bente Gusz szóvédő.
11: A hétnek a csúcspontja az autómentes hétvége lesz, 19-én és 20-án. Ez a Calvin tértől a Műegyetem rakpartig tartó gigantikus rendezvény, ahol ki lehet próbálni a fenntartató közlekedési módokat, hisz az egész rendezvény sorozatnak a célja az az, hogy megmutassuk, hogy igenis van alternatíva, lehet használni a közösségi közlekedést, lehet kerékpározni, lehet gyalogolni, és aki ezeket a közlekedési módokat választja, az nem csak a városnak tesz jót, hanem saját magának is.
2: Elfogtak a rendőrök egy 16 éves győri fiút, aki feltehetően terrortámadásra készült.
3: Az ügyben az FBI jelzése alapján indult nyomozás, miután a fiatal erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy felületen. A fiút tegnap az otthonában fogták el. Házkutatást tartottak nála, a mobiltelefonját és számítógépét is lefoglalták, az ügyben nyomoznak, számolt be Gártonyi Eszter, a Kossuth Rádió győri tudósítója.
12: A magyar nyomozók szerint a fiú a mesterséges intelligencia alapú csevegő robottal folytatott beszélgetésében csoportok és konkrét személyek elleni egészen konkrét cselekményeket helyezett kilátásba, és azok előkészületeiről is egyeztetett. A rendőrségi közlemény szerint egyébként fegyverekről is szó volt, és az elektronikus nyomok alapján tudták őt viszonylag gyorsan beazonosítani, és aztán el is fogni.
1: Időjárás.
3: Északa a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, hajnalban 10-15, napközben 18-26 fok között alakul az érték, de kereten akár 30 fok is lehet.
2: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Harcsás Gergely, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszöni a figyelmüket, Mikia György és Garami Zsuzsa. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk, a viszonthallásra.
1: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Kikapott a Szeged, de vezet a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában. Megérkezett a Ferencváros Glasgow-ba. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Kézilabdával kezdjük ismét adásunkat, hiszen jelenleg is zajlik a Füchse Berlin Veszprém férfi kézilabda bajnokok ligája összecsapás, az építők pedig 26-24-re vezet idegenben a 48. percében a találkozónak. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Marosán György ül itt mellettem a stúdióban, vele követjük az összecsapás alakulását. Egyelőre ez egy meggyőzőbb teljesítmény a veszprémiektől, mint amilyenre eredetileg számítani lehetett.
14: Így van, egy nagyon nagy rangadója ez a csoportnak, amiről beszéltünk korábban, hogy akár ezt a bajnokok ligája döntőjének is el tudjuk képzelni ezt a párosítást. Jól indult a Veszprém szempontjából, már a mérkőzés elején sikerült tetemes előnyt szerezzenek. 12-6-ra is vezetett a Veszprém, fél időben 21-16-os veszprémi előnyt mutatotta az eredményjelző, viszont ide a végjátékhoz érve 25-24-re vezetett a Veszprém, amikor 7 métereshez jutott a Füchse Berlin, és Appelgren kapus megfogta a büntetőt, ez lélektanilag rengeteget jelentett a bakonyaknak, egészen megmutatkozott ez egy pár perc múlva, illetve egy percen belül sikerült újra 3 góllal vezessen a Veszprém, ebben a pillanatban 3 góllal 27-24-re vezet.
13: Ráadásul idegenben és 10 perc maradt már csupán a találkozóból, a tavalyi bajnokok ligája ezüstérmeséről beszélünk a Füchse Berlin csapatának személyében. Ez a Veszprém akkor most már ezt a mérkőzést látva egyértelműen kandidálhat a bajnokok ligája győzelmért.
14: Igen, egyértelmű válaszom az, hogy igen, hiszen egy Füchse Berlin otthonában ilyen teljesítményt nem lehet véletlenül nyújtani. Tehát ugye nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy micsoda keret van Veszprémben, és Nielsen érkezésével, tényleg a világ legjobb kapusa van a védelem mögött, rengeteget jelent ez a mai modern kézilabdában, hogy a kapus mennyit tud hozzátenni a csapat összteljesítményéhez, és ezt ma is megmutatja a Veszprém, hogy egy Bundesliga top csapatnál a játék összeselmében nem, hogy fölveszi a versenyt, hanem jobb is riválisánál.
13: 18 óra 45 perckor is kezdődött egy találkozó, a másik magyar bajnokok ligája csapat, a Szeged, a Dán GOG otthonában szenvedett 36-34-es vereséget. A tiszapartiak így két mérkőzést követően továbbra is 2 ponttal állnak a D csoportban, amelyet a 100%-os Sporting vezet, de hogyan láttad ezt a találkozót, a GOG Szeged összecsapást?
14: A csoportból való továbbjutás szempontjából kiemelt fontossága volt ennek a mérkőzésnek. A csoport favoritja a 4 csapatos csoportból a Sporting abszolút az esélyes, ő a favorit. A második helyre pedig a GOG és a Pixeged harca várható. Itt a Christian Stadot megverte már a Szeged simán, valószínű a GOG is megfogja, így a GOG és a Pixegednek az oda visszavágója, szabad így fogalmaznom, fogja eldönteni a második hely sorsát. Itt most egy 2 gólos előnyt sikerült a mérkőzés végére kialakítson a GOG, ugye 8 másodpercre a vége előtt büntetőz jutott a GOG, így sikerült kialakítani a 2 gólt, ha az esetleg az a 7-es kimarad, és még tudott volna támadni a Szeged, akkor akár döntetlen is lehetett volna, de ne legyünk elégedetlenek, hiszen tényleg abban a kontextusban kell ezt vizsgálni, hogy lesz majd egy Szeged GOG mérkőzés is, és itthon, ha 3 góllal sikerül nyerjen a Szeged, akkor tovább jut a BL csoportjából.
13: A Füchse Berlin Veszprém találkozó állás az 52. percben immáron 25-28, 3 góllal vezet az építők. A Sportvilág végén még igyekszünk beszámolni önöknek a végeredményről, Marosán Györgynek pedig nagyon köszönjük a szakértelmét. Mi pedig folytatjuk kézilabdával, hiszen a Ferencváros női csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az első osztályú bajnokság szerdai mérkőzésén. A Fradi legközelebb szombat délután a bajnokok ligájában a norvégiai Stravenbergben lép pályára a Szola vendégeként. Leteszünk a labdát a földre, labdarúgással folytatjuk adásunkat. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameje. Az orosz Rubin Kazanytól érkezett hatszoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál, ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsú mérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette be, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai ország címeres vezét, amelyben 125 gólt szerzett. 2022-ben világbajnok lett, emellett 2-szer nyert Copa Amerikát is. A női labdarúgó NB1 8. fordulójában az MTK 1-0-ra legyőzte az Újpestet, míg a Ferencváros 2 gólos hátrányból nyert 3-2-re a Szent Mihály ellen. Szintén ebben a fordulóban Pécs Astra 2-0, Honvéd Puskás Akadémia 2-0. A Győr idegenben nyert 3-0-ra a Szekszárd ellen, a Videóton pedig 5-2-re győzte le a DVTK csapatát. Megérkezett a Ferencváros a férfi labdarúgó Európa Liga helyszínére Glasgow-ba, ahol holnap a Celtic vendégeként lép pályára. A helyszínen tartózkodik már kollégánk Regős László Pál, akihez már is kapcsolunk Skóciába. Szia Laca, milyen a hangulat egy nappal a mérkőzés előtt?
15: Szia Gergő, köszöntöm a hallgatókat. Egyelőre minden csendes és nyugodt itt a Celtic Park környékén Glasgow-ban, de azért már érezhető, hogy holnap elkezdődik az Európa Liga 2026-27-es szezonja, mert a készülődés az már javában zajlik a stadion környékén, de maga a városban is volt, aki megszólított minket, halván, hogy nem angolul beszélünk, pláne nem skót akcentussal, hogy a holnapi mérkőzésre jöttünk-e. Nos, az eddig szurkolók nem túl derülátók, hiszen a hétvégén 3-0-ás vereséget szenvedtek az ősi rivális Glasgow ellen a skót Liga kupában, és ezzel búcsúztak a sorozattól. Ráadásul az előttünk álló hétvégén is Celtic Rangers mérkőzést rendeznek, ezúttal a bajnokságban. Inkább arra készülnek már a Celtic szurkolók, és talán az újságírók is, legalábbis a sajtótájékoztató alapján erre lehet számítani, hiszen a skót újságírók sokkal inkább a Rangersről kérdezték a Celtic vezetőedzőjét, Martin O'Neillt, valamint a megjelent játékost Donnellyt, nem pedig a holnapi Ferencváros elleni találkozóról. Martin O'Neill azért elmondta, hogy veszélyes csapatnak tartja a Ferencvárost, és sok mindenre kell figyelni majd a holnapi mérkőzésen, mert különben bajba kerülhet a Celtic is, de a szurkolókra visszatérve, ők jóval borulátóbbak ennél, őszintén mondják, s többen is, hogy nem gondolják, hogy a Celtic itthon fogja tudni tartani a 3 pontot. Ami a Ferencvárost illeti, a sajtótájékoztatón Arzani, az ausztrál szélső, valamint természetesen a vezetőedző Borbély Balázs vett részt. Arzani azért is különleges, mert játszott a Celtic csapatában 19 évesen, igaz, egy súlyos sérülés miatt mindössze 2 mérkőzés jutott neki, összesen kevesebb, mint fél órát lépett pályára a glasgowi csapat mezében, de így is elmondta, hogy örül, hogy visszatérhet ide, különös bizonyítási vágy nincsen benne, mert nem gondolja, hogy leszerepelt volna itt, egy sérülés szakította félbe igazából glasgowi karrierjét. Ami pedig Borbély Balázst illeti, nos, neki is van közös múltja a Celticekkel, hiszen a 2005-6-os szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjében az Artmedia Bratislava csapatkapitányaként játszott egy oda-visszavágós párharcot a skót sztárcsapattal. Pozsonyban egy 5-0-es győzelemmel kezdett az Artmedia, így már csak formaságnak tűnhetett a glasgowi visszavágó, de itt a hihetetlen hangulatban a Celtic 4-0-ra nyert és megszorongatta a pozsonyi együttest. Nos, Borbély Balázs kiemelte a sajtótájékoztató, hogy hasonló hangulatra számít, és már erre nem készítette fel külön a csapatát, mert bízik abban, hogy profi játékosok alkotják a Ferencvárost, de azért mégis úgy várja, hogy a holnapi találkozón is hihetetlen hangulat lesz. Több mint 60 ezer férőhelyes a Celtic Park, úgyhogy a kiváló hangulat az garantált. Borbély Balázs arról is beszélt, hogy Tibusz Dénes már 2 teljes edzést is végigcsinált a csapattal, úgyhogy készen áll a játékra, vélhetően vele kezdi majd meg a Ferencváros a holnapi mérkőzést, az Európa Liga főtáblájának idei első fordulóját.
13: Regős László Pálnak köszönjük szépen, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az FTC vezetőedzője Borbély Balázs a stadion egyedülálló atmoszférájáról is beszélt.
16: Tényleg hosszú idő után volt egy olyan 4 napunk, vagyis egy olyan időszak, ahol talán 4 napot tudtunk készülni a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy a srácok nagyon jól néztek ki ezen a héten erre a mérkőzésre való felkészülés során. Én így gondolom, hogy alig várják, hogy holnap pályára lépessenek. Ezzel szerintem mindannyian így vagyunk. Úgyhogy én remélem, hogy ezt egy jó teljesítménnyel és egy jó eredménnyel tudjuk majd bizonyítani. Több beszélhetnénk azért hosszasan a Celtic erősségeiről, szóval tudjuk, hogy mennyire erősek, mikor náluk van a labda, tudjuk, hogy milyen képességű támadóik vannak, tudjuk, hogy milyen atmoszférát tudnak a szurkolóik kialakítani itt a Celtic Parkban, úgyhogy mondom, sokáig tudnánk erről beszélni. Nyilván abszolút nagyon fontos szerintem mindkét csapat számára, hogy sikeresen rajtolja, hogy startoljunk itt az alapszakaszban, vagyis a csoportkörben. Nyilván ez az atmoszféra volt szerencsém ezt megtapasztalni játékosként, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mi vár ránk, mi vár a játékosainkra, de bízok benne, hogy ezt így úgy fogjuk fel, hogy egy ilyen, akár egy mentális erőt is adhat, és ezt a nyomást, ezt a kívülről vagy a lelátokról érkező nyomást akár az előnyükre is tudjuk fordítani. Azt várom tőlük, amit eddig is mutattunk az európai selejtezők során, akár a kinti mérkőzések, szóval nem az első nehéz meccset játszunk idegenben, úgyhogy bármelyik meccsre visszagondolva, én bátor játékot várok, ugyanúgy, ahogy tettük eddig. Ismerjük a Celtic erősségeit, de tudjuk, hogy nem sebezhetetlenek, nem hibátlanak, úgyhogy azt is tudjuk, hogy hol tudjuk őket megsebezni, úgyhogy én azt várom, hogy egy magabiztos, karakteres játékkal fogunk előrukkolni holnap.
13: A Ferencváros vezetőedzőjét, Borbély Balást hallották. A nyáron a Ferencvároshoz visszatérő középpályás Nagy Ádám pedig még a Népligetben beszélt a Celtic mérkőzést megelőzően.
17: Szerintem ez egy abszolút olyan selejtező sorozat volt, amiből a csapat erőt tud meríteni, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván ez itt már a főtábla, tehát minden csapat, aki itt van, az valamilyen módon rászolgált és megérdemelten van ott, úgyhogy ebből kiindulva a Trabzonspornál vagy jobb, vagy hasonló erősségű csapatokkal fogunk találkozni. Én úgy gondolom, hogy minimum azt a szintet kell hoznunk, amit itt az utolsó selejtező meccsen hoztunk a Trabzonspor ellen, és akkor szerintem szép eredményeket tudunk elérni.
13: A holnap 21 órakor kezdődő Celtic Ferencváros Európa Liga összecsapást a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Végezetül pedig a Nemzeti Sportrádió vendége volt a Molnár Attila, aki szombaton 8. lett a budapesti atlétikai világdöntő 400 méteres síkfutásának döntőjében. Az atléta Jó Andrásnak beszélt a többi között arról is, milyen érzés volt ismét hazai közönség előtt versenyezni.
18: Na kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
19: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem

0: Az első az nagyon euforikus volt. Azt tudom, hogy az nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte azt hiszem a mezőnyből. Én az összes gondolatom körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyem, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt, szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
1: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyar, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van, mennyire számítanak ezek a dolgok?
0: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
2: Molnár Attilát hallották, ígéretemnek elegettéve pedig a Veszprém 33-27-re vezet a Füchse Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligájában az 59. percben. További jó rádiózást kívánok!
3: Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
4: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, én pedig Benyó Rita vagyok. 300 település, mintegy 305 ezer ember. Ekkora területet ér el a felzárkózó települések program. A 2019-ben indult rendszer a Magyar Máltai Szeretetszolgálat korábbi jelenlét programjából nőtt ki. A Málta ma is a program szakmai koordinátora és legnagyobb megvalósítója. Közvetlenül 113 településen dolgozik, a többi helyszínen további 27 jórészt egyházi és civil szervezet végzi a munkát. A program állandó helyi jelenléttel, szociális munkával, oktatási, egészségügyi, lakhatási és energetikai fejlesztésekkel próbálja megtörni a mély szegénység újratermelődését. Saját beszámolói kézzelfogható eredményeket mutatnak, az eredetileg vállalt 2000 szociális bérlakásból azonban 2025 végéig mindössze 174 felújított és bérbeadott házról számoltak be. Közben a Máltai Szeretetszolgálat új vezetése pénzügyi válságról és félrecsúszott projektről beszél, civil szakemberek pedig az átláthatóságot és a helyi roma közösségek valódi részvételét hiányolják. Mi működött, mi nem? Valóban politikai haszonszerzésre, szavazatvásárlásra használták a rendszert, mekkora felelőssége van ebben a Máltának és az Orbán kormánynak, és hogyan kellene folytatni. Mindezekről fogunk beszélgetni, és azért volt ilyen hosszú a felvezető, hogy kicsit képbe is helyezzem a hallgatókat. Vendégeim Kis Dávid, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat FETE programjának szakmai vezetője, és Nóna András, az Autonómia Alapítvány igazgatója. És akkor kezdjünk azzal, hogy papíron, amiket én most elmondtam, azok nagyon szép célok. Helybe viszi a szociális munkát, egészségügyi segítséget, tanulási lehetőséget, lakhatási támogatást. Nun Andrást kérdezem, hogy akkor mégis mi a probléma ezzel a programmal?
6: Üdvözlöm a hallgatókat. A probléma alapvetően az, hogy ez egy olyan elképzelés volt, ami szerintünk alapjaiban hibás, hogy a magyar állam felelősséget átadja egy olyan szereplőnek, aki nem biztos, hogy kész volt erre a feladatra, és hogy azt gondoljuk, hogy egy félbehagyott, egy félig meddig megvalósult projekt, vagy rész elemében kudarcos projekt, az inkább azt a hitet és azt a reményt erodálja, ami a végeken élők számára nagyon fontos lenne, hogy van lehetőség egyről a kettőre jutni, és ez megkapják az államtól azt a sok irányú segítséget, amihez szükséges. És mi erre a kockázatra a legelején felhívtuk a figyelmet, amikor először hallottunk el a programról. Most, hogy volt egy választás, és egy kicsit őszintébben lehet beszélni azokról a kormányzati szándékokról, vagy kormányprogrammá emelt nagy kezdeményezésekről, amelyekkel találkoztunk itt az elmúlt 16 évben, azt gondolom, hogy jó lenne, ha őszintén beszélnénk arról, hogy például ez a program, és mi az, amit kitűzött, és mi az, amit nem tudott megvalósítani, és

0: számos kínzó kérdés van, és főleg ez a fő probléma, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz feladatot, hogy ezeken a leszakadó térségeken a fél esélyt teremtsen, ezt kiszervezi egy olyan szereplőhöz, aki szerintem ma már igazolt, hogy nem tudott megbirkózni. Ez a feladat az államnak kéne megbirkózni.
1: Kis Dávid, egyetért ebben, hogy a Málta nem volt erre felkészülve, vagy a szervezet maga nem tudja ellátni ezt a feladatot?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát nem feltétlenül értek egyet ezzel Andrással, illetve ezekkel a véleményekkel. Azt gondolom, hogy a Máltai Szeretetszolgálat jelenlét módszertana, de egészen 2005-ig tekint vissza, itt indultunk azokkal a típusú programokkal, amelyek a felzárkózást célozzák. Ezeknek a programoknak volt egy éve, először egy-egy településen dolgoztunk, ilyen volt Monor, Pécs, Veszprém, Tatabánya, majd viszonylag hamar a gyerekessé programba kapcsolódtunk be, ahol már egy picit nagyobb volumenben, itt már nem effektíve segít, konkrét segítőként, hanem inkább koordináló szervezetként léptünk fel, majd ugye következett a Tiszabura-Tiszabői projektünk, ahol egy-egy települése, talán az ország két legrosszabb helyzetben lévő településén kezdtünk el már olyan komplex beavatkozásokat jóval több forrásból megvalósítani, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a mi módszertanunk elve alapján hogyan lehet beavatkozni. Azt gondolom, ezután következett a felzárkózott települések programra való felkérés, ahol az a lehetőség, hogy 300 településen egyéni beavatkozásokkal, sok szervezet bevonásával ez a program elinduljon, nem tűnt lehetetlen küldetésnek. Egyáltalán nem. Tehát sok szervezet bevonásával ezt lekoordinálni, azt gondoltuk, hogy ez a projekt működhet. Tehát a mi településeinken a módszertant alkalmazva azt gondolom, hogy értünk el sikereket.
1: Jó, de ugye azt mondja, hogy előzetesen azt gondolták, hogy alkalmas erre a szervezet, de mondjuk most, hogy eltelt ennyi idő, mit látnak, a számok bizonyítják-e, hogy alkalmasak voltak erre a feladatra, és valóban eljutott-e az a segítség azokhoz, ugye itt a segítség lényege az is, hogy ne csak egy akkori sebb tapaszt legyen, hanem egy olyan segítséget kapjanak, ami hosszú távon kihúzza ezeket a családokat a mély szegénységből.
2: Ugye nagyon, nagyon nehéz felzárkózásnál azonnali eredményekről beszélni. Mert hogy a felzárkózás egy hosszú távú folyamat. Hogyha elindulunk egy településen, valószínűleg holnap nem lesz kész, hiszen ezek a települések, a 300 legszegényebb települése, ahogy mi szoktuk mondani, régóta magukra vannak hagyva, és nem foglalkozott velük igazából senki. Nem lehet azt mondani, hogy teljesen hiba nélkül dolgoztunk, vagy hogy a hipotézis igazolást nyert. Azt gondolom, hogy a Málta, most ez egy furcsa szó lesz, egyfajta családi vállalkozásként dolgozott, vagy tehát, hogy egy kis üzemként dolgozott a modellprogramokkal, nálunk ezt a részleget így hívják, ahol ezekkel a településekkel dolgoztunk, a 300 település megvalósítása pedig már egy hatalmas üzem, egy gyár. Az, hogy ez rövid időn belül humán erőben, technikai felszereltségben lebonyolítsuk, minden bizonnyal okozott számunkra is problémát, ezt be kell vallani. Tehát az, hogy hirtelen egyik évről a másikra feltöltsük humán erővel ezt a programot, az nehéz. Nem gondoltuk például, hogy szakemberben, ugye, hogyha nézzük 300-szor két szakember, csak hogy egy településen nagyságrendileg így dolgozunk, ez rengeteg szociális munkás.
1: Nuna Andrásen nyilvánosan is kommunikált arról, hogy mi minden probléma van ezzel. Például az egyik kritikája az, hogy a helyi roma közösségek igazából nem vettek részt alakítójaként ebben a programban, hanem mint egy ilyen ellátottak vagy segélyezettek lettek ebben. Mi ennek a kritikának a lényege? Hogyan kellett volna bevonni ön szerint ezeket a családokat?
0: Először is tegyük tisztában azt, hogy hogyan ide a helyi romák kérdése, mert hogy deklaráltan ez a program szerintem identitásválságban is volt, mert nem tudta kimondani, hogy ez egy roma program vagy sem. az vitathatatlan, hogy a 300 településen ez a 350 ezer ember, ez jó részt roma, de ezzel együtt a program, akkor, amikor megpróbáltunk róla beszélgetni, akkor ezt tagadta.
1: Mert egy mély szegénységben
0: élő. Mert egy szegénység, és azt gondolom, ne etnizizáljuk a szegénységet, számos oka lehetett, ami miatt távol tartotta szerintem a Mátai ezt a dolgot. Magától csak utalnék a roma politikára, ami legalább akkora mocsár, mint a magyar mainstream
1: a roma,
0: politika.
1: Egy különjavást.
0: Úgyhogy szerintem volt félelemre ok, és talán megfontoltsága mögött, hogy nem biztos, hogy ezt be kéne húzni, mert akkor ez egy újabb nevező ebben a sok kismétrens egyenletben. De hogy igazándiból ez azt gondolom, hogy annak a kérdése is, hogy kit teszünk készé helyben arra, hogy ezeket az esélyteremtő programokat és szolgáltatásokat biztosítsa. És mondjuk egyik alapvető kritikánk az volt, hogy nem biztos, hogy jó bejtő elnyőztetni ilyen olyan szereplőket, akik helyben nem beágyazottak, akik aztán addig maradnak, amíg projektfinanszírozás van, mert hogy ez egy projektfinanszírozott dolog, miközben a magyar állam kutya kötelessége lenne ezt addig szolgáltatni, ezeket az esélyteremtő programokat, szociális szolgáltatásokat, fejlesztő programokat, ameddig szükség lesz rá, és valószínűleg mindig szükség lesz rá, mert nincs olyan ország a világon, ahol ne lennének szociális problémák. Szóval itt egy olyan elképzelésből indult ki, hogy akkor ezt be lehet lökni a motort pár év alatt, és aztán majd valaki csinálja ezt, de nem volt világos, hogy ez ki. A Mátai szeretett szolgált, a Baptista szeretett szolgált, az ökumenikusok, akik nagy szereplők voltak és mások, vagy pedig majd magyar államnak kéne ezt csinálni, és hogy mi azt gondoltuk, ott legalább, ahol a roma közösségeknek van egy önszerveződő, kimutatható aktivitása, ott nekik szerepet kéne abba adni, hogy intézményesüljenek, humántőkével képesek legyenek ellátni azokat a feladatokat, amelyek egyébként szükségesek lennének, és mint szolgáltató megjelenjenek, mert hogy ők ott vannak helyben, és nem az ma, hogy megyeszékhelyről kell beutaztatni embereket. De még egy dolog, hogy amit a szerkesztő asszony említett itt, a 2000 bérlakás, és hogy ebből hány valósult meg, szóval a jéghegy csúcsa szerintem igazándiból, mert ez egy jól látható, megfogható szám, hogy 2000-ből közel 200 lakás épült, és bérlőre talált vagy sem, ez egy jó kérdés, ezt nem tudjuk. Tehát itt a fő probléma egyébként ezen a programon még a sok minden gond mellett az, hogy a nyilvánosság és az átláthatósága az problémás, mert nem tudjuk a valóságot. És hogy azon túl, hogy itt a bérlakás nem készült el, és szerintem valószínűleg ez ütötte a legnagyobb léket ezen a hajón, azon túl még számos olyan dolog van, ami a felvezetőben sem stimmelt ez a település, nem fut 300 településen. Az a probléma, hogy a település az utolsó 60 települést, hogy oda megtaláljanak szereplőket, hogy kicsinálja, azt évvégén találta meg tavaly.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy a hivatalosan elérhető nyilvános adatok sem stimmelnek.
0: Szerintem nem.
1: Kis Dávid, most azért jó sok minden elhangzott.
2: Hú, hát nagyon sok minden elhangzott, nem is tudom, hogy hol kezdjem, talán, hogy roma, nem roma program. Én azt gondolom, hogy egy ilyen településen élnek romák és nem romák. Egy falusi közösségben az, hogy hogyan nyúlunk hozzá a falu közösségi életéhez, automatikusan magával hozza az, hogy a teljes falu lakosságát néznünk kell. Tehát, hogy nem tud kimondottan roma program lenni ez a települési program. Nem szegregátumokra szól a program, akkor kimondhatnánk, hogy célzottan a roma lakosság a program, ez települési programokról szól. Az, hogy a bevonás hogy sikerült, vagy miképp történik egy szervezet bevonása, hogy induljon a programon. Ugye az első körben még nem volt pályázattatási lehetőség, de a második körtől szabad pályázat volt a települések megvalósítására. Mi azt hirdettük, hogy azok a szervezetek jelentkezzenek, tehát azok élveztek előnyt a bírálatban, amit egyébként egy független bírálóbizottság csinálta meg ezeket a bírálatokat, akik bevonódtak, akik már helyben vannak, hogy véletlenül sem menjen egy településre olyan, aki nem volt ott jártas úgy, hogy ott van egy bevont szervezet. Roma szervezet, civil szervezet, nekünk tulajdonképpen mindegy. Mindig azt néztük, azt nézzük ma is, hogy az a szervezet jól végezze a dolgát. Mert az ügy számunkra sokkal fontosabb mindig, hogy azt elrontsuk. Ezért Az alapdiagnózis, ugye mi egy diagnózis alapú program vagyunk, a diagnózis összeállításánál a helyiek bevonása, az összes szervezet, akár az állami szféra, akár a civil, akár az egyházi, és ide veszem a lakosságot is, elengedhetetlen.
1: Ugye az elmúlt jó pár évben, vagy évtizedben is mondhatom ezt, azt sajnos így kell mondanom, hogy szoktuk meg, hogy az ilyen nagy programokra szánt pénzek, uniós források, azok egyrészt nem azokhoz jutnak el, akikhez el kellene jutni, másrészt pedig a korrupció melegágyai lettek. Nun Andrást kérdezem, hogy van-e bármilyen adat arra, vagy látszik-e bármilyen olyan körülmény, ami azt is megmutatja, hogy esetleg nem oda, nem úgy, vagy akár korrupciós felárral jutottak el ezek a pénzek?
0: A kérdés az úgy, hogy nem azokhoz jut el a pénz, akihez kellene. Szóval ebben van egy tisztázandó kérdés, hogy a laikus segítők és egyébként azon emberek részéről is az egy ilyen jogos igény, hogy hát én szegény vagyok és kapjak mindenféle szociális szolgáltatást, adott esetben bármiféle segélyt. Nyilvánvalóan nem erről szól a program, és nem is erről kell szólni. Eljut-e a forrás azokhoz a szolgáltatókhoz, akik olyan típusú szolgáltatást és fejlesztést tudnak biztosítani, hogy ezek az emberek egyről a kettőre jussanak.
1: Én ezt így értettem, igen. Az eljut a pénz, igen. Nem úgy, hogy igen. Borítékban eljut konkrétan a pénz.
0: Én azt gondolom, hogy itt több bénaság történt ezzel a programmal kapcsolatban, és több szerintem törvénysértés. És az egyik az a máltai alelnök Vecsei Miklós összeférhetetlen szerepő, egy köztisztviselő lett, miután a miniszterelnök megbizottja lett a felzárkózás típusú fejlesztésre.
1: Ugye ő miniszterelnöki biztos volt
0: egyszerre, és a máltai szeretetszolgálat alelnöke. Ilyen módon minimum két magyar köztisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályt megszegett, mivel ő ráhatással bírt az EU-s és a hazai forrásoknak a lokálására.
1: Tehát arra is, hogy a máltai programra mennyi menjen ki?
0: Hát minden bizonnya, hogyha neki ez volt a feladata, már pedig, hogy valaki megnézi az ő feladatát, ami benne van a magyar közönyben, akkor a forrásteremtés erre a programra, a szakmai háttér megteremtése, és így tovább, ez az ő feladata volt. Szerintem ezt senki nem vitatja, és én nem azt mondom, hogy a Miklósnak bíróság elé kéne állni, de ezen el kéne gondolkodni, hogy lehet-e ilyet csinálni Magyarországon, hogy több tíz, adott esetben 100 milliárd forint fölötti összeg az a szervezethez megy, ahol az illető alelnök. Szóval ez biztos, hogy egy problémás rész volt. Az is szerintem egy törvényi szabályokat súroló megoldás volt, és erre szerintem a Dávid is hivatkozott, hogy akkor, amikor a Málta kapacitásáról beszélünk, hogy a máltai egy támogatás közvetítő szerepet vitt ebben a történetben. Nagyon kevesen értik ezt, hogy ez mit jelent. Ugye a magyar állam az Európai Uniós forrásokat a saját intézményben rendszerén belül kéne, hogy oszta, és ennek nagyon szigorú szabályi vannak, erre akkreditált szereplők készek, akiknél a dokumentumkezelés, a humán erőforrás, a kommunikációs rendszer, az IT rendszer, minden is a humán erőforrás, hogy egyáltalán sok szereplővel foglalkozunk, és pénzért felelősséget vállaljanak. Most a Málta egy ilyen lehetőséget kapott, és amikor még ezt kifogásoltuk, hogy hol van az akkreditációja Máltának arra, hogy képes megbirkózni ezzel a feladattal, mert hogy beszélgettünk a Dáviddal, hogy ez nem egy szakmai feladat, ez egy adminisztrációs feladat, és szerintem a Máltára nem volt felkészülve, és mind a mai napig szerintem a máltaiak is, és a partnereik is, azok támogatás közvetítő rendszerként hivatkoznak arra, amit a máltai működtet, már pedig szerintem ez egy olyan fajta adminisztratív tudás, ami nincs meg a Máltában, és részben ezért nem működik a dolog. És még egy utolsó dolgot, hogy az volt az ígéret azoknak, akik bementek ebbe a programba az első 4 évben meghívásos alapon, ami szerintünk újra a közpénz felhasználás szabályait, hogy nem nyilvános a felhívás, amit a Dávid is mond, nem volt lehetőség. De ilyen nincsen. Hogyha erre elköltöttünk erre a programra 30-40 milliárd forintot az elsőben, hazai adóforintot, hogy valaki kiválasztja, hogy ki jön ebbe bele, hogy ez jogosítványa volt valakinek, szerintünk ez nem átlátható. Szóval az ígéret, hogyha jönnek az EU-s források, már pedig 2023 után átállna, akkor majd jön mindenféle forrás ezeknek a falvaknak. Nem csak az, ami a Málta kezében van, hanem majd különféle operatív programokban. Viszont egy dolgot, és ezt szerintem újra az adminisztratív kapacitás hiányára óta nem léptek meg, ez pedig a különféle operatív programok közötti lehatárolás, hogyha jön egy digitális fejlesztés, egy vállalkozás fejlesztés különféle zsebekből, azt az EU-s és a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé, nem mondod meg előre, hogy a kettős finanszírozás gyanúját elkerülni, hogy fogod lehatárolni ezt a két programot, nehogy ugyanazt finanszírozod, és ezt nem tette meg a Málta.
1: Jó, én azt jól értem akkor tehát, hogy szabálytalanságok voltak, de azt ön se állítja, hogy itt valaki lenyúlta ezt a pénzt.
0: Nem, én ezt nem állítom. Senki nem állította soha. Azt viszont állítom, hogy az a gyanú felmerülhet, hogyha valaki ilyen szoros kapcsolatot ápol az állammal, és ennyire átláthatatlan a viszony, ezek szívességek, és sajnos szerintem az emberi történet igazol, hogy ezek szívességekért kérnek cserében, és szerintem a Málta története igazolja többször, hogy nagyon szép szívességeket tett az államnak, tehát nincs ingyen.
1: Kis Dávid, reagáljon mindezek.
2: Hú, hát nehéz reagálni. Azt gondolom, hogy nem emlékszem szabálytalanságokra a programunk története alatt. Azt gondolom, hogy az összes létező állami szerv vizsgált minket, és mai napon is talán 11 órakor ért véget az irányítóhatóság egyik vizsgálata az egyik programelemmel. Hétfőn a másik, a múlt héten az állami számvevőszék vizsgálta a programot, tehát hogy mi nagyon örülünk, hogyha ezt a programot vizsgálják, mert nagyon szeretnénk jól csinálni. Nem mondom, hogy hibátlanul csináljuk. A támogatás továbbadás felelőssége. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy itt van ez a rengeteg milliárd forint a Máltai Szeretetszolgálatnál, hogy ezt felhasználta. Nem, ennek a forrásnak nagy részét mi továbbadjuk azoknak a szervezeteknek, akik ezt megvalósítják, ezt a programot. Van egy támogatás továbbadás funkció. Ehhez ezt nem az egyesület végzi egyébként, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványa, mert ő volt erre alkalmas. Az, hogy ez hogy történik, oda fel kellett vennünk olyan szakembereket, amikhez mi nem értettünk, akik erre a folyamatra képesek. Ezek a szakemberek dolgoznak ma is. Ettől még most is azt mondom, hogy ez a legnagyobb nehézsége a programunknak, hogy ezt az adminisztrációt kezelni kell, de azt gondolom, hogy a szabályosság kereteit nem súroltuk. De
1: miből adódik akkor a pénzügyi hiány, amikről önök is beszéltek?
2: Pénzügyi hiány... Tulajdonképpen most van a programnak egy döccenője. Alapvetően ez a program hazai forrásra lett kitalálva. Hazai forrással működik jól. Az, hogy településükkel megnézzük, mire van szükség, és arra alkalmazkodva adunk forrást, ez hazai forrásból tud működni. A program első éveiben ez így történt. Aztán váltottunk hibridre, hazai és európai uniós forrásra, és most teljesen uniós forrásból működik a program. Aki valósított már meg uniós programot, az tudja, hogy az elején le kell írni, hogy mit fogunk csinálni, és onnantól kezdve attól nem szabad eltérni. Ez a diagnózis alkotásnak minden nehézségét magával hozza, hiszen hogyan tudunk úgy jól dolgozni, hogyha le van írva az elején, hogy a következő 5 évben mit fogunk csinálni. Tehát ez igenis nehézséget okozott.
1: Non András jelezte,
0: hogy... Szóval, Dávid, te magad mondod, hogy nincs itt semmiféle szabálysértés, mert a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány az, aki a pénzeket osztja, és változaton támogatás kezelésről beszél, csak akkor azt is mondjuk ki, hogy ugye az első négy évben nem volt pályáztatás, hanem gyakorlatilag tényleg ki voltak jelölve a szereplők. És akkor, amikor ez a program, ahogy mondod, hazai finanszírozásra lett kitalálva, 2023-tól már EU-s források finanszírozzák, akkor mi feltettük a kérdést, hogy valakit adjon már egy dokumentumot arról, hogy az elmúlt 4 évben ez a program igazolta, hogy érdemes 10-szer annyi pénzt rákölteni, mik azok a mutatók, mik azok a társadalmi hatások, eredmények, intézményi fejlesztések, ami miatt kvalifikálja magát egy 10-szer nagyobb pénzre. És írásba kaptuk az irányítóhatóságtól, aki az EU-s forrás szabályos felhasználásért felelős, hogy a magyar kormány az első 4 év, amikor ő finanszírozta 30-40 milliárd forint erejéig, nem támasztott semmiféle követelményt a Máltai Szeretetszolgálattal szembe, hogy mit akar kihozni, mit kell kihozni a programból. Szóval úgy állt át egy 10-szer nagyobb finanszírozásra, hogy nem volt mérhető eredménye, és hogy mind a mai napig, mi a kezdetektől, amit a próbáljuk megérteni, hogy mi ez a program, szorgalmazzuk azt, hogy legyen folyamat követő monitoringja ennek a dolognak, hogy lássuk, hogy mi történik, és elemezni lehessen, hogy évről évre hogyan változik a kontextus, és mind a mai nem történt meg. 7 éve fut a program, alsó hangon 100 milliárd forint fölötti összeg van benne, és hogy nincs elemzése.
1: Igen, ugye én a legelején ezt kérdeztem Kis Dávid, hogy tud-e nekem mondani olyan konkrétumokat, hogy nem tudom én, hány család tört ki ezzel a programmal, vagy mondjuk hány gyereknek segítették, akár a szemüveg programmal, amiről sokat lehetett hallani, az iskolai előrejutását, vagy van-e bármi olyan mérőszám, amivel, hogyha egy laikus ránéz erre a programra, akkor azt mondja, hogy de jó, hogy elment erre ennyi pénz, mint amit most az előbb Nun András említett.
2: Természetesen vannak ilyen számaink, tehát azért több mint 11.003 éves korú gyermekkel foglalkoztunk, több mint 5.000 szemüveget biztosítottunk a gyerekeknek, 45.000 szemészeti szűrővizsgálat történt meg. Éppen ma indul az legújabb kör a zöld fűtés pályázatnak, ahol korszerű fűtés biztosítunk 1500 családnak ott, ahol rossz minőségben fűtenek. Tehát ilyen számokat tudunk mondani, természetesen ezek vannak, fent vannak a honlapunkon, azt gondolom átlátható módon. Kicsit visszautalva így a program irányítására, vagy az irányításán erről szó, de a rátekintésére, hogy azért azt mondjuk el, hogy András a FETE Monitoring Bizottság és a Tematikus Bizottságnak is a tagja, akik ugye kísérik ezt a programot, és minden dokumentumhoz folyamatosan hozzáférnek. Ez szerintem azért fontos kihangsúlyozni.
1: Igen, Nun András?
0: Jó, akkor már is cáfolok. Én úgy kerültem be ezekbe a tematikus bizottságba, ami közelre próbálja követni a FETE-t, hogy benne vagyok a FOP Monitoring Bizottságban, ami egy másik bizottság, és jelentkeztem, hogy ide beszeretnék kerülni, de mégse vettek be, és reklamáltam. És egy bizottsági ülésen fél órán erről ment a vita, hogy én jelentkeztem, hogy itt részt vesz, és Rétvári Bence lett a mentorom, aki levezette ezt az el, és azt mondta, hogy jó ez az ember, meg egy másik bekerül, lezárjuk le ezt a vitát. Én így kerültem be, és hogy csak egy példa, hogy mennyire nem kaptunk információt, úgy, hogy én nem a bizottságnak a tagja voltam, én azt gondoltam, hogy itt inkább nagyon tárgyaljuk ezt a dolgot, de információt nem kapunk. A lakhatás itt felmerült, fél éven keresztül nem kaptam választ arra, hogy hány bérlakás kezdődött építve, és hogy hánynak van, hol vannak ezek, nem kaptam információt.
1: Egy percünk van, és én a felvezetőben mondtam egy olyan mondatot, hogy előfordulhatott-e, hogy politikai érdekre, vagy akár szavazatszavásárlásra használták ezt a programot. Ezt a mondatot én arra alapozva mondtam, hogy szintén Nun András azt állította, hogy valamivel erősebb lett ezeken a településeken a Fidesz. Kimutatható-e, hogy volt mondjuk olyan, az elosztásban olyan szándék, hogy olyan helyekre kerüljön, ahol hát legalábbis befolyásolja azt, hogy aztán hogy szavaznak végül az emberek.
0: Hol nyilatkoztam, hogy biztos, hogy nem mondtam ilyet, hogy valahol erősebb lett a Fidesz, nem tudom, hogy valaki ezt idézte. Nem mondok ilyet, az biztos, hogy azt lehet látni, hogy ez az intézményi struktúra, ez kényelmes volt a Fidesznek, amelyik egyébként kézből letette a komplett szektorokat, ezt a szektort is megpróbálta, és minden esetre a helyzet pacifikálását helyben, hogy béke legyen.
1: Egy mondatot tudok adni Kis Dávidnak, bocsánat.
2: Örülök, hogy András nem mondott ilyet, hogy a programunk által bárhol erősödött a Fidesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és majd folytatjuk ezt, mert biztos, hogy van benne a jövőről, majd még beszélnünk kell később. Kis Dávid a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat programjának szakmai vezetője, és Nun András az Autonómia Alapítvány igazgatója. Köszönöm, hogy itt voltak.

0: 23 óra, jó estét kívánok, a szerkesztő Mikia György, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoport élére, holnap is kellemes őszi idő lesz, több felé várható eső. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke, Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívták meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, hogy szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lehet. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Gubik Lászlóval, a szlovákiai magyar szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Éjjel a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok is lehet, de keleten akár 30 fok is jöhet. Kedves hallgatóink, hírekkel éjfélkor jövünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A Belvárosi Színház több mint 2 évtizede népszerű befogadó színház Budapest belvárosában. Vendégünk lesz Orlai Tibor, a Teátrum alapító ügyvezetője. Ismert klasszikusok és különleges színpadi találkozások a Győri Nemzeti Színház idei évadában. A nemzetközileg elismert animációs rendező Csupó Gábor munkáiból nyílik emlékszoba a fővárosban.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Putti Lia magyar néma filmszereplő akkora sztár volt Amerikában, mint Marilyn Monroe, de itthon senki nem emlékszik rá. A klasszikus filmmaratonról és a két tragikus sorsú sztárról beszélgetünk. Egyre több civil szerveződés jön létre a környezetvédelmére. Mi a titka egy jól működő kis közösségnek, és hogyan tudnak egyre nagyobb célokat megvalósítani?
2: Necces. Holnap délután 4-től 17:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap témáiból ma kettőt választottunk. Először az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott, és Magyarországot is kiemelő, évértékelő beszédét elemezzük. Majd arról lesz szó, hogy visszakapta az egyházi, bejegyzett egyházi státuszát az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az Európai Bizottság elnöke szerint áprilisban a magyarok a demokráciát és Európát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Ursula von der Leyen Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az EU társult tagságot ajánlana Kanadának. Az évértékelőt kollégánkkal, Papp Roland külpolitikai újságíróval elemezzük. Szervusz!
6: Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Azt hiszem, hogy minket leginkább az foglalkoztat, hogy miért emelte ki Magyarországot, miért beszélt külön rólunk.
6: Ursula von der Leyen egy olyan helyzetben vagy kontextusban beszélt Magyarországról, amikor azt mondta, hogy az Európa ellenes erők előre törnek több helyen, több országban, de lám-lám vannak olyan helyek, például Magyarország, ahol ez a trend megfordítható volt. Úgyhogy ebből a szempontból ő gyakorlatilag egy jó példaként hozta fel Magyarországot, nyilvánvalóan az ő értelmezésében, ugye ő az Európai Néppártnak a tagja, ahogy a Tisza párt is, tehát az ő politikai szövetségese volt az, aki nyert egy választást, és ő úgy keretezte, hogy a Fidesz viszont egy Európa ellenes erő volt, akit hát legyőztek.
5: De még sok munka van előttünk, tette hozzá Ursula von der Leyen még ennek a gondolatmenetnek a végén. Mire utalhatott ez?
6: Természetesen sok munka van. Az egyik, amire utalhatott, az nyilvánvalóan az EU-s pénzek hazahozatala, amit egyébként korábban az Európai Bizottság az előző magyar kormánynak, tehát Orbán Viktornak is oda akart adni, és voltak bizonyos feltételek, amiket az előző kormány nem teljesített. A Tisza párt választás ígérete az volt, hogy ezeket minél gyorsabban teljesíti, és egyelőre elég jól halad, ugyanis nagyon sok elvárást már teljesített, azokat a feltételeket, amik alapján érkezhetnek Magyarországra olyan források, amiket egyébként is Magyarországnak szántak.
5: Nem meglepő, hogy természetesen a magyar politikusok reagáltak mindenre. Te hogy értékeled a hozzászólásokat, illetve a reakciókat?
6: Nagy meglepetés nem érhet senkit, azt hiszem, aki ezeket a reakciókat figyeli. Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője például azt mondta, hogy a Tisza kormány egy paktumot kötött Brüsszellel, illetve hogy most hallgat az Európai Bizottság, amikor éppen egy alkotmányos puccs folyik szerintem ma Magyarországon. Lakos Eszter, ő a Tisza pártnak az EP képviselője, ő pedig alapvetően üdvözölte ezt az említést, és felidézte azt, hogy ők teljesítik a választási ígéretüket, hiszen érkezhetnek az EU-s források.
5: Azt gondolom, hogy a kívülállók leginkább arra figyelhetnek föl, hogy Kanadának társultagságot ajánlott Ursula von der Leyen. Ez mit jelent? Mi ez a társultagság? Elsőként ajánlanák fel, de egyáltalán mit jelent ez?
6: Azt hiszem, hogy ezt senki nem tudja jelenleg, ugyanis ilyen még nincs. Az EU-nak vannak szoros kapcsolatai, például Norvégiával, vagy ugye az Egyesült Királyság, aki korábban tagja volt az EU-nak, de hogy egy társultagság mit jelenthetne, azt nem tudjuk, nyilván valamilyen szorosabb együttműködést. Kérdés, hogy ebben mi fog megvalósulni. Ugye ez nem csak az Európai Bizottságon múlik, hanem a tagállamokon is, tehát azt is látni kell majd, hogy a többi ország mit szeretne, mennyire közeli kapcsolatot, vagy hogyan szeretnének. És hát amiért fontos Kanada, nekünk is, és Kanadának is fontosak vagyunk, az igazából az Egyesült Államok. Bár von der Leyen elmondta a beszédében, hogy ez szó sincs arról, hogy valaki ellen szólna ez a közeledés, de valójában azért azt pontosan lehet tudni, hogy azért, mert Donald Trump elnöksége alatt elromlott Kanada és az USA viszonya, ugye ők szomszédos országok, a gazdaságuk teljesen össze van kötve, nagyon szoros kapcsolatuk van. Ha az USA nincs, akkor a Kanada keres valaki mást, és talán az EU lehet egy ilyen szerintük.
5: De miért éppen Kanada az Európai Unió szempontjából?
6: Azért sok hasonlóság van Kanada és az EU között. A vezetők, a kanadai miniszterelnök Mark Carney és Ursula von der Leyen is hangsúlyozzák, hogy a közös értékeink, a demokrácia, a jogállamiság, Kanada is NATO tag, tehát egy védelmi együttműködés már most is van, és akkor az olyan, hát földhöz ragadtabb dolgokról is lehet beszélni, mint hogy például a Kanadában a bányászat nagyon fontos, ezek a különféle ritka földfémek, ami nagyon kevés helyen elérhető, Kanadában rengeteg ilyen van, úgyhogy ebből a szempontból jó lehet Kanadának és az EU-nak a közeledése. És hát mások dologban van együttműködés, úgyhogy ezeket szeretnék tovább mélyíteni.
5: Arra van tippet, hogy nekünk egyszerű földi halandóknak ez miben lehet jó, hogyha ez tényleg így alakul?
6: Meglátjuk, ugyanis az ilyen kereskedelmi tárgyalások sok évet vesznek igénybe, nagyon bonyolultak, részletesek, lehetnek belőle kilógó dolgok. Nyilván, hogyha mondjuk lesz egy olyan beszállítója az EU-nak, például bizonyos ritka földfémekből, ami stabilabb, és mondjuk nem a kínaiak, akkor az lehet, hogy jó jön bizonyos iparnak, de hogy a mindennapokban szerintem túl sok kanadai embert nem fogunk látni az utcákon.
5: De hát bízunk benne, hogy ez valami meglepően jót fog hozni. A Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk jelenleg napi 1 milliárd euró, túlcsordult a pohár, egyesek szerint közeledik a második Kína sokk, hangzott el ebben a beszédben. Te hogy értékeled mindazt, amit Kínával kapcsolatban mondott Ursula von der Leyen?
6: Kínával kapcsolatban ez az 1 milliárd dollár, ez nem csak azért érdekes, mert hogy egy nagy szám, tehát nagyon sok dolgot importálunk Kínából, persze, ez fontos, de ami talán még fontosabb, és ami új ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt néhány évvel ezelőtt, hogy mit, és mire van szüksége Európának Kínából. És most azt látjuk, hogy nem csak az olcsó kínai gagyi, ami ugye régen a kínai szinonimája volt, hanem a legfejlettebb eszközök, a elektromos autóktól kezdve, az űrtechnológián, a csipeken át, mindenfelé területen Kína nagyon előre tört, és kiszorítja az európai ipart. Tehát most már nem csak az van, hogy mi a gagyit megveszük Kínából, és mi el oda exportáljuk a mi értékes termékeinket, hanem már versenyeznek, és gyárakat zárnak be azért Európában, mert a kínaiak egyébként nyilván az ő állami támogatásukkal is, de olcsóbb termékeket tudnak és jó minőségben előállítani. Hogy az EU ezzel mit tud kezdeni, az egy nehéz kérdés, ugyanis a különböző tagországoknak teljesen más hozzáállása van azzal kapcsolatban, hogy keményen lépjünk föl, vagy sokkal inkább szövetséges számunkra Kína, úgyhogy ezt még meglátjuk, hogy ebből mi fog alakulni.
5: Ha már Kínát említettük, és akkor a gazdaságot, milyen gazdasági prioritások szerepeltek a beszédben?
6: Amit újra kiemelt von der Leyen elnök, az a versenyképességnek a javítása. Ugye az elmúlt években több olyan csomagot is elindított, ami azt jelenti, hogy egyszerűsítsék a különböző cégek terheit. Ez gyakorlatilag mindenki szerint egy jó irány, nagyon sokan azt mondják, hogy fontos, bár kérdés, hogy miből veszünk el. Ebben az irányban haladna tovább a bizottság, ugyanakkor oda szúrt igazándiból von der Leyen, hogy ez nem csak rajtuk múlik, hanem hogy a tagállamok az egyes országoknak is, saját maguknak is nagyon komoly olyan bürokratikus akadályokat tesznek a cégek elé, ami miatt nem versenyképesek az európai cégek.
5: És mit gondolsz arról, ugye, ha az ipari termelésben is egyre nagyobb szerepet fog kapni a mesterséges intelligencia? Ez az évértékelő is egy jelentős szeletet adott a mesterséges intelligencia kérdésének. Tehát, hogy akkor tagállami szinten össze kell fogni?
6: Igen, a kérdés, ami fölmerült, az, hogy szabályozni, hogyan kell szabályozni a mesterséges intelligenciát. Európa általában sok mindenben abban az irányban van, mondjuk Amerikához képest, hogy sokkal több mindent szabályozunk le. Ugyanakkor felvetődik, hogy mennyire marad le Európa a mesterséges intelligencia versenyében, ha úgy tetszik, hogyha mi túl sokat szabályozunk. Ebben von der Leyen gyakorlatilag arról beszélt, hogy nem baj, hogyha nem mi vagyunk a leggyorsabbak, a legszélsőségesebbek, hanem nekünk az a fontos, hogy jól használjuk fel a mesterséges intelligenciát.
5: Sőt, egész pontosan úgy fogalmazott, hogy a lehető legjobban ki akarjuk használni a mesterséges intelligenciát társadalmunk, életminőségünk és termelékenységünk javítása érdekében.
6: Így van, tehát, hogy nyilván ő azt hangsúlyozta, hogy egyes cégek különböző speciális helyzetekben, ő említette például az egészségügyet, hogyan lehet ezt a mesterséges intelligenciát használni, tehát most úgy tűnik, hogy a legnagyobb AI cégek azok nem itt vannak, de alkalmazott különböző cégekre, különböző szegmensekbe lehet az ő értelmezése szerint, hogy Európa még ugyanúgy nagyon jó lesz, és nagyon erős, és világszinten is sikeres cégek épülhetnek itt.
5: Na most egy fontos elem volt ebben a beszédben, hogy megoldást kell találni a migrációs és menekültügyi kérdésekre. Hogy értékeled ezt a részt?
6: Egyrészt muszáj volt neki erről beszélnie, hiszen Európa nagyon sok országában ez egy fontos téma, és a nyáron szeutai válság rámutatott arra, hogy elég komoly problémák vannak. Ott az történt, Ceuta városa Afrika északi részében egy spanyol város, Spanyolországhoz tartozik, de már Afrikában van, Marokkó veszi körül, és egyik napról a másikra Facebookon terjedtek az álhírek, és kb. 80 ezer ember kelt át a marokkói EU-s határon, tehát Spanyolországba. A legtöbbjüket ugyan azóta visszatoloncolták Marokkóba, de ez is bemutatta, hogy bizony vannak ilyen sokkok, amire valami választ kell adni, és hát ennek kapcsán beszélt arról, hogy lehetséges, hogy valami különleges erőt és különleges helyzeteket létrehozva bizonyos időben egy más jogszabályok is élhetnek, ha egy ilyen migrációs helyzetről beszélünk.
5: Egy nagyon lényeges kérdés volt az ő beszédében, és azt gondolom, hogy ha az elmúlt egy évre tekint vissza valaki, akkor azt nem hagyhatja ki, hogy micsoda perzselő nyarunk volt. Tehát, hogy az éghajlati változásokra reagálni kell, lehetőleg együtt.
6: Igen, egy sor olyan javaslatot jelentett be most Ursula von der Leyen, aminek a konkrét jogszabályi tervek a következő hónapokban majd kerülnek az EU asztalára, ami utána persze még akár hónapok, vagy leginkább évek lesznek, mire életben lépnek. De beszélt arról például, hogy a vízfelhasználás, a víz infrastruktúrája, vagy hogy hogyan lehet fölkészülni ezekre a hőkupulákra, és ezekre a különösen nehéz helyzetekre, amiből egyre több lesz. És bizony azt látjuk, hogy muszáj európai választ adni. Egyes szegmensekben, például mondjuk az erdőtüzek esetében van már európai válasz, ott van egy jól működő rendszer, nagyjából jól működik, ami azt jelenti, hogyha mondjuk Görögországban van egy erdőtűz, akkor a svéd, spanyol, magyar, olasz tűzoltók is oda tudnak menni, nagyon gyorsan is tudnak segíteni, ahol éppen egy válsághelyzet van.
5: Csak egyetlen mondatot arról, hogy a digitális veszélyeket, ami a gyerekeket érint is, próbálják valami módon most már együtt szabályozni az Unióban. Erről is szó volt a beszédben.
6: Igen, holnap többet fogunk tudni, ami biztos, hogy a kiskorúak számára egy 13 éves kor alatt egy tiltást fognak kezdeményezni, tehát közösségi média fiókja 13 éves kor alatti gyerekeknek nem lehet, és a kamaszoknak pedig valami limitált formában az egész EU-ban, ezt fogják bejelenteni holnap.
5: Kíváncsian várjuk. Pap Roland külpolitikai újságíró volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
5: Ismét bejegyzett egyház lett az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, rövidített nevén a MET, miután szeptember 7-én jogerőre emelkedett az ezt lehetővé tevő ítélet. A hatályos egyházi törvény szerint bejegyzett egyházként automatikusan jár az 1%-os felajánlások után a kiegészítő állami támogatás. A vonalban Vajai Zsófia kommunikációs vezető, jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
5: Ezt a státuszt a MET már ugye 2022-ben megkapta, de akkor az ügyészség ezt megtámadta. Mi volt a problémájuk?
7: Az akkori szabály szerint 5 év átlagában 4000 támogatót kell tudni felmutatni egy egyháznak, ahhoz, hogy bejegyzett legyen az 1%-os felajánlások alapján. Ugye nekünk, mivel 5 évünk erre nem volt, már az első évben több mint 10-szeres támogatottságot mutattunk fel, de ők akkor kitalálták, hogy meg kell lenni az 5 teljes naptári esztendőnek, és csak úgy érvényes, hiába mutatták a számok azt, hogy egyre följebb kerülünk a ranglétrán, már úgy értem, hogy a legtámogatottabb egyházak között voltunk most is, egészen a 3. helyig jutottunk. Uh-huh. Meg kellett várni, míg a naptári évek is eltelnek az ő elképzeléseik szerint. És hiába volt 5 egymás követő évben adófelajánlás, még az sem volt elég, tehát még fél évet kellett várnunk.
5: Na most a gyakorlatban mit jelentett az önök számára, hogy képzeljük el, mit jelentett a működésükben az, hogy az ügyészség ugye megtámadta, és ez még nem léphetett jogerőre?
7: Hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy a kiegészítő állami támogatástól estünk el. Ez összességében megközelíti a 2 milliárd forint mínuszt. Uh-huh. Mert az 1%-os felajánlások után a bejegyzett egyházak között, a végén az állam elosztja a maradékot, és a támogatottság arányában kapnak az egyházak még kiegészítést az 1%-os felajánlás mellé, és ettől estünk el. Tehát egy nagyon nagy összegű anyagi támogatástól estünk el azzal, hogy visszaminősítettek minket nyilvántartásba vett egyházzá.
5: És ez milyen következményekkel járt az egyházra nézve? Tehát egyáltalán a működésüket tekintve?
7: Hát ahogy a hallgatók tudják, az elmúlt években nem igazán jutottunk hozzá a normatív támogatásokhoz, tehát azonnal inkasszálódtak ezek a pénzek, és egyedül a civil támogatás adta az anyagi alapját a működésnek, meg az 1%-os felajánlás. Tehát amikor mi az 1%-os felajánlásokat megkaptuk, akkor visszamenőleg kellett rengeteg mindent kifizetni, és alig maradt bármi tartalékunk, tehát ezt az összeget is kurtította ez az intézkedés, tehát folyamatos pénzügyi nehézségeink voltak, és ezek mélyültek ennek a pénznek a hiányában.
5: Most viszont jogerős a döntés. Mit jelent ez a MET számára? Mi változik most?
7: Hát amiről itt beszélünk, hogy most már garantáltan meg kell kapnunk az állami kiegészítést, ami mivel a felajánlók száma iszonyúan magas lett, 50 ezerrel több, mint az elmúlt évben, jelentős összeg lesz. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy plusz, és a másik, ami igazi célunk, hogy bevett egyházzá váljunk, ennek a definíciójának már megfelelünk, mert hogy az a definíció, hogy a bevett egyház egy olyan bejegyzett egyház, amivel az állam megállapodást köt. Tehát mi állunk elébe, és a bevett státusz nagyjából egyenértékű azzal, amit 2011 előtt birtokoltunk. Uh-huh. Ez a MET célja, hogy ezt az eredeti státuszt visszakaphassa. Ezért dolgozunk most.
5: Tehát csak hogy világos legyen mindenkinek, tehát hogy most bejegyzett egyház lett, de a bevett státuszt szeretnék elérni akkor ezek szerint.
7: Igen.
5: Egyébként...
7: Igen? Tehát a törvény az első három fokozathoz ad kritériumokat, tehát hogy ki lehet vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, vagy bejegyzett egyház, de a bevett egyháznak egyedüli definíciója a megállapodás a aktuális kormánnyal. Tehát, hogy
5: na, ezzel mi
7: nem
5: van?
7: Tudunk más tenni. Várjuk nagyon, hogy megkezdődjenek erről a tárgyalások.
5: Tehát még nem zajlottak.
7: Többször még érdemi választ nem kaptunk.
5: Uh-huh. Na most arról szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy azzal, hogy az egyház helyzete most javul valamennyire, milyen tevékenységekre tudnak jobban koncentrálni? Tehát a működésükbe egy picit így avasson be bennünket.
7: Hát ha beérkezik ez az 1%-os összeg, mert hogy most még azért csak az alapnormatívákat kapjuk, tehát most így éppen hogy működünk, de ebből az összegből egyrészt újra tudjuk tervezni, vissza tudjuk venni az intézményeinket, tehát lesz arra lehetőség, hogy újra fenntartásban vegyünk például idős otthonokat, hogy az iskolák indításához legyen elég tőkénk, de hát ezt ugye csak január végén kapjuk meg a nagy összeget, ezt szeretném hangsúlyozni, maga a bejegyzett státusz ezt nem befolyásolja. Uh-huh. És amúgy az 1% további részéről pedig azt a kölcsönt törlesztenénk, amivel minden adótartozásunkat visszafizettünk már. Uh-huh.
5: Na épp ezt szerettem volna most tisztába tenni, hogy ugye egy 2 milliárd 17 ezer forint támogatáshoz jutottak a NAV tájékoztatása szerint az 1%-okból. Most ebből ezeket a jelentős tartozásokat, amiket felhalmoztak, azokat is befizetik? Mert lehetett arról hallani, hogy az alkalmazottaik után nem fizettek éveken keresztül társadalombiztosítási járulékot például.
7: Előfordult ilyen, de pár hónappal ezelőtt egy nagyon nagy vonalú támogató több milliárd forintnyi tartozást rendezett, illetve ennek a fedezetét biztosította. Tehát nincs jelenleg nyilvántartott adótartozása a MET-nek és a működő intézményeinek. Nincs most ezzel dolog, viszont ezt a kölcsönt bár úgy adták, hogy nem muszáj visszafizetni, mi szeretnénk törleszteni, tehát ebből az 1%-ból ennek a törlesztését megkezdjük az adományozó felé.
5: Ugyanakkor szó volt arról is a hírekben, tehát a jelenleg is nyomozás folyik a gazdasági vezetőjük ellen.
7: Igen, ez egy aktív nyomozás, de vádemelés most már lassan 2,5 éve nem történt, ha jól számolom. Tehát ez az ügy áll. Az, amire ez a nyomozás irányult, az az adósság már meg lett térítve, nem tudjuk, hogy ez az ügy hova fut ki, és erről nem is tudok nyilatkozni. Értem. A folyamatban lévő nyomozás van többen.
5: Nem is olyan régen a tanév kezdetén beszélgettünk itt a naptémájában annak az örömteli hírnek az apropóján, hogy újra nyithatott a Wesley Kincsei iskola. Hogy indult a tanév?
7: Nagyon boldog mindenki, a szülők is, a gyerekek is és a pedagógusok is. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon örömteli újrakezdés volt, és a szülők megnyugodtak, hogy igen, jó helyen vannak a gyerekek, a pedagógusok nagyon lelkesek, úgyhogy ez egy örömteli együttműködés most. A híreim szerint a gyerekek szeretnek ott lenni, szívesen jönnek, és a formálódik a közösség 10 tanulóval. Az első osztályon indult.
5: A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy jóval nagyobb érdeklődés lett volna, illetve hát az iskola bezárásakor nagyon sok gyereket érintett az, hogy a szeretett oktatási intézményüktől el kellett válniuk. Összesen hány gyerek talált, vagy hány gyereknek találtak a szülei más megoldást?
7: Azok közül, akik a bezárás után elmentek. Igen. Hát valamilyen megoldást mindenkinek kellett, hiszen tankötelesek a gyerekek, de ilyen integrált intézményt nem nagyon találtak akkor. Viszont most olyan egy nagyon hosszú előjegyzési listánk, tehát már bejelentkeztek a felsőbb évfolyamokra nagyon sokan, úgyhogy ennek arányában, tehát ahány osztályt el tudunk indítani, ezt a következő tanévben megtesszük felmenő rendszerben, tehát most már nagyon sokan jönnének.
5: És mitől függ, hogy hány osztályt tudnak majd elindítani?
7: A gyerek létszámtól, tehát hogyha megvan az adott évfolyamnak a minimális létszám, akkor az az osztály el fog indulni.
5: Most ugye nagyon sok esetben speciális vagy sajátos nevelési igényű gyerekekről volt szó. Hozzájuk azért nyilvánvalóan a megfelelő pedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek is kellenek. Most azt mondja, hogy ahányan jelentkeznek, ehhez igazítják a szakembergárda, mennyire állhat készen erre?
7: Hát akkor bővülni fog. Többen jöttek volna most is tanítani, csak annyira késő jött meg az engedély, hogy nem tudtuk őket más szerződtetni, mert el kellett, hogy máshol kezdjék a munkát, tehát most is megvan a gyógypedagógusunk, a gyógypedagógiai asszisztensünk, és nyilván a létszám bővülésével a tanári kar is egyenes arányban bővül, de sok pedagógus is jelentkezett önként, nem is hirdettük meg. Tehát egészen biztos vagyok benne.

0: Ja, Bedli János lelkészképző főiskola rengeteg szakkal és karral, úgyhogy az is egy oktatási, csak az felső oktatási intézmény.
1: Hát sok erőt és megfelelő támogatást kívánunk az önök munkájához, és köszönjük szépen Vajai Zsófia kommunikációs vezetőnek a MET képviseletében, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.
1: Önöknek pedig azt köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő Kis Gábor, a hangmérnök Rácz Dorottya volt, én Tesári Nóra vagyok. Viszont hallásra.

0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
2: Forrázás, szabadtűz és parázs, valamint magas feszültség, néhány példa égési sérülésre. Itthon évente átlagosan 1500-3000 gyermek szorul ellátásra vagy kórházi kezelésre égési sérülések miatt. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra. Önök hogyan óvják saját magukat, másokat? Írják meg, SMS számunk 0630-9666, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. Itt a stúdióban pedig vendégünk dr. Tóth Lakics Petra, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidense. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Próbáljuk meg az alapoknál kezdeni, mi az az égés?
3: Égési sérülés többféle mechanizmus útján kialakulhat. Leggyakoribb a hőártalom. Ilyen lehet egy forrázás, de akár egy kontaktégés, amikor például egy kisgyerek hozzáér a forró főzőlaphoz, de kialakulhat égés bizonyos vegyszerek hatására is, illetve elektromos áram által is.
2: A bőrünkkel ugyanaz történik? Akár vegyszer, akár áram, akár láng éri a testünket?
3: Nem, egyáltalán nem ugyanaz történik. Ez mindig függ a hőhatás intenzivitásától, attól, hogy milyen magas hő éri a bőrünket, illetve a mechanizmustól is. Egy sima forrázásos égési sérülés az általában felületesebb égési sérülést hagy maga után, míg egy elektromos áram által kialakult égési sérülés az már hatalmas károkat tud kialakítani.
2: Azt talán biológia órán mindannyian megtanultuk, hogy hám írha bőralja. Ennél sokkal többet valószínűleg a többség én sem tud. Mi történik a bőrünkkel, melyik részével történik és micsoda?
3: Ez attól függ, hogy milyen mélységben égünk meg. Az égési sérülést fokozatokra tudjuk osztani az érintett bőr mélysége alapján, illetve nagyon fontos az is, hogy mekkora felületen ég meg az adott illető. Felületes elsőfokú égés során nem történik semmilyen bőrelhalás, károsodnak a sejtek, de ott csak egy enyhébb bőrpír jelenik meg fájdalommal, míg egy... egy napégés, akkor kipirosodik a bőrünk, fáj, de 4-5 napon belül spontán gyógyulás várható. Ha például forró teával leönti magát a kisgyerek vagy bárki, az már hagyhat maga után olyan égési sérülést, ami után hólyagok keletkeznek, akkor már egy másodfokú égésről beszélünk. Másodfokú égés során elkülönítünk egy felületesebb másodfokú égést, azt 2/1-nek nevezzük, és egy mélyebb, ahol már az írha is sérül, az egy 2/2-es fokú égési sérülés. Itt bullák képződnek, ez fontos, hogy ezt

0: centrumban kell ellátni, és annak fényében, hogy milyen a seb alap, tudjuk megítélni az égési sérülés mélységét. Még egy elektromos áram során keletkezett égési sérülés már a bőr teljes rétegét is érinti, és még az alatta lévő szöveteket is. Ez egy szörnyűséges égési sérülésnek számít. Ilyenkor egyből műtőasztalra kerül a beteg.
1: A felület az mennyiben számít? Mármint az, hogy valakinek a testfelületének mekkora hányada, vagy mekkora része ég meg?
0: A felület az nagyon számít. Fontos elkülöníteni, hogy még egy egyéves gyermeknél a teljes testfelület 5%-ának az égése is már egy intenzív osztályos ellátást hagy maga után. Felnőttnél ez 20%-nál, ilyen kamaszkorú gyermekeknél meg természetesen a mélységtől is függ, de ott már ott 10%-nál osztályos, vagy pedig intenzíves ellátást.
1: Tulajdonképpen igen, mi történik ilyenkor? Miért kell intenzív ellátás? Ugye megint csak a biológia óra, azt megtanultuk, hogy a békák, vagy a kétéltűek, na tessék, majd megírják a hallgatók, hogy kicsodák, akiknek van bőrlégzésük. Igen. Az embernek is van bőrlégzése.
0: Nekünk nincsen bőrlégzésünk. De mint ezt megtanultuk általános iskolában, hogy a bőr a legnagyobb szervünk, az emberi test legnagyobb szerve, számos funkciót lát el, mint mechanikai védelmet, hőháztartást, és a többi, és a többi.
1: Tehát például akinek nagyon nagy felületen ég meg a bőre, az például a hőháztartás szempontjából, tehát a hőháztartása borul fel.
0: Az is, illetve a mechanikai védelme is felborul mindenféle kórokozók számára, egy bejárati lehetőséget biztosít, úgyhogy mindenképpen minél előbb centrumban kell kezelni.
1: Mi a kezelés? Bőr átültetésről hallunk így végső esetben, igen, hogyha annyira nehéz, vagy annyira nagy a felület, amely megégett, gyógyul a bőr? Mekkora része gyógyul? Ugye azt mondta az előbb, hogy leégek a napon, az meggyógyul.
0: Így van.
1: A mélységtől függően
0: van
1: gyógyulás, vagy csak átültetés egy bizonyos ponton?
0: Természetesen a mélységtől függően van gyógyulás. Az elsőfokú égési sérülés, mint mondtam, spontán gyógyul. Másodfokú égési sérülésnél mérlegelni kell a foktól függően a konzervatív, illetve a sebészi beavatkozás lehetőségét, de alapvetően egy olyan égési sérülés, ami két héten belül, amin konzervatív kezelés hatására látjuk két héten belül a gyógyulás lehetőségét, akkor nem kell bőrátültetést végezni, míg egy elektromosan égett esetnél a legfontosabb az pedig az elhalt szövetek minél előbbi eltávolítása. Ez életmentő ebben a fázisban, és utána kell foglalkozni azzal, hogyha ez megtörtént, akkor a bőr nélkül, illetve a kimetszett területeket hogyan fogjuk tudni utána fedni bőrrel.
1: A konzervatív kezelés mit jelent?
0: A konzervatív kezelés többféle kezelési módot jelenthet. Vannak különböző intelligens kötszerek, amiket ha ez egy kisebb égési sérülés és felületes, akkor ráhelyezünk a sebre, több napig rajta hagyjuk, és alatta hámosodás várható. Egy másodfokú mélyebb égési sérülésnél pedig egy bizonyos krémet alkalmazunk, amit két naponta mindig újra kötünk, és ez segíti az elhalt szövetek eltávolítását és az alatta lévő épszövetnek a minél előbbi gyógyulását.
1: Dr. Tóth Lakics Petrával, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égészsebész osztályának rezidensével beszélgetünk, és folytatjuk is nem sokára. Meghallgattuk az orvosi szempontokat, most nézzük meg azt, hogy milyen folyamat játszódik le fizikai értelemben egy sérülés során. Hertlen Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének mesteroktatójával beszélgetett a szerkesztő Deák Dóra.
2: az emberi szervezet 50 fok fölött tartósan elkezd bomlani. Az a lényeg, hogy a hőmérséklet attól függően, hogy mekkora területet ér és mekkora hőmérséklet, különböző sérüléseket lehet összeszedni. Amikor gőz lecsapódik, tehát ez a fizikában azt tudjuk, hogy a gőznek igen nagy a látensője, ez azt jelenti, hogy a 100 Celsius fokos gőzből, amikor 100 Celsius fokos víz lesz, hihetetlen nagy mennyiségű energia szabadul föl. Ez gyakorlatilag az emberi testet pillanatokon belül égési sérüléssel tudja ellátni. Ez az egyik. Amikor elektromos áram halad keresztül a szervezetünkön, az elektromos áramnak van egy hőhatása. Ez a hőhatása az viszont már nem az embernek a bőrét, hanem sokkal mélyebben is tudhatni. Adott esetben izmok görcsbe rándulhatnak. És nagyon érdekes dolog, hogy az emberi kéz az evolúció során, amikor egyik fáról a másik fára át kellett ugrani, akkor az, hogy az ember megkapaszkodott és megfogott valamit keményen, az fontos volt. Az, hogy kinyíljon az ember keze, az pedig nem. Amikor az ember kezével hozzányúl egy vezetékhez, akkor éppen ezért ezek az izmok, ezek az úgynevezett antagonisztikus izmok, az egyik, amelyik becsukja az ember kezét, a másik pedig, amelyik kinyitja, ezek közül az fog nyerni, amelyik becsukja. És ezért nem tudják az emberek elengedni az áramot. Én minden esetre azt tudom mondani, hogy az elektromos áram, amikor létrejön, akkor azt, hogy mekkora a feszültség, mekkora az áramerősség, mekkora az idő, tehát ennek a háromnak a szorzata fogja együttesen adni a sérülés nagyságát.
3: A biztonság hete baleset megelőzési és közlekedés biztonsági országos tematikus héten tartott ön is előadást. Ugye itt az egyik fő témakör az a vonatra mászás volt. Ez ennyire jellemző lett az elmúlt időszakban?
2: Ha megnézi az ember az ilyen közösségi média, TikTok, meg egyéb ilyen videókat, nagyon sokat lehet olyat találni, hogy fölmegy valaki, és ő lefényképezi magát egy olyan helyen, ahol életveszély van. Magyarországon a vasúti vontatás csak 25 ezer volttal történik. Vannak olyan országok, például Franciaország déli része, oroszoknál, ahol csak 1200-3000 volt feszültség van.
3: Hatalmas a különbség a kettő között.
2: Igen. Például az oroszoknál láttam egy olyan videófilmet, megy a vonat 30-40 km/h sebességgel, rajta áll egy fiú, és megfogja az áramszedőt és lehúzza menet közben, és az áramszedő és a felső vezeték között egy hatalmas szikra alakul ki. Most világos, hogy egy ilyet megcsinálni, mindenki úgy gondolja, hogy ez egy jó pofa dolog. Csak hogy az tudomásul kell venni, hogy az egyenáramnál a 3000 volt, az 3000 volt. Ugyanez a feszültség váltakozó áramnál, Magyarországon a 25 ezer volt az váltakozó áram, ennek a csúcs feszültsége, vagyis a mérhető legnagyobb feszültsége az 35 ezer volt. A 3000 voltot, hogyha életvédelmi szempontok nézzük, az egy vastag gumikesztyűvel, egy jó talpú cipővel megúszható. A 35 ezer volt esélytelen. Tulajdonképpen ilyenkor az történik, hogy az a levegő, amik nagyon jó hőszigetelő és elektromos szigetelő, vezetővé válik.
3: Ebből a szempontból akkor igazából nem is kell hozzáérnünk a felső vezetékhez, hanem ha már a vonat tetejére valaki felmászik, akkor is sérül és szenved.
2: Pontosan ez az érdekes, hogy a levegőnek van egy úgynevezett átütési szilárdsága. A centiméterenként ez ilyen 30 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy az ember elég, ha csak a közelébe kerül ennek a vezetéknek, akkor az ott levő elektromos térerőség hatására a gázok elvesztik a töltésüket és vezetővé válnak.
1: Deák Dóra interjúját hallották Hetlen Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének mesteroktatójával. És akkor most még nem a vagonra mászásról beszélgetünk, bár lehet, hogy egy teljes műsort lehetne a vagonra mászásnak szentelni, de oda még visszatérünk. A házi praktikákra és a házi kezelésre térjünk még egy kicsit vissza, hogyha nem annyira durva az égési sérülés, akkor mi az, amit otthon meg tudok tenni, meg kell tenni, és honnan tudom, hogy az már nem elég?
0: Először is a legfontosabb, amit kihangsúlyoznék ezzel kapcsolatban, hogy elkerülni. Mindenképpen a megelőzés a legfontosabb. Azt szoktuk mondani, hogy két helyre nem mehet be egy gyerek otthon egyedül, felügyelet nélkül, az a fürdőszoba és a konyha. Tehát mindenképp a megelőzés lenne a legfontosabb ebben a helyzetben. Ha már megtörtént a baleset, akkor mindenképpen az első és legfontosabb az az, hogy van 15-20 percig folyó hideg vízzel hűtsük azt a területet. Először is eltávolítsuk, ha van rajta ruha, és utána hűtsük ezt a területet 15-20 percig, majd pedig hívjunk segítséget.
1: Folyó hideg víz az hány fokot jelent? Tehát jégkockát folyó, nem jelent?
0: Nem jégkockát, egy ilyen 10-15 fokos, 15
1: ami a csapból
0: fokos,
1: jön.
0: Ami a csapból jön, igen. Tehát nem jégkockát, de mindenképpen hideg folyóvízzel hűtsük, és utána pedig hívjunk mentőt.
1: Azt honnan tudom, hogy kell a mentőt hívni, mert hát lehet, hogy csak egy pillanatra hozzáért a forró laphoz, az is elég rettenetes, de hát igazából nagy baj nem történt. De honnan tudom, hogy mi a nagy baj?
0: Szülőként talán ezt az ember nem is tudhatja igazán. Erre meg azt szoktuk mondani, hogy azzal nincsen baj, ha inkább megmutatja egy hozzáértőnek, és utána azt mondják, hogy jaj, hát ez semmiség. Úgyhogy igazándiból azt mondjuk, hogy minden esetben jó, hogyha látja egy hozzáértő.
1: Azt már látjuk akkor, hogy a lakásban melyek azok a helységek, amelyek igen, különösen veszélyesek egy kisgyerek számára. Nézzük meg egy picit az év során, melyek az egyes évszakoknak a jellemző nehézségei, vagy jellemző veszélyei. Tavasz, nyár, ősz, tél, mire kell igazából vigyázni?
0: Télen általában a melegvizes forrázás, ami a leggyakrabban szokott előfordulni, akár szülők melegítik a kádba a vizet, és ez valamilyen kisebb baleset során ráborul, vagy futkároznak a gyerekek, stb. De egy forró tea, vagy egy forró kávé is ugyanilyen balesetet tud okozni tavasszal, meg nyáron, ahogy jön a jó idő, sőt, még akár ősszel is, meg az ilyen őszi szünet, meg ilyen programoknál a bográcsozás, az is egy ilyen tipikus baleseti helyszín szokott lenni, meg a tűzrakóhely jel való valamilyen kontaktálódás, akár parázsra lépés, lángba nyúlás, volt már olyan is, hogy valaki beleesett a tűzrakóhelybe, úgyhogy ez az ősz-tavasz, nyáron pedig a napégés leginkább.
1: A napégésnek azt szokták mondani bőrgyógyászok, hogy azért hosszabb távú következményei meg káros hatásai is vannak, tehát egyrészt persze megpirul a bőröm, és ennek a megpirulásnak lehetnek fokozatai, de hogy azért ez hosszú távon akár bőrrákot is okozhat.
0: Abszolút, erre mindenképpen nagyon figyelni kell az évente való szűrővizsgálatra, de alapvetően ez egy hosszabb távú bőrrák kialakulása, az egy hosszabb távú folyamat, tehát nem így egyből fog bőrrák kialakulni, de mindenképpen megelőzhető, hogyha az ember vagy a gyereke nem ég le soha nyáron, mindig megfelelő fényvédő van alkalmazva, és erre igen, nagyon oda kell figyelni.
1: Tehát amit én otthon tenni tudok, az a hidegvíz, ugye ruha eltávolítása, hidegvíz, és aztán ha szükséges, akkor orvos. Kenegessen bármivel? Szokták mondani, tejföl.
0: Nem. Isten őriz. Nem szabad ilyeneket csinálni. Ezek a régi mendemondák. Remélem, hogy most már mindenhova eljutott, hogy ezek nem jó praktikák. Ha csak nem egy hozzáértő valamilyen otthoni kenegetést nem javasol, mi is szoktunk ajánlani, de ez már egy utókezelés általában. Tehát amikor már meggyógyult a bőr, akkor fontos otthon kenegetni bizonyos krémekkel, de alapvetően amíg egy aktív sérülési és gyógyulási folyamat folyik, addig akkor tesszük a legjobbat, ha vagy mentőt hívunk, vagy az adott sürgősségi osztályra elvisszük a gyerekünket, és ott egy hozzáértő el tudja dönteni, hogy szüksége van egy égéscentrumba való referálásra, vagy akár átvitelre, vagy pedig nincs.
1: Mi az, amit, ha én elmegyek orvoshoz, mi a következő lépés, amit én már otthon nem tudok megtenni? Tehát levettem a ruhát, oké, hűtöttem, folyattam rá a vizet, mi a következő?
0: Ha esetleg hólyagképződés alakult ki, akkor általában első ellátásként ezt a hólyagot el kell távolítani, és egy ilyen nedves kötést kap a sérült terület. Azért fontos, hogy először nedves kötést kapjon, és nem terápiás kötést, mert az első 24 órában ez az égési sérülés folyamatosan mélyülhet, így egy első ránézésre nehéz lehet megítélni, hogy ez most pontosan milyen mélységű sérülés.
1: Tehát még romlik.
0: Tehát romolhat abszolút, és ezt amúgy meg lehet előzni úgy is, hogyha az első 24 órában ez a folyamatos hűtés kötésen keresztül megvalósul.
1: Dr. Tóth Lakics Petra a vendégünk, a Bethesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidense, mert hogy a budapesti Bethesda Gyermekkórház működteti az ország egyetlen önálló országos gyermekplasztikai és égéssebészeti központot, ahol a legsúlyosabb égési sérülés szenvedett gyermekek akut és rehabilitációs ellátása történik. Bizonyára önök is hallottak már Csáki Somáról, az ő történetét tudjuk megismerni a következő percekben. Ő vonatra mászás közben szenvedett súlyos sérüléseket, Deák Dóra beszélgetett vele.
4: 2022. április 4-én történt velem egy baleset Sárospatakon. Kollégiumi kimenő időnkben az egyik legjobb barátom fölmászott egy vagonra, amely fölött sajnos itthon Magyarországon 25 000 voltos feszültségű kábelek futnak, amelyek másfél-két méterről is áthúznak, és megrázzák az ember testét, és ez történt a barátommal, és azonnal lángra kapott a teste. És én ezt a földről láttam, ugye, és azonnal felrohantam, és elkezdtem oltani a lángokat.
3: Mivel tudta oltani?
4: A lábammal elkezdtem taposni, más opciót nem tudtam ott a hirtelen helyzetbe, viszont engem is megrázott az áram, se őt sem én nem értünk a kábelek ugye, hanem ez tényleg áthúzott nálam is, és akkor leestünk a vagon két oldalára, lángolva, és még további négy barátunk volt ott, ők pedig azonnal oltottak minket, és hívták a mentőket.
3: A barátjában mi volt, hogy szeretett volna egy kicsit vagánykodni? Mi volt az indítatása?
4: Nem volt ilyen vagánykodás benne, vagy ilyen úgysem mersz, vagy nem tudom, most én ezt megcsinálom. Egyszerűen már indultunk visszafelé a kollégiumba, sinek mentén egy murvás közterületi kis sétányon sétáltunk, és akkor ott kerítés nélkül volt egy vagon, ugye volt létre az oldalán, és akkor egyszer csak így jött az ötlet, hogy felmászik, és akkor onnantól kezdve másodpercek alatt megtörtént az esemény, de ennyi volt.
3: Jó, hogy ezt mondta, hogy másodpercek alatt megtörtént a dolog, mert vajon ilyenkor, amikor az emberben ott van az adrenalin, látja az egyik barátját, hogy mondjuk megsérül, akkor talán nincs is idő arra, hogy gondolkodjon, hogy hoppá, ha én is felmászok a vonatra, nekem is lehet bajom.
4: Ugye az ő döntése volt felmászni, aztán az én döntésem volt felmászni, és ez az, hogy egyébként nem gondolkozik ilyenkor az ember, szóval én láttam ott, hogy bajban van az egyik legjobb barátom, és hogy valamit itt kell cselekednem, miközben akárha ugye ott tudatosan végig gondolom, hogy milyen probléma történhet akár velem, akkor lehet, hogy matematikailag kijönne, hogy nem éri meg felmászni, de hát ez eszembe se jutott, hanem nekem ott valami cselekednem kell, hogy mentsem az életét.
3: És hogyan estek le a vonatról?
4: Akkor a lökés hullámot generált, tehát a második áramütés, hogy a két oldalára egyszerűen csak így leestünk, egy nagyon nagy durranás hang is kísérte ezt, és ahogy már említettem, a barátaink azonnal oltották az lángoló testünket.
3: Ahogy az arcára nézek, szép arca van. Én gondolkoztam, hogyha találkozni fogunk, akkor vajon mennyire fogom látni az égési sérüléseket. Most lehet, hogy egy nagyon picit a nyakán látom, de őszintén nem is nagyon lehet észrevenni.
4: Szerencsém van, nekem valószínűleg a bal vállamnál jöhetett be, az áram is a bal lábamnál mehetett ki. Tehát egy nagyon jó barátom lábai elé estem, aki azonnal lekapta a kabátját és az arcomra dobta. Tehát, hogy a testem 80%-a heges, ez nem látszik, hiszen a kézfejeim és a profilom épp, és én ezt azt hiszem ott az ottani srácoknak köszönhetem.
3: Ezután a Bethesda gyermekkórházban ápolták hosszú heteken keresztül. Egy kicsit ennek a folyamatáról is beszéljünk.
4: Először Miskolcra szállítottak át a baleset napján, viszont ott ugye az égés sérüléseinkkel nem tudtak mit kezdeni. Így kerültünk át a Bethesda gyermekkórház égés intenzív osztályára, és sajnos itt a 10. napon elhunyt a barátom. Én pedig 2 hónapig voltam még élet és halál között kábításban. Nekem az égés következtében egyébként leégett a bal fülem, a bal lábamból pedig idegek és izmok égtek ki, és hát ezeknek a korrigálására, meg ugye a égett területek lefedéséről szólt az a 2 hónap, meg az utána lévő néhány hét. Azóta is vannak műtétjeim, én azóta számolom, mióta felébredtem, de azóta 27 műtétem volt.
3: Most mi csak nagyon röviden dióhéjban foglaltuk össze ezt a történetet, és meglepő vagy nem meglepő számomra, hogy egy mosolygós életvidám fiatalember ül velem itt szembe.
4: Én mikor felébredtem május végén, tudtam az első perctől fogva, hogy ez egy ajándék élet, és egy csoda, hogy visszatértem. Szóval, hogy nekem minden reggel van okom hálát adni tényleg, hogy itt vagyok, ez egy nagyon nagy motiváció. A családom tőlük azért nagyon sok támogatást kapok, ismerőseimtől, barátaimtól, ezek is nagyon sokat segítenek a mindennapi tartásomba. Ez nekem nagyon nagy erőt ad.
1: Deák Dóra beszélgetését hallották, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Tóth Lakics Petra, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidense. Hány égési sérült páciensük van?
0: Osztályosan bentfekvő páciensünk évente körülbelül 300, az intenzív részlegünkön 70 fő, de akiket ambulánsan ellátunk, ők 2700-3000 körül is vannak évente.
1: Van ötlete arra, hogy hogyan lehet hangosabban, artikuláltabban, érthetőbben mondani, hogy ne másszatok vonatra?
0: Szoktam ezen gondolkodni, mert szükség lenne rá. Nagyon fontos lenne, hogy mindenhol ezt hangoztassuk, iskolákban, social médiában, és még így is azt érzékeljük, hogy nem elég, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehetne tenni, de mint az is, hogy most beszélgetünk róla, ha már pár esetet meg tudunk előzni ezzel, akkor már nagyon örülök.
1: És hát nem csak vonatra másznak a drága fiatalok, vagy idősebbek, igen, hanem villanypóznára kell.
0: Villanypóznára is, igen, hasonló égési sérüléseket szenvednek. Azáltal is egy ilyen sérülés hatására egy gyermek nálunk több hónapot tölt el életveszély között, és egy örök életre meg van bélyegezve. Ezáltal nagyon-nagyon nehéz egy ilyen beteg ellátása mindenféle szempontból, mentálisan is, osztályszinten is, szülőknek is, nekünk dolgozóknak is, úgyhogy a legjobb azt tehetjük, hogyha megpróbáljuk mindenhol ezt kihangsúlyozni, hogy ezt ne tegye senki, ne másszon vonatra, ne másszon villanyoszlopra, ne menjen a közelébe se, tartsa a 3 méteres távolságot, ne érjen hozzá, és mondja el minden barátjának, hogyha ezt tudja.
1: És hát nem csak arról van szó, hogy életben tartani, vagy visszahozni, hanem az a mérhetetlen mennyiségű operáció, hegképződés, ez nem csak a gyógyulás időszakára vonatkozik, arra az 1-2 évre, az se kevés természetesen. De hogy azért mindazok a nyomok, amelyeket az operáció hagy, az egy életre megmarad. És most nem csak szépészeti szempontból mondom.
0: Ez abszolút így van, és sok esetben egy ilyen elektromos áram által történő sérülés hatására akár végtagokat is kell amputálni az életben maradás célja miatt, és ez is egy abszolút egész életre kiható folyamat, tehát nem csak az, hogy mi most éppen megmentünk egy életet, ha sikerül is megmenteni és fedni a hiányokat, és már nem marad úgymond sebe, akkor is ezek a gyerekek évekig minden évben többször visszajárnak hozzánk. Évente többször kell rekonstruktív műtéteket végezni rajtuk, mert ahogy nőnek folyamatosan, ezek a hegek nem nőnek velük, izületi mozgáskorlátozottságokat okozhatnak, nem csak esztétikai dolgokról van itt szó abszolút, és ezeket folyamatosan, ahogy nőnek, kontrollálni kell, és megoldást kell rátalálni, soha nem lesz olyan, mint előtte volt, mindig meg lehet próbálni, de nagyon nehéz.
1: Mentális támogatást tudnak-e nyújtani akár a sérülteknek, akár a családtagoknak? Hát családtagnak lenni sem egyszerű ebben a helyzetben.
0: Nem, abszolút nem egyszerű. Pszichológusok, pszichiáterek és szociális segítők csoportja van ezekkel a betegekkel és szüleikkel állandó jelleggel, illetve az is fontos kérdés, hogy ezek a gyerekek több hónapra kimaradnak az iskolából, tehát ezt is valahogy pótolni kell, és tanító nénik járnak a kórházba tanítani ezeket a gyerekeket, ha már olyan állapotban vannak, hogy taníthatóak, szóval abszolút a szociális hálózat az megvan, és meg is kell, hogy legyen, hiszen egy ilyen égési sérüléssel felébredni, és hónapokon keresztül viselni ezeket a fájdalmakat, meg ezeket a megpróbáltatásokat, iszonyatosan nehéz feladat.
1: Mert hogy azért itt fájdalmak is vannak, jócskán.
0: Igen, nagyon nagy fájdalmak, és sajnos ezt nem mondtam el az előbb, de még szülőként, amit tehetünk otthon, így elsősorban a hűtés és a ruha eltávolítás mellett, az az, hogy a gyermekünk fájdalmát csillapítsuk. Természetesen ezek a kisebb égési sérüléseknél otthon, amit tudunk tenni, de egy ilyen nagyobb elektromos áram által sérült gyermeknél iszonyatosan fontos a fájdalomcsillapítás, mert akár 80-85%-ban hiányzik a bőrfelületük, és ez iszonyatos fájdalom.
1: És hát nyilván próbálják csillapítani, de hát ez csak módjával sikerül.
0: Így van.
1: Nem ásszatok vonatra, és nem ásszatok villanyoszlopra. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Dr. Tóth Lakics Petrával beszélgettünk, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész osztályának rezidensével. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth, várom önöket ugyanígy 15:30-tól. Az elhízás témakörét járjuk körbe, kérdéseiket, meglátásaikat már most várjuk a 0630-9666-os SMS számon, avagy Viberen, Kossuth Rádió néven. Van-e praktikájuk, hogy kell lefogyni? A Dr. Kossuth mára búcsúzik, a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották, minden jót!

0: Jó estét kívánok! A Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Mikja György, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Új vezetőket neveznek ki a MÁV csoport élére. Kellemes őszi idő lesz, de többfelé várható eső. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mindegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlése úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívták meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Elfogtak a rendőrök egy 16 éves győri fiút, aki feltehetően terrortámadásra készült. Az ügyben az FBI jelzése alapján indult nyomozás, miután a fiatal, erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy felületen, a fiút kedden az otthonában fogták el. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Október 12 és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületet a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Éjjel a Dunántúl északi részén, majd északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lehet, de keleten akár 30 fok is jöhet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Egy órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Szélerőművek akár a kert végében nem csak áramot, pénzt is hozhatnak a helyieknek. Szentélyerdők, avagy különleges helyek, ahol a természetvédelem és a kulturális örökség szorosan összekapcsolódik. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Hazánkban jelenleg 37 szélerőmű található, összesen 172 toronnyal. Ez a szám a következő években tovább nőhet, ugyanis a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A kiírás szerint 6 járásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni. Nagy újdonság, hogy a tender vételi jogot biztosít akár 25%-os tulajdoni részesedés megszerzéséhez az úgynevezett megújuló energiaközösségek részére. Az Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli az új lehetőséget, hiszen ez nagyban erősítheti a szélerőművek helyi elfogadottságát és segíthet a keletkező gazdasági és egyéb hasznok jelentős részének helyben tartásában. A részletekről a szövetség elnökét, Éger Ákost kérdeztem.
4: Egy szélerőmű pályázati kiírás adta a beszélgetésünk apropóját. Összesen 700 megawattnyi szélerőmű telepíthető szerepel a felhívásban. Minek tulajdonítható az, hogy ilyen mértékben fókuszba került a szélenergia?
5: Környezetvédelmi szempontból, fenntarthatósági szempontból fontos, hogy az energia minél több forrásból jöjjön. Ugye egyre több naperőmű van, van atomerőművünk, vannak több más típusú erőműveink is, és ezt jól kiegészíteni a szélenergia, és az az óriási újdonság ebben a kiírásban, egyrészt, hogy szélenergia megjelenik Magyarországon, másrészt pedig, hogy a helyi megújuló energiaközösségek akár tulajdonrészt is szerezhetnek egy szélerőmű projekt. Van rá nemzetközi példa, de a közép-kelet-európai régióban ez egy kifejezett újdonság.
4: Mit jelent az, hogy energiaközösség?
5: Legegyszerűbben ezt úgy tudnám elmondani, mint egy helyi energetikai összefogást. A lakosok, az önkormányzat, a helyi vállalkozások közösen vesznek részt az energiatermelésben, a fogyasztásban, tárolásban, közösen ruháznak be, és akár később az energiát meg is osztják. Tehát itt önkormányzati vállalkozás, családok, akár a helyi intézmények, iskolák, kórházak bekapcsolódhatnak ebbe, és ezt egészítheti ki egy ilyen szélerőmű projekt. Tehát ez keretet ad ennek az energiaközösség összefogásnak, és nagyon fontos az energiaközösségek szempontjából, hogy ez non-profit forma, tehát a hasznot, akik beszállnak az energiaközösségbe, nem kiveszik, hanem bent hagyják, és visszaforgatják a közösség szempontjai szerint. Energiaközösségek nagyon sokfélék lehetnek. Akár helyben, ha egy utca összefog, és vesz egy hőkamerát, vagy közösen gondolkodik arról egy társasház, hogy hogyan lehetne napelemet telepíteni a társasház tetejére, egészen odáig, hogy az ország különböző pontja élők összefognak, hogy mondjuk közösen ruháznak be egy naperőműbe. Így indult el nyugaton is. Például, amikor 20-30 évvel ezelőtt a helyi lakosok egy skócai városban megunták, hogy nincsenek napelemek az iskolák, önkormányzati épületek tetején, akkor azt mondták az önkormányzatnak, hogy ők összeadják a pénzt, az önkormányzat feltelepítette ezeket a napelemeket, az ebből származó megtakarításból a befektetést visszakapták a tagok, a későbbi profitot pedig a közösség céljaira fordították.
4: Melyek az úttörő országok?
5: Hollandia, Írország és Dánia példáját tudnám hozni, ahol létezik ilyen megoldás, hogy a helyi közösségek részesülhetnek és tulajdonosaivá válhatnak egy szélerőmű programnak. Dánia talán az egyik legjobb példa, ahol a helyi közösségek, a helyi lakosok, önkormányzatok vásárolhattak tulajdonrészt, és nagyon jól lehetett látni, hogy a helyi közösségeknek a támogatása a szélerőmű programok irányában jelentősen megnőtt ezáltal a lehetőség által. Fontos azonban aláhúzni, hogy miközben nagyon fontos és nagyon jó a helyi közösségek részesülhetnek ennek a beruházásnak a pénzügyi és egyéb hasznaiból, akár ugye energiát is kaphatnak a szélerőmű által, ez nem helyettesíti a megfelelő tervezést. Tehát a környezeti tervezésnek, a társadalom bevonásának emellett ugyanúgy meg kell történnie.
4: Hogyha egy önkormányzat azt mondja, hogy szeretne részt venni egy ilyen közösségben, akkor minek kell megfelelni?
5: Ott vannak a pénzügyi szempontok, ugye a pénzügyi forrást is elő kell teremteni, ezek egy szélerőmű esetében jelentős, akár több 100 millió forint is lehet. Ehhez valószínűleg az energiaközösségeknek igénybe kell venni akár banki forrást, ezt tudja segíteni az állam akár különböző garanciákkal, de nagyon jól lenne látni azt is, hogy a közösségek is beleadnak, tehát közösségi finanszírozás valósul meg, és a kereteket meg kell teremteni ahhoz, hogy ez ne csak valaki nagyobb összeggel tudjon beszállni, hanem akár kisebb összegek is, ha valaki ezt a szélerőmű formát szeretné támogatni, ezt meg tudja tenni. Két energiaközösségi forma létezik Magyarországon, az energiaközösségek, melyik lehet akár országos közösség is, és a megújuló energiaközösségek, amely egy adott helyhez, trafókörzethez kapcsolódnak. Itt megújuló energiaközösségekről van szó, tehát az a lényeg, hogy a helyi közösség és a helyi közösségnek a tagjai, legyen akár önkormányzat, lakos vagy helyi kisvállalkozó tud bekapcsolódni ezekbe a programokba. Az ország számos pontján van pályázat alapján csatlakozási pont, tehát akár Budapest környékén, Ócsán, Nyugat-Magyarországon.
4: Milyen formában működhet egy ilyen energiaközösség? Hogyan kell elképzelni, mint egy BT-t, KFT-t vagy szövetkezetet?
5: Pontosan megvannak ezek a jogi formák, non-profit KFT formában, egyesületi formában, vagy szövetkezeti formában működhetnek ezek a közösségek. Tehát itt lehet látni azért, hogy létre kell hozni ezt a szervezetet, össze kell hozni a közösséget, meg kell fogalmazni közösen a célokat. Aztán, ha beruházni akarnak, ugye akkor ennek a finanszírozási oldalát is meg kell teremteni, az energetikai oldalról és tervezésről nem is beszélve. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak a jogi szabályozási ajtót kell kinyitni az energiaközösségek számára, hanem segíteni is kell ezt az új szerveződési formát, hogy megfelelő módon, megfelelő erőforrásokkal, megfelelő tudással tudjanak bekapcsolódni ezekbe a programokba, és itt a szélerőmű tekintetében ez kiemelten fontos, mert Magyarországon ugye ez egy új, vagy legalábbis újonnan elindult beruházási forma, és ugye ennek nagyon komoly előkészítése is van, akár természetvédelmi, akár energetikai szempontból, tehát ha ebbe az energiaközösségek be akarnak csatlakozni, akkor nekik is nagyon sok időt, energiát, pénzt kell erre ráfordítaniuk, és ebben segíteni is kell ezeket a közösségeket.
4: És akkor itt lépnek be önök a képbe.
5: Az Energiaközösségek Szövetsége 2026. januárjában alakult. A regisztrált, már nyilvántartásba vett energiaközösségek lehetnek a tagjai. A nyilvántartásba vett Magyarország energiaközösségek több mint fele tagja az Energiaközösségek Szövetségének. Amikor nyáron megjelent a szélerőmű pályázati felhívás augusztusban és társadalmi egyeztetésen volt, akkor a szövetség is javasolta ezt a formát, hogy a megújuló energiaközösségek tulajdonosai lehetnek ezeknek a projektcégeknek, és nagyon örültünk, hogy be is került ez a pályázati felhívásba.
4: Hogyha visszatérünk egy picit a pályázathoz, illetve a pályázati kiíráshoz, melyek azok a paraméterek, amelyeket figyelembe kell venni a szélerőmű parkok építésekor?
5: Hát nagyon sok, ugye, kezdve attól, hogy hogyan tud csatlakozni az energetikai rendszerhez a szélerőmű, nagyon fontos a természetvédelmi, madárvilágnak a védelme, de akár mondhatom a repülési útvonalakat is, a lakóterülettől való távolságot, a természetvédelmi területeket. Tehát nagyon sok olyan szempont van, és ezért ez nem is egy-két hónapos engedélyezési folyamat. Én azt gondolom, hogy itt több év kell ahhoz, legalább 3 év, még az első, jó esetben 3 év, még az első kész szélerőműveket ez alapján, a pályázati felhívás alapján meg fogjuk látni Magyarországon. Az elmúlt években is láttuk, hogy akár a naperőművek telepítése során ezt sokszor sajnos zöldmezős beruházásként mezőgazdasági területekre telepítették, és nagyon sok olyan volt ipari elhagyott terület van, ami már természetvédelmi zöld szempontból kevésbé értékes. Jó lenne, ha ezek a szélerőművek elsősorban ott létesülnének. Az lenne a fontos, hogy az energiaközösség a későbbi szélerőmű pályázatokba is be tudjanak csatlakozni, és folyamatosan finomítsuk a szabályokat, hogy ez a lehetőség ez ne csak papíron létezzen, hanem valóban valódi helyi közösségek be tudjanak csatlakozni a szélerőmű projektekbe. Nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz ez, akár a szélerőmű beruházók számára, hanem ezt teszi lehetővé azt, hogy a szélerőmű beruházásból származó hasznok egy része valóban helyben hasznosuljon, és ne csak látvány legyen, ne csak a szomszédunk legyen egy szélerőmű, hanem valóban a közösség része, és a közösség érdekeit is szolgálja.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Hallgassuk meg a zöld híreket Sarkadi Péter összeállításában.
6: A ma kezdődő, immár 25. alkalommal rendezett Európai Mobilitási Héten a BKK és a Fővárosi Önkormányzat változatos programokkal hívja fel a figyelmet a fenntartható közlekedési lehetőségekre Budapesten. Az Európai Mobilitási Hét idei mottója: mobilitás mindenkinek. A program kavalkád részeként idén is lesz autómentes hétvége, szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap, a Kálvin tértől a Fővám térig, a Szabadság hídon, a Pesti alsó rakparton, valamint most először a Műegyetem rakparton is színes programokkal és érdekességekkel várják az érdeklődőket. Mint a szervezők írják, A Szabadsághídon jármű kiállításra várunk, a Műegyetem rakparton pedig a közlekedésbiztonság és az esélyegyenlőség kerül a középpontba. A részletes programok megtalálhatók a Budapesti Közlekedési Központ honlapján a bkk.hu címen. Egy új tanulmány szerint az emberi légzőrendszer rendkívül érzékenyen reagál a rövid távú szállópor változásokra, még viszonylag tiszta városi környezetben is. Még azokban a városokban is, ahol a helyi légszennyezettség az egészségügyi világszervezet által ajánlott napi kitettségi határérték alatt marad. A kutatók mintegy 100 000 köhögési hangot elemeztek 12 ország 32 városában több mint egy éven át. Méréseik szerint, amikor a légszennyezés szintje 10 mikrogramnyi részecskére emelkedett köbméterenként, a következő 5 napban 2,4%-kal nőtt a köhögés mértéke. Ez arra utal, hogy a légszennyezettségnek való kitettség esetében talán nem létezik biztonságos küszöbérték, jól lehet, kutatásunk kizárólag megfigyeléseken alapul, mondta Cecilia Mascolo, a Cambridge-i kutatás vezetője. Az azonnali légúti irritáción túl az éjszakai köhögés az alvást is megzavarja. A köhögés és a torokfájás okozta kellemetlenségeken túl az ilyen tünetek lappangó állapotokra is utalhatnak, figyelmeztettek a szerzők. A köhögés olyan állapot jele is lehet, amely még nem vált krónikussá, de a jövőben azzá válhat. Újabb fontos szakaszához érkezett a MOL-Bubi hálózatának fejlesztése. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont vált elérhetővé a bérbringásoknak. A sűrűbb állomás hálózattal az eddigi jellemző 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol a közbringát le lehet tenni vagy felvenni. A megújult szolgáltatás indulása óta 52 000 regisztráltak, és összesen már több mint 270 000 utazást tettek meg a bubizók a jellegzetes zöld bringákkal. A BKV tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, jövő év elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bicikliket. A társaság kéri a felhasználókat, hogy az utazás végén mindig zárják le a kerékpár lakatját, és a közbringát kizárólag a MOL-Bubi alkalmazásban jelölt helyszíneken adják le. A zöld kör alakú táblával és az útburkolaton zöld felfestéssel jelzett mobipontok új helyszínei már elérhetők a MOL-Bubi telefonos alkalmazás térképén. Az utóbbi évek egyre forróbb és szárazabb nyarai nem csak a tájképét alakítják át, hanem az állatvilágot is megváltoztatják. A Körösmaros Nemzeti Park területén, a Kardoskúti Fehértó térségében például egyre gyakoribb a bordói tücsök, és megjelentek a hangyafarkasok is. A bordói tücsök az Alföldön régóta ismert melegkedvelő tücsökfaj. A Kardoskúti Fehértó kiszáradt medrében az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozhatnak vele. Különösen kedvező élőhelyet jelentenek számára a száraz aljzat mély repedései, ezekben nappal elrejtőzködhetnek a forróság és a ragadozók elől, majd alkonyat után előbújva kezdenek ciripelni. Ugyancsak figyelemre méltó a hangyalesők családjába tartozó hangyafarkas Kardoskúti felbukkanása. A faj kifejlett példánya kissé a szitakötőkre emlékeztet, lárvája azonban a talajban élő különleges ragadozó. A klímaváltozás, miközben egyes meleg és szárazság kedvelő fajok számára új lehetőségeket teremt, más, nedvesebb körülményekhez kötődő élőlények élőhelyét beszűkítheti.
7: Itt van az ősz, itt van újra, a természet ezer árnyalatával. Érdemes mielőbb erdei sétára indulni, ugyanis két hét múlva ismét felzúghatnak a láncfűrészek. Szeptember végén lejár az a moratórium, amely június végén felfüggesztette többek között a tar és végvágások lehetőségét azokban az erdőkben, amelyek a védett és Natura 2000 területen találhatók, továbbá őshonos fafajokból állnak, adta hírül a greenfo.hu. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter múlt pénteki közösségi média posztjában azt közölte, hogy az állami erdőgazdaságok országos szinten nem fognak több faanyagot kitermelni, mint az eddigi években, illetve a védett területek erdői a megnövelt mennyiségű szociális tűzifa kitermelése mellett is megkímélhetők. Kérdés ugyanakkor, hogy a természetvédelmi szempontból kiemelt helyeken miért van egyáltalán lehetőség vágás területek létrehozására. A WWF, vagyis a Természetvédelmi Világalap hazai szervezete egyértelmű garanciát szeretne látni arra, hogy a védett és Natura 2000 területeken álló erdőket valóban megkímélik a tar és végvágásoktól, illetve a legértékesebb erdőtömbök, idős, szentély erdők teljesen sértetlenül maradnak. A civil szervezet szerint azokban a védett erdőkben, amelyeket gyakran keresnek fel turisták, még a kevésbé erélyes beavatkozásokra sem lenne jó sort keríteni. A következő interjút Kobolák Attila éppen a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével, dr. Gálhidi Lászlóval készítette.
8: Magyarországon hány szentélyerdő van?
9: Pontosan hány, azt nem tudjuk. Néhány éve elhatároztuk, hogy feltérképezzük, hol vannak az országban azok az erdőfoltok, amik nem csak magas természetességűek, tehát valamilyen mértékben hasonlítanak az eredeti erdőtakaróra, vagy hát azoknak a foltjairól beszélünk, hanem ezt még olyan jellemvonások is alá támasztják, mint az öreg fáknak a megléte. Tehát vannak bennük például 140 évnél idősebb fák. Tehát most már tudjuk azt, hol vannak ezek a foltok nagyjából az országban. Ezek közül 87-et én magam, mint az erdőprogram vezetője, fölkerestem, és egy kötetben, Szentélyerdők Magyarországon címmel könyvben ezeket összeírtuk. Elolvashatjuk, hogy ezek hol vannak, milyen tulajdonságúak, hogy lehet megközelíteni őket, milyen benyomások érhetnek bennünket, hogyha ezeket meglátogatjuk. Vannak közöttük egyébként olyanok, amikről nagy közönség is hallott már. Itt például Oroszonyban vagyunk, ide az egyik legközelebbi az a Vétyemi ősbükkös. Jól ismert elnevezés a Bükki őserdő, vagy akár a Májvádi erdő, amit a Békés megyében például őstölgyesként tartunk számon, de olyanok is akadnak köztük, amelyek sokkal inkább a szemünk előtt vannak, de nem gondolunk úgy rájuk, mint öreg erdőkre, ilyen például a normafa, ami Budapestnek a legkedveltebb kiránduló helye. Kevesen tudják, hogy 180-200 éves fákból is jó néhány található ezen az erdőterületen. Magyarországon ugye 120-130 éves korban általában minden erdőt, miután vágás érettnek nyilvánítatik, levágnak. Ilyen értelemben ezek ritkaságok, kuriózumok. A szentélyerdőknek a teljes területe összesen 15 ezer hektár, ami a 2 millió hektár magyarországi erdőterületet alap véve nem éri el az 1%-ot. És hogy miért neveztük el ezeket az erdőket szentélyerdőnek? Természeti szentély, ezt a szókapcsolatot eddig is alkalmaztuk olyan helyekre, ahol ha megállunk, körülnézünk, akkor valamiféle érintetlenséget tapasztalhatunk magunk körül. Ugyanez erdőben azért ritkaság, de mégis azt gondoljuk, hogy ez a szókapcsolat ez nagyon jól kifejezi ezeknek az erdőknek az állapotát. Minél inkább közel vagyunk a valóban természeteshez, annál inkább érzékelhető ez az öt érzékszervünkkel, hogy mennyire változatosak, milyen nyugalmat árasztanak, milyen illatokat tapasztalunk, milyen hangok vesznek bennünket körül. Tehát van olyan természetvédelmi szakember kollega, aki azt mondja például, hogy már a madár világnak a hangja alapján azonosítani tud egy öreg erdőt.
8: Említette, hogy Magyarországon 2 millió hektárnyi erdőterület van, és ennek az 1%-át nem teszi ki a szentélyerdő. Ennek az arányszámnak mekkorának kéne lennie ahhoz, hogy egészséges legyen a magyar erdő populáció?
9: A magyar erdőterületnek a 20%-a védett, több mint 400 ezer hektár, és hogyha ehhez hozzáveszük a Natura 2000 területeket, ami még egyszer ennyi, tehát a két kategória együtt az több mint 800 ezer hektár, akkor azt mondhatjuk, különösen ennek az utóbbi kategóriának a figyelembevételével, hiszen ez az Európai Unió elvárása és az ottani valamennyi ország szakemberének a vélekedését tükrözi, azt kell mondanunk, hogy nem 1%-ról kellene beszélni, beszélünk, hanem akár 40%-ról. A legértékesebb erdőterületen csak természetvédelmi célú erdőkezelés, ami szóba jöhetne. Ami pedig még ezen a kategórián belül is a leges-leges legértékesebb, ott pedig háborítatlanul kell hagyni az erdőket, amire én azt gondolom, hogy a legtöbb országban, nem csak Európában, hanem a világ bármely országában számíthatunk, tehát azért hozunk létre nemzeti parkokat például, hogy ott az erdők érintetlenek legyenek. Igazából nem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy ezek miért lehetnek érintetlenek, hanem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy miért nyúlhatunk hozzájuk, miért kell még itt is fát termelni, hiszen nem ezért hoztuk létre ezeket a kiemelt helyszíneket. Tehát egy picit ugye összekapcsolva a két fogalmat, a szenti erdőt és a nemzeti parkot, én azt gondolom, hogy egy nemzeti parknak a jelentős részét szenti erdő kellene, hogy borítsa. És hát nem kell nagyon távol menni Magyarországtól, hogy ilyet lássunk, hiszen például a bulgáriai Pirin Nemzeti Parknak a nagyon nagy része az lényegében érintetlen őserdő. Magyarországon nem lehet ilyet elvárni a tájtörténeti okokból kifolyólag. A múltat nem változtathatjuk meg, de a jelent igen, és ugye 50 éve már, több mint 50 éve vannak nemzeti parkjaink, és sajnálatos, hogy ez alatt az 50 év alatt nem tettünk lépéseket abba az irányba. Egyrészt a szentélyerdők, ami még mondjuk 50 évvel ezelőtt a jelenleginél is akár több lehetett, ezeket megóvjuk, vagy pedig olyan állapotban hozzuk a többi erdőt, hogy néhány évtized alatt akár szentélyerdő állapotba kerülhessenek. Hiszen ha arra gondolunk, hogy van most egy 100 éves erdőnk, ami néhány év múlva vágás érett állapotba kerül, és adott esetben levágják az egészet, ha síkvidéken vagyunk, akkor tarvágás történik benne. Hogyha itt várunk még 50 évet, akkor egy szentély erdő az, amit kapunk. Ez mondjuk a síkvidéki nemzeti parkjainkban, Gemencre, ha hivatkozom, például nem történt meg.
8: A szentély erdők Magyarországon című könyv ezeknek az erdőknek a védelmére is született, nem?
9: Részben legalábbis ez volt, ez a cél vezetett bennünket, hogy azért tegyünk föl egy ilyen értéket a térképre, tudatában legyünk annak, hogy mi az, ami Magyarországon még ilyen érték formájában megtalálható, és ez egy kicsit a kezelőket, különböző szintű döntéshozókat, netán a törvényhozókat is arra sarkalja, hogy ezeknek a megvédését a jelenleginél sokkal inkább garantálja. De természetesen, aki turistaként jár ezeken a helyeken, az is tehet azért.

0: hogy megőrizzük azt, ami a miénk.
1: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Átélte a 20. század második felének nagy történelmi változásait, 1956-ban kevésen múlott az élete. Mindig tudta, hogy csak is képzőművész lehet, ez a szenvedély 90 évesen is átjárja, aktívan alkot. Az egyik legeredetibb magyar nonfiguratív festő, aki a nyugati modern és a keleti ősi művészeti hatásokat is magába fogadta. Kerek születésnapján több jelentős kiállítást rendeztek a tiszteletére, az egyiket a Képzőművészeti Egyetemen. Jó estét kívánok, Nánási Anikó vagyok. Klimó Károly Munkácsi Mihály díjas festőművész és grafikus, érdemes művész a vendégem.
4: Aki 90 évet már megélt, az a történelemnek sok-sok viharát is megélhette. A világháborút még gyerekként Békés Csabán?
5: Valóban így van, hogy ha összeszámolom a különféle ideológiák váltását, akkor egy hihetetlen freskó van a szemem előtt. A második világháborúra hihetetlen pontossággal emlékszem, mert a 8-9 éves gyereknek a szeme fotózza a világot, és a memóriája fantasztikus. Ugyan nem Békés Csabán, hanem 60-ban éltem át, a apám cukorgyári alkalmazott volt, és már statáriummal fenyegették azokat, akik nem vonultak be katonának a szálasi kormány rendelete alapján, azt a helyszínen föl lehetett koncolni. Na most az apám nem volt hajlandó elmenni katonaként szolgálni, úgyhogy el kellett meneküljünk, és Petőfi bányában, 60-hoz közel, 2 méter a külvilágtól vészeltük át a második világháborút. Hát aztán utána jött a Rákosi korszak, jött az 56-os forradalom, jött a Kádár rendszer, 90-es években a politikai változás, tehát nyugodtan mondhatom kis pátosszal, hogy nagy idők nagy tanúja vagyok.
4: Az édesapja valamiféle pacifizmus miatt nem vállalta, vagy pedig politikai?
5: Több mint pacifizmus miatt. Apám meggyőződése szociáldemokrata volt, és elfogadhatatlan volt számára az a fajta rendszer, amit a szálasi kormány képviselt.
4: A pacifizmusra azért kérdeztem rá, mert ön saját magát azt hiszem pacifistának vallja. Volt módja, hogy ezt ki is fejezze, akár 56-ban is.
5: Igen, 56-ban a főiskolán nagy elkötelezettség volt bennünk, hogy váljunk le a szovjet rendszerről, és valamiféle harmadik utas szocializmusba reménykedtünk, és emiatt aztán sokan a főiskolán kapcsolódtunk a forradalmi harcokhoz. Volt fegyverünk, viszont én mikor kézbe vettem a fegyvert, akkor elgondolkoztam rajta, hogy azt a kényszerrel behívott kiskatonát, akit várnak otthon, hogy én lelőjem. Ezt átgondolva úgy döntöttem, hogy én nem akarok semmiképpen se embert ölni, vagyis ilyen értelemben teljesen pacifista voltam, ami nehéz volt összeegyeztetni ezzel a forradalmár szereppel, de aztán sikerült, mert olyasmiket vállaltam a forradalomba, például, hogy őrséget álltam a Nemzeti Parasztpárt székháza előtt.
4: Mennyire volt ön tudatos, amikor részt vett ezekben a forradalmi megmozdulásokban, hiszen 20 éves volt 56-ban, mit látott a rendszer visszásságaiból?
5: A Rákosi rendszernek a szörnyű gyakorlatát, az emberek szegénységét, a terort jól érzékeltem már abba az időbe is. Apámat a Rákosi rendszerben, mint szociáldemokratát meghurcolták, egy nagyon magas funkcióba akarták ültetni, amit nem fogadott el. Egyébként is a háború után akkor már a kommunista pártba belépett nyilasok egyszer megtámadták, és nem kapott igazságszolgáltatást. A Rákosi Rákosi rendszer rendőrségétől, úgyhogy aztán a Rákosi rendszerbe mélységesen csalódott, és nagyon meg is büntették őt, mert behívták egy büntető századba sokáig, és mint műszaki embernek háborús aknákat kellett szétszerelnie. Gondolom abban reményben,

0: hogy hát, ha majd felrobbannak.
1: Mi táplálta még önben ezt a forradalmi hevületet, vagy kik táplálták? Ott a főiskolai kollégiumban kikkel ismerkedett meg?
0: A kollégium a színművészeti főiskolával volt közös kollégium, és hát ottan jelentős, érdekes figurák voltak. Ott volt a Moldova György, ott volt a Csurka István, ott volt az Őze Lajos neves színész, a Garas Dezső. Nagyon érdekes kollektíva volt, és ez a forradalmi hevület részben ebből a kollégiumból is indult ki.
1: És mi lett aztán ebből az 56-os részvételből? Gondolok mindennek az utóéletére.
0: A főiskolát miután mi november 4-e után bemaradtunk az épületbe fegyverrel, megszállták az oroszok, és kegyetlenséggel ott a helyszínen kivégezték azokat a fiatalokat, akiknél fegyver volt. 7 fiatalt végeztek ki.
1: Kivégzésnek nem volt azért tanúja.
0: Nem, 10 másodperc különbség volt csupán, mert amikor én átmenekültem a szomszédházba, akkor még jól hallottam a fegyverek dörgését, de én akkor már viszonylagos biztonságban voltam néhány kollégámmal együtt, mert a szomszédházba befogadtak bennünket családok, és elkeveredtünk a családok között, és így már nem bántottak bennünket. Aztán, amikor elmentek a orosz csapatok, akkor nekünk kellett eltemetni a kollégáinkat, kiürített szekrényeket használtunk erre, és akkor a egyetem udvarán valahogy hevenyészve eltemettük őket.
1: Milyen nyomot hagyott a lelkében mindez?
0: Hát természetesen az ember nagyon sokáig nem tudott elszakadni ettől a rémes élménytől. Mai napig is benne van az emlékezetemben, és hát aztán egy különleges véletlen folytán megúsztuk a felelősségre vonást, mert az egyetemnek volt egy kinevezett komisszárja, egy Ék Sándor nevű grafikus művész volt, aki valamiért megrendült a fiatalok halála kapcsán, és elérte azt, hogy bennünket úgy kezeljenek, mintha nem történt volna semmi.
1: Utána sem lett ennek semmi következménye, például olyan, hogy később megfigyelték?
0: Ilyen volt. Emlékszem, mikor a 60-as évek végén kimentem Londonba, akkor azzal a gyanúperrel élhettek, hogy esetleg valamilyen csoportnak vagyok az összekötője, úgyhogy sokáig követtek, és meggyőződtek róla, hogy nincs ilyen összekötő szerepem, úgyhogy aztán abba hagyták.
1: Mindezek fényében nem csoda, hogy a Kádár rendszerben sem érezte olyan jól magát.
0: Hát a Kádár rendszerben olyan nagyon senki se érezte jól magát, és különösen a értelmiségiek egy jó része nagyon nem érezte jól magát, mert az az európai kultúrától elzárt ország volt, és kicsit később, amikor a Kádár rendszer kevésbé volt kemény, akkor azért már én is igyekeztem nagyon sokat utazni, ledolgozni azt a szörnyű hátrányt, amit a vasfüggöny jelentett.

0: pályája indulása az Kaposvárhoz köthető, mert ott kezdett el rajziskolába járni. Olvastam, hogy Répül Rónai nevelt fia is nagy szerepet játszott abban, hogy el tudott indulni.
1: A városban megvolt akkor nagyon a Répül Rónainak a legendája, aki ugye a jelentős francia tartózkodása után letelepedett Kaposvárot, és úgy lehet Rómahegybe. Volt egy nagyon szép kúriája, és a kúriájába élt egy nevelt fia, akit úgy hittak, hogy Martin Robert doktor, aki Zürichbe végzett, és a Rákosi rendszerben nagyon bizalmatlanul tekintettek rá, mint külföldön diplomát szerzett polgári családból származó valakire, és ő hozzá bátorkodtam egyszer fölmenni a kis rajzaimmal, megnézte őket, egy végtelen kulturált európai ember volt, és nagyon biztatott, hogy érdemesnek gondolja, hogy a pályára lépjek.
0: Őt a hegyi tanárnak is nevezték.
1: Így van, ez volt a neve, mert nagyon humánus orvos volt, gyakran ő adott pénzt a szegény betegeknek gyógyszerre. Olyan különleges missziót is vállalt, hogy végigjárta a környékbeli házakat, és visszavásárolta a Répül Rónainak a háború alatt széthordott képeit, restaurálta és helyreállította a Répül Rónai interjőröket a házba, ahogy az korábban volt.
0: Az, hogy Budapestre került, az azért nem volt olyan sima út. Hogy került a Lóvágó hídra?
1: Mikor én leérettségiztem, és a kaposvári rajziskolát ugye 4 évig látogattam, akkor egyszer nem lehetett Budapestre feljönni, csak 48 órára, mert akkoriban faluról rengeteg ember meglógott a kényszerű TSS-ítés, meg egyéb nehézségek miatt, és Budapest hirtelen terítődött, és a rendőrök folyamatosan igazoltatták az embereket, hogy pesti lakosok vagy nem. És én, ahogy följöttem, láttam a Nyugatinál egy hirdetőtáblán hirdetést, azzal kecsegtették a munkára jelentkezőket, hogy mentesítést kapnak ezelől a tilalom alól. És a két lehetőség a Késsavgyár volt, vagy a Vágóhíd. Én választottam a Vágóhidat, és szerencsém volt, mert nem osztottak be a lómészárlás dolgozói közé, hanem kaptam egy ilyen speciális munkát, hogy ottan a berendezéseket át kellett mázolnom. Láttam közelről ezt a vágóhidi eljárást a lovakkal kapcsolatban. Eléggé borzadtam mindig ettől, mert a szenvedő állatokat se szerettem soha látni.
0: Pedig erről eszembe jut a Nietzsche. Ugye Hermann Nietzsche, akit ön azt hiszem kedvel.
1: Jól ismertem.
0: Ő viszont lemészárolt állatoknak használta a testrészeit, vérét. Nyilván tiltakozásképpen.
1: Már azokhoz az állatoknak a belső szerveihez, meg nem tudom mihez jutott hozzá, amelyeket már a Vágóhídról hoztak, és ő ezeket egy ilyen speciális mitológikus keretbe beillesztette ezt az egészet, és megteremtette hozzá ideológiát.
0: Hermann Nietzsche, illetve még más osztrák, illetve német képzőművészekkel hogyan, mikor tudott megismerkedni?
1: Akkor, amikor említettem, hogy kezdett a Kádár rendszer bizonyos fokig liberalizálódni, rokoni segítségekkel, meg egyéb úton szerzett kis devizatartalékokkal hozzá valami hivatalos meghívó levelet tudtam évente egyszer, akár kétszer kapni útlevelet. Legelején még szinte illegálisan úgy csempésztem ki a képeimet a kocsiba elrejtve, és a 70-es évek közepén sikerült egy kiállítást csinálnom Ausztriába ilyen illegálisan kivitt képekkel, és attól kezdve folyamatosan mindig egy bővülő európai kapcsolatrendszerbe éltem.
0: Picit ugorjunk vissza még a főiskolára, ahová 56-ban került be. Bernát Aurél kiválasztotta tanítványának mások mellett. Ez azért nagy dicsőség lehetett.
1: Ha a dicsőségnek nem is nevezném, de egy privilégium volt, mert Bernát Aurélnak volt egy különleges tekintélye. Fiatalon nagyon erősen részt vett a modern művészeti mozgalmakban, aztán később ezt revidiálta és visszatért egy konzervatívabb művészeti szemlélethez, de ezzel együtt a legtekintélyesebb mester volt. Igyekezett valamiféle ilyen provinciális keretek közt tartani a fiatalokat, erős figuratív képzésen mentünk keresztül, amire egyébként hálával gondolok, mert az, hogyha egy nonfiguratív művész azért tudja jól a szakmának a kártyáját, az egyáltalán nem válik később se kárára. a Bernát osztályon, és hát ott aztán egy nagyon jó társaság került össze. Lakner László, Csernus Tibor, Konok Tamás, és hát még sok nevet tudnék felsorolni.
0: Tehát egy kicsit bénított önöket Bernát Aurélnak ez a konzervativizmusa, és egyébként is nehéz ember volt, tényleg Van Gogh-nek nevezték a háta mögött?
1: Igen, valóban így nevezték, egy nagyon zárkózott ember volt, soha nem lehetett elérni nála, hogy elmenjünk valahova évvégén, és megígyunk együtt egy pohár sört.
0: Tehát el voltak zárva a nyugati világtól, a modern képzőművészeti törekvésektől.
1: Így van. Első adandó alkalommal, amikor sikerült annyi pénzt összeraknom, hogy ki tudtam utazni, és megkaptam a 70 dollárt, elindultam.
0: Először azt hiszem, hogy Londonba és Párizsba vezetett az útja.
1: Sikerült egy hónapot kint töltenem, és Londonba és Párizsba bevetettem magamat a múzeumokba, és a benyomásoktól szédelegve szinte hazaért. Kezdtem, és akkor ott volt a fejemben egy hatalmas, feldolgozatlan információs tömeg, amit majdnem, hogy évekig sikerült feldolgoznom. Magyarországon az ember próbálta keresni a kapcsolatot a félreállított és mellőzött művészekkel. Gondolok az Európai Iskola tagjaira, Kornis Dezsőre, Gyarmati Tivadarra, Anna Margitra, aztán Kondor Béla, aki szintén egy nagy idol volt a fiatalok szemébe, de hát azért ezek nem tudtak egy olyan panorámát adni az embernek, hogy tulajdonképpen mi az igazi, valódi, lüktető európai művészeti élet. Ehhez nem volt információk.
0: Velük rendszeresen találkozott?
1: Igen, rendszeresen találkoztam. A 70-es évek elején bekerültem a Szentendrei művésztelepre, úgyhogy a Kornis szomszédom volt, a Kondor szomszédom volt, de ott élt Szentendrén Anna Margit is, ott volt Szentendrén nagyon erősen a legnagyobb magyar modern művésznek, Vajda Lajosnak a emléke, úgyhogy ezek fogóckodók jelentettek, de ezt ki kellett szélesíteni egy nagyobb európai, amerikai panorámával, úgyhogy aztán nagyon szerencsés voltam, mert 82-ben valaki meginvitált engem New Yorkba, sőt, talált számomra egy kis galériát, ahol bemutathattam a munkáimat, és akkor módom volt arra is, hogy a New York-i nagy múzeumokat meglátogassam. És aztán utána még persze voltam 3-4 Amerikában.
0: De járt keleten is, Iránban, Kínában, talán Koreában is. Oda mi vonzotta?
1: Az én érdeklődésem és a csodálatom a keleti művészet iránt, a kínai kaligráfia iránt, akkor a japán fametszetek iránt, a perzsa miniatúrák iránt, az már sokkal korábban is megvolt, de ezek a látogatások majdnem azt mondhatnám, hogy a véletlennek szerencsés találkozása volt, mert volt egy biennálé, és a New Delhi kiállításba Keserű Ilonát küldték, a teheráni kiállításra engemet, és a szóli kiállítás szintén egy véletlen terméke, egy dél-koreai mecénás egyszer összetoborzott egy magyar kiállító csoportot. Nagyon nagy reprezentatív kiállítást csináltak a Szöuli Nemzeti Galériába, és akkor vendégül láttak bennünket.
0: Az ön fejében nagyon jól megfér a nyugati és a keleti, az ősi és a modern kultúra együtt?
1: Akik ismerik a munkáimat, azoknak ez a véleménye, hogy erősen archaikus kultúrának vagy a keleti régi művészetnek a hatása föllelhetők a munkáimba.
0: Az ázsiai képírás tanulmányozta külön?
1: Tanulmányoztam külön. Ez a spontaneitás, ami van ezekben a kaligráfiákban, ez a halálos biztonság, ahogy oda teszik ezeket a betűket, amik persze komplikált ábrák is egyben. Ezeknek a szugesziója nagyon sok emberre hatott, valamilyen formában rám is, de nem teljesen direkt módon.
0: A 60-as, 70-es évekbeli nyugati utazásai bátorították arra, hogy itthon feszegesse a határokat. Például volt egy kiállítás a 74-ben Budapesten, amin sokan megrökönyödtek.
1: Ezen a bizonyos kiállításon vettem egy mély lélegzetet, és egy egészen merész installációt csináltam, elégetett faajtóból, háborúból, lágerből visszamaradt, égett pokrócból, aztán mindenféle más tárgyakból, ami akkoriban részben megrökönyödés, részben ellenszenvet váltott ki, de minden esetre ezt a fajta gondolkodást nem én egyedül, másokkal együtt, ezt a bátrabb, kísérletező európai magatartást behoztam a köztudatba.

0: nagyon sok barátja van szerintem. A kiállítás megnyitóin is mindig rengetegen vannak.
1: Én annak idején a 70-es évek végén, 80-as évek elején bekapcsolódtam egy szellemi társaságba, amit Örlei Körnek hívtak. Kifejezetten egy ilyen civil gyülekezet volt, mert ugye akkor még nem lehetett semmiféle speciális irodalmi társaságot, vagy pláne folyóiratot alapítani, hanem állami engedéllyel kellett minden. Na most a társaság mindig összejött, és egy ilyen nagyon élénk szellemi élet folytott, és sokat járt oda az Eszterházi Péter, Nádas Péter, a fiatalon elhunyt Balassa Péter, és sokan mások, és most is össze szoktunk jönni, ma már nem Örlei Kör a neve, és változatlanul megvitatjuk a napi politikát, a kultúrát, a világ eseményeit, és mindenkinek megvan a markáns egyéni véleménye, úgyhogy ez egy nagyon eleven és gondolatébresztő társaság.
0: De nem csak barátai vannak az irodalomból, hanem nyomot is hagyott a művein is egy-egy jó könyv, meg hát illusztrált is.
1: Fiatal koromtól nagyon lelkes és szisztematikus olvasó voltam. Emlékszem, hogy valamikor a 55-ös években az Ecseri piacon létezett egy kis antikvárium, és ott pult alatt lehetett kapni könyveket. Meg jártam olyan előadásokra, ahol eligazítást kaptam, mit tudom én, a Gyergyai Albert rendszeresen lejárt kaposvári gimnáziumba irodalomról előadni. Szóval igyekeztem nagyon korán képet kapni, nem csak a képzőművészetről, hanem az irodalomról is. Így aztán kapóra jött nekem, hogy amikor adódott lehetőségem, hogy az Európa Kiadónál egy-egy megbízást kapjak, és akkor illusztráltam a rajzokkal kísértem pontosabb a Franz Kafkának, a Muzilnak, a Kazantzakisnak és más jelentős íróknak, de nem sok könyvet, mert iparilag nem vállaltam illusztrálást, hanem csak alaposan átszűrve a művet saját magamon. Ez nekem nagyon sokat jelentett, és ott is szintén a kiadóban sok írót, neves költőt ismertem meg.
0: Például Kafkát kimondottan szereti?
1: Kafkának ez a vizionárius világa, a gondolatvilágának, a képzeletvilágának egy ilyen fantasztikus szimbólumrendszerbe való kovácsolása, és az élet abszurditásának az ábrázolása, az olyan hatással van az emberre, hogy az valami hihetetlen, és megtermékenyítette az egész modern irodalmat.
0: Ki még a kedvence?
1: Nagyon-nagyon szeretem Karinthy Frigyest, nagyon. Olyan mélyreható filozófiai látásmódja volt a társadalommal kapcsolatban, amit sokszor tényleg ilyen szarkasztikus humorral fogalmazott meg, és hát őnekik a munkássága valamilyen módon talán a művészeti gondolkodásomba, a képeimbe is néha átszivárog.
0: Meséljen egy kicsit az alkotás folyamatáról. Hogy zajlik ez önben?
1: A kép a legtöbb művésznél annak a lelki életnek és annak az érzelmi állapotnak a tükre, amiben él. És mit tudom én, 1990-ben nem tudtam olyan képet festeni, mint most. Rengeteg minden megváltozott, ugye? Hidegháború volt, most állandó fenyegetettség az atomtól, itt van a küszöbön a mesterséges intelligencia, tehát az egész élet olyan változóban van, ami föltétlenül hat egy művésznek a világára.
0: Ezt a változást akár a színei is kifejezik? Vörös, fekete, arany, fehér?
1: A 70-es években, vagy még a 80-as évek elején is, még a háború, vagy akár a 56-os forradalomnak a hatása, vagy éppen a Kádár rendszernek a bizonyos fajta reménytelensége, sokkal komorabb, fekete, sötét, barna világban jelentkeztek nálam, és hát most valahogy nem tudom miért, talán egy időskori bölcsesség, vagy én nem tudom micsoda, mert azért olyan nagyon bölcsnek nem gondolom magam, de az ember rájön, hogy megvannak ezek a nagy változások, de a világ valahol végeredményben bizonyos értelemben mindig egyforma.
0: Szereti a kontrasztokat, tehát a feketét a fehérrel, a vörössel, mert ilyen az élet?
1: Az élet is teli van tulajdonképpen konfliktussal is, van harmónia is, és valahogy vizuálisan ez meg kell, hogy jelenjen szerintem a képekbe.
0: És az arany?
1: Van valami belső ragyogás benne, vagy valami ilyesmi. Valahogy ezzel kísérletezem most, hogy ezzel mit lehet csinálni, mert egyébként vannak, akik elítélik, mert azt mondják, hogy az arany az nem szín, és az aranyat nem szabad használni, ami hát ostobaság, és egy rossz konvenció lenne, hogy csak vallásos képbe lehet aranyat használni. Az ember állandóan igyekszik valamiféle hitet találni magának. Lehet, hogy ennek a hitnek is egy része még ez az arany. Ugyanakkor kétségtelen van egy dekoratív szerepe is, tehát ezt a kettőt pontosan külön választani nem lehet.
0: A művei alapján úgy gondolnám, hogy erős érzelmek vagy indulatok feszítik olykor, pedig így, ahogy beszélgetünk, egy teljesen kiegyensúlyozott ember látszatát kelti. Szóval milyen valójában?
1: Az érzelmi kitöréseket megtartom magamnak. Nem akarom terhelni vele a környezetemet. Egy barátom, egy kiváló író, Hungvári Rudolf írt rólam egy kis cikket. Azt mondta, hogy a civil életben olyan kedélyes, mint egy 18. századi táblabíró. Hát ez így már azért azt hiszem egy kicsit túlzás, de kétségtelen sokan mondják, hogy van valami optimizmus, vagy valami, ami belőlem jön az emberi kapcsolatokba, de nagyon sok nehéz óra, töprengés, melankolikus órák vannak emögött. Én ezért nagyon meg kell küzdjek, hogy ilyen lehessek.
0: Mi volt az a nagy ideál, amit kitűzött?
1: Roppant módon csodáltam például Van Goghnak a művészetét, aki elégette magát, hogy valami csodálatos dolgot hozzon létre, és tényleg van benne valami olyan különleges kisugárzás, olyan metafizika, amit nagy esztéták is nagyon nehezen tudnak megfogalmazni, de van, és hát ez a fajta csodálatos teljesítmény, mint elérhetetlen álom, itt van örökké a szemem előtt. Van Goghnak a munkáiba már nagyon finoman meg lehet találni azt a bomlást, ami aztán a 20. századi modern művészetben végül is megvan, és azt a különleges útkeresést, ami hát a napjainkat is jellemzi, hogy ezt az egész zavaros, szűrös, most már digitalizált világot hogy lehetne valahogy a művészetbe olyan adekvát módon megfogalmazni, hogy a reneszánsz megfogalmazta magát.
0: És ön, aki a 20. század első felében született, most a 21. században hogy érzi magát?
1: Egyrészt rettentően vágyom azután a korszak után, ahol egy sokkal nyugalmasabb, áttekinthetőbb, tradicionálisabb világ volt, ugyanakkor inspirál és izgalommal tölt el az is, ami most van. Ez a színesség, ez a gazdagsága az életnek, nagy korszak határán vagyunk, és hát azért bizonyos fokig mindig korszak határon volt az ember, mert mindig jöttek a változások. Hát, hogy aztán mit fog eredményezni ez a változás, hova vezet, ezt azt hiszem a legöregebb emberek se tudják megmondani.
0: A pályája olyan egyenes vonalú, szóval amit gyerekként elhatározott, azt meg tudta valósítani. Így érzi?
1: Mindig jó oldalon álltam, tehát a művészetet komolyan vettem. Fiatalkori tévegés után elég hamar éreztem ennek a felelősségét, hogy ha ezt csinálom, akkor ezt komolyan kell csinálni.
0: Mik voltak azok a kis tévegések?
1: Hát az, hogy nem találtam meg azt, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hát még volt olyan is, ugye, hogy az egyetem elvégzése után hihetetlen egzisztenciális nehézségekkel kellett megküzdeni, és akkor talán volt egy kis megalkuvás bennem, és megfestettem megbízás alapján, mert akkoriban kulturális minisztérium rendszerint osztott ilyen megbízásokat fiatal művészeknek. Én az államelnök portréját elvállaltam, hogy megfestem, megcsináltam, és akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy ilyenfajta rutin munkákkal nem fogok én soha többé foglalkozni, mert nem erre készültem, hanem arra készültem, hogy megpróbálom megvalósítani azt, hogy a bensőmben lévő gondolatokat kifejezzem, és nem ilyenszerű képeket létrehozni, mint egy államelnök portréját, akinek a nevére már a kutya nem emlékszik.
0: És mi az, ami megadja önnek azt a optimizmust, amitől aztán a képeire ráfesti a fehéret, vagy a pirosat, vagy az aranyat?
1: Amiért küzdöttem életembe, és ami jelentette az életem értelmét, azt végül is sikerült kézbe tartanom, és a mérleg tányérjában látok egy pozitív valamit is, ami azzal az érzéssel tölt el, hogy nem éltem hiába.

Az idén 90 éves Klimó Károly Munkácsy Mihály díjas festőművésszel beszélgettem. A hangmérnök Schwarz Nóra volt, a műsor felelős szerkesztője Beslin Anita. Nánási Anikót hallották.

0: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, új vezetőket neveztek ki a MÁV csoport élére. Marad a kellemes őszi idő, de több felé várható eső. Egy óra van, híreink következnek itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikhia György. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabályi módosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terhének mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot nevezte ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban, az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ült tárgyalóasztalhoz. Robbanó töltet volt azon a vélhetően orosz katonai drónon, amelyet a hét elején a Balti-tenger partjainál Lengyelországban találtak, közölte az ügyészség. A robbanó fejet sikerült leválasztani a légieszközről, majd ott helyben hatástalanították. Háborús bűncselekmények miatt 25 év börtönre ítélte a hágai nemzetközi törvényszék Hashim Thaçi volt koszovói elnököt. Az 58 éves ex-államfőt gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartással vádolták. A bűncselekményeket az 1990-es években követték el, Hashim Thaçi ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg egyik vezetője volt. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az esemény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. A héten több programmal készülnek a közlekedési szervezetek, ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a Gyesev járatain. Végül az időjárásról is. Éjjel a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-25 fok lett, de keleten akár 30 fok is jöhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
3: Rémisztő számokat lehet hallani, hogy hány százezer alkoholista országa vagyunk. Ennek igazságtartalmáról nem ma nyitunk vitát, azt viszont górcső alá vesszük, hogyan változtak és változnak a magyarok alkoholfogyasztási szokásai. Mennyit iszunk, miért iszunk, és hogyan befolyásolja a statisztikai adatokat az otthoni pálinka főzés szabadsága. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Arról beszélgetünk Elekes Zsuzsanna szociológussal, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzorával, hogy a trendek mélyén milyen valóság húzódik meg. Mit teszünk az alkohollal, az alkohol mit tesz velünk, és vajon akarjuk-e, hogy így legyen?
4: Van, aki azt mondja, hogy az alkoholnak minden cseppje méreg,
3: Más meg azt mondja a számegyenes túloldalán, hogy kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság.
4: Ha abból indulunk ki, hogy a WHO, ugye az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy körülbelül 200 halálok vezethető vissza a túlzott alkoholfogyasztásra a világon is, de Európában különösen, és Magyarországon meg pláne, a vezető halálokok közé tartoznak az alkohollal kapcsolatos halálozások. Két olyan szer van, aminél a hozzászokás, vagy a függés olyan mértékű lehet, hogy megvonási tünetekben bele is lehet halni. Az opiát származóikok és az alkohol a másik. Másrészt azt is látjuk az adatokból, hogy kimutatható egy olyan tendencia, hogy a mértékletes alkoholfogyasztók azok általában egészségesebbek, elégedettebbek, boldogabbak és hasonlók. Ez nem teljesen bizonyított. Lehet, hogy a dolog egyszerűen abból adódik, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztók azok általában olyan emberek, akik egyébként is jobban odafigyelnek az egészségükre, a táplálkozásra, egészségtudatosabbak, ugyanúgy odafigyelnek arra is, hogy hogyan, milyen módon, milyen körülmények között fogyasztanak alkoholt. Én ebben határozottan nem tudnék állást foglalni. Az európai kultúrában és Magyarországon is az embereknek a túlnyomó többsége fogyaszt valamilyen rendszeresség alkoholt, ezért inkább azzal kell foglalkoznunk, vagy arra kell odafigyelnünk, hogyan isznak, milyen mértékben, milyen mennyiséget isznak.
5: Hogy hat rád az alkohol?
6: Nyugtató.
5: Nyugtató?
6: Engem nyugtat, igen. Jó, és benne van, hogy jó kedvem van nyilván. Esetleg minden nevetséges.
3: Belényi Barbara és Hegyesi Gabriella kérdezősködött.
5: Feloldódjál, azért is szól?
6: Igen, igen.
5: Te mikor fogyasztottál először alkoholt, emlékszel?
6: 12 éves koromban.
5: Karácsonyfa mellett?
6: Igen.
5: Megkóstoltattak?
6: Igen, karácsonykor édesapukámmal csináltuk a kókuszgolyókat, és akkor ittam először mohítót. Anyuék ehhez az egészhez úgy állnak hozzá, hogy először inkább otthon igyak, és tudják meg, hogy milyen, amikor kicsit ittas állapotban vagyok, aztán tudni fogják, hogy milyen, amikor egy bulizó helyen leiszom magam. Nagyon durva, nagyon sok minden jött. Bor, tekila, viszkis kóla, volt még Sex on the Beach, nagyon sok mindent ittam már.
5: És erre is azt mondják a szüleid, hogy kóstold meg, de az térképez fel a határaidat?
6: Igazából azt mondják csak, hogy mértékkel igyek, de hát még mindig keresem, hol az a mérték.
7: Én még sosem ittam alkoholos italt, nem szerettem a gyümölcsöket, és ugye általában az összes ilyen alkoholnak, meg mindenféle ilyen italnak ilyen gyümölcsös íze van. Én mindig ott vagyok, hogyha bárki iszik, aztán segítek, hogyha durva a helyzet. Hogyha nem lenne rossz íze, akkor most egyszer-egyszer kipróbálnám.
5: És a többiekről mit gondolsz, akik sokszor nem tudják a mértéket?
7: Sokszor viccesek, nevettek rajtuk. Eléggé gáz szerintem, aki ennyire így lesüllyed már egy ivászatban. Mindig azt mondják, hogy ez jó érzés, hogyha ezt csinálják, meg hogy most nyilván egy ilyen feszült hét után jó így kiengedni a dolgokat nekik is, meg így jól érezni magukat.
5: És te hogy engeded ki a feszültséget?
7: Én azt, hogy a közösségben vagyok, és olyan barátokkal, akik szeretnek, nekem van az is egy nagy ilyen feszültség kioldás. Nem is akarnék így nagyon sokat írni, meg maximum megkóstolnék egyszer egyet, de hogy így nem tudnék túlmenni a határaimon, és meg tudnám állni a dolgokat, hogy mennyit igyak.
3: Mi történik, amikor iszom?
4: Amit mi mérünk, vagy mi látunk, vagy amivel mi foglalkozni tudunk, hogy milyen problémákat okoz akár az egyén számára és a környezete számára.
3: Eleke Zsuzsanna, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora.
4: Nem annyira a betegség érdekel minket, hanem hogy a milyen szociális és egyéb problémákat okoz az alkohol a környezetnek, meg az egyénnek.
3: Magyarország alkoholfogyasztás szempontjából most hol tart? Látszanak-e változások?
4: Egyrészt annak aladási statisztikák, ez 1950-ig nyúlik vissza. És ebből azt látjuk, hogy volt egy hatalmas nagy növekedés, és az utóbbi időben, 10 évre visszamenően, egy mérséklődés, stagnálás következett be. Egyrészt lehet, hogy így van, másrészt azért mindig felmerül az is, hogy 2010-ben legalizálták a házi pálinkafőzést. A fogyasztás egy jelentős része nem jelenik meg a hivatalos statisztikákba, mert az emberek a saját főzésüket isszák. A másik, amit mi rendszeresen csinálunk, és kifejezetten középiskolásokra vonatkozik, az egy 95-ben indult iskolavizsgálat a fiatalok dohányzásáról, alkoholfogyasztásáról és egyéb szerfogyasztásáról. Ez egy 30 évre visszamenően ad információt, hogy mi történt a fiatalokkal. Az egyik, hogy a kezdetekben Magyarországon a fiatalok alkoholfogyasztása sokkal mérsékeltebb volt, mint Európa számos más országában.
3: A kezdetek alatt most a 30 évvel ezelőtt.
4: Ez a 90-es évek. Ez abban az időszakban, amikor a felnőttek alkoholfogyasztása abszolút toppon volt. És aztán azt láttuk, egyébként Magyarországban nem volt egyedül, hogy egészen meredeken elkezdett nőni az alkoholfogyasztás a fiataloknál, és elérte az európai átlagot, 2003-2010 körül tetőződött. Európa egészében a 2000-es évek elején, 2003-10 között elindult egy javuló tendencia. Tehát a legtöbb mutató alapján mérséklődött a fiataloknak az alkoholfogyasztása. Kezdetben Magyarországon is elindult egy javuló tendencia. A legutolsó, ez a 2024-es adatfelvétel azt mutatta, hogy a javuló tendencia megállt, illetve nálunk is egy picit még csökken az aktuális fogyasztók aránya. Azt úgy mértük, hogy akik az előző hónapban ittak alkoholt, de sokkal kisebb mértékben, mint más európai országokban. Viszont tovább nőtt az előző hónapban legalább egyszer lerészegedők aránya, ami már egy ilyen mértéktelen fogyasztásra utaló adat, és van egy másik adatunk, ami szintén tovább nőtt, ez az úgynevezett rohamivás, nagyivás. Egészen megváltozott a magyar fiatalok helyzete az európai átlaghoz képest, vagyis amíg a kezdetekben sokkal-sokkal mértékletesebb alkoholfogyasztók voltak, mint sok más európai fiatal, most az élvonalba kerültek, tehát a valahívók arányában Európa első országai lettünk, a nagyivók meg a lerészegedők arányában ilyen harmadik, negyedik helyet foglaljuk el. Teljesen másfajta trend jelent meg az utóbbi időben nálunk, mint ami sok más országban. És amíg európai átlagban minden szerfogyasztásban javulás következett be, nálunk egy hosszabb javuló időszak után újra nőtt a dohányzók aránya, és újra nőtt a kábítószer használók aránya. Tehát egy egészen más pályát elkezdtünk lépni az elmúlt 5 évben.
3: Társadalmi okok, személyes okok, családi okok, mi van e mögött?
4: A kezdeti növekedés kapcsán mi azt mondtuk, miután ez egy elég egységes trend volt a rendszerváltó országokban, tulajdonképpen itt egyszerűen kezdjük átvenni a nyugat-európai fogyasztási szokásokat, egyfajta felzárkozás ment végbe, valószínűleg ennek köszönhet. Ez mindenben megmutatkozott, amiket vizsgáltunk a dohányzásba és kábítószerbe is. És hát a 90-es évek végén Európa szerte is, meg Európán túl is volt egy ilyen nagyon erős boomja a szerfogyasztásnak. Egyszerűen természetesen elfogadottá vált az, hogy a fiatalok mértéktelenebbül isznak, kábítószert használnak, és így tovább. Tehát, hogy egyszerűen ez egy elfogadott fogyasztási mód, a fiatalok kultúrájának elfogadott része lett, hogy mindenből mértéktelenebbül fogyasztottak. Megvolt a felnőttek körében is 100 éve, 200 éve az alkoholfogyasztásnak a hagyománya, tehát nem kellett itt valami nagyon új dolgot kitalálni, hiszen a szülők is otthon ittak, baráti társasági volt, tehát ebben nem volt semmi meglepő. Amikor megállt a növekedés, akkor is többfajta magyarázat létezett. Az egyik volt az, hogy hát a fiataloknak az a sajátossága, hogy mindig szembefordulnak a szülők szokásaival, kultúrájával, és ha előtte volt egy ilyen hedonista nemzedék, aminek most elég nagy irodalma is van, hogy a boomerek most nyugdíjas korba is isznak, és dolgoznak, és mindenféle, hogy egyszerűen a fiatalok szembefordultak, és egy ilyen egészség, tudatosabb életmódot kezdenek. Aztán volt, és van is egy nagyon erős irányzat, hogy a fiataloknak egyszerűen átalakult a szabadidő eltöltési módja. Kevesebbet járnak el, kevésbé találkoznak személyesen a barátjaikkal, otthon ülnek és csetelnek.
3: Csetelés közben kevésbé isznak.
4: Igen. Meg kevésbé dohányoznak. A magyar adatokon is, meg más adatokon is látjuk azt, hogy egyre kevésbé járnak el a fiatalok. Csak aztán jött a COVID, amikor mindenki otthon ült, szerte a világban nagyon sok ilyen felmérés volt, és igazából nem tudták egyetemen bebizonyítani azt, hogy tehát nem az otthonülés volt a lényeg, ha valahol megnövekedett a szerfogyasztás, hanem az, hogy mennyire stresszesen élte meg az egész otthonlétet és az egész járvány időszakot. Tehát, hogy ez a nagy trendekkel kapcsolatban körülbelül ilyeneket gondol a szakma, De amikor konkrétan megnézzük egy adat keresztmetszeti vizsgálat során, hogy mik azok a tényezők, amik a leginkább kapcsolatban vannak a túlzott szerfogyasztással, akkor előjönnek azok, hogy milyen a családi élet, mennyire tartalmas a családon belüli kapcsolat, mennyire van jó viszonyban a fiatal a szüleivel, vagy mennyire integrálódott az iskolába. Ugye a szabadidőnek itt is jelentősége van, hogy mennyire tartalmas az a szabadidő eltöltési mód. Vannak-e konkrét programjaik, van-e hobbija, vagy csak néz maga elé, punnyad, és nem csinál semmit se. Minden elemzésünk eddig azt mutatta, hogy az egyik legszorosabb kapcsolatot a problémásabb szerfogyasztással, vagy a mértéktelenebb szerfogyasztással a fiatalok mentális állapota mutatja. Depresszió, anómia, normátlanság, értéknélküliség, önbecsülés hiánya, tehát mindig itt látjuk a legszorosabb kapcsolatot. Mértünk egy úgynevezett mentális jólétet, és az derült ki, hogy a magyar fiataloknak Ukrajna és Csehország után a harmadik legrosszabb a mentális állapota. És ebben különösen kiemelkednek a lányok. Egyszerűen sokkal rosszabbul viselik el a különféle mentális terheket, mint a fiúk, vagy nem tudják úgy levezetni, nem tudom. Inkább jellemző, hogy a nőknek rosszabb a mentális állapota. A férfiak levezetik az ivással. Nyilván mindenféle más módon. Vissza lehet menni az ilyen klasszikus női szerepekbe, hogy a nőnek kell felelősséget vállalni a család minden tagjáért, és a hozzájuk kötődő minden generációért, és akkor ez jobban megterheli őket telkileg mentálisan, és ez simán lehet, hogy ez már tinédzser korba előkerül. Amit úgy mindig mondogatunk, meg hallunk is, hogy a magyar társadalomnak rossz a általános mentális állapota, ez valószínűleg a fiataloknál is nagyon erőteljesen megjelenik. A 24-es volt az első, amit a COVID után csináltunk. Arról is lehet mindenféléket hallani, meg vannak konkrét egészségügyi adatok is, hogy a magyar kormány nem a legszerencsésebben kezelte a COVID-ot, és a magyar népességet valószínűleg jobban megterheltem, mint sok más ország társadalmát. Lehet, hogy ezekben a rossz eredményekben benne van az is, hogy ez persze kiadott a fiatalokra is, mert amikor stresszes otthon az egész család, mert elvész az anyagi bevétel, és különben is mindenki otthon van, meg nem tud levezetni az iskolában, mert ő is otthon van. Ezek lehet, hogy jobban érintették a magyar fiatalokat, de már korábbi vizsgálataink is azt mutatták, hogy ez az általános mentális állapot az, ami a leginkább hatással van a szerfogyasztásra.
3: Magyar sajátosság? Mi az a magyar sajátosság, ami ennyire nehézzé teszi az életet saját magammal?
4: Hogy talán kevésbé tudjuk kezelni a saját problémáinkat, konfliktusainkat, a stressz helyzeteket.
3: Eleke Zsuzsanna, szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora.
4: Tudjuk, hogy Magyarországon mindig kimagaslóan magas volt az öngyilkosság. És nem annyira kiemelkedő módon, mint mondjuk a 80-as években, de azért ma is Európa vezető országai közé tartozunk. Tehát a felnőtt népességnek se olyan kiváló a mentális állapot, akkor mitől lenne a gyerekeknek sokkal jobb. És hát azért a túlzott alkohol fogyasztás mögött is van egy erőteljes, stresszoldó, problémakezelő motiváció, tehát nem csak azért isznak az emberek, mert így jobb, azért isznak, mert próbálják valahogy kezelni a különféle problémáikat, és nincs rá más eszközük, nem ismerik azokat az eszközöket. Gyakorlatilag megszűntek a prevenciós programok, és mindenféle mentális felvilágosítása az iskolákban. Tudjuk, hogy nincsenek szakemberek se, de azok a civilek, akik korábban már elég profi módon és nemzetközi színvonalon csinálták ezt, kiszorultak a közoktatásból, erre viszont voltak kutatások, hogy hát nagyon erőteljesen lecsökkent azoknak a programoknak a száma az iskolákban, amiknek épp azt kéne megtanítani a gyerekeknek, hogy mit kezdjenek ebben a tizenéves korban úgy is sűrűsödő mindenféle problémával, hiszen különben sem jönnek ki maguk, elégedetlenek, boldogtalanok, és általában válságban vannak. Nincsenek olyan szakemberek, és nincsenek olyan programok, amik ezekbe segítenék őket.
3: Van remény arra, hogy ezek újraépüljenek?
4: Én nagyon bízom abban, hogy igen.
3: Mennyi idő?
4: Azokat a civil szervezeteket feléleszteni, akik korábban működtek, szerintem az inkább egy elhatározás kérdése. Jó, valami pénz nyilván kéne hozzá,
3: akár itt építeni is lehetne
4: szerintem
3: gyorsan.
4: Lehetne, igen.
3: Tud néhány példát mondani, hogy milyen programok voltak korábban, amelyekre ma nagy szükség lenne?
4: Egyrészt vannak ilyen helyzet gyakorlat típusú programok, akkor különféle helyzetekben próbálják végigcsinálni a gyerekekkel azt, hogy mit teszek akkor, hogyha megbuktam, mit teszek akkor, hogyha a haverjaim több italt akarnak adni nekem, mit teszek akkor, hogyha rá akarnak dumálni, hogy próbáljak ki valami drogot, hova forduljak akkor, hogyha ha valami problémám van egyáltalán, hogy észleljem azt, hogy valami nem stimmel. Amikre szükség lenne az iskolába, azoknak sok mindenre ki kellene terjedni. Kicsit ilyen életvezetési tanácsadásra lenne szükség ebbe az életkorba, hogy nem ismerik fel a gyerekek se, hogyha bántalmazzák őket. Meg kéne tanítani nekik, meg kéne tanulják valahonnan, hogy mi az, amit még elfogadhatnak, és mert amit már nem.
3: Látják-e ezt a kutatásaikból, hogy a családok milyen mentális állapotban vannak? Mert az a feltételezésem, hogy a fiatalok mentális állapotát azért az is befolyásolja, igen, hogy honnan jönnek el reggelente.
4: Igen. Készült ilyen vizsgálat, a társadalom egy nagyon jelentős része valamilyen kezeletlen lelki problémával küzd, és akkor ez még romló tendenciát is mutat.
8: Nem csak egyszerűen bulisztok, jól vagytok, közösségben vagytok, tehát van mögött a tényleg mindig ok?
9: Az esetek többségében szerintem ilyen 14-től 16 éves koromig, amikor ittam, legtöbbször az volt, hogy valami családi baj, vagy valami ilyesmi, vagy a suli miatt a stressz.
8: Milyen családi baj tud ilyen mélyre hatni?
9: Hát szerintem a szülők, a sok vita, nem minden családban olyan a kapcsolat. Sok szülői veszekedés a fiatalabb gyerekeket eléggé meg tudja lelkileg nyomorítani.
10: Eléggé hamar kellett nagyon sok tinédzsernek felnőnie, túlságosan korán, ahogy nekem is, meg a barátnőmnek is, hogy tudjuk megoldani a saját egyéni problémáinkat, és ne állandóan másnak a vállára támaszkodjunk.
8: Nincs felnőtt, akire tudtok támaszkodni?
10: Az én szüleim nagyon sokat dolgoztak, én 7 éves korom óta egyedül vagyok otthon hagyva, én nekem egyedül kellett megbirkóznom a problémáimmal, én nagyon korán kellett felnőnöm, ennyi.
9: Nekem elváltak a szüleim, amikor 4 éves voltam, és az egyik szülő féltékeny a másikra, vagy ment a gyerekkel az üzengetés a másik félnek. Nekem ez 4 éves koromtól elég durva volt.
8: És ez mind-mind gyülemlett benned, igen. És 14 évesen meg már megtaláltad az alkoholt, jól értem?
9: Igen, akkor laktam el 8-ból, és úgy elengedtük magunkat, és éreztük, hogy a stressz az most így elszáll, ellazultunk, és felszabadító az alkoholnak a hatása.
3: Az alkohollal kapcsolatban eljutottunk odáig, hogy alapvetően nem biztos, hogy az alkohol a fő kérdés, hanem a mentális állapot a fő kérdés.
4: Igen, ez teljesen egyértelmű.
3: De amikor a fiatalok együtt vannak és találkoznak, akkor valószínűleg ők viszonylag jó mentális állapotban vannak, mert örülnek, hogy együtt vannak, aztán mégis isznak. Ez egy másik típusú ivás talán.
4: Én ebben teljesen nem vagyok biztos. Ha megkérdezik tőlük, és ezt mindig megkérdezik, akkor mindig az, hogy a társaság kedvére, és ez ki is derül, hogy akinek inkább isznak a kortárs kapcsolatai, azok maguk is inkább isznak, vagy használnak bármi mást. Általában pozitív élményeket tulajdonítanak az alkoholfogyasztáshoz. Ez is egy probléma, hogy se otthon nem látják, se honnan nem hallják, hogy ennek lehet negatív oldala. És azt tudják, hogy odafigyelek, hogy az italomban ne csöpögtessek semmit, de az, hogy mit iszom meg, és azt megiszom, azt már nem tudják, hogy esetleg annak is lehet következménye. Tehát, hogy a társaság, a hangulat, és hát az egész magyar kultúrában hagyományosan, nagyon régre visszanyúlóan teljesen elfogadott az, hogy az ivás mindenre jó, örömre, bánatra, örülök, mert együtt vagyunk, akkor azt megünnepeljük, megbuktam a vizsgán, azt elgyászoljuk, tehát, hogy nem csak általában az ivásnak az elfogadottsága van benne, hanem az is, hogy akkor be is lehet ugni. Mennél nagyobb a bánatom, annál többet iszom.
3: Derülátó vagy borulátó?
4: Én most egy kicsit szeretnék derülátóbb lenni. Én nagyon sokszor, sok kormány alatt ültem különböző olyan bizottságokba, aminek az volt a megbízása, hogy találjam ki valamilyen alkoholstratégiát. Sőt, ültem olyan bizottságba is, ami 26 évvel ezelőtt drogstratégiát csinált. Drogstratégia az valameddig volt, de már az sincs. Alkoholstratégia soha nem volt, pedig nagyon sokszor alakult olyan bizottság, aminek ez volt a dolga. Kezdem érzékelni, hogy itt-ott minisztériumokba csak-csak bekopognak kollégák, és ott lefényképezik magukat, hogy most már itt vagyunk, betettük a lábunkat, és látok is egy-két olyan embert, aki különböző beosztásba került, és akikről tudom, hogy fogékonyak a téma iránt. Hát viszont eszembe jut az is, hogy amikor én kezdtem a pályámat, az a deviancia iránti érdeklődés felfutásának az időszaka volt közvetlenül a rendszerváltást megelőzően, és akkor mindenki nagy lelkesedéssel esett neki ezeknek a témáknak, és most aztán mindent megoldunk, és mindent feltárunk, és mindent megcsinálunk, és aztán ugye el lehetett látni, hogy ez hogy tűnik el. De még mindig képes vagyok bizakodni, hogy na most megint itt a lehetőség, hát ha történik valami.
8: 18 éves vagy, kimondhatjuk, hogy felnőtt. Ez mennyiben változtatja meg az alkoholhoz való viszonyod?
9: Hát én amióta betöltöttem a 18. életkoromat, én azóta nagyon keveset iszok. 12-3 éves korom óta iszok, és 18 évesen jutottam el arra szintre, hogy már nem buli, már elfáradtam.
4: Abba lehet bízni, hogy azért a fiatalabb generációk egy kicsit egészségtudatosabbak. Egyre inkább próbálnak odafigyelni arra, hogy mit fogyasztanak és mit nem fogyasztanak. Tehát abba simán lehet bízni, hogy van egy felnövekvő, egészségesebb nemzedék, aki előbb-utóbb majd a domináns nemzedék lesz.
8: Mit tanácsolnátok azoknak, akik most fiatalok, mit tehetnek annak érdekében, hogy ne szippantsa be őket ez a dolog?
7: Minél gyorsabban keressen segítséget, és ne ebbe a alkoholizálásba rohanjon el. Nem maradhat egyedül ebben, ne folytsa el a problémáit, mindenképp keressen valakit.
4: A Corvinuson nagyon régóta van ilyen diáktanácsadó szolgálat, pszichiáterek, klinikai pszichológusok dolgoznak ott, és más egyetemeken is vannak. Tehát az, hogy az egyetemeken már állandóan jelen van megfelelő szakember, aki ez akár a tanár, ha problémája van a diák, akár a diák el tud menni és segítséget kérni. Hát igazából ez lenne jó, hogyha egyszer el bekövetkezne a középiskolákba, és akár az általános iskolákba is, hogy legyenek olyan szakemberek, akikhez a problémájukkal fordulni tudnak.
3: De továbbra is igaz, hogy valójában nem alkohol stratégiát kéne alkotni,
4: nem,
3: hanem mentális állapot stratégiát.
4: Nem. Igen, igen.
3: Fiatalok és a felnőttek alkoholfogyasztásáról beszélgettünk Elekes Zsuzsanna szociológussal, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzorával. Ha ön vagy a környezetében valaki segítségre szorul, hívja az éjjel-nappal elérhető felnőtteknek szóló lelki első segélytelefonszolgálatot a 116-123-as számon. Gyerekek és 24 év alatti fiatalok számára szintén éjjel-nappal elérhető a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány a 116-111-es számon. A szerkesztő műsorvezetőt Süveges Gergőt hallották. Vigyázzanak magukra és egymásra. További szép napot, minden jót!

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Mindössze 9 éves volt, amikor először ült fel motorra, 14 évesen pedig már Európa bajnok a gyorsasági motoros versenyző Lukács Tomi. Hogy a család mikor eszmélt fel, hogy a technikai hobbin túlmutat a lelkesedés, talán maguk sem emlékeznek. De mára az év egyharmadát a 16 éves kamasz külföldön tölti, sok ezer kilométert utazva édesapjával, hogy a világ riválisaitól tanulhasson. De miként élik meg a versenyzéssel járó kihívást a testvérek? Hogy egyensúlyoz az otthonról drukkoló édesanya az aggódás és a támogatás között? És vajon miért nem beszélték le az extrém sportról a fiúkat, aztán a hozzá csatlakozó lányokat? És mi ad lendületet annak az úti társnak, aki egy személyben lelki mentor, edző, szerelő, de elsősorban nagy családos édesapa. Jó napot kívánok, Belényi Barbarát hallják, az Európa bajnok gyorsasági motoros versenyző Lukács Tomi családját egy házi versenyre kísértem el. Hazai pályán drukkolhatsz a hugodnak, Tomi. Ez azért fura kicsit, hogy te vagy most a lelátón, és a család most másért izgul.
2: Igen, nem megszokott, de én is tudom élvezni. Tegnap én edzettem itt, nekem igazából ez volt a lényeg.
1: Milyen érzés a másik oldalon állni?
2: Amúgy nem rossz, tudok segíteni, meg mégiscsak az a nyomás nincs rajtam, ami akkor van, még hogyha próbálom kezelni is, de akkor is ez így sokkal könnyebb.
1: A teli instrukciókat elfogadnak?
2: Igen, segítettem neki tegnap is, meg ma is.
1: Amit ő hobbiként csinál, mert megtetszett neki, ahogy téged látott a pályán, azt te már hosszú évek óta versenyszerűen űzöd, junior Európa bajnok vagy a gyorsasági motorozás kategóriájában. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon nincs ellenfeled 16 évesen?
2: Hát ebben a korosztályban most nem fogom azt mondani, hogy nincsen, nehéz összehasonlítani, ugye nem itthon versenyzek.
1: De miért? Mert nincsenek pályák itthon? Vagy mert ez annyira magas kategória, hogy most már a németek, az olaszok, a spanyolok,
2: hát
1: a riválisok?
2: Ilyen kategóriák nem nagyon vannak itthon, a bajnokságok nemzetközibbek. 2 éve volt ez az Európa bajnokság, amúgy elég közel Szlovákiában volt. Azóta volt egy idén Magyarországon, de amúgy csak messzebb voltunk. Csehország, Németország, Olaszország, Hollandia. Itthon nincsen ennyi pálya, hogy egy bajnokságot tudjanak rendelni. De mivel most is ennek a nemzetközi bajnokságnak idehozták az egyik fordulóját, ugye a MotoGP is itt versenyzett idén egyszer, haladunk arra, hogy egyre több verseny lehessen itthon.
1: De ez azt is jelenti, ahogy hallak, hogy sátoros életmód. Tehát, hogy te kevesebbet vagy a budapesti iskoládban, talán magántanuló is lehetnél, és állandóan utazol, társad édesapád. Tehát ilyenkor ketté válik a család elég gyakran. Tehát ahhoz, hogy te külföldön edzél, vagy részt vegyél ezeken a versenyeken, a 365 napból hány napot vagy itthon?
2: Nem számoltam össze, hogy sokszor hétvégén nem vagyunk, de néha belelóg hétköznapokba. Olyankor szokott kelleni számolni a hiányzást az iskolában, mert nem vagyok magántanuló. Egy 100 napot vagyok távol.
1: Viseled? Vagy ez annak az ára, hogy te felülhetsz a motorra és elérheted ezeket az eredményeket? Vagy nem ez a legnehezebb ebben a gyorsasági motorozás kategóriában?
2: Én azért viselem, de nehéz sokat távol lenni, főleg amikor még a suliból távol vagyok. Már hozzászoktam.
1: Tehát nem az a stressz, hogy versenyezni valójában, hanem az előtte való logisztika, utazás, pakolás, számítások, iskola, kapcsolódások, és ezeknek a tetrisze.
2: Hát igen, a nevezésektől kezdve az, hogy fölkészüljünk, enni, valót vinni, bepakolni a kocsiba, hogy mindenünk meglegyen.
1: Gyakorlatilag egy nagy lakóautótok van, a hátuljában ott a motor, elő meg az ágyak, tehát ti ezzel vándoroltak.
2: Hárman lakunk benne, én, apa meg Laci a szerelő. Már egy éve így járunk együtt hárman, és jól működik.
1: Lukács Zsolt 9 évesen felültette a fiát a motorra. Mi volt a motiváció?
3: Az, hogy ügyes legyen. Nem versenyezni kezdtünk, sportágválasztóra mentünk, és még mielőtt beértünk volna, a parkolóban volt a motoros bemutató, mert ugye ott volt hely, és ezért ott ragadtunk, így indult.
1: Ez gyerekkori álma önnek is, vagy hogy képes ennyire 210%-on Tomi mögött állni? Mert ön fogja a kezét, ön építi fel, és hát ön hiányzik a családból, mint motor és mint család fenntartó.

0: először is igyekszem ezért a többieket is bevonni, amennyire lehet. De egyébként én motoroztam, 10 pár éves koromban crossoztam, versenyeztem, tehát ez benne volt, de utána én teljesen más sportot üztem, és szerintem az, hogy milyen sport, az mindegy, ez mindegyik a személyiségfejlesztő, tehát az a mentalitás, amit itt megtanul, az hasznára fog válni.
1: Azt, hogy extrém sportban csinálja ezt, súlyozottan többet tanul?
0: Azt gondolom, hogy igen, tehát olyan szituációkban van, amiben azért az átlagember nincsen. Tehát, hogy minden helyzetből fölkelni, minden kudarc után újraindulni, ez valahol egy monoton sport. Tehát oké, rengeteg utazás, különböző helyekre megyünk, de maga...
1: Meg egy kicsit magányos is talán, nem?
0: Nem, azért meg kell küzdeni a többiekkel, aha, tehát egy lakó, egy lehet az első. És ezáltal a perfekcionizmus, mondjuk ahány kör van, hogyha 17 kör, akkor 17 körön keresztül professzionálisan megcsinálni, az egy nagyon mentálisan erősítő.
1: Amikor beveszi Tomi ezt a kanyart, nem tudom, hogy hány kilométer per órás sebességgel, de leír a térde, bődületesen veszélyes ez a sport. Hogy tudja a félelmeit sútba tenni?
0: Nem tudom, szerintem az izgalom, a szurkolás emeli a félelem fölé. Nem tudom, én kontaktsportot csináltam, nekem ez nem olyan extrém, mint mondjuk az anyukának.
1: A kontaktsport, mint a röbbi?
0: Igen, ott törtek a térdek, a kezek, a minden.
1: Tehát nem ismeretlen az, hogy veszély van, adrenalin löket.
0: Az tény is valahogy az utca nagyon veszélyes, ott biztos nem engedném motorozni.
1: Tehát Tomit engedi a pályára?
0: Sokkal inkább, mint az úton. Egyébként védőfelszerelés, ég és föld, mint amikor én motoroztam, légzsákos ruháktól kezdve a ilyen-olyan karbonprotektor, meg minden, tehát nagyon sok különbség van 20-30 évvel ezelőtti ruhákhoz képest, és a pályák is egyre biztonságosabb.
1: Anyuka azt mondta, hogy nem is akarja tudni, hogy mennyivel szágult Tomi, de ön elárulja?
0: Ha nézi a közvetítést, akkor láthatja, mert kiírják. Eddig azt mondom, 2-20, 2-25, az volt a max.
1: Felborzongatóan magas.
0: Még sajnos csak közép kategória.
1: Sajnos.
0: Mert amit csinálnak a MotoGP-ből, a 350, ez tényleg embertelen. Én bízom benne, hogy odaérünk másodszor, meg hogyha odaérünk addigra, ezt kicsit észszerűsítik, mert tényleg nem embernek való.
1: Lilik, mert itt vannak az időmérő edzések, és most nem a Tomi fog versenyezni, hanem a húga, Lili. Ez a te motorod? Most beregtett a Tomi és az apukád?
2: Igen.
1: Rózsaszín fogója.
2: A pályáknak szerelője csinálta nekem a motor.
1: Egészen félelmetes a látvány. Egyik helyről a másikra robognak át, teljes mellett felszerelésbe a fiatalok. Lászár középigérő, csizma, térdvédő, egy bőrruhába kell beöltözni, mint egy szkafander. Mennyire kényelmes ez?
2: Amúgy kényelmes, hogyha nincsenek meghajolva a protektorok, csak hát meleg.
1: Milyen volt az időmérő? Kipróbáltad a pályát?
2: Az időmérő még nem volt meg, de hogyha ugyanezzel a tempóval megyek, akkor negyedik leszek.
1: És hol van lehetőséged ezt gyakorolni?
2: Tegnap kijöttünk, és végig gyakoroltunk.
1: Apa, anya kint van, de nem tudom, miért szurkoltok, hanem az egész család csak neked. Milyen érzés ez?
2: Hát fura. Szokatlan, hogy nem Tomi a középpont most.
1: De szokatlanul bizsergető és jó.
2: Igen.
1: Mert hogy Tomi már nemzetközi színekbe versenyez, tehát ő itt már el sem indul.
2: Nem indul, de nekem nagyon sokat segít, mert elmondja, hogy hol, mit csinálja.
1: Miért jött neked a motor?
2: Egyszer elmentem a bátyám edzésére, és megtetszett a száguldás. Gondoltam kipróbálnom, és aztán beleszerettem.
1: Anya nem kapott a szívéhez, hogy most már kettőtökért kell izgulnia?
2: De.
1: Nem akart lebeszélni?
2: Nem.
1: Miért nem?
2: Gondolom azért, mert hát hogyha ezt szeretem, akkor nyugodtan menő, hogy lány vagyok, és ezt a sportot űzöm.
1: A sok-sok fiú között leszel az egyedüli lány. Nem sokan vállalkoznak 13-14 évesen egy ilyenre.
2: De most annyi lány jelentkezett, hogy külön csapatot indítanak, és 8 lányjal fogom megméretetni az erőmet.
1: Ez egy vagány hobbi marad, vagy neked is vannak nagyra törő terveid?
2: Hát szerintem csak hobbi.
1: Mert látod, hogy mi minden küzdelem van ebben Tomi után?
2: Hát sokat nincsenek otthon, és nagyon sok a stressz. Nekem elég az, hogyha hetente egyszer elmegyünk valahova, vagy hogyha kimennek Olaszországba, akkor én is megyük velük, és akkor így látom.
1: Na jó, hát akkor hajrá, Lili, drukkolunk neked. A családnak mindig ez a hétvégi programja, hogyha van valahol futam, akkor drukkolnak.
3: Tegnap Tomi is pályára ment, hogy legalább a gyakorlás meg legyen neki, és mivel Lili versenyez, ezért jöttem én is most erre a hétvégére, de amúgy nem szoktam minden hétvégére elutazni. Eleve kikészít ez a hangzavar, ez az én világom.
1: Hát nem csak a hangzavar, hanem a nézni, ahogy bedőlnek a motorosok, és minden egyes kanyarban súrolja a térdük a pályát. Nem tudom, hány kilométer per órával vesznek be egy-egy ilyen kanyar, de szerintem anyai szívvel ezért ezt nehéz nézni.
3: Hát látni a fejlődést, látni, amikor óvatosak.
1: Ott megy éppen Lili.
3: Látni, amikor már fölmelegedett a gumi, már érzi a kanyart, már bátrabban mer menni.
4: Ja, vagy a legidősebb gyermek, te már felnőtt vagy, 19-20 éves?
2: 20.
4: Vissza tudod idézni azt az időszakot, amikor az öcséd, középső testvéred elkezdte a motorozást?
2: Én még általános iskolába jártam, 13 éves lehettem, és egy kis motoron ment akkor még arra. Én is ráültem néha, bár nekem nagyon kicsi volt már, és akkor még nem gondoltam bele, hogy ez egy kis hobbinál komolyabb lesz, meg hogy egyre nagyobb motorokra fog felülni.
4: Kettőt pislogtatok, és rájöttetek, hogy ez mivel jár. Mikortól volt ez már érezhető, és okozott-e feszültséget a családon belül, hogy már nagyon sokat vannak távol. Ugye édesapátok az, aki állandóan őt kíséri, tehát mondhatni ő a menedzsere, ami azzal jár, hogy hát apa nincs.
2: Nem volt szerintem egy egyértelmű áttörés, hanem teljesen fokozatosan egyre többet voltak távol, elkezdtek versenyekre járni, külföldi versenyekre járni. Nem kérdezték meg mindenkitől, hogy akkor mit szólnánk ahhoz, hogyha profi versenyző lenne belőle egy nap, mert egyszerre egy lépést tettek meg. De egy darabig számoltam, hogy hány évben nem voltak itthon a születésnapomon sorozatban, az utolsó háromnál biztosan, és ezek sosem estek jól, meg családi programok. Húsvét az rémlik, hogy onnan rendszeresen el kell menniük. Néhány éve mindenképpen érzékelem, hogy nagyon sokat vannak távol, és nem csak az, hogy távol vannak, hanem ugye ez arra az időszakra is hatással van, amikor viszont itthon vannak, mert hát komoly versenyeken vannak már mostanában, és ez sok feszültséget okoz.
4: És miután elutaznak, akkor nincs egy nagyon nagy űr?
2: Ilyen érzetet ritkábban érzek, mint megkönnyebbülést.
4: Miért van vajon ez?
2: Hát valószínűleg a nagy kontraszt a készülődés napjaihoz képest és a hirtelen nyugalomhoz képest, de hogyha már tényleg ilyen nagyon profi versenyző lenne, és mindent összekészítenének nekik nem kéne napokat tölteni, azért pakolnak, és emiatt idegesek, akkor nyilván a hiányérzet lenne erősebb. Szerintem hozzászoktam már, és nem várok ki ilyeneket, hogy most akkor pótoljuk be az elmúlt hónapokat. Ez tud fájó lenni, de közben meg azért azt látom, hogyha elengednék a dolgot, akkor nem tudnának elmenni következő versenyre. Szóval minden legidősebb testvér vagy idősebb testvér azon átmegy, hogy ó, most itt van egy kisebb gyerek, aki a figyelem felét most így hirtelen elveszi, amin azért túlteszi magát, remélem minden idősebb testvér, ez pedig ehhez igazából nem tudom, mennyire lehet tényleg hozzászokni, mert én elfogadtam, hogy ez van.
4: Két lány testvér össze tud zárni? Össze tud kapcsolódni ebben? Bár mondjuk tudom, hogy a húgod is ráül arra a motorra.
2: Igen, mivel hogy ugye ő is azért még kicsi, ő sokkal inkább a pozitív oldalát látja, mert ő tényleg elvezi, amikor elmennek motorozni. Kevesebb versenyén meg programján vagyok ott, mint lehetne, mert tavaly érettségiztem, meg azóta én is csinálom a saját dolgomat, de amikor itthonról nézzük, vagy esetleg én is ritkán elmegyek velük, akkor drukkolok neki.
4: Tudsz szívből drukkolni.
2: Persze, én nagyon büszke vagyok rá.
4: Versenysportoló van a családban, ez lehet akár átlagos is, de az, hogy extrém az a sport, illetve szépek az eredmények, az nem tudom, hogy mekkora kihívás a hétköznapokban.
5: Ez egyre több külföldi utazás igényel, iskolai évben is, nyáron is, hosszú hétvégék, egész hetek. Most hétfőn estek haza külföldről, és szerdán indulnak máshová külföldre, napokra.
4: És akkor ebben a másfél napban megszeretgeti, és el tudja egy kicsit tölteni őt?
5: Szeretném, de nem igényli, örül, hogy találkozhat a barátaival, intéz mindent, 16 éves, azt azért tudja, hogy az itthoni feladatai azok megvárják.
4: Tehát kap még feladatokat emellett.
5: Hogyne, azt nem engedtük el se az iskolát, nem ment át egyéni tanrendbe, nem ment át sportiskolába.
4: Teher alatt nő a pálma?
5: Igen, szívesen főz magának, reggel mindenképpen van, hogy ebédileg is, mert hogy izmokat kell felszednie, tehát ő még edzeni is eljár az edzőterembe, akkor ő számolja, hogy hány gram fehérjét tegyen, milyen forrásból. Van, hogy ő süti meg magának a húst, tehát úgy tűnik, hogy ami saját indítatása, azt megoldja, az belefér neki.
4: Ő ezt szereti, sosem volt kérdés, hogy felhagyjon vele.
5: Egyelőre nem merült fel, hogy abba hagyja, mert úgy építik magukat, hát a férjemet is hallom, amikor minden egyes tized másodpercnek örülnek, hogy látják a fejlődést, mindent megtesznek, és Tomi sem a dobogó tetejéről érzi mindezt, mert ha kategóriát váltanak, ha versenysorozatot váltanak, ha csapatot váltanak, változáshoz az eredményekben, de szívesen csinálja ezt.
4: Ez szülei menedzselés nélkül nem megy.
5: Hát egyelőre a férjem menedzseli, de hát neki meg a saját munkája mellett ez egyre nehezebb, hol az érekbe, hol a nappalukba, hol távolról, hol szálakat mozgatva, valamilyen szinten meg tudja oldani, egy kis saját céget vezet.
4: Sose gondolta azt, hogy erről le kellene beszélni őket?
5: Lebeszélni nem. Láttam már egy-két balesetét, tudom, hogy védőfelszereléseket hol, tudom, hogy milyen hibákkal tudnak elkövetni, de abból mind fejlődnek.
4: Szeretném azt az érzést felidézni, amikor anyaként végignézik, kirepül a fia a pályáról.
5: Én ebben viszonylag higgadt vagyok, mert az ember összeszorul egy pillanatra, amikor külföldön történt, ott se voltam, tehát nekem itt vannak a lányok, a ház, a háztartás, a munka. Sokszor nem is vagyunk napi kapcsolatban, amikor külföldön vannak. Volt, amikor egy későbbi interjúból tudtam meg, hogy is volt az a baleset, volt, amikor direkt nem szóltak, hogy eltörte valamiért csak másnap, amikor már túl voltak a kórházon. Úgysem tudnék messziről mit csinálni. Én is szereztem nagy motorjogsit, amikor a legnagyobb gyerekkel voltam terhes.
4: Tehát pocakkal szereztem jogosítványt.
5: Mert mikor máskor, meg később nem fogok jogosítványt szerezni, de én azóta sem motoroztam. Akkor föl nem fogtam volna, hogy majd 16 évesen, nem tudom, 200-zal fog hasítani a versenypályán. Úgyhogy igen, ebbe úgy belesodrott, hogy jó van, a férjem ezt felvállalta, vitte edzésre, és akkor idővel ez komolyodott.
4: Aztán vitte a lányát is, ment a Hugica is.
5: Igen,
4: velük.
5: Aki nagycsoportos óvodás volt, azért ő is belekóstolt ebbe, ő is motorozgat mai napig. Hát ha valami olyan történne, akkor biztos, hogy magamat hibáztatnám, hogy ebbe engedtem a családot belesodródni. Belegondoltam, hogy mi lenne, hogy oda csapnék az asztalra, hogy na ez tovább nem. Folytatnák, mert őket annyira elkapta a gépszíj, mert annyira építik fel, és annyira látszik a fejlődés, meg nagyon sokat dolgoznak azon, hogy támogatás legyen, hogy nemzetközileg vegyék észre, mert van benne potenciál, és a férjem csillogó szemmel tudja nekem mondani, hogy most ő a legfiatalabb a versenyen, de benn volt az első 10 között, ez nagy dolog, mindenki tudja, hogy ezt a motort éppen most pár hete kezdte el csak kipróbálni, tehát vannak objektívebb szemlélők, akik ezt generálják, ezt a lelkesedést, mert hát valahol a motorsportban kellenek kis padavanok, akikből majd lehet valami.
4: Van neked egy nővéred is, ő nem motorozik egyáltalán. Most ő a kakukktojás?
6: Ebből a szempontból egy kicsit igen, hát ő nem ilyen irányba ment. Ő idősebb, mint én, elkezdem a motorozást, akkor ő már valójában nem nagyon tudta volna, ha akarta se volna, mert már az késő.
4: Mennyi idős voltál? 9 talán, amikor először ültél a motoron? Emlékszel arra a pillanatra?
6: Nem, mert nem is így kezdődött. Szerintem ahova jártunk, ott voltak versenyzők is, és szerintem azt hívott engem be, hogy ott vannak, akik ügyesebbek, gyorsabbak, és akkor én is az akarok lenni. És akkor végül elmentünk, akkor nagyobb motor.
4: Azt mondtad, hogy azért ez motivál, hogy te akarsz a dobogó legfelső fokán állni.
6: Én szerintem, hogyha az ember nem hiszi el magáról, vagy nem tudja elképzelni magáról, hogy megtörténik, akkor nem fog soha megtörténni, mert mégiscsak hinni kell magunkba, anélkül nem megy. Az, hogy tudni is kell megcsinálni, az egy másik dolog, de szerintem az a mentális része, hogy elhiggyem magamról, hogy meg tudom csinálni, az fontos.
4: Ki segít neked a mentális felkészültségben, mert te édesanyád azt mondta, hogy nincs külön pszichológus, még ebben a kategóriában sincs. Ki az, aki erőt tud adni akkor, amikor mondjuk van egy baleseted, és hónapokig a regenerálódása fontos, és nem is ülhetsz fel a motorra, vagy amikor beletettél minden energiád, és 15. lettél, nem tudom, van-e ilyen, de nyilván nem mindig állsz a dobogó valamelyik fokán.
6: Először nálam kezdődik, hogy én átgondoljam, mit rontottunk el, vagy mi nem ment úgy, ahogy terveztük, vagy ahogy kellett volna neki. Ugye nyilván apa, anya segít sokat ebben a részében is, de a legfontosabb az én vagyok, hogy én rendben legyek a gondolataimmal, és így helyre tudjam ezeket rakni.
4: De gyerek vagy, hát valaki ezt felnőttként sem tudja kezelni. Ezt hogy tanultad meg?
6: Szerintem csak így megszoktam, vagy nem tudom, mivel muszáj tudnom kezelni ezeket, főleg egy verseny előtt, hogy ne izgoljam túl, mert az nagyon elrontja a teljesítményét az embernek.
4: És kudarc után felállni?
6: Utána csak dolgozunk, amilyen keményen csak tudunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és hogyha jól sikerül, és látjuk a fejlődést, akkor az egy jó érzés tanulni a hibákból, kikalapáljuk, és akkor már működik.
4: Azt vettem észre, hogy mindig többes szemben beszélsz. Dolgozunk, küzdünk, tehát apával együtt csináljátok ezt?
6: Igen. Apa, szerelő, meg csapattársak, csapat vagyunk, ez nem egy egyéni sport igazából. Az egy dolog, hogy egy valaki ül a motoron, de ez egyedül nem lehetséges.
4: Nem apának akarnak itt teljesíteni?
0: Ez ad is, ez nem csak elveszt. Az élmény most is, hogy Lili megy, az, hogy ő másodperceket javult, ez olyan élmény, és megkapom visszajelzést is Lilitől is, Tomitól is, hogy jó volt, hogy örül neki, amikor múltkor voltunk egy Kecskeméten meglett az új motorja, és abban nagyon-nagyon nagy melegben levinni, izzadni a bőrruhába, és azt hittem, hogy ezt csak miattam csinálja, és amikor utána mondja, hogy apa, nagyon örülök, hogy sikerült, mert ment egy jó időt, és az ettől megy.
4: Nem apáért van ez?
0: De Tomi nem annyira, Lili inkább. A edzőnek egyébként mindig az a dolga, hogy megtalálja a motivációját a versenyzőinek. Ez alap.
4: Tominak mi a motivációja vajon?
0: Hát ez jó kérdés, de biztos, hogy nem annyira nekem akar megfelelni a 100%.
4: A dobogó legfelső fokán állni, nem talán?
0: Igen.
4: És Lilinek apa öröme?
0: Apával, igen. Akarat ellenére nem voltam volna benne. De így, hogy ez így passzol, így win-win, nem?
4: Ez egy közös minőségi idő.
0: Igen. Reggeltől estig, hát most itt aludtunk, hazamehetnénk egy óra, de itt ez sokkal jobb. Nem teljesen hibátlan, ezzel én is tisztában vagyok. Azért van, amiből nincs visszaút, az ember valamiből befektetett valamit, akkor azt szeretné végigcsinálni, ez szerintem egy normális igény. Van kompromisszum, ez nem kérdés. De közben azt kell nézni, hogy mi van a mérlegnek a jobbik felében.
4: 14 évesen az ön fia Európa bajnok volt a gyorsasági motorversenyen.
0: Igen.
4: És ennek mi nem látjuk a végét.
0: Ez a trendvonal most a MotoGP-ben mutat. Az a motoros világbajnokság. Tudni kell abba hagyni. Ugye itt a kategóriákat most még olyan gyorsan lépkedik, mint ahogy a cipőket cserélgetik a gyerekek. És hogyha a következőt nem üti meg, akkor el kell gondolkodni.
4: De közben meg azt látom, hogy két lábon a földön állnak, és igenis fontos az iskola, hogy ne adja fel azt az oldalt se, hogy legyen diplomája. Tehát olyan, mintha mindig dolgozzálnak egy B-terven is.
0: Szükség van rám. Mi van akkor, ha nincs hozzá erőforrás, érde. Illetve nem fog 60 éves koráig motorozni, kell egy szakma, kell a tudás. A másik meg az, hogy érvényes ma már minden sportra, nem csak a motorsportra, hogy okos, intelligens versenyzők tudnak nyerni.
4: Belebújnál a fiatal motoros versenyző öcséd Tomi bőrébe?
2: Szerintem szívesen kipróbálnám, de semmiképpen sem hosszú időre, mert azért ez tényleg nagyon sok stresszel jár, de azt szívesen megtapasztalnám egyszer, hogy milyen érzés egy távoli pálya mondjuk Spanyolországban átmenni a célvonalon, felállni a dobogóra, aztán ott örülni, meg szép helyeket látnak, az az, ami még vonzó, viszont biztos, hogy nem csinálnám ezt hosszú távon. 9 éves kisgyerek csak úgy ráül egy motorra, és egyszer csak azon kapja magát, hogy versenyző és sportolónak lenni, az sem egyszerű, és inkább abban támogatnám, hogy hobbiként üzze azt a dolgot.
4: Azzal foglalkoztál már, hogy hárman vagytok testvérek, a nővéred egyáltalán nem motorozik, a húgod is hobbi szinten, tehát óhatatlan, hogy az a figyelem, és minden dolog, ami ezzel jár, azt hatványozottan kapott. Ez teher a válladon?
6: Ez egy kicsi extra teher. Van, amikor nem tudunk ezeken a dolgokon gondolkozni a versenynek a pillanatában, de ezt nem lehet megtagadni. Néha ez nehéz, de kezeljük. Család, én meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy elérjem azt a szintet, a legtetejét. Bizonyítsam, hogy visszajöjjön az a befektetett erőforrás. Szerintem most jó úton járunk, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy eljussunk oda.
4: Nem lehet a három gyermeket ugyanúgy szeretné, és nem is egyformák, és nem is ugyanabban jók, de hát mégis a három gyermekből kettő motorozik, ez közelebb áll önhöz. A nagy lány, aki nem motorozik, ő miben tud kiteljesedni, vagy mi az, amiben meg ő mögé lehet állni?
0: Művészlélek, humán gondolkodású, épp ezért kicsit összeegyeztetetlen a motorsporttal, de egyébként részt vett benne, Lilinek a logóját tervezte, Tominak a logóját tervezte, abszolút benne van a jövőben is az, hogy amiket csinál, annak lesz köze ahhoz, amit ők csinálnak. Ez megint az én dolgom, feladatom, hogy próbáljam úgy bevonni, ahogy ő neki jó.
4: Az egyensúlyt párkapcsolatban hogy tudja visszahozni? Mert gyerekekről beszélünk. Ezek a gyerekek azért kirepülnek. Erre is kell tudatosan figyelni már most? Vagy most türelem, kivárás, és majd eljön a mi időnk is.
0: Ember mindig azt mondja, hogy jobb lesz, de remélem, hogy igen. Nyilvánvaló, nincs meg az egyensúly, ez nem egészséges, ezzel én tisztában vagyok. Remélem, hogy a sikerek őt is büszkeséggel töltik el, és én bízom benne pont az intelligenciája miatt. Jó kapusnak van szerencsé.
4: Tomi, azt mondod, hogy látod magad a dobogó legfelső fokán, de apaként látod-e azt, hogy esetleg a gyermekeid közül valakit rárakod erre az útra, hogy versenyezzen? Nem feltétlen motorban, és nem feltétlen extrém sportban, de bármi másban.
6: Mivel én benne vagyok már egy jó ideje ebben a versenysportban, én úgy vagyok vele, hogyha a gyerekem akármilyen sportot, akármilyen szinten szeretne űzni, azt én teljes szinten, amennyire csak tudom, én azt támogatom. Amit ő akar csinálni, én nem fogom erőltetni, hogy ő is motorozzon, hogyha ő labdasportot szeretné űzni, akkor azt fogja, bízok abba, hogy az ember megtalálja azt, ami a legboldogabbá teszi, és az a legfontosabb.
4: kedves hallgatóink, a gyorsasági motorversenyző Lukács Tomi legközelebb az olaszországi Cremonában versenyez ezen a hétvégén, innen is szurkolunk neki. Mi pedig búcsúzunk, a mai adásunkat meghallgathatják a világhálón, a www.mediaclick.hu oldalunkon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő riportert Bellini Barbarát hallották.